0: szélén, de a Paks továbbra is magabiztosan 3-0-ra vezet, kézilabda német Kornél.
1: Szintén 3 gól a különbség a házigazda Dijon javára, a 20. percbe járunk, Dijon Esztergom 9-6, Ele Gábor meg is unja és időt kér. Az elmúlt percekben egy-két elrontott támadás és egy-két gyors hazai befejezés következtében tartunk itt. Tehát a mezőny legeredményesebb jelenleg Düri a maga 3 góljával, az időkérés miatt viszont nálunk áll a játék, Kisvárdán azonban zajlik a meccs, Cseszegi Balázs folytatja.
2: Méghozzá Sőn volt az, aki labdát szerzett a saját alapvonalánál, de aztán eladják a győriek, és el is esik a 16-os vonalánál Popola, úgyhogy kisvárdai szabadrúgás jön az alapvonaltól, nagyjából egy olyan 17-18 méterre a jobb oldalról, ezt egy ballábas akár kapura is tudja majd csavarni, hiszen hiába szerzett Sőn labdát és passzolt jól, végül ott Bíró Barnabásék, illetve Vitális, valamint Kripics elügyetlenkedték közösen. Egyelőre a második félidőben még nem volt dolga Samuel Petrásnak, aki az első félidő elején 3-4 nagy védést is bemutatott. Ott van Soltész, illetve ott van Jordanov a labdánál, ugye közülük Soltész az, aki ezt ballal akár kapura is tudja csavarni. Háromtakú sorfal a győrieknél. Soltész fut neki. Lő! Petrás! A rövid sarokra csavarta, és a felső sarok elől Petrás kiütötte. Soltész ezúttal egy szögletet tud elvégezni Petrásnak, ez már a sokadik nagyvédése volt, és jöhet Soltész Dominik szöglet rúgása. Ezt még várjuk meg, és utána megyünk tovább, mert hogy ezekből a szögletekből az első félidőben is azért volt bőven baja a győrieknek. Nagy Krisztián kapja kis szögletben a labdát, majd leteszi. Ott egy lövés, az lepattan Bembuali fejéről. Nagy Krisztián, Bíró, Jordanov, és a középre rúgott labdát Bembuali tudja kifejelni, de Sőn nem veszi át, hanem megint Jordanov hátra buknak, úgyhogy mi pedig menjünk, ha nem is hátra, hanem innen egy kicsit nyugatra, Budapestre, a Grupama Arénába.
3: Volt valami a levegőben abban a pillanatban, amikor Petrás érett, mert azzal egy időben Zakariasen találta magát helyzetben, próbálkozhatott tiszta helyzetből, tiszta lövő helyzetből 13 méterről, viszont itt is a kapus járt túl a támadó eszén, úgyhogy védett gondolt a Kács Bence. Marad a 0-0, 52. perc a mérkőzésen, most az zalaegerszegi akció, Szendrét választ ki el a labdától Gruber, és próbál már Korbu gyorsítani a jobb szélen, egy indítás kísérlet, Zsozef felé ez túl hosszú, és már Akpe Viktori veszi el tőle a labdát, úgyhogy ezt az újabb Ferencvárosi előretörést meghiúsítja az ETE védelme. Jelen pillanatban tehát az FTC annak ellenére áll ezüstérmes pozícióban, hogy hát illetve pont azért áll ezüstérmes pozícióban, mert vezet az Eto Kisvárdán, és még egy hazagurított labda, Gundel Takács Bence lövi a lelátóra. És akkor a bronz párharcban pedig sorrendet változtatunk, mert minden debreceni éremesé a miskolciak kezében van, úgyhogy most Diósgyőrbe megyünk Ervinhez.
4: Pontosabban a Paks kezében, mert ők álltak ugye a fordulót megelőzően a harmadik helyen, és úgy néz ki, hogy ezt a lehetőséget nem is akarják kiengedni a kezükből. 3-0-ra vezet továbbra is a Paks, a DVT-k ellen most pedig egy keresztbe ellőtt labda Tóth Barna részéről, de ez is kimarad az 53. percben, de a DVT-k is éledezik, mert volt egy baloldali szöglet, ami után átcsúszott a labda a hosszú oldalra, Bárdos Bence pedig a keresztléc alá visszalőtte. Gyetván annak kellett hatalmasat védenie, hogy 0-3 maradjon az eredményjelzőn, de védett, így 0-3 maradt az eredményjelzőn. Úgyhogy menjünk tovább Debrecenbe, Olasz Gergőhöz.
5: Az 53. percben Ademi kapsárgalapos figyelmeztetést a csereként beszállt játékos 7,5 percet bírt ki. Büntetőlap nélkül 2-0-ra vezet a DVSC továbbra is az Újpest ellen, Kocsis valamint Mehiasz találatával, és hogyha Kisvárdáról Budapest egy kicsit nyugatra van, akkor Debrecentől Dijon nagyon nyugatra. Menjünk Németh Kornélhoz.
1: Dijoni 7 méteres és gól, méghozzá Szélin Szivercen a találat szerzője. 10-7 megint csak közte 3. 2 kihagyott Kovács Alec Zitzer után fogtuk a fejünket. téptük a hajunkat, de nem tudott a lehetőségekkel érni a Dijon együttese. Most viszont ugyanúgy, mint ahogy 9-6-nál 10-7-nél is közte 3, a nagyobb baj, hogy Smolek kiállítása miatt ember hátrányban az Esztergom a labda Elek Gábor csapatánál. Szucsánszki horváthoz teszi, ő most a jobb átlövő. Szucsánszki próbálna egy 2 perces kiállítás kiharcolni, Kovácshoz viszont lemegy a labda a szélre, és most Los Reis lábai mellett gólt szerez Dijon Esztergom, 10-8, irány Kisvárda, Csesszegi Balázs.
2: Itt 1-0-ra vezet továbbra, és az Eto'o az 55. percen járunk. Tóth Rajmundnál a labda a kisvárdai térfél közepén, kiteszi be arra Stefújnak. Stefúj elindul befelé, Gavrics kapja tőle a labdát, vissza Tóth Rajmundhoz. Tóth Rajmund szokásához híven rengeteget melózik, megindul a labdával, akár lőhet is, hanem inkább leteszi a labdát a 16-oson belül, ácsorgó Stefújnak, ő íveli át a túloldalra. Ez azonban hosszú volt és magas volt Bembuarinak, Popovics lépett ki a kapujából, és már rúgja is előre, és Miangénak bizony futia kell, mert futott Melnyik is, aztán Miangé az egyszerűt választja, sallangmentesen kirúgta a lelátóra a labdát. 56. perc, Kisvárda Eto'o 0-1, Ferencváros ZT-je, hogy mennyi, azt majd Tóth Bélától.
3: 0-0, 10 perc telt el a második félidőből, az imént Kis Bence szólózott, engedték őt a ferencvárosi hátvédek a 16-os közelébe érni, viszont ott megtorpant Kis, és a kapu mellé emelt, úgyhogy marad a 0-0-ás állás. Az FTC, mintha a második félidőben bátrabban játszana, hát nincs is más választása a ferencvárosiaknak. Mindenképpen gólt kellene lőniük és nyerniük ahhoz, hogy aztán szurkolhassanak a Kisvárdának. Most Gomez feszül meg a labdáért, viszont nem tudja bent tartani a csapattárs Kadu, de ezek szerint bent tartotta, megálltak a zalaegerszegiek, viszont a játékvezető egyértelműen mutatta, hogy a vonalon túl nem került a labda. Mindez abból a szempontból indiferens, hogy továbbra is 0-0, és nagyon messze a labda a kapuktól, éppen most zalaegerszegi lábakon. 56. perc a találkozón, Ferencváros Zalaegerszeg tehát 0-0, és miskolci feltámadás kellene a debreceni éremhez. Maros Réti Ervin.
4: És 3 gólos paksi vezetéssel zajlik a találkozó. Már az 57. percben tartunk, és a csendes eső mellett szépen csordogál a mérkőzés is. Most azonban Hinora betör a 16-oson belőre, Kovalenko vele szemben védekezik, aztán Bárdos Bence is besegít neki, laposan teszi ki a labdát, Pap Kristóf pedig ugyan belekap, de nem tudja megmenteni, bedobásra csúszik. Szóval az 57. percben járunk, és a Paksa félidei vezetését továbbra is őrzi. 3-0-ra vezetnek a tolnaiak a DVTK stadionban. Debrecen, Olasz Gergő.
5: Az 57. percben éppen arról tudok beszámolni, hogy a Debrecen már 3-szor is eljuttatta az Újpest kapujába a labdát, de ebből csak 2-t szerzett érvényesen a Loki, hiszen Kocsis Dominik találta előtt már a játékvezető. Bogár Gergő a sípjába fújt, szabálytalan volt az egyik újpesti játékos, de nem előny szabályt ítélt a bíró, hanem visszafújta szabadrugásnak azt a lehetőséget. Most pedig egy újpesti szabadrúgás jön majd. Az 57. percben tehát DVSC Újpest 2-0, sportágot váltunk, kézilabda, Németh Kornél.
1: Ugyanúgy, ahogy Debrecenben, Dijonban is 2 gól a különbség, a házigazda francia csapat 12-10-re vezet az Esztergom ellen a női kézilabda Európa Liga elődöntőjében. A címvédő Thüringer a német csapat várja ellenfelét, az Esztergom most eladja a labdát, egy pici lépéssel, skével átlép kerül attól, vagy távolabb kerül attól, hogy döntőt játszhasson majd holnap. 4 perc van hátra az első félidőből, egy jó védekezés kellene, most viszont csereberélnek a hazaiak, szóval kereken 4 perc az első félidő vége előtt Dijon, Esztergom 12-10, labdarúgás Kisvárda, Csesszegi Balázs.
2: Megpróbálja az Eto'o megzavarni már a kisvárdai térfélen a hazaiakat, ez azonban nem sikerül, Popovics pedig jól előre dugta a labdát, de ez Miangéig kerül, Miangé pedig Petrást választja, Petrás pedig egyből vissza azt Schön felé, ez kicsit szélesnek, meg magasnak is tűnik, de Schön lefejli a labdát Nagy Krisztián elől, azonban ez csak Radmanovácé lehet, aki megint eljutatja azt kapusáig Popovicshoz, aki egyébként egyelőre 9 kapott gól nélküli mérkőzéssel büszkélkedhet, és ugye ez nem is fog már nőni, hiszen 1-0-ra vezet az Eto'o az 59. percen a bajnokságban, de minden esetre ez egy nagyon szép teljesítmény, ugyanennyi van egyébként Samuel Petrásnak az Eto'o kapujában. Stefúj 25 méterre a kaputól, kiteszi a bal oldalra, már az alapvonalnál Schön középre teszi, kirúgja azt az érkező Radmanovac, és erre a labdára Gavrics is pintel, és Bíró Bence is pintel, Bíró Bencéről ment ki a labda, Győri bedobás a kisvárdai térférről, egészen pontosan az Eto'o kispadja elő. felől érkezik majd Stefuj, mi meg megyünk tovább a Grupama Arénába Tóth Bélához.
3: Ahol megszerezte a vezetést a Ferencváros Viktori öngoljával, a bal oldalon Zakariasen lépett meg, az alapvonalhoz érve, az öt és feles vonalához érve, próbált volna centerezni a norvég középpályás, aki csereként lépett pályára, és Viktoriról, aki becsúszva próbált megszerelni, olyan szerencsétlenül pattant fel a labda zalai szempontból, hogy a saját kapujába hullott, úgyhogy Gondel Takács Bence mindezzel szemben tehetetlen volt. Zakariaseni tehát a ő érdem, mert hogy ő volt a legutolsó ferencvárosi, aki labdához ért a gólt megelőzően, de mindez Viktori öngóljaként kerül a jegyzőkönyvbe. Vezet tehát a Ferencváros, úgy tűnik, hogy a címvédő a kötelezőt hozza, 1-0 a Zalaegerszeggel szemben akkor, amikor negyed óra telik el a második félidőből. Innentől kezdve szurkolhatnak a ferencvárosiak a Kisvárdának. Szurkolnak-e mondjuk a miskolciak annak, hogy illetve a debreceniek annak, hogy a Miskolc valamelyest fordítson az álláson, Maros Réti Ervin árulja el.
4: Egész biztos, hogy így van, de tartja stabilan a háromgólos vezetését, amit az első félidőben szerzett meg a Paksi együttes, annak ellenére, hogy a DVTK már többet is cserélt, frissített, most például Galántai Tamás lépett pályára, fél óra játék lehetősége lesz ezen a mérkőzésen. Az egyébként jól mozgó Nazár Kovalenkót, ugyancsak fiatal perces játékost váltotta a Galántai Tamás. Paksi szabadrúgás, de nem kapkodnak, nem sietnek Bognár György fiai, hiszen magabiztosan 3-0-ra vezetnek a DVTK stadionban. Debrecen, Olasz Gergő.
5: A 60. percben DVSC Újpest 2-0, most már a 61. minutumban járunk, egy óriási kakaskodás az újpesti térfél közepén, egy picit átment vagdalkozósba a játék, egyik csapat képviselői sem kímélik a másikéit, most éppen Szűs Tamás hergeli a hazai publikumot is, úgy látszik ebből majd legalább egy, de lehet, hogy kettő sárgalap is kinéz. Flajter érkezett közben a pályára Krajcsovics helyére, egy változtatás megint át Szíresi Zoltántól. A 61. percben DVSC Újpest 2-0, és esztergomi egyenlítés reményében kapcsoljunk Németh Kornélhoz Dijonba.
1: Sajnos nincs egyenlítés, mert ez Stine Lönnborg megszerzi a második gólját, pont egy Lönnborgnyi a különbség. Dijon, Esztergom 14-12, mindig sikerül visszajönni, vagy legalábbis az elmúlt két alkalomból sikerült mínusz egyre visszajönni, de utána nem jön a jó védekezés. Kovács Anett, Varga Ben most Faragó helyén támadásban, Varga kezéből kiesik a labda, és jöhetnek nagy lendülettel most a hazaiak. Mi lesz a vége? Lönnborg a lerohanás végén neki megy faltörő kosként fejjel előre Szucsánszkinak, csak szabad dobás, itt Szucsánszki kérdően néz a játékvezetőre, hogy ugyan már nehogy hetest ítéljen, nem ítélt 7 méteres, csak szabad dobást. 1 perc és 5 másodperc az első félidő végéig, adom is a szót, hát ha még visszaérünk, mielőtt itt véget ér az első félidő, Dijon Esztergom 14-12.
2: Az Eto'o Gavrics indítja Bembualit, de lecsúszik egy picit a lábáról a labda, Nagy Krisztián azonban odafelé Vitalisnak, 30 méter, 16-oson belül G, akár lőhetne is, de visszaér Jordanov, és kirúgja G-től, aki hosszan vette át a labdát, a jobb oldalról jöhet majd egy Jüri szöglet, de Vitalis nagyon-nagyon lassan megy ki, úgyhogy megint Ferencváros, Zalaegerszeg és Tóth Béla.
3: Megtörtént az első sárgalap kiosztása a mérkőzésen, Mariano Gomez kapta Osvát, valamint Yusuf csereként pályára lépett az immáron vezető Ferencvárosban. 63. perc Viktori öngoljával, Ferencváros ZTE 1-0, Miskolc, Marosi Réti Ervin.
4: Az egyik oldalon Tamás Márk, a másik oldalon pedig Tóth Barna sárgult be. Ennyi történt az elmúlt 1-2 percben, amíg végig futott a kör. Az eredmény azonban nem változott, Diósgyőr Paks továbbra is 0-3, ezzel pedig a Paks jelen pillanatban a bronzérmes. Olasz Gergő, Debrecen.
5: A 63. percben DVSC Újpest 2-0 továbbra is, Komáromi valamint Mehiász volt eredményes. Eredetileg úgy volt, hogy az első fél idő utolsó percében Kocsis kapás lövéséből szerez még egy találatot a DVSC, de később kiderült, hogy Komáromi is beleért még abba a labdába, amelyiket Kocsis továbbított a kapura, úgyhogy övé lett a találat. Komáromi és Mehiász góljával, tehát DVSC Újpest a 63. perc végén 2-0, Dijon, Németh Kornél.
1: Horváth Horváth Fanni góljával alakul ki a félidei eredmény. Dijon Esztergom 15-13, Holajova góljával a házigazda francia csapat került előnybe. Ezt követően Ballai Borbán egyenlített a 15. percben, 6-5-re vezetett a Dijon, a 20-ban pedig már 9-6-ra, de Horváth Fanni eredményes, bátor és jó játékának köszönhetően Horváth 4 góljával jelen pillanatban nem csak az Esztergom, hanem a mezőny legeredményesebbje. Szóval visszajött az Esztergom 2 gólra a szünetre. Dijon Esztergom 30 perc játék után 15-13, negyed óra múlva jön majd itt a folytatás, addig irány Kisvárda, Csesszegi Balázs.
2: 65. perc, 1 perc alatt 2 gólt is rúghatott volna az Eto. Egy G kapufa a felső lécről pattant ki, G18 méteres emelése, majd egy első félidejéhez hasonló kísértetiesen hasonló szőnhelyzet, és 11 méterről lőtt már csak gyakorlatilag Popovics állta útját, de ő állta is, fölé ütötte a labdát, és most jön egy szöglet pont ebből a helyzetből, Vitális Ivelibe, ott egy eleső Kisvárda játékos a kéz érintést reklamálnak a győriek, de közben már a jobb oldalon megindulhat Jordanov, aki a félpályáról megpróbálta rá ívelni, úgy látta, hogy Petrás kapus nagyon kínált, a lövés pedig nagyon fölé és mellé is ment. Közben pedig Csonka Bence mutatja, hogy nem történt semmi, Vitális érdeklődött, hogy annál a helyzetéhol kezezést reklamáltak, volt-e valami, de nem. Úgyhogy győri kirúgás majd Petrás elvégzi, de menjünk tovább a Grupama arénába.
3: 65. percen érkőzésen Gundel Takácsot tornáztatta meg Zakariasen, aki nagyon jó cserének bizonyul egyelőre. Ezt a lövést végül is az ETE kapusa Újbeggyel kitolta. Szöglet következik a jobb oldalról. Itt vezett tehát a Ferencváros 1-0 arányban az Zalaegerszeggel szemben Viktori öngoljával, viszont mindez hiába való, mert előnyben az Eto Kisvárdán jön a szöglet. Egy kanyarítás után, amit Kanikovszki eresztett meg, próbált volna fejelni Ramakers, elsurrant mellette a labda a feje mellett, aztán Jusszuf visszaszerezné, de szabálytalanul teszi mindezt, Kist lökte el a labda felől, labda fölül, az a Jusszuf, aki szintén csereként van ott a pályán, szabadrúgás a zalaegerszegi csapatnak. 66. perc, tehát a második félidő derekán, Ferencváros ZTE 1-0 Viktori öngoljával. Miskolc, Marosi-Réti Ervin.
4: Továbbra is 3-0-ra vezet a Paks, de támad a DVTK, igaz, Pető Milán akciója megtorpan, és a paksiak vissza tudnak rendezni, visszazárnak. Bognár György egyébként a 3 gólos vezetés ellenére behozta a nehéz tüzérséget, érkezett Ádám Martin, Böde Dániel, és még Bévárdi is pályára léphetett, Hány János, Vécsei és Tóth Barna helyett. A második félidő derekán Debrecen, Olasz Gergő.
5: A 66. perc végén DVSC Újpest 2-0, Komáromi és Mehiász volt eredményes az első játék részben, jöhet egy baloldali sarokrúgás, ezt villámgyorsan akkor megvárjuk, hiszen Mayer már ott is áll a labda mögött, és felemelte a bal kezét, úgyhogy jöhet középre a szöglet. Tekeredek is be, de jól jön a kapujából Demien, lerántja, és egy kontratámadással már indul is Zsuzsák Balázs. Demien, ezt nem várjuk meg, hiszen a bajnoki csata ennél sokkal izgalmasabb, és német Kornél hiány, kapcsolunk akkor Csesszegi Balázshoz Kisvárdára.
2: 68. perc, továbbra is 1-0-ra vezet az Eto Bembu Ali találatával, amit még a 10. percben szerzett, kettőt cserélt a Kisvárda, jött Matanovic is, illetve ő Mesanovic helyére, illetve Biro Bence helyére, Novotny Soma lépett pályára, és Radmanovat az, aki néző, hogy lehet-e ívelni, és íveli is fel a labdát, ami pontatlan volt, Stefuj fejeli, de nagyon rosszul Popolának, Popolát üldözik Vitális, Popola most már 20 méterre a kaputól, visszafordul a labdával, leteszi Melnyiknek, Melnyik ki a jobb oldalra, ott már Matanovic elindul az alapvonal felé, és érkezik Kripics, illetve Stefujhoz, bocsánat, egészen parádés volt a szerelés, aztán már akár megszerezhette volna Bembu Ali, de végül megelőzte őt Klumecki. Megint építkezhetnek a kisvárdaiak, de mondjuk építkeznek-e a ferencvárosiak a Zalaegerszeg ellen, vagy esetleg fordítva, Tóth Béla.
3: Éppen, hogy a ferencvárosiak építkeznek, de tényleg még csak az alapoknál járnak, mert hogy Ramakers passzolja oda a labdát Gomezhez, saját tér felén adogat a két védő a házi gazdánál, amely továbbra is előnyben Viktori öngoljával 1-0-ra vezet az FTC a 68. percben az Zalaegerszeggel szemben, és a rúgott gól, illetve az öngól óta egyetlen egy ZTE lehetőséget lehetett felvésni, akkor Skribek lőtt távolról, azt a labdát Dibusz Dénes lenyelte. Egyébként most ezt a viszonylag a fordulat számokat tekintve visszább kapcsoló két csapatot 13.157 néző figyeli az Üllői úton, és mindannyian azt látják, hogy Viktori leült a földre, és nem tudom, hogy kell ápolni, feltehetően nem, de áll a játék, bő 20 perc van még hátra, FTC ZTE 1-0, de ez az állás csupán ezüstérmet érne a címvédőnek. Mit ér egy győzelem a Paksnak? Maroseríti Ervin árulja el.
4: Természetesen bronzérmet, hiszen a Paksa fordulót megelőzően is a harmadik helyen állt, és most már itt Diósgyőrben az első percben vezetés szerzett, majd újabb gólokat lőtt a paksi csapat, jelen pillanatban 3-nál járnak, a DVTK pedig azért küzd, azért

0: hiszen ha minden így marad, akkor a Debrecen hiába nyer, kénytelen beérni a tabella negyedik helyével, és a 70. percben arról tudok beszámolni a negyedik stadionból, hogy DVSC Újpest továbbra is 2-0, most tercát ápolják, úgyhogy itt áll a játék Debrecenben, éppen hogy csak látjuk a pályát, hiszen a Loki szurkolói kitesznek magukért, hatalmas pirotechnikai showt mutattak be itt néhány perccel ezelőtt. A 70. percben, tehát DVSC Újpest 2-0, Kisvárda.
1: Nagy Krisztián kapott sárga lapot, a meglóduló Stefújt akadályozta. Stefúj nagy lendülettel ment a kisvárdai kapu felé, de itt még olyan helyzetben tudott vele szabálytalankodni, hogy azt nem lehet közvetlenül kapura lőni. Az biztos, hogy kettőt cserélnek, majd a győriek érkezik, ma Piscsúr is, és Vladojú is, de a szabadrugást nyilván még megvárja az Eto Borbély Balázs révén. 71. percben járunk, Vitális és Sőn a labda mögött, és Vitális fogja majd valószínűleg azt középre ívelni, bár éppen Sőn mutatja, és Sőn fogja, vagy pedig lepasszolja. Nem, íveli méghozzá egész jól, azt az ívelést meg tudják csúsztatni a kisvárdaiak, és szöglettel folytatódik a játék, de mi rohanjunk szerintem egy kört, Tóth Béla.
2: Szöglethez bandukol ki Kanikovszki, a Ferencváros középpályása. 71. perc, tehát beléptünk a mérkőzés utolsó 20 percébe. Ferencvárosi szöglet a jobb oldalról. 1-0-ra vezet a házigazda Zalaegerszeggel szemben Viktori öngoljával. Kanikovszki egyelőre csak megigazította a labdát, most már azért beemelheti oda az ETE kapuja elé. Az izraeli nekifut, ívelődik a labda, egyfejes Gomez, és lehúzza Gundel Takács a golvonalon, úgyhogy ez a helyzet kihasználat marad, és egyelőre hiába vezet a Ferencváros 1-0-ra, az Zalaegerszeggel szemben csupán az ezüstéremmel kellene beérnie a zöld-fehér brigának, az Zalaegerszegnek pedig az ötödik helyjel, mert hogy ugye a Debrecennel szemben a fordulót megelőzően még 2 pont hátrányban volt az ETE az ötödik pozícióban, de úgy tűnik, hogy a nemzetközi kupaindulás jelentő pozíciókról is lemarad a Zalaegerszeg azzal, hogy itt nem szerez pontot. Van még hátra, tehát 18 perc a rendes játékidőből, FTC ZTE 1-0, Marosréti Ervin következik Diós Győrből.
3: Szakos Bence indította volna meg Holdan Fodd, de Pap Kristóf lestoppolta a labdát, és már is kontrázik a Paks. Ádám Martin lövi el nem sokkal a jobb felső sarok mellé, illetve fölé. Remek kis támadás volt, hosszú percek után végre ismét futballt láthattunk. A Paks érdeke azonban már csak az, hogy leperegjen ez a hátra lévő szűk 20 perc, mert 3-0-ra vezetnek, és jelenleg bronzérmesek a bajnokságban. Debrecen, Olasz Gergő.
0: A 73. percben egy jobboldali sarokrugást végezhet el, az Újpest jön is középre a labda, de Batika röviden kifejeli. 2-0-ra továbbra is vezet a DVSC az Újpest ellen. Egy változás történt, Gordics elhagyta a játékteret a Debrecen csapatából, és Bermejo, Alex Bermejo érkezett a helyére. De egyébként az állás változatlan, tehát a 73. percben DVSC Újpest 2-0, Kisvárda, Cseszegi Balázs.
1: Itt továbbra is 1-0-ra vezet az Eto, a 74. percben járunk, és kettős csere után egyből helyzetbe került Piscsúra, fejesét védte Popovics, a kipattanót pedig Stefúj rúgta fölé balról körülbelül 12-13 méterről, aztán jött egy kettős csere a Kisvárdánál is, lement a Nagy Krisztián és Bok jött, Balogun, illetve Szőr Levente, ennyi történt az elmúlt másodpercekben. 74. perc, Kisvárda Eto 0-1, Tóth Béla.
2: A labdával Gomez, de időközben Skribek került a földre, nem volt ott a labda, lehet, hogy begörcsöl Skribek, cserét mutatnak, úgyhogy változtatnia kell Nuno Camposnak. Van még hátra bő negyed óra mérkőzésből, de most abban a szakaszában tart ez a találkozó, amikor mintha egyik csapat sem tudna igazán mit kezdeni a labdával meg a másik csapattal, úgyhogy 74. perc, FTC ZTE 1-0, Skribek ápolása miatt áll a játék. Felteszem, hogy zajlik viszont Miskolcon, Marosréti Ervin.
3: Így van, és egyre erősebb nyomást gyakorol a Paksa DVTK-ra. Körbejátsszák a 16-ost a tiszta zöldben futballozó tolnaiak. Keresik a helyet, hogy hol juthatnának oda Bánhegyi Bogdán kapujának közelébe. Bévárdiat középre Bárdos Bence kifejeli, Macsó Máté pedig igyekszik megtartani, valamint a csereként Bát Laminkolli indult volna el, de nem sikerül, mert hogy a paksiak nagyon hamar megállítják és lestoppolják a DVTK kontráját, úgyhogy 75. perc, DVTK Paks továbbra is 0-3, Debrecen, Olasz Gergő.
0: A 75. percbe lépve DVSC Újpest 2-0, megint csak be tudok számolni egy történésről, de ismételten nem.

0: találatról. Mucsányi Miron érkezett a pályára, és Maier hagyta el a játékteret a középpályán, posztra cserélt, tehát a vezetőedző Szélesi Zoltán. Batik közben egy szenzációs cselt megcsinál, sőt Bermejo volt az, és ezzel kapura is törhet akár, de kicsit kisodródik, és így Stronati könnyedén szereli. A 75. percben marad az állás, a DVSC Újpest találkozón 2-0. Kisvárdán történt elváltozás az állás szempontjából.
1: Nem történt, 1-0-ra vezet továbbra is az Eto, egy picit csendesedik a mérkőzés, de az első fél időben is mondtam ilyet, és utána rögtön jöttek a helyzetek. Most például hát majdnem kirúgta a lelátóra a labdát Piscsúr, a bedobás után pedig már Radmanovát hozza fel azt, és vezeti felfelé a labdát, megtámadja őt, Bembuali, ez pedig lehetőséget arra, hogy megkérdezzük Bene Ferencet, hogy hogy látja eddig a második fél időt, hogy látja a bajnoki cím esélyeit.
2: Rendkívül érdekes a találkozó, és a Ferencváros mérkőzésről talán annyit, hogy Rommens helyett bejött Zakariasen, és Gruber helyett Yusuf, és ezzel a két cserével nem egyszerre, de egymás után Robikin gyakorlatilag helyre rakta a csapatát. Azóta kontrollat tartja a mérkőzést a Fradi, és újabb Ferencváros gól is akár levegőbe lóg. Viszont a Kisvárda-Eto találkozó rendkívül érdekes. A Kisvárda játékosainak a testbeszéde, az arca mind-mind azt mutatja, hogy rendkívül módon szeretnének gólt szerezni, tehát maximálisan motiváltak továbbra is. És az Eto pedig, amiről beszéltem még az első félidőben, illetve a szünetben, hogy Borbély Balázs úgy gondolkodik, hogy nem kibekkelni szeretné és számolni a perceket visszafelé, hogy mikor lesznek bajnokok, hanem újabb gólt szeretne. Itt ennek érdekében Piscsúrt is becserélte már, tehát egy rendkívül érdekes és izgalmas véghajrá várható.
1: Bár szerintem Piscsúrt azért is, amit most történt, egy szöglet után kifejelte a labdát, és ő indul el vele, le is futja Melnyiket, gyakorlatilag lebirkózza Piscsúr, jól adja a labdát, jól adja, nem adja jól a labdát Schönnek, de még így is Vitálishoz kerül a jobb oldalon, Vitális elindul az alapvonal felé, Popola majdnem tudja szerelni, de mégis Vitálishoz kerül, majd róla megy ki a labda, mondom én. A játékvezető azonban azt mutatja, hogy itt a szakadó esőben szöglettel jöhet az Eto, méghozzá jobb oldali szöglettel a 78. percben, ez akár Bembuálinak, akár Piscsúrnak is jó lehet. Vitális lesétál oda, úgyhogy egy gyors kör, Tóth Béla.
3: Hát miközben Kisvárdán elerett az eső, itt a második fél időben megszűnt az esőzés, és egyébként akkor, amikor van még hátra egy negyed óra a találkozóból, a Ferencváros Viktori öngoljával továbbra is 1-0-ra vezet az Zalaegerszeggel szemben, és érdekesség, hogy ezzel kapcsolatban a Ferencváros most tehetetlen, mert hogy ahhoz mindenképpen kellene a címvédőnek egy kisvárdai gól, hogy tényleg aranyról lehessen beszélni, és hogy arról, hogy a május eső itt valójában mit is ér, aranyat vagy ezüstöt. 78. perc, tehát Ferencváros ZTE 1-0, Akpe Viktori öngoljával lecserélték a vendégek Skribeket, aki megsérülték, befejeződött számára pályafutása eddigi legeredményesebb idénye, a helyén Lima, és Maxfeldt hozta még le Nuno Campos, a helyén pedig Alfonso, ez a két változtatás tehát a zalaegerszegieknél. Közelítünk az utolsó 10 perchez, hol tart a találkozó Miskolcon, Marosréti Ervin.
4: A 79. percben járunk, és továbbra is 3-0-ás paksi vezetést mutat a stadion eredményjelző táblája. Hán János kétszer, Gyurkics egyszer volt eredményes, és ezt a mérkőzést 104 paksi szurkoló előtt rendezik meg, ugye a DVTK drukkereket szurkolói bekiabálások miatt nem engedték be erre a találkozóra, így az ő részükről zárt kapus, de 104 paksi drukker láthatja azt, hogy vezet a csapatuk és közelednek, gőzerővel robognak a bronzérem felé. Debrecen, Olasz Gergő.
0: 104-nél több néző van itt azért a Nagyerdei stadionban, de ahhoz a 13.170-hez képest, ami a Groupama arénában helyet foglal, az ez kevés itt a Nagyerdeiben. Viszont 2-0-ra vezet a DVSC az Újpest ellen a 79. percben. Két csere a debreceni oldalon, Szuhodovszki, valamint Szécsi Márk érkezett a pályára, Dzsuzsák és Terca hagyta el a játékteret, és a 79. minutóban járunk, tehát amikor Komáromi próbálna támadást építeni. Most már elkezdődött minden bizonnyal a második játékrész is, a női kézilabda Európa Ligában. Dijonba megyünk, német Kornélhoz.
5: Bizony-bizony elkezdődött, és ha már a 104 szóba került, szerintem legalább ennyi esztergomi szurkoló biztos, hogy van itt. Az 5000 fős csarnok nagyobb részét viszont a franciák töltik meg. 1 perc és 3 másodperc telt el a második félidőből. Fél percig még ember hátrányban támadhat a Dijon együttese. Lönnborg passzívnál nem maradt több passzuk. Lönnborg kiviszi lehetetlen helyről, Bukowski lép, vissza lehet jönni egy gólra. Faragó talán lendületből végig lehet ezt vinni. Faragó 9 méteren, Faragó megáll, Szucsánszki a balátlövő helyén, Faragó, Horváth, Horváth benne be, gól! Horváth Fanni ott folytatja, ahol az első félidő végén abba hagyja, hiába véd a Rice 38%-os hatékonysággal az első félidőben. A második játékrész első gólját az Esztergom szerzi, Dijon Esztergom 15-14, labdarúgás Cseszvegi Balázs.
1: 81. perc, Kisvárda Eto továbbra is 0-1 Bembuali góljával, az elmúlt percek inkább mezőnyjátékot hoztak, most pedig egy kisvárdai szabadrúgást Popovics végzi el a saját térfele közepéről, már íveli is fel Soltész Dominik felé, Vladajú elől, aztán megszerzi a labdát Balogun, érkeznek ott a győriek, és kifelé szabadrúgást, mert hogy Balogun, ha jól láttam, ő kap egy sárgalapot, belerugott. Végül Vladojub ez a mérkőzés második sárgalapja, Csonka Bence nem dobálta a sárgalapokat, de egyébként kifejezetten hát sportszerű volt eddig a találkozó. Vladojub lent van a földön, ugye ő Bíró Barnabás helyett érkezett a pályára, és hát nagyon reméli, gondolom, Borbé Balázs, aki most vakargatja a fejét, hogy nem kell majd lecserélni, de ápolni azt egészen biztos, hogy kell. Elkezdődik a 82. perc is, de hát itt áll a játék. Mi a helyzet a Grupama Arénában, Ferencváros, Zalaegerszeg, Tóth Béla?
3: Belépünk a mérkőzés utolsó 10 percébe, Szalai jön Nagy Barnabás helyére, cserél egyet tehát Robikin. Nem tudom, hogy van-e még kakaó mondjuk a Ferencvárosban, és szeretne még gólt lőni az FTC. Áll a játék, mert Jusuf került a földre, szabadrugásra jön majd a házigazda, és továbbra is 1-0-ra vezet a Ferencváros az Zalaegerszeggel szemben, mert hogy a Rénszarvasok hazájából származó Zakariasen lódult meg a bal oldalon, centerezett, és a centerezett Akpe Viktori lábáról pattant a ZTE kapujába, tehát egy öngollal előnyben az FTC, mindez viszont csupán az ezüstéremre elég a címvédőnek. 82. perc, FTC ZTE 1-0. Miskolcon van-e változás?
4: Nincs változás, továbbra is 3-0-ra vezet a Paksa DVTK ellen, viszont volt mind a két oldalon egy-egy csere. Hinorát Szendrei váltotta a Paksi részről, Macsó Mátét pedig az ugyancsak fiatal, alig 19 éves Kis László a DVTK-nál. A Diósgyőr megy előre a szépítésért, a Paks azonban továbbra is, mint az elmúlt percekben, talán az egész félidő során őrzi magabiztos 3-gólos vezetését, és közel került most már valóban a bronzéremhez. Ennek nyilván Debrecenben kevésbé örülnek. Olasz Gergő, DVSC Újpest.
0: Sok mindennek örülhetnek Debrecenben, például annak, hogy közel 10 000 néző látogatott el az idénybeli utolsó hazai találkozóra, valamint annak, hogy 2-0-ra vezet Aloki továbbra is az Újpest ellen, Komáromi, valamint Mehiász találatával, de annak nem, hogy érmet szerez, hiszen ez már gyakorlatilag borítékolható, hogy negyedik lesz a DVSC a Fizdiga 25-26-os idényében. Két változtatás, amiről még gyorsan beszámolok, Manzanára érkezett Kocsis helyére a Debrecenbe, valamint Mehiász hagyta el a pályát, és Szakál jött az ő helyére. A 83. percben DVSC Újpest 2-0, tehát Németh Kornél kézilabda.
5: Szivercen 7 métereséből gól születik, 17-16-ra vezet ezzel most a Dijon. Történt ugyanis, hogy Bukovszki zicsert védett a 33. percben, a megszerzett labdából pedig Horváth Fanni megszerezte saját maga a 6. csapata a 16. gólját, azzal lett átott döntetlen. 4,5 perc telik el a második félidőből, egyel vezet a Dijon, amikor ember előnybe kerül a magyar csapat. Votyé kap 2 perces kiállítást, Szucsánszki minden rutinjával odament a franciához, megtáncoltatta, hiába fütyülnek, hiába fújjanak itt most 4500-an. Votyé kap egy 2 perces kiállítást, és akkor ebből lehet újra egyenlíteni. Remélem a labdarúgó barátoknak van egy pici türelme, ezt a támadást mindenképpen megvárnám, hogy lesz-e belőle egyenlítés, és utána megyünk tovább. Szucsánszki le a szérre, Ballai Anna! Lesz egyenlítés! 17-17! Akkor, amikor kereken 5 perc telik el a második félidőből. Na mi a helyzet Kisvárdán, Cseszegi Balázs?
1: 85. perc, továbbra is 1-0 az Etónak, kontrázott egy Etó szögletből a Kisvárda, és amiről már többször beszéltünk, Petrás megvalósította, úgy jött ki, hogy kirúgta a stadionból konkrétan a labdát, úgyhogy Kisvárda bedobással folytatódik. Mennyik jött Molnár Gábor egyébként most a Kisvárdába, méghozzá Jordanov fejére. Popola íveli föl a labdát, hát ugye mondjuk Balogun el is tudja azt fejelni, Vladoyu elől lefejelik a kisvárdaiak, a bal oldalon a 16-os csücskénél Soltész futtatja pont Molnár Gábort, visszakapná Soltész tőle, de elhagyja a labdát, és kirúgja azt Piscsúr felé, Tóth Rajmund Piscsúr meg is szerzi, akár le is futhatná, nem futja le Radmanovacot, Radmanovac azonban becsúszik és oldalra kimegy a labda, Győri bedobás, és Piscsúrnak tökéletesen megfelel a 86. percben, 1-0-ra vezet tehát az Eto'o Benbouli 10. percben szerzett góljával. Ugye ilyen eredmény már volt a két csapat között ebben a bajnokságban, méghozzá a legutóbbi találkozásukkor Győrben, akkor 1-0-ra tudott nyerni az Eto'o Schön góljával, de hát az itteni mérkőzésen 2-0-ra vezetett a Győr, aztán 3-2-re nyert a Kisvárda, tehát még mindig bármi lehet. 86. perc, Eto'o Kisvárda 0-1. Tóth Béla.
3: Szintén a 86. percben járunk, Ferencváros Zalaegerszeg 2-0, két perccel korábban Yusuf vágta egy káprázatos passzjáték végén Audouda passzából a jobb felső sarokba a labdát, azzal tehát 2 gólos előnyben most már a Ferencváros az Zalaegerszeggel szemben a Grupama arénában, és könnyen lehet, hogy itt a kérdőjelek helyére pont kerül az Üllői úton, és minden zöld-fehér szem lassan Kisvárdára szegeződik. 5 percnél is kevesebb van hátra a rendes játékidőből. 2 cserél Nuno Campos, könnyen lehet, hogy a portugál szakvezetőnek az utolsó mérkőzése ZTE kispadon, és ezt a két cserét már nem várjuk meg, mert hogy kapcsolunk Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
4: A 87. percben járunk, 3-0-ra vezet továbbra is a Paks. Kóli azonban még betör a 16-oson belőle, ott azonban leblokkolják a lövését, a kísérletét. 3-0 tehát a Paksnak, Debrecen Olasz Gergő.
0: Az Újpest 11-esből, amelyet Lang Ádám hozott össze, miután Tucsics barugott bele egyet a 16-oson belül. Matko értékesítette a büntetőt, így utolérte Lukács Dánielt a góllövő lista élén 17 találattal. Egyaránt ők vezetik a Fizliga góllövő listáját. 2-1 most már a mérkőzés állása a 87. percben a Debrecen-Újpest találkozón. Németh Kornél, Dijon kézilabda.
5: Csíp a dijoni mustár, de nem az esztergomiak szemét, vagy bármilyen testrészét. Dijon Esztergom 17-19-8 perc telik el a második félidőből. A kapuban is, a védőmunkában is, meg a támadó játékban is jönnek az extrák, és most támadásban a magyar csapat hárommal el lehet lépni. Faragó! Csak szabad dobást ítélnek a játékvezetők. Kisfaludi Anett góljával sikerült megszerezni a vezetést, és az imént egy kb. Fél perccel ezelőtt Kovács Anett a jobb szélről kilőtte a jobb alsó sarkot, és ezzel közte 2, de most már ide törlés miatt áll a játék, úgyhogy menjünk addig Kisvárdára, Sesszegi Balázshoz.
1: Itt a 88. sőt már a 89. perc is elkezdődik, és Petrás kirúgása után Popola fejeli vissza a labdát, aztán Kripics is belefejel, Benbouli mögül elfejlik a kisvárdaiak, de még így is Vladoyuhoz kerül, ő is jó nagyot rúg bele, valaki levehetné, srácok, már ezt a labdát. Egyelőre még senki nem teszi meg, na most Szőr Levente a középpályán, de odaadja azt Miangénak, Miangé pedig nem kapkod, Tóth Rajmund kapja vissza, Miangé Győri térféren a labda, és megnyújtja azt Piscsúr felé, vagy Bumba felé. Bumba jött be az imént, ugye Sőn Szabolcs helyett. Matanovic a visszafejelt labdával nem tudja megcsinálni a cselt, Vitális mellett, sőt, Vitális visszafelé üldözi Matanovicot, aki kénytelen középre beadni Klumeckinek, Klumecki egészen haza Popovicsnak, Popovics megint elég kacskán találja el a labdát, ez Borbé Balázsnak lehetett volna jó, de ő sem vette le. A 89. perc végén továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o Benbouli góljával itt Kisvárdán, a szó pedig Tóth Béláé.
3: 89. perc, Ferencváros Zalaegerszeg 2-0. Ebben a bajnokságban először verheti meg a ZTE gárdáját a címvédő, de igazán fájhat az a zalaegerszegi siker a Ferencvárosnak, amit ugye ebben a stadionban aratott az a együttes még tavaly októberben, mert könnyen lehet, hogy az ott elvesztegetett pontok hiányoznak itt a bajnoki versenyfutás végén, ahhoz, hogy címet végjen Robikén együttese. Utolsó percébe lépünk lassan a rendes játékidőnek, két gólt tehát tehát a különbség, a Ferencváros vezet, de hiába való mindez, mert hogy a bajnok jelen pillanatban az Eto FC. Mi a helyzet a bronz csatában, van-e bármilyen változás? Maros Réti Ervin árulja el Diós Györből.
4: 3-0-ra vezet továbbra is a Paks, és a rendes játékidő utolsó percében járunk, sőt a paksiak ott tartják a labdát a diósgyőri térfélen, úgyhogy itt azt gondolom eldőltek a vitás kérdések. Debrecen Olasz Gergő.
0: 90. perc, hiába nyer a Debrecen, jelenállás szerint 2-1-re az Újpest ellen nem lesz bronzérmes. Komáromi és Mehiasz volt eredményes a Lokiból, az Újpestből pedig Matko szépített a 86. percben, és még talán az újpestiek ünnepelhetnek majd a végén, legalábbis egy gólkirályt adhatnak a bajnokságban Matko révén. 90. perc, tehát DVSC Újpest 2-1. Németh Kornél.
5: Az Esztergom nyer, biztos, hogy nem hiába nyer, mert az Esztergom 2-vel vezet. Extázisban az esztergomi szurkolók itt közvetlen mögöttem egyébként, és időkérés miatt állt a játék az elmúlt másodpercekben. A hazaiak mesterek, nem a Alcacer kellett, hogy időt kérjen, és hozzá kellett, hogy szóljon. 9 perc 34 másodperccel a második félidő kezdete után. Szeretném jelezni, hogy 15-13-mal fordultak a csapatok, tehát a második félidőben ez jelenleg egy 7-3-as esztergomi rohanás. A labda azonban most a hazaiaknál. Na de vajon mennyi lesz a ráadás Kisvárdán, ahol a bajnoki címhez nagyon-nagyon közel jár az Eto?
1: Az előrejelzett hosszabbítás az 3 perc, egy picit hosszabb lesz, mert sikerült bedobni a győri szurkolóknak. A 3205 szurkolóból nagyjából 2000 győri a petárdát, nem petárdát, bocsánat, ilyen füstfákját, és mutogatják is a győri kispadról, hogy nem kell ezt bedobálni, hiszen már zajlik a hosszabbítás, és Petrás az, aki próbálja a kirúgást majd elvégezni, ha Csonka Bence játékvezető ezt engedélyezi. Oda hívja magához Vitális Milánt elmondani, hogy mi a helyzet, és hogy legyen szíves, tegyen rendet. De ez tulajdonképpen már megtörtént, és mutatják, mondom, a kispadról is, hogy nem kell. Egyébként már több mint másfél perc eltelt volna ebből a 3 percből, de hát így nem. És aztán Tóth Béla, Ferencváros.
3: Megvan a harmadik ferencvárosi gól, Zakariasz megérdemelte, mert nagyon jól szállt be, igazából ő a különbség a két csapat között a második félidőben. Jobb oldalról végzett el szabadrúgást, az FTC átívelték a hosszú oldalra, Yusuf nagyon szépen visszatette azt, és a második hullámban érkező Zakariasz ballal emelte be a kapu bal oldalába. 3-0 a Ferencváros, tehát némiképp ezzel az állással bosszút áll a Zalaegerszegen a korábban elszenvedett két vereség ígért a bajnokságban, és a Magyar Kupa győzelem után, ugye a döntőben legyőzve a Zalaegerszeget, ezúttal egy hét múlva szintén megveri az ET együttesét az FTC. 3-0 tehát, de a végjáték Kisvárdán az izgalmasabb. Cseszregi Balázs.
1: Vezető, hogy nincsen 11-es, sőt, Klumecki kapott sárgalapot reklamálásért. Nagyon határozott volt Csonka Bence, de Balogun is ott van a 16-oson belül, meg Tóth Rajmund is ott van. Tóth Rajmund már felkelt, gondolom ez jó hír. Marco Rossi szövetségi kapitánynak, csak sikerült kimondom a nevét a kapitánynak. Azt már nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, ahogy szoktuk ezt mondani, ezt már csak a játékvezető tudja megmondani, hogy mikor lesz vége ennek a találkozónak, hiszen most már a harmadik perc is a vége felé közeledik az előrejelzett hosszabbításnak, és Petrás az, aki el fogja végezni a szabadrugást, mindenkit előre küld, mindenki mutogatja már az óráját a győri kispadon is, mindenki mutogatja az óráját a kisvárdai kispadon is, hogy az bizony csak ellenkező előjellel mutatja Csonka, hogy jöhet a kirúgás, tehát a varvizsgálat is befejeződött, hiszen ez azt jelenti, hogy nincs 11-es ebből a helyzetből. Közel volt egyébként Csonka Bence, és jól látta, hogy mi történt. Tóth a mérkőzés egyik legjobbja, Petrás felrúgja a labdát, és bajnok a Győr! Bajnok az Eto, miután 1-0-ra nyert Kisvárdán. Kisvárda Eto FC 0-1, az ötödik bajnok címét szerezte meg 1963, 1982, 1983 és 2013 után, azaz 13 év elteltével az Eto FC csapata, méghozzá úgy, hogy az elején Petrásnak köszönhették, hogy mérkőzésben maradtak, hiszen Mesanovic zicsereinél, valamint Jordanov helyzeténél is óriásit védett. A 10. percben azonban már megszerezte a vezetést az Eto, méghozzá úgy, hogy Bembuali egy baloldali beadás után 3 méterről az üres kapuba pofozta a labdát. Utána az Etónak voltak helyzetei, Bembouli fejesénél Popovics védett egy hatalmasat, ennél is nagyobbat védett akkor, amikor Schön kilépett a labdával, és Zitzerből kapura lőtte, ezúttal is védett. A Kisvárda nem adta fel, gólt akartak rúgni az első félidőben, de igazából helyzetig nem jutottak. A második félidőben talán kicsit nyugodtabb volt a játék, de a kisvárdai játékosokon látszott, hogy mindenáron helyzetbe akarnak kerülni, gólt akarnak rugni, de mégis elsősorban Piscsur és Bembouli, valamint Schön révén a győrieknek volt helyzete, és két óriási Popovics védés kellett ahhoz, hogy ne dőljön el már a félidő közepén a mérkőzés. Nem dőlt el a mérkőzés, sőt a végén még Balogun belépett a 16-oson belülre, de óriásit védett Tóth Rajmund, óriásit szerelt Tóth Rajmund, így aztán innentől kezdve pedig már csak arra lehetett számítani, vagy arra várt mindenki itt Kisvárdán, körülbelül 2000 győri szurkoló, hogy lefújja a játékvezető a mérkőzést. Ez pedig megtörtént, Kisvárda Eto FC 0-1, ez pedig azt jelenti, hogy 5. bajnoki címét szerezte meg az Eto, és indulhat majd a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Hogy sikerül-e élőben interjút csinálni, azt most nehéz megmondani, hiszen a felszólítás ellenére az összes győri szurkoló ott van, a szó pedig Tóth Béláé.
3: A Groupama Arénában pedig a májusi eső ezüstöt ér. Itt már gratulált a helyi műsor közlő a ferencvárosi játékosoknak a kupagyőzelemhez, a sikeres Európa Liga meneteléshez és a bajnokságban elért ezüstéremhez. Itt hamarabb véget ért a mérkőzés, mint Kisvárdán. Aztán a zöld-fehér játékosok gyülekeztek a kispadnál, várták a tájékoztatást, hogy mire jut az Eto a rétközi kisvárosban, és végül is miután megkapták azt az eredményt, hogy nyert az Eto, így aztán most már gyűjtik be a tapsot a lelátóról, itt körbe-körbe sétálva az üllői úton. 3-0-ra nyert a Ferencváros az Alegerszeg ellen a Groupama Arénában, de mindez csupán az ezüstérmet jelenti tehát a címvédőnek. A második félidőben esett mind a 3 gól, az 58. percben Zakariasen futott el a bal oldalon, a lapos centerezés, az Ágpe Viktori, tehát az ETL védőjének a lábáról perdült fel, Zalai szempontból szerencsétlenül, mert a saját kapujába hullott, ezzel az öngóllal szerzett tehát vezetést az FTC. Aztán bő fél óra múlva a 83. percben Yusuf növelte a címvédő előnyét, gyönyörű passzjáték végén oda-oda találta meg, és a kaputól 5 méterre a jobb felső sarokba lőtte a labdát a nigériai játékos. 2-0 volt ezzel is, a hosszabbítás második percében Zakariasen állította be a 3-0-ás végeredményt, Yusuf gólpasszát követően emelte a labdát 7 méterről a kapu bal oldalába a norvég játékos, aki talán a mérkőzés legjobbja volt, csereként ért el gólt, és nagyon fontos szerepe volt az első találatban is. Az Alegerszeg az 5. helyen zár a bajnokságban, kupadöntőt játszhatott Nuno Campos együttese, ott ezüstérmet értek el, itt pedig az 5. pozíció azt jelenti, hogy a nemzetközi kupaindulásról is lemaradnak az alaiak. A Ferencváros sorozata pedig megszakad, mert hogy egymás után elért 7 bajnoki címet követően az összességében 37. bajnoki címre még várnia kell a zöld-fehér szurkolóknak, ugyanis 2018 után először nem Ferencvárosnak hívják a magyar bajnokság győztesét. Na de hogyan hívják a magyar bajnokság bronzérmesét? Maros Réti Ervin.
4: Paksi FC-nek hívják a bronzérmes csapatot, mert hogy a DVTK elleni szezonzárót Bognár György együttesen nagyon magabiztos teljesítménnyel 3-1-re nyerte meg, mert hogy a DVTK a ráadásban Galántai Tamás révén szépíteni tudott. De a mérkőzés már az első fél időben eldőlt, sőt az első percben gyakorlatilag, amikor Hán János fejelt Bánhegyi Bogdán kapujába egy baloldali beadást követően. A Paks azonban ezután sem állt le, Gyurkics a 18. Hán pedig túl az első fél órán a 31. percben is betalált. A Diós György nagyon sok fiatallal állt föl ezen a mérkőzésen, hiszen fontosak voltak a fiatal percek, de igazából így nem tudták megnehezíteni a Paks dolgát. A szépítésre azonban összejött a Diós Györgynek, mert Galántai közelről betalált, és így 3-1-es vendégsikerrel zárult a találkozó. A Paks tehát a bronzérmes. Debrecen, Olasz Gergő, Diós György ezzel búcsúzik.
0: Debrecen, Újpest 2-1 a Fizliga utolsó fordulójában. Az első fél időben Mehiász, valamint Kocsis talált be, pontosabban Komáromi, hiszen utólag átírták a találatot, ezzel fél időben 2-0-ra vezetett a DVSC. Aztán a 86. percben még Matko büntetőből szépített, így alakult ki a 2-1-es debreceni siker az Újpest ellen. Matko lett a gólkirály, és akkor nem csak Debrecen, hanem a 2025-2026-os labdarúgó NB1-es idény is búcsúzik innen a Negyerdei stadionból. Győr bajnoki címmel, ferencvárosi ezüsttel, paksi bronzzal a Debrecen csak negyedik lett. A Magyar Kupát a Ferencváros nyerte, a Debrecen pedig bár nem lett érmes, de ünnepel a publikum. Debrecenből még egyszer búcsúzik tehát az NB1-es idény.
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy centi, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Legjeim százszörös a pályafutás, a végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcaston az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az újra töltve című magazinműsor 12. részében 3 évtizedet ugrunk vissza az időben. A mai témánk az atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítás lesz. Igazán tanulságos történetet hallhatnak, amely az akkori korszak egyik lenyomata is. Tartsanak velünk! Az 1990-es évek közepén két jól sikerült olimpián volt túl a magyar sport. 1988-ban Szöulban 11 aranyat, 6 ezüstöt és 6 bronzot szereztünk, majd 4 évvel később még erre is rátettünk egy lapáttal, a 11 arany mellett 12 ezüsttel és 7 bronzzal tértek haza sportolóink Barcelonából. Az 1952-es Helsinki játékok után az 1992-es volt a magyar sport történetének második legeredményesebb olimpiája. Szöulban és Barcelonában már a szakmai körökben csak úszópápaként emlegetett Szécsi Tamás irányította úszók voltak a magyar sport zászlós hajói. Szöulban 4 aranyat és 2 ezüstöt, Barcelonából pedig 5 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzot hoztak haza. Nem csoda hát, ha az 1996-os atlantai játékok előtt is nagy volt az elvárás velük szemben. A már kvalifikált sportolók edzőtáborokban készültek, de akadtak, akiknek még nem volt meg az olimpiai részvétel szükséges szintidő, amit csak hivatalos versenykörülmények között lehetett teljesíteni. Ilyen előzmények után került sor a magyar úszósport történetének legkülönlegesebb eseményére, egy budapesti versenyre, amely papíron minden feltételnek megfelelt, egyetlen apróság kivételével, erre a versenyre valójában soha nem került sor. Mielőtt azonban elmerülnénk a részletekben, lépjünk vissza néhány évet az időben. Fodor Szabolcs, a Ferencváros úszószakosztálynak akkori vezetője, az 1990-es évek elején egy kanadai túra során olyan ismertséget szerzett, aminek az évekkel később kirobbanó ügyben fontos szerepe volt.
3: Kicsit előrébb kell mennünk a dologban, a 90-es évek elején, tehát 90-től már ugye rendszerváltás volt, és az úszócsapatok is mehettek ki külföldre, különböző túrákra, versenyekre, edzőtáborokba. Fradinak is volt ilyen a túrája többek között Kanadában, nem is egy, és a kanadai túra alatt az egyik versenyen oda jött hozzám egy úr, Mick Thierry, úgy hívták az urat, aki végül is magyar gyökerekkel rendelkezik, tehát magyarul is tudott, és elmondta, hogy a Swim News magazin szerkesztőjeként és kiadójaként ő állítja össze a világranglistát is abban az időben. A világranglista összeállításával természetesen neki rengeteg jegyzőkönyvre volt szüksége, és megkért engem, hogy a magyarországi fontos versenyekről, országos bajnokságokról, vagy esetleg olyan eredményekről, ami esetleg világkupa, vagy világranglistához fontos, azt én küldjem ki. Úgyhogy megállapodtunk, és én ezeket postai úton mindig küldtem ki.
2: Az 1996-os atlantai olimpia július 19-én megnyitója előtt alig 24 órával a mai nap című napilap olimpiai mellékletében úszókaland az interneten címmel meglepő írás jelent meg. A szerző Voli György így kezdte a cikket. A narrátor Katona László.
4: Csuda egy találmány az internet, az ember össze-vissza kapcsolgat, s olyasmikre bukkan, amelyek megdobogtatják a szívet. Például ráakad egy június 6-a és 8-a közötti magyar olimpiai válogató verseny eredménylistájára.
2: A cikk felsorol néhány eredményt, például, hogy Kollár Miklós 200 gyorsan 1 perc 50,11 század másodpercet úszott, 400 vegyesen Batházi István 4 perc 21,31 század másodpercet, Kis Gergő pedig 4 perc 21,78 század másodpercet repesztett, hozzátéve, hogy ezekkel az eredményekkel a világranglistán Batházi a 8., Kis a 11., Kollár pedig a 19. helyre került. Némi pikértséggel hozzátette a szerző, mindezek ismeretében apró problémának tűnik, hogy a Margit szigeti hajós Alfréd úszodában az említett időpontban műugró versenyt rendeztek, a komjádi létesítmény szervezője Pap István szerint pedig akkor tájt senki nem szerződött velük. A mai napban megjelent írás arra is kitért, hogy az interneten felelhető listán mások mellett Szabados Béla és Lakos Gyöngyvér neve is szerepelt, előbbi 3. és 1. utóbbi 1. és 3. helyet szerzett. Ez azért érdekes, mert Szabados Béla édesapja így nyilatkozott a lapnak. A szöveget Nyágúj Gergely olvassa fel.
5: A fiam akkor itt volt velünk Békés Csabán. Ha jól emlékszem, akkor edzett napközben, este meg szépen hazajött és saját ágyában aludt. Tudja, rosszul áll anyagilag a klub, még az OB-ra is kérdéses volt, hogy szállást tudunk-e foglalni.
2: Lakos Gyöngyvér szülei is hasonlóan nyilatkoztak, elmondásuk szerint a lányuk akkor tájt éppen vagy edzett, vagy napozott és otthon pihent. Dr. Molnár Istvántól az OTSH jogi főosztályvezetőjétől azt kérdezte a lap, mi történik, ha hamis adatokkal kvalifikálja magát néhány versenyző az olimpiára. A párbeszédet narrált formában mutatjuk be, a kérdezőt Katona László idézi, a válaszokat Elpap István olvassa fel.
6: Ilyen még nem fordult elő. Ha kiderül, utólag nem zárják ki az érintetteket.
4: És ha a verseny előtt derül ki?
6: A részvételt nem érinti, majd a verseny után felelősségre vonják a bűnösöket. Igazság szerint még nem volt precedens, így nem tudom, mi a helyzet. Ha a Nemzetközi Szövetség elfogadja a nevezést, azzal szentesíti a részvételt.
2: A mai nap említett cikkében Fodor Szabolcs, a Ferencváros szakosztályvezetője is megszólalt, aki most 30 évvel a történtek után magazinunknak felidézte, akkor vált számára egyértelművé, hogy az olimpiai nevezések kapcsán valami nem stimmel, amikor Nick Thierry-től a Swing News szerkesztőjétől megérkezett a magazin legfrissebb száma, benne az aktuális világranglistával.
3: 96-ban valóban egyszer csak jött egy olyan világranglista, ami a kezembe került, olyan magyar eredményekkel, amiről fogalmunk nem volt, hogy mikor született és hogy volt. No, a keletkezéséhez ott volt egy időpont megadva, hogy akkor történt a verseny. Ezt aztán fel is hívtam őt, hogy mi történt, és azt mondta, hogy a Magyar Úszó Szövetségtől jött egy jegyzőkönyv, egy versenyjegyzőkönyv, és az alapján tette be ezt. Ez azért okozott nagyon sokak számára problémát nemzetközi szinten, mert bizonyos országokban a világranglista helyezésekhez volt kötve az egyes úszók támogatása. Tehát például Kanadában vagy Japánban meg több helyen is volt, hogy attól függően, hogy mit tudom én, az első 20-ban van, vagy az első 50-ben van, vagy a 80-ban van, szerint kaptak pénzt és támogatást a saját úszószövetségünktől, tehát abszolút nem volt mindegy nekik, hogy ki hányadik helyen áll egy aktuális világranglistán.
2: Ezen a ponton fontos még egyszer hangsúlyozni, a cikk az atlantai olimpia rajtja előtt egy nappal jelent meg. Jánosi Károly, a mai nap akkori munkatárs, az írás megjelenésekor már az olimpia helyszínén Atlantában volt, ahol a szövetség elnöke Gyárfás Tamást szembesített az írás tartalmával.
3: 19-én jött a megnyitó ünnepség. Engem fölhívtak a főnököm, az akkori főszerkesztő helyettes, ugye maga is jól ismert sportújságíró Rizskó Géza, hogy tegyek fel néhány kérdést ezzel kapcsolatban Gyárfás Tamásnak, az Úszó Szövetség akkori elnökének. És meglehetősen furcsára sikerült az interjú, hát most mi szakmabeliek azért, hogy mondjam finoman, nem éppen a sima modoráról, a simulékonyságjáról ismerjük Gyárfás Tamás, bár néhány esetben ez kétségtelen, de akkor elég furcsa módon hárított el a kérdéseimet, szinte felelősségre vont, hogy miért nem azzal foglalkozom, hogy mennyit úsztak, mit tudom, egerszegék az előfutamok során, hogy milyen csodálatos eredmények voltak. Mondtam egy Tamás azért, mert nekem az a dolgom, hogy kérdezzek. Most éppen téged kell kérdezni, hát téged kérdezlek. De aztán úgy el lett, hogy mondjam, a magasabb sarzsi, nem tudom, finoman most nem akar mondani durva a kifejezést használni, de hát szinte leteremtett, hogy miért ezzel foglalkozom. És hogy valahogy úgy, aztán én elmondtam, tolmácsoltam már Budapest felé a főnökeimnek. Aztán itt az olimpia viharában, vagy éppen, hogy nem viharában, elég sikeres olimpia, vagy olimpia volt számunkra Atlanta, kicsit úgy elsikkadt.
2: Talán ez is az oka, hogy a korhazai sportsajtója nem kapott rá a sztorira, az olimpia rendben véget ért, s ugyan a 7 arany elmaradt az előző két olimpián szerzett 11-től, a 4 ezüsttel és 10 bronzzal kiegészítve összességében még így is jól teljesítettünk Atlantában. Ami az úszókat illeti, Rózsa Norbert, Szene Attila és Egerszegi Krisztina aranyérmet szerzett, Gütler Károly ezüstérmes lett, s Kovács Ágnes bronza mellett Egerszeginek is volt egy harmadik helye. A magyar küldöttségben összesen 22 úszóneve szerepelt, 4-jel több, mint az 1992-es játékokon, szóval ebben a tekintetben előrébb lépett a csapat, az érmek számában viszont nem. De még így is a magyar küldöttség legeredményesebben szereplő sportága lett Atlantában. Aztán alig több mint egy hónappal a játékok augusztus 4-i lezárását követően, szeptember 9-én robbant a bomba. A Népszava aznapi száma a címlapon öles betűkkel ezzel a címmel jelent meg. Nem létező verseny eredményeivel delegáltak úszókat Atlantába. Az újság által leírtakat Katona László idézi.
4: A szerkesztőségünk birtokában lévő dokumentumok és nyilatkozatok egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyar Úszószövetség egy nem létező versenyről készített fiktív jegyzőkönyvet küldött el a Nemzetközi Úszószövetség statisztikai irodájának a világranglista összeállításához, majd az eredményekre hivatkozva neveztek 11 úszót az atlantai olimpiára. A vélhető csalásra véletlenül derült fény. Az ISSA ugyanis fölteszi a világranglisták és jelentősebb versenyek adatait az internetre. Így tűnhetett fel, hogy kirívóan jó eredmények születtek egy június 6-a és 8-a között a Komjádi úszodában rendezett válogatón. A jelzett napokon a Komjádi úszodában nem rendeztek olimpiai úszóválogatót.
2: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Krejsz Bálint. Arról, hogy milyen úton kerültek a Népszava birtokába a konkrét információk, Buzgó József, a Lapsport rovatának akkori vezetője beszélt.
7: A következő történt, egy szép nyári napon szóltak a tortáról, törökvészi úton volt akkor a szerkesztőség, és szóltak a tortáról, hogy egy borítékot hoztak a nevemre, de az illető nem várta meg, hogy én lemenjek a borítékén. Lementem a tortára, fölvittem a borítékot, a nevem rá volt írva, és akkor kibontottam, és egy versenyjegyzőkönyv, egy úszó versenyjegyzőkönyv volt benne, egy komplett versenyszámokat tartalmazó jegyzőkönyv, akkor tehát összeült a robot, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy mi lehet, hogy lehet, hogy ez lesz, lehet, hogy valami vicc, vagy nem tudom én, és akkor hát az első ötletem az volt, hogy hívjuk fel a Komjádi úszodát, és akkor hát a Pósa Árpád kollégám nagyon aktív lett ebbe a kérdés, be, ugye őt kértem meg, hogy hívja fel. A feldolgozásban is egyébként őnek lett a legnagyobb szerepe, illetve a Ballai Attilának, és akkor megkérdeztük, hogy milyen esemény volt 28-án. Most idézőben mondom, hogy úszóverseny biztos nem volt, hanem valamilyen másodosztályú vízilabda mérkőzés zajlott abban az időben. Hát ugye ez elég furcsa, hogy van egy komplett úszó program, aztán kiderült, hogy ott azon a napon nem volt úszóverseny, nem véletlenül, hogy nem is tájékoztatott egyetlen sajtóorgánunk se erről a versenyről, és akkor ezen a vonalon kezdtünk elindulni.
8: Ön gondolkodott valaha azon, vagy volt esetleg sejtése, hogy kidobhatta be azt a borítékot az ön nevére?
7: Nem. Akkor még nem voltak ilyen kamerafelvételek, hogy legalább meg tudtam volna nézni az urat, aki, mert azt mondták, hogy férfi volt, aki ezt megtette.
9: Csenget a poskás, egy igazi sorskás, minden a köztünk jár.
2: A Népszavában konkrét szerző nélkül csak népszava információként jegyzett írás azonnal igyekszik tisztázni, nem a sportolókra, sokkal inkább a sportágat irányítókra vetnek rossz fényt a történtek. A narrátor Katona László.
4: Nem az úszók sikerére, az érmesekre, hanem a magyar úszósport vezetésére vet árnyékot, hogy a rendelkezésünkre álló dokumentumok szerint a 12 férfi és 10 női úszó közül jó néhány úgy jutott ki az ötkarikás játékokra, hogy a Magyar Úszószövetség meghamisította az eredményeket, ezáltal a világranglistát. Még akkor is megdöbbentő a csalás ténye, ha ez semmiben sem befolyásolta az atlantai eredményeket.
2: A Népszava első oldalán megjelenő listán 11 név és a hozzájuk tartozó fantom eredmény szerepelt. Íme a névsor, amit Katona László olvas fel.
4: Ág Olivér, Batházi István, Cene Attila, Deutsch Tamás, Horváth Péter, Kerékjártó Tamás, Kisgergő László, Kollár Miklós, Szabados Béla, Zubor Attila, Kis Anna Mária.
2: A listához annyi kiegészítést mindenképpen kell tenni, hogy például az Atlantában 200 vegyesen olimpiai aranyérmet szerző Cene Attilának ebben a számban természetesen nem volt szüksége fantom időre, enélkül is tagja volt az utazócsapatnak, az ő neve mellett 200 gyorsan elért idő szerepel. A Népszava telefonon beszélt Nick Thierryvel, ez Buzgó József, a lap akkori sportrovat vezetője, így idézte fel magazinunknak.
7: Felvettük a kapcsolatot egy Thierry Árpád nevű úrral, aki a Swimming World-nek a ranglistáját, a világranglistáját állította össze, és ugye ilyenkor, amikor országos csúcsok meg nagy eredmények születnek, hát azokat mindig ugye a FINA felé elküldi a szövetség, be is érkezett ez a FINA központjába, illetve a Swimming World-nek a szerkesztőségébe, és hát ott meglepődve mondta az úr, hogy hát itt olyan eredmények születtek, hogy egy héttel korábban valaki úszott, mit tudom én, 4-28-at, 400 vegyesen, majd egy héttel később meg 4-21-et, ami már olimpiai szintidő volt. És hát akkor ugye ezen elkezdtünk nyomozgatni, akkor felvettük a kapcsolatot a szövetséggel, hát persze ott mindenhol hatalmas elutasítás volt, de hát ugye szépen göngyölődött föl a történet, és hát ugye egyre több beismerés lett, aztán persze pereskedés, fenyegetés.

0: azt mondom, hogy egy hónapon keresztül volt címlapon a történet, aztán hát kaptunk innen is, onnan is ideget, meleget, de hát végül is ugye hát a Népszava csak, vagy a sportrovata a Népszavának pontosabban, csak azt tette a dolgát, mert hát mondjuk azért az eléggé faramúci dolog, hogy valakiket így próbálnak kijuttatni az olimpiára.
1: A tekintélyes szaklap, a Swing News kiadója és szerkesztője, a világranglistát összeállító Thierry a Népszavának akkora következőket mondta. Az írott anyagot Nyágói Gergely narrálásával mutatjuk be.
2: Néhány eredményt és körülményt már akkor is furcsának tartottam, például értelmetlennek látszott egy héttel a nemzeti bajnokság után olimpiai válogatót rendezni. A küldemény nem a megszokott úton, azaz Fodor Szabolcs úr által érkezett, hanem DHL gyorspostával. Rövidesen kaptam egy-két jelzést is Magyarországról, miszerint ez egy fantomverseny, de mivel ellenőrizni nincs módomban, hamis jegyzőkönyvet pedig még soha sehonnan nem kaptam, nem tehettem semmit. Nekem el kellett fogadnom az eredményeket, és fel kellett dolgoznom azokat. Tekintettel, hogy jártas vagyok az úszásban, néhány adat így is elgondolkoztatott, például Zubor Attila, Botházi István és Kis Gergő időeredményei, amelyek látványos fejlődésről tanúskodtak. Ráadásul többen is éppen ezen időeredményeknek köszönve nevezhettek az atlantai olimpiára.
1: Tegyük hozzá, a június 6-a és 8-a között megrendezett verseny eredményei sem a magyar távirati iroda, sem a nemzeti sporthírek között nem szerepelt, ami csak tovább erősítette a feltételezést, miszerint erre az eseményre valójában soha nem került sor. Egyre valószínűbb volt, hogy a magyar úszósport vezetése, vagy annak egy része az Atlantába kiutazók számának bővítése érdekében kitalált egy versenyt, egy amolyan olimpiai válogatót, miután az országos bajnokságon kiderült, hogy a szintet nem mindenki teljesítette. Ezt látszott alátámasztani az is, hogy a DHL ügyfélszolgálatának tájékoztatása szerint a Magyar Úszószövetségből Hauer Péter nevében június 22-én elpostáztak egy küldeményt, amelyet a cég futára június 26-án kézbesített Torontóban. A Népszavában megjelent írás több kérdést is felvett, ezt Katona László ismerteti önökkel.
3: Nem tudni, hogy a magyar úszás vezetői miért vállaltak ekkora kockázatot magukra olyan versenyzők miatt, akik az olimpián a futottak még kategóriában végeztek. Kinek milyen anyagi és erkölcsi haszna volt a hamisításból? Ki vállalja a felelősséget egy óriási nemzetközi botrányért? Természetesen azt a kérdést is fel kell tenni, hogy milyen nyomás nehezedett az úszókra és edzőikre, ha eltűrték, hogy a szövetség vezetői ilyen kalandorakcióba hajszolják bele őket, kockáztatva pályájukat, a magyar úszósport tekintélyét.
1: Szabados Gábor sportközgazdásszal többek között a lap által megfogalmazott kérdésekre, a történtek mögött megbúvó motivációra kerestük a választ.
0: Azt ugye látni kell, hogy itt nem sokkal vagyunk a rendszerváltoztatás után, tehát még mindig az az időszaka ez a magyar sportnak, amikor ugye az hirtelen összeomló állami sportfinanszírozás után egy óriási, hát mondjuk így finanszírozási vákum támadt a magyar sportban. Nagyon nehéz volt fenntartani a megfelelő szakmai működést, és igazából ez egy ilyen nagyon erős, ilyen szürke zónát hozott létre, mondjuk így a magyar sport finanszírozásban, tehát mindenki úgy és olyan bevételeket próbált megszerezni, amiért és ahogy tudott. Ebben megjelentek ugye különböző szerencselovagok, illegális pénzek, gyakorlatilag bármi, amihez hozzá tudtak jutni a sportvezetők. Azt gondolom, hogy ez az eset is igazából ennek az egész helyzetnek a kuszaságát mutatja és demonstrálja. Itt nyilvánvalóan az, hogy a még fennmaradó erőforrásokhoz, és főleg a még fennmaradó állami támogatásokhoz hogyan tud hozzájutni egy sportszövetség, abban minden lehetőséget, minden érvet fel kellett használni, tehát hogy mondjuk egy világversenyen, olimpián, bárhol hány érmünk van, hány sportolóval vagyunk jelen. Ezek a számok jelentősen tudták növelni egy sportszövetségnek az érdekérvényesítő képességét. Nem úgy kell ezt elképzelni, mert a magyar sportfinanszírozási rendszer akkor nem egy olyan világos alapokon nyugvó, egyértelmű képletekkel meghatározott rendszer volt, hogy mondjuk ha ennyi érmet szerzel és ennyi sportolód van az olimpián, akkor ilyen támogatásban részesülsz, hanem egész egyszerűen az adott szövetségnek, és különösen mondjuk a szövetség vezetőinek a befolyását, érdekérvényesítő képességét növelte az, ha mutatni tudta, hogy minél több sportolóval vagyunk ott egy olimpián, minél nagyobb részét tesszük ki a magyar csapatnak, és ebben ráadásul vannak érmes sportolók. Tehát alapvetően ez volt a fő motiváció, hogyha tudja növelni egy szövetség azt a létszámot, vagy hányan vagyunk ott, mekkora az adott sportágban a magyar csapat létszáma, akkor ez az adott szövetségnek az erejét

0: növeli, és akkor így nyilván azokhoz a szűkös forrásokhoz, amik akkor rendelkezésre álltak, egyrészt ugye állami támogatások, ami még abból megmaradt a különböző sportszervezeteken keresztül, vagy a Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül, de akár mondjuk még az esetleges szponzori források, azokat is alapvetően ez mozgatta a rendszert, hogy minél többen ott vagyunk, annál jobban lehet mutatni, hogy mi egy fontos szövetség vagyunk.
1: Ami a motivációt illeti, arra Kunce Gábornak, a sportot felügyelő akkori belügyminiszternek is megvan a maga elképzelése.
2: Anyagi haszon ebből nem keletkezett, ezt se lehetett egyébként utólag megállapítani, de fogadjuk el. Az egyik indok az volt, hogy a fiatal versenyzők hadd szerezzenek itt rutint, hiszen majd ők lesznek a következő olimpia szereplői. Létezett egy Sydney 2000 program, és annak keretében gondolták ők ilyen módon felkészíteni a versenyzőket. És hát megjegyzem, volt is, talán Horváth Péternek hívták, aki bőven megjavította a saját legjobb eredményét, és bőven a szintidő belül is tudott úszni magán az olimpiai versenyen, és végül 8. helyet szerzett. De ezzel együtt is ez egy hamisítás volt, ami meghamisította egyébként a világranglistákat is, hiszen ezek a kamu eredmények, amelyek szerepeltek, ezek felkerültek a világranglistára is. Megjegyzem, voltak olyan nyilatkozatok, hogy a világszövetség vezetője is tudott erről a dologról, előre szóltak neki, és akkor nem kifogásolta, bár utólag ezt természetesen nem ismerte el. Szóval egy elég zavaros ügy volt, részben következményekkel, részben persze következmények nélkül, de talán ezt követően az ilyen típusú ügyek már elkerülhetővé váltak.
1: Még a mai napban július közepén megjelent írásnak nem volt különösebb visszhangja, a Népszava szeptemberi cikkét követően viszont a Honi Sport sajtó azonnal felkapta az ügyet. A Kossuth Rádió Krónika című műsora is beszámolt a történtekről, és Uzay József főtitkárt meg is szólaltatta.
3: Nyakig a vízben. Lemondott az úszószövetség elnöke Gyárfás Tamás, miután kiderült, hogy egy soha meg nem rendezett verseny fiktív jegyzőkönyvének alapján neveztek több úszót az atlantai olimpiára. A történteket kegyes csalásnak nevezte az úszószövetség főtitkára, Ruza József, aki viszont maradt a posztján. Klemanovics Vera jelenti.
4: Tény, és a Nemzetközi Úszószövetség Atlantában már a versenyek megkezdése előtt tudott arról, hogy a magyar úszók egy részét valótlan eredmények alapján nevezték a nyári játékokra, és a válogatást a szakvezetők kérésére nem rendezték meg. Jelentette ki a Krónikának a Magyar Úszószövetség főtitkára, hozzátéve, hogy a Nemzetközi Szövetség a körülményeket mérlegelve túllépett rajta. Ruza József ugyanakkor elismerte, hogy ez nem egyéb, mint csalás, de mint mondta, kegyes csalás. Szerinte az olimpiák történetében gyakori, hogy olyan versenyzőket neveznek, akik nem ütik meg a szintet.
5: Aki a nevezési szintet oly módon kozmetikázza, hogy megfeleljen a rajthozállás feltételeinek, az lényegében csalást jelent. Ilyen lehetőséggel a világon azonos időben nagyon sok helyen élnek, és nagyon sok sportágban.
4: Ruza József hangsúlyozta, hogy kedvezőbb körülményeket lehet teremteni a versenyzőknek, ha többet neveznek, és aztán kevesebben mennek ki. Ugyanakkor, tette hozzá a főtitkár, a szakvezetők azért is kérték bizonyos versenyzők nevezését, mert így felkészíthették őket az olimpia után egy héttel megrendezett ifjúsági Európa-bajnokságra, és ott nyertek is 5 aranyérmet.
5: Mi annak idején utaztattuk az Egerszegit, meg utaztattuk a Darnyit, amikor azt se tudták, hogy kicsoda. De mi hitelt adtunk a szakembereknek, és az élet minket igazol.
1: Önök az Újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Kossuth Rádió Ráadás című műsorában a szövetség elnöke, Gyárfás Tamás is reagált a Népszavában megjelent írásra. A feszült hangulatú interjút, amelynek végén Gyárfás bejelentette a lemondását, Szörényi Péter készítette.
6: Gyárfás Tamás, a Magyar Úszószövetség elnöke, valamint a NAP TV elnöke is ön peres ügyben van a Népszava kiadójával, a VQRT-vel. Gondolom akkor nem véletlen, hogy a Népszavában önnel kapcsolatban igen sok támadás jelenik meg. Lásd, ez a legutóbbi cikk, amelyben arról van szó, hogy a Magyar Úszószövetség olyan versenyt rendezett, amelyik hát nem is volt megtartva.
7: A Népszavával, a VQRT-ből fakadóan nekem most már merem azt mondani, hogy háborúm van. Én nem tudom, mi a véletlen, mi nem. Azt tudom, hogy 2 hónappal ezelőtt a mai nap erről már beszámolt, és most friss hírként van kezelve, bizonyára megvan ennek az oka. A Nemzetközi Úszószövetség vezetői egyébként Atlantában erről már tudtak, mert a mai nap cikkét angol fordítással megküldték nekik is. Kicsit elcsodálkoztak, azt mondták, hogy sajátos, hogy magyar jelent fel magyart, mert olyat már hallottak, hogy a vetélytársak megpróbálják egymást lehetetleníteni. Van ilyen. Az köztudott, hogy a Nemzetközi Úszószövetség megengedte, hogy a magyar versenyzők mindezek ellenére rajthoz álljanak.
6: Gondolt arra, hogy megvédendő a magyar úszókat, ön esetlegesen lemond?
7: 24-én van a közgyűlés, amikor mindenkinek lejár a mandátum, úgy tetszik már, most egy ilyen átmeneti állapot van, és a szövetség közgyűlése eldönti, hogy kit tart méltónak.
6: De oda mehet úgy is, hogy azt mondja, hogy én nem vállalom tovább. Azért gondoltam, hogy esetleg így, ilyen formában lemond.
7: Hát ha nem a Népszavában jelenik ez meg, akkor biztos ezt megfontolnám. Én azt mondom, hogy lejár a mandátumom, és ezt az örömet nem okozom meg, mert akkor sikert ért az akciójuk.
6: De ha mondjuk nem választják újra, fogalmazzunk így, akkor mondjuk ennek a cikknek fogja tulajdonítani?
7: Én azt hiszem, hogy ennél ez a sportág ma már összeszedettebb, nagyobb közösség. Ha nem választanak újra, talán találnak egy jobb elnököt, aki több pénzt tud hozni nekik. Ha az a cél, hogy az úszósport szűnjön meg, akkor véleményt mindenkinek le kell mondani. De ilyen erővel lemondhatna az is, aki ért hozzá, tehát aki szakember, mert higgy el, hogy ezt nem a úgynevezett felső vezetés, vagy az elnök találta ki, vagy a főtitkár, hogy kinek hogy alakuljon a szintideje, mert képzetlenek vagyunk. Hát ha nyilván a szakemberek, a szakvezetés, de senki nem kérdőlezi meg. És Ruza József egy kommunikét kiadott, ez ügyben elmondta az álláspontját, ez megerősíti.
6: Ön végül is itt fontos anyagiakról és szakmai érvekről beszélt, de mondjuk van ennek erkölcsi oldal is.
7: Hát ha önnek ilyen fontos, és ugye 24-én közgyűlés van, amikor úgyis vezetést választanak, akkor annak ellenére, hogy én nem akarok örömet okozni a Népszavának, de ezzel segítem a sportágat, és ha a sport közeg, amelyiket képviseltem, úgy ítéli meg, hogy méltatlan az az ember, aki egy ilyenről ha tud, ha nem tud, nem vonja le egy ilyen alapján a következtetéseket, akkor és önnek is öröm, akkor lemondom.
6: Nekem nem öröm, de akkor most azt mondta, hogy lemond?
7: Hát ha jön meggyőzel, önnek ez jobb érzés, mert ugye én először elmondtam, hogy nem kívánok lemondani, de ha ez önnek öröm, és úgy érzi, hogy ez osztozik, mert a sportág érdekével, akkor ám legyen, akkor lemondok.
6: Az új hivatalos bejelentés?
7: Hát úgy mondottam volt, mert ha ennyire igyekszik, hát akkor lám ön kivívta ezt. Meglátjuk, hogy ez tényleg a sportágnak egy többlet erényt jelent, vagy úgy ítélik meg 24-én, hogy bár most lemondtam, netán azt mondják, hogy a jelenlegi vezetés, az egykori vezetés, aki annó lemondott, mégis szeretné, hogyha a sportágat továbbra is irányítaná, és akkor jogom van áll, talán ezt megengedi ön is, hogy megfontoljam, hogy ha bizalmat akarnak nekem szavazni, akkor élek ezzel a bizalommal. Ez a lemondás számukra és a megváltás, akkor pedig tényleg nagyon szörnyűen köszönöm, hogy segített, mert akkor én nem jutottam volna el ebbe az erkölcsi magasságba.
1: Az akkor már csak fantomversenyként emlegetett ügy kapcsán Ruza József a szövetség akkori főtitkára 5 pontba foglalt közleményt juttatott el a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, ami a szeptember 10-i lapszában meg is jelent. Ebben gyakorlatilag elismerte a csalást. Ruza József írását Nyágúj Gergely felolvasásában hallják.
8: Első, a jegyzőkönyv elküldésekor a magyar sport sikeressége volt a kizárólagos cél. Második, úszóink 3 olimpiai aranyérmet és 7 ifjúsági Európa-bajnoki címet szereztek. Ez utóbbiból 5-öt azok, akik a hamis jegyzőkönyv alapján lehettek ott az olimpián. Harmadik, az edzők azt akarták, hogy tanítványaik velük készülhessenek az IFI EB-re, hiszen a fiatalok kontinensbajnokságára közvetlenül az olimpia után került sor. A másik ér az olimpiai verseny légkörének megismerése volt. A szakvezetők szerint ezek között a sportolók között Sydney aranyérem várományosok is vannak. Negyedik. Számtalan esetben megtörtént, hogy sportküldöttségek indulónak neveztek akár gyúrót vagy orvost. Nem egy ország kényszerült már ilyenre, köztük a magyar is. A Magyar Úszószövetség joggal kifogásolt módon az olimpián induló versenyzőinek létszámát növelte. Meg annyi szempont kényszeríthet erre. A legjobbak közül így módon többen lakhattak az olimpiai faluban egy-egyes szobában, azaz biztosította volt a pihenésük. 5. A Népszava feltevéseivel ellentétben nem anyagi vagy erkölcsi haszonszerzés motiválta a vezetést, a sportvezetőket kizárólag a magyar csapat sikere vezérelte.
1: Az ügyről, amely egyik pillanatról a másikra tematizálta a hazai közvéleményt, Kunce Gábor akkori belügyminiszter is a sajtóból értesült, s mivel a sport is hozzátartozott, már az első pillanattól kezdve elvárásokat fogalmazott meg az érintettekkel szemben.
2: Nyilván, amikor kirobbant a botrány a sajtóban, utána figyelemmel kísértem, sőt, megfogalmaztam elvárásokat is a úszósporttal kapcsolatban. Ezek egy része persze nem teljesült, mert az elvárások között szerepelt az is, hogy a vezetőség vállalja be ennek az ügynek a felelősségét, az nem teljesült. Másrészt pedig az is, hogy olyan szabályokat alkossanak, amelyek a jövőben ezt elkerülhetővé teszik, az teljesült. Abban az időben létezett az Országos Testnevelési és Sporthivatal, és ez az ő ügyük volt. A politika közvetlenül abban az időben ilyen módon a sportban nem avatkozott bele. Egyébként pedig természetesen elég nagy port vert fel az ügy, úgyhogy mindenki figyelemmel kísérte, és hát azt kell mondanom, hogy nem sikerült teljes egészében az ügyet feltárni, mert a résztvevői, tehát a sportág akkori vezetői, és természetesen az a elnökségi ülésük, amelyik ezt tárgyalta, az elég nagy homályban tartotta a történteket. Például megállapították, hogy az úszósport akkori elnöke, Gyárfás Tamás nem tudott a dologról, sőt a főtitkár Ruza József se tudott róla. Ez mondjuk érdekes, de hát nekik ezt sikerült megállapítaniuk.
1: Megkerestük Ruza Józsefet, mert kíváncsiak voltunk arra, az eset után 30 évvel miként értékeli a történteket, de nem kíván nyilatkozni. És hasonló választ kaptunk az éppen a börtönbüntetését töltő Gyárfás Tamástól is. A Nemzeti Sport 1996. szeptember 10-ei számában azonban Gyárfás is megszólalt. A szövetség elnöke szerint a kialakult helyzet a személy ellen célzott támadás végeredménye, úgy vélt az ügy hátterében a Fenyő János vezette Vikó céggel zajló érdekellentétek lapultak, majd így folytatta. Gyárfás Tamás gondolatait Szegő Tibor olvassa fel.
9: Ami a jegyzőkönyvet illeti, munkatársaim megerősítették, az nem az egyéni előnyszerzés, a csalás motiválta, hanem kizárólag a későbbi eredményesség fokozott figyelembevétele. Lemondásommal elsősorban azt szeretném elérni, hogy a személyem ellen folytatott gátlástalan hadjárat során legalább az úszókat ne bántsák. Mi az, ami bánt, szólj, ne
1: bánj. Gyárfás, fogalmazzunk így, egy ügyes húzással próbálta tompítani az ügy élét. A közte és Fenyő János között meglévő konfliktust is behozta a köztudatba, mondván a Népszava kizárólag azért foglalkozott az ügyjel, mert az a kiadó tulajdonosának érdekeit szolgálta. Kunce Gábor, az akkor a sportot felügyelő belügyminiszter, így emlékszik erre a szára.
2: Az ismert volt, hogy a Nap TV körül összetűzés van közöttük, és pereskedés, és nagyon megromlott hangulat, de az, hogy ez kiterjedjen a sportra, az úszósportra, és magát az úszósportot próbálja meg lejáratni, hát ezt senki nem gondolta volna, hogy ez így bekövetkezhet. Megjegyzem, olyan megjegyzések is voltak, hogy amikor bejelentették, hogy egy kamu jegyzőkönyv megy ki a világszövetség az olimpiára, és ezt a nemzetközi szövetség elfogadta, akkor állítólag egy olyan mondat is elhangzott, hogy remélem, hogy belülről nem fognak titeket följelenteni. De ez feltétlenül még nem Fenyő Jánosra vonatkozhatott, hanem esetleg az úszó szövetségen belül valamilyen dologra. Az, hogy a Népszava hozta le, hát persze, az volt Fenyő János lapja. De egyébként ez tényleg azért történt, vagy pedig az oknyomozó újságírás egyik következménye volt, ez szintén nem derült ki.
1: Kíváncsiak voltunk arra, hogy a Gyárfás szerint az ügy hátterében álló Fenyő János miként viselkedett a kiadóban, kiemelt figyelemmel kísérte a fejleményeket. Hozgó Józsefet, a Népszava akkori sportrovat vezetőjét hallják.
10: Természetesen, hát miután ő volt a tulaj, de ugye nem az volt, hogy a Fenyő János bújtatott minket, hogy már pedig most aztán menjetek rá, hanem amikor már ugye kiderült, hogy hát lényegében csalás történt, akkor természetesen, miután nem volt felhőtlen a viszony a Gyárfás Tamással, hát természetesen ő ennek örült, de mondjuk nem csapkodta a levegőt, mint Ronaldo góllövésnél, hanem egyszerűen mondta, hogy hát végezzétek a munkátokat. Akkor a belpolitikai rovat is becsatlakozott, tehát akkor már elég széles körbe ment, és akkor már fűfa virág belekeveredett az ügybe. Nyilván mondom, örült neki, de nem olyan szinten, mint ahogy azt sokan gondolták.
1: Gyárfás Tamás újabb frontot nyitott, elfogultsággal vádolta meg a Népszava főszerkesztőjét, egyben a Magyar Újságírók Szövetségének elnökét, Kereszti Andrást, emiatt azon, hogy lemondásra szólította fel, és etikai vizsgálatot követelt vele szemben. A válasszal Kereszti sem maradt adós, a Népszava hasábjain többek között így írt. A szöveget Elba István olvassa fel.
11: Ez a megközelítés csak elkendőzése a történteknek. Mert mi az igazság? Az, hogy kezünkbe került egy meghamisított jegyzőkönyv, amelyet nem mi írtunk, hanem a Magyar Úszó Szövetségben alkották. Gyárfás Tamás is újságíró. Tudja, hogy egy magára valamit is adó lap ilyen téma mellett nem mehet el szó nélkül. A médiának egyébként is az az egyik szerepe, hogy őrkutyaként szimatoljon. A mi őrkutyánk talált valamit, és utána ment a tényeknek. Úgy gondolom, hogy azért, mert Fenyő és Gyárfás között per van, semmi sem indokolja, hogy az úszószövetségi csalást kihagyjuk az újságból.
12: A történet nem maradt és nem is maradhatott az ország határain belül, a nemzetközi sajtó is felfigyelt az esetre. A jegyzőkönyv hamisítási üggyel kapcsolatban az AP amerikai hírügynökség megszólaltatta Kornia Márkulescut, a nemzetközi szövetség igazgatóját, aki cáfolt, hogy a szervezet tudott volna a csalásról. Narrátor Nyáguly Gergely.
8: Nem rendelkezünk rendőrséggel, hogy szerte a világon ellenőrizzük a nemzeti szövetségeket, de a történtek után elképzelhetőnek tartom, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ügy tisztázása érdekében.
12: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A lapoknak heteken keresztül témát szolgáltató történetről a sportélet hazai szereplői közül a Nemzeti Sport hasábjain többen is elmondták a véleményüket. Ezeket a sorokat Katona László és Nyáguly Gergely felváltva idézi.
13: Gallov Rezső államtitkár, az OTSH elnöke. A csalás az csalás, a tény az tény. A szövetség hibát követett el. A fiktív jegyzőkönyvvel a szakmai vezetőség igényét elégítették ki, a kalandra nem lett volna szabad vállalkozniuk. Ugyanakkor a jelenlegi vezetés egy erkölcsileg és anyagilag szétzűlött szövetséget vett át, az elmúlt 3,5 év koncepciózus munkájának eredményeképp a szövetség jelentősen előrelépett. Ezzel együtt az OTSH elhatárolja magát a történtektől, elítéli a szövetség gyakorlatát.
8: Mezei György, a BVSC labdarúgó szakosztályának igazgatója. Ha a szövetség elnöke semmit sem tudott az egészről, akkor az egyetlen lehetséges lépés a lemondása volt. Nagyon tisztességesnek tartom Gyárfást emiatt, követendő példát mutatott másoknak is.
13: Kővári Árpád, a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Csak félig meddig követtem figyelemmel az ügyet, így arról sincs tudomásom, hogy benne volt-e Gyárfás a manipulációban vagy sem. Ha igen, akkor egy csomó további kérdést vett fel, persze ez akkor is így van, ha tudta nélkül alakultak így az események.
8: Killik László, a női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya. A szövetség tette etikailag elfogadhatatlan. Persze, abban biztos vagyok, hogy nem egyedi esetről van szó. Úgy tűnik, a Nemzetközi Szövetség szemében az ilyesmi bocsánatos bűn. Kívülállóként minden esetre furcsának tartom, hogy az olimpiára való utazás joga egy itthoni versenyen vívható ki. A legnagyobb baj egyébként az, hogy a szemben álló felek alapvetően más ügyeik miatt esnek egymásnak.
13: Juhos József, a Magyar Asztali Tenisz Szövetség technikai igazgatója. Az utóbbi időben a magyar sportnak nagyon sok kegyes hazugságra volt szüksége ahhoz, hogy egyáltalán működjön, és ahogy elnézem, ez a jövőben sem lesz másként. Ezzel együtt nem értem, mi szükség volt az egészre, ami az újságokból kiderült, az számomra nem elegendő magyarázat. Persze én nem láthatok a kulisszák mögé.
12: A vizsgálódás során fontos kérdésként vetődött fel, vajon a szövetségben hányan tudhattak arról, hogy hamis jegyzőkönyv született, kik tartozhattak ahhoz a körhöz, akik nélkül elképzelhetetlen volt mindezt tető alá hozni. Fodor Szabolcsnak, a Ferencváros akkori szakosztályvezetőjének erről is megvan a véleménye.
14: Biztos vagyok benne, hogy egy ilyen hamis jegyzőkönyv összeállításához azért van egy ötletgazda, illetve itt megbeszélték, hogy kik, akik ezen mindenképpen szerepeljenek ebben a jegyzőkönyvben, és milyen időkkel. Tehát az USZA Szövetség vezetése, főtitkár, az elnök is, a szövetségi kapitányok, tehát Szécsi és Kis László, illetve valószínűleg az ő úszóik, azok, akik szerepeltek ebben a jegyzőkönyvben, ők tudtak a dologról. De csak néhány úszóval valószínűleg nem akarták létrehozni ezt a jegyzőkönyvet, ezért beraktak néhány más klubból való versenyzőt is, így lett végül is egy fradis, vagy egy-egy kettő fradis versenyző a jegyzőkönyvben, amiről mi tudtuk, hogy hát ez nem valós, és nem lehet. Tehát az úszószövetség vezetése és a szövetségi kapitánya, tehát Szécsi és Kis László felelőssége ebben a jelsi.
12: Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszterként számos szervezet működését ismerte, tisztában volt a folyamatokkal, ezért tőle is megkérdeztük, elképzelhetőnek tartja, hogy az ügyről az elnök és az elnökség sem tudott.
2: Nem, én ezt kizártnak tartom egyébként. Biztos, hogy tudniuk kellett róla, de hát ezzel együtt ugye az ő saját vizsgálatuk alapján hoztak döntést, amire kívülről nem lehetett beleszólni. Még azt azért hadd tegyem hozzá, hogyha nem tudok arról, hogy egy ilyen történik alattam, akkor is indokolt lehet, hogy mondjak le, és ezzel elvállalom az egész szervezetem nevében a felelősséget, és kvázi mentesítem őket a további következmények alól, hiszen ez azért az úszósportot nem tüntette fel túl jó színben a nemzetközi szövetségek előtt sem, meg hát itthon sem. Az is igaz viszont, hogy nem sokkal ezután Gyárfás Tamást az Európai Szövetség és a Világszövetség vezetőségébe is beválasztották. Hát ez is egy érdekes eleme ennek a történetnek.
12: Jánosi Károly a mai nap akkori munkatársa már csak a vezetési stílusa miatt is elképzelhetetlennek tartja, hogy Gyárfás Tamás nem tudott a történtekről.
14: De hát az nyilvánvaló, hogy ezt a felsőbbség tudta nélkül nem lehetett volna megcsinálni. De aztán mondom, ez szépen lassan úgy egy-két-három hónap alatt úgy kihúny, de ugye szokták volt mondani, hogy régi bűnöknek hosszú az árnyéka, ez valahogy mindig kísértette a kétségtelenül agilis és eredményes korábbi úszóelnököt, Gyárfás Tamást. A Gyárfás azért, ne felejtsük el, hogy vaskézzel irányította a szövetséget, szóval ő, hogy ő valamiről nem tudjon, és kétségtelenül eredményesen, de ő, az, hogy ő ne tudjon valamiről, amire a szövetségben történik, az elképzelhetetlen volt szerintem. Szerintem azt tudta, hogy kinek mikor szakadt el idézőjelbe a cipő idézője, hogy mit mindent tudott a sportágról.
12: Azzal a kijelentéssel, miszerint Gyárfás Tamás az elejétől kezdve tisztában volt a csalással, Buzgó József is egyetért.
15: Gondoljon bele, hogy pucsot készít elő a takarítónő meg a társa, akkor az elég furcsán működő szervezet. Tehát akkor szerintem a Gyárfás Tamás arról is tudott, hogy ki miért pukkantott a leláton, nem az, hogy egy ilyen dolgot hogy mertek volna csinálni. Hát az, ha Gyárfás Tamás nem tudott volna róla, akkor azok az emberek lógtak volna, akik részt vettek benne, vagy aláírták a jegyzőkönyvet.
12: Miután a Phantom verseny országos ügyé vált, elengedhetetlen volt, hogy kivizsgálják a történteket és megnevezzék a felelősöket. Az úszószövetség belső vizsgálatának eredményét alig néhány nappal később, szeptember 14-én hozták nyilvánosságra, a következtetéseket 4 pontban foglalták össze. Ezt Álpap István ismerteti önökkel.
11: Az úszószövetség elnöksége a kiutazó csapat névsorát hagyta jóvá, időeredmények nélkül. Hauer Péter szakfelügyelő annak érdekében, hogy a szakvezetőség által megadott valamennyi versenyző megfeleljen a FINA által megszabott normáknak, egy fiktív jegyzőkönyvet állított össze. A szakfelügyelőn kívül Ruza József a szövetség főtitkára is tudott a fiktív jegyzőkönyvről. A súlyos hibát elkövetőket semmiféle egyéni haszonszerzés vagy előny nem motiválta, hanem kizárólag a sportág szolgálata.
12: A jelentés javaslatokat is megfogalmazott a következményeket illetően. Ismételten Álpap Istvánt hallják.
11: Hauer Péter szakfelügyelő tisztségéből azonnali hatállyal mentsék fel. Ruza József főtitkár az elmúlt 3,5 évben kifejtett, a Magyar Úszószövetség és a sportág érdekében végzett kiemelkedő munkája ellenére kezdeményezi, hogy a számára kilátásba helyezett kormánykitüntetést vonják vissza. A Magyar Úszószövetség 1996. szeptember 21-én 11 órára írta ki tisztújító közgyűlését. A MUSZ elnöksége vezetése a maga részéről az ügyet lezártnak tekinti.
12: Az ügy kirobbantásában szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs érthető érdeklődéssel, de kétkedve figyelte a fejleményeket.
14: Talán ezt tudtuk, hogy azért ez egy elég nagy botrány, hogy egy ilyennel lehet egyáltalán megjelenni egy nemzetközi szinten, és az, hogy nem igazán volt ez aztán a vezetőkre hatással, igen, az egy elég furcsa dolog volt, hiszen abban az időben egyébként a nagy sikerek kovácsai, tehát a Spartakusz, illetve Kőbánya SC és Kis László, illetve Szécsi Tamás volt, akik az úszószövetségben gyakorlatilag a sportágat kézben tartották. Nekik nem lett aztán semmiféle bántódások vagy retorzió nem volt ezzel kapcsolatban. Mindenképpen tudniuk kellett nekik, hogy zajlott ez a dolog.
16: Gyárfás Tamás végig következetesen tagadta azt, hogy bármi rossz lett volna, vagy az ő saját felelősségét hárította ebben a dologban. Önben, aki azért már az elejétől fogva értesült ezekről a dolgokról, és átlátta, hogy mi történik, ez csökkentette az elnök hitelességét?
14: Hát mindenképpen nem hiszem, hogy nem tudott volna erről az ügyről, sem mindenről tudott mindig. Tehát nem, biztos vagyok benne, hogy nem kezdeményezője volt ennek az ügynek, de hogy tudnia kellett róla, abban biztos vagyok.
12: Mielőtt még nyugvópontra jutottak volna a történtek, a magyar sajtótörténelem kétségkívül legextrémebb interjúja jelent meg ebben a témában. A Nemzeti Sport szeptember 19-i számában Gyárfás Tamás készített interjút az úszószövetség lemondott elnökével, azaz önmagával. Igen, ez nem tévedés. Öninterjú jelent meg a Nemzeti Sport hasábjain. Érdemes felidézni néhány részt a kedélyes beszélgetésből, először mindjárt azt, amikor a Népszavát tulajdonló Vikó vezér Fenyő Jánosnak üzent. A különleges párbeszédet narrált formában idézzük, a kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla szólaltatja meg, a válaszoló Gyárfás Tamás hangja Szegő Tibor.
17: Ugye az osztályvezetőket a főosztályvezető irányítja?
18: Igen.
17: Ilyen logikával a csalókat pedig a főcsaló?
18: Rám tetszik gondolni?
17: Miért? Ön lenne az?
18: Kinek dolgozik? Megvették?
17: Most én kérdezek. Vegye magának egy lapot, aztán ön is faggatózhat.
18: Miért? Van eladó?
17: Ha nincs, akkor szerezzen.
12: A negédes hangulat öninterjú szellemes, barátságos elnökképét mutatja, de azért a való életben Gyárfást nem mindig ez jellemezte, amint arról a mai nap akkori munkatársa Jánosi Károly is beszélt.
15: Tamás, most mondom, hogy kollégáról, egy zseniális újságíró volt, az másik kérdés, hogy mint aféle nagyhatalmú ember mindig úgy érezte, vagy ő éreztette a másik féllet, hogy ő felette áll, de nem egy nagyon simamodorú, nagyon megnyerő ember tudott lenni. Ha nem akart az lenni, akkor nem volt az. Akkor kiabált. Velem soha életében nem kiabált, de hallottam olyanokat, hallottam kiabálni másokkal. És hát nem szerettem volna éppen a leteremtett ember helyébe lenni. És mi lehetett még, ha úgymond nem plénum előtt? Nehéz ember volt, de kétségtelenül a szakmához, nem akarok nagy szavákat hallani, de tényleg zseniálisan értett hozzá. Ebből is kijött, mint ebből a nevezzük botránynak, de nevezzük annak, mert az volt szépen, szóval, mint a hal, vagy az angolna kisiklott az őt elővenni készülő kezek közül.
12: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Térjünk vissza a Nemzeti Sport hasábjain megjelent öninterjúhoz, annál is inkább, mert a folytatás is hasonlóan épületesre sikerült. Igaz, Gyárfás Tamás némi önkritikát is gyakorolt. A kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla idézi, a válaszoló Gyárfás Tamást Szegő Tibor szólaltatja meg.
17: Szurinám, Tanzánia és a Fidzsi-szigetek versenyzője megúszta a szintidőt, ami hajdani ifi Európa bajnokaink nem. Ugyanakkor egerszegi, Rózsa, Cene a világ legjobbja. Nekem nem mondja, hogy Szécsi ne tudná például kerékjártóból könnyedén kihozni a nevezési szintet.
18: Én ilyet nem mondtam.
17: Hát akkor...
18: Ezért baromság ez az egész.
17: Mit tetszett mondani?
18: Hogy ökörséget csináltunk primitív, dilettáns módon.
12: Az interjú második felében már-már komédiába hajlik a beszélgetés.
17: Ott tartottunk, hogy nem hülye.
18: Igen, olyan hülye voltam, hogy éppen ezt bizonygattam. Szóval, ha engem megkérdeznek, akkor nem így csinálom. Tehát nem azt mondtam, hogy nem csinálom, hanem azt, hogy biztosan nem így.
17: Halljuk, mit csinált volna.
18: Mondjuk az aznapi edzést elnöki jogkörömnél fogva válogatóversenynek minősítem, és netán megkérem a szakfelügyelőt, hogy a jegyzőkönyv készítés helyett mérje inkább az időt, hivatásos versenybíró.
17: És akkor ő elmérte volna az eredményeket?
18: Ezt maga mondta, hogy mik nem jutnak az eszébe.
17: Maga milyen kis ravasz, még az is előfordulhatott volna, hogy olykor siet az időmérők órája.
18: Nem létezik. A legjobb márkákkal, Rakéta, Ural, stb. Dolgoznak.
17: Tehát ahelyett, hogy beírták, bemérhették volna az idejüket?
18: A legjobb lett volna, ha a versenyzők felkészülnek. Többségükből előbb-utóbb bajnok lesz. Zömében a legtehetségesebbek.
17: Ön hogy zárná le az ügyet?
18: Gyorsan.
12: Utóbbi, szellemesnek szánt megjegyzés, amúgy önbeteljesítő jóslat is volt egyben. Ha kellően naivak lennénk, azt is gondolhatnánk, Gyárfás a jövőbe látott, ugyanis a kabaréba élő interjú megjelenését követő napokban felgyorsultak az események. Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszter bejelentette, tudomásul veszi az úszók elnöke Gyárfás Tamás lemondását, és támogatja a szövetség főtitkára Rúza József lemondását is. Ugyanakkor indokoltnak tartaná, ha a hamis jegyzőkönyvek kiállításában résztvevő szakfelügyelőket is felelősségre vonnák, majd hozzátette, az új vezetés azonnal felkéri egy szigorú nevezési rendszer kidolgozására, amely megakadályozhat, hogy a nevezési szintet fantomversenyeken teljesítsék a versenyzők. Gallov Rezső államtitkár, az OTS elnöke úgy fogalmazott, a szövetség morális vereséget szenvedett. Aztán szeptember 21-én, tehát az ügy kirobbanása után mindössze 12 nappal megtartották a közgyűlést, amelynek elején Gyárfás Tamás kért szót. Az általa elmondottakat Szegő Tibor idézi.
18: Igaz, hogy jegyzőkönyvet hamisítottunk, de nem vagyunk bűnözők. Elismerem, hogy hibáztunk, de nem akarok erkölcsi példabeszédet tartani. Tegye fel a kezét, aki szégyelli, hogy a szövetségbe tartozik, és ezért le akarja mondani tagságát, aki nem mer többi a másik szemébe nézni. Az utóbbi napokban eltolódtak az arányok, túldimenzionálták az egészet. Ez nem Watergate ügy. Nekem jobban tetszett az a kijelentés, hogy mi még csalni sem tudunk. Valóban a magyarországi viszonyokat tükrözi, hogy még ahhoz sem értünk. Amihez viszont igen, az egymás kicsinálása.
12: Kell-e mondani, hogy Gyárfás felszólítására senki nem tette fel a kezét, amikor viszont arról kellett szavazni, hogy az ex-elnök visszatérjen a sportág élére. A 67 küldöttből 65-nek a keze a magasba lendült, azaz néhány nappal azután, hogy lemondott, Gyárfás Tamást ismét elnökké választották, sőt, Ruza József főtitkárnak is bizalmat szavaztak. Gallov Rezső államtitkár a büntetőjogi eljárás kapcsán a következőket mondta. Narrátor Katona László.
13: A megbélyegzést igen, a büntetőjogi eljárást nem tartom indokoltnak. Az ügy minél előbbi lezárását szorgalmazom. Olyan elnökségnek adjanak mandátumot, amely garantálja, hogy a jövőben soha nem fordul elő hasonló eset. Sikereket és megtisztulást kívánok!
12: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Mielőtt bemutatnánk azt, hogy mi lett az ügy utóélete, érdemes még egy kicsit visszatérni a Nemzeti Sport 1996. szeptember 19-i lapszámához. Itt jelent meg az elmúlt percekben már többször is idézett Gyárfás öninterjú, amelynek az utolsó néhány sora akár egy rádiókabari adás párbeszédje is lehetne. A kérdező Gyárfás Tamás narrátora Tóth Béla, a válaszoló Gyárfás Tamás szerepében Szegő Tibor.
17: Akárhogy is csűri csavarja, az úszók megsértették a sporterkölcsöket.
18: És ugye ez kiri ebben a tiszta, makulátlan közegben. Ez ma a legnagyobb bűnünk. Erre kell így lecsapni? Az ebi halakra? A cápák megröhögnek?
17: Ilyen erővel senki nem kaphat 3 hónapos börtönbüntetést, mert nyilván vannak olyanok szabadlában, akik 20 év szigorítottat érdemelnének?
18: Na ez az első jó kérdése. De ennek is csak a szelleme jó. Mert ha azért börtön jár, amit az úszók tettek, akkor az olimpiai mozgalomnak nem kell a gigantizmustól tartania. Ebben az esetben a következő olimpiát egy 10x10 méteres helyiségben is megrendezhetnék. A többség ugyanis sitten lenne. Hogy ne köthessen belém, leszögezem, az úszók kivételével a magyar küldöttség létszáma változatlan lenne, kizárólag más nemzetek küldöttségei zsugorodnának. Mi nem dobunk fel magyarokat, persze nálunk amúgy sem volna más kivetni való.
17: Még a végén majd maga haragszik a csalók vezére.
18: Csaló a nénikéd.
17: A tiéd.
18: Még az is lehet, hogy az egy és ugyanaz, az viszont biztos, hogy mi két nyelven beszélünk.
17: Fejezzük be ezt a beszélgetést.
18: Igen, épp kérni akartam, csak ilyenektől kiméljen meg az Isten.
17: Még találkozunk.

0: ami az ügy utóéletét illeti, Rúza Józsefet és Hauer Pétert magánokirat hamisítás vétségével, illetve jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének büntettével vádolták meg a nyomozók, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig a tárgyalás mellőzésével döntött. Rúza Józsefet 90 ezer, Hauer Péter szakfelügyelőt pedig 13 ezer forint megfizetésére kötelezte. Rúzát emellett a Nemzetközi Szövetség 2 évre eltiltotta. Gyárfás Tamás további 20 évig, egészen 2016-ig elnök maradt az úszóknál. Akkor az úgynevezett hosszú Katinka ügy kirobbanását követően lemondott, immár végérvényesen. Az eset következményeit nem sodorták el a szövetség teljes vezetőségét, a büntetések csupán néhány embert érintettek. Ismerve a 90-es évek Magyarországát és az akkori viszonyokat, Szabados Gábor sportközgazdász ezen nem is csodálkozik.
1: Megint itt azt kell látni, hogy ez egy nagyon szürke zóna volt. Egyrészt ugye egy olyan világ volt ez a 90-es évek első fele között, a rendszerváltoztatás után, amikor azért az ilyen apró trükközések, azok részét képezték mondjuk úgy az egész társadalmi létnek. Hirtelen ugye a magyar társadalomra ráfakadt a piacgazdaság, hogy így mondjam, és akkor az, hogy mondjuk hogyan tudok finoman fogalmazva ugye adót optimalizálni, magyarul mondjuk adót csalni, hogyan tudok különböző költségeket megtakarítani, például úgy, hogy nem vallok be bizonyos levételeket, vagy feketén foglalkoztatok alkalmazottakat, és így tovább, és így tovább. Ezek akkor, hát egy mondhatjuk azt, hogy társadalmilag szinte elfogadott részét képezték az akkori gazdasági működésnek, mert mindenki úgy boldogult, ahogy tudott. Tehát ilyen értelemben ma már nyilván, és nyilván ez akkor is, amikor ez kiderült, természetesen ez egy komoly botrány volt, de hozzá kell venni ezt a társadalmi hátteret, hogy ott akkor azért a trükközéseknek sokkal komolyabb elfogadottsága volt. Igazán mindenki úgy állt hozzá, hogy hát próbálj meg úgy boldogulni, ahogy tudsz. És a sportban, ahol ugye különösen komoly finanszírozási problémák voltak, ott még inkább így volt. Ugye tudjuk jól, hogy itt tényleg évtizedeken keresztül alig volt olyan sportoló, aki tényleg normálisan bejelentve alkalmazottként foglalkoztattak. Tehát rengeteg trükk volt abban, hogy hogyan tudunk például a sportolók után fizetendő adókon és járulékokon pórolni. Tehát ezek állandó részét képezték ennek a rendszernek. Tehát ezért gondolom azt, hogy bár nyilvánvalóan megvolt a kockázata annak, hogy egy ilyen cselekmény az komoly büntetésekkel, komoly szankciókkal járt. Azt gondolom, hogy egy kicsit mindenki úgy gondolt, hogy az a normális, ha így próbálunk meg boldogulni, és így próbáljuk meg a saját esélyeinket növelni. Nyilván ebben a folyamatban lehettek ilyen vadhajtások, amikor azért túlment már egy bizonyos határon ez a fajta trükközés.
0: Arról, hogy a hazai sportéletben a sajtóban milyen vízhangja volt a Népszava oknyomozó munkájának, Buzgó Józsefet, a sportrovat akkori vezetőjét kérdeztük.
2: Azt sem mondom, hogy ilyen ihaj-csuhaj hangulat volt, de az se, hogy minket nem rigáltak volna. Hát mondjuk ott akkor a magyar sportújságírás krémje, Ballai Attila, Deák, Zsigmond, Kósa Árpád, Maronyai Péter dolgoztak, Németh Andrea, tehát ott azért nagyon komoly emberek vettek körül minket, Rábik Tibi, és nagyon magasra jutottak a magyar sportmédiába, valamennyien Ballai, Kósa, stb. Mindenki ugye nagymenő volt, és soha az életbe ennek negatív részét nem tapasztaltuk. Persze a kollégák sokan irigykedtek annak idején. A Hegyi Iván például a Népszabadságban azt írta, hogy ez a magyar Watergate ügy volt, meg ilyen szintű, egy rendkívül alapos oknyomozás volt, tehát az utolsó gombostúig feldolgoztuk a történetet, úgyhogy csak pozitív visszajelzés volt. Tehát egyedül a Isten nyugosztalja, Bocsák Miki írt a Sportpluszba egy vezérféket, amiben ilyen csaholó kutyáknak, vagy minek nevezett minket, hogy most sikerült nekünk valamit elérni. Tehát ugye sportújságjelöként mondhatta volna azt is, hogy hát gyerekek megbuktak, ez a, ilyen a világ, hogy valaki segít valakinek, aztán utána lesz belőle egy hatalmas botrány. A sportvezetés semmilyen úton, módon nem avatkozott be, se pró, se kontra.
0: Néhány bűnöst azért megneveztek, ám nem csak a nyilvánosságban, a színfalak mögött is volt némi utóélet a történteknek. Erről az ügy nyilvánosságra kerülésében fontos szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs is beszélt.
3: Lassan elcsendesedett, én kaptam azért megjegyzéseket, és elég elítélő viselkedés formákat azért, főleg az érintett klub edzőktől, vezetőktől, de azon kívül más igazi nagy hullámokat vető dolga nem akadt ebben a dologban később.
0: Mi az,
4: ennek az ügyben, amiben a legtöbbet ártott a magyar úszósportnak, hogyha ön szerint volt ilyen, és hogyha ártott komolyan, akkor mennyi idő volt ezt így semmisíteni vagy csökkenteni?
3: Hát, hogy mennyit ártott, az nehéz megítélni. Biztosan ártott, tehát gyakorlatilag a Magyar Úszó Szövetség hitelessége kérdőjeleződött meg, és azért ez a későbbiekben, további években azért volt, hogy megkérdezték tőlem, mint aki, mondom, közleműködött a magyar eredmények kijuttatásában, hogy mennyire hitelesek ezek a dolgok. Más igazi szankciók és ilyen megítélések nem voltak, tehát mint hogy negatívként. Senki nem örült neki, és mondom, én tudom, hogy ugye a támogatási rendszerek néhány országban ehhez kötődtek, illetve hogy kerülhetnek egyáltalán ilyen hamis jegyzőkönyvek ötletei az egyes szövetségek vezetői fejébe. Hát ezt nem tudom megítélni, de hogy nem használtam a úszó sportnak, az biztos.
0: Szabados Gábor sportközgazdásztól azt is megkérdeztük, a jegyzőkönyv hamisítási ügynek volt-e szerepe, s ha igen, mekkora, hogy az általa is szürkezónás éveknek minősített időszak után a sport ezen a téren elindult a megtisztulás felé.
5: Az egészen biztos, hogy ez az eset nagyon jól jelezte azt, hogy azért van egy határ, amit nem szabad túllépni. Tehát, hogy a trükközéseknek is van határa. Tehát ilyen szempontból egyébként igen, ennek az esetnek azt gondolom, hogy bőven lehetett befolyása arra, hogy a magyar sport az valamennyire normalizálódjon, és legalább bizonyos vörös vonalakat ne lépjenek át azok a trükközések, amelyeket itt esetleg a gazdasági és egyéb működésben megpróbáltak megvalósítani. Általánosságban egyébként azt mondhatjuk, hogy hát nagyjából a 90-es évek volt tényleg ennek a vadnyugati szürke korszaknak, szürkezónás korszaknak a csúcsa, és tényleg azért a 2000-es évektől már sokkal komolyabb tulajdonosok, üzletemberek, támogatók, szponzorok kezdtek el megjelenni a magyar sport körül.
0: Kunce Gábor a jegyzőkönyv hamisítási ügy idején a sportot felügyelő belügyminiszter volt. Így pontos képe lehet arról, vajon a kor törvényi keretei megfelelőek voltak-e arra, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő, vagy az ilyesfajta ügyeskedésekre nehéz megfelelő törvényekkel felkészülni.
6: Kétségtelen, hogy akkor a rendszerváltás után voltunk, az első Antal kormánynak is nagyon sok feladata volt, törvényalkotási feladata volt a rendszerváltás alapjainak megteremtésében, és a utána következő Horn kormánynak is. Itt az egyik feladatot a belügyminisztérium vitte egyébként, mert a közigazgatási rendszer átalakításának törvényi szabályozása az hozzánk tartozott. De ugyanakkor a sporttal kapcsolatos szabályozások is oda tartoztak, mert a sport a belügyminisztérium alá tartozott. Viszont az ilyen típus stiklik ellen, mint amilyen az úszószövetségben is történt, egyszerűen nem lehet törvényt alkotni. Itt a probléma nem is az átláthatósággal volt, hanem egész egyszerűen egyes edzők, sportvezetők teljesen téves felfogására a sportról, mert ilyen nincs, hogy annak érdekében, hogy az én versenyzőm sikeresebb legyen 4 év múlva, most elkövetek egy csalást. Ilyen nincs. Ha azt akarom, hogy a 4 év múlva legyen sikeresebb, akkor mostantól kezdve edzem még többet, vagy még modernebb eszközökkel, de ne csalás. A következményeként érjen el jobb eredményt.
0: A történtek után számos kérdés maradt megválaszolatlanul. Az egyik legérdekesebb talán az, hogy az ügyből végül miért nem lett nagyobb, akár világméretű botrány. Fodor Szabolcsnak erről is megvan a véleménye.
3: Ahogy az előbb említettem, az akkori sikerek azok elhalványították az ilyen ügyek fényét, tehát az, hogy kiváló szereplés volt az olimpián, illetve jó eredményeket hozott a magyar úszósport. Ilyenkor ezzel kvázi befogták a száját a hangoskodni akaróknak, akik kételkedtek, vagy bármi lépést fontolgattak abban a kapcsolatban, hogy ez az ügy esetleg nagyobb visszhangot kapjon.
0: Az 1996-os jegyzőkönyv hamisítási ügy végül nem rázta meg alapjaiban a magyar úszósportot, mégis sokat elárul egy korszak működéséről. Az okos megoldások, a kiskapuk keresése sok területen természetes reflexek számítottak. Volt időszak, amikor egy cél, jelen esetben néhány fiatal úszó olimpiai szereplés érdekében a szabályokat rugalmasan lehetett kezelni. A viszonylag rövid idő alatt lepörgő botrány végül inkább kellemetlen epizódként maradt meg, mint sem valódi töréspontként. Hiszen a magyar úszósport a következő években is sikeres maradt, amit a Phantom verseny jegyzőkönyvének alján, amolyan lábjegyzőként mindenképpen érdemes feltüntetni. Önök az Újra töltve című magazinműsor 12. részét hallhatták. Az előző percekben igyekeztünk minél részletesebben bemutatni az 1996-os atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítási botrányt, amely több úszónak is lehetőséget adott arra, hogy ott legyen az ötkarikás játékokon. Ha kíváncsiak sorozatunk korábbi részeire, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Katona László, Nyágúj Gergely, Elpap István, Szegő Tibor és Tóth Béla. Hangutó munka, Predák József és Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
7: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Miután nagy szeretettel üdvözöljük a Vasast és a Budapest Honvédot a labdarúgó első osztályban, innentől elvi akadálya már nincs annak, hogy... Tehát a gyakorlati akadálya nincs annak, hogy a Vasas, a Honvéd, az Újpest és a Ferencváros részvételével akár újraélesszük a kettős rangadókat például a Puskás Arénában, hiszen ennek hihetetlen hagyományai vannak, még akkor is, hogyha deklaráltan az utolsó kettős rangadót már több mint 40 éve játszották 1987-ben. Balai Attilát és Turi Gábort köszöntöm nagy szeretettel, tele emlékekkel és tele szuper emlékekkel az egyszer volt kettős rangadókról, ahol ugye, mint tudjuk, a második mérkőzést mindig a Ferencváros játszotta, és 73-tól indult el hivatalosan, de hát ennek még bőven van előzmény története, egészen az 50-es évekig visszamenőleg, nem ritkán 70-75 ezer néző előtt, ami magyar bajnokiról lévén szó, egy egészen elképesztő nézőszám. Mi az első emléketek kettős rangadó ügyben?
3: Sokat gondolkodtam, mielőtt bejöttem, tehát én már gimnazistaként ezen szocializálódtam, most bármilyen furcsa hangzik, tényleg így van. A szocializmusban, tehát a szocializmust építő Magyarországon fiatalként ezen szocializálódtam, tehát amikor én most az előbb említettem a 72-t, akkor én már nagyon öreg voltam. Nem emlékszem pontosan, melyik kettős rangadón voltam kint, de a 70-es évek közepétől jártam, és amit az Attila mond, ennek egy iszonyatos húzóereje van, és egyébként nem csak a Fradi tábornak, persze a Fradi tábor volt a legnagyobb, hanem ugye átellenben ültek. Először a Fradi tábor lennült a P szektorba, utána, mivel akkora lett, fölköltözött a szerintem fölötte lévő a számozott szektorokba, így van, és a másik oldalon ültek az újpesti és a honvéd drukkerek. És ez nem az elején volt, tehát ez nem a 70-es évek.
2: És a hosszú, karé hosszú részén a Vasas.
3: Így van, de hát ugye ezt el kell, hogy mondjuk, hogy a teljes teltház ugye 76-80 ezer ember volt, de olyan 50-60 ezer ember rendszeres senkin volt a kettős rangadókon. Ugye főleg a Fradi játszotta a második meccset, de a lényeg az, hogy tehát mondják, említik, hogy milyen béke volt a szurkolók között, mert átmentek szünetbe a másik oldalra.
2: És oldatlanul találkozniuk kellett,
3: de ez már akkor volt, amikor nem volt annyira telt ház, mert ugye hogy vándorolott tulajdonképpen ezrek vándorolnak, de egyébként nem volt matek, és teljesen más világ volt, de majd beszéljünk erről is, mert ezt én nagyon érdekesnek tartom. Mondom, tehát hétköznapon is voltak kettős rangadók, hát az egyik az már nekem egy nagyon tehát szomorú emlék, a 8-3, ugye a 76 akkor a, igen,
2: az 76, 76, 76 az a Fradi akkor lett

0: Így van, és előtte Vasas Honvéd meccsöt, és akkor utána Fradi kapott egy. És a Fazekas 10-est kapott, ugye?
1: 5 góra.
0: Így van, és akkor...
2: És Vickó fogtakja a következő szezonban az Újpest játékosa lett, ez a fradistáknál különféle összeesküvés elméleteket generált.
1: Igen. Erről a meccsről mesélte utólag talán Nyilasi, hogy... előző este elvitték a törőt.
0: Igen.
1: A saját baráti körül, Szabó,
0: Szabó Feri. Igen,
1: és ami ennél is fontosabb, néhány fradi szurkoló,
0: igen,
1: akik a Nyíléktől kaptak arra pénzt, hogy ők lelépnek valamikor 11 felé, és itassák keményen a törőcsiket, amíg mozog. És akkor reggel jött a telefon, hogy minden a legnagyobb rendben. Kis túlzással mentő vitte haza.
2: A kód, amit mondtak, alszik a baba.
1: Tessék. Másnap kiballagott törő, akinek teljesen mindegy volt, hogy hány órakor került ágyba, és 8-as osztályzatot kapott, a mezőny egyik legjobbja volt, úgyhogy a Fazekas rúgta az 5 gólt egy 10-es osztályzatért.
0: Kapaszonzációsan játszott egyébként.
1: Nyert az Újpest.
0: De a másik, ha már itt a 10-est említjük, a Kakasnak volt egy 10-es, ezt megnéztem, 85 tavaszán Fradi Vasas 1-0, és a másik meccs a Honvéd Újpest volt, és a most nem akarom így mondani, hogy a törő utódnak kiáltott Kis Sándor, mert azért ugye nem utód, mert
1: korp,
0: persze. Hogy ő is kapott 10-est 3 góra és gólpasszra a Dózsa Vasas 4-1-es meccsen, ez 84-ben volt, és a másik, amikor a Döme góljával a Fradi 1-0-ra vesztett a Honvéddal szemben. Ezeket csak azért néztem meg, mert a 10-es osztályzatokat fontosnak tartom, már csak azért is, mert
1: nem kimész oda, belőlük.
0: Erről van szó. És kimész oda, mint játékos, hát ez piszkosul feldob. Fölnézel, tehát a felső karé, teltház van, kész. Itt nem lehet más csinálni, csak jó futballozni, most a Vickót leszámít.
1: Azt hiszem Garabai Imrétől, aki szintén az egy enyhé szóval és fajsúlyos figurája volt a magyar futballnak, és ugye hát a vastagon a 80-as évekből még bőséggel játszott kettős rangadókat, mint Honvéd válogatott védője. Garabától olvastam egyszer azt, hogy még, hát talán gyerek már nem volt, de mondjuk középiskolás lehetett, vagy annak a teteje, amikor az akkori barátnőjével, aki később a felesége lett, kinültek egy kettős rangadón a lelátón, és ott megfogalmazta azt a vágyát, hogy neki körülbelül az a non plus ultra futballpályafutásában egyszer itt így ilyen körülmények között pályára léphetne. Hát egyrészt nem egyszer lépett pályára, másrészt válogatottban is néhány teltházas meccset játszott azért a Népstadionban, szóval ez maximálisan megadatott neki, de hogy egy fiatal futballistának, mert innen közelítsük innen a kérdést, milyen motivációt jelenthetett, hogy ilyen kulisszák előtt futballozhasson.
2: Hát ha már Garabát említed, egyébként a kettős rangadók legszürkébb csapata összességében a Honvéd volt, de pont a Garabai időszakában a 80-as évek közepén néhány elképesztő meccset produkált a Honvéd. Volt egy Honvéd Újpest 5-0, az elmondhatatlan, hogy a Honvéd akkor futballozott. És
1: hát ha a sorozatban nyertek 3 bajnokságot, akkor kiemelkedően a legjobb csapata volt a magyar NB1-nek a Honvéd.
2: Igen, és ugye
1: annak a magyar NB1-nek, amelyben egyébként játszott az a videóton, amelyik akkor éppen UEFA kupa döntőzött.
2: Meg a Verebesféle Győrt fosztották meg a bajnoki címtől, ahogy Komora Imre akkor nyilatkozott, amikor a Honvéd megnyerte a bajnokságot, a szerénység és a tudás diadala a jegenyék Győrben sem nőnek az égig. De akkor elég sok magyar pályán az égig nőttek a jegenyék egyébként. És ha már ezt említetted, hogy Garab, amikor először volt kettős rangadó, azt viszont soha nem felejtem el, hogy első barátnőmet az első mérkőzésére, amikor kiengedték a szülei velem, az a 7-1 volt, amikor a Fradi 7-1-re verte az Újpestet. A barátnőm...
1: Ez rögtön a 8-3 utáni évben volt.
2: Nem, ez kicsit később volt.
1: De akkor nem szerintem a következő bajnokság nem, tavaszán, nem? Nem. 79? Nem. Jó, lehet. 78 vagy 79.
2: 79-ben volt ez. Ez 79 szeptemberében volt, és a barátnőm anyukája volt az ének tanárnőnk, és úgy engedte el a meccsre, hogyha én be fogok lépni az ének karba, és akkor azt mondtam, hogy be fogok lépni, aztán nem léptem be, de kiengedte a lányt élete első meccsére.
1: Ebből is látta, hogy milyen megbízható fiú vagy.
2: Így van. Zenész családból, és annyira a hatása alá került ennek a mérkőzésnek, ami egyébként sokkal inkább egy irányú utcába zajlott, mint a 8-3, mert a 8-3-nál 4-3 volt a félidő, és nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Itt a 7-1-nél az első félidő végén 4-0-nál rugott az Újpest egy 11-est, ez szépített 4-1-re, és a barátnőm a Fradi 4-0-ás vezetésénél, amikor az Újpest 11-es kapott, már a környékbeli fradistákkal arra fogadott, hogy ki fogja hagyni. Hát végül is nem hagyta ki 4-1 lett, de 7-1 lett a vége.
1: Szakértővé vált 45
2: nincsen,
1: perc
2: párja, 42 perc alatt szakértővé vált.
1: Mondtad, hogy apád vitt először meccsen, állam fordítva volt, én vittem apámat először, de ennek az egy magyarázata volt, hogy én veletek ellentétben nem budapesti vagy budapesti vonzáskörzeti gyerek voltam, hanem Szombathelyi, tehát nekem egy kettős rangadó az olyan volt, mintha felajánlották volna, hogy elmehetek a Holdra körülbelül. És egyszer egy véletlenszerű budapesti látogatásról sikerült apámat kicsalnom a kettős rangadó második meccsének a második fél idejére, amikor már belépőt se szedtek. de az egy meghatározó, tehát egy gyereknek voltam 10 éves, ez egy gyereknek egy meghatározó élmény. Az első snitt, amit élőben láttam a Népstadionban, életem első villanyfényes meccsén, az, hogy bizonyos Váradi Béla olyan 18-ról rárugja, és bizonyos Zsiborás Gábor a pipából kiszedi, és ezt csak 40 ezer emberek kezd ordítani, hogy hajrá Fradi. Tehát ehhez fogható futballélmény hol ért volna addig?
0: Nekem volt egy nagyon negatív élményem, és az első élmények között lehet, ez még nagyon, ugye én itt köztetek idősebb vagyok, 63-ban, amikor egyébként a Fradi elvesztette az őszi bajnokságot, ugye címvédőként vágott neki, és kikapott 7-2-re egy zuhogó esőben a Népstadionban, és a mai napig emlék, a Honvédtől, igen, mert mondtad, hogy a Honvéd volt a legszürkébb, csak így csirtelne egy kontra ellenpont.
1: Hát a 60-as években mindenképpen.
0: Tiékelt, az egy komoly csapat volt. És emlékszem valami névnapra mentünk nagybátyámhoz, és úgy ment, tehát bonyolultan ment a család, és apámmal mentünk, és az a lényeg, most nem mondom meg, hogy megáztunk, mert ezt nem lehet kimondani rádióba, ezért maradt meg bennem az egész.
1: Bőrig.
0: Igen, maradjunk ebbe, hogy bőrig.
2: Hát egyébként, amikor kérdezték tőlem, hogy mikor kezdtem kopaszodni, akkor az az emlék megvan bennem.
1: Egy kettős rangod jutott eszedbe.
2: Volt egy olyan kettős rangod, amikor végig szakadt az eső.
1: 87-ben már kopaszott.
2: A katonaság alatt is már tulajdonképpen, de még csak egy kicsi kopaszodás volt, de fel nem vetődött bennünk, hogy attól még, hogy szakad az eső, úgy akkor nem volt semmi fedett lelátó, vagy ilyesmi, hogy be kéne menni, vagy be lehetne menni. És mivel napközben normális idő volt, se sapka nem volt nem semmi, tehát rommá áztunk, a szünetekben néha egy kicsit bemenekültünk, aztán szigetszentmiklósi gyerekként felültem a Hévre, hát nem tudom elmondani, mint egy árvízkáros út hazáig gyerektem, otthon egyből befeküdtem egy forró kád vízbe, és mikor kiszálltam, a fele hajam benne volt a vízbe. De azt mondtam, hogy hát egy kettős rangodó mindenképpen megérte, mert az tényleg a magyar futball legzsenyálisabb találmánya, ez meggyőződésem.
0: Így van, bocsánat, jó, mondjad, Pista,
1: csak annyi, hogy ugye az 50-es években, tehát addig nem volt Népstadion, tehát 53-ban lett Népstadion, utána nyilván próbálták, amennyire lehet kihasználni, és ott már rendszeresen rendeztek kettős meccseket, de nem ebben a klasszikus Fradi-Vasas Honvéd-Újpest felállásban, hanem általában egy fővárosi és egy vidéki csapat meccsét. Tehát ne is nevezzük a szó klasszikus értelemben kettős rangadónak. Utána rendeztek már kettős rangadókat, de random a 60-as években, és 73-tól intézményesítette az MLS, és miután az első kettős rangadó mindjárt 75 ezer néző volt, ami a néző csúcsa az azóta eltelt időszaknak, erre azt mondták, hogy hát ez így elég ötletnek tűnik, és onnantól 87-ig gyakorlatilag talán egy idény volt, hogy nem voltak kettős rangadók, már a sorsolásnál is úgy intézték, hogy ez a négy csapat mindig ugyanazon a meccsnapon játszom páros meccseket.
0: Mondok egy érdekes dolgot ezzel kapcsolatban, nem akarok feltétlenül politizálni, de ugye a Kádár rendszernek sok mindent, tehát ugye a késő kádári rendszernek sok mindent lehet a nyakába varni, hogy hagyta lepusztulni a futballt, de mondok azért valamit. Ugye 56 után kellett az embereknek egy kis cirkuszt adni, és ugye 63-ban volt az amnestia, rá 10 évre, hát még akkor 73-ban voltunk, nem voltunk 20 évre forradalomtól, tehát tulajdonképpen azt is mondhatták volna, mert látták, hogy ezt szeretik az emberek. És ugye a Kádár rendszer azért az irtózott attól a sok ember egy ilyen összehet.
1: Sokan együtt az nem
0: így van. Tehát ezért volt az, hogy a verseny utcában hazafelé azért megzupáltak a rendőrök egy-egy Fradi vagy válogatott meccs után, de azért fönt úgy döntöttek, hogy menjen, válogatott meccs után igen. A MK-be be kellett menekülnöm, de ez nem tudom hányba volt a aluljáróban. Most azt képzeld el, hogy onnan hogy mentem oda, hát a gyalog, hát a jó messze, mindegy, nem ez a lényeg. Tehát meghagyták, mert érezték, hogy ez kell az embereknek. Tehát ezért tulajdonképpen azért egy boldogságfaktort adtak. Tehát szinte minden ilyen hülyeségekre emlékszem, hogy felszálltam a 68-as villamosra a Móricz Zsigmond Körtéren, és az átvitt az Erzsébet hídon, vagy ha nem, akkor ne, akkor mentem a 7-es busszal a akkori Népstadion útig, ma ugye Stefánia, vagy ha nem, akkor valahogy a 44-es villamos, és nem viccelek, tehát lógtak az emberek a villamosokon, tehát ott a templom előtt a Tököli úton, ha elmentél, ma utána jött a Stefánia megálló, a Népstadionti megálló, és onnan mentél be a Föltani intézetre, az ember bizserget, vagy jöttél, de mondom a másikat, ami fontosabb, akkor már volt, ha 70-es évekről beszélünk, volt már metró, ugye 71 vagy 72-ben, és elment, ott volt a Népstadion megálló, és onnan mentél be a Dromoszon keresztül, és ott volt ugye az edzőpálya. Ott, ha nem voltál ott teljesen az első meccsen, akkor már a
1: Dromosz az a szobor,
0: igen. És ott van az edzőpálya, és ott melegítettek a játékosok.
1: A második meccs.
0: Így van, és az megcsapta a Pázsitnak az illata, és tehát nem Gerozán Kenőcs volt meg Nico Flex, hanem egy egész más, szóval mondtam is magam, hogy ezek profik, mert ugye mi ezt a Gerozánt kentük, vagy a Nico Flex, és érdekes, nagyon sok szurkoló, százak állták körül, és nem volt beszólás. Tehát nem volt beszólás se a Mészőnek, se az Albertnek, hogy múltkor rosszul játszott a embered meg magad. Egyébként maximum ez volt a, tehát az embereknek.
1: Ez
0: még nem is beszólás. Tehát ott látni lehet, hogy a Szőke Pista hogy tud fotballozni, tehát ott 40 méter, vagy az Ebedli, tehát félelmetes dolog, hogy a Mésző fölugrik fejelni, és akkor látod, hogy a cipője ott van a válladnál.
2: Nem volt beszólás, mert áhítat övezte azokat a futballistákat. És ezt akkor ér, mert amikor fenn volt a tribünön, akkor esetleg könnyű volt lekiabálni, de amikor ott álltál lent pont, és melegített tőled 2 méterre egy olyan bávány, hogy nehezen hitted el gyerekként, hogy ezt valóban megéled, hogy itt van tőled 2 méterre ő, és most be fogja passzolni a labdát, akkor az fel nem vetődött, hogy te neki valami csúnyát mondjál. Még csak az se, hogy egy aláírást kérjél tőle, persze melegítettek, hanem csak az, hogy bámultad, és próbáltad értelmezni a helyzetet, hogy itt ez a tünemény, ez itt van tőlem 2 méterre.
0: Egy ember közeli viszony volt, bármilyen furcsa, igen, annak ellenére, hogy istenekként lehetett földnézni ezekre a játékosokra, a kluboktól függetlenül.
1: Na de ezt fordítsuk meg, tehát a játékosok visszaemlékezésében is az van, hogy a bemelegítést majdnem annyira szerették, mint a meccset, mert ott a nekik meg a szurkoló volt ember közelben.
2: Pontosan.
1: Tehát, hogy pár méterre, és az a több száz, az volt alkalomattán több ezer is szurkoló előtt, tőlük néhány 5-10-20 méterre melegítettek a következő meccsre.
2: A császár Albert Flóri mesélte egyszer, hogy a játékos kiára boda szólt hozzá Mészői Kálmán, és mondta, hogy Flóri, elrontottunk valamit? És mondja, miért lesz? Hát 55 ezeren vannak. Hát keveselte.
1: Biztos megszámolta.
2: Hát jó, de
0: nem, fölnézte, aki járt a stadionba, ezt akarom mondani, az rögtön tudta, meg tudta satszolni. Alsó karé tere van olyan 30, ott fönn gyülekeznek 40-45, és csak a két szélén van üresség, akkor az már 55-60 körül volt. Ez sima ügy.
1: Egyébként az előbb mondtad, hogy a rendőr megzupált, én meg arra emlékszem, amikor a lovasrendőr forgolódott a meccs után, de úgyhogy őt hermetikusan körbezárta a távozó tömeg, és egy Boris Huang beszólt, hogy Huszár lép F4.
2: Gyerekként átéltem olyat, hogy jöttünk kifelé, jó, hát tiltakoztunk, de jött egy lovasroham, hát most azt mondom, hogy kis kardlap, de semmi, viszont fújkáltak valamivel, amitől azt hittük, hogy könnygáz, megijedtünk, de csodálkoztam, hogy hát semmi baj nincs, hát nem pislogok, ez biztos nem könnygáz, de a nagy értségre úgy döntöttem, hogy a környéken gyorsan valahogy egy fél grill csirkét meg fogok enni, és hogy beléptem abba a talpon állóba, döbben tekintetek rám, megyek oda a pulthoz, egy fél grill csirkét kérek, jaj, de mondom, tiszta fekete a kezem, be kell mennem a mosdóba, mire a pincér, hogy az arca is tiszta fekete, tehát valami olyasmivel vonta vagy fújtam be minket.
1: Utána azonosítható legyen a,
2: nem tudom, nem
1: a grill csirkésnél.
2: Szóval ilyenek is voltak. De a kedvenc történetem az, amikor katona voltam, és hazaengedtek a kettős rangodóról, hogy mennyi mindent jelentett akkor az egész országnak a kettős meccs. 1983 tavaszán jártunk, amikor a Győr meg a Fradi ment a bajnoki címér, illetve a Fradi akkor kezdett el a dicsőséges tavaszi hadjáratba, és kettős meccs volt méghozzá, Fradi Vasas. A Fradi Vasasok is mindig óriási meccsek voltak egyébként. És egy héttel ezelőtt voltam itthon eltávozásom, ami péntek déltől hétfő reggelig volt, vagy vasárnap éjfélig, és következő héten csütörtökön lementem a századparancsnokhoz, és még ott volt két tiszthelyettes, hogy szeretnék hazamenni, és mondtak, hogy a balaj nem normál, és múlt héten volt ott, amit képzel. De mondom, nekem elég, hogy a szombat reggeltől megírják a vasárnap reggelig a könyvemet. Ha mondtuk, hogy nem normál, és ha haza se tud menni, haza vagy, aztán fordulhat vissza. De mondom, haza se akarok menni. Hova akar menni? Mondom, kettős rangodor a Népstadionba. És ezek három győri ember, akik nyilván jártak a Győr meccsére, egymást nézték, és azok, oda haza mehet. És megírták a könyvemet, hazajöttem, és ez volt az a meccs, amikor a Vasas vezetett 2-0 és 3-2-re, a Fradi egyenlített, és a 90. percben Nyilasi kilépett, Kakas, aki akkor már Vasas kapusa volt, kifutott elé körülbelül 16 méterre, és Nyíl úgy 25-re átemelte Kakast, és felállt 40 ezer ember, és visszafogott lélegzettel figyelt, hogy valójában a háló fölött, vagy a hálóba landol a labda, és amikor a hálóba landolt, akkor Nyilasi letérdelt, elkezdte verni a földet, és az elmondhatatlan, mi volt a lelátón.
1: Én ezt rádióba hallgattam, én emlékszem erre, mert a rádióba is volt egy jó feelingje a kettős rangadóknak, tudnék, a kettős rangadó jellemzően nem esett bele a körkapcsolásba, mert körkapcsolás a meccseket mondjuk 13 órakor rendezték, kettős rangadókat mondjuk 18
2: 17, és 17, 15 és 19 óra volt a fix.
1: Tehát ott este, és vagy mindkét meccs második fél idejét, vagy a második meccs második fél idejét közvetítette a rádió. Ugye mondjuk az ifjabbaknak annyit, hogy addig a pillanatig természetesen semmilyen információ nem volt az embernek. Hát honnan lett volna?
3: Más világ volt.
1: Hiszen mondjuk nem volt eredmények.com, amin az ember megnézte az állást. Tehát az első információ, az mondjuk Vas István Zoltán vagy Novotny Zoltán első mondata volt. De ez persze Vas és Novotny is pontosan tudták, mert olyan pátosszal tudták az első mondatot kiejteni, miután pontosan tudták, hogy százezrek vagy milliók hallgatják azt a ők voltak a köldögzsinóra a pályán történt. Hát, persze ez nem csak egy kettős rangonó volt így, hanem adott esetben egy válogatott meccsen is, de szóval volt egy jó...
0: Hogy a Szokor rádió, ugye ez a szovjet gyártmányú Szokor rádió, meg a lengyel Unitra. És ugye nagyon jól lehetett látni, mert ugye tudni kell, hogy ott a WC-k, ott az alsó karéna, hát nem az, hogy higién nem volt, hát hagyjuk. És föltalálta magát persze az Isten adta nép, ugye a férfiak így a vállukhoz és a fülükhöz beszorították a táskarádiót, és ott ugye a rézsűre oda mentek, és oda a kis dolgokat oda szépen elvégezték.
1: És közben, hogy le nem maradjanak
0: félelmetes.
2: Nem kettős rangadó legfeljebb kivágjuk, de hogy a rádió mennyit jelentett meg a körkapcsolás. Az egyik áldott jó barátom nem él már, együtt hallgattuk, elmentem hozzájuk, hogy Ózd Fradi lesz, Ózdra nem mentünk el, és a kisöccsétől a széltől is óvta, vigyázott rá, mindig mindenbe segített neki. Ketten ültünk a rádió előtt, fél időbe kezdődött a körkapcsolás, és mondtak, kapcsolunk Ózdra, ahol meglepetés érlelődik. Hát ettől már összerezzentünk, és mondja a riporter, hogy 4-2-re vezet az Ózd fél időben a Ferencváros ellen. A barát Tom öccse megérkezett éppen akkor, hogy Zsolti, a kis vonatom elromlott, barátom, mint egy vadállat, vidd innen a kis vonatodat azonnal, és nem lehet idézni, hogy miket mondott, és aztán ment a körkapcsolás, és a meccs vége felé, mikor ismét Ózdra kapcsoltak, akkor mondja a riporter, hogy Szokolai és Pölöskei góljaival a Ferencváros 4-4-re egyenlített, mire Zsolti, Csabi, hozd a kis vonatodat, megnézzük.
1: Ennyi múlik, na innen folytatjuk mindjárt.
4: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Kettős rangadók lehet, hogy lesznek újra, nem rajtunk múlik. Ha rajtunk múlik, szerintem már most mondhatjuk, hogy legyenek, mert aki még nem látott ilyet, az annak nagyon tetszeni fog. Még akkor is, hogyha nyilvánvaló jelen állás szerint tömegével olyan egyéniségek nem fognak szaladgálni a gyepen, mint mondjuk a 70-es, 80-as években, vagy mielőtt rendszeresítették volna a kettős rangadókat a 60-as évekbe tették. Volt néhány év, amikor az MTK, sőt a Csepel is feltűnt a kettős rangadókon, tehát próbálkoztak azzal, hogy ugyan 4 fővárosi csapat, de az nem a 4 nagy idézőjelbe, vagy nem is annyira idézőjelbe, de hát azért az nem volt az igazi.
2: Igen, én is azt mondom, a klasszikus kettős rangod az, amikor a 4 nagy játszik egymással, és egy bajnoki szezonban 6 ilyen nap tud lenni, tehát ezért mérem én úgy, hogy 74-75-ös szezontól 86-87-ig voltak ezek. Voltak vidéki csapatok, volt a Csepel, a BVSC, az
1: BVSC MTK. Akkor még nem volt.
2: Hát akkor még nem volt, később az MTK, és hogy mennyire így van, hogy egészen más szféra volt. Szerintem, amit én láttam, minden idők legjobb, legfordulatosabb mérkőzés a stadionba egy olyan Újpest Vasas 5-4 volt, amikor a Vasas 4-2-re vezetett, Váradi 3 gólt lőtt.
1: Az egyiket majdnem a főpályáról.
2: Így van, ahogy van. Mondod innen, emlékeztek rá, óriási.
1: De nem félpályáról bomba, amit Váradi bármikor megcsinált, hanem kifutó kapust megelőzve tette be a labdát, vagy 45 méterről a kapuba.
2: És onnan fordított aztán 5-4-re az Újpest. Persze jóval később már jöttek a kombinációk, hogy minden meccs le volt dumálva, és nem sokkal korábban egyszer egyébként a Vasas verte 5-4-re az Újpestet, hogy biztos, hát ha így csináltak, akkor Kossuth-Díjas
0: színész volt. Ezt akarom mondani, mert én is volt egy Fradi Vasason, és utólag azt mondták, hogy ez bunda volt, de évtizedekkel később tudtam, és akkor azt mondtam magamban, hát lehet, hogy bunda volt, de ez egy marha jó futballosztak.
2: Mert azt láttuk, hogy a 70x. percig a Vasas 4-2-re vezet és dominálja a meccset, és onnan rúgott 3-at az Újpest, és ez most arra a felvetésedre a reakció, hogy és ezt a kettős meccset nagyon kevesen látták élőbe, mert az első meccs egy Honvéd Csepel 1-0 volt, azt hiszem, hogy 6000 néző előtt. Mert a Honvéd Csepel nem volt az az inger, amiért pláne a Fradi pont nem volt benne ebbe a 4-es körbe, és ezután a Honvéd Csepel után már persze lényegesen több néző előtt, de az igazi kettős rangadókhoz képest méltatlanul kevés néző előtt jött ez a döbbenetes nagy mérkőzés.
0: Igen, aztán a Fradi is sokat játszott ugye a stadionban, mert 74-ben adták át az Üllői úti új pályát, hát és amikor előtte a stadion volt, ott a hazai meccs. Tehát ugye még a Flóri 74-ből az Zalaegerszegen ott búcsúzott egyébként, az nem kell. Tehát magyarul a Fradi, amikor beszorult a stadionból, akkor rászerveztek még egy meccset elé, akkor az kettős, úgynevezett kettős meccs volt, de nem a, nem a klasszikus értelemben.
1: Mennyivel járult hozzá a kettős rangadók megszüntéhez az, hogy amíg a 70-es években teljesen egyértelmű volt, hogy a négy legjobb magyar csapata az Újpest, a Fradi, a Honvéd és a Vasas, kezdett följönni a videóton, aztán feljött a Győr, és ez a fajta hegemóniája a Budapestnek a magyar futballba mondjuk megszűnt, és egyébként azóta se jött vissza.
2: Lehet, hogy benne volt, de sokkal inkább benne volt Irapuato. Mert onnantól kezdve jött egy ilyen völgyszakadás a magyar futballba, tehát akikért még úgy rajongtunk 86 tavaszán is, azok mint hogy egészen más emberré váltak volna 86 őszére, és a 86-87-es szezon az utolsó máig, ahol a klasszikus értelemben 6-2-s rangadót rendeznek, a korábbinál lényegesen kisebb érdeklődés előtt, és szerintem akkora fogalmazódott meg a labdarúgó szövetség vezetőjében, meg az illetékesekben, hogy ne erőtessük ezt most már.
0: Amit említettem, bocsánat, a 84 április van, amikor ugye a kisany tízest kapott, akkor itt a 25, illetve 35 ezer néző volt, tehát a második meccsre is csak 35 ezeren jöttek össze, csak. Ami egyébként azért mondom, hogy csak, mert régen a kettős rangadó első meccsre ennyien jöttek ki, akkor mindenki húzta a száját, hogy hát ez kevés, még ha első meccs van akkor is.
1: Egyébként, ha már nézőszám, a magyar futballnak egy lényegesen gazdagabb, nagyobb korszakába, Marseille után, amikor ugye először nem jutottunk egy olyan világbajnokságra, amire egyébként neveztünk, tehát a Csehszlovákoktól elszenvedett pótmérkőzésen elszenvedett 4-1-es vereség után szakadt be úgy a nézőszám az NB1-be, tehát ott konkrétan tüntettek az emberek, 3-4-5 ezres a nézőszámok voltak ott, ahol addig 10-15.
2: Sőt, ezt a meccset 1969. december 3-án játszották Marseille-be, és akkor az még tavaszi őszi rendszerű bajnokság volt, és az utolsó bajnoki fordulóba, négy napra rá, december 7-én a Népstadionba Fradi Honvéd mérkőzés volt, a második, a harmadik helyzete játszott Fradi Honvéd a Népstadionba, 1000 néző.
0: Jó, de rossz idő volt egyébként, de igazad van. Okay.
1: De 70 tavasz, tehát most nem közvetlenül utána, mert hanem hogy ennek hosszabb távon is olyan kihatása volt, aztán szépen visszaépültek persze a nézőszámok, és pont a kettős rangadókon mai szemmel, vagy mai fejjel teljesen hihetetlen, a 60 ezer az egy teljesen 60-65 ezer az egy teljesen általános nézőszám volt, mondjuk egy Fradi Vasas bajnoki meccsen. Ma meg a Grupa Maréna adott esetben nem telik meg akkor, amikor az aranyéremért küzd a bajnokságban.
0: Felvetődik azért, és említetted a mostot, ugye? Tehát mert most akkor azért, tehát mindig a jelen bérünk, mert próbálunk a közeljövőre tekinteni. Ugye felvetődik, hogy lehet, ugye most bejut a Honvéd meg a Vasas az élvonalba, és akkor lehetne rendezni. Ugye a létesítmény adott, ez nagyon fontos. Engem egyébként sose érdekelt, hogy mennyire van lepusztulva a Népstadion, mert olyan, amilyen kész, engem nem érdekelt, kimentem, megnéztem, hát nem érdekel.
1: Más világ van. Az adatokat, hogy akár le is szakadhat, azt érdekelte.
0: Igen, de most már azt mondom, más világ van. Tehát is ugye láttuk itt kupadöntőket, amikor nem a Fradi, tehát magyar kupadöntő, nem a Fradi játszott.
1: Volt, az ETL Budafok
0: meccsen 30-40 ezer ember volt, tehát erre azt mondom,
1: tehát a helyszelleme is átalakult, nagyon sokat számít.
0: Erről van szó, ezt akartam, a helyszelleme, és azért hiába alakult át a társadalom, azért még jól rászervezni, meg lehetne ezt oldani, azt gondolom, tehát ki lehetne próbálni.
1: Hát a Puskás Arénába a válogatott meccseket ne is hozzuk ide, mert ott
0: nem az, 50, teljesen, az más tészta, más
1: nem tud kevesebb néző lenni, más. Akkor se, hogyha semmi tét nincs, de a magyar kupa döntő az valóban egy jó példa. Egy magyar kupa döntőn most
0: ezért
1: is,
0: mondom,
1: most
0: hogy
1: is
0: esetleg vissza, benne, esetleg vissza lehetne hozni.
1: Garantáltan 40-50 ezer néző lesz, meglátjuk.
0: Jó is lenne egyébként, én megmondom, de jót tenne a futballnak.
2: Én óvatos duhajként azt mondom, hogy legalább egyszer kipróbálnám. Ez a két csapat feljön, most nem vindikálhatja magának az újonc azt a jogot, de azért alapvetően szereti az első meccsét otthon játszani, játsza otthon, aztán amíg még nagyon jó idő van, a második-harmadik fordulóra készítenek egy olyan irányított sorsolást, hogy a négy, ha úgy tetszik, pesti nagycsapat egymással játszon, és nyilván nem azt gondolom, hogy Fradi Újpestnek kéne lenni, hogy mindjárt lebontsák a Puskást, és Honvéd Vasasnak, hogy a két újonc játszon egymás ellen.
1: Ennyi irányítás belefér.
2: Én azt gondolom, hogy egy Újpest, Honvéd, Fradi, Vasas kettős rangadó valamikor mondjuk a második, harmadik fordulóba úgy, hogy a pályaválasztó lenne az Újpest meg a Fradi, tehát a két kicsi nem mondhatna azt, hogy lehet, hogy otthon meg tudnánk verni, vagy szorongatni az Újpestet meg a Fradit, miért adjuk fel a pályaelőnyünket, hanem mind a kettő bemehetne a Népstadionba, a Puskás Arénába, Ez olyan erődemonstráció lenne még mindig a magyar futball mellett, ami ráférne azután, hogy a válogatottunk nem lesz ott a világbajnokságon, hogy szerintem akik a mostani döntéshozók, meg a klubok vezetői alkalmazottai, akik fiatalabbak nálunk, és nem értek át kettős rangadókat, nem is tudják, hogy miről mondanak le, hogyha el se játszanak a gondolattal.
1: Na de azt se felejtsük el, hogy oké, hogy nincs direkt be hazai pálya, de azért... Ha ez okosan le van zongorázva, akkor a jegybevételből viszont mind a Honvéd, mind a Vasas úgy tud részesülni, amiről nem is álmodhat akkor, hogyha a saját pályáján fogadja a
0: Fradit. Ez egy másik szakma, ez marketing, ezt meg lehet ezt oldani.
2: És különösen ebbe a kiírásba, ugye, hogy minden csapat a háromszor játszik, még ha úgy tetszik, akkor az esélykiegyenlítődés felé megy a történet, hogy egyet játszol otthon, egyet idegenben, egyet semleges pályán.
1: És a többi, a másik 8 csapat, mert a 33 forduló az mindenképpen esélye egyenlőtlenséget okoz. Ebben az esetben pont nem.
2: Hát azonnal nem törekedhetnék teljes megoldásra, én beérném ennyivel, ha lenne egy kettős rangadó.
0: Még egy gondolat erejéig, tehát annyira erős volt a magyar futball régebben, hogy nem csak kettős rangadók voltak, hanem kupameccset vittek be a névstadionba egymás után. Tehát én konkrétan emlékszem arra, hát ez még a Nagy Fradi volt, a Fradi a Ljubljanával játszott VVK első forduló, és akkor volt a 66-os évben, amikor még a válogatottba kikaptunk a portugáloktól, jó, azok a sztárok, benficások voltak, az Elzébi, a Simoes meg az Augusto, de a Sportinggal játszott a Vasas, és 5-5 berámolt. Az volt az a meccs, amikor cimbalomszögből a Bakos berúgta az első gólt. Csak azért mondom, hogy az első meccs volt a Fradi Ljubljana, és a második meccs az, hogy a portugál bajnokkal játszott a Vasas.
1: Tehát ott nem a Fradi minősítette a sorrendet, hanem az ellenfél.
0: Igen, úgy emlékszem, ezt most vissza kéne nézni, de biztos vagyok benne, mert az erős nyomot hagyott bennem ez a Vasas győzelem. Hát említsük már meg a Puskás és meg a Farkas János nevét, ha már Bakosét megemlítettem. Fantasztikus futballisták voltak, de te annyit mondtad, tehát az ki volt akkor találva, és egyébként nem csak ez a két nemzetközi meccs volt kupa meccs, hanem volt több is később. A Vasas is játszott még, meg a Fradi is.
1: Egyébként, ha már marketing, 2011-ben hirdették úgy, amikor egyébként a Fradi megint a régi Népstadionba, akkor már Puskás stadion, ott játszott a Fradi Vasas meccset, hogy az utolsó kettős rangadó, mert ott a két klub öregfiúk csapata játszott egy ilyen előmeccset, és akkor így volt két meccs, aztán utána már bontották ugye
0: a Puskás stadiont, tehát
1: ott rendeztek egy ilyet, meg nem mondom mennyi néző előtt, mert azt őszintén nem néztem meg, de még ennek is volt értelme a jelek szerint, hát annak pedig végképp lenne, hogyha újra NB1-es ez a két csapat, akkor találkozzanak.
0: A másik, ugye itt az Attila említette, ugye az Újpest, tehát akkor most megint a jelenbe ugranék. Itt tényleg úgy néz ki, hogy bejön az, amit az újpesti vezetők mondanak, tehát most megkapaszkodnak az élvonalba jövőre 3-tól 6. helyig és utána, és tényleg akkor visszajöhet az Újpestnek, visszajön a nimbusza, mert én vallom azért, hogy az úgy nem megy, hogy egy jó csapatod van a magyar élvonalba, tehát akkor lennének presztízs meccsek, és ez...
1: Ami mindjárt kettő, csak az egyik nem játszik kettős rangadó.
0: Így van, de generál egyébként a fejlődés. Nekem ez a véleménye. Ki kell próbálni? Ez a lényege az egésznek.
1: Mit veszthetünk vele? Semmit. Ellenben viszont sokat nyerhetünk, hogyha bejön.
2: Én biztos, mert a sportbakancs listámon már nagyon kevés kipipálatlan tétel van. Az egyik az, hogy futballválogatottunk jusson ki a világbajnokságra és legyek ott. Hát ez most messzebb került. A másik az, hogy kettős rangadón még egyszer üljek úgy a lelátó, legalább egyszer, hogy a soha nem felejtem, amikor ott ülsz a két csapat a játékos kiáróba, és hogy elindulnak befelé ugyanazon a fahangon, kisebb nyelvtani hibával a felkonferálás. Bajnoki labdarúgó mérkőzés következik a Ferencváros és az újpesti Dózsa csapatai között.
0: És a sportinduló pattogó.
2: És a sportinduló pattog. És igen,
1: nem ragaszkodom, hogy a sportinduló pattogjon.
2: És a villanyújság, amit akkor még, hogy scoreboard, nem tudtunk kimondani, csak valami scorebardo, vagy nem tudom mi. Egy-két betű, hogy alig volt olvasható, de természetesen mindig silabizáltat, hogy neki
1: jól. Ami kiégett, az soha többet nem, az soha többet nem javították meg.
3: Igen, óriási, így volt.
1: Színvonalán. Ha már kettős rangadó, beszéljünk Kalapról, aki már nincsen köztünk, de ha volt állandó eleme a kettős rangadónak, az egyébként vállaltan Fradi szurkoló Zölei János alias Kalap, aki járta a szektorokat, de nem a Fradi szektort, hanem az összes szektort.
0: Így van, és semmi bántódása.
1: A Dózsa szektorban is vidáman szurkolt a Fradinak, és
0: semmi bántódása nem esett.
1: Halára kereste magát nyilvánvaló minden kettős rangadó.
0: Itt dobálta két kézzel a Frutit, amikor a Fradi gólt rúgott.
1: Újpestiek alig várták. Frutira szomja az újpestiek, alig várták, hogy akkor rúgjon gólt a Fradi, amikor kalap köztük jár.
2: Hosszúti a Frutti, a rágógumi, kalapnak a fi egyébként a kis zülei, ugye válogatott jégkorongozó, csodát a Ferencváros színeibe, és még az egyik barátom, aki ott lakott mellettük, az mesélte is, hogy annak idén az egyik Fradi újpesti jégkorong, ha úgy tetszik, bajnoki döntő előtt Boróczi Gábor, az Újpest kiváló edzője, későbbi szövetségi kapitány nyilatkozta, hogy még a karácsonyi kalácsot is az öltözőben szektük meg. A barátom azt mondta, hogy Zőlejék lakásából úgy hallatszott, hogy egészen más módon készül a Ferencváros erre a mérkőzésre, valami eszelős bulival, és ez egyébként kalapot is tökéletesen jellemezte, hogy az az ember, mintha mindig bulizott volna, mintha mindig szabadságon lett volna. Tehát az az örök, állandó jókedv, ami egyébként még a nézőre is átragadt akkor is, hogyha vesztes helyzetben volt a csapat, és ahogy mondjátok, tehát egy rossz ízű beszólást nem kapott.
0: Egyébként a jégkorong meccsen, amikor a Zőleinél volt, akkor nem azt hívták, hogy a Zőlei, hanem mondja a Kiskalap.
2: A Kiskalap.
1: Hát természetes, hát sztár volt kalap. Tehát egy Frutti árus, aki sztár, azért ezt ma a mai, nyugodtan mondhatjuk, hogy celeb. A kor celebje egy Frutti árus volt a kettős rangadókon. MTK-t odaengedjük-e? Ha már budapesti csapat, abból éppen 5 lesz a következő idényben az NB1-ben, ugye a 12-ből 5 volt, már 16-ból 7, 12-ből 5.
0: Lehet, hogy MTK, igen, de az egyetértés már nem lesz. Tehát
1: hát már nem MTK VM a
0: igen,
1: VM.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ennyire bővíthető-e, vagy ragaszkodjunk szigorúan a tradicionális 4-hez?
2: Én most egy meccsel kalkulálok, és erre az egy meccsre mindenképpen ezt a 4-et vinném be. Aztán, ha olyan jó sikerül, hogy bővíteni kell, akkor nyilván előáll ez a dilemma, mert a maiak számára már értelmezhetetlen, hogy akkor miért pont az a 4 és az MTK miért nem, mint hogy gyerekként, amikor
1: hiszen nekem... Hiszen az MTK egyik is NB1-es volt, igen, a Vasas meg a Honvéd meg most jutott fel.
2: Én gyerek voltam, és mondtak, hogy a Fradi MTK az örök rangadó, és mondtam, miért lenne ez örök rangadó? Hát miközben az MTK-nak ez az egészhez. Úgyhogy tehát a tekintetben mindig ma van, és a jelenből kiindulva, ha sikeres lenne ez a kezdeményezés, akkor semmi racionális ok nem lenne, mert hogy pont az MTK-t lök ki belőle.
0: Maradjon az eredeti 4.
1: Jó van, hát megnézzük, én egyébként részemre alig várom, tehát tényleg ki kell próbálni, tehát legyen egy alkalom, úgyis bejön, tehát nincsenek kétségeim, ez tádalás kérdése.
0: Persze, a 21. században
1: bármi, én szerintem már az MLS-ben is gondolkodnak rajta, vagy törik a fejüket, hiszen mibe van, hát a klubokkal mondjuk nyilván meg kell egyezni, mert olyan Magyarországon még nem volt, hogy az mindenkinek tessen,
0: sokat gondolkodtam rajta otthon, mikor tegnap beszéltem, hogy jövök ide, és eszembe jutott valami. Hát én a Skardeli Györgyöt, a jelenlegi Puskás Aréna tervezőit elég jól ismerem. Mi ellenfelek voltunk, ő Móriczos volt, én József Attila, meg kosárlabda csapat, de nem ez a lényeg.
1: És Dózsás.
0: És gyakorlatilag ő ugye az építészmérnök, Pista, tehát építészre, te tudod, én a építőmérnök voltam, de hallottam Pogány Figyesnek az előadását. Lehet, hogy arra te már nem jártam, mert nem fiatal.
1: Nem.
0: Szenzációs volt. Tehát az ember, a környezet és a funkció. És itt, hát ugye a Gyuri, a Skardeli nyilván hallotta, mert én egyébként átjártam az építészek, én aki kerültem a műjegyzemet, ahogy csak tudtam, mindegy, bejártam a Pogány Figyes előadásaira, mert annyira szerettem, és annyira jó volt. Na most itt van a Skardeli, aki tervezte ezt a Puskás Arénát. Na most képzeld el, ő járt a kettős rangadókra, ő igen Újpest szurkolót, ő felvállaltan Újpest szurkol, mi elvileg nem vállalhatjuk fel, nem mindegy.
1: Tehát ő a Földtani Intézet felüli karéiban töltötte ezeket
0: mondod,
1: a meccseket.
0: Ugye ő az ember, ő a mérnök, mi a környezet? A környezet a Dávid úr által tervezett régi Népstadion, de megmaradtak a pilonok, amire ugye kiderítette a Gyuri, hogy azok már nem, a Skardeli, hogy azok már nem teherbírók, de mégis meg akart hadni.
1: Hát most látványelemként vannak.
0: És látványelemként ott van, mint hogy a Puskás Múzeumnak is a középső öltöző főépület.
1: Ott viszont az eredeti épület.
0: Ezt akarom mondani.
1: Kipofúzva.
0: Tehát magyarul menne van a hagyomány.
1: A torony épület, ami egy pár emeletes kis.
0: Tehát megmaradt a hagyomány, kubus. Ugye a funkció mondjuk ki a futball, mert most már nincs atlétikai pálya. Tehát tökéletesen élik a Pogány Frigyesnek az ember, a hagyomány, környezet funkció. Tehát ez ennyi. Tehát, és egyébként én azért vagyok a Gyurinak hálás, mert ő is, amikor megy ebbe a stadionba, persze, egy mostani válogatottra megy Szoboszlait nézni, és nem Bene Ferencet, vagy Albert Fluriánt, mint vagy egy Farkas Jancsit, mint mi régen, de mégis ugyanabba a stadionba megy be, ami 53-ban épült meg, és a saját gyerekkor, tehát szerintem ez egy zseniális dolog.
1: Azért elképzelem, amit Scardelli elindul a Puskás Arénába, hogy most elmegyek a... Most elmegyek, kimegyek a stadionomba.
0: Persze.
1: Na
0: persze.
1: Hát remélhetőleg akkor ezt kettős rangadón, vagy kettős rangadókon is majd megteheti. Meglátjuk a labda, ahogy szokták mondani, az MLS, vagy a klubok tér felén pattog. Kettős rangadók, Újpest, Ferencváros, illetve a frissen feljutó Vasas és Honvéd. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle Balai Attilának és Turi Gábornak. Köszönöm, hogy itt voltak velünk.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a kicsi lány, majdnem egy teszthozott elődje, bírja-e majd végig? Gyere Egérke, gyere kicsi lány! Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok 200 méteres hátúszásban!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Buli. Gólok, cselek, ütközések. Történetek a palánk mindkét oldaláról. Ez a Nemzeti Sport Rádió Jégkorong magazinja. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk a 225-ös korábbi válogatott jégkorongozó Horváth András, becenevén Balú, hétszeres magyar bajnok. A KSI-ben kezdte el 1984-ben, majd 12 év Dunaújvárosban. Nagyjából a Dunaújvárosi korszak volt olyan szempontból a meghatározó, hogy azért a válogatottban is ott mutatkozott, de majd 2007-ben 31 évesen jött a fehérvári kaland és a szapporói világelitbe jutás. Történelmi pillanatok, köszönöm, hogy bejöttél ide a stúdióba. Hát most ez meg csak egy ilyen hevenyészet felsorolás volt a pályafutásodról. Melyikre böknél rá, hogy azzal szeretnél kezdeni?
3: Jó napot, szervusz! Én is üdvözlök mindenkit. Nincs óriási jelentősége. Ugye nyilván vannak olyan periódusok, amik kiemelkedőek a szívemben, vagy ugye az emlékek között kiemelkednek. De az én részemről az is egy tökéletes, hogyha kronológiailag haladunk, és akkor valószínűleg eljutunk mindenhova.
2: Így van, de azért akkor egy általános kérdés, mintha csak a televíziónak ki akarnánk venni egy rövid két percet az 50. születésnapod kapcsán. Hiányérzet van-e a pályafutásodban? Ez egy nehéz kérdés is lehet így bemelegítésnek.
3: Azt gondolom, hogy nincs. Nincs. Én elég sokáig játszottam. A legelső pillanattól szerintem az egy előny volt a pályafutásomban, illetve ugye magamat akár még így utólag is monitorozva, hogy jól reálisan láttam saját magamat. Láttam az erősségeimet, láttam a gyengeségeimet, és hogyha ezeket akár a mostani fejemmel is így összesítem, akkor azt gondolom, hogy ebben nem volt nagyon több. És azt kell mondjam, hogy büszke vagyok arra, amit elértem, és ez így kerek az emlékeimben.
2: Erre mikor jöttél rá? Mondjuk 2014-ben, amikor visszavonultál, vagy már a pályafutásod során, akár ott túl a 30-an a fehérvár években, hogy, mert ez nagyon fontos tulajdonság, ezt több szakember mondta nekem más sportágban is, hogy hát ez a legfontosabb, hogy az ember pontosan be tudja magát lőni, hogy mire képes, mit vállal, és hogy ezt meg is tudja csinálni.
3: Igen, én talán ezt olyan 32-3 éves korom környékére teszem, amikor mondjuk, hogy benőtt a fejem lágya, amikortól egy kicsit másképp láttam a világot, legyen a szó mondjuk család, vagy akár a sport, és nekem ott már az derengett, hogy én ebben erős vagyok, fejben szerintem erős vagyok, és hogy az, amit az előbb is mondtam, hogy reálisan látom magamat. Úgy gondolom, hogy sem több, sem kevesebb nem vagyok, mint ami valójában. És egyetértek, mert ugye később dolgoztam edzőként, és ez egy nehéz kérdés. Tehát a mai fejemmel, ahogy említetted, 50 évesen már azt is látja az ember, hogy van egy párkapcsolata, felesége, és hogy valamit mond a feleségének, akit nagyon régóta ismer, együtt él vele, és hogy az nem biztos, hogy tökéletesen úgy tükröződik le az ő tudatában, mint ahogy azt én gondolom. És ugye ezek voltak azok a dolgok, amik szerintem ilyen 32-3 évesen egy kicsit megváltoztak bennem, máshogy láttam őket, és a mai napig igyekszem erre odafigyelni, illetve ezt így tudatosan megélni.
2: Kezdjük akkor a gyerekkorral. Meglepő módon 1984, ugye 76-os születésű vagy, 8 évesen ott a KSI-ben elkezdted. Milyen motivációval, vagy mivel, miért pont jégkorong?
3: Az úgy kezdődött egy évvel korábban, 7 éves koromban, illetve ott ugye 6-7 éves korom környékén, ugye egy nagyon aktív kisrác voltam, és a szüleim kerestek valamit, amivel le tudnak kötni. Próbálkoztunk birkózással, próbálkoztunk vízilabdával, amúgy a vízilabdát rettenetesen szerettem, de...
2: Magas voltam már akkor is? A többiekhez képest?
3: Igen, Igen, igen, tehát hogy az... az
2: most is 190 centi vagy, ha jól...
3: Hát 188-ról indultam, és akkor ugye most már így a korral ez picit csökken.
2: Magasabb nem lesz-e?
3: Igen, igen, tehát a reggel kialudva 87 és fél, estére meg kevesebb.
2: De szóval magas volt egy gyerekként.
3: Igen, igen, igen.
2: És a vízilabdát szerettem.
3: És mindig. Nagyon szerettem a vízilabdát, viszont ott aránylag rövid idő alatt sokszor föl kellett szúrni a fülemet, és hát az orvos javaslatára elengedtük ezt a dolgot, és akkor kerestünk tovább. A műjégre kilátogattunk, és akkor elsősorban édesanyámnak a hatására beirattak egy korcsolya tanfolyamra. És akkor onnan a korcsolya tanfolyamról jelezték az oktatók, hogy abban az időben a Balogh Tibor indít egy csapatot a KSI-ben, és hogy ők úgy gondolják, hogy ez nekem jó lehetne. És akkor így ennek adtunk egy lehetőséget, és...
2: Az egykori kapus Balogh Tibor, tehát kapus volt, ugye nem mezőnyjátékos, illetve például televíziós szakértő is volt.
3: Abszolút, igen, így van. És
2: megszerettette rögtön veled ezt azért?

0: Strongért, de nekem viszonylag korán kb. Mondani sem kellett azt, hogy a hoki az első. Tehát, hogy simán a tanulást, vagy bármi mást hátrébb soroltam. Sosem voltam jó amúgy a tanulásban, nem volt jó a memóriám sem, vagy tehát, hogy az úgy valahogy olyan nehezemre esett, és ugyanakkor a jégkorongot pedig elképesztően élveztem, és emiatt nagyon sok energiát öltem ebbe. Nyilván a szüleim részéről elképesztő mennyiségű áldozat minden szempontból.
1: Akkor is már nagyon korán vinni kellett az edzésre, gondolom, iskola, edzés, iskola.
0: Abszolút, abszolút.
1: Tehát, hogy ilyen tornák, mérkőzések, akkor még ugye minden nyitott pályán zajlott.
0: Igen, igen. És ugye ott például arra tisztán emlékszem, hogy sokszor előfordult, hogy édesanyám az iskola előtt várt az ebéddel, és vitt edzésre, mert fizikailag nem értem volna oda BKV-val, és akkor ugye ne kelljen egyikről se hiányozni, akkor ezt így meg tudtuk oldani. Nyilván ez ugye szintén a mai fejemmel látom, hogy ez az ő részükről milyen szintű támogatás. És hát ugye ezeknek az összessége volt az, ami végül is eredményezte ezt a pályafutást, amit magam mögött tudok.
1: Itt a Nemzeti Sportrádióban Horváth András korábbi válogatott jégkorongozó a vendégünk. Én Birányi Zsolt vagyok, Horváth András pedig 225-ször volt címeres mezben a jégen, a jégkorong válogatottal, és akkor egy kicsit azért ugrunk, most a fehérvári kalandról még nem beszélünk, érdekelne a válogatottság nyilvánvalóan, hogy ott Szapporót, illetve a svájci VB-t 2009-ben, ezt a kettőt tartod-e a legnagyobb sikernek? 2008 és 2009. Hiszen 70 év után feljutni a világelitbe az egy olyan történelmi pillanat, amit más már nem tud megismételni. Hiszen most például egymás után kétszer is a világelitben vagyunk. Rögtön hozzáteszem, ez egy jégkorong műsor, jégkorong magazin, hogy azért az orosz és a fehér orosz válogatott nincs a dalcsoportban, ha ők ott lennének, akkor meggyőződésem, hogy mi azért ott a divízió egy perában lennénk, de ezt még más is elmondhatja, nem csak a magyar, hanem a szlovén, vagy épp az osztrák is. Szóval emelj ki egy-két érdekes pillanatot, emlékezetes pillanatot a válogatott pályafutásodból.
0: A kérdés elejére válaszolva, igen. Tehát azért Szaporó és az A-csoport az egy kiemelkedő eredmény, tehát hogyha a legjobb eredményt keressük, akkor szerintem ez nem lehet kérdés. Ugyanakkor nyilván az első világbajnokságom Szófiában volt, ami szerintem már a maga a város és a jégkorongos múltja az országnak sokat elárul.
1: Összesen 19 VB-n szerepeltél, ha jók a statisztikák, és akkor ez volt az első.
0: Így van, ez volt az első világbajnokság. És hát ott én nem vagyok fölkészülve tökéletesen a számokból, hogy mondjuk a világranglista hanyadik helyén állhattunk, de nyilván a, nem tudom, a 30-hoz közel, vagy azután. És azért ez alatt, ahogy említetted, 19 világbajnokság alatt innen a C csoport végéből az A csoport végéig elmenni, azért az egy szép menetelés volt. Ebben nyilván voltak verítékek, de ugyanakkor sikerek is. Tehát, hogy számomra legalább akkor a siker, mondjuk a Románia elleni Budapest sportcsarnok győzelem, amivel először jutottunk a B csoportba.
1: Az volt 1998-ban.
0: Utána két évvel, ugye utána talán, ha jól emlékszem, akkor Dániában volt a világbajnokság, és egyből visszaestünk.
1: És akkor utána igen, ezt Edvi László, aki akkor kommentátorként a tévében ezt megélhette, hogy 7 vereség a B csoportban, azért az nem egy kellemes történet senkinek, de utána megjött 99 után 2000, és aztán megkezdődött ez a divízió egy perás, vagy divíziós korszak, és akkor már 2002-ben még a franciákat is megleckéztettétek Franciaországban, emlékeim
0: igen.
1: szerint.
0: Igen. Tehát ott utána például ugye a kínai siker is szintén legalább akkora élmény, és,
1: ez 2000-ben,
0: és jó emlék. És akkor utána, amiről beszélünk, hogy igen, tehát 99-ben még mindenkitől kikaptunk, és akkor mondjuk 2001-2002-ben pedig már azon vettük észre magunkat, hogy partiban tudunk lenni, sőt, mérkőzéseket tudunk nyerni.
1: Egész pontosan, ugye 2002-ben Dunaújvárosban és Fehérváron volt egy legendás VB, és előtte volt ez a franciák legyőzése 2001-ben, amikor tényleg emlékezhetsz

0: abból valamire, hogy hogy fogadták, hogy kik ezek a magyar, illetve tudták, hogy kik vagytok, de hogy kikaptak hazai pályán.
1: Igen, igen, de ugye
0: ezek... Vissza akartak jutni a világ elitbe, ti meg jöttetek alulról.
1: Így van, de hogyha, bocsánat, egy picit még visszább lépek, hogyha ez a 2001-2002-es Dunajvárosi Székesfehérvári VB-t nézem, az is egy kiemelkedő élmény a pályafutásunk során. Azért ott mondjuk úgy, hogy még nem tudtuk, hogy pontosan mire számíthatunk. Tehát ott viszonylag rövid idő alatt sikerült akkorát lépnünk, ami szerintem minket is meglepett, és ugye ott először fordult az elő, hogy Dániával az A csoportba jutásért játszhattunk.
0: Kiki meccset, az utolsó meccset?
1: Hát sajnos így emlékeim szerint mondjuk 6-1-re kaptunk ki, egy
0: viszonylag sima meccsen. Tehát ezt a felvezetésnek mondom, aztán a meccs alatt gyorsan kiderült,
1: hogy... Ott hamar kiderült, hogy azért... Hát ugye
0: azóta nem estek ki a
1: Dánok. Ezt akartam mondani, szerintem azóta Dánia nem volt A csoport alatt. Tehát, hogy azért ott hamar szembe jött a realitás velünk, de hogy a élmény szinten, tehát az ugye egy olyan csarnokban, én például, de szerintem ezt sokan a társaim közül elmondhatják, hogy sokkal jobban szerettem egy ilyen ifjabb Bocskai Gábor jégcsarnokban játszani, mint ezekben a multi csarnokokban. Tehát ott annyira közvetlen volt a közönség, ugye azon a mérkőzésen is, hát nem tudom, már szerintem elévült, úgyhogy nem lehet belőle probléma, de mondjuk egy 500 vagy 1000 emberrel biztos többet engedtek be, mint ami hivatalosan lehetséges lett volna. És még lett volna, aki szeretett volna bejönni. Igen, úgyhogy ezek természetesen kiemelkedő élmények.
0: Azt lehetett gondolom érezni ott a pályán, a jégen is.
1: Abszolút, abszolút, igen. Tehát, hogy ezek játékosként szerintem sokkal nagyobb élmények, mint mondjuk nem is tudom, talán nekem az Ebelben volt Ljubljanában a legtöbb néző előtti mérkőzésem, ahol, ha jól emlékszem, az a multicsarnok ilyen 16 ezer körüli nézőszám, és ott ilyen 12-13 ezer ember előtt játszottunk. De hogy az nem volt úgy olyan, mint itt ez a 3-4 ezer ember, nem tudom pontosan mennyi lehetett, de ez lehet, hogy jobb is, ha nem firtatjuk. Úgyhogy ezek is hatalmas
0: igen,
1: élmények.
0: Igen, a 4000 az már szerintem tiltott, tehát
1: azért mondtam, hogy 2500 meg egy kicsi. És akkor visszakanyarodva ugye erre a francia világbajnokságra, ott tényleg szintén olyan szempontból volt különleges, hogy mondjuk ott volt egy Bozón, aki az NHL-ből jött. Tehát hogy ott már tényleges olyan játékosokkal álltunk szemben, akik aktívan a legmagasabb szinten játszanak.
0: És nagy francia jégkorong dinasztia, Bozon család.
1: Abszolút, és hogy őket is, tehát nem csak játszunk ellenük, hanem hogy van keresnivalónk, vagy akár nyerni is tudunk. Nyilván, amikor már több ilyen játékos jelent meg egy csapatba, tehát egy komoly a mai napig, vagy abban az időben elithez tartozó országok csapatairól beszéltünk, hát akkor azért megint csak jött a realitás szembe, tehát hogy ott azért mondjuk, ha ugrok egy nagyot az A-csoportos világbajnokságra, ott azért, ezt már többször említettem, amúgy a Tokai volt ugye ott is a túlnyomó részt a hátvédpárom, és hogy azon mosolyogtunk a cserepadon, kínunkba, hogy még szabálytalanul se tudjuk őket megállítani. Tehát nem az volt a kérdés, hogy el tudnak-e menni, vagy nem mellettem, mint hátvéd, hanem hogy szabálytalanul sem tudom megállítani.
0: Annyival gyorsabbak.
1: Tehát, hogy valahogy mindenben annyival jobbak voltak, erősebbek, gyorsabbak, a reakció ügyesebb, minden szempontból jobb volt, hogy ez a esélyünk sem volt kategória. Úgyhogy...
0: Ehhez képest, ha azt mondom, hogy Szlovákia és Bartecko 13 másodperccel a vége előtt, akkor próbálom az arcodat leírni, hát szóval az nem egy kellemes emlék.
1: Nem, az nem egy kellemes emlék.
0: Hiszen nincs az a gól, akkor hosszabbítás és pontot szerzünk.
1: Így van, én ott jégen voltam, és ez egy borzasztó élmény volt. Ugyanakkor meg, hát tudjuk, hogy föl lehet borítani mondjuk egy mérkőzésre a papírformát, de...
0: Jégkorongban azért nehéz.
1: Legyünk őszinték, tehát én nem elemeztem ugye akkor a mérkőzést, de arra tippelek, hogy ha a komoly helyzeteket elemeznénk, akkor mondjuk a szlovákoknak volt, nem tudom, 28, nekünk meg 3.
0: Tehát lehettem szerencsémre, és közvetítettem, és Épp azt mondtam a gól előtt is, hogy ez szinte lehetetlen, hogy itt 6 másodpercenként lőnek, szuper, mindent véd, meddig lehet ez bírni?
1: Igen. Szóval ilyen szempontból, tehát nyilván, és akkor megint az alapkérdésre, hogyha visszakanyarodok, élmény, emlék, hogy azért az, hogy ott az A csoportban játszhattunk, az egy külön kategória. Ugyanakkor azért egy sportoló szeret nyerni. Hát ott mi nem sokat nyertünk. Tehát ott a, nem tudom, a lábteniszben nyertem a bemelegítésnél maximum. Szóval ez a része meg nem annyira.
0: Ezután ugye nem csak a szlovákoktól kaptunk, hanem a fehér oroszoktól, 9-0 Kanada, majd aztán 3 meccs a bentmaradásért, de ott sem volt esélyünk az osztrákok, a dánok és a németek ellen.
1: Így van. Így van. Szóval ott én amúgy azt gondolom most az A csoporttal kapcsolatban, vagy talán mondhatom, hogy az egyik legkedvesebb élmény számomra a jégkoronggal, amikor a szlovák ugye a szlovák meccs volt az első, és amikor az első mérkőzés előtt kijöttünk a bemelegítésre, akkor nekem az egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy az összes szurkoló a bemelegítés előtt már ott volt, nem tudom a számokat, de 2-3 ezer magyar,
0: megszállták a magyarokat.
1: 40 perccel a meccs előtt ott állt a helyén, és szurkolt. Az valami elképesztő érzés volt. Még most is elkapnak az érzelmek, tehát hogy az valami olyan volt, amit az a kategória, amit nem lehet leírni. De ugyanakkor meg hát a siker azért valahol jól esik az embernek, és abból sok nem jutott ezen a világbajnokságon.
0: De ott akkor valószínűleg így leesett mindenki előttetek, hogy hoppá, valami történelmi pillanat következik, mert már a bemelegítésnél itt úgy szurkolnak, mintha nem tudom, olyan feljutás lenne a tét.
1: Abszolút, igen. Igen. Én azt gondolom, hogy például ez az, ami olyan erőt adott, amivel egyáltalán 59 percig döntetlen lehetett az állás, mert hogy ez egy olyan érzelmi löket volt, ami nem tanítható, ami nagyon nehéz edzőként, amit nagyon nehéz edzőként egy csapattól kicsikarni. És ugye ez az érzelmi löket az, ami sokszor eredményes tud lenni ilyen nagyon nehéz helyzetben. Ugye ott sajnos volt egy olyan tényező is, ami pluszban még egy hatalmas löketet adott, de ugye erre nem gondolunk vidáman.
0: Ifjabocskai Gábor halála.
1: Abszolút.
0: Egy hónappal a VB előtt.
1: Igen, de ugye ezek a dolgok sajnos annyira összerántják a csapatot, és annyira pozitívan hat az eredményre sokszor, hogy ugye ennek a két dolognak az összessége volt az, hogy szerintem az elképesztő tudásbeli különbséget ott szűkíteni tudtuk. Hát pár percre, vagy pár mérkőzésre, vagy pár harmadra, nem is tudom, melyik a megfelelő.
0: Erről még hosszan tudnánk beszélni, mármint csak a svájci alcsoportos VB-ről, de most is Svájcban lesz az alcsoportos VB, azaz 2009 után ismét, és ugye ilyen még nem volt, hogy egymást követő két évben a válogatott megpróbálhat megint bennmaradni. Ez mennyire realitás? Említettem már itt azért a politikai viszonyokat is, ugye az orosz-fehér orosz csapat, hogy nincs ott.
1: Nekem meggyőződésem, hogy nagyon sokat fejlődtünk. Amit szerintem sokan elfelejtenek, hogy nyilván a többi csapat sem állt egy helyben. Tehát, hogy ez ugye egy azért nagyon nehéz kérdés, vagy nagyon nehéz előrébb lépni, mert hát nyilván mindenki szeretne előrébb lépni, és mindenki próbál tanulni a hibáiból, fejleszteni a képzést, a kiválasztást.
0: Minél többet megfelelő... ott lenni a világelitben, most a szlovénok is bennmaradtak, azt ne felejtsük el, és ők is lehetnek ugyanennek a helyzetnek a nyertesei, hogy nincs se Oroszország, se Fehér Oroszország, és miért nem maradjanak bent?
1: Abszolút. Úgyhogy mindenképp ez egy nehéz kérdés. Én úgy gondolom, hogyha ugye minden körülményt figyelembe veszünk, akkor ez most reális, ahol vagyunk. Azt nem mondom, hogy a kazak válogatottat 10-ből 10-szer megverjük, de azon a mérkőzésen egyértelműen jobbak voltunk, vagy azt tudjuk mondani, hogy nem csak az eredmény volt. Tehát, hogyha mondjuk szembeállítjuk, most így hirtelen nem jut eszembe, de legyen mondjuk akkor ez a szlovák mérkőzés, amiről beszéltünk, amit mi játszottunk,
0: a 2009-es.
1: Ahol egy szoros eredmény volt, ott mondjuk nem nyertünk, de egy szoros eredmény volt, akkor ott egy teljesen alárendelt szerepet játszottunk, kontrákra építettünk, és akkor abból a kevés lehetőségből sokat sikerült értékesíteni, és emiatt egy jó szoros mérkőzés sikerült kialakítani. Ezzel szemben a mai magyar jégkorong válogatott, például tavaly Kazaksztán ellen, úgy tudott nyerni, hogy dominált. Nem mondom, hogy 60 percen keresztül, de a mérkőzés nagy részében dominált, és hogyha rendesen kielemezzük mind a két mérkőzést, akkor azt tudjuk mondani, hogy a statisztika alapján is egy megérdemelt győzelem. Na most én úgy gondolom, hogy ha ezt a kettőt mérlegre rakjuk, akkor ez óriási különbség ez a kettő, függetlenül az eredménytől. Tehát, hogyha mi mondjuk valamilyen módon meg tudtuk volna verni Szlovákiát, akkor most rettenetesen büszkék lennénk, de ezeken a tényeken ez nem változtat. És emiatt mindenképp azt mondom, hogy sokat léptünk előre. Ha megnézem, ugye akkor külföldi szakemberek voltak, nagyon nagy tudású külföldi szakemberek voltak, és én most megmerem azt kockáztatni, hogy most magyar szakemberek dolgoznak túlnyomó részt, vagy hát lehet, hogy teljes... Gergely,
0: ugye nagyon hosszú idő után az első magyar szövetség kapitány, de a stáb is hemzseg a magyaroktól.
1: Szívási Zoltán,
0: Kis Dávid, és elnézést, akit kihagyok.
1: Igen, mert ugye szerencsére ez nem egy rövid lista, de hogy azt mondom, hogy ők, én meg nem kockáztatni, hogy most szakmailag magasabb színvonalat képviselnek, mint amit annak idején nálunk a külföldi szakemberek képviseltek.
0: Csak tehát mondok még két nevet, hogy azért ne sértődjön meg mindenki, Tokai Viktor, Bartalis Balázs, és akkor még mindig kimaradnak nevek.
1: Igen, igen, abszolút, abszolút. Úgyhogy ezek mindenképpen értékelendők, mindenképpen mondhatjuk, hogy előrébb léptünk. De akkor térjünk vissza megint a realitáshoz. Azért azt nem mondhatjuk, hogy azok a csapatok, amelyek ott az A csoport végén és a divízió egy elején vannak, hogy azok közül bárkit mi 10-ből 10-szer megvernénk.
0: Sőt, ott van Dánia. Ugye most a felkészülési meccsen is játszottunk velük. Egész szoros meccs volt sokáig, de hát a dánok olimpián jártak. VB-n elődöntőben jártak.
1: Azért mondom, tehát hogy értem, igen, 15 évvel vagy 20 évvel korábban játszottunk együtt a Div 1-jába, de hát, hogy
0: azért... Nekik hány NHL játékosuk van azóta?
1: Így van, így van. Tehát, hogy ezt ugye nézzük reálisan, és akkor, hogyha ugye ezeket a csapatokat itt próbáljuk listázni, ugye a szlovén, az osztrák, a francia, az olasz, a német, a dán, a kazak, a fehér orosz talán egy picivel előrébb is jár, de ugye most ők nincsenek is benne a rendszerben. Tehát, hogyha ezeket a csapatokat itt listázzuk, azért itt azt nem mondhatjuk, hogy ezeknél jobbak. Egyiknél se tudjuk azt mondani, hogy jobbak vagyunk. Szerintem, ha már ezek közül értékelve a leggyengébbel 10 mérkőzésből 5-5 győzelem születik, lehet, hogy azzal is már elégedettek lehetünk. Ebből kifolyólag annak van realitása, hogy mi időnként az A csoportban legyünk. Hogy folyamatosan ott legyünk, szerintem ebben a pillanatban annak még mindig nincsen realitása. Ugyanakkor most egy jó lehetőség van előttünk, ugye azzal, hogy talán így fejből Ausztria és Anglia.
0: Így van.
1: Van velünk egy csoportban.
0: Ráadásul a finnek elleni nyitó meccs után rögtön másnap jönnek az osztrákok, az egy nagyon nehéz meccs lesz. Van mit törlesztenünk az osztrákoknak olimpiai selejtezőn, és 23-ban a VB-n is. Már a kezünkben után volt 3 gólos előnynél a meccs, aztán mégis a meccs második felét megfordították, tehát kiegyenlítettek és összesítésben nyertek, ugye büntetőlövéssel, vagy szétlövés után. Szóval, és a britek ellen, akik azért inkább foghatóak. De hát, ha az osztrákok egy kicsit nagyképűek lesznek, bár szerintem épp már korábban bebizonyították, hogy azért tartanak tőlünk, és le is tudnak, tehát nem le tudnak győzni, nem néznek le bennünket annyira.
1: Abszolút, ez is amúgy most, hogy így mondod, ha visszakanyarodok a korábbi pontokhoz, régen még előfordult az, hogy minket lenéztek, és
0: hát a szlovákok ott biztos.
1: Megtették ezt a szívességet nekünk, hogy lenéz. Hát ilyen ma már nincs. Tehát, hogy most már azért annyira sikerült fölkerülnünk a térképre, hogy szerintem nincs olyan csapat, aki lenézne minket. És igen, talán reálisan azt mondhatjuk, hogy az angolokat meg kellene vernünk, de megint csak visszakanyarodok oda, hogy azt nem tudjuk kijelenteni, hogy őket biztos megverjük.
0: 10-10-szer nem valószínű, hogy megverjük őket.
1: Ne, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Tehát azért, hogyha megnézzük a utolsó pár évben elért sikereiket az angoloknak, meglepően jó eredményeik vannak, és nagyon nehéz ellenük játszani, nagyon jól szorosan védekeznek, és jól használják ki az erősségeiket. Úgyhogy talán most egy hajszállal nagyobb esélyünk van, mint bármikor, de hát ugye ez a szépsége is a sportnak, hogy elkönyvelni ezt nem tudjuk előre.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Horváth Andrástól, korábbi 225-szörös válogatott jégkorongozót hallották. Itt a Nemzeti Sportrádióban Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Kristóf egy jó beérkezéssel! Ez is kérmes világ!
2: Olimpiai bajnok a magyar női kajakkégyes! Fantasztikus versenyzéssel!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közösségünkben, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Ezt látnod kell most.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És így van, 6 óra 3 perc, hogy jó reggelt kívánok mindenkinek, hello drága hallgatók, egy csodálatos ez a mai május 18-ai kezdetű hét, ez a hétfő, ami itt van előttünk, és előrevetítő egy gyönyörű, remélem, hogy jó idővel te tarkított hét előtt vagyunk. Úgyhogy jó reggelt mindenkinek, igen, ez a Nemzeti Sportrádió ma reggel a Sportreggelben. Benne Feri, hello, jó reggel!
2: Jó reggelt, és Harsányi Levi, na, új úterővel.
1: Hogy örülünk egymásnak, ez teljesen örülött, de egyébként maradjon meg ez a jó szokás. Az ember örül a kollégájának, a barátjának, és annak, akivel korán reggel hajna van, mert azért tegyük őszintén a szívünkre, a kezünkre, a kezünket azért. Szóval korán hajna van kelni, az nem, na, de ez jó! De azért, ha választhatnál, akkor inkább hétkor kell, ugye, hogy üdd a gyerekeket suliba. Az is egy kemény feladat. Csak jut eszembe. 0630, igen, 55-55-605 a számunk. Van egy kedves barátom, képzeljétek el, drága hallgatók, aki úgy vállalta fel az életét, jött gyermek az életükbe, csodálatos feleségével, de a feleségének is oda kell érni reggel korán, és ő pedig megteheti, szerencsére a munkája ezt megengedi, hogy ő kell, és félsüli a kislánya haját, reggeliztet és viszi a bölcsibe. És azt mondja, egyébként tényleg azt nem is gondolta volna, és azt mondja, hogy egyedüli apukaként mindig anyukák viszik, és azt mondja, nagyon jó, tudod, tehát nagyon jó. Úgyhogy megvan minden korai kelésnek a helye szerintem.
2: Igen, ez a hajfésülés, ez nekem kimaradt, meg két felnyűrt hajú, rövid hajú, és kisfiam van, vagy hát egyik már nagyobb is. Figyelj, de nekem mindig valahogy kisfiamnak marad meg. Már mindenki mondja, hogy figyelj, milyen kisfiad? Hát U18-ba kézilabdázik, és 15 éves.
1: Az mindig a nagymamám találkozását a gyermekeivel láttam, három darab gyönyörű fia volt, ugye egyik az édesapám, és mindig mondta nekik is kicsit, mint Benny Hill a kis kopaszt, így megütögette a fejüket, kisfiam, de hát nem is érte fel őket, tudod, olyan magasat mindegyik. Hát ez egy öreg, ez egy csodálatos. Apák, nem most volt apák? Nem.
2: Nem, ja, fiúgyermekek, óriási
1: vagy. Tegnap volt a fiúgyermekek napja, így van. És az örülök, mert ezek a, valaminek a napja van, ez általában olyan, hogy na, ha valami, éppen ezen a napon nincsen, akkor találjunk ki valamit, de ez végre méltó ahhoz, hogy a fiúgyermekeket is, és majd szerintem júniusban az apukákat is köszöntjük, hogy akinek van fiúgyermeke, ölelje meg, gondoljon bele, hogy milyen jó, milyen fontos az egyébként, hogy én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy van fiú, meg van egy lánygyermekem is, tehát mind a kettő megadatott. Van, aki tovább viszi a nevet, de most már nagyon sok helyen nem veszik fel a férjük nevét a feleség.
2: Van ilyen is, meg van, amikor mind a kettőt felveszik, igen, szóval igen. Már egy kicsit ez a törvény, meg a szabály is.
1: Na jó, milyen volt a hétvége, Feri?
2: Szenzációs hétvégén volt, csodálatos, kikapott a kézilabda válogatottunk, már nyerte, kiesett, kikapott a jégkorong csapat, és a Juventus elbukta a BL indulást. Tehát csodálatos hangulatban vagyok, drága.
1: Utána mit csinált? Nyert legalább ő is?
2: Újpest is kikapott, ha már itt tartunk. Nagyon köszi, hogy emlékeztetsz rá, majd beszélünk róla.
1: Akkor nem is tudom, mi van itt.
2: De borzasztó, olyan örömmel, tényleg. Jó, beletörődünk, nem süt a nap, rendben, azért kell egy kis eső is, mezőgazdaság, stb. Természet, virágozzon minden virág. Alig vártam. Juventus délbe játszik. Nem látom a meccset, de ott vagyok lélekben. Hát semmi gond, hát hazai pályán bebiztosítjuk a BL indulást 0-2, teljes sima mérkőzésen. Egy olyan Fiorentina, amelyik egy hónapja még arról beszéltünk, hogy jaj, ki ne essen.
1: Nem, minden volt, aztán kiáltottak egy játékost a Fiorentinából, és az ember várna, hogy akkor lőjön az a csapat egy gólt, amelyik 11 játékosa játszik, de nem.
2: Igen,
1: így
2: de úgy volt kiállítás, hogy pályán kívüli, tehát az a létszámokat nem befolyásolta, ja, akkor... de viszont azért hazai pályán én úgy gondolom, hogy a Juventusnak, na mindegy, tehát csapatépítés szempontjából a Juventus keretösszeállításában minden aranyszabályt megszegtek. Tehát a védj egy jó kapus, nem véletlen évtizedek óta.
1: De ez mindig kérdezem, de ilyen sikerül. Szinten ezt nem tudják. Tehát ezt mi itt egy stúdióban megállapítjuk, meg látjuk kívülről, hogy ezt nem így kellene, és ott van kiváló edző, szerintem biztos, hogy jó stratéga, játékosok, és a többi, és nem.
2: Én úgy gondolom, most talán még az edzővel akartam. Van a legkevesebb probléma a Juventusnál, de a keretösszeállítás abszolút méltatlan egy ilyen klubnak a hagyományaihoz. Nincs se stabil védekezés, nincs stabil belső védő, régóta nincsen válogatottja a Juventusnak Locatellin kívül, szóval szörnyű. Tehát és nincs támadó.
1: És úgy néz ki, mivel a Róma megvert a Lációt, óriási derbin, hogy nem is lehet ezen a jobb forgatókönyvet írni. Ami hát, ugye még van egy darab forduló a hétvégén, egy. Az is előfordulhat, hogy a Milán is kicsúszik, az is lett a kómo könnyen bemegy. Igen, első négy
2: matematikailag, de azért valljuk meg őszintén, a Róma Veronába megy, amelyik ugyan amióta rég kiesett matematikailag, azóta összeszedte magát, de a Milán azt hiszem a Cagliarival játszik hazai pályán, nem tudok én különösebben nagy esélyt már nem látok.
1: Tehát előfordulta az, hogy hosszú évek óta ugye mindig BL, legalábbis selejtező szereplő Juve, most nem van. Indulhat a BL-ben?
2: Ez így van pontosan, ugyanis még a Como is a Cremonézével játszik, de a Como ugyanúgy nem fog bejutni véleményem szerint. Nem, itt egész egyszerűen Juventus saját magának köszönheti. Egyébként az imént említett Veronát se verte meg a Juventus hazai pályán egy-egyel.
1: Hát ezek
2: az elhújtott pontok sokat számítanak.
1: Ugyanakkor viszont nagyon komoly és érdekes, a meglepő szót már nem használnám az MB2 eredményeire, miért is tenném, se a francia első osztályú derbire, ahol a Strasbourg 5-4-re veri meg a Monacot, szóval, hogy 1-3-ról ráadásul. Tehát a véletlen egybeeséseket, most engedjük el, viszont a Manchester United nyert, úgyhogy most nagyon megszilárdította a helyét a Premier League élén, és szóval izgalmas utolsó fordulók jönnek most még a spanyol bajnokságban is, ott is éppen, hogy nyert a Real Madrid, megvette a Sevilla, de az igazából nem osztott, nem igen. Szorzott már nagyon.
2: Már nagy tét nincs.
1: Elköszöntek Lewandowskitól, nem tudom, láttad, de bejött csodálatos felesége, gyermekei.
2: Na, azt a jelentet nem láttam, mert kicsit ma saját dolgom voltam, hogy gyászoltam a magyar kézilabda válogatottat.
1: Jaj, új, szegények. Nem néztem bele, egy góllal kikaptunk?
2: Egy góllal nyertünk, de összesítésben egy góllal kiestünk, és nem jutottunk a világbajnokságra. Most két dolog van. Az egyik, egy örök érvényű törvény, amikor a mérkőzés előtt kipécézel egy játékost, és egy picit úgy megmosolyogod, akkor az mindig a mezőny legjobbja. Tehát most én úgy fogalmaztam, és később kiderült, erre is a kisfiam hívta fel a figyelmet, hogy valójában egy világsztárról beszélünk. Egy piknikus hálóőr, hogy fogalmazzunk ki, tényleg nagyon PC-n. Az ellenfél, a Szerbia kapusa Milosavljev, hát úgymond beterítette a kaput, tényleg, de hát nyilván kézilabdában azért van ott hely a kapus mellett, de itt tényleg nem egy sportolója a kedves úr, de az utolsó 10 percben nem lehetett neki gólt lőni, és gyakorlatilag az ő védéseivel juttatta tovább a szerbeket, mert tényleg a magyar válogatott nyomott, levegőbe lógott, már a 4 góllal való vezetésünk is, amikor mindig a fordulópontoknál jött a piknikus hálóőr Milosavljev.
1: Hát megjön nyerni,
2: ugye kettővel kaptunk ki is be, idegenbe, és hárommal. Ha kettővel nyertünk volna most Veszprémbe, akkor legalább hetesekkel dől el. Hát ahogy amilyen formában a kapus, nem voltam benne biztos.
1: Nagyon megnéztem volna, az izgalmas.
2: Izgalmas lett volna, különösen, hogy egy góllal így összesítésbe kiestünk, és megnéztem volna a heteseket.
1: Ez milyen bosszantó.
2: Hát nagyon sajnálom, viszont a másik, hogy nem tudom mi alapján, gondolom erős sorrendek, meg szoros kiesés, meg kézilabda kultúra alapján, de van 2 szabad kártya, amit kioszt a Nemzetközi Szövetség, úgyhogy bízhatunk benne, hogy talán az egyiket.
1: De ez mi, szimpátia alapján?
2: Nincs objektíven megfogalmazva. Elvileg az alapján dől el, de hogyha a hallgatók jobban tudják, akkor írják meg, nagyon szívesen veszünk.
1: Várjuk Balajat, és segítem.
2: Például, mert én úgy tudom, hogy maga a válogatott erőssége, hát ez nyilván azért valamilyen szinten azért egy szubjektív szempont, a kézilabda kultúra, az elmúlt évek VB-EB szereplése és a selejtezőn való kiesés szorossága alapján adják meg, ami alapján szerintem esélyesek lehetünk.
1: Örülök, van ilyen a nagy Grand Slam tornákon, teniszben szokott érlelni, hogy a szervezők kérnek úgynevezett zöld kártyát és szabad kártyát, és akkor azzal tudnak menni a játékosokba. Iván Isevics így nyert például. Így nyerte meg egyedüli, és egyben utolsó Wimbledoni győzelmét, hogy kapott egy szabad kártyát, és azzal indult, és ment végig. És ő nagyon megérdemelte, szóval itt elnézem egy összefoglalót a mostani nagyokról, tehát Sinnerről és Alcarazról, és régi Jim Curry-től kezdve a McEnroe-tól Willander, mindenki elemezte őket, és örülnek, és mondták, hogy ők fogják a következő mondjuk 10 évben lefedni a nagy Grand Slam.
2: Hát Sinner nagyon elkezdte, utóbbi 5 ATP versenyt megnyerte.
1: Ő nagyon megy, Alcaraz szintén, úgyhogy az jó, csak nem, hogy valaki sérülést szenvedjen, és akkor marad egy, akkor nagyon elhúzhat, és ugye Alcaraznak is már van 7-es Grand Slam győzelme, ha jól, vagy névet jelentem, 7, és 23 éves, szóval. Na, de az még, hogy 20-at el kéne érni, hogy Federert utolérje, és szóval döbbenetes. Itt ilyen 10 évig kell olyan szinten játszani, és ha valaki látott már élőben ilyen meccset, akkor látja, hogy ez mondjuk a tévében is űrtenisz, de amikor élőben, nem tudom, láttál-e már ilyet?
2: Nem. Magyar bajnokit láttam, de...
1: Én nőit, de női... És, de nem hiszem el, a nőknél, és nőkről beszélünk, és azért tisztelt a hölgyek irányába, de azért még a férfit egy picit ilyen szempontból gyorsabb, meg erősebb. Egyszerűen őrület. Szóval, és ezt a szintet kellene még itt ilyen 10 évig, és akkor is mindig megnyerni az éppen aktuális Grand Slamből, a négyből legalább egyet, kettőt per év. Szóval nagyon-nagyon brutál.
2: Úgyhogy jön a Roland Garros talán.
1: Igen. Hú, az egy nagy álom nekem valamelyik Grand Slamre, Wimbledonra, vagy Roland Garrosra elmenni és azt megnézni. Láttak valami csoda. Tehát ott olyan város épül fel 2 hétig, és ott járkálsz köztük, ha szerencséd van, akkor találkozol ezek a nagyok, a jó fejek, oda mennek, lehet fényképezkedni velük. Szóval ezek ilyen nagyon emberi gesztusok, és ez nekem mindig nagyon sokat jelentett, meg fontos. Úgyhogy jön Roland Garros is hamarosan. Na, szóval azért érintőlegesen, de azért mégis nézzük meg tételesen, hogy néz ki. Ugye bajnok a Vasas NB2-ben, a Honvéd pedig beleszállt egy olyan komoly vereségbe az én kedvenc kerületi csapatom a BVSC ellen, hogy hát na, az 4-1, ugye? 4-1.
2: Igen.
1: És tulajdonképpen a sereghajtók mind nyertek, nagy-nagy meglepetésre szinte mindenki, megvették a videótont is.
2: Igen, ráadásul
1: hazai pályán. Soroksár is a Kecskemétet, szóval...
2: Igen, hát a Honvéd nagyon érdekes, hiszen sokan támadják Feczko Tamás, de ugyanakkor nem a szurkolók része, hanem érdekes módon a házon belülről, és ez egyfajta ilyen empátián van az irányában, mert azért valljuk meg őszintén, egy olyan vergődő Honvédot vett át tavaly, amelyik adott esetben nem hogy a feljutás, hanem inkább a kiesés elől menekült, és stabilizáltak a csapatot. Most ugyan tavasszal becsúsztak vereségek, de azért viszonylag simán feljut a Honvéd. Én úgy gondolom, hogy meg kell adni neki a lehetőséget az NB1-ben is a bizonyításra. Hát meglátjuk, hogy alakul az élet. Nagyon furcsa ez, hogy a Vasast parádés futballal gyakorlatilag leiskolázzák a bajnok csapatot, amint megtudtuk a hétvégén, és utána meg 4-1-re kikapnak a BVSC ellen, bár valljuk meg őszintén, ezek az igazából a tét nélküli meccsek nehezen
1: koordinálhatóak. Meg nem láttam az összeállítást, de gondolom, hogy azért ilyenkor már azért helyet meg lehetőséget kapnak a fiatalok, hogy játszolnak, mint a Barcelonánál is, meg soroknak.
2: Igen, de azért többé-kevés az alapcsapat játszott, tehát viszont eleve a Honvédnál azért nagyon-nagyon sok akadémista bemutatkozott már idén, nekem is több volt játékosomra, büszke vagyok, akik játszottak.
1: De most ilyenkor tényleg őszintén, ha már tudod biztosan, hogy feljutottál, akkor játszatok gyerekek, önfelett, most kikaptok, simán. Akkor sincs semmi, van kis, nem tudom, meccs rutin érted, szóval ilyenkor én ezt nem gondolom, meg ők se gondolják ezt olyan komolyan, meg igazából tényleg, amikor már nincs tétje, lehet nem is kellene lejátszani.
2: Így mind a sakba, hogy ilyen megegyeztek.
1: A BVSC-nek is teljesen, tehát azokon a meccseket, ahol teljesen mindegy. Nyilván, ahol az utolsó vagy kieső jelöltek vannak, azokat persze, de jó, nyilván
2: csak. Hát jó, valahogy le kell játszani, tudod, nem lehet ilyet. Nézők is, meg ugye végül is nyilván ez a mérkőzés nem, de azért te eredményed lehet, hogy neked nem számít, de befolyásolhat egy harmadik vagy egy negyedik csapatot, tehát.
1: Ja, igen. Na, hogy 2 távozó van a csapataiktól, egyrészt ugye említettük ugye Lewandowskit, aki szerintem valahova egy jól fizető Ronaldohoz közeli, Cristiano Ronaldohoz közeli csapat és területre fog menni.
2: 90 millió eurót kínálnak neki évente, de a Juventus is ajánlott neki 6-ot. Tehát melyiket fogja választani?
1: 96-ot vagy sima 6-ot?
2: Úgy néz ki, sima 6-ot, a másik szám az lemaradt.
1: Hát gyerekek, hogy én látom itt a Messiék játékát is, szóval ezeket látványra meg kell venni, meg kell vásárolni ezeket a nagy sztárokat, hogy lássák. És egyébként nekik is szerintem egy nagyon tisztességes ajánlat, ha szabad ilyet mondani.
2: Hát ennyi szó a tisztesség.
1: Finoman szóval, igen, hogy ott szépen levezessenek. Nem fognak lesérülni, az biztos. Jó, a család jó, megnézik azt a területet. Valami irdatlan pénzt eltesznek még, bár ez nem mindig egy kérdés, az Levánál is, hát ő egy olyan 15 éve keres olyan pénzeket, hogy kimondani sem tudjuk. Hogy
2: szerintem nem az akciós ajánlatokat lesi a közérbe.
1: Jó, ha nem is a Juventusban, de lehet a kettő közt lehetett volna még valami, vagy hazamenni, a Black Poznán, vagy nem tudom honnan jött.
2: Igen, az majd ráér 40 évesen. De ő legalább 37 évesen gondolkodik ebben. Azért ő azt sajnálom, hogy nem lett aranylabdás, de azért többszörös, úgymond aranycipős,
1: hogy neki járt volna, igen, ez nagyon...
2: És azért ő bizonyított top klubokban is, évtizeden keresztül. De aki 23, 24, 26, 7 évesen megy ki, Hát az már nem levezetés. Hát azzal kapcsolatban azért már vannak
1: kérdéseim. Az már tisztességtelen ajánlat. Tehát, hogy Demi múlt ki ide, az már egy másik történet. De figyelj, de a lelkük rajta, én tőlük sem, vagy őket sem vetem meg ezért. Tehát abszolút. Valaki azt gondolja, hogy csak a pénzért így eladja magát, akkor alapvetően igen. Menjen. Aztán távozik a DVTK horvát kapusa is, ugye. A Diósgyőrnek egyik legjobbja volt, Carlos Šentić, és de nem marad az NB2-ben kieső Miskolciaknál. Van jobb ajánlata? Igen. Tudunk valamit?
2: Hát egyrésztről ugye a tavalyi szabályozás alapján ugye nem kap támogatást az NB2-es csapat, amelyik külföldi játékost alkalmaz. Tehát ebből a szempontból akár egy teljesen logikus lépés, akár egyet is.
1: Ja.
2: Tehát csak abban az esetben kapsz központi támogatást, amivel tiszta magyar csapatot küldesz fel NB2-ben. Tehát ez egy pozitív ösztönzés. Ez alapján teljesen logikus a döntés. Az más kérdés, hogyha megváltoztatják ezt a szabályt, mert ugye még nem tudni semmit ezzel kapcsolatban, akkor lehet, hogy hibás döntés. Viszont én azért azzal a megállapítással vitatkoznék, amit ugye a cikk feltételez, hogy a Diósgyőrnek egyik legjobbja, mert azért én úgy gondolom, hogy főleg a tavaszi teljesítményben vastagon benne van a Diósgyőr kiesésében, de hát ez a személyes vélemény.
1: Hát akkor egyik játékosa mondjuk.
2: Hát így,
1: az biztos. Egyik játékosa. Úgyhogy igen. Hát nagyon érdekes hír. Még itt az utóbbi napokban brutális kiütés, 2 másodperc alatt ért véget egy boxmeccs, és Viktor Jurk 2 másodperc alatt intézte el ellenfelét. A német ökölvívó magyar idő szerint szombat hajnalban kolumbiai Edwin Castillo ellen lépett szorítóba, de erre a kiütésre nem sokan számítottak. 2. Már eddig 9 másodperc alatt a csúcs, amire állítólag emlékeztek, a Tyson volt? Nem biztos, hogy valaki tényleg késett a parkolással, bíbelődött, és lecsúszott, vagy valaki éppen bekötötte a cipőfűzét, és hát, ezért perelte is a szövetséget, hogy akkor történt, mert akkor nem látta a kiütést, mondták, hogy hát ember.
2: Én mindig ezen gondolkodok, hogy de figyelj, elmész egy Roland Garrosra, veszel egy bérletet, vagy csak egy mérkőzésre jegyet, hát azért az többé-kevésbé garancia, hogy azért 2-2.5 óra tömény szórakozás, nem?
1: Igen.
2: Kimész egy boxmérkőzésre, horror áron, esetleg még az első sorban megveszed a jegyet, hatalmas beharangozó, élvezed a hangulatot, és tényleg popcornozol, vagy kiesik a szádból a cukorka, lehajolsz érte, és pont abban a pillanatban kiütik a versenyzőt, 2 másodperc, óriási taps, hogy mindenről lemaradtál, horror áron.
1: És nem tudod visszanézni, már csak otthon. Voltam én úgy foci meccsen, csodás hölgyekkel, hogy éppen valahogy már kis...
2: Nem arra figyeltél.
1: Nem én, ők. Én mindig a pályát.
2: Te szigorúan a pályát néztem.
1: Én mindig a pályát. És gól, és örültem, és rájuk néztem, és beszélgettek, és gól. Olyan jó. És nézték a kivetítőt. És mondom, mi az? Hát várjuk a visszajátszást. Itt nem. Az majd otthon. Úgyhogy nekik otthon kellett megnézni. Nagyon, nagyon fontos, hogy erre figyeljünk. 2 másodperc. Szerintem ez eddig csúcs.
2: Hát én nem vagyok képbe azok a kapcsolatban, de ez döbbenet. Tehát ez az egész annyira szürreális, de még a győztes oldaláról is. Szóval...
1: Figyelj, volt szerencsém konferálni egy-két boxmeccset is, meg tulajdonképpen olyan küzdő K1-es mérkőzéseket itthon, hogy az figyelj, én az ilyen típusú bunyót meg sportot még úgy félszemmel végig tudom nézni, de nekem nagyon brutál, nagyon durva. Boxmeccs, hát nem annyira, de kágyas. És ráadásul volt, amikor hölgyeket, hogy az egyszerűen...
2: Elképesztő.
1: És bemondtam, nem tudom, az egyik valami töri tanár civilben, meg ilyenek, és eljött oda.
2: Mondjuk azon az órán azért nem puskázol.
1: Hát ahogy demonstrálja azért a háborús helyzeteket, akkor azért figyelj, akkor azért óvatosan, de hát szóval... Komoly lelkület kell ez ilyen típusú küzdősportokhoz. Na, úgyhogy ez is egyfajta csúcs, ha úgy veszük. Úgyhogy hát ezek voltak körülbelül, ami a hétvége eseményei, sporteseményeit érinthettük, de nyilván rengeteg minden volt. Ugye igen, mondtuk, hogy nyert ugye a Real Madrid, nyert a Barcelona, elbúcsúztatták Lewandowskit, szóval sok minden. Nektek milyen volt a hétvége, drága hallgatók? Örömmel is kíváncsian olvasnánk és hallgatnánk. 0-30-55-55-605. Hamarosan fél hét lesz, ami a mai adásba belefér, és hozzuk majd, persze beszélünk az NB1 mérkőzéseiről most részletesen, és aztán megnézzük, hogy mi volt részletesen ugye más országokban, legalábbis a kiemelt labdarúgó meccseket, forduló eseményét fogjuk értékelni, nemzeti sportjegyzet, majd régi csibészek Bánki Dodival, és természetesen 9 óra után ilyenkor hétfőnként Szőlősi Györgyel is beszélgetünk, hogy ez fér bele a mai adásba, hamarosan fél hét, mindjárt folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Férfi kosárlabda.
3: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Nem csitulnak a harcok Ukrajna és Oroszország között, a héten is folytatódnak az írásbeli érettségik, ma már több felé kisüt a nap. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!

0: Nagyszabású dróntámadást indított tegnap Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Becsapódásokat jelentettek Moszkvából és környékéről is. Legkevesebb 4-en meghaltak, többen megsérültek. Közben Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket, köztük Dnyiprót és Zaporizsját. Sokan megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Ismét cselekvése szólította fel Iránt a közel-keleti konfliktus rendezése érdekében az amerikai elnök. Donald Trump elnök ellenkező esetben az eddigieknél súlyosabb következményeket helyezett kilátásba a perzsa ország ellen. A politikus a hét elején megbeszélést folytat nemzetbiztonsági tanácsadóival az iráni katonai műveletek esetleges folytatásáról. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tarz Zoltán megüresedett helyére. A miniszterelnök közölte, mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Itthon Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára. Gajdos László tárcavezető szerint a jogász végzettségű szakember közigazgatási múltja, gyakorlata miatt alkalmas a pozíció betöltésére. A munka során átlátható döntéshozatalra, valamint a természeti értékek megóvására törekednek majd, tette hozzá. A digitális kultúra, a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és média ismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be.
1: Közlekedés.
0: Az M0-es déli szektorán az M5-ös felé a 11-es kilométernél lévő M6-os csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet, és erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon borult az ég, és elszórtan esik az eső. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek. Arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű, nyugaton legfeljebb estétől lehetnek ismét futó záporok. Megélénkül az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Nem vívta ki a világbajnoki részvételt a magyar férfi kézilabda válogatott. A Vasas lett a labdarúgó MB2 bajnoka. Második meccsén is kikapott férfi jégkorong válogatottunk az elit világbajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Bár a magyar férfi kézilabda válogatott 31-30-ra győzött Szerbia ellen a világbajnoki selejtező veszprémi visszavágó mérkőzésén, összesítésben azonban egy góllal a szerbek bizonyultak jobbnak és szereztek indulási jogot a jövő januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. Nemzeti csapatunk így már csak abban bízhat, hogy megkapja a Nemzetközi Szövetség két szabadkártyájának egyikét, amivel ott lehet a VB-n, de a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra a következő Európa-bajnokságról is kijuthat együttesünk. Szita Zoltán négyszer vette be az ellenfél kapuját, a lengyel Wisla Plock jobbátlövője Bera Emesének nyilatkozott.
3: Min múlt?
4: Tényleg nem tudom, labdánk volt az X az utolsó támadásba, gondolom, minden lehető volt, hogy egy jobb végjátékot, vagy legalábbis egy jobb helyzetbe kerüljünk a végén. Az utolsó 10 percben nyilván, de mindkét oldalon szerintem voltak apró hibák, kapus védések, eladott labdák, meg kell nézni a statisztikát, vissza kell nézni az egész meccsnek a képét. Meccs után nagyon nehéz bármit is mondani. Büszke vagyok mindenkire, mindenki, aki feljött a pályára hozzátett, kitette szívét, lelkét, és küzdöttünk a végsőkig. Szerintem ez a legfontosabb, aztán, hogy mi az eredmény, az most ilyen szempontból lehet, hogy másodlagos, mert már mutattuk szerintem mindenkinek, hogy óriási szívünkön is tudunk küzdeni, és lehet, hogy egy kis több szerencséket van, ami nem jött, de ez is sikerült, és olyan is a szerbek jutottak.
3: És ilyenkor lefut a fejetekben az, hogy most, ha nem jutottatok ki a világbajnokságra, akkor nagyon nehéz lesz mondjuk egy olimpiai selejtezőre kijutni, és így 2028-ban Los Angelesbe is. Ez mind végig fut, vagy ilyenkor csak szomorúság van, csalódottság van, fáradtság van?
4: Nyilván benne van a fejekben, nem tudom, hogy működik a szabadkártya, de valahogy még lehet esünk, de azzal se sokkal könnyűbb, hogy akkor egy olyan csoportba kerülünk, ami valószínűleg halálcsoport lesz. Nem tudom, hogy hogyan tovább, meglátjuk. Nyilván gondolkodik az ember, de meccs közben nem ez már hagyjunk.
2: A negyedik helyen végzett az Esztergom női kézilabda csapata az Európa Ligában, miután a dijoni 4-es döntő bronzmérkőzésén 35-30-ra alul maradt a dán Viborggal szemben. A trófeát a házigazda francia Dijon hódította el, amely a fináléban 9 gólos hátrányát ledolgozva 29-25-re múlta fölül a Faragó Lucát, Kucora Csengét és Szabó Annát is foglalkoztató címvédő német Thüringert. A feljutást már korábban bebiztosító Vasas lett az aranyérmes a labdarúgó MB2-ben, miután az angyalföldiek a 30. záró fordulóban 2-1-re legyőzték az Ajkát az Illowski stadionban. A szintén a bajnoki címért harcoló Budapest Honvéd meglepő 4-1-es vereséget szenvedett a Szőnyi úton a BVSC-től, így a kispestiek végeztek másodikként. A Vasas 64 ponttal zárt az élen, a Honvéd 59 pontot gyűjtött. A harmadik helyét már korábban megszerző Kecskemét 3-0-ra kikapott Soroksáron. A másodosztálytól búcsúzó Budafok Székesfehérváron győzött 3-1-re a Videóton ellen, a másik kieső Békés Csaba pedig Mezőkövesden nyert 1-0-ra. További eredmények: Kozár Mislen Karcag 2-1, Szeged Csákvár 0-1 és Tiszakécske Szentlőrinc 1-2. A finnek elleni szombati 4-1-es vereség után tegnap Ausztriától 4-2-re kapott ki a magyar férfi jégkorong válogatott a Svájcban zajló elit világbajnokság második fordulójában. Nemzeti együttesünk legközelebb holnap 20 óra 20 perctől a bennmaradás kiharcolásáért a legfontosabb összecsapáson, a szintén pont nélkül álló Nagy-Britániával találkozik. Egyenlített az atomerőmű a férfi kosárlabda NB1 bronz csatájában, miután a második mérkőzésen Pakson 113-92-re legyőzte a Kaposvárt. Az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharc így 1-1-ről folytatódik szerdán a somogyiak otthonában. A svéd Jakob Söderqvist nyerte meg a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, amelynek zárónapján a Balatonalmádi és Veszprém közötti 5. 147 kilométeres szakaszán a belga Tim Merlier győzött. Az összetettben a legjobb magyar sportolónak járó fehér trikót a 9. helyen végző Walter Attila érdemelte ki, Fetter Eriket pedig a legjobb hegyi menőként a piros trikó illette meg. 3 arany, 2-2 ezüst és bronzérmet szerzett kajakkenu válogatottunk a Brandenburgban rendezett világkupa verseny zárásaként tegnap. Az 500 méteres távokon győzött a Kuruc Levente Fodor Bence férfi kajakpáros, míg a Kiságnes Nagy Bianca Opavszki Réka Csorba Zsófia összeállítású női kenu 4-es második lett. Szintén 500 méteren harmadikként ért célba kajak 1-esben Nádas Bence, és bronzéremmel térhet haza a Fejes Dániel Hajdú Jonatán kenu 2-ös is. 5000 méteren kenu 1-esben Csorba Zsófia nem talált legyőzőre, és a szám kétszeres világbajnoka Adolf Balázs is a dobogó felső fokára állhatott. A nőknél ugyanezen a távon kajak 1-esben Kőhalmi Emese ezüstéremmel zárt. Kuzi Blanka ezüstérmet nyert az ötusázók bulgáriai világkupa versenyén. A másik magyar induló Bauer Blanka ezúttal 15. helyen zárt. A férfiak mezőnyében Tárkányi Zsombor 17. lett. Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket!
1: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió is benne, a Sportreggel a stúdióban, Harsányi Levente és Bene Ferenc. A MOL Esztergom női kézilabda csapata a negyedik helyen végzett az Európa Liga 4-es döntőjében, miután a vasárnapi bronzmeccsen 35-30-ra kikapott a Dán Vibortól. Német Kornél Kovács Anettel és Balai Borbálával beszélgetett.
2: Kovács Anett a MOL Esztergom válogatott szélsője velem szemben. Negyedik hely most ez, egy ilyen tudathasadásos állapot, mert hogy azt gondolja az ember, hogy ez most nem jó, holott önmagában egy csoda, hogy itt vagytok. Honnan kezdjük az értékelését, vagy honnan nézzük ezt az ide vezető utat, vagy az itteni dolgokat, mert mindegyik tanulságos, de tényleg honnan kezdjük ezt vizsgálni?
3: Hát kezdhetjük az elejétől, hiszen azért a Zvezda ellen kezdtük az oda-visszavágót. Én úgy gondolom, hogy amit itt felépítettünk, lépésről lépésre haladtunk, és azt gondolom, hogy én nagyon büszke vagyok attól például a lányokra, mert nagyon sok munkát belefektettünk. Nagyon sajnálom a tegnapi mérkőzést, hiszen azért én azt gondolom, hogy ez meg lett volna, de az utolsó 5-6 percnél nagyon elfáradtunk, és védekezésnél nem tudtunk oda koncentrálni, és emiatt is nagyon-nagyon sajnálom, de ez most sajnos így alakult, de attól függetlenül meg próbáltunk ebbe az utolsó mérkőzésben mindent beletenni.
2: Ennyi szufla volt? Mert úgy tűnt nekem 20 percig, hogy van szufla. Az első félidő utolsó 10 percig úgy tűnt, mintha se szufla, se fej nem lenne már hozzá elég, mert ott hirtelen ugye 6-ra nőtt a különbség.
3: Igen, ez így van. Én láttam már, hogy fáradtak vagyunk, és nem tudtuk a beállójátékot kizárni, és emiatt is így a labdamozgás, tehát az, hogy a labda nélkül, amit elindultak, nem tudtuk a védekezésbe ezeket megoldani, és ez megbüntette, és emiatt is nagyon sajnálom, de hát próbáltunk felzárkózni, meg tényleg minden erőnket beletenni, úgyhogy
2: sikerült is, mert a második félidőt egyébként sikerült megnyerni, még hogyha ezért nem osztanak semmilyen komolyabb színű érmet. Mégis van ugye egy ilyen emlékérem a nyakadban. Mit jelent ez első bálózóként ennek a csapatnak, amelynek az átlag életkora egyébként számtelenül fiatal, és remélem, hogy nem vállalok vele túl nagy kockázatot, ha azt mondom, hogy valószínűleg nem az első ilyen megméretetése volt.
3: Hát remélem, hogy nem ez az első. De
2: hogy az utolsó, inkább így akartam mondani, bocs.
3: Igen, így van. Én mondom, tudjuk nagyon jól, hogy nagyon sok fiatalból áll ez a csapat, és én tényleg büszke vagyok rájuk, hogy tényleg ideig is eljutottunk. Amiket itt ezen a két mérkőzésen voltunk, ebből tanulni kell, és fejlődni kell tovább.
2: Ballai Borbára érkezik a MOL Esztergom kiválósága. Óriásit játszottál itt a bronzmérkőzésen. Ilyen keserédes mosolyt látok az arcodon. Milyen volt ez a meccs végül? 5 gólos vereség lett a vége.
4: Hát nagyon sajnálom, hogy így alakult. Úgy gondolom, hogy az első félidő második részében sajnos egy akkora előnyt tudott megszerezni a másik csapat, hogy egyszerűen nem tudtuk ledolgozni, és egy ilyen szintű csapat ellen nem lehet 6 gólos előnyt adni az első félidőben.
2: Mit lehetett volna tenni, így utólag van-e válaszod arra, hogy a beállóval szemben, vagy a beálló ellen, hiszen a te 8 gólod az egy gyönyörű teljesítmény. Ő viszont 12-vel lett a mezőny legeredményesebbje.
4: Igen, sajnos a beálló elleni védekezést nagyon rosszul oldottuk meg, és nagyobb fókusz kellett volna helyeznünk az ő hatástalanítására. Sajnos ez nem sikerült, de tanulunk, és megpróbáljuk majd levonni a következtetéseket, és javítani minden.
2: Eddig volt, amíg szomorkodtunk, és akkor most örülünk, és mosolyt erőltetsz le is az arcodra, amennyire tudod, mert hogy az a csoda önmagában, hogy most itt beszélgetünk Dijonban. Milyen utazás volt ez, milyen élmény volt egyáltalán ide eljutni és részt venni ezen a 4-es döntőn?
4: Hát fantasztikus volt a hangulat, és nagyon hálásak vagyunk a szurkolóinknak, hogy ennyien ellátogattak és szurkoltak nekünk, és tényleg fantasztikus volt ez az egész élmény. Szerintem utólag meg is fog szépülni. Most még nehéz azért szavakat mondani így ezután.
2: Azért a saját teljesítményedről így zárásként, ez a 8 gól mit jelent számodra? Nyilván ez egy csapatjáték, persze, hogy beáldoztad volna mind a 8-at, hogyha tudtok nyerni, de azért ez is gondolom én, ugye megszépül majd valamikor, vagy jobban és szebben tudsz majd rá emlékezni egyszer csak.
4: Remélem, hogy így lesz, de ahogy mondod, szívesebben lőttem volna 0 gólt, és állnék itt most bronzéremmel a nyakamba.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Német Kornél a MOL Esztergom két játékosával, Kovács Anettel és Balai Borbálával beszélgetett.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Tudja fokozni!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Én? Jó reggelt, minden rendben.
2: Szóval jó reggelt, de így már talán jobb is. Szóval a legjobbakat és csodálatos napot kívánunk mindenkinek. Egy pici spéttel érkeztünk, de nem is ez a lényeg. Esős az idő, de lesz itt még talán jobb is. Hello Feri, jó reggelt benne
1: Feri. Jó reggelt, és Hasányi Levi.
2: Na kérem szépen, hát akkor beszéltünk és ígértük, hogy az NB1 éppen aktuális, és utolsó fordulójáról is beszélünk. Kiemeltem majd persze a Győri Eto győzelméről, hiszen ezzel nem is tudom mióta, de sokat kellett várni arra, hogy a legutolsó bajnoki, NB1-es bajnoki címük után újra a legmagasabb szintre lépjenek és megnyerjék az NB1-es bajnokságot. Ez történt a hétvégén, de azért nézzük meg a többi meccset is, persze aztán nyilván fókuszáljunk a Győr meg a Fradi mérkőzésére, hogy ezen a két csapat meccsén dőlt el végül is, hogy ki lesz az idei 25-ös, 26-os NB1 győztese, ugye Feri?
1: Hát igen. Így van, tökéletesen látod, nagyszerű a felvezetésed. Hát kezdjük a pénteki, hát nem túl izgalmas rangadóval, viszont annak ellenére, hogy egyik találkozó sem döntött semmilyen komoly sorsról vagy tabellán elfoglalt pozícióról, hiszen nagyjából a szerepek azok lejátszottak addigra, viszont két nagyon jó mérkőzést láthatunk.
2: Igen, Nyíregyháza.
1: Igen, Nyíregyháza, Kazincbarcika, Puskás Akadémia MTK, és mind a kettő 2-2-es döntetlennel zárult, és tényleg a szószoros értelemben közönség szórakoztató látványos meccseket láthatunk.
2: Én tényleg azt gondoltam, hogy annak ellenére már nincs tétje, bocsánat, az a Nyíregyháza behúzza azért azt a meccset. De mint ahogy ma is lesz egy Arzenál meccs, amikor a már kieső csapattal játszik, és ezen múlhat a bajnoki címe, ugye az Arzenál, most nem akarok ilyen párhuzamot vonni, de azért tám mégis, hogy annak azért nagy tétje van. Itt azért nem volt, és ilyenkor azt szoktuk hinni, hogy akkor tétmeccs, akkor a Barcika, aki már kiesett, már mindent oda tesz, a Nyíregyház azért mégis otthon van, akkor szeretne egy látványos, egy gólgazdag mérkőzéset, de győzelemmel búcsúzni, és hát aztán lett 2-2, mégis jó, mert 4 gólt láttak a nézők.
1: Igen, nézd, valójában azért uralta a Nyíregyháza mérkőzést, annak köszönheti, hogy nem tudta megnyerni a találkozót, hogy azért hátul a kevéske Kazincbarcika támadások közül azért kettő is beakadt, szóval nagyobb figyelem, nagyobb koncentrációt igényelt volna a mérkőzés megnyerése, viszont egy gól miatt az egész mérkőzés érdemes volt végignézni. Hát egész egyszerűen Kovács Réti Márka akkora gólt rúgott 32-33 méterről. Tehát nagyon jól ismerem az utánpótlás válogatottból, iszonyatos, tehát nemzetközi szinten fantasztikus ballába van, és olyan gyakorlatilag félig külsővel 32-33 méterről, én általában minden gólt meg tudok magyarázni, hogy az kapus gól. Hát erre nem tudom azt mondani, hogy véd. Tehát ez a szószoros értelemben védhetetlen kategória, és nagyon-nagyon össze kell szedniük magukat a támadóknak, hogy ne ez legyen az év gólja. Jovanovnak volt egy saját térfeléről szerzett gólja még a bajnokság elején, talán az vetekedhet vele kuriozitás tekintetében, de elképesztő, valami fantasztikus gól volt.
2: Tudod, mint nem tudok az ilyen típusú góloknál, volt, azt hiszem Bekem első gólja is ilyen félpályás volt, egy picit messzebbről, de vannak ilyen nagyon-nagyon látványos gólok, hogy ezt, mert te játszottál, és meg edző is vagy, és voltál, és leszel, hogy ez az ilyen nagy góloknál mikor dől el, hogy ezt ő ellövi? Abban az egyetlen egy minuton, vagy azért, hogy benne van a játékosban, hogyha jön egy ilyen lehetőség, hogy messze vagyok, akkor, mert tudom a lövő erőmet, tudom azt, hogy azért ezt én meg tudom csinálni, ez nagyon fontos.
1: Igen.
2: Hogy bármi adandó alkalom, akkor lő.
1: Igen, általában azért ezek a típusú játékosok, és Kovács Réti Márk is így van vele, tisztában van azzal, hogy ő neki ez egy erénye az átlövések, és nagyon jó rugó technikával rendelkezik, és igyekeznek olyan szituációba hozni saját magukat, hogy lövőhelyzetet tudjanak kicsikarni maguknak. Tehát azért egy átlagos futballista, aki nincs tisztában a képességeivel, ő nem rúg 33 méterről kapura, mert meg se próbálja, inkább lepasszolja.
2: Hát ezért mondom.
1: Tehát azok a típusú játékosok vállalják el, akik tudatában vannak azzal, hogy megfelelő lövőerővel, lövő technikával rendelkeznek.
2: többször is, vagy nem hát, tudom, fél évente, vagy szezononként?
1: Nyilván nem emlékszünk arra, de azért általában több próbálkozás van ilyenekről. Ja. Ilyenkor mindig fogjuk a fejeket, hogy miért lövi el. Hát azért lövi el, mert azért ilyenkor egyszer-egyszer be fog akadni. Aztán van, amikor annyira visszahúzódik egy védelem, hogy taktikai szempontból egy átjátszása, vagy egy lehetőség az átlövések használata. Illetve azért is kell alkalmazni átlövéseket, mert legközebb kilépnek rád, na akkor kell viszont a lövés headpasszt választani. Tehát ennek
2: igen, teniszben valami hasonló szokták csinálni, és nagyon látványos, hogy de ehhez is kell tudni azt, hogy te meg tudod csinálni, tehát legyen ott azért a fejedben, hogy beüti kétszer-háromszor erősen, azt Alcaraznál volt ez sokszor látható, beüti erősen hátra a labdát, akkor tudja a játékos, hogy nyilván Alcaraznál tudja, hogy meg tudja csinálni, de hogy odaüti, tehát hogy rááll erre az ütésre, tehát jön a negyedik, és bemozdul, és a háló mögé bejti.
1: Bemozdult, te behátrálsz alapon a mögé, és lerövidíti a hálóhoz. Mert
2: kaptál három erősítést. Ugye lehet, hogy itt is ez van, hogy tudják, hogy lő, az azért lő, mert egyszer beakad.
1: Igen. Aztán Puskás Akadémia MTK mérkőzésen érdekes tele volt fordulata találkozó. Az MTK szerzetvezetés annak ellenére, hogy a Puskás Akadémiának voltak helyzetei, utána gyakorlatilag visszajött a mérkőzésbe a Puskás, újra megszerezte a vezetést az MTK, és érdekes volt, és ez tényleg nagyon tanulságos, hogy 3 perces hosszabbítást mutatott a negyedik játékvezető, és utána 11-eshez jutott a hazai csapat 93 harmadik perc után, tehát 93 és 35-40 másodpercnél, és Pinezis Máté reklamált, hogy hát lejárt a jelzett hosszabbítás, hogy kaphatnak ilyenkor 11-est. Hát azért azt tudomásuk kell venni, hogy ez a minimum 3 perces hosszabbítás azt jelenti. Hát, tehát ilyenkor a játékvezetőnek joga továbbra tartani a mérkőzést. Egyébként elég véleményes 11-es volt.
2: Ja, de ilyenkor tehát nem fejezik be, megadta akkor végül is?
1: Megadta, a 11-es volt, és aztán a 3 perces hosszabbítás ellenére a 96-odikban egyenlített Lukács Dániel.
2: Mert nekem volt olyan meccs, hogy néztem, és nagyon szurkoltam egy csapatnak, hogy lőjön még egy szögletet. Az nekem jó lett volna valamiért, és képzeld, hogy befújták a szögletet, és letette a szögletzászló mellé a labdát a játékos, egy bizonyos oldal is már beírta, hogy megvan a szöglet, én is hátradőltem, nyitottam egy embertelen zéro kólát, és a bíró azt mondja, hogy mondom, ez mi? És akkor elkérte a labdát a szöglet zászlótól.
1: Óriási.
2: És aztán itt van vége.
1: Van is szöglet, meg nincs is, mint a népmesében? Nagyon jó.
2: Itt nem lett. Itt most egyébként nem lett. De akkor mi a szabály? Ott van a pályán, és
1: a játékvezető megteheti, hogy azt is megteheti, hogy hosszabbít.
2: Szabad rúgásnál is, tehát leteszi a labdát 16-ról.
1: Mondok még szebbet. Na. Mondjuk ehhez az kell, hogy eljussunk Albániába. Tehát én úgy emlékszem, hogy albán másodosztály találkozó.
2: Igen?
1: Nem vagyok benne biztos, erre nem esküszöm meg. Megadott 11-es, tehát igen? 11-es. Sípszó, nekifut a játékos, és mielőtt elrúgna a labdát, 3-as sípszó, és lefújta a mérkőzést a játékos. Hát azt hozzá kell tennem, hogy tömegverekedés és vízágyus oszlatás lett a vége. De valami ezt szinte meg is értem.
2: Azóta a játékvezető Valenciában vett érdekes és furcsa körülmények között egy olyan nyaralót, ahonnan nem fejlődik. Na, ilyen, na...
1: Te azt, hogy megadod a tízit, és hogy nekifut a végrehajtó, az lefújta a
2: mérkőzést. Az figyelj, ne.
1: Szóval a játékvezető megtehet mindent, és
2: na, azt hiszem, hogyha a labda játékban van bent, van a játéktéren, és tehát, hogy pontosabban ugye olyan szó, tehát igen, tehát játékban
1: tehát
2: van
1: azzal, hogy a szögletet lerakják elvégzéshez, azzal nincs játékban labda, tehát bármikor lefújhatja a játékvezető, akkor is, amikor nincs játékban labda, akkor is, amikor játékban van. Tehát ezzel kapcsolatban gyakorlatilag hibát nem vétett a játékvezető. Egyik most esetben
2: bedobásnál sem. Lefújhatja?
1: Bármikor lefújhatja.
2: Tehát ott
1: én azt nem értem, hogy amikor tudja a játékvezető, hogy vége a meccsnek, és kirúgáshoz készülődik a kapus, miért nem fújja le? Miért várja meg, amíg kirúgja a kapus, és a labda a levegőben, akkor fújja le? Jó, nincs ilyen szabály. Bármikor lefújhatja a játékot.
2: Épp ezért gondoltam, hogyha éppen tehát munka közben van a labda, igen, ezt a szót kerestem, tehát hogy játék közben, akkor csak akkor fújhatja le. Tehát kirúgás előtt, bedobásnál is.
1: Persze, így van. Hát előbb nem fújhatja le, bár ilyen is volt világbajnokságon, hogy azt hiszem, igen, jól emlékszem, 86-ban a francia-brazil mérkőzés hosszabbításában, ugye 15 perces a második fél ideje a hosszabbításnak, és 14-30-nél lefújt a Román Igna nevű játékvezető.
2: És akkor mi van, ha azt mondja, hogy 5 perc a hosszabbítás, a 4. percben lefújja?
1: Ez is joga van. Tehát én úgy gondolom, hogy nyilván elmarasztálják utólag, mert megtévesztő valamelyes, hogyha 5 perces hosszabbítás mutat, és 4 percnél lefújja, de a játékvezető megteheti. Úgyhogy ilyen érdekességek jó. voltak, annak ellenére, hogy tét nélkül találkozók voltak.
2: Igen, tehát az a jó szerintem, amikor nem a játékvezetőről beszélünk egy bizonyos meccs kapcsán, de hát az utóbbi időben szerintem ők igencsak lesznek ezért, hogy róluk is szóljanak a hírek. Bár a tankcsapda dala nyilván másról szól nekünk. Szóval ugyakkor volt a két 2-2-es meccs péntekről, aztán halljunk szépen sorba. Jött a szombati
1: mérkőzések. 4 mérkőzés egy időben. Csodálatos, klasszikus körkapcsolás, Nemzeti Sportrádió. Úgyhogy itt voltam, természetesen elsősorban a Ferencváros Zalaegerszeg és a Kisvárda Győri Eto mérkőzést elemeztem, de azért hozzá kell tenni, hogy a Debrecen-Újpest mérkőzésen azért egy elég alul motivált Újpestet kapott a Debrecen, amelyik még azért matematikai eséllyel rendelkezett a harmadik hely megszerzésére, és nem utolsó sorban a negyedik hely, amit később megtudtuk, meg is szerzett a Loki, konferencia liga selejtezőben való indulás jelent, úgyhogy a Debrecen előtt le a kalappal az egyik meglepetés csapata számomra a szezonnak. Megszerezték a negyedik helyet, a Paks pedig hát a szintén már elég alul motivált és ifistával teletűzdelt DVTK-t verte nagyon simán Diósgyőben, ahol sajnos zárt kapuk mögött zajlott a találkozó, csak vendégszurkolók lehettek jelen. 3-1-es nagyon-nagyon sima paksi győzelem, már a 31. percben 3-0 volt az állás. Úgyhogy erről a két találkozóról talán ennyit, és aztán jött egy nagyon-nagyon érdekes és fordulatokkal teli párhuzamos csata a bajnoki címért. Ferencváros Zalaegerszeg, a végeredmény 3-0, de...
2: Sokáig 0-0 volt.
1: Ezt nagyon-nagyon jól látod, viszont a Zalaegerszeg 4 Dibusz Dénessel szembeni gólhelyzetet 0-0-nál elhibázott, ami elképesztő volt. Vagy nem találtak kaput, vagy Dibusz Dénes jött ki parádésan, vagy egész egyszerűen eltalálták, pedig ott tátongott a hosszú sarok. Elképesztő kapusbravúrok és elképesztő elhibázott zicserek jellemezték a találkozót, míg végül a második fél időben elsősorban a Rommens helyett bejövő Zakari Essennek köszönhetően a Fradi egyértelműen tükörsimává tette a találkozót, és a másik fél idő játéka, és főleg Robi kincseréje által megérdemelten. Viszont nagyon érdekes lett volna, ha a Zalaegerszeg szerzi meg a vezetést, és ugyanilyen érdekes mérkőzés lehetett volna a Kisvárda Győri Eto, ahol gyakorlatilag 3 perc alatt, tehát a 3. percben eljutottunk addig, hogy már 2 óriási kapusbravúrja volt Petrásnak, tehát az első negyed óra végén akár 3-0-ra is vezethetett volna a Kisvárda. Nagyon érdekes volt, egy nagyon-nagyon motivált Kisvárdát láthattunk. Tehát a Győri Eto annyira egységes és annyira hatékony, hogy Ben Buali révén ők szereztek vezetést, és hát nem is azt mondom, hogy kontroll alatt tartották a mérkőzést, de kisebb-nagyobb szerencsével azért megúzták, hogy nem kaptak gólt. Hangsúlyozom, Petrás a mezőny legjobbja volt a találkozón a Győri Eto kapusa. De ezért is óriási az Eto, és ezért is lesz megérdemelten bajnok, mert mindig, minden egyes mérkőzésen volt egy-egy olyan játékos, aki kimagaslót nyújtott, és gyakorlatilag a hátán vitte a csapatot. Ez így volt most is. 1-0-ra nyert a Győri Eto, annak ellenére, hogy eldönthették volna ők is a találkozót, de akár egyenlíthetett is volna Kisvárda, tehát nagyon izgalmas mérkőzés volt, tehát ezzel az 1-0-as győzelmével bajnok a Győri.
2: Nagyon vártam volna, hogy a Kisvárda otthon lő egy gólt. Én azt hogy mondjam, azt éreztem, vagy azt gondoltam, hogy ők nem hagyják a szurkolókat gól nélkül, meg ugye elhangzott egy pár beszélgetés, pár üzenet, nem is tudom, interjú, amiben elmondták, főleg a kisvárdai vezetőedző részéről, hogy semmiféleképpen nem fogják hagyni, tehát nem, rajtuk nem fog múlni, sehogy nyerjen, sehogy veszítsenek az Eto, tehát hogy odaérjen, mindent megtesznek, tehát, sőt, meg is nehezítik a dolgukat, de akkor ez szerint így is volt.
1: Ez pontosan így volt, nagyon tisztességes mérkőzés volt. Sokkal, de sokkal agresszívabban, motiváltabban és jobban futballozott a Kisvárda, mint amint azt láttunk tőlük az elmúlt fordulókban. De azért valljuk meg őszintén, hogy Győri Eto egyrészt jobban is, a mérkőzés teljes egészét véve azért jobban futballozott, több helyzetet dolgozott ki, de voltak olyan fordulópontjai, mondom, a találkozónak, amikor minimum egyenlíthetett volna a Kisvárda, de akár vezetést is megszerezhette volna. Én sajnáltam volna az Etót, mert az egész éves teljesítmény alapján megérdemelten lett bajnok. Azért tegyük hozzá, hogy Ferencvárosnak 7 veresége van, ami nagyon sok, és abból 5 hazai pályán. Tehát egyértelműen bebizonyosodott, hogy azért ennyi vereséggel nem tudsz bajnok lenni. Másrésztről pedig érdekes lett volna, ha mondjuk egyenít a Kisvárda, akkor tud-e újabb gólt szerezni az Eto.
2: Az izgalom miatt
1: nagyon izgalmas lett volna.
2: Örültem volna annak, hiszen végén azért a Győrnek szurkoltam, azért ne egy meccsen dőjön el alapvetően a bajnokság, de az ilyen utolsó másodperces izgalmas jelenetek, azok olyan sporttörténeti pillanatok, meg történelmi pillanatok, hogy azokat jó átélni, megnézni, meg bele meg az ember. Aztán a City nyert így, ugye bajnokságot, hogy még kettőre vezettek is ennél, azt hiszem, és aztán Dzeko fejese meg, azt nem tudom, hát 92. percben Aguero.
1: Hát 2000-esek elén a Bayern is nyert így utolsó pillanatos.
2: De ezek, látod, így megmaradnak benned.
1: Megmaradnak.
2: De így 1-0-al.
1: Egyébként majdnem volt egy ilyen drámai fordulat, mert a 93. percben egy 16-oson belüli szituáció, amikor a kisvárdai játékos lövőhelyzetbe került, lendült a lába lövésre, és Tóth Rajmund hátulról becsúszva tisztán eltalálta a labdát, de ugye hatalmasat esett a kisvárdai játékos, és egy ilyen lövőhelyzetnél, amikor a védő becsúszva szerel, akkor mindig felmerül az emberben a kérdés, hogy vajon a mai világban, amikor a VAR centiméterről centiméterre mindent kielemez, vajon nem érintette el a lendülő lábat esetleg a győri játékos, és képzeld el azt, hogy VAR 11-es, belövi a Kisvárda, és bajnok a Ferencváros. Tehát elképesztő drámai fordulat lehetett volna.
2: Ez volt?
1: Ez a 93-ba. Tehát ezt Tóth Rajmundot egyrészt egy nagyon veszélyes és már-már vakmerő megbecsúszás volt, másrésztről pedig egy tökéletesen végrehajtott tisztán labdát elérő mozzanat. Úgyhogy Tóth Rajmundot egyszerre kell egy picit elmarasztalni, mert nagyon bátor volt és vakmerő, de nagyon-nagyon megdicsérni, mert elképesztő mentés volt, és az egész éves teljesítménye fantasztikus, és ez válogatott kerettagsági meghívót is ért neki. Jó. Egy tehetséges fiatal magyar játékosról beszélünk, szurkolunk.
2: Na, ezeknek örülünk, meg egyébként azért összegezzük ezt az egész bajnokságot röviden, az Eto meg a Fradi szemüvegén keresztül, mert ugye ezen a két csapaton múlt, és az ő játékukon, hogy végül is egy, pontosan egy góllal, ez az 1-0-al, de nem biztos, hogy ez az 1-0-al lett végül is az Eto bajnok, és én azt mondom, hogy a Fradi is mindent megtett, de azért azt emeljük ki, meg emeld ki, légy szíves, te, mint szakértő, hogy ilyenkor azért nagyon sok, hogy mondjam, erőt elveszett csapattól, hogy ha egy-két vagy három fronton is helyt kell állnia, értem ezzel, ugye nyilván a MOL Magyar Kupát is, ahol az Eto is ugye majdnem végigment, persze a nemzetközi szereplést a Fradi esetében, és még akkor ugye a magyar bajnokság, ahol kvázi beesett mindig a nagyon jól teljesítő nemzetközi meccsek után.
1: Igen, nagyon összetett volt a két csapat útja, hiszen mindketten nemzetközi kupa találkozókban volt párhuzamos terhelésük, nyilván ez a Ferencvárosnál egy sokkal sikeresebb időszak volt, és sokkal hosszabb időn keresztül volt nemzetközi kupa találkozója a Fradinak, éppen ezért ez tavaszra is átcsúszott, és a Fradi nagyon-nagyon kétarcú volt. Tehát volt egy nemzetközi porondon játszó Ferencváros, fantasztikus teljesítménnyel, évtizedek óta nem látott sikerszériával, és volt egy bajnokságban egészen más mentalitással, olykor ugyan más összeállítással is, de sokkal kevésbé hatékonyan szereplő Fradi, amelyik főleg ebben a párhuzamos időszakban bizony jó pár olyan pontot, olyan meglepetéspontot elhullajtott, amibe került végül a bajnoki címe. Úgyhogy ezen kell a Ferencvárosnak változtatnia. Tény, hogy közbeszólt a magyar szabálynak a betartása, de én úgy gondolom, hogy egy Fradi szinten azért ezt meg kell tudni oldani, ráadásul azért a magyar szabály sok pozitívumot is hozott mind a Ferencvárosnak, mind a többi magyar csapatnak, tehát szerintem ez nagyon kétes erre hagyatkozni. Ugyanakkor a győri Etónál pedig egy nagyon-nagyon komoly, szisztematikus munkával gyakorlatilag fordulóról fordulóra állt össze az Eto, ami nagyon nagy dicsérete Borbé Balázsnak és a szakmai stábjának, hogy akár játékrendszert is tudott váltani a szezon közben, amikor kellett, három belső védővel játszotta a csapatát, amikor már stabilizálódott és egyre jobb teljesítményt nyújtottak a középpások, akkor visszaállt a négy védős játékrendszerre két belső védővel, szóval jól nyújt bele a találkozókba, a mérkőzésekbe, és nagyon-nagyon sok jó teljesítményt nyújtó játékos volt az Etóban. Megvolt ez hátul, ugye a Kripis Csinger párosnál, megvolt mindig az aktuális kapus, aki a legjobb formában védett, megvolt Bembu elől, meg volt a középpályán mondjuk Vitális, vagy akár támadó középpásként Bumba, szóval meg volt a Stefuj-Bumba páros, később Stefuj-Sön páros játék kapcsolat a bal szélen, szóval nagyon sok pozitívum van az Etónál, és az egyik legnagyobb pozitívum, hogy igazán hosszú hullámvölgye nem volt a csapatnak, és pláne nem voltak izomsérültek, nem voltak hosszú távú sérültek a csapatban, ezért is tudták gyakorlatilag 13-14 játékossal lehozni maximálisan jól ezt a szezon.
2: Szerencsés, vagy jól megalapozott koreográfia alapján működő.
1: Én úgy gondolom, hogy hosszú távon nem tényező a szerencse, tehát egy-egy mérkőzésen lehet, de a szerencsére is meg kell
2: dolgozni. Most a sérülések elkerülése meg ilyen, az is
1: világos, a sérülés az nem. Tehát az, hogy nincsenek hosszú távú izomsérülések, az egyértelműen a szakmai munkát dicséri. Tehát jól adagolták a terhelés-pihenés arányokat, jól forgatták a csapatot. Az, hogyha van mondjuk kontaktsérülésekből extrém módon 3-4, ez lehet bal szerencse, ez is elkerült az etóra.
2: Oké, hallottunk majd, hogy egy csapat megnyeri a bajnokságot, és talán azt mondja a tulajdonség körül, köszönjük az edzőnek, és viszlát. Azért én Borbély Balázsnak volt egy-két nagyon, nekem nagyon tetszett vicces megszólása, ami szerint nem tudja, hogy most mit hoz a jövő, lehet ő akár jött Guardiola, vagy Mourinho az edzőkönnek mennek, ő azt szeretné, hogy, de ez még a bajnokság eleje meg közepe, talán amikor azt hiszem 4 vereséget szenvedtek zsinórban, és azt mondta, hogy mindegy is, ő azt szeretné, már edző kiléte mindegy, ő azt szeretné, hogy pontot és pontokat gyűjtsön az Eto'o, és minél tovább is jön, és akár meg is nyerje a bajnokságot. Ez most összejött. Ilyenkor azt gondolom, hogy csak benne gondolkodnak, nem? Tehát
1: ez sincs egy más. Nyilvánvalóan így van. Az Eto'o vezetése többször is kinyilvánította, hogy a stabilitásra törekszik, ez látszik a cselekedeteiken is. Egyrésztről azért télen megpróbálta a legnagyobb vetétársa Fradi is kivásárolni az Eto'o legnagyobb játékosait, legnagyobb sztárjait, legpiacképesebb játékosait. Azt se engedték, tehát több millió euróról mondtak le, akár külföldi kérő, akár a Ferencváros részére, illetve az is egyértelmű, hogy, és most már ez Borbély Balázs is kinyilvánította, hogy természetesen marad és készülnek a Bajnokok Ligája selejtezőire, ahol azért nem lesz könnyű, mert a Ferencvárossal ellentétben a Győri Eto'o nem lesz kiemelt, tehát a Fradi még az is előfordult volna, hogy egyből csoportkörbe kerül, de a Győr még csak kiemelt se lesz, tehát itt lehet kazak, ír.
2: Milyen esélye van ennek a Győrnek a nemzetközi? Hát ezen a szinten, ahonnan kaphat majd ugye már itt a selejtezőkben ellenfeleket.
1: Egyrésztről az kétségtelen, hogy az első és legfontosabb dolog, hogy együtt tartsák a keretet. Ez sem lesz könnyű, mert azért most már nemzetközi szinten is piacképes játékosokkal rendelkezik az Eto'o. Ugyanakkor azért szerintem az első körből mindenféleképpen tovább fog jutni. Bár mondom, bosznyák ellenfél is lehet, kazak is, ír is, szóval azok se könnyű mérkőzések, de azért én nem tartom lehetetlennek az Eto'o, azért egy-két kört megy. Az, hogy bejusson a BL selejtező csoportkörbe,
2: az 3-4 meccs, mennyit kell
1: vagy legalábbis ligakörbe, ligaszakaszba, abban azért nem vagyok ennyire optimista, viszont ha sokat lép a BL-ben, és utána visszaesik az Európa Liga, mondjuk szintén liga szakaszba, az azért egy komoly perspektíva lehet számukra.
2: Na most mindezek ellenére, vagy pontosan emellett, ugye a Fradi meg a Európa Liga induló.
1: Így van, a kupagyőzelem miatt.
2: És akkor a Debrecen megy a Konferencia Ligába,
1: és a harmadik helyezett Paks, hiszen ahogy említettük, bronzérmes lett a Paks. Itt a Debrecen köszönheti a Ferencváros kupagyőzelmének, hogy a negyedik helyezett is nemzetközi kupa indulást ér.
2: A Fradi viszont nagyon jó Európa Liga teljesítő, tehát ha azt mondhatjuk, hogy azért ott már ismeri a közeget, meg

0: azzal a nemzetközi tapasztalattal, amit az elmúlt években felhalmoztak, esélyük legyen bekerülni. Hát ez most nem lesz.
1: Ez a kedvező lehetőség az Európa Ligában nem áll nekik, csak a BL-ben lett volna.
0: Ez nem, de hát ott azért egy-két kör kell menni ahhoz, hogy eljussanak a ligaszakasz is.
1: Na bízunk, egy üzenet még a beszélgetésünk kapcsán. Kovács Réti 3 gólt rúgott az egész bajnokságban, nagy góllövő, nagyon jó a bal lába, írja az egyik hallgatónk.
0: Az kétségtelen, hogy a ballába az nemzetközi szintű.
1: Na de a jobb?
0: Tehát egyébként. Hát igen, egyébként a ballábasokra nem jellemző, hogy jó jobb lábbal rendelkeznek.
1: Ma már mennyire alapvető követelménye ez? Mert látom én például a Dembélénél is, aki például váltogatja a 11-esnél jobb vagy ballábbal lövi a 11-est, és Messi is rengeteget lő jobb és ballábbal egyenlen, nem is tudom kifejezetten melyik az erősebb lába, de nyilván van, de annyira fel kell fejleszteniük, nem? Mindkét lábbeli tudásokat, hogy...
0: Igen, a kétlábasság azért az ma már eléggé elvárható. Kovács Rétire visszatérve, nyilván a 3 rugott gól az összességében nem sok, de azért azt hozzá kell tenni, hogy a bajnokság közepén nem nagyon kapott játék lehetőséget. Tehát én nem arra gondolok, hogy ő most egy hatalmas nagy gólvágó lenne, viszont ha ő gólt szerez, akkor abból általában nagy gólok sülnek ki, meg azért a pontrugásai is veszélyesek, tehát itt a bal lába az extra valójában, azért nyilván még sok mindenbe fejlődnie kell, ő sem elégedett a szezonjával. Egyébként a kétlábasságra visszatérve érdekes, hogy nagyon kevés, annyira egyértelműen kétlábas labdarúgó van, hogy András Brémére emlékszem, a szegény megboldogult német balhátvédre, aki gyakorlatilag volt, hogy egyik évben a 11-es jobban rúgta, másik évben ballal, tehát ez konkrétan világbajnokságon a 90-es VB döntőn jobban rúgta a döntőben a 11-es,
1: volt egy fontos 86-ban pedig
0: a kiesési szakaszban ballal végezte el a Mexikó elleni büntetőjét, szóval nagyon érdekes, de a szabadrugásokat pedig ballal végezte el. Szóval egyértelműen kétlábas volt. Ma már azért valamelyest alapkövetelmény, hogy alapszinten azért a gyengébbik lábaddal is tudjál gólhelyzeteket kialakítani, vagy legalábbis használni. Olyan már nem nagyon van, aki csak támaszkodásra használja rosszabbik lábad.
1: Hát az én lennék. Hát
0: én a klasszikus buszra szálló lábad.
1: Nagyon kell. Mire vár? Hát ja, lehetőségre. Tessék menni játszani. Na úgyhogy ennyi a Magyar NBA Fizliga 25-es 26-os szezonjáról. Ugye bajnok lett a Győr, neki gratulálunk, és persze minden más csapatnak is, a kiesőknek pedig majd komoly felzárkózást. Most ez majd nehéz visszajutni, egy más típusú feljutási rendszer lesz, de hát így hozta az élet meg a sors. Na, a következő fél órában viszont beszélünk a többi nagy európai bajnokságban alakult meccsekről, eredményekről, lesz miről. Úgyhogy elmenjünk, ellátogatunk Angliába, megnézzük, ugyebár Olaszországban, hogy mi történt, és egy cseppet beszélünk az új Chelsea vezető edzőjéről is. Egy perc van, ez fél nyolc.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Nem vívta ki a VB részvételt a magyar férfi kézilabda válogatott. Folyamatosan támadja egymást Ukrajna és Oroszország. Ma már többfelé kisüt a nap. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Sporthírek.
4: Bár a magyar férfi kézilabda válogatott 31-30-ra győzött Szerbia ellen a világbajnoki selejtező veszprémi visszavágó mérkőzésén, összesítésben azonban egy góllal a szerbek bizonyultak jobbnak és szereztek indulási jogot a jövő januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra a következő Európa-bajnokságról is kijuthat együttesünk. A negyedik helyen végzett az Esztergom női kézilabda csapata az Európa Ligában, miután a dijoni 4-es döntő bronzmérkőzésén 35-30-ra alul maradt a dán Viborggal szemben. A trófeát a házigazda francia Dijon hódította el, amely a fináléban félidei 9 gólos hátrányát ledolgozva 29-25-re múlta felül a Faragó Lucát, Kucora Csengét és Szabó Annát is foglalkoztató címvédő német Türingert. A feljutást már korábban bebiztosító Vasas lett az aranyérmes a labdarúgó MB2-ben, miután az angyalföldiek a 30. zárófordulóban 2-1-re legyőzték az Ajkát az Illovszki stadionban. A szintén a bajnoki címért harcoló Budapest Honvéd meglepő 4-1-es vereséget szenvedett a Szőnyi úton a BVSC-től, így a kispestiek végeztek másodikként. A Vasas 64 ponttal zárt az élen, a Honvéd 59 pontot gyűjtött. Mindkét fővárosi csapat 3 év után jutott vissza ismét az élvonalba. A svéd Jakob Söderqvist nyerte meg a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, amelynek zárónapján a Balatonalmádi és Veszprém közötti 5. 147 kilométeres szakaszán a belga Tim Merlier győzött. Az összetettben a legjobb magyar sportolónak járó fehér trikót a 9. helyen végző Walter Attila érdemelte ki. Petter Eriket pedig a legjobb hegyi menőként a piros trikó illette meg.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Nagyszabású dróntámadást indított tegnap Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Becsapódásokat jelentettek Moszkvából és környékéről is. Legkevesebb 4-en meghaltak, többen megsérültek. Közben Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket, köztük Dnyiprót és Zaporizsját. Sokan megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Ismét cselekvése szólította fel Iránt a közel-keleti konfliktus rendezése érdekében az amerikai elnök. Donald Trump elnök ellenkező esetben az eddigieknél súlyosabb következményeket helyezett kilátásba a Perzsaország ellen. A politikus a hét elején megbeszélést folytat nemzetbiztonsági tanácsadóival az iráni katonai műveletek esetleges folytatásáról. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Még nagyjából 10 évig tartható fenn a jelenlegi nyugdíjrendszer a mostani feltételekkel Magyarországon. Erről Farkas András nyugdíjszakértő beszélt. A szakember a Kossuth Rádióban azt mondta, 2037-től súlyosan megnehezedhet az állami ellátási forma finanszírozása, hiszen akkor kezd nyugdíjba vonulni a Ratko unokák nemzedéke, ők pedig sokkal többen vannak, mint az előttük és utánuk következő generáció. Karbantartás miatt változik a H5-ös hév menetrendje. Mától csütörtökig esténként csak a Battyányi tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni.
0: Közlekedés.
4: Az M0-es déli szektorán az M5-ös felé a 11-es kilométernél lévő M6-os csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Nagyon erős a reggeli forgalom, megnövekedett menetidőre és szakaszos torlódásra kell készülni a Budapest felé vezető főbb útvonalakon. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A Dunától keletre borult az ég, és elszórtan esik az eső. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másút többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, 3:48, 4 perc van. Hello, drága hallgatók, Nemzeti Sportrádió, benne pedig ugye a Sportreggel, SMS számunk 0630 55 55 605. Ide tudtok küldeni nekünk üzeneteket, örömmel várjuk és olvassuk is be őket. Bene Ferivel vagyunk ma reggel. Hello, Feri!
2: Jó reggelt, és Hasányi Levi a vezérpultnál.
1: Te, mint harcos társam, mit szólsz ahhoz az üzenethez? Ír nekünk üdv City, hogy sziasztok, hogy jövőre Fradi Juve az Európa Ligában. Érdekes, hogy a zöldekkel ellentétben a torinóiak nemzetközi kupa szereplése nélkül fogytak el a szezon végére. Üdv City.
2: Hát igen, Oli, üdv Oli. Hát igen, én úgy gondolom, hogy sajnos igaza van Olinak. Hát Ferencváros Juventus mérkőzés a Bajnokok Ligájában már volt, Európa Ligában még nem. Nem lehet túl büszke egyik csapat sem rá.
1: Mind a kettő jobban örülne,
2: igen. Egyébként nagyon érdekes megállapítás, hogy a Juventus elfogyott a végére, hát így is fogalmazhatunk, de valójában a Juventusnak volt egy fellángolása ugye a tavaszi fordulók derekán, de igazából ez a Juventus nem működik jól, tehát az egész szezonban gyengén működött, talán Spallettivel elindultak egy jó irányba, de igazából se komoly kapusuk nincsen, se nemzetközi szintű belső védőjük, közép pálya az Locatelli kivéve szerintem katasztrófa, elől pedig egész egyszerűen nem találták meg. Vlahovic már árnyék önmagának, sérülésekkel bajlódott, Opendáról, Jonathan Davidről meg jobban nem is beszélünk. Talán Yildiz, aki nemzetközi szinten meghatározó játékos lehet,
1: és de, ő is néha.
2: De ő is kevés gólja van. Tehát sajnos az az igazság, hogy aki mondjuk Platinin, Del Pieron, Bajon, Vialin nőtt fel, az a mostani Juventus
1: még nézve.
2: Még Trezegé, így ahogy mondod, vagy akár Inzaghi is volt egy rövid időszakot a Juvénál, tehát mindig volt vezető támadó, és akkor még a nagyon-nagyon régi, amikor én se éltem Bettegától, Rossinát, szóval ez a Juventus most
1: hogy
2: tényleg
1: fel egy ilyen nemzetközi csapatot? Tehát ott mi a recept?
2: Ez jó kérdés.
1: Egy világsztár csak egy igazán nagyon.
2: Ez nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy ez a védj egy jó kapust, ez egy nagyon-nagyon bölcs és régi-régi mondás.
1: Okay,
2: ez
1: akkor
2: nagyon nagy igazság. Egyrészt régóta, a Juventusnak mindig jó kapusai voltak, tehát Zoff, Tacconi, Peruzzi, Buffon, mindig a Juventusnál voltak a Olaszország szerint a legjobb kapusok. Évek óta nincs komoly kapusa a Juventusnak, Buffon óta. Aztán nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyen a tengely. Tehát kell egy meghatározó belső védő. Nagyon érdekes, hogy Huizen is Juventus nevelés, és most meg Real Madridban játszik. Tehát elképesztő, hogy...
1: Hát igen.
2: Jó, de azért elférne egy Juventusba.
1: De ne adjuk el akkor. Tehát, most azért kérdezem, hogy mi a recept. Nem csak az, hogy mit vegyél, hanem vagy kit vegyél, hanem kit ne adj el.
2: Hát nyilván, ha van egy 18-19 éves fiatal tehetség, akkor ez az egy jó út, ha van mellette egy rutinos 30 körüli olyan belső védő párja, aki úgymond kineveli, irányítja, akitől el lehet lesni a tapasztalatot, és később a helyére lehet lépni, tehát ez az egészséges folyamatosság sincs meg a Juvénál. Meg továbbra is mondom, hogy minden csapatrészben kell meghatározó világsztárnak lennie, aki tényleg mérkőzéseket dönt el. Itt ugye a védekező középpás Locatelli még csak-csak megvan, de nagyon nincsen párja, nekem megkenni azért nem az a szint, szóval egy Deschamps, egy Zidane, egy még egy Takinardi is, aztán előtte Marocchi, akkor na mindegy, szóval ezek
1: értem,
2: nagyon nagy problémák.
1: Mennyi perspektíva most a Juventusba menni?
2: Ja, hát azért mert a Juventus azért még mindig egy top klub, azért világszinten
1: meghatározó szurkolót. A Juventus azt átgondolja?
2: Nem, itt most a legeslegnagyobb probléma, hogy azzal, hogy nem jutnak ki a Bajnokok Ligája a selejtező sorozatba sem, tehát elesnek olyan komoly összegektől, amit már beterveztek a költségvetésbe, és a leendő igazolásokat ennek fejében akarták meghozni. Most ilyenkor nyilván egy új büdzsét kell összehozni. Jelenleg ebbe a gazdasági részében nem látok bele, de nem látom túl optimistán a Juve jövőjét, mert ezáltal az igazolások se fognak úgy alakulni, ahogyan egy bajnokok ligája szereplés. A másik pedig, gondolj bele, a tárgyasz egy játékossal. Hát mire számít egy top játékos bajnokok ligájába akar szerepelni? Tehát eleve már kizárók, hogy nem igazol top játékos olyan klubba, amelyik nem indul a bajnokok
1: ligájában. Aki a Cremonézével játszik.
2: Hát, ugye, most nem csak Cremonézével, de most mit tudom én.
1: Világos.
2: Hát,
1: mit ilyenkor mi a menet? A, mondjuk, szerintem most egyrészt újra kell az egészet gondolniuk, azt hiszem. Már régóta kellene egy újraépítésen, egy bútoláson szerintem agyalni ott a vezetőknek, hogy egy nagy sztárt én azt hiszem most önmagában nem biztos, hogy oda tudnának vinni, bár nem tudom, milyen egy ilyen stratégiai felépítés egy klubnál, de azt hiszem például a Liverpoolton épp elköszönt egy Salah nevű játékos, tehát ilyenek akár jót tennének nekik egy úgynevezett átmeneti időszakra, ez a tértekén egy kötőjel két évet, hogy két év alatt akár felhozni olyan szintre Juventus, hogy oda akkor most már a következő lépcsőben egy nagy sztárt is tudjanak hozni.
2: Hát igen, csak amit említesz, az megint olyan rövid távú megoldás lehet, mert mondjuk egy Salah-t akkor tudsz hozni, hogyha mondjuk van mellette megfelelő mennyiségű és minőségű sztár, és mondjuk Salah már nem meghatározóként, de mondjuk olyan idézőjebbet tévő sztár kiegészítő emberként tudna hasznára lenni a Juventusnak. De most oda megy egy vagy két évre, ez se koncepció. Én úgy gondolom pont, hogy inkább fiatal, de olyan potenciálval rendelkező játékosokat kell a Juventusnak igazolnia, akik két-három éven belül egy komoly ütőképes csapatot tudnak kialakítani. Most nem hinném, hogy rájuk zúdulna egy olyan összeg, amivel mondjuk 6 kész sztárjátékos tudnak igazolni, mert mondom, mire Európa Ligára?
1: Hát ez jó, ezt mondom, tehát szóval fel kéne valahogy építeni őket, de minden esetre azért valószínűleg egy nagy csalódás, hogy ők nem indulhatnak a BL-ben. Tegyük hozzá, hogy még matematikai esélyük van, például, hogyha kikap, ugye, most nem tudom,
2: Veronában
1: a Róma.
2: Mire azért valljuk meg, hogy szintén nem segítség.
1: Igen, mert így, a Róma és... BL induló helyen mondja, negyedik.
2: A Verona meg rég kiesett. Aztán van egy Milán-Cagliari mérkőzés, ahol a Cagliari már régben maradt, szóval én nem így ismerem az olasz bajnokság utolsó fordulóit, hogy nagyon egy nagy meglepetés.
1: Az olasz bajnokság minden forduló egy meglepetés. Nem maradjunk, hogy ráadásul ugye a Juventus Torinóval át, tehát mégis egy otthoni derbit vív a torinóiaknak is, ugye a kisebb torinói csapatnak is mindig nagyon nagy esély, meg ez kicsit, picit ilyen Fradi,
2: hát az derbi,
1: Fradi Újpest, az. De tényleg, hogy az. Tehát ők biztos, hogy nem adnak semmit. Se könnyen, sem ingyen, nem tudom. Úgyhogy nagy csalódás alapvetően ugye a Juventus. Hát, és a Milán ugye, vagy a Róma megverte a derbin a Lációt 2-0-ra, az nekik egy nagyon nagy fegyvertény, a Láció ellen mindig, főleg, úgyhogy most ezzel akár jutatnak be a BL-be, azért az nagyon nagy. Úgyhogy ez az olasz bajnokság. Aztán nézzük meg Angliában, milyen meccsek történtek.
2: Hát ez is Liverpool.
1: Hát az nekem az egy nagyon nagy csalódás, megmondom őszintén.
2: Hát nekem egyrészt pozitív csalódás az Aston Villa szempontjából, hiszen arra számítottam.
1: Úgyhogy a héten játszik döntőt.
2: Európa Liga döntőt játszanak.
1: Vagy jövő
2: héten?
1: 20-án, nem?
2: Talán 23, lehet, hogy a héten. Igen, és visszatérve az Aston Villa azért Európa Liga döntőre készül. És ennek tekintetében azért itt főleg a magyar bajnokság tapasztalatán keresztül, de azért nemzetközi szinten is sok csapat ilyenkor a fókuszt átállítja a döntőre, és ilyenkor azért pláne úgy, hogy gyakorlatilag, bár nem matematikailag, de szinte biztosan bajnokok ligája indul az Aston Villa is, hiszen Angliába 5 kvótát kapnak, tehát még az 5. helyezett is indul. Ráadásul, ha megnyerik az Európa Ligát, akkor alanyi jogon Európa Liga győztesként is indulnak a bajnokok ligájába, tehát nagyon nagy eséllyel megvannak.
1: Magukkal is kell játszani.
2: Viszont ez érdekes, mert azt mondja, hogy megnyeri 5., vagy most már így 4., akkor egyel tolódhat az egész, és még a jelenlegi 6. Bournemouth is indulhat a bajnokok ligájába, ami egészen extrém, hogy 6 angol indul a bajnokok ligájába.
1: Szerte játszik a...
2: Nagyon érdekes.
1: Európa Liga.
2: Na, hát akkor ezért is, és valami olyan elképesztő futómennyiséget, és olyan elképesztő minőségű játékot tettek le az asztalra az Aston Villa játékosai, hogy nagyon-nagyon egybe van ez a csapat, és nem számítottam erre. Ugyanakkor azért Szoboszlai 2 gólpasszt adott, ami miatt abszolút dicsérendő, viszont egy-egynél, amikor levegőbe lógott a Liverpool gólja, akkor az ő hibájából, az ő elcsúszásából szerzett gólt az Aston Villa, és onnantól gyakorlatilag lesöpört a Liverpoolt. Szóval vegyes a teljesítmény.
1: Ezen múlik egy ilyen múlhat.
2: Igen, sokak 4 kapott gólja a Liverpoolnak, továbbra sem állt össze a védekezés, továbbra sem tűnik olyan nagyon acélosnak a támadósor, annak ellenére, hogy ezért szereztek 2 gólt. Szóval van gond a Liverpoolnál, és nem látni, hogy nagyon-nagyon rendben lennének. Ennek ellenére nincs szó Slotnak a leváltásáról, ráadásul akik sokan várták Xavi Alonsot a Liverpool kispadjára, hát ez ők a kérdés eldőlt, hiszen a Chelsea vezető edzője lett.
1: Igen, ezt előre is jelentették.
2: Vagyis a következő szezontól a Chelsea vezető edzője.
1: Szerintem jó döntés?
2: Szerintem nem hoznak vele rossz döntést. Én Xavi Alonsot nagyon-nagyon jó edzőnek tartom, és a Real Madrid is azóta, amióta elment onnan bukdácsol, a Leverkusennel szenzációs munkát végzett. Én nagyon-nagyon jó edzőnek tartom, és várom a sikereit.
1: Igen, bízunk ebben, és szerintem a Chelsea majd a több éve, hogy mondjam, picit bukdácsol, nagy név a klub, szerintem csodás múltat tudhat magáénak, de valahogy hiányzott a jó játékos, és ezzel együtt szerintem a jó edző is, talán Xabi Alonso majd magához.
2: Ki lesz szerinted a bajnok? Mert ez meg nagyon érdekes kérdés. A Manchester United óriási hajrát produkálva azért a bronzérmet megszerezte, tehát szerintem csodálatos.
1: Senki nem gondolta volna a szezon közepén, hogy ez így alakul.
2: Így van, szerintem csodálatos, és Carrick elképesztő teljesítményt nyújt.
1: És tehát a Liverpool is biztos, hogy BL induló ötödik
2: Liverpool is, hát slotot. Szinte biztos, így van, tehát nem nagyon tudom elképzelni, már matematikai még kicsúszhat, de az, hogy most egy nem. Brighton beelőzze, úgyhogy a Liverpool pontot se szerez a hátralévő két fordulóban, arra nem sok esély.
1: Hát Bournemouthnak azért van.
2: Bournemouthnak van, de igen, de valószínűleg
1: még
2: igen,
1: ez jó van, kérdés. Még kettő azért meccse van.
2: Így van.
1: Tehát
2: így
1: azért, van. És 4 pont lemaradása. Na, az lenne egy nagy fricska. De akkor még a Liverpoolnak is egy meccs.
2: De még azért Aston Villa Freiburg Európa Liga döntő van, és ott azért nagyon nagy esélyes az Aston Villa. Tehát még megérhetjük, hogy 6 angol csapat indul a BL-be.
1: Hát azért, na, az egy érdekes szabály. Én azt mondom, hogy Arsenal Burnley meccs lesz ma, aminek azért komoly tétje van. A Burnley már rég kiesett, és az Arsenal pedig ezen a meccsen bebiztosíthatja a bajnoki címét. Ugye, hát mert 2 pontra vezet a City-en, és 1 meccsük van.
2: Hát 2 forduló van még.
1: Ja, még 2, bocsánat.
2: Neki mind a kettőnek 2 mérkőzése van. Hát abból a szempontból, hogy Bournemouth Manchester City, és Manchester City Aston Villa. Tehát a City-nek azért nehezebb a sorsolása. Úgyhogy azért ezek komoly mérkőzések. Illetve az Arsenal pedig...
1: Én azt mondom, a City lesz a bajnok. Én ennek ellenére azt mondom, a City.
2: Annak ellenére, hogy a Burnley-t szerintem biztos, hogy elveri ma, és akkor Crystal Palace-hez látogat, és ott lehet a bajnok.
1: Nem, itt a, ma a Burnley vagy Burnley, valahogy mondod, ott ez, én döntetlent érzek, és így az utolsó meccsre hárul minden.
2: Hát ha ez döntetlen lesz, akkor leborulok a nagyságod előtt, mert ez országos, európás egyes, ahogy... országos egyesből át.
1: Nézd meg, azért nézd meg. Tudom, hogy már semmit egy nem volt, például a Párizs FC és a Paris Saint-Germain mérkőzésnek, csak azért nézzünk más európai bajnokság eredményeit is, és mégis tudott nyerni, ugye, a Párizs FC ezzel egy picit borzott a fogadók kedélyeit, meg ez esélyeket.
2: Én nagyon meglepődnék, ha nem az Arsenal lenne a bajnok. De a Citynek is gratulálunk, mert megnyerte tegnap az FA kupát.
1: Ahhoz viszont igen, egy gózáporos 1-0 a Chelsea ellen.
2: Most tegnap előtt
1: igen. Igen, a Strasbourg ugye 1-3-ra vezetett a Monaco, és végül is, hogy nem, 5-4-re nyert. Tehát azért, amit megy nemzetközi szinten, hát finoman szóval is véleményes, de azért 9 gól.
2: Látod, olasz bajnokságban ilyen nincsen, hogy 4.
1: Nem akarom én, hogy ezek a dolgok megtörténnek, de mégis. Aztán ugye ott már a Paris Saint-Germain nyert, és készül május 30-ai budapesti BL döntőre az Arsenal ellen, ami egyébként nálam annyira egyértelműen Paris Saint-Germain győzelmetes fölényt mutat egyelőre, de egy meccsről van szó, igazából bármi történt. Aztán Spanyolországban, ami történt a hétvégén, hogy a Real Madrid nyert 1-0-ra, azt mondja, az Espanyol is nyert, Barcelona 3-1-re, és ezután el is búcsúztatták egy picit Lewandowskit, aztán Valencia vert a Real Sociedad 4-3-as meccsen, azért az nagyon nagyon parádés volt, és ez a Valencia feljött a 9. helyre, akár ha még nyer, akkor akár Európa Ligában vagy Konferencia Ligában is indulhat, ugye ott is még azt hiszem még van egy forduló hátra.
2: Igen, milyen érdekes, hogy egy Hetafe is odaérhet. Nagyon, nagyon komoly, nemzetközi kupára.
1: Úgy, hogy a Hetafe tegnap azt hiszem ki is kapott, ha minden igaz. Igen, ráadásul igen, ki is kapott igen, az Elcsétől, és ezzel az Elcse egyelőre bennmaradást érő 17. helyen van, szóval döbbenet. Úgyhogy ha nyert volna a Hetafe, akkor biztos, majdnem biztos Európa Liga indul, bár a Celta Vigóval azért ott harcolni kellett volna, szóval nagyon érdekes itt az utolsó körös, vagy meccs, vagy forduló.
2: Igen, ott 3 ponton belül van a spanyol bajnokságban 6 csapat, tehát az nagyon érdekes a kiesés ellen vívott harc, de én egynek örülök, hogy a Sevilla úgy néz ki bennmaradt, tehát azt nagyon sajnáltam volna, hogy ilyen nagy múltú csapat
1: most az előző, most kikapott a Realtól, de azért 3 meccs, 3 győzelem, az a 9 ponttal ugrott meg nagyon. És ha most ott van a nyerni, vagy döntetlen, akkor még egy utolsó fordulóbeli győzelemmel még ő is odaérhetett van egy Európa Liga, vagy Konferencia Liga indulásra pontosan, ezt nem látom, szóval...
2: Őrület.
1: Nagyon, az érdekes, ez tényleg fura, hogy, vagy nem fura, nem tudom, hogy ebben nagyon tömörülnek, nem csak itt az MB2 végén is, ugye ott is nem tudom, egy-egy pontokon múlhat, meg itt is egy-egy ponton egy meccsen, 4-5 csapat vagy kiesése, vagy bennmaradása, vagy nemzetközi kupa szereplése, és ezt nem értettem, te nap például ugye a Crystal Palace Brentford játszott, azt hiszem a Crystal Palace, hogy ők is elérhetnek egy olyan helyre, hogy indulhatnak nemzetközi kupában, hogy nem kell. Tehát hogy nem akarnak. Tehát ez...
2: Hát nézd, valójában ezt jól látod, egy meglepetés döntetlen, mert hogyha Brentford nyert volna, akkor megcélozza az Európa Liga indulás lehetőségét. Így is Konferencia Ligában van jelenleg, és az utolsó forduló nagyon izgalmas lesz ebből a szempontból pláne. De hát ugye Liverpool-Brentford van, és a Liverpoolnak is kell az eredmény, ugye ezt ecseteltük.
1: Hát azért, akkor mi nem veri meg a Crystal Palace-t, 15.
2: Hát igen, ezt sokszor beszélünk erről, de hát tudod, azért labdarúgásban ott az a fránya ellenfél. Tehát amikor az ellenfél is akar valamit, és
1: de Crystal Palace meg minek megy 2-2-re, amikor neki tök? Tehát nem az, nyilván nem kell leadni.
2: Hát sportemberek, hát most nézd meg, látod a Kazinc Barcika is, amiről beszéltünk. Igen, tudod, igen. Döntetlen játszani Nyíregyházán.
1: Na, de a Nyíregyházák már teljesen mindegy volt, a Brentfordnak meg nem. Mert a Brentford igaz. Most még 2 pont, az 54 pont. Na, akkor a szinte biztos Európa.
2: Ez igaz.
1: Na mindegy, ettől
2: ez
1: szép,
2: a futball kiszámíthatatlansága.
1: Ettől szép a foci, hogy tulajdonképpen bármi megtörtént. Ezért írom fel a figyelmet a ma esti Arsenal Burnley mérkőzésre. Nehogy döntetlen legyen, akkor az Isten sem mosol erről.
2: Ha nem nyer az Arsenal, akkor zseniális tippelő vagy.
1: Gyerekek.
2: Nem tudom elképzelni, hogy az Arsenal elbukja.
1: Én ma ezt a meccset nézni fogom. Na, úgyhogy így állt össze, tulajdonképpen európai labdarúgás utolsó előtti tán fordulói, mert azt hiszem, hogy a Premier League-ben még az Arsenalnak is, és a Citynek is van
2: kettő
1: mérkőzése. Bármi, tehát Fehérvár, Áruház, bármi megtörtént, vagy ott minden megtörtént. Na, 2 perc van, ez 8 óra, hamarosan jövünk, mindjárt folytatjuk.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
2: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
1: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikiválkozik egy-két lépést itt a poron.
3: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy napjelenet.
4: Úgy táncolt, mint én.
5: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente és benne Ferenc. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Malonyai Péter gondolataival. Hajrá, ott és itt. Malonyai Péter jegyzete. Most kéne lefújni. Az óhaj jogos volt a magyar-szerb kézilabda meccs 15. percében, hiszen Bánhidi Bence jó voltából 3 góllal vezettünk 10-7, és egyen jobban álltunk a két lépcsős világbajnoki selejtezőben. Mondanom sem kell, folytatták a meccset a fiúk, mit fiúk, férfiak, hisz, mint becsülettel gyúrták egymást. A 25. percben aztán újra 3 gólos különbségért támadhattunk, de vezetésből 13-11, hátrány lett 13-14. Aztán előnyben is csak döntetlenig jutottunk, ahogy a félidőben is ez volt az állás. Szünet után, ahogy telt az idő, úgy nőtt a feszültség, nem véletlen, hogy egy szerb kiállítás sorozat után vezettünk újra 3-mal. Most már nem hihettük, hogy beindul a szekér, hiszen a szerbek jó szokásukhoz híven egy pillanatnyi megingást sem mutattak. A mieinknek éppen egy kevés kihagyásuk volt, így aztán valószínűsíthető volt, hogy a körültekintésnek, a higgadtságnak lesz a legfőbb szerepe a lefújásig. Persze könnyű nyugalomra vágyni kívülről, a pályán az ilyesmi szinte lehetetlen küldetés. Mindenesetre a közönség támogatással szolgált, az pedig jó volt tudni, látni, hogy a kizárólag magyar kézlabdázóknak drukkolhattak a sportág itthoni hívei. Negyed órával a vége előtt továbbjutásra álltunk 26-23, hogy a bűvös 49. percben is. A bűvös jelző azért él, mert az első meccsen Nizben 7 gólos hátrányban volt akkor a csapatunk, onnan lett 29-31, és vele jó esély a visszavágóra. Ahol még az utolsó percben sem lehetett tudni, mi lesz. Az lett, hogy eladtuk a labdát. Nyertünk 31-30, de nem megyünk vele semmire, a világbajnokságra egyelőre nem. Még jöhet alamizsnaként a szabad kártya, ha megkapjuk. A veszprémi hajrá többet ért, mint a nisi, a szerbek okosan játszottak a végén. Talán a mi oldalunkról többet ért volna, ha a meccs előtt nem a nisi hajrából igyekeznek erőt meríteni az érdekeltek, hanem azzal foglalkoznak, hogy mi történt az előtte lévő 49 percben. Mindenesetre férfi kézlabdában nem miénk az idény, legalábbis nem a vágyott nívón. A bajnokok ligájában nem jutott főszerep sem a Veszprémnek, sem a Szegednek, most pedig a válogatott. A szövetségi kapitány a meccs után elégedett volt.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Nem vívta ki a világbajnoki részvételt a magyar férfi kézilabda válogatott. A Vasas lett a labdarúgó MB2 bajnoka. Második meccsén is kikapott férfi jégkorong válogatottunk az elit világbajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Bár a magyar férfi kézilabda válogatott 31-30-ra győzött Szerbia ellen a világbajnoki selejtező veszprémi visszavágó mérkőzésén, összesítésben azonban egy góllal a szerbek bizonyultak jobbnak, és szereztek indulási jogot a jövő januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. Nemzeti csapatunk így már csak abban bízhat, hogy megkapja a Nemzetközi Szövetség két szabad kártyájának egyikét, amivel ott lehet a VB-n, de a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok a következő Európa-bajnokságról is kijuthat még együttesünk. Szita Zoltán négyszer vette be az ellenfél kapuját, a lengyel Wisla Plock jobbát lövője Bera Emesének nyilatkozott.
2: Min múlt?
3: Tényleg nem tudom, labdánk volt az X az utolsó támadásban, gondolom minden lehető volt, hogy egy jobb végjátékot, vagy legalábbis egy jobb helyzetbe kerüljünk a végén. Az utolsó 10 percben nyilván, de mindkét oldalon szerintem voltak apró hibák, kapusvédések, eladott labdák, meg kell nézni a statisztikát, vissza kell nézni az egész meccsnek a képét. Meccs után nagyon nehéz bármit is mondani. Büszke vagyok mindenkire, mindenki, aki feljött a pályára hozzátett, kitette szívét, lelkét, és küzdöttünk a végsőkig. Szerintem ez a legfontosabb, aztán, hogy mi az eredmény, ez most ilyen szempontból lehet, hogy másodlagos, mert nem mutattuk szerintem minden mindenkinek, hogy óriási szívunkat is tudunk küzdeni, és lehet, hogy egy kis több szerencsék lett volna, ami nem jött, de ez is sikerült, és olyan is a szerbek jutottak.
2: És ilyenkor lefut a fejetekben az, hogy most, ha nem jutottatok ki a világbajnokságra, akkor nagyon nehéz lesz mondjuk egy olimpiai selejtezőre kijutni, és így 2028-ban Los Angelesbe is. Ez mind végig fut, vagy ilyenkor csak szomorúság van, csalódottság van, fáradtság van?
3: Nyilván benne van a fejekben, nem tudom, hogy működik a szabadkártya, de valahogy még lehet esünk, de azzal se sokkal könnyebb, hogy akkor egy olyan csoportba kerülünk, ami valószínűleg halálcsoport lesz. Nem tudom, hogy hogyan tovább, meglátjuk. Nyilván gondolkodik az ember, de meccs közben nem ez meg agyalunk.
1: A negyedik helyen végzett az Esztergom női kézilabda csapata az Európa Ligában, miután a dijoni négyes döntő bronzmérkőzésén 35-30-ra alul maradt a dán Viborggal szemben. A trófeát a házigazda francia Dijon hódította el, amely a fináléban félidei 9 gólos hátrányát ledolgozva 29-25-re múlta fölül a Faragól utcát, Kucora Csengét és Szabó Annát is foglalkoztató címvédő német Thüringert. A Viborg ellen az esztergomiak legeredményesebb játékosa Ballai Borbála volt, aki 8-szor talált be a dánok kapujába, az irányítóval Németh Kornél beszélgetett.
4: Óriásit játszottál itt a bronzmérkőzésen. Keserédes mosolyt látok az arcodon. Milyen volt ez a meccs végül? 5 gólos vereség lett a vége.
5: Nagyon sajnálom, hogy így alakult. Az első félidő második részében sajnos egy akkora előnyt tudott megszerezni a másik csapat, hogy egyszerűen nem tudtuk ledolgozni, és egy ilyen szintű csapat ellen nem lehet 6 gólos előnyt adni az első félidőben.
4: Mit lehetett volna tenni, így utólag van-e válaszod arra, hogy a beállóval szemben, vagy a beálló ellen? Hiszen a te 8 gólod az egy gyönyörű teljesítményű, viszont 12-vel lett a mezőny legeredményesebbje.
5: Igen, sajnos a beálló ellen védekezést nagyon rosszul oldottuk meg, nagyobb fókusz kellett volna helyeznünk az ő hatástalanítására. Sajnos ez nem sikerült, de tanulunk és megpróbáljuk majd levonni a következtetéseket és javítani minden.
4: Eddig volt, amíg szomorkodtunk, és akkor most örülünk, és mosolyt erőltetsz le is az arcodra, amennyire tudod, mert hogy az a csoda önmagában, hogy most itt beszélgetünk Dijonban. Milyen utazás volt ez, milyen élmény volt egyáltalán ide eljutni és részt venni ezen a négyes döntőn.
5: Fantasztikus volt a hangulat, nagyon hálásak vagyunk a szurkolóinknak, hogy ennyien ellátogattak és szurkoltak nekünk. Tényleg fantasztikus volt ez az egész élmény. Szerintem utólag meg is fog szépülni, most még nehéz azért szavakat mondani így ezután.
4: A saját teljesítményedről így zárásként, ez a 8 gól mit jelent számodra? Nyilván ez egy csapatjáték, persze, hogy beáldoztad volna mind a 8-at, hogyha tudtok nyerni, de azért ez is gondolom én, ugye megszépül majd valamikor, vagy jobban és szebben tudsz majd rá emlékezni egyszer csak.
5: Remélem, hogy így lesz, de ahogy mondod, szívesebben lőttem volna 0 gólt, és állnék itt most bronzéremmel a nyakamba.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A feljutást már korábban bebiztosító Vasas lett az aranyérmes a labdarúgó MB2-ben, miután az angyalföldiek a 30. zárófordulóban 2-1-re legyőzték az Ajkát az Illoszki stadionban. A szintén a bajnoki címért harcoló Budapest Honvéd meglepő 4-1-es vereséget szenvedett a Szőnyi úton a BVSC-től, így a kispestiek végeztek másodikként. A Vasas 64 ponttal zárt az élen, a Honvéd 59 pontot gyűjtött. Mindkét fővárosi csapat 3 év után jutott vissza ismét az élvonalba. vonalba. A harmadik helyét már korábban megszerző Kecskemét 3-0-ra kikapott Soroksáron, a másodosztálytól búcsúzó Budafok Székesfehérváron győzött 3-1-re a Videoton ellen, a másik kieső Békés Csaba pedig Mezőkövesden nyert 1-0-ra. További eredmények: Kozár Mislány Karcak 2-1, Szeged Csákvár 0-1 és Tiszakécske Szentlőrinc 1-2. A Vasas MB2-es bajnokcsapatából Urglik Józsefet Török Olivér szólaltatta meg.
6: Milyen így hazai pályán, hogy a földi szurkolók előtt ünnepelni?
7: Nagyon jó érzés, nagyon sokat vártunk már hát 3 évet, de úgy gondolom, hogy most ebben az évben érdemeltük meg igazán. Múlt évben is közel voltunk, de valami hiányzott, és most úgy gondolom, hogy azt, amit mester is mondott, a sportigazgató is, Nagy Miki, hogy most értünk olyan csapattá, hogy egymásért küzdünk, és eddig ez hiányzott, és úgy gondolom, hogy most megérdemeltem, vagyunk az első helyen, és irány az NB1.
6: Te pont abban az évben érkeztél a Vasashoz 2023-ban, amikor a csapat kiesett az első osztályból, eszedbe jutott, hogy milyen utat járt be ez az együttes, vagy te személy szerint azóta?
7: Ide jöttem úgy, hogy talán 11 meccset játszottam az NB1-be, itt nyilván bent akartunk maradni, de nem sikerült. Nagyon hosszú volt ez a 3 év, főleg nekem személy szerint nagyon, mert nem ezt vártam, hogy 3 évig itt leszek, de mindegy, ez már a múlt, már előre nézünk, örülünk, hogy visszajutottunk oda, ahova egy Vasas való, és mindent megteszünk, hogy megragadjunk és maradjunk ott.
6: Most pedig ott tartasz, hogy túl vagy már 100 NB2-es mérkőzésen, 13 góllal zártad ezt a szezont, te vagy a csapat egyik legjobb meghatározó játékos és csapatkapitánya is. Sok minden történt veled is.
7: Igen, sok minden történt, elég sok az a 100 NB2-es, mert nem így akartam, de ahogy mondom, ez már a múlté. Előre tekintünk, örülök, hogy itt vagyok, jól érzem magam, nagyon várjuk a jövőre az NB1-et.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A finnek elleni szombati 4-1-es vereség után tegnap Ausztriától 4-2-re kapott ki a magyar férfi jégkorong válogatott a Svájcban zajló elitvilágbajnokság második fordulójában. Nemzeti együttesünk legközelebb holnap 20 óra 20 perctől a bennmaradás kiharcolásáért a legfontosabb összecsapáson a szintén pont nélkül álló Nagy-Britanniával találkozik. Az osztrákok elleni meccs után csapatunkból Hadobás Zétényt és Vince Pétert kérdezte Virányi Zsolt.
8: Hadobezzéténnyel kezdjük. Hát nézem az arcotokat, szerintem nagyjából ugyanazt érzétek, mint a szurkolók, hogy vereség és vereség között nagy különbség. Most mi döntött az osztrákok javára, meg megint nagyon szoros volt ez a meccs.
9: Amikor 5-5-ben tudtunk játszani, akkor szerintem mi voltunk egyértelműen a jobb csapat, viszont a sok kiállítás egyszerűen elfogyaszt minket. Egyszerűen az energiánk olyan helyre megy, amire felesleges, és szerintem ez volt a döntő, hogy sok volt a kiállításunk.
8: Arra utalsz, hogy a második harmadban például háromszor is ember hátrányban kellett kivédekezni a szituációkat, aztán 3-1 után ott megvolt a kettős emlényből a gól, és még ugye időkérés után a szépítés, és mi kell ahhoz, hogy mondjuk a britek ellen ilyen helyzetben, vagy fordított esetben mi kerüljünk ki mindenképpen győztesen.
9: Remélhetőleg a britek ellen nem kerülünk ilyen helyzetekből, hogy ilyen kiállításokat csinálunk, másik pedig, hogy mi szeretnénk uralni végig a játékot, mi szeretnénk vezetni, akkor más lesz a játéknak a képe.
8: Hadobás Zétény után folytassuk Vince Péter, aki gólt ütött, ugye azzal 3-2 volt a vége, 4-2, neked milyen tanulság vannak ennek a mérkőzésnek?
10: Muszáj többet 5-5-ben játszunk, nem lehet ennyi kiállításunk, csak hogyha tényleg minden kötél szakad a támadó harmadból, ott limitálni kell a kiállításaink számát.
8: Mennyire fáradtottok el a meccs végére, éppen miatt, hogy sokat játszottatok ember hátrányban is?
10: Szerintem eléggé, főleg azok, akik mennek hátrányba, nekik nagyon fárasztó.
8: A gólodról mesélj egy kicsit, ugye ott ember előny volt kettős, és kicsit döcögött a gépezet, aztán megkaptad a korongot, mennyire működtek jól a speciális egységek mondjuk ilyenkor.
10: Sofi is lőtt egyet, meg a mi előnyünk is betalált, úgyhogy szerintem 100%-osan biztos, hogy jól működtek. Neki is sikerült betalálni, felrajzolt az edző, mit csináljunk, és sikerült megvalósítani.
1: A magyar jégkorong válogatottból Hadobás Zétényt és Vince Pétert hallották. Egyenlített az atomerőmű a férfi kosárlabda NB1 bronz csatájában, miután a második mérkőzésen Pakson 113-92-re legyőzte a Kaposvárt. Az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharc így 1-1-ről folytatódik szerdán a Somogyiak otthonában.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A svéd Jakob Söderqvist nyerte meg a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, amelynek záró napján a Balaton Almádi és Veszprém közötti 5. 147 kilométeres szakaszán a belga Tim Merlier győzött. Az összetettben a legjobb magyar sportolónak járó fehér trikót a 9. helyen végző Walter Attila érdemelte ki, Fetter Eriket pedig a legjobb hegyi menőként a piros trikó illette meg. A győztes Jakob Söderqvist így nyilatkozott.
11: Természetesen számítottunk arra, hogy a legnagyobb riválisok támadni fognak, és mindent megtesznek majd a sárga trikóért az utolsó szakaszon. Ez így is történt, talán Plap okozott több gondot, nem pedig Kosznefroa. Tudtuk, hogy nehéz lesz megvédeni az összetett elsőséget, de végül sikerült együtt a csapatommal.
1: A győztes svéd Jakob Söderqvist után hallgassák Walter Attilát, aki a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny összetettében legjobb magyarként a 9. helyen végzett, így ő viselhette a fehér trikót, a riporter Kreisz Bálint.
12: Ezúttal is megkülönböztetőm ezzel mész el Magyarországról, 6 év után ismételtem. Mit adott neked ez a néhány nap, mert azért nem gyakran teljesítettél több napos versenyt itthon?
13: A Giro volt az utolsó több napos versenyem, ami Magyarországon volt, azelőtt pedig a Tour de Hongrie. Nagyon örülök, hálás vagyok, boldog vagyok, nagyon sokat adott nekem ez a hét, az emberek szeretete, az, hogy mennyire szurkolt mindenki, az, hogy mennyien támogattak minket, az, hogy mennyien voltak alapból az úton. Nekem és nyilván az összes többi magyarnak, mindenkinek nagyon érezhető volt a támogatás. Örülök, hogy meg tudtam hálálni ezt egy top 10. Én is nagyon örülnék, ha nyerni meg tudnám újra ezt a versenyt, és a sárga trikóban állhatnék a dobogón, de az elmúlt években nagyon azt próbálom megtanulni, hogy ne legyek egyrészt terhetetlen, ami nem ugyanazt jelenti, hogy feladjuk a küzdést meg a célokat, de nagyon hálás vagyok, hogy ilyen tisztességes eredménnyel tudtam zárni ezt a versenyt.
12: Hogy néznek ki a következő hetek számodra?
13: Jön egy 2-3 nap pihenő, aztán pedig megyek a Teidére a magaslati edzőtáborba a szezon második felére készülve.
1: Walter Attilát hallották. 3 arany, 2-2 ezüst és bronzérmet szerzett kajakkenu válogatottunk a Brandenburgban rendezett világkupa verseny zárásaként tegnap. Az 500 méteres távokon győzött a Kuruc Levente Fodor Bence férfi kajakpáros, míg a Kiságnes Nagy Bianca Opavszki Réka Csorba Zsófia összeállítású női kenu négyes második lett. Szintén 500 méteren harmadikként ért célba kajak egyesben Nádas Bence, és bronzéremmel térhetett haza a Fejes Dániel Hajdú Johatán kenu 2-es is. 5000 méteren kenu egyesben Csorba Zsófia nem talált legyőzőre, és a szám kétszeres világbajnoka Adolf Balázs is a dobogó legfelső fokára állhatott. A nőknél ugyanezen a távon a kajak egyesben Kőhalmi Emese ezüstéremmel zárt. Guzi Blanka ezüstérmet nyert az öttusázók bulgáriai világkupa versenyén, a másik magyar induló Bauer Blanka ezúttal a 15. helyen zárt, a férfiak mezőnyében Tárkányi Zsombor 17. lett. Kedves hallgatóink, sportronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
14: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
15: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: A Vasas lett a labdarúgó MB2 bajnoka, hamarosan lejár az SZIA bevallás határideje, kellemes tavaszi idő lesz. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
3: Bár a magyar férfi kézilabda válogatott 31-30-ra győzött Szerbia ellen a világbajnoki selejtező veszprémi visszavágó mérkőzésén, összesítésben azonban egy góllal a szerbek bizonyultak jobbnak, és szereztek indulási jogot a jövő januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra a következő Európa-bajnokságról is kijuthat együttesünk. A negyedik helyen végzett az Esztergom női kézilabda csapata az Európa Ligában, miután a dijoni 4-es döntő bronzmérkőzésén 35-30-ra alul maradt a dán Viborggal szemben. A trófeát a házigazda francia Dijon hódította el, amely a fináléban félideig 9 gólos hátrányát ledolgozva 29-25-re múlta fölül a

0: Szabó Lucát, Kuczora Csengét és Szabó Annát is foglalkoztató címvédő német Türingert. A feljutást már korábban bebiztosító Vasas lett az aranyérmes a labdarúgó MB2-ben, miután az angyalföldiek a 30. zárófordulóban 2-1-re legyőzték az Ajkát az Illovszki stadionban. A szintén a bajnoki címért harcoló Budapest Honvéd meglepő 4-1-es vereséget szenvedett a Szőnyi úton a BVSC-től, így a kispestiek végeztek másodikként. A Vasas 64 ponttal zárt az élem, a Honvéd 59 pontot gyűjtött. Mindkét fővárosi csapat 3 év után jutott vissza ismét az élvonalba. A finnek elleni szombati 4-1-es vereség után tegnap Ausztriától 4-2-re kapott ki a magyar férfi jégkorong válogatott a Svájcban zajló elit világbajnokság második fordulójában. Nemzeti együttesünk legközelebb holnap 20 óra 20 perctől a bennmaradás kiharcolásáért a legfontosabb összecsapáson a szintén pont nélkül álló Nagy-Britanniával találkozik.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Szerdán jár le az SZJA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAVI infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Még nagyjából 10 évig tartható fent a jelenlegi nyugdíjrendszer a mostani feltételekkel. Farkas András nyugdíjszakértő felhívta a figyelmet arra, hogy 2037-től nehezebbé válhat az állami ellátási forma finanszírozása, mert akkor kezd nyugdíjba vonulni a Ratko unokák nemzedéke. Ők sokkal többen vannak, mint az előttük és utánuk következő generáció, hangsúlyozta a szakember a Kossuth Rádióban.
1: Közlekedés.
0: Erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán Bicskétől, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, valamint Mogyoród térségében, az M6-os autópályán Érdnél, az M2-es autóúton Fótnál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Az M0-es déli szektorában Halászteleknél az M1-es felé vezető oldalon munkavégzés kezdődött. A 16-os kilométernél csak a külső sáv járható több kilométeres a dugó. Baleset történt a fővárosban, az Üllői úton a Pöttyös utcánál torlódik a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A Dunától keletre borult az ég és elszórtan esik az eső, napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másút többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek! Ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente és Bene Ferenc. Régi csibészek Bánki Dodival. A magyar futball nagyjairól, nagyjaitól érkeznek olyan történetek és sztorik, melyekről eddig csak nagyon kevesen tudtak. A mai részben Dodi Lisztes Krisztiánnal beszélgetett.
2: Jó reggelt kívánok minden Nemzeti Sportrádió hallgatónak! Bánki József vagyok. Régi csibészek. A magyar futball nagyjai érkeznek a következő percekben, és olyan sztorik, történetek hangzanak el, amikről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai beszélgetőpartnerem Lisztes Krisztián, a VfB Stuttgart, a Werder Bremen és a Ferencváros 49-szeres válogatott labdarúgója. Hello Spielmacher! Szia Krisztián, jó reggel!
3: Hello mindenkire, szia!
2: Hát te játékmester voltál már a serdülőben is, amikor a Kaszás Pali bácsinál kezdtél a Fradiba, vagy más poszton kezdtél?
3: Én más poszton kezdtem, én először centert játszottam leginkább.
2: Az igen.
3: És onnan idézőjelbe szorultam vissza 10-es pozícióba, hogy többet legyek játékban, még több labdaérintésem legyen. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó döntés volt. Bár néha egy eljátszottam a gondolattal, hogy mi lett volna, hogyha maradok úgymond egy ilyen befejező csatárként, 9-esként. De talán ott is tudtam olyan dolgokat tanulni, amit nyilván egy 10-es pozícióban is tud az ember kamatoztatni.
2: Szenzációs pályafutásod volt, meg ugye a Fradi nevelésként kikerültél a Bundesligába, Stuttgartba, a Werder Bremennel 2004-ben bajnoki címet nyertél, aztán játszottál újra a Fradiban, a Mönchengladbachban is volt néhány meccset. Melyik időszak volt a meghatározó számodra, amikor a legjobban ment a játék?
3: Hát talán, amit említettél, amikor Brémában nyertünk bajnokságot, de meghatározó a karrieremben az egyértelműen a Ferencvárosi időszak, hogy olyan iskolát kaptam, ami a Bundesligában is megállta a helyét. Én azt gondolom, ezt az egész folyamatot kell nézni, de nyilván a Stuttgarti időszakot. Az ember folyamatosan tudja magát javítani, képezni, és talán a brémai időszak volt a csúcspont. Sajnos utána jött egy elég komoly sérülés, amiben nem nagyon sikerült úgy kilábalnom. Talán akkor lehetett volna még 3-4 igazán kiemelkedő év, akár a spanyol bajnokságban, vagy esetleg ugye Brémával a bajnokok ligájába. De összességében ez a brémai időszak volt, ami talán a pályafutásom csúcspontja, mind szakmailag, mind elismertség szempontjából.
2: Én emlékszem, 96-ban 20 éves voltál, és Varga Zoli volt a Fradi edzője, és azt tanácsolta neked, hogy maradjál még egy évig. Hogy érted azt, meg azt a helyzetet? Meg aztán a döntést, hogy mégis elmentél Stuttgartba?
3: Nyilván mindig nagyon komplex, hogy az ember mikor dönt a távozásról, milyen formában van éppen. Azt gondolom, hogy az előtte lévő év sokkal jobban sikerült nekem, mint a Zolinál. Ott nagyon sokat voltam sajnos sérült, és nem voltam annyira jó fizikális állapotban, és talán Zoli is ezt a képet látta rólam, kevésbé a korábbiakat, és ő is nyilván tisztában volt, hogy milyen fizikális követelménynek kell megfelelni a német első osztályban, de azt gondolom, hogy jó időben kerültem ki, kellett a váltás már nekem is, eléggé kaotikus, zűrzavas állapotok kezdtek el kialakulni, akár a Fradinál, akár a magyar fociban ebben az időben, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó időben távoztam, és fontos volt a fejlődésem szempontjából ez a váltás.
2: Melyik volt életed legjobb meccse, ha egyet kéne kiválasztani?
3: Nehéz. Én nagyon-nagyon szívesen emlékszem vissza a Newcastle elleni mérkőzésre, amikor két gólt lőttem. Ott ugye pont Varga Zoli időszaka volt, és ő egy feljebb volt akkor a pozíciómba, tehát akkor tett be egy ilyen, mondhatni, egy ilyen visszamond 9-est játszottam azon a mérkőzésen, és közelebb is kerültem többször a kapuhoz, ennek köszönhető ennek a taktikai húzásnak, hogy akkor két gólt sikerült lőnöm.
2: Igen. Ha már itt tartunk, az edzők közül ki volt a meghatározó alak a te pályafutásodban?
3: Nagyon sok jó edzővel dolgoztam együtt, hál' Istennek. Ugye nyilván Nyilasi Tibor volt az első, nagyon meghatározó a felnőtt labdarúgásban, hiszen nálam mutatkoztam be az NB1-be, de Novák Dezső is nagyon, nagyon sokat segített az én pályafutásomban, a fejlődésembe. De Stuttgartban az első edzőm Joachim Löw volt, aki világbajnokságot nyert a németekkel, és fiatal, nagyon tehetséges edzőt ismertem meg a személyebet, dolgoztam rá Frank Nickkal együtt, és Tamás Sáffal lettem aztán bajnok.
2: Igen.
3: Tehát, hogy nagyon-nagyon karakterisztikus, nagyon erős jellemek, és nagyon jó szakmai munkát kaptam ezektől a vezetőedzőktől, akikkel dolgoztam, de akivel kevésbé tudtam kijönni, tőlük is lehetett mindig tanulni. Az ember azt gondolom, hogy mindig magába kell, hogy keresse a megoldást, a fejlődést, ahhoz kell mindig a játékos is, tehát hogy nem lehet mindig csak a edzőktől elvárni, hogy akkor ők majd megteszik helyettem, amit meg kell, mert ilyen nincsen, úgyhogy ez egy ilyen nagyon közös munkának kell, hogy legyen, mindenféleképpen kell a játékos hozzá.
2: Emlékszem, hogy én voltam Stuttgartban, és Jogi Lővel, Joachim Lővel beszéltem, és bár Balakov volt a te riválisod a poszton, a bolgár válogatott Krasimir Balakov, de nagyon bízott benned. És aztán játszatott is. De a válogatottnál mennyire bíztak benned a szövetségi kapitányok? Hogy emlékszel vissza a válogatottbeli szereplésedre?
3: Hát ugye az első válogatottbeli szereplésemnél Mészöly Kálmán volt a szövetségi kapitány, az egy nagyon-nagyon szép emlék, pont a németek ellen mutatkoztam be, és hazai pályán játszottunk egy 0-0-át, és utána lévő szövetségi kapitányok. Hát érdekes, amit kérdezel, mert én talán azt éreztem, hogy nem mindig volt meg ez a fajta...
2: Bizalom.
3: De összességében én is így visszaemlékezve fiatal voltam, a fiatal játékosoknak is van hullám a játékukban fönt és lent. Tehát el tudom fogadni azt, hogy azért Magyarországon is voltak nagyon-nagyon jó kis játékosok, akár a középpályán is, úgyhogy voltak olyan szövetségkapitányok, akik kevésbé számítottak rám, vagy kevesebbet hívtak meg. Volt olyan is, amikor egy komplet évet nem voltam válogatott, pedig akkor mondja, a FAB és Stuttgart játékosa voltam, úgyhogy mondhatni, hogy kimaradtam a jugoszlávok elleni nagy vereségből, tehát van ez egy pozitív oldalak, hogy nem hívnak meg a válogatottban, de nyilván, amikor meghívtak, akkor ez nagyon nagy élmény, és nagyon nagy megtiszteltetés, ezt nem sablon elmondani. Mert valóban így érzi magát az ember.
2: Meg az olimpiai válogatott, a Atlantába is kijutottatok, az is egy nagy siker volt, a Fradival a bajnoki cím, a bajnokok ligája csoportkör. Melyik a... Tessék?
3: Igen, ezek nagyon nagy élmények, amit te is mondom,
2: igen,
3: valóban.
2: És ezek mind egyénileg, hát a német bajnoki címről nem is beszélve. Mégis melyik a legmarkánsabb, ami így megmaradt benned, amit úgy azt mondtad a fiadnak, Krisztiánnak, vagy a lányodnak, Lilinek, hogy ez volt a csúcsa a pályafutásomban.
3: Én mondom, én inkább egy ilyen folyamatot látok, de nyilván mindig könyvbe lábad a szemem, hogyha a Frali féle bajnokok ligája a sorozatról beszélgethetek, vagy emlékeimbe feljön, mert az érzelmileg is egy olyan töltetet adott akkor is, meg most is az embereknek, meg nekünk játékosoknak is, hogy talán mondhatni, hogy nagyon fiatalon éltem ugyanazt már át meg, de azt gondolom, hogy egyet nagyon jól sikerült, a játék is nagyon jól ment, ebben az időben nagyon jó erőben voltam, egy nagyon szerethető, tényleg teletűzdelt utánpótlásból jövő
2: saját játékosok,
3: csapatról beszélünk, nagyon jó külföldi játékosokkal, úgyhogy ez tényleg óriási élmény volt nyilván az Ajaxon, a Real Madrid ellen játszani, az első mérkőzésen Zürichben a Grasshoppers, tehát 3-0-ra megvertük, egyből az első forduló után vezettük azt a csoportot, még akkor is, ha nyilván reálisan láttuk a helyzetünket, és tudtuk, hogy azért a Madrid és az Ajax a favorit annak a csoportnak.
2: Fiat Krisztián ugyanúgy centerbe kezdett, mint te, és nagyon-nagyon tehetséges. Nem véletlenül vitt el az Eintracht Frankfurt. Mi van most vele? Milyen jövőt látsz neki?
3: Hát a Krisztián nagyon tehetséges, azt gondolom, hogy óriási potenciál van benne. Hát sajnos a sérülések most őt sem kerülték el, de hát sajnos a profi labdarúgásban ezt is bele kell néha kalkulálni, és így lassabban jön vissza ezekből, nagyon sokszor visszasérült. Úgyhogy én bízom benne, hogy most már az utolsó fázisban van, és hosszabb távon egészséges tud maradni, mert nála igazából azt gondolom, hogy csak ez a kérdés, hogy jó fizikális állapot tudjon kerülni, mert amit szerintem ő tud a pályán, az kivételes. De nyilván erről nem csak beszélni kell, hanem ezt igazából bizonyítani a pályán, és sajnos a sérülések most ezt nem engedték meg a Krisznek, de bízom benne, hogy hamarosan vissza fog térni, és újra meg tudja mutatni, hogy milyen potenciál van benne.
2: Reméljük egészséges lesz, igen, ez a legfontosabb. És mivel foglalkozom most, mivel telnek a napjaid? Hogy érzed magad a Fradiban?
3: Én nagyon jól érzem magamat a Fradiban, nagyon sokat vagyok bent, ugye utánpótlás menedzserként dolgozok, és a 19-es csapatnak vagyok most a pályaedzője is egyben. Úgyhogy nagyon élvezem ezeket a pozíciókat mondhatnám, meg a gyerekekkel való közös munkát. Nagyon sok tehetséges fiatalunk van, azt gondolom, hogyha utolsó 5 évet is nézem, nagyon jól dolgozik a Fradi akadémiája és utánpótlása. Ugye Kriszt is sikerült eladni nagyon jó pénzért, Tóth Alit is. Én ide sorolnám még a Regicset is, szóval, hogy óriási dolgokon megyünk folyamatosan keresztül, és jó látni, hogy mindig jönnek, mi jönnek, akár 15-ből, 16-ból, 17-ből, 19-es csapatunknak is vannak olyan játékosai, akikben nagyon szép jövő van, és bízom benne, hogy belőlük is sikerül a legtöbbet kihozni, úgyhogy napról napra dolgozunk ezen, és tényleg nagyon mondhatni, engem is fiatalon tart az, hogy a fiatalok mellett tudok dolgozni.
2: Hát úgy legyen, sok tehetséges játékos neveljetek ki, ehhez kívánok egészséget, sok sikert, és köszönöm a beszélgetést, Spielmacher.
3: Rodi, nagyon szépen köszönöm, örültem, hogy hallottalak, szép
2: napot. Én is, köszi, szia.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, Nemzeti Sportrádió, ma reggeli Sportreggel, Bene Ferivel. Szia Feri, jó reggelt neked is.
2: Jó reggelt mindenkinek, és itt van Harsányi Levi is.
1: Hello, drága hallgatók, ilyenkor 9 óra után hétfőnként Szöllősi Gyurival beszélgetünk, itt van velünk Nemzeti Sport főszerkesztője többek közt. Hello Gyuri, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
2: Jó reggelt, Gyuri.
1: Köszöntünk, így, hogy már az Eto bajnok lett, kezdjük is egyből az NB1-es fizliga idei, illetve 25-ös, 26-os már fix végeredményével a győri Eto a bajnok. Na, hogy láttad, nagyon izgalmas volt a véghajrá, sokáig nem lehetett tudni, mi lesz.
3: Igen, ahogyan tavaly az idén is az utolsó fordulóban dőlt el a bajnoki cím, vagy hát lehet, hogy azoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy néhány fordulóval a vége előtt a Győr és a Fradi összecsapás akkor dőlt el, hiszen ott módja lett volna a Fradinak a legnagyobb riválissal szemben maga javára eldönteni a bajnoki címet.
1: De biztos, hogy ott ezt dőlt el?
3: Így utólag mondhatjuk, hiszen ott nyert az Eto a legfontosabb, a legnagyobb rangodót, meg tulajdonképpen onnantól kezdve ugye mondhatják azt a fradisták is, hogy hát mit akarunk, hogyha nem tudjuk a pályán face-to-face legyőzni a legnagyobb riválist, akkor hogyan akarunk bajnokok lenni. Tehát igazából az volt szerintem a fordulópont és az igazi döntő. Aztán persze végig kellett vinni, és az minden csapatnak a dicséretére válik, hogy egy egész bajnokságon keresztül képes egyenletes jó teljesítményt nyújtani. Erről szól igazából a bajnoki cím, és a Ferencvárossal, amelyiknek kétségtelen a legerősebb kerete volt az elmúlt évek során, ebből a szempontból nem tudta senki fölvenni a versenyt az elmúlt években. Nem maradt trófea nélkül a Fradi, hiszen a múlt hétvégén a Magyar Kupát azért sikerült begyűjteni, ami pedig az azt megelőző években nem, de hát a bajnoki cím értéke az természetesen sokkal nagyobb. A Győr esetében pedig egy olyan futballfellegvárról beszélünk, és egy olyan futballszerető városról, amelynek voltak már nagy korszakai a magyar futballban. A legnagyobb eddig talán a Verebesére, amikor két bajnoki címet is sikerült begyűjteni, korábban Hidegkuti Nándorral, később Pintér Attilával volt egyszer-egyszer bajnok a Győr. Nándi bácsi idejében jöttek a legnagyobb nemzetközi sikerek, hiszen ott a legjobb négyig, az elődöntőig menetelt a PEC-ben, a legrangosabb európai kupasorozatban az Eto. Igaz, hogy a Benfica elleni elődöntőt a Népstadionban játszották, és nem Győrben, és hát még emlékszem Pintérrel is egyszer megverték a Montpellier-t, Verebessel egyszer majdnem visszajöttek -5-re a Standard Liège ellen. Hát most a Bajnokok Ligája selejtezőjében az Eto képviseli majd Magyarországot, és mint hogyha azt mondta volna Borbély Balázs az edző, hogyha a csapat magja együtt marad, akkor még a nemzetközi porondon is lehet esélye, mint ahogy egyébként legutóbb is volt már, és egy gól választott el az Etót azt hiszem a konferencia liga főtáblára jutástól.
2: És hogy látod, a mostani Eto, ha együtt marad, akkor képes lehet nemzetközi szinten is top szinten teljesíteni?
3: Igen, kérdés, ugye egy együtt marad-e már az előző idény, sőt az őszi szezon végén is sok találgatás volt. A Fradi azért előszeretettel csinálta azt az elmúlt években, például a tavaly ezüstérmes Puskás Akadémia esetében, ahonnan elhozták Levit, talán a legjobb játékost, meg korábban Grubert, bár őt a némi kitérővel került a Ferencvároshoz, szóval, hogy meg korábban Videóton játékosokat, szóval, hogy a riválisokat úgy is gyengíti, hogy elhozza a saját keretébe a jó játékosaikat. Nem tudni, hogy most a Fradinak van-e ilyen terve, lesz-e erre kapacitása, illetve a Győrnek lesz-e ereje megtartani a játékosait, hiszen most már 4 válogatott kerettaggal is rendelkezik az Eto, ebben is megmutatkozott ennek az idénynek a sikere, hogy Marco Rossi is több játékost érdemesnek tartott behívni a válogatottba. A bajnoki idénynek rége, de a válogatottban láthatjuk még az Eto játékosait, lesz két válogatott meccs június elején a finnek ellen a Puskás Arénában és a kazakok ellen Debrecenben. Úgyhogy biztos, hogy ott is majd láthatjuk ezeket a játékosokat. Hát nem tudom, itt még olyan hírek is fölrepültek, hogy akár Borbély Balázs az edzőt is megpróbálja a Fradi elcsábítani. Persze ott van Kína kispadon, tehát nem kellene ennyire előre szaladni, de mindenféle vad és annál is vadabb találgatásokat lehetett olvasni. Úgyhogy szerintem most a Győr előtt ez a legnagyobb feladat, a keretet együtt tartani és megpróbálni a nemzetközi poronon ismertőképpen képviselni Magyarországot, amivel kapcsolatban az elmúlt évek magyar bajnoka, a Fradi azért magasra tette a létet.
1: Jó, hát azért nézzük a jó oldalát, könnyen lehet így most egy Juventus-Fradi Európa Liga mérkőzés. Ha a Juventus szereplését nézzük, akár még ez is lehet.
3: Hát, hogy nem.
1: Nem tudom, Fradinak mennyire, hogy mondjam, alul teljesítés ez, hogy az csak az Európa, idézőben csak az Európa Ligában indult, de azt hiszem, hogy ilyen helyzetben kicsit néha rá is fér egy csapatra, hogy kicsit újra gondolják, frissítsék magukat, tehát nem biztos, hogy ez most a Fradi hátrányára szolgál.
3: Hát én abból a szempontból, hogy a nagy álom, a BL főtáblára jutás, az egyszer sikerült, miközben egyébként a Fradi eljutott sorozatban, nem is tudom, talán 6-szor vagy 7-szer a főtáblára különböző sorozatokban. Ebből a szempontból nagyon jó lett volna, nagyon fontos lett volna a Fradinak bajnoki címet nyerni, főleg, hogy az elmúlt évek talán általánosan is megjegyezhetjük, hogy kiemelkedő nemzetközi szereplése után olyan pozíciót vívott ki magának a Fradi, olyan szorzója, koeficiense van az Európai Szövetségnél, az UEFA-nál, hogy talán most lett volna az eddigiekhez képest a legsimább az út a főtáblára. Ez persze már mint az elmúlt évek jó szereplése az Európa Ligában is segíti majd a Fradit. Nyilván tehát ez mindig egy örök dilemma, hogy a magyar futballnak az-e a jobb, hogyha van egy torony magasan kiemelkedő csapat, amely versenyképesebb nemzetközileg a többinél egyértelműen, vagy az, hogyha kompetitív, úgymond a bajnokság, több jó csapat van, izgalmasabbak a meccsek, izgalmasabb a bajnoki hajrá, kisebbek a különbségek, viszont így talán nincs közöttük, a legjobb csapatok között igazán kiemelkedő nemzetközi mércével mérve. Persze a legjobb megoldás az, hogyha van két-három nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő csapat. Erre nem biztos, hogy van ereje a magyar futballnak, a magyar gazdaságnak. Tehát ha a Fradi mellé felnő egy-két ilyen klub, kétségtelenül a Győr lehet az egyik. Korábban a Videotontól vártuk, ezt várhatjuk esetleg a Debrecentől. Szerintem pár éven belül várhatjuk az Újpesttől. Meglátjuk, minden esetre a Győr szerintem kivívta a legtöbb magyar szurkoló szimpátiáját, és ha ilyen ütemben fejlődik, ne felejtsük el, hogy két éve még másodosztályú volt, akkor igenis lehetnek nemzetközi sikerek.
2: Az elmúlt hetekben olvashattunk az aranycipő díjazás megújításáról. Tudnál friss információkat, hogy milyen tervek vannak ezzel kapcsolatban?
3: Igen, készülök, ezen a héten lesz az a prezentáció, amikor egy online találkozó formájában 8-10 európai vezető sportlap képviselőivel összeülünk, és azt a feladatot kaptam megbízott elnökként a Budapesten rendezett futballfórumon, hogy az ott elhangzottak alapján rakjak össze egy koncepciót, hogy hogyan lehetne megújítani, újra gondolni az aranycipő intézményét. Már akkor elhangzott, a mi javaslatunk volt, hogy vissza kellene hozni az ezüstcipőt, a bronzcipőt, mert ennek volt presztízse, volt értelme, második-harmadik helyezettet is látványosan díjazni, kitüntetni, hogy át kellene gondolni a pontozás rendszerét, túl elnagyolt ez a kétszeres, másfélszeres, egyszeres szorzós rendszer. Egy kicsit kifinomultabb pontozási szisztéma kellene, akár éppen az UEFA koeficiensekhez igazodva, hogy be kellene vezetni a női aranycipő intézményét, igazodva a nemzetközi tendenciákhoz, hiszen elképesztő mértékben nő a női labdarúgás népszerűsége. Ezek voltak azt hiszem a fő pontok, és aztán kikértük az olvasóink, a nemzeti sportolvasói véleményét is, és ott is nagyon érdekes javaslatok jöttek, amelyeket érdemes átgondolni, sőt elő is fogok egyiket, másikat terjeszteni. Van, aki azt mondta, hogy a jelenleg három kategóriába sorolt országok közül különböző kategóriákban kellene kiosztani az aranyezüst és bronzcipőt, tehát nem a Európa legjobb, második legjobb és harmadik legjobb góllövője, hanem a kétszeres szorzójú elitbajnokságok legjobb góllövője kapja az aranycipőt, a másfélszeres szorzójú országok legjobbja az ezüstcipőt, és az egyszeres szorzóval számításba vett bajnokságok legjobb góllövője a bronzcipőt. Ez is egy javaslat, meg volt még néhány szerintem kimondottan megfontolásra érdemes. Például azt mondták, hogy az sem igazságos, hogy az egyik bajnokságban nem tudom én 30 meccset rendeznek, a másikban 34-et, a harmadikban 38-at, tehát több lehetősége van gólt lőni az adott játékosnak, aki több meccset játszik, és akkor például a bajnokság leggyengébb helyezettjei ellen szerzett gólokat vonjuk le a gólok számából, hogy az esélyegyenlőség elve jobban érvényesüljön. Szóval lesz min gondolkodni. Szerintem összességében fontos lenne az, hogy valahogy a presztízsét helyreállítsuk, visszahozzuk az aranycipőnek, ami azt nem mondom, hogy elveszett, vagy elpárolgott az utóbbi években, mert ez túlzás lenne, mert például legutóbb Kylian Mbappé nagyon ünnepélyes körülmények között vehette át a Bernabeu stadionban az aranycipőt, de előtte például Haaland át sem vette, mert sem ő, sem a Manchester City valahogy nem tartotta ezt annyira fontosnak, vagy az ő személyes menedzsmentje, pedig szerintem egy nagyszerű egyéni díjról van szó. Zárójel, igaz, hogy közben az UEFA a franc futballal együtt életre hívta a Gerd Müller díjat, amely hát hasonló módon, ha nem is pont ugyanilyen módon díjazza Európa, vagy talán a világ legjobb góllövőjét, és ezt a hölgyeknél is megteszik, ami egyébként szerintem nem túl udvarias dolog, hogy ott is Gerd Müller díjnak hívják, éppenséggel elnevezhették volna egy női labdarúgóról is, mint ahogy a FIFA Puskás díj mintájára. Nem régen a FIFA létrehozta a Márta díjat, a legendás brazil játékosról, futballista hölgyről nevezték el. Úgyhogy azt hiszem csütörtökön lesz ez a megbeszélés, amire próbálok egy olyan prezentációval készülni, ami újabb lendületet adhat az aranycipő megújításának. Tehát abban is bízunk ezzel a csapattal, amelyiknek a Nemzeti Sport, mint nagymúltú sportlap is a tagja, és ahol olyan alelnökök segítik a munkámat, mint a német Kicker és a spanyol Marca egy-egy futballszakírója, hogy szponzorokat keressünk ehhez az ügyhöz, hogy minél nagyobb szabású, minél látványosabb díjátadásra kerülhessen sor évről évre, hiszen amilyen nagy üzlet lett a futball, és amilyen hatalmas presztízse van ma már ezeknek a díjaknak, pont az egyik legnagyobb múltú, az aranycipő is illik, hogy elfoglalja vagy visszafoglalja a méltó helyét.
1: Hát reméljük, meg a magyar játékosok is méltó helyükön lehetnének, kiemelten mondjuk szoboszlai nemzetközi díját adó gálákon. Ehhez mondjuk nagyon jön a Liverpool és Szoboszlai Dominik jó teljesítménye. Hát a hétvégén nem ez volt a Villa ellen, ugye a Villa ráadásul ezen a héten játszik Európa Liga döntőt, sajnos kikapott a Liverpool, de azért a BL indulás joga, meg Arne Slot maradása is biztos, hogy láttad Dominik, illetve a Liverpool szereplését.
3: Én nem láttam a meccset, de olvastam, hogy ugyanaz a kettősség jellemezte ezt is, hogy Szoboszlai adott két gólpasszt. Nem lehet azt mondani. Egy középpályásnál nyilván ettől még sok egyéb elemből tevődik össze egy egész meccses teljesítmény, de hát mégiscsak megint olybá tűnik, hogy ő volt a Liverpool egyik legjobbja, de közben a Liverpool kikapott, és ez már nem is tudom hányadik meccsnek volt a hasonló forgatókönyve ebben a bajnokságban. Szoboszlainak szerintem a nemzetközi díjak tekintetében az a kihívás most, és szerintem ennek meg is fog felelni, hogy az aranylabda 30-as listájára a France Footballnál fölkerüljön, amire Détári Lajos, Nyilasi Tibor a 80-as évek óta nem volt példa magyar játékos esetében. Ennek szerintem azért meg kell történnie, még hogyha a Liverpool idénye és a magyar válogatott éve nem is volt sajnos olyan, mint amilyet szerettünk volna. Szerintem ez az áttörés most megjön majd. Most ezt is ide-oda tologatják, de most legújabban ősszel adják át az aranylabdát, tehát valamikor a világbajnokság után meg fog jelenni ez a lista, amelyre aztán majd szavazni lehet. És hát az aranycipőről még annyit, hogy 68 óta adták át, aztán volt egy kis szünet, 68-ban rögtön Dunai Antal ezüstcipős lett, de akár csak egy évvel előbb jön létre az aranycipő díj, akkor ott magyar díj az ott lett volna, csak Dunai Antal személyében, és hogyha meg a futball az európai bajnokságok létrejötte óta mindig is lett volna aranycipő, akkor, hát most nem emlékszem a pontos számra, de azt hiszem, hogy 14, de biztos, hogy 10 fölötti magyar győzelem született volna, ami azért egészen elképesztő, Schlosser, Zsengellér, Puskás, Deák és a többiek. Hát Szoboszlait most láthatja még a magyar közönség, ami mindig ünnep számba megy ezeken az előbb említett válogatott meccseken, és még mindig fiatalnak számít tulajdonképpen ahhoz képest, hogy már abszolút világsztár, úgyhogy nagyon, nagyon reméljük, hogy hát ha a VB-n sajnos nem is láthatjuk őt, de ősztől az új idényben valami nagyszerűt alkot ismét, és az eddig tulajdonképpen egy-egy sérülés okozta megtorpanástól eltekintve egyenesen fölfelé ívelő, hogy ilyen képzavarral éljek, a folyamatosan évek óta felszálló ágban lévő pályafutása során még nagyobb sikereket tud megcélozni, hiszen szerintem még messze nem érte el a teljesítőképessége határát, és hát így is tényleg a Liverpool legjobbja volt már ezen a tavaszon.
2: Szintén olvashattuk a közelmúltban Florentino Perezt, aki szeretné előrehozni 2029-ben esedékes elnöki választásokat, de ugyan ő is indul, és úgy olvastam, hogy nagyon-nagyon nehéz, nagyon sok kritériumnak és elég komoly kritériumoknak kell megfelelni, hogy valaki indulhasson a Real Madrid elnöki pozíciójába. Ezzel kapcsolatban van-e olyan híred, ami nem jutott el a sajton keresztül hozzánk?
3: Voltam most pár napot múlt hétvégén Spanyolországban, és a helyszínen kellett elszenvednem, hogy a Barcelona éppen a Real Madrid legyőzésével biztosítja be a bajnoki címét.
1: Hát igen.
3: A legjobb spanyol csapatok, talán mondhatjuk azt, hogy tartják a lépést a világ legjobbjaival. Azt hiszem most a BL legjobb 8-as mezőnyében ott volt a három nagy spanyol, a Real Madrid, az Atletico és a Barcelona. Még akkor is, hogyha döntőben nincsenek ott, ahol viszont a spanyol futball hegemóniáját jelzi, hogy mindkét csapatnak, a Paris Saint-Germainnek és a Arsenalnak is spanyol edzője van. Ezzel együtt nagy kérdés számomra, hogy meddig lesz versenyképes az a fajta klubmodell, amely a spanyol csapatokat jellemzi, ahol is ugye a klubtagok, az úgynevezett szociók választják meg az elnököt, és egy ilyen egyesületi demokráciában működő klubmodell van, ami nagyon szép, nagyon hagyományos, nagyon jellegzetes, viszont nem tudom, hogy mennyire versenyképes azokkal a klubokkal, ahol van egy tulajdonos, egy üzleti modell, és gyakorlatilag nem elnök van, hanem mondjuk vezérigazgató van, meg tulajdonos, akiknek a döntéseit nem... Tehát a szurkolók persze mindenhol megkérdőjelezik, de a szurkolók egy tulajdonos nem tudnak leváltani. Elüldözni esetleg tudnak, erre azért láttunk már példát, amikor nagyon nem működik a kémia tulajdonos, adott esetben külföldi tulajdonos és a régi törzs szurkolók között, de összességében mégiscsak igaz a szabály, hogy tulajdonost meg vezérigazgatót nem tudnak leváltani a szurkolók. Vezetőedzőt még talán szurkolói nyomással még mindig inkább, de jogilag persze azt sem. Míg például a Real Madridnál, a Barcelonánál, utóbbinál nemrég választották újra Laporta elnököt, akinek egyébként ez már a második elnöki időszaka egy hosszabb kihagyás után. De egy nagy visszatérő volt, Florentino Perez is volt már az ezredfordulón elnök, és aztán Ramon Calderon váltotta őt, tehát ha úgy tetszik, egyszer már megbukott Florentino Perez, de aztán visszajött, és a Bernabeu-i korszakhoz hasonló, sőt összességében már az túlszárnyaló sikereket ért el a Real Madrid, ő már 7 Európa Kupa győzelemnél tart, míg Bernabeu elnök idején 6 volt, de a stadion az ő elnöksége alatt ugyanúgy megújult, mint Bernabeu-nál, ugyanúgy létesített egy vadonatúj világ elsőnek mondott edzőközpontot, mint annak idején Bernabeu kisebb léptékben. Szóval, ha most abba kéne hagyni a Florentinónak, akkor is a Real Madrid egyik, de túlzás nélkül kijelenthető talán, hogy a legsikeresebb elnöke lenne, és hát ezzel a 7 BL győzelemmel azt hiszem, hogy a világ legsikeresebb futballklub vezetője eddig. Idős ember is, ráadásul korábban arról is voltak hírek, hogy betegeskedett, tehát igazából az sem lenne csoda, hogyha ha kiszállna. Tehát éppen azért, mert egy nagyon sikerorientált ember, alig ha akar most kiszállni, amikor kicsit megbicsaklotta korábban olyan sikeresen haladó úton a Real Madrid, úgyhogy biztos, hogy vissza akarja hozni a világ tetejére a klubot. Más kérdés, hogy a szurkolók, akik itt adott esetben azok a klubtagok, akik generációra generációra öröklik a klubtagságot, most is úgy viselkednek, mint a szurkolók mindenütt a világon, hogy nem emlékeznek a korábbi sikerekre, az azok által nyújtott fedezett vagy kreditpontok egy idő után elfogynak, és a legutóbbi kudarcok után most már az elnök menesztését is követelik, vagy az elnök fejét is követelik képletesen. Hát ő biztos bele fog állni ebbe a küzdelembe, és megpróbálja megmenteni a saját pozícióját is, meg hosszabb távon a Real Madridot is.
1: De látsz valakit, aki potenciális ellenfele lehet? Mert ugye ilyenkor azért nyilván az egy fontos része egy ilyen elnökválasztásnak, hogy ki indul, és ki a kihívó. Mert nem nagyon látok itt a közeli távolban olyan embert, aki ezt vállalná, vagy egyetem felmerült volna a neve, hanem Florentino Perez.
3: Őszintén szóval konkrétumot nem tudok. Bizonyosan a spanyol klub belsőügyeit jobban ismerők, még jobban ismerők tudnának mondani ötleteket, hiszen persze nagyon sokan lennének, akik szívesen vezetnék a történelem legjobb klubját, ahogy a Real Madrid előszeretettel nevezi saját magát. És hát tényleg bár hitelből épült a stadion, és gondok vannak, és talán ez is kikezdte Florentino Perez tekintélyét, hogy mai napig nem adták át a stadiont, viták vannak a parkolóhelyekről, a mélygarázsok kihasználásáról, a környező lakókkal, az önkormányzattal, illetve a méregdrágán hitelből megépített multifunkciós stadionba, ugyancsak a környező lakók tiltakozása miatt megtiltották a koncertek tartását, ami óriási bevételkiesést okoz a tervekhez képest a Real Madridnak. Tehát vannak ugyanilyen problémák, de mégiscsak készen van a Csoda stadion, készen van az edzőközpont, bár folyamatosan bővítik, de elképesztő építkezések zajlottak az elmúlt években, és kiköltözött már a teljes apparátus, oda a teljes archívum, ott van a kosárlabda szakosztály, ott van a női szakág, ott van a teljes utánpótlás. tehát fantasztikus fejlesztések zajlottak, amelyekben kétségkívül megelőzi a Real Madrid a nagy rivális Barcelonát, amely most próbálja a stadionépítéssel utolérni, sőt túlszárnyalni a Real Madrid stadiont, de szemmel látható, hogy ott is gondok vannak, akadályokba ütköznek, és években mérhető az az idő, amennyivel elhúzódik az új Camp Nou-nak a létrehozása, mert mindig ez is egy szempont, de például a női futballban meg a Barcelona óriási előnyre tett szert, és úgy néz ki, hogy a generációváltás is jobban megy, meg a vezetőedző hosszú távú megtalálása is jobban sikerült a Barcelonának.

0: jobban belegondolunk, akkor Zinedine Zidane esetében sem jött be a Real Madrid történetének a legsikeresebb edzője lett, és az első olyan a világon, aki három bajnokok ligáját tudott nyerni. De amikor visszatért Ronaldo és az ő elüldözése után, akkor már nem tudott igazából csodát tenni, hogyha jól emlékszem. De cáfoljatok meg, hogyha nem így volt. Nem,
1: így volt.
0: És hát Mourinho-nak már az első korszaka sem volt annyira sikeres, mint Zidane. Annyiban volt sikeres, hogy akkor egy pokolian erős Barcelonát végül is nagy nehezen le tudott gyűrni, és spanyol bajnok lett. De BL győzelem nem jött össze Mourinho idején, már pedig a Real Madridnál az az első számú értékmérő mindig, az Európa Kupa győzelem, nem véletlenül van 15 belőle a vitrínben, úgyhogy betétársak közül még 10-ig sem jutott senki más. És hát amúgy is az elmúlt években nekem egy picit fáradt erőművésznek tűnt már Mourinho, a kísértő dékenyebb, mint valaha, viszont az eredmények már nem úgy kísérik a pályafutását, mint korábban. Tehát, hogyha azt mondjuk Florentino Perezről, hogy hát bizony nem lesz már fiatalabb, és egy picit mintha fáradna, és a klub imázsára is átragadna ez a fajta látszat, vagy ez a fajta üzenet, onnan is tükröződne, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy éppen José Mourinho szerződtetése nem azt üzeni, hogy jön itt a fiatalos új lendület, hanem itt a régi sikerek kovácsai próbálnak még egyszer neki rugaszkodni. Természetesen azt kívánom madridistaként, hogy tegyék ezt sikerrel, de őszintén szólva nem nagyon hiszek benne.
1: Meglátjuk, hogy tényleg hogy konkrétan hogy alakul ez, hiszen szeptembertől már valószínűleg új edzővel vágnak neki, és lesz mit helyrehozni, még Bappét is meg kell tartani, szóval van feladat bőven, de kíváncsi vagyok, szerintem jót tesz majd a Reálnak is egyfajta megújulás. Gyuri, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, időnk lejárt, és ennek végeztével pedig köszönjük neked, és kellemes hetet kívánunk. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm én is, amit köszönjük.
1: Igen.
0: Oké, köszi szépen. Annyi csak, hogy pont a Bappé probléma szemszögéből lehet tényleg jó a Mourinho megoldás, mert esetleg azt gondolják, hogy ő az egyetlen olyan edző a világon, akinek olyan tekintélye van, olyan rendet tud tartani az öltözőben, hogy ezt a nagyon nehéz Vinicius Junior és Mbappé személyiségével terhelt helyzetet is kezelni tudja.
1: Hát meg a verekedések sora is. Szóval most valahogy most igen, ott nincs, meg kell rászni.
2: Hát ez egy érv Mourinho mellett, ez kétségtelen.
1: Legyen így, mi is ezt kívánjuk.
0: Én is így gondolom.
1: Köszönjük, szia Gyuri, köszönjük szépen a beszélgetést. Szia. Szőlősi Györgye, beszélgettünk, és természetesen mi is mindjárt folytatjuk, hiszen jövünk egy búcsúval. Ahol érintjük majd a mai kiemelt Arsenal Burnley mérkőzést, mert valahogy úgy érzem, hogy ennek fontos része is szerepe van.
2: Már nagyon várom.
1: Mindjárt jövünk.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Második meccsén is kikapott férfi jégkorong válogatottunk az elit világbajnokságon. Hamarosan lejár az SZIA bevallás határideje, kellemes tavaszi idő lesz. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
2: Bár a magyar férfi kézilabda válogatott 31-30-ra győzött Szerbia ellen a világbajnoki selejtező veszprémi visszavágó mérkőzésén, összesítésben azonban egy góllal a szerbek bizonyultak jobbnak, és szereztek indulási jogot a jövő januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra a következő Európa-bajnokságról is kijuthat együttesünk. A negyedik helyen végzett az Esztergom női kézilabda csapata az Európa Ligában, miután a dijoni 4-es döntő bronzmérkőzésén 35-30-ra alul maradt a Dán Viborggal szemben. A trófeát a házigazda francia Dijon hódította el, amely a fináléban félidei 9 gólos hátrányát ledolgozva 29-25-re múlta fölül a Faragó Lucát, Kucora Csengét és Szabó Annát is foglalkoztató címvédő német Türingert. A feljutást már korábban bebiztosító Vasas lett az aranyérmes a labdarúgó MB2-ben, miután az angyalföldiek a 30. zárófordulóban 2-1-re legyőzték az Ajkát az Illowski stadionban. A szintén bajnoki címért harcoló Budapest Honvéd meglepő 4-1-es vereséget szenvedett a Szőnyi úton a BVSC-től, így a kispestiek végeztek másodikként. A Vasas 64 ponttal zárt az élem, a Honvéd 59 pontot gyűjtött. Mindkét fővárosi csapat 3 év után jutott vissza ismét az élvonalba. A finnek elleni szombati 4-1-es vereség után tegnap Ausztriától 4-2-re kapott ki a magyar férfi jégkorong válogatott a Svájcban zajló elit világbajnokság második fordulójában. Nemzeti együttesünk legközelebb holnap 20 óra 20 perctől a bennmaradás kiharcolásáért a legfontosabb összecsapáson a szintén pont nélkül álló Nagy-Britanniával találkozik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Megkezdődik a magyar-ukrán kétoldalú szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről, tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter, aki ukrán kollégájával állapodott meg erről. A tárgyaló delegációk első egyeztetése holnap online lesz. Nem hárult még el a sztrájk veszély a Samsungnál Dél-Koreában. A szakszervezetek ma ismét tárgyalnak a vállalatvezetéssel a fizetésekről és a bónuszokról. A csütörtöktől tervezett csaknem 3 hetes, 45 ezer dolgozót érintő munkabeszüntetés súlyosan érintheti az ázsiai ország gazdaságát és megzavarhatja a globális ellátási láncokat. Itthon idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki az ELTE Trend Walker iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. A nyári munkát tervező hallgatók egyelőre rengeteg lehetőség közül válogathatnak.
0: Közlekedés.
2: Az M0-es déli szektorán az M5-ös felé a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat. Kerülni a 6-os főúton keresztül lehet. Baleset történt a fővárosban, az Üllői úton a Pöttyös utcánál torlódik a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A Dunától keletre borult az ég és elszórtan esik az eső, napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, Nemzeti Sportrádió, benne pedig Sportreggel egy híres Burnley rajongó velem szemben. Úgy hívják, hogy benne Feri, hello Feri, jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek, Harsányi Levi az igazi Burnley rajongó.
1: De nem, én régi arzenálos vagyok, és ezt mondtam már neked, szóval,
2: ja,
1: de,
2: értem.
1: Na, de én abból az időszakból, amikor ugye Henri Bergkamp, hagynem soroljon, Vieira, szóval, micsoda, Jánz Lehmann, tehát azért voltak ott nagyon nagy nevek, és teljesen másképp állt össze. Pirez, hát szóval, úristen, micsoda csapat volt. A mostani esetében vannak fenntartásaim, és ugye még két mérkőzés van a két bajnok aspiráns esélyes esetében az idei Premier League-ben, ugye a City és az Arsenalról beszélünk. Most 2 pont különbséggel állnak, 79 az Arsenal, 77 a City neve mellett. Ha bármi ellen ma botana legalább 1 pontot is, tehát döntetlen lenne a már biztos kieső Burnley csapatával, itt közel megkérjük majd a Ferit, mondja nekünk, mit érdemes statisztikailag tudni, hány gólt lőttek, és mennyi esélye arra, hogy lőnek gólt, ráadásul az Arsenal otthonában, hát vajmi kevés. De hát amilyen eredmények születtek a hétvégén, akár még az is lehet, hogy itt egy csoda meglepetés, és az egész forgatókönyv úgy alakul, hogy az utolsó meccsen múlik minden, mint anno egykor, amikor ugyebár a City megnyerte Agüeróval a bajnokság.
2: Levikém, én ámulok és bámulok, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok.
1: Jó, egyre jobban
2: kíváncsi vagyok erre a mérkőzésre, most már az egész napomat erre fogom felépíteni.
1: Építés.
2: Annak ellenére, hogy mondjuk Finnország USA mérkőzés van a jégkorong VB-n, tehát eddig azt hittem, hogy ezt várom legjobban, de most már az Arsenal Burnley-t az elmúlt 9, azaz 9 fordulóban 2 pontot tudott szerezni a Burnley, tehát 2 döntetlenje van. Nem tudom, hogy az Arsenal ellen mi esélyük van Londonban, de ez kétségtelenül nagyot nőttél a szememben ezzel a tippel, és nagyon-nagyon várom, hogy kinek lesz igaza.
1: Figyelj, jövő hétvégén ugye bár BL döntő, Arsenal érdekelt, még 2 meccse van neki, nagyon fontos. De azt nézzük, hogy a Villa legyőzte a Liverpoolt, miközben ő szerdán játszik Európa Liga döntőt, így lehet, hogy könnyű 4-1-jel érkezik az Arsenal. Bár hozzá szoktál tenni, ilyenkor azért megfélemlítés gyanánt, ilyenkor az oroszlán picit felhúzza így a szája szélét, így az innyit, hogy lássák, hogy azért vannak még vadölőfogak, tehát nem gondolom, hogy 1-0 fog nyerni. Ha nyer az Arsenal, akkor biztos, hogy szerintem nagy arányú, és a Burnley biztos, hogy lő gólt, mert az angol bajnokság pont ilyen. Hát vagy a döntetlen, tehát más esély nincs.
2: A döntetlen, akkor 1-1.
1: Biztos, hogy lő, szerintem, na, én úgy érzem, a Burnley azért nem egy nyíregyháza, tehát lő gólt, de hogy mi lesz a végkimenetele, nagyon-nagyon, hát, hogy mondjam, nem is 3, de 2 esélyes. Tehát vagy a döntetlent, érzem, vagy nyer az Arsenal, így, ahogy ezt előbb említettem, nincs más esély, nem engedheti el a Premier League-et. Hiszen utoljára, amikor nyert az Arsenal Premier League-et, 06-30-55-55-605, tippeljétek meg, drága hallgatók, ezzel mi is agyalunk és gondolkodunk ezen. Én azt hiszem, hogy itt több mint 5 évre kell visszamenni, vagy még annál is tovább.
2: Hát én is úgy gondolom.
1: Vővem. Most így hirtelen nincs meg, most magunknak is feltettem a kérdést. Ezek közben hát azért kutakodunk, hogy elmondjuk a jó megfejtést, de azért nyugodtan írjátok meg, 06-30-55-55-605, mikor nyert az Arsenal legutóbb Premier League-et, és ugye hozzájuk köthető az is, amit nem tudom, hogy tudtok-e, tudnak-e, Ferivel Metszetán erről beszéltünk, hogy az a csapat, amelyik vereség nélkül hozza le a bajnoki címet, azután mehet a Buckingham palotába dumálni az éppen aktuális vezetőkhez. Őt úgy hívják, hogy vagy angol királynő, vagy most éppen király. Szóval, hogy velük lehet.
2: Ezt én nem tudtam, ezt tőle tudtam meg, Levi.
1: És utoljára
2: Henriékkal
1: fordult elő, hogy elmehetnek kávézni a Buckingham palotába. Az sem minden. Az sem hétköznapi, szóval nem egyszerű. Nem, hogy nem minden, hanem nagyon komoly. Na, úgyhogy ez lesz ma. Hát a többi meccset, most fürkésztük, hát annyira nem. Van egy jó indiai meccs, azt ki tudja, hogy azzal ki mit tud kezdeni kora délután.
2: Vagy esetleg a finn labdarúgás rajongói. Egy laktivásza.
1: A váza, vázat nem törik, tehát ott könnyen lehet, hogy nyer a váza. Bár igen, a finn bajnokság, ó, hát most ereje teljében, nem tudom, 5-6 fordulótam, vagy van vagyunk most kezdődve.
2: Igen,
1: nem,
2: igen.
1: Ők végig tolják. És közben pedig azért hívjuk fel a figyelmet, hogy ugyebár van átcsoportos jégkorong világbajnokság is, Svájcban.
2: És ha már Finnország, akkor Finnország USA 4 óra 20 perces kezdéssel.
1: Azt meg, azt ajánljuk mindenkinek.
2: Az engem nagyon-nagyon érdekel.
1: Mi sajnos hikattunk az osztrákoktól, ezért van még matematikai esélyünk a bennmaradásra.
2: Hát olyannyira, hogy a legfontosabb mérkőzésünk kedden Nagy-Britannia ellen,
1: azaz,
2: és ott lesz a legerősebb esélyünk, a legnagyobb esélyünk arra, hogy megnyerjük a találkozót, és gyakorlatilag azon dől el, hogy bennmaradunk az A-csoportban, vagy a legmagasabb szinten. Így van. Én nagyon bízom benne, hiszen jó eséllyel egy pihenőnap után, nekiveselkedve, én
1: nem
2: szerintem ott van esélyünk.
1: Vannak a britekkel szemben, az most így...
2: Hú, hát az nagyon vegyes.
1: Szerintem ugye... nem is játszottunk velük, vagy játszottunk, hát, olyan sokat nem.
2: Ritkábban, de tudod, azért játszottunk még nem csak a legmagasabb osztályban, hanem előtte is, szóval. Ebből megmondom őszintén.
1: Ezt is érzem a magyarokat. Ez holnap lesz?
2: Vegyes, de most én, ahogy láttam a britteket az osztrákok ellen, ott az egy, én úgy gondolom, hogy egy nagyon sima osztrák győzelem volt, annak ellenére, hogy volt szoros is, főleg a másik harmad. Utána tegnap a brittek egy picit megszorongatták az amerikaiakat, de én úgy érzem, hogy mi összességében jobbak lehetünk a briteknél. Nagyon-nagyon remélem.
1: Amerikai, pedig az USA nagyon jó. Tehát,
2: igen.
1: Na jó, úgyhogy akkor bízzunk ebben, és én látva, mekkora gólokat ütöttünk az osztrákoknak, én nagyon hiszem.
2: Hát és a finneknek is. Kikaptunk ugyan 4-1-re, de egy gyönyörű gólt ütöttünk. Az első harmad 0-0 volt.
1: Hát kapaszkodjuk ebben.
2: Van tartás ebben a magyar csapatban.
1: Úgyhogy hajrá, magyar fiúkért is szurkolunk természetesen. Kihagytuk a hétvégi események és eredmények zuhatagából azt, hogy Sinner megnyerte a római ATP 1000-es tornát, úgyhogy gratulálunk 6-4-6-4-re.
2: Igen, annyiból említettük, hogy ez az ötödik zsinórból, ötödik ATP győzelme, ATP torna győzelme.
1: Úgyhogy nagyon jön, hát Alcarazhoz valahol nézte, akkor gondolom kész a következő döntőre, majd Sinnerrel, valószínűleg köztük dől a következő évek nagy döntői egymással fognak csatározni. Úgyhogy ennyi a mai sporteseményekből, aztán hát mindenkinek csodás napot kívánunk, annak ennél egy picit hűvösebb az időjárás, de hát ez a május ezt még tudja.
2: Aztán de jön a napsütés.
1: Jön a, igen, ezt kell látni mindig az alagút végén, valahogy jön a fény, vagy fákja, vagy nap, de mindegy, szóval jön, ez a lényeg. Úgyhogy mindenkinek szép napot kívánunk, találkozunk holnap reggel 6-kor újra. Hello, sziasztok,
2: sziasztok.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádió.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Női vízilabda. A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább, ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ahol a labda pattog, ott vagyok, ott, ahol a gólya ott hagyott, kócos szellemünk néha átoson, ahol a labda pattog, szent a föld, s a cinkos szellem rám csak nyelvet ölt, ott az én helyem, s olykor az otthonom. Énekelt a magyar sport nagy rajongója, a rock'n'roll király Fenyő Miklós, akinek egyik örökzöld mondatának szellemében foglaljuk össze a következő két órában az elmúlt hét legfontosabb magyar vonatkozású sporteseményeit, ahol a labda pattog, szent a föld. A visszajátszás két társszerkesztője, Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, két hangmérnöke, Antal Rihárd és Horváth Milán nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. 2026. 20. hetének összefoglalóját 2026. május 18-án 4 perccel 10 óra után egy olyan sporttal kezdjük, amelyben úgy pattog a labda, hogy hatalmas erővel ütik, de amint földet ér, véget ér a labdamenet. A férfi röplabda bajnokság döntőjének negyedik találkozóját a múlt kedden vívták, és miután nem három mérkődést kell megnyerni, és a Kaposvár 2-1-re vezetett, így bajnokavatásra gyűltek kedden a Kaposvár máv előre találkozóra érkező szurkolók, hogy sikerült-e megszerezni a Kaposvárnak az újabb bajnoki címet, az kiderül a következő tudósításból.
2: 21-szer is Kaposvár. A férfi röplabda bajnokság döntőjének negyedik mérkőzésén Kaposvár máv előre 3-0. Egyszerű volt a képlet, a döntőben első alkalommal aki nyer, az lesz a bajnok. Igaz, ez ma csak a somogyiakra volt érvényes, ennek megfelelően kezdtek a hazaiak. Schmidl ászértékű nyitása, a Medina Dávid Hubicska alkotta hármas sánca, és az 1500 fős közönség is hajtotta a siker felé a Kaposvárt. 25-19 az első játszmában. Kezdett magára találni a címvédő fehérvári együttes, hiszen 4-1-re is ellopta a második játszmában. Viszont az átütő erő a szó szoros értelmében somogyi oldalon jelent meg. 10-6-nál már Pellillo a máv előre vezetőedzője előtte második időkérését is. Innen pedig nem volt megállás, vagyis a Kaposvár állva hagyta ellenfelét. 25-13 és 2-0 volt a hazaiaknak. Tavaly söpréssel 3-0 nyerte története első bajnoki aranyát a máv előre. A mostani idényben is a bajnoki döntő előtt még veretlen volt a fehérvári együttes, ráadásul mindössze két játszmát veszítettek. Teljesen szétestek a harmadik felvonásra a vendégek, 9-0 is volt az állás, igaz a végén 25-20. A mérkőzés legeredményesebb játékosa Hubicska Patrik 15 ponttal volt ennek a mérkőzésnek. Története 21. bajnoki címét nyerte a Kaposvár, amely két év után ismét a férfi röplabda trónján. Kaposvár máv előre 3-0, a párharcot és a döntőt 3-1 arányban a somogyi együttes nyerte.
1: És ha már az összefoglalóba szóba került Hubicska Patriknak a neve, akkor természetesen hallgassuk meg a győztes Kaposvár játékosát.
3: Egyike voltam a legjobbaknak. Hol nyertétek még ezt a meccset?
4: Ha válaszolnom kellene, azt mondanám, hogy ezt a meccset nem ma nyertük meg, hanem az egész éves munkánkkal nyertük el, azzal a sok edzéssel, sok munkával, amit a szezon során véghez vittünk, szóval úgy gondolom nem ma dölt el ennek a meccsnek a sorsa, hanem az egész év során.
3: Az lett volna egyébként a sor, mint ahogy ma a máv előre nyert, de szerencsére nem így történt, főleg a ti szerencsétekre. Arra kérdeztem rá igazából, hogy talán mintha a vendégeknél eltört volna valami. Te is úgy láttad?
4: Úgy gondolom, hogy a mérkőzés elejétől kezdve nyomást gyakoroltunk rájuk, próbáltunk agresszívan játszani, kézben sikerült tartani a meccset, szóval szerintem nem engedtük, hogy ki tudják hozni ezt, amit ők tudnak.
3: Magyar bajnoki cím, magyar kupa győzelem, mi lehet még egy fantasztikus nyaralás a kislányoddal, akinek majd nyilván büszkén fogod odaadni, játszon az aranyéremmel?
4: Igen, ez a szezonban minden össze sikeredett, nagyon örülök, hogy sikerült elérni a csapatnak a célokat, amiket kitűztünk. Most egy kis pihenés fog következni, feltöltődés, a családommal szeretnék időt tölteni, ahogy mondtad te is, és következő szezonban pedig új erővel visszatérni.
1: Ő volt Hubicska Patrik, a Kaposvár röplabdázója, a bajnoki címet szerző Kaposvárnak, egyébként a Kaposvári Gárda. Története során 21. alkalommal gyűjtötte be a férfi röplabda bajnoki címet. Hát az elszólás azért volt, mert kosárlabdával fogjuk folytatni a visszajátszás 2026. május 18-án, bár kosárlabdában még odév van a bajnokavatás, viszont szombaton elkezdődött a döntő sorozat. De mielőtt a döntővel foglalkoznánk, ejtsünk talán néhány szót az előző is, mondjuk a két elődöntőből. Az egyik ágon az alapszakasz megnyerő Szolnoki Olaj az alapszakasz negyedikével az atomerőművel találkozott, a másik ágon pedig a Falkó azt a Kaposvárt fogadta, pontosabban a Kaposvárra vívott párharcot, amely az alapszakaszban újoncként a harmadik helyen tudott végezni. Május másodikán kezdődtek ezek a bizonyos elődöntő sorozatok, és mindkét párban a hazai csapat tudott nyerni, Szolnoki Olaj atomerőmű 88-74, illetve Falkó Kaposvár 97-79. Ezt követően május 5-én ugyebár azok a csapatok mentek idegenbe, amelyek az alapszakaszban jobban teljesítettek, és jobban teljesítettek itt az elődöntőben is. Május 5-én Kaposvár, Falkó 81-91, illetve atomerőmű Szolnok 82-87, így aztán a három nyert mérkőzésig tartó párharcban a Szolnok is, illetve a Falkó is május 8-án úgymond mérkőzés labdához jutott, tehát győzelem esetén behúzhatta a párharcot. Szolnokon hatalmas küzdelem volt, és végül is hatalmas küzdelmet követően május 8-án 65-63-ra nyert a hazai gárda, így a Szolnok lett az első résztvevője a döntőnek, és még nagyobb küzdelem volt a Falkó Kaposváron, hiszen a harmadik találkozón a Kaposvár nagyon-nagyon sokáig vezetett, sokkal, de sokkal jobban állt még a negyedik negyed kezdeténél is. Végül aztán hazai pályán játszó Falkó 93-92-re tudott nyerni, így aztán döntőben kiderült, hogy megismétlődik a tavalyi párharc, vagyis a Szolnok-Falkó találkozó. Egyébként a döntők során ez a két csapat már többször is találkozott az elmúlt időkben. 2012-ben a Falkó 3-2-es összesítésre verte meg a Szolnokot, aztán 2024-ben szintén a Falkó diadalmaskodott, ekkor 3-1-es összesítése. Tavaly viszont talán sokan emlékezhetünk rá, hogy a Szolnok söpréssel nyerte meg a bajnoki címet, vagyis mind a három találkozóját megnyerte. Az eddigi 5 döntőjükből, amit vívott ez a két csapat, mármint a Szolnok és a Falkó, 3-at a szolnokiak nyertek meg, 2-t pedig a Falkó is. Miután a Szolnok nyerte az alapszakaszt, az idei döntő párharc is Szolnokon kezdődött, jöjjön az első találkozónak az összefoglalója, tehát Szolnok, Falkó férfi kosárlabda bajnoki döntő első mérkőzés múlt szombatról.
5: Somogyinál a labda, már csak 7 másodperc a támadó időből, Tóró jön ki védekezni rá, aztán odaadják Krajnszkinak, Krajnszki egy 3-pontos, ő is bedobja. Az előbb az Itzer kimaradt, most azonban a 3-pontos remekül helyezte el ott a gyűrűben, 8-8 a negyedik percben. Hát belekezdtek alaposan a csapatok. Azt számít, hogy egy újabb remek találat, mégpedig Novakovics-tól, és Novakovics nagyon belehúzott, tényleg már 9 pontos 3 triplát dobott ezen a mérkőzésen, tudja ő ezt, láttuk ezt már tőle, de nem az utóbbi időben, úgy látszik, hogy most a fináléra szívta föl magát. Ezzel 13-15 az állás, amikor a 8. percben járunk az első játékrészben. Úgy érezte mindkét szakvezető, hogy nem kell beleszólni most ebbe a mérkőzésbe. 10 másodpercnél alig van több, amikor 20-19-nél a Szolnok támadhat. Krajnszki veszi kezébe a labdát, ugye, és megpróbálja két ember mellett elvinni. Aztán Palainak teszi inkább. Palai beleáll egy 3-pontosba, és kimarad a 3-pontos. A lepattanó ugyan Kelleré, aki elcsúszik ott, nem volt senki a közelében, hogy biztos kell majd oda egy törlés. 20-19-re vezet egy negyednyi játék után a Szolnok együttese, és tényleg egy parádés mérkőzést láthatnak eddig azok, akik kilátogattak, meg hallhatnak itt a rádióban, jobbnál jobb teljesítményekkel. 24-21-re vezet a Szolnok együttese, Darhárt szerzett éppen egy 2 pontost egy betörést követően, és még ráadásul fújtak is a játékvezetőt, úgyhogy dobhat majd egy büntetőt, egyébként Molnár dobott pontot a második negyed elején, egy 2 pontos. Krajnszki teszik a jobb oldalra, Vojcsiknak eldobja a 3 pontost, és bedobja! Vojcsik nagyon fontos, 3 pontos szerez onnan a vonal mellől. 28-28 az állás, tehát nem engedi el egyik csapat sem a másikat. Ha jól számoltam, a legnagyobb különbség talán 4 pont volt ezen a mérkőzésen. Novakovic kapja, aztán Váradi fut elé, Váradi ott Skins mellett tovább teszi Tanok, de eznek mutatja, hogy hova tegye, de inkább Váradinak adja vissza. Váradi eldobja a kettest, és bedobja. 35-37. Ismét vezet a Falco együttese. Somogyi Torró mellett kiteszi a szélére Palainak, Palai jobb oldalra, és bedobja! Óriási triplát dob Palai Tamás, és ezzel 41-37-re vezet a Szolnok együttese. Másfél percnél alig van több az első fél időből. 4 pontos tehát a Szolnoki előny, amikor Peterson megpróbálott Somogyi mellett elmenni, bedobja a kettest, és Somogyira még ráfújnak egy faultot is. Az első félidőt követően 42-39-re vezet a Szolnok együttese, ugye 20-19 volt az első negyedet követően, és 42-39 most a félidőben. 2 perc 15 másodperc telt el a harmadik negyedből, és vezet 47-43-ra a Szolnok a Falco ellen. Megpróbálnak labdát szerezni, Darhard ellé Perl mellett, visszateszik Somogyi, Palai kapja aztán tisztán, és ezt a tiszta dobást Palai nem is szokta kihagyni. 56-56 az állás. Palai 3 pontosa is jókor jött megint, csak úgy, mint korábban, mert hogy dobott már egy 3 pontost, és 8 pontos a mérkőzésen. Darhard 17 ponttal messze a Szolnok legeredményesebbje. Bognár Kristóf, most már figyeltek rá, nem tudta eldobni, ott volt mellette Barnes, itt a bal oldalról próbálkozott volna, de Perl próbálkozhat egy tempóval, befordul, és ezt ő szépen helyezte most lett alá a gyűrűben, és Perl már 17 pontos a mérkőzésen. Nézzük most Kellert, ő egy 2 pontossal bedobja. Molnár elég távol volt tőle, volt helye, így aztán a 2 pontos bedobta. 68-65, 3 pont a különbség, de mondom, 5-nél több még nem volt ezen a mérkőzésen. Egyik csapat javára se, ha ma jól számolok. Most Perlnek teszi, Somogyi vele szemben, Toró, ott Pallai védekezik. Próbálja meg lopni befele a távolságot. Váradinak teszi, aki eldobja, mert el kell a triplát, lepattan, és Keller kezébe perdül Toróról, meg egy Szolnoki játékosról, Barnesról, úgyhogy támadhat még a Falco együttese. Váradi, Keller, Novakovic megint nagyon messziről, ez most nem jó, és a lepattanót Skins összeszedi, letépi szinte ott Perl elől, fontos labdaszerzés volt ez, 3-30-al a vége előtt jöhet a Szolnok együttese. Novakovicnak el kellett dobni, ugye, mert csak 10 másodpercet kaptak támadásra a visszaszerzett labda után a falkósok. Skinsnek teszik föl, ő azonban nem tudja a gyűrűbe dobni, de azt mutatják, hogy mégis jó ez a 2 pontos. 84-78, ugye 2 perc 46 másodperc van. Ha nem dob pontot a Falco most, akkor bajban lehet. Per Zoltán hármasa lejön, Somogyi pedig indít, ahogy leszedi a labdát, mert Darhard megúszott, és bedobja könnyedén, mert nem érik utol természetesen. Kilépte szépen, és bedobta az ittszert, nem zsákolt. 86-78. Tavaly a Szolnok megnyerte a bajnoki címet, most szeretné megint nyerni. Darhard egy 3 pontos kísérlet, bedobja. Novakovic nagyon messze volt tőle, és egy ilyen napot kifogó Darhardot nem szabad így ott hagyni. Bedobja ezt a tripláját is, 4-ből 4-et értékesített Keller kezéből, kiesik a labda ráadásul. Palai indul előre, ott van Perl, védekezik csak, és Perl egy szép szerelés, de Skinshez pattan a labda, ő is bedobja. Újra 10 pontnál nagyobb a különbség a mérkőzésen. Vezet a Szolnok együttese, 1 perc 55 másodperc van hátra. Persze jön a Falcótól az időkérés. 20 másodpercen belül vagyunk már, Palai már nem akar semmit csinálni ezen a mérkőzésen, úgy gondolja, hogy már megtette magáét, 16 pontot szerzett, bedobott 9-ből 4 triplát, 3-ból 2 duplát, ő lett a második legeredményesebb a Szolnokból, de Darhard 27 pontos, és alig-alig hibázott tényleg ezen a mérkőzésen, a Falco játékosai pedig már gratulálnak, egyébként Skins is 10 pont fölé került, 11-et szerzett, Perl 23 pontot dobott ugyan a Falcóban, de ez most csak arra volt elegendő, hogy 94-79-re veszítsen a csapata. A legnagyobb különbség alakult ki itt a mérkőzés végére.
1: Folytatás holnap Szombathelyen, a harmadik találkozóra pedig pénteken Szolnokon kerül sor, hogyha esetleg van szükség további meccsekre, akkor jövő hétfőn ismételten lesz szombathelyen csapnak össze a felek, ott lenne a negyedik találkozó, és hogyha esetleg ötödik mérkőzésre is sor kerül, akkor ez jövő szerdán lenne Szolnokon. Tehát a folytatás még egyszer, holnap Szombathelyen, pénteken Szolnokon egészen biztos. És azt is pontosan tudjuk, hogy a vízilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét június 10-e és 13-a között rendezik Máltán, és érdemes megjegyezni ezt a dátumot, hiszen a Ferencváros férfi vízilabda csapata egészen biztos, hogy ott lesz címvédőként a mezőnyben. Egyébként két 4-es csoportban küzdenek a legjobb 8 között a csapatok. A negyedik fordulóban a Ferencváros idegenben 16-14-re tudott nyerni a Rekko otthonában, és ezt követően mind a Rekkónak, amely ugyebár Pesten nyert, mind a Ferencvárosnak 9-9 pontja volt, és 3 pontja volt a Mladosnak és a Hannovernek, vagyis gyakorlatilag 4 forduló után a Ferencváros csapata már bejutott a 4-es döntőbe, de az egészen biztos bejutáshoz még 1 pontot kellett szerezni. Hazai környezetben múlt kedden a Hannover ellen ez nem lehetett gond a címvédőnek.
6: Lámos Márton volt eredményes egy végigvitt támadás végén, a balkezes játékos picit jobbról, ugye természetesen a rossz kéz oldalról talált be, és ezzel vezette hát az FTC. Mandic le a kötélhez a bal oldalra. Manherz, ott éles volt a szög, viszont így szemben a kapuval már rá lehet durrantani, Varga Vince pedig ezzel él is. Engedték, hogy közelebb ússzon, nagyjából 4 méterről tudott lőni Varga Vince, és ezzel a találattal tehát megtöri a Ferencváros a Hannover jó sorozatát, és 5-3-ra módosítja a mérkőzés állását. Kellett ez most, mint egy falat kenyér. Rossz kéz oldalra Nagy Ákostól vissza Argyropoulos, megint csak a lóba, Argyropoulos, ő viszont már a kapuba lő. Megvan tehát a 8. ferencvárosi találat, Argyropoulos révén 5 gorra növeli előnyét az FTC a német vendégegyüttessel a Hannoverrel szemben. Macán úszhat ki megint a sarokba, és ezt már jó lenne gorra váltani. Mandic beközépre, Manherz közelebb úszik 6 méteren, csak lóbál, Vámos keresi a szöget, 5 másodperc még, megtalálta a lövő helyzetet, és aztán a felpattanó labdát De Torró húzza a kapuba. Vámos próbálkozását Benke még kiütötte, felpördült a labda jó magasra, és De Torró az elé csorgó labdát azt behúzta a kapuba. 9-3 tehát, nő a távolság a két együttes között. Emberelőnyös akció, Mandic át a kapás oldalra, Manherz tovább, Vámos, megint Mandic le a kötélhez, Argyropoulos visszakapja, Mandic, nincsen lövőhelyzet, Manherz, nagyon szép játék, hát ezt meddig játszották ki a ferencvárosiak, minden játékos a mezőnyből hozzáért, a befejező végül fekete volt, tényleg gyakorlatilag a gólhelyzetből is kidobta a labdát még. Egyrészt Mandic, aztán Argyropoulos, de mindez csupán azért, hogy feketét tényleg ott 2 méteren a kihagyhatatlan helyzetben találják meg. Ezzel megvan a 11. találat, 8 góllal vezeti immáron a Ferencváros. Fekete kiemelkedett derékig, de nem lőtt. Aztán Végvári a lóbák után el is lövi a léc alá a labdát. Ezzel Végvári Vendel felzárkózik Nagy Ákos mellé. Immáron 3 gól Végvári neve mellett is. A Ferencváros neve mellett pedig 14 találat, és az eddigi legnagyobb különbség a 9 gól is kialakul a találkozón. 14-5-re vezette tehát a Ferencváros a Hannoverrel szemben. Nincsen lövő helyzet, Varga Vince emelkedik, és a kapuba lő. Elhajolt a blokk, és a zárni próbáló védők mellett Varga Vince, és megtalálta az utat a jobb alsóba. Bejutott a máltai 4-es döntőbe a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. FTC Hannover 17-8 a második csoportkör 5. fordulójában.
1: Ez a bizonyos máltai 4-es döntő június 10-e és 13-a között lesz Máltán, mind a férfiak, mind a hölgyek számára, És a hírekig van még egy kis időn, 2026. május 18-án hétfőn kézilabdával folytatjuk, hiszen hajrájához érkezett a női kézilabda bajnokság, és miután ebben a bajnokságban nincsen rájátszás, hanem az összpontszám alapján hirdetnek érmeseket, illetve végső helyezést, egy nagyon-nagyon fontos találkozóra került sor szombaton. Ugyanis úgy érkezett ehhez a bizonyos találkozóhoz a Ferencváros csapata, hogy mindössze 3 pontot veszített eddig a bajnokságban, a Debrecen gárdája pedig 4 pontot. A Győr egyébként 1 vesztett ponttal vezeti a tabellát, ugyebár a Győr-Ferencváros döntetlent játszott egymással, Pesten, Győrben pedig a Győr maga biztosan nyert. Szóval a szombati Ferencváros DVSZ-i találkozónak egyértelmű volt a tétje, a győztes szinte biztos, hogy megszerzi az ezüstérmet, a vesztes gárda pedig véletlenül a bronzérmet kapja meg, úgyhogy hallgassuk meg ennek a nagyon-nagyon izgalmas Ferencváros-Debrecen találkozónak az összefoglalóját.
7: Az NB1 történetének egyik legpatinásabb párharcának 104. felvonása következik. Ráadásul már biztos, hogy mindkét együttes dobogós helyen zárja a szezont, hiszen a tabellát 45 ponttal vezető Győr mögött, a Fradi a második 43-mal, a Loki pedig a harmadik 42-vel. Közben le a szélre, Petrus Mirtileze nem tud bemenni, Ivánchuk Szoltics végigviszi, ő mekkora gólt szerez. 8-6-ra vezet a Debrecen, de Málenszer már robog végig, és nem tudja belőni, Ride véd. Tóvízi majdnem oda nyúlt egyébként. Jól döntött, hogy elengedte. Csernyászki végiglégy, és belövi. Belövi a hosszú alsóba Csernyászki Liliana. Első gólja neki is a mérkőzésen. 9-6-ra vezet a Debrecen a Ferencváros ellen. Arról nem beszéltem, hogy azért nagyon szép számban jelentetnek szurkolók itt az Elegyula arénában. Azt nem mondom, hogy teltház van, vannak üres székek, de szép számban jöttek ki szurkolók. És szerintem ők sem számítottak erre, hogy egyelőre a Debrecen dominál a mérkőzésen. Tramborg az, aki most fent van a pályán. Leütés, jó a passz Simonnak, és Ride véd megint. És a Debrecen most viheti a labdát. Hámori Consuela, Ivánchuk Szoltics, mi lesz, ellövi megint, nem. Inkább belebonyolódott egy cselbe, és mi lesz ebből? Így van, Ingstad már kapott nemrégiben egy sárga lapot, és érkezik a 2 perces kiállítása. A mérkőzés első 2 perces kiállítása 11:05-nél kiküldik Ingstadot. Na nézzük, Laura Glaser ezúttal a gólvonalon marad. Tuben megint először ijeszt, aztán pedig belövi a kapuba a labdát. 6. gólja. 4 gólos a különbség a 2 csapat között. Fél perc van még hátra. 18-14-re vezet a Debrecen a Ferencváros ellen. 6. gólja Alicia Tublánnak. Csak úgy, mint Csernyászki, ő is remek formában játszik ezen a mérkőzésen. Simon Kluiber. Emily Fogel kinéz balra, Simont látja, neki adja. Emily Fogel leüti, aztán Kluiber, Simon, és labdaszerzés Debrecen részről, de még visszafújják a játékvezetők. 4 másodperc, 3, és még 2 van hátra. A labda a Ferencvárosi, és majd szabaddobás jön. Vagyis fordítva, hogy a Kluibert szeretné pályára küldenek, hogy a hosszút kell cserélni Tramborgal, ez egy kicsit bonyolultabb ilyenkor. Oppa, beragadt a keze Trambor kezébe. A labda, bocsánat, picit már én is össze-vissza beszélek, egy biztos, hogy Ingstad kezébe eljutott, és belőtte a kapuba. A 4. gólja Ingstadnak, Torlesz Dottir pedig megállítják a levegőben, ez még szabályos volt. Vagyis mondjuk úgy, hogy nem ért 2 percet, de befújták a játékvezetők, hogy szabálytalanság volt. És jöhet a szabaddobás, akkor, amikor 35. perc legvégén járunk, közte egy, a Debrecen 20-19-re vezet a Ferencváros ellen. Nagyon parás kis mérkőzés lett ebből itt délutáni uzsonna időben. Csernyászki, Ivánchuk Szolticsnak a labda, Torlesz Dottir gyorsan lekapta Szilágyi Zoltán. Hámori. Ivánchuk Szoltics, most középre Hámori jobb oldalról. Ivánchuk, hát az majdnem belemenés volt úgy, sőt, belemenés is bizony. És akkor jöhet a Ferencváros, Tramborg, Emily Fogel, fölnéz, ott nem tudja Simonnak adni, mert Ivánchuk Szoltics föllépett. Fogel visszakapja, ellövi, és gól! Egyenlít a Ferencváros a 36. percben. Most bal oldal Csernyászki, nagyon jó bejártás Tóvízenek, ez így 7 méteres lesz, előre szóltam, így van bizony. Bár még Ferencváros a szurkoló elégedetlen lenne, Bordás Réka már nagyjából 3 méterre bent volt a 6-oson belül, úgyhogy teljesen jogos ez a 7 méteres. 57-47-nél megállt az óra, jön a 7 méteres, amit természetesen Alice Tublán fog majd lőni, 12. gólja lehet a mérkőzésen. és Böde Bíró Blankára pedig fogni.

0: Baltics kapja meg, Petrus Mirti fellép, nem kapja meg. Valószínűleg majd Petrus Mirtire fogja kijátszani ezt. Csernyászki ellövi, gól! Csernyászki gólt szerez, fél perc van még hátra a mérkőzésben, figyelni kell a Debrecennek, hát üres a kapu! Tuiber gólt szerez! Nem ért vissza ide a kapujába! 29-29 helyett, 30-29 a Ferencvárosnak, van még hát a 15 másodperc, Tuiber micsoda észrevétel volt ez, Csernyászki föld! Húj, mekkora kapufát lőtt Csernyászki! A talpra lengette, a földre lengette le a labdát, a kezek alatt, és csalódottságot látok az arcán, abszolút érthető, hiszen még volt hátra időm, és most telt le a rendes játékidő, és lepacsíznak Csernyászkival, és ölelgetik, hát valószínűleg nagyon érzi most ennek a súlyát, de hát elképesztő izgalmak voltak itt a végén. FTC Rélkángó Hungária, Debrecen 30-29. Ihletett formában védett a DVSC kapusa Jessica Rida az egész mérkőzés alatt. Ennek meg is lett az eredménye már az első félidőben. Az elején még a Ferencváros vezetett, hogy fordult a kocka. Lesz a Tubán remekül érvényes tette a heteseit, Csernyászki pedig remekül osztogatott. Jesper Jensen korán már a 8. percben időt kért. Nem sikerült feltüzelni a lányokat az időkérés alatt. A három gólos különbségből gyorsan 5 lett, 12-7-re vezetett a Loki. Bödebíró Blanka nem tudott sokat védeni az első félidőben, a vendégek előnye pedig továbbra is tartós volt, a félidőben 14-18 volt. Aztán pedig a második félidőben Jesper Jensen azt hiszem feltüzelt a lányokat, hiszen viszonylag korán sikerült ledolgozni ezt a hátrányt. 20-20 volt először az X-nél az állás, ez a 39. percben volt, aztán pedig a Ferencváros legelőször nagyjából olyan 23-22-nél tudott vezetni, ez volt a 40. percben, aztán pedig fej-fej mellett haladt a két csapat, és Jessica Rieder továbbra is elnyűhetetlen volt az egész mérkőzés alatt, szenzációsan védett. Bödebíró Blankának is feljöttek a védési százalékai, és talán ennek is köszönhetően nem csak Simon Pelt a 10 góljának tudott nyerni a Ferencváros. Emeljük ki az ellenfél csapatából, ami jelenleg most a vendégcsapat, a Debrecen, Alicia Tublánt, aki 11 góllal vette ki a részét a mai mérkőzésből. És ahogy korábban mondtam, hogy a sikerről még nem beszélhetünk akkor, amikor még erről volt, hogy hány gólt lőtt. Hát most a Debrecennél ez nem siker, ezért tényleg emeljük ki azt a bizonyos epizód szereplő Csernyászkit, akinek a végén első ott a kezede kapu felett. Én a végeredménnyel búcsúzom, Ferencváros, Debrecen 30-29.
1: Két forduló van még hátra a női kézlabda első osztályból, vagyis nem 100%-os még a végeredmény, de azért nagy tételbe fogadhatnak arra, amit most a következőkben mondok. Szóval a Győr lesz a bajnok, a Ferencváros lesz a második, és a Debrecen végez majd a harmadik helyen. Ez a három csapat volt egyébként a Bajnokok Ligája csoportkörében. Reméljük, hogy a Debrecen csapat ebben az évben is majd szabad kártyát kap. És egészen biztos, hogy a negyedik helyen fog végezni az Esztergom gárdája, amellyel még egészen biztos, hogy foglalkozunk a mai visszajátszásban, hiszen a hétvégén az Európa Liga 4-es döntőjében szerepelt a gárda, de csak a hírek után, úgyhogy érkeznek a hírek itt a Nemzeti Sportrádióban Gábor Anikóval.
2: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
4: Erik Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
5: És megvan Olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Nem vívta ki a világbajnoki részvételt a magyar férfi kézilabda válogatott. Újabb támadássorozat érte Ukrajnát. Kellemes tavaszi idő lesz. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
2: Sporthírek.
7: Bár a magyar férfi kézilabda válogatott 31-30-ra győzött Szerbia ellen a világbajnoki selejtező veszprémi visszavágó mérkőzésén, összesítésben azonban egy góllal a szerbek bizonyultak jobbnak és szeretnek.

0: szereztek indulási jogot a jövő januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra a következő Európa-bajnokságról is kijuthat együttesünk. A negyedik helyen végzett az Esztergom női kézilabda csapata az Európa Ligában, miután a dijoni 4-es döntő bronzmérkőzésén 35-30-ra alulmaradt a dán Viborggal szemben. A trófeát a házigazda francia Dijon hódította el, amely a fináléban félideig 9 gólos hátrányát ledolgozva 29-25-re múlta fölül a Faragó Lucát, Kucora Csengét és Szabó Annát is foglalkoztató címvédő német Thüringert. A feljutást már korábban bebiztosító Vasas lett az aranyérmes a labdarúgó MB2-ben, miután az angyalföldiek a 30. zárófordulóban 2-1-re legyőzték az Ajkát az Illovszki stadionban. A szintén a bajnoki címért harcoló Budapest Honvéd meglepő 4-1-es vereséget szenvedett a Szőnyi úton a BVSC-től, így a kispestiek végeztek másodikként. A Vasas 64 ponttal zárt az élem, a Honvéd 59 pontot gyűjtött. Mindkét fővárosi csapat 3 év után jutott vissza ismét az élvonalba. A finnek elleni szombati 4-1-es vereség után tegnap Ausztriától 4-2-re kapott ki a magyar férfi jégkorong válogatott a Svájcban zajló elit világbajnokság második fordulójában. Nemzeti együttesünk legközelebb holnap 20 óra 20 perctől a bennmaradás kiharcolásáért a legfontosabb összecsapáson a szintén pont nélkül álló Nagy-Britanniával találkozik. A svéd Jakob Söderqvist nyerte meg a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, amelynek zárónapján a Balatonalmádi és Veszprém közötti 5. 147 kilométeres szakaszán a belga Tim Merlier győzött. Az összetettben a legjobb magyar sportolónak járó fehér trikót a 9. helyen végző Walter Attila érdemelte ki, Fetter Eriket pedig a legjobb hegyi menőként a piros trikó illette meg.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Ismét több mint 500 drónnal támadt ukrajnai célpontokat az orosz hadsereg. Bár az eszközök többségét a légvédelem megsemmisítette, így is csaknem 30-an megsebesültek, főleg Dnyipróban és Odesszában. A két térségben több lakóház, civil intézmény és ipari létesítmény is megrongálódott. Megkezdik a magyar-ukrán kétoldalú szakértői egyeztetéseket a kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről, tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter, aki ukrán kollégájával állapodott meg erről. A tárgyaló delegációk első egyeztetése holnap online lesz. Ma ülésezik a kormány, majd Lengyelországba és Ausztriába utazik Magyar Péter miniszterelnök. A delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Szerdán jár le az SZJA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási sprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt a fővárosban az Üllői úton a Pöttyös utcánál, torlódásra készüljenek, illetve az N0-es déli szektorán az M5-ös felé a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a 6-os főúton keresztül lehet. Aki bármi rendkívülét lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A Dunától keletre borult az ég és elszórtan esik az eső, napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másút többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazása. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 2026. május 18-án, hétfőn, 7 perc múlva lesz 3:11, és a visszajátszás második negyedében jégkoronggal foglalkozunk, hiszen pénteken a magyar válogatott számára szombaton elkezdődött a 89. világbajnokság. Sajnos a magyar válogatott két vereséggel mutatkozott be, erről majd a későbbiek során fogunk beszélgetni. Előtte felidézünk egy olyan beszélgetést, amelyet a múlt héten kedden folytattam Kandyal Balázssal, azzal a játékossal, aki vezetőedzőként az elmúlt két éven magyar bajnoki címet szerzett a Budapesti Jégkorong Akadémia csapatával, és aki annak idején a csapatkapitánya volt annak a gárdának, amely 17 évvel ezelőtt szintén Zürichben szerepelt az elit világbajnokságon, akkor először szerepelt a válogatottunk a legjobb 16 között, most pedig, amikor játszik, már 5-5-ször van ott, szintén Zürich a helyszín, illetve pontosabban 17 évvel ezelőtt Kloten volt a helyszín. Hát erről is beszélgettem Kandyal Balázssal, kicsikét idéztük a múltat is, de természetesen foglalkoztunk a most zajló VB-vel is a beszélgetés, és még egyszer mondom, a világbajnokság előtt készült, és természetesen először sorra vettük, hogy milyen a lebonyolítás ennek a most zajló VB-nek, Kandyal Balázssal. A 16 csapatot 2-8 csapatos csoportba sorolják, és mindegyik csoportban a legjobb 4 csapat jut be, már mindkét csoportból a legjobb 8 közé. 3 csapat befejezi a szereplését a csoportkör után, egy pedig elbúcsúzik a legmagasabb osztálytól. Hát nyilvánvalóan mi nem a 8 közé jutásért harcolunk, hanem a bentmaradásért. Hát először is beszéljük egy picikét a keretről. Ugye te vagy a bajnokcsapatnak az edzője, viszont a B-ját senki nem képviseli a válogatottban. Ez kicsit úgy elkeserít téged?
4: Hát nyilván csalódott vagyok a játékosai, nem magam miatt, a játékosai miatt,
1: akik világos, azért szerepelt
4: sokan benne voltak a bőkeretbe, tehát még többen is, mint vártam, voltak új szereplő, gólt is lőttek a felkészülési meccsen, azok a srácok ott voltak. Nyilván nem az én döntésem, hanem ez a stábnak a döntése. Mert a válogatott stábnak az ott van tényleg már nem is tudom hány edző, több, mint nem tudom, hátvéd lassan. Tehát biztos meg tudták ezt beszélni. Lássuk, mindenki nagyon komoly tapasztalattal bír, és amúgy nekem csak a legjobbakat tudom mondani az összes edzőről, aki ott van. Hát ők ezt a döntést hozták, a játékosoknak meg el kell tudni fogadni ezt, ilyen az élet, és mondom, ha megtettek mindent az elmúlt felkészülési időszakban, vagy az elmúlt szezonban azért, hogy ők képviseljék az eljukat a világbajnokságon, és ez nem sikerül, akkor ugyanúgy büszkének kell lenni a teljesítményükre, hogy esetleg a tavalyi nyár nem úgy történt, nem célzok senki felé, nem küldök rejtett burkolt üzeneteket, akkor tudja azt, hogy mondjuk, vagy tudják azt, hogy akkor lehet, hogy picit többet kell beletennem idén, hogy jövőre mondjuk ott tudjak lenni, és azért jó sok fiatal volt ott tőlem, nek van bőven még előttük. Mondom, sajnálom, szakmailag azt tudom mondani, hogy egy-két dologgal én nem értek egyet, de mondom, ez nem az én felelősségem, úgyhogy én csak támogatni tudom a válogatott edzőket, és azt mondani, hogy tisztelem őket annyira, hogy elmondom az én véleményemet nekik, nézzem, hogy én mit gondolok, azt amúgy kövön megtettem, akinek kellett, és mindig ezek jó beszélgetések, ott is vannak érvek, mellettem is vannak, vagy nekem is vannak érveim, de így határoztak, így döntöttek. A legfontosabb az az, hogy a nemzeti jégkorong csapatunk, vagy a válogatottunk, az a legjobb minőségű teljesítményt ugye lerakni az asztalra, és a legerősebb összeállításba álljon ki, ha 15 ember, akkor 15-tel, és hogy azt a pár meccset, ami igazán fontos, azt egyszerűen csak nyerjük meg, aztán kész.
1: Egyébként egy ilyen keretösszeállításnál például a Majoros Gergely szövetségi kapitány, akivel te játszottál együtt még játékosként világbajnokságon, nem is egy VB-n. Ilyenkor elmondja neked, hogy például Schleckmann Márkot, vagy még Szabó Bencét miért, milyen szakmai szempontok alapján hagyja ki a keretből?
4: Szerintem az egy dolog, hogy a mi viszonyunk tényleg remélem nem sértődik meg, igen, baráti. Tehát mi azért szoktunk ezek a dolgokról beszélgetni évközben is. Sokszor adott, nem tudom, értékelést róluk, ezekről pont az említett két fiatalemberről, miben kéne, hogy jobbak legyenek. Ezt nyilván azt a játékosokkal is elmondtam, hogy mit várnak a válogatott edzők, vagy mondjuk mit vár tőlük. Ők biztos, hogy próbálkoznak az, hogy megfeleljenek, látom rajtuk, hogy nekik ez nagyon-nagyon fontos, a legfontosabb dolog, hogy ilyen világosak ott legyenek. De nem csak a Majoros Gergő dönt ezekbe a dolgokban, hanem nyilván ott van másik X edző, akinek megvan a véleménye, és akkor lehet ez sokkal objektívebb, mint például a, egyedül az övé, vagy egyedül az enyém, és ők abban a rendszerben, amit ők elgondolnak, a sikeresét tehet minket, nem látják illeszkednie mondjuk pont a két fiatalembert. Ez azért benne van a pakliba, hogy most az USA ellen játszani, vagy a finnek ellen, vagy nem is tudom, hogy ki ellen fogunk, talán lehet, hogy a finnekkel kezdünk pont.
5: Finnekkel kezdünk, játszunk a németekkel, svájciakkal, az Egyesült Államokkal, a nagyok közül, valószínűleg ez a négy csapat fog bejutni. A csoportunk már nyolc közé, és ugye van még rajtuk kívül Ausztria, Nagy-Britannia, Lettország. Esélyekről fogunk beszélgetni hamarosan, okay. De előtte nem tudom kihagyni, ha már te ülsz itt. Ugye említettem itt a beszélgetés korábbi fázisában, hogy amikor a magyar jégkorong az újkorban elért egy csúcsra 2008-2009-ben, a te pályafutásod akkor ért véget. Végigjátszottad az előző 21-22 évet a világbajnokságon, alsóbb osztályokban, másod-harmad osztályokban. Rosszkor születtél, Balázs?
4: Nem, hálás vagyok. Én mindent rossz időben élek meg. Amikor még kommunizmus volt, és hát ugye finoman fogalmazva is más, a demokráciát nem annyira ismerték, akkor is hokiztam, akkor is, amikor engem...
5: Majdnem tiltott sport volt akkor.
4: Abszolút, igen. Sőt, amikor nem tudom, az utcán engem lelőttek normális fegyverrel, és nem lett semmi következmény, az is abban a korban volt, akkor volt az ugye 90-es években, amikor 20 éves voltam, akkor indult ez a privatizáció, akkor lépett mindenki egzisztenciálisan egy teljesen más rendszer felé. Tehát abban a legrosszabb korban voltam én így időszakban benne, de hogy ki az, akinek ez megadatik, hogy a mai fiatalok nem adatik meg, hogy mondjuk kikapjon Ausztráliától, mint ahogy megtettem, vagy élethalál meccset játszak, nem tudom, a spanyolokkal volt ilyen, vagy a angoloktól én kaptam 14-et, szlovénoktól kaptam 14-et, én kaptam Szovjetuniótól kaptam 33-0. Volt egy fiatal, mert Pavel Bure, nem tudom, hogy megmondaná valamit. Mogilni Bure.
5: Az orosz rakéta, hogy hívták Miami-ban.
4: Igen. Florida. Bure, Mogilni, nem tudom, ki volt az első sor, ifjúsági barátság.
5: Nem lehet, hogy Jasin volt?
4: Hát, hogy fiatalabb jóval.
5: A Burét?
4: Bure, ez az én korosztályom, ez a 69-72 közötti brigád, és mondom, 13-at lőtt a csávó azon a meccsen. Igen, tehát minket a csehek például halálba tapsoltak, hogy vagy a csehszlovákok akkor Jágra, hogy hát mekkora, nézd, a magyar 3-0 játszik a Szovjetunió, hogy 3-0, ez a magyar 3, és mondták neki, hogy nem, csak már nem átfordult a számláló, és az csak 29-ig volt, tehát utána volt 30-31-33, amíg a következő meccsre érkeztek. Tehát sok olyan dolgot megértem, amit nyilván nem szakmai, nem a legmagasabb része a sportnak, de hogy de én inkább azt mondom, hogy nekem ez megadatott, ez a része is, meg az is, hogy mondjuk megvertük. Egyszer játszottam a svédek ellen, meg a finnek ellen is életemben, mind a kettőt nyertük. Tehát akárhány svéd vagy finn játékosom volt, vagy találkoztam, mindig könnyen el tudtam mondani, hogy most nagyon elég büszke a hokidra, mert mondom,
5: egyből egy,
4: nem hitték el, akkor meg kellett mutatni, olyan biztos nem volt. Hát de ott állt. Jukka Jalonen addig nem tudom, veretlen volt, és akkor kikaptak tőlünk a szegény pont Gabi akkor halt meg is, a Bocskai Gábor, a Papp Lászlóba. Nyertük, szóval, hogy sok minden olyan dolgot, meg azért ez a svájci VB is, ott az első kör, az a szlovákok elleni mérkőzés, hogy majdnem. Szóval sok olyan dolog, inkább azt mondom, hogy tényleg röviden, inkább a választ, hogy azért én borzalmasan hálás vagyok a Istennek, és nem nagyon találok olyan embert környezetemben, aki bármilyen sportágban ezt megélhette. Ezért erre végtelen büszke vagyok, és mondom csak, nem tudom, már szuper latív szokatok beszélni a saját életemről.
5: Azért is örülök egyébként, hogy veled beszélgetek, éppen a svájci VB miatt, hiszen ugye akkor vonultál te vissza, talán 40 év körül voltál már akkor, az volt utolsó világbajnokságú 17 éve, Zürichben, akkor Klottenben az mellette volt Zürichnek, most Zürichben játszanak ismét a srácok 17 év után. Hogy emlékszel 17 évvel ezelőtti hangulatra? Neked az olyan buli volt, olyan levezetés volt, vagy abszolút összeszorított fogakkal pontot akarunk szerezni.
4: Hát most is libabőrösök, tehát hogy ezt mondta, ez felvezetten tényleg nagyon professzionális volt. Szóval, hogy átélte, lehet, hogy a rádió miatt ott, hogy át kell élni a hallgatónak azt, hogy mi történik, én átéltem abszolút. Nem egy sose voltam olyan, hogy akkor azt majd úgy élem meg, hogy jaj, de jó, ez az utolsó, ez most abszolút nem. Nem is így készültem neki. Az a végén jött ki belőlem az utolsó meccset a németek ellen. Amúgy Pat Cortina meg elkövette azt a hibát, amit később nekem bevallott, hogy nem hagyta, hogy mi ezt élvezzük. Ez egy nagy... Ami azért megtaláltuk a módját, hogy azért úgy összetartsunk, és azért nem szabad elfelejteni, hogy én voltam a csapatkapitány. És azért a csapatkapitány nem mindig a legjobb játékos, nem mindig az, aki hármat lő, vagy ő csinálja a legtöbb. Vannak olyan rendszerek, amiben más dolgokba kell megtalálni azt, hogy ő mibe tud vezető lenni, vagy esetleg kicsit jobb lenni, mint a többi. Szóval azért az nem volt annyira egyszerű, főleg ezzel a vezérkar, főleg a Pettel. Nagyon szeretem, nagyon barátságban vagyunk, de ő ezt bevallotta utána, hogy nagyon-nagyon sajnálja, és hogy ő elnézést kér azért, hogy nem hagyta, hogy mi ezt a sikert, amit ugye Sapporo bevezetett, hogy ezt élvezzük Svájcba. Ezt nem tehettük meg. Tehát annyi videómeetinget, annyi nem tudom micsodát, ilyen késik a busz, ott hagyjuk, nem veszünk, akkor nem ért ide. Tehát annyira teljes stresszbe volt, vagy nem tudom, hát üvöltött a, nem tudom, Kanadába játszottunk, és hogy Martin Szevoly hozta rám a korongot, a világ leggyorsabb játékosa az elmúlt 30 évben, és üvöltött ezzel a gap control, hogy a távolság, hogy ne hátráljál be, a tartsd a kék vonat, és üvöltött a sakár, fölnéztem rá, akkor lehetett látni, hogy ő is leesett neki, 40 éves vagyok, tényleg a kis stadionba kezdtem, össze-vissza vertek, nem tudom, még az ausztrálok is, Angliában, egy világbajnokságon, és akkor jön rám a világ legjobb jelző, és én nem tartom a gap control-t, vagy a Stamkos miért húzogatja, hogy miért nem tudunk egy az egybe, hát most nem tudom, megint csak túl korán, hogy még mindig korán van hozzá, hogy válaszoljak, hogy B miért, hát szerinted, de utána mondom ezt a VB után, a következő pár évben, amikor ő is változott, akkor sokat beszéltünk, sokat találkoztunk.
5: VB-re még térjünk vissza, ugye Kanadától 9-0-ra kikaptatok. Ja. Ellenben Szlovákiában utolsó másodpercekig partiban voltatok. Ha akkor a döntetlen, akár bemaradhattatok volna. A kanadai vereséget követően Belorusszia ellen játszottatok egy meccset, ha megnyeritek, akkor is bemaradtok. Ott egy elég gusztustalan bíráskodás volt, szerintem. 17 év távlatában, és azt mondom, hogy 5 kiállítást adtak ellenetek, az gusztustalan hát. Volt. Közel voltatok a bemaradáshoz, vagy nem? Nem
4: voltatok de nagyon. De nagyon. De én is így látom. Tehát, hogy azt mondom, hogy ott a szlovákok ellen 10 másodperc volt, amikor szem az ifjabbik hosszabb bevágta.
5: Világsztárok volt, szupersztár.
4: Igen, de ott is megvolt a szansz, nyilván sokat védekeztünk, de ez benne van a hokiba. A Fehér Orosz meg ugyanígy éltem meg. Talán ott 3-1 lehet üres kapu volt a végén.
5: Üres kapu volt a vége.
4: Nem tudom, azért ott Szalai, Grabowski, ott is azért NHL sztárok voltak, hogy oké, Belarus nem az a Belarus hoki volt, ami most, hanem azért az egy nagyon komoly brigád volt. Szóval ott a játék képe is sokkal jobb volt, tehát ténylegesen azt mondom, hogy ott benne volt mind a kettőnél, hogy mondjuk pontot vagy pontokat szerezzünk, és akkor a körülvés miatt maradjunk, de még nem tudom, mert jóisten úgy döntött, vagy úgy gondolt, hogy még nem vagyunk készen erre. Ilyenkor mindig azt mondom, hogy ez mekkora szerencsétlenség, azért ne felejtsük el például, hogy a japánok, ami ugye sorsfordító a világ jégkorong történetében az az esemény, amikor a japánok Sapporóba lőtek egy gólt.
5: Egy éve korábban.
4: Most nem tudom, mi lett volna, mert ott X volt, vagy mi vezetünk, tehát hogy mi lett volna a meccs végkifejlete, de lőtek egy gólt, ami bent volt, kapufának folyták be a bírók, és akkor még nem volt videóbíró. És ezután az eset után lett az, hogy a Nemzetközi Jégkorong Szövetség változtatott, és videóbírót vezetett be. Tehát, hogy hozzájárultunk de akkor, ha esetleg máshogy alakul a meccs, akkor nem jutunk ába, ki tudja, hogy nincs Sapporo, nincs Svájc, nekem is ugye hogy alakul az, hogy én nem tudok. Szóval én azt mondom, hogy ezt helyén kell tudni kezelni, hogy van a sportban, igen, van, amikor igazságtalanság történik, amikor nem fair, amikor nem tudom, úgy érzed, hogy a külső hatások miatt kapták ki, el kell tudni fogadni, és a nagy kép az mindig igazságos, ezt kell mondjam.
5: Ez a bizonyos svájci világbajnokság, említette 17 éve ezelőtt, ezen nagyon komolyan fogott benneteket Cortina, de azért én emlékszem, hogy volt ott egy szurkolói sátor Klottenben a csarnok mellett, és hát ott a magyar szurkolók egész jó hangulatot csináltak, de nem egyszer ti is kijöttetek a szurkolók közé, azért az egy meghatározó élmény lehetett.
4: Az egy sorsfordít, az a világbajnokság az megváltoztatta a magyar csapatsportok megítélését. Tudom, hogy mi a labdarúgásban hogy és mint volt az elmúlt 50 évünk, tudom, de akkor mi voltunk a nemzet szegény legénye, vagy nem tudom, a legkisebb fiú, a király, legkisebb fiú, aki csak Mánpogácsával tud elindulni, szóval annyira
5: Kik vagytok és mit akartok itt? Ezt írt a Nemzetközi Szövetség egymondatos jellemzésként a magyar válogatottra, ami nagyon-nagyon ronda dolog volt 2009-ben.
4: Igen. Valószínű, hogy a bírói hozzáállás is ez szerint működött ezen a világbajnokságon, de attól még mi ott voltunk, és valami nyomot hagytunk, és ez egyfajta...
5: Bennünk mindenképp szurkolóban.
4: Oké, nézzük ezt az oldalt, igen, hogyha az arcfestés, hogyha visszaemlékszel rá, a hoki mezeg fölvétele, hogy akkor lehetett ilyen szurkolói mezeket kapni, akkor utána nem tudom, melyik nagy sportmárka hozzá, de aztán még Budapesten is lehetett a VB előtt kapni ilyenek. A következő 4 évben, vagy lehet, hogy 5-ben, csak azt figyeltem, ha néztem, nyilván a magyar mérkőzéseket figyelem kézlabdába, labdarúgásba, vízilabda, mindenhol, mert imádom a sportot, nyilván a legfontosabb, hogy mondom, nekem a magyar sport. Hát a válogatott foci meccsen ennyi hoki messzt én még nem láttam, mint utána aztán a következő évben, hogy ki voltak fel. Beépült a szurkolókba ez a nemzeti öntudat, vagy nem tudom, addig persze volt teltháza anno régen, még a régi Népstadionban is, tudom, meg voltam szúron apukámmal, meg ilyeneket, de hogy ez a fajta önkifejezés, az szerintem ott indult meg, ami a mai napig tart, érdemes ránézni a bármilyen magyar sportesemény, vagy nem tudom, válogatott sportesemény, vagy csapatsportokban ott azért sok hokimezzel is találkozni, de ott látod, az emberek vállalják azt, hogy beöltöznek, és az arcukra fölfestik a zászlót. Előtte ez nem volt, úgyhogy ez egy óriási hozadéka például ennek a svájci világbajnokságnak, amikor 4000 ember énekelt a himnuszt, az ominózus 09 után, amikor Shane Doan megkérdezte tőlem a mix zónába, hogy te, hogy ti nyertetek? Vagy mi? Hát mondom, na ti. Hát akkor mit énekelnek? Mondom, a himnuszt. Hát minek éneklik? Hát mondom, mert büszkék rá. Hogy ezt megélték, vagy itt vannak, vagy tehát a nagyon normális volt könyve, tehát nem pikirtkedett, hanem csak tényleg nézte, hogy mondta, hogy meg kéne venni az összes szurkolót és elcipelni. Hát mondom, nem hinném, hogy ők eladóak.
5: Hát köszönjük neked, Balázs, így 17 év távlatából is, és órákat tudnánk még erről beszélgetni, viszont egy percben még, ha már ismételten Svájcban van ez a világbajnokság, mit remélhetünk?
4: Lehet normális önbizalommal teri elvárásunk azzal, hogy mondjuk szerintem csináljunk 4 pontot, vagy akár 4 és 6 pont között én azt mondom, sőt 3 és 6 pont között azt mondom, hogy az a realitás.
5: Nagy-Britannia Ausztriára gondolsz, gondolom.
4: Így van, így
5: már
4: van.
5: Már lettekre sem hiszem, hogy gondolsz.
4: Nem, a lett az nagyon komoly, de te egy meccsen miért ne történhetne meg? Szóval ugyanaz, mint ahogy mi bajnokságot nyertünk. Szóval miért ne? Miért ne pont most legyen az, hogy valami extrát nyújtanak a srácok, de a realitás, ha csak tényleg azt nézzük, szakmailag, objektíven szerintem az angolok öregek már, nem, tehát van ellenük abszolút keresnivalónk, sokkal több a jobb egyéni képességekkel bíró játékos nálunk már, mint náluk.
5: Kanyar Balázzsal, aki a 2009-es világbajnokságon egy ékkorunk válogatott kapitánya volt Zürichben, illetve Svájcban. A múlt kedden beszélgettem, és hát ő akkor azt mondta, hogy 3 és 6 pont között a realitás, hát a 4-5-6 pont már nem lesz meg. Ugyanis a magyar válogatott tegnap Ausztriától, itt vártunk pontokat, 4-2-re kikapott. Jók voltunk a második harmadban, de aztán a harmadik játékrészben egy-két butaság, Hári Janinak a buta kiállítása és egy-két szerencsétlen dolog megpecsítette.
6: segített a sorsunkat, előtte pedig szombaton Finnországtól kaptunk ki 4-1, de ez tisztességes helytárs. Na, új célt kell megfogalmaznunk, 3 ponttal kell valahogy bennmaradunk, ha vagy 2-vel, de ez mindenképp holnap meg kell verni Nagy-Britanniát. Sorsdöntő találkozó 20 óra 20 perckor kezdődik Magyarország Nagy-Britannia, valamilyen körülmények közt vagy 60 percben, vagy 60 perc után nyerni kell, mert utána már pénteken Németország, szombaton Svájc, hétfőn az Egyesült Államok és jövő kedden Lettország ellen nincs esély. Tehát holnap este 8:30 előtt 10 perce kezdődik Zürichben a sorsdöntő találkozó, itt a visszajátszásban pedig 3 perccel 11 óra előtt hamarosan kézilabdával folytatjuk a visszatekintést.
7: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
6: A visszajátszás harmadik negyedében 2026. május 18-án hétfőn 2,5 perccel 11 óra előtt, ahogy ígértem, kézilabdával folytatjuk. Az elmúlt héten világbajnoki selejtezőket játszott a magyar férfi kézilabda válogatott. Nem volt túlzottan szerencsés a sorsolás, hiszen Szerbiával kellett páros mérkőzést vívni a jövő évi világbajnoki szereplésért. Az első találkozóra múlt csütörtökön idegenben került sor.
8: Borzás volt az, aki Magyarországon a Nekán nevelkedett, Uros Borzás, ő volt balátlövőből, aki betört, és Palasics Kristóf védte a kísérletét. Megvan Palasicsnak az első védése, ellenben az Erdogan Özdeniz török játékvezető kettős jelzi, hogy a labda oldalt megy ki, úgyhogy a szerbek jöhetnek bedobással. Kojadinovic most már középen Ligetvári állítja meg. Jó ezt látni egyébként, hogy tényleg az a sípos Ligetvári kettős, az remélhetőleg egy áthatolhatatlan fal lesz ott középen. Pesmálbeknek a bejátszás. Dragan Pesmálbek beállóból szerzi a mérkőzés első gólját. A szerbek szerzik meg a vezetést a mérkőzésen. Ilić pedig bepattintja, Ványa Ilić Palasics lábai között, és ezzel lesz 4-3. Lenne, ha egyszer vezetnénk. Páhidi kap labdát beállóban Fazekastól. Bravo, Bence! És Palasics, Uros Borzás betörésből 7 méterről elevezte egy lövést, a kapu jobb oldalát célozza, és tud ő is hibázni. Na, hogy tud hibázni, és van védés a mi kapunkban. Ugye erről beszéltünk, 7-7 kiegészült a magyar csapat, áll a játék, méghozzá törlés miatt áll a játék. Jó lenne átvenni a vezetést, nem vezettünk még eddig a mérkőzésen. Pergel csúszik most be középre az irányító helyére, Cupara patta föl a szerb kispadon és bíztatja, hajtja az övéit. Ilić, Pergel, Fazekas. Na, csak megtréfálnak, mert most meg Ónodi János Kuti benne Ilić helyén egyébként. Ónodi János Kuti lerázza magáról a védőt, Pesmálbek majdnem a felező vonalig tolta ki Ónodi János Kutit. 13. perc a mérkőzése, ha nem túl nagy kérés, nem tiltakoznék ellene, ha vezetnénk. Például Imre Bence zicseréből! Köszönöm, Bence! Imre Bence! Először a mérkőzésen magyar előny. 7-8! Szita meg elindul. Ilić középen, Fazekas le a szélre, Krakowski! Oda, ahova a kapusok a legkevésbé szeretik kapni, Krakowski Bence! Nem nagyon van a haja, teljesen leszette Miroslavjev itt a meccset megelőzően, miközben Miloskos átlövésből válaszol. Sikerült megállítani ott a szerb rohanást, mondom én, de aztán most Miloskos átcsúszik a jobb átlövő helyére, és szerez egy újabb találatot. 14-11, átmeneti volt csak a javulásunk, sajnos azt kell mondjam. Nagyon-nagyon Bánhidit keressük, Szita a bal átlövő helyéről elindul, ő is nézi bent, hogy lehet-e játszani Bánhidi felé. Bánhidi kap labdát, és Bánhidi zicserét megint Miroslavjev védi.
9: Ez, hogy megtörténik az a játék, amiről beszéltünk, hogy kulcs szereplő Bányi Bence, őt keresik labdával, az ő kettő-kettőiből megtalálják, de sajnos nem jönnek be az ittszerei, tehát nem Miroslavjevvel szemben sajnos párharcokat veszít.
8: Hát az igazán nagy probléma az, hogy amióta 8 hétre vezettünk, azóta kaptunk 8 darab találatot, és mindösszesen 3-at lőtt a magyar válogatott.
9: 7 méteressel jöhet a magyar válogatott, 2 perc nem lesz, szerintem csatolt ítélet nincsen.
10: Pesmábek mellett tört be, Fazekas védte az ígyszerét Milosavljev, és akkor Imre Bence megint csak odáll. Bencének van már értékesített hetese, meg kettő kihagyott hetese is, ezt most bepattintja Milosavljev lábai között. Hú, a harmadik Imre Bence gól.
9: És 12 akkor... perc alatt egy gólt lőttünk csak, ez a probléma 18. perc óta.
10: Igen. Na és akkor most kell egy jó védekezés. Van fél perc hátra az első félidőből. 17-12-re vezet Szerbia, ezt jó lenne most kivérekezni. A második félidőt a magyar csapat kezdi majd. Kos középen áthúzza a védőjén a labdát, Kojadinovic leteszi a szélre, Bartuc szeme közé megy a labda, 18-12. A kispadokhoz közelebbi oldalon a magyar csapat jobb oldalán egy helycsere. Hanusz kapja középen a labdát, Pesmábek lép föl rá. Szita, Hanusz elindul egy az egybe, bejátszás Bánhidihoz, Bánhidi Bence góljával. Zárkózik a magyar együttes. Kövek gördülnek le az én szívemről, remélem, hogy mindenkinek a szívéről, aki féltette ezt a csapatot itt a félidőben. 39. perc, Hanusz! Egyéni akció, egy egyéni villanás.
9: Igen, oda megyünk a pofonért, ez amit hiányoltam.
10: Hát Hanusz milyen tehát... jól száll be a meccsbe. Egy kényszerű megoldás, ugye Fazekas kiállítása miatt, Dodics, majdnem eladja a labdát. 22-20 közben én írom föl ezt egy forduló pontnak. Megint jön a 7 az 5 elleni játék. Megint kell belőle egy gól. Kereken 10 perc telik el a második félidőből. Hanusz, Irics eladja a labdát, és az üres kapura jön egy lövés, és a kapufáról bepattan. 24-20. Pesmábek labda szerzése után a legnagyobb különbség 29-22, közte 7.
9: Itt a Zoltán az álló Hanuszhoz próbált passzolni, és Pesma meg jó elővételezett. Imre Bencihez kerül le jobb szélre a labda, és Imre Bence a kapu jobb oldalába lő.
10: Fazekas Gergő betörésből szerzett gólja, minden esetre az 5. a meccsen, és 30-28. Ez a legfontosabb, amit most el tudok mondani. 30-28. Imre Bence, gyere Bence, kérlek Bence, könyörgöm Bence, Imre Bence, egy lövőcsel, és gól a jobb alsóba! Ember hátrányban fejezi be a meccset, Szerbia 31-29 a mérkőzés állása. Van hátra fél perc. Kapus nélkül természetesen a szerbek. Hát, na, első körből legyen az, hogy ne kapjunk több gólt, és szerintem mindenkinek a gondolatában megfordult az, hogy mi lenne, ha... Gos ellövi, fölé durrantja, és ezek szerint lepergett az óra, mert itt, amit mi láttunk, itt a vége, fuss el véle. Fordulatos mérkőzésen, 2 gólos hátrányban a magyar válogatott a világbajnoki selejtezőn, Szerbia, Magyarország, 31-29.
6: Hát a mínusz 7-ről legalább feljöttünk mínusz 2-re, és ez reményt adott a tegnapi visszavágóra, vagyis tegnap Veszprémben bíztunk abban, hogy legalább 3 góllal nyerni tudunk Szerbia ellen.
11: Pirosban a magyar válogatott is, pirosban és Bánhidi Bence kezében a labda, azaz a találkozót majd a magyar válogatott kezdi egészen pontosan ebben a pillanatban a magyar válogatott kezdőjében. Nincs meglepetés, Bóka, Szita, Fazekas, Ilics, Imre Bence és Bánhidi, a kapuban pedig Palasics. 14. perc, 9-7-re vezet a magyar válogatott, törölni kell ezúttal a magyar kapu előtt, de úgy tűnik, hogy az első mérkőzésen Hanuszegon, most pedig Ónodi János Kupi Máté a kellemes meglepetés egyelőre a magyar válogatottban, ugyanis az ő második találata volt a magyar válogatott 9. gólja a mérkőzésen. A törlés után a szerbek játékba hozták a labdát, Gyukics a jobb szélen, Kojadinovic kapja, sajnos Ligetvárit az előző szerb akciónál ki kellett állítani. Ó, borzas, nagyon velünk van, egy nagyon csúnya lövés, nem is tudom hova lőtt. Vagy 3 méterrel mellé. Nem baj, hát végül is itt nevelkedett Uros Borzas Magyarországon. Ennyi jár nekünk, azt gondolom, a nevelési költség címén, talán mondhatjuk ezt. Bánhidi bekocog a falba, ugye 6-6 ellen támadunk üres kapuval, és először akár 3 góllal is vezethetünk a mérkőzésen, ez pedig azt jelenteni, hogy először a párharc során továbbjutásra áll a magyar válogatott. Fazekas, Ónodi János Kuti középen, most megy vissza Fazekas a helyére, Ónodi János Kuti kihúzódik jobb átlövőbe, Fazekas egy-egyezik, megpróbálja Bánhidit megjátszani, meg is játszol. Egyébként egész jól megjátszuk ezekből az egy-egyekből Bánhidit, csak egyelőre Bánhidi két zicserét is megfogta Milosavljev, de ez legyen a legnagyobb bajunk, ha tovább jutunk. Ónodi János Kuti, Máté, Fazekas, Szita, passzív a magyar csapat játéka. Ónodi János Kuti ráviszi a falra, bejátsza, összeszedi, és belövi Báhidi! 10-7 ide! Dodics, le a szélre, Ványá, úgy, ójajaj, Ványá Ilics gyönyörűen adta fel kínai figurára, és ezzel egyenlítenek a szerbek, egészen pontosan a 28-as számú Uros Mitrovics, így aztán 30 perci játék után továbbra is két gól a magyar válogatott hátránya, ugyanis Magyarország Szerbia 17-17.
12: Áll, kihagyja Imre Bence, aztán a visszapattalót is megfogja Miloszávjev, de jön egy újabb 7 méteres. Nézem, egy két perc nincs Ványá Ilics ellen, mert hogy rányult ő is egyébként Imre Bence kezére. Lesz esetleg más, aki elvégzi a 7 méterest. 28-58, illetve 1 perc 53 másodperc a három szerb kiállítás borostájéből, 58 másodperc. Huha, Imre Bence megint odaáll ehhez a szabályt, ehhez a 7 métereshez. Hát az biztos, hogy nem fél Miloszávjevtől, vagy legalábbis remélem, hogy nem fél. És be is lövi, jól van! Hárommal vezet a magyar válogatott, 21-18. Három kiállítás a szerbektől, egy a magyaroktól, kettős emberelőny. Három az öt ellen, négy az öt ellen támadnak a szerbek. Čenić, Ványá Ilics, Kojadinovic, illetve Gyukic a szerbeknél. Ebből nem szabad gólt kapni. Nagyon kilépünk védekezni, és aztán pedig egy időkérés a szerb válogatottól, Raúl González-től. De csak a szívem látta így, mert hogy Fazekas Gergő ért vele. Oldalról jönnek a szerbek. Borzas, Dodics. Nagyon jó védekezés, hát Marcelics kapja meg, és hát az az igazság, ha ezt nem ellenünk csinálja, akkor ezt most felállva megtapsolom, mert befordult két emberrel a nyakán, és csuklóból elpörgette a labdát, fantasztikus volt. Egy góllal vezetünk, és már csak három perc a hátra. 31-30. Egész egyszerűen nincs más lehetőség, mint gólt kell lőni. Borzassal szemben fog megint majd egyezni. Fazekas nem. Szita. Fazekas jön középre. Ilics kapja a labdát. Fazekas Gergő lökik a falból Báhidi Bencét. Azért, ha Báhidit ki tudják lökni, azért ott komoly erő van, már pedig Marcelicsben van erő. 57 perc, 10 másodpercén megint áll az idő, hiszen töröltetni kell. Szita Fazekassal helycsere, Fazekas most visszakerül az irányító pozíciójába, Ilics rán, Fazekas megint átveri ezúttal a Pesmábeket. Ez nem hetes! Ez nem hetes! Hát lövés közben megtolták, majd ott marad Ványá Ilics a földön, mert hogy egyszerre ugrottak be Imre Bencével. Imre Bence most Marcelicssel barátkozik. Egészen furcsa ítélet volt, de mondom, lehet, hogy ez csak a szívem miatt mondatja, de szerintem lövés közben megtolták Fazekas Gergő kezét, és sajnos megfogta azt Dejan Miloszávjev. A magyar válogatott ugyan Veszprémben nyer, de nem jut ki a 2027-es világbajnokságra itt a selejtezőn. Az Szerbiának sikerül a két gólos önisi győzelem után, egyet megtartottak a szerbek, és joggal ünnepelnek, hiszen ezen a mérkőzésen is ugyan a magyar válogatott végig vezetett, de Szerbia nem engedte meglépni a magyar csapatot. Magyarország, Szerbia 31-30. Jól kezdte a találkozót a magyar válogatott, hiszen góllal kezdtünk, sőt, vezettünk két góllal is. Aztán Szerbia fordított 5-4-re, de nagyon hamar megint a magyar válogatottnál volt az előny. Elhúzni azonban nem tudtunk, elsősorban azért, mert sajnos kimaradtak 7 méteresek, elég sok volt a technikai hiba mindkét oldalon, és nem nagyon jöttek a kapus bravúrok. Bár volt néhány védés a Palasicsnak, de annyi volt sajnos Dejan Miloszávjevnek is. Aztán a szünetben azért kettővel vezethettünk volna, de a végét, az első félidő végét 17-15 után elrontottuk, 17-17. A második félidőben végig a magyar válogatott vezetett, volt, hogy három góllal is, hiszen azért voltak húzó embereink, Krakowski Bence belőtte a 7 métereseket, de ezek a 7 méteresek csak arra voltak jók, hogy gyakorlatilag az utolsó másodpercig tartsuk a reményt. Fazekas Gergő egyegyezéseiből kerültünk helyzetbe, és a második félidőben sajnos Báhidi Bencét sem tudtuk megjátszani, ellentétben a szerbekkel, akik mindig megtalálták elsősorban Pesmábeket, de volt, amikor Marcelicset is, és ennek köszönhetően a végén a magyar válogatott már csak szaradt az eredmény után, 30-28 is volt, sőt 31-29. Azonban a szerbek betaláltak, és jött két védés Miloszávjevtől, meg egy eladott
11: magyar labda a legvégén, hiszen 31-30-nál ugyan időt kért Csema Rodriguez szövetségi kapitány, de a támadást nem tudtuk góllal befejezni, sőt eladtuk, a szerbek persze már néhány másodpercre a vége előtt nem erőltették. A mérkőzés legjobbja ugyan, legjobb magyar játékos ugyan a Focekas Gergő lett, de én azt gondolom, hogy ezt a díjat Gergő elcserélni a világbajnoki részvételre. Magyarország, Szerbia, tehát 31-30, Szerbia ott van a világbajnokságon, Magyarország egyelőre nincs, egy dologban bízhatunk, két szabad kártya van még a világbajnokságra, hát ha az IHF, a Nemzetközi Szövetség az egyiket a magyar válogatottnak adja.
6: Hát a Csema Rodriguez érában újabb szintet lépett a magyar férfi kézilabda válogatott lefele. Eddig csak világeseményeken voltunk kénytelenek elviselni a spanyol kapitánynak a blödségeit. Most már nem sikerült bejutni a világbajnokság 32-es mezőnyébe úgy, hogy gyakorlatilag nincs 32 ország a világon, ahol komoly szinten űzik a kézilabdát. Viszont női szinten az Esztergom csapatát minden dicséret megilleti, hiszen bejutott az Európa Ligában a 4-es döntőbe, és már a habot a tortára, a hétvégén Dijonban tehette fel. Az elődöntőben a házigazda Dijonnal játszott az Esztergom női kézilabda csapata.
13: Dijon Esztergom 3-3 az Európa Liga második elődöntőjében, ami a hölgyek verseny sorozatát illeti. A címvédő német Türingen három magyar játékossal a fedélzeten nyert kora délután a Viborg ellen, és várja ellenfelét ebből a párosításból. Kétszer is volt labdája, például most ebben a pillanatban az Esztergomnak arra, hogy átvegye a vezetést, egyszer sem vezetett még Ele Gábor csapata a mérkőzésen, és most sem fog, mert a Stine Lönnborg betörésből jobb kézzel a jobb átlövő helyéről gólt szerez, így 7,5 perc játék után 4-3 a mérkőzés állása. 5000 néző, fantasztikus hangulat itt a Jean-Michel Jopproy sportcsarnokban. Sajnos nincs egyenlítés, mert a Stine Lönnborg megszerzi a második gólját, pont egy Lönnborgnyi a különbség. Dijon Esztergom 14-12, mindig sikerül visszajönni, vagy legalábbis az elmúlt két alkalomból sikerült mínusz egyre visszajönni, de utána nem jön a jó védekezés. Kovács Anett, Varga Ben most Faragó helyén támadásban, Varga kezéből kiesik a labda, és jöhetnek nagy lendülettel most a hazaiak. Mi lesz a vége? Lönnborg a lerohanás végén neki megy faltörő kosként, fejjel előre Szucsánszkinak, csak szabad dobás, itt Szucsánszki kérdően néz a játékvezetőre, hogy ugyan már nehogy hetest ítéljen, nem ítélt 7 méteres, csak szabad dobást. 1 perc és 5 másodperc az első félidő végéig. Horváth Fanni góljával alakul ki a félidei eredmény, Dijon Esztergom 15-13, Holajova góljával a házigazda francia csapat került előnybe, ezt követően Ballai Borbál egyenlített a 15. percben, 6-5-re vezetett a Dijon, a 20. pedig már 9-6-ra, de Horváth Fanni eredményes, bátor és jó játékának köszönhetően Horváth 4 góljával jelen pillanatban nem csak az Esztergom, hanem a mezőny legeredményesebbje, szóval visszajött az Esztergom 2 gólra a szünetre. Dijon Esztergom 30 perc játék után 15-13. 18-22 is állt már az eredmény jelzőn 4-5 perccel ezelőtt. Most is jó az, amit látok, 22-24, tehát 2 góllal vezet az Esztergom, amely 40 másodpercig most ember hátrányban kell, hogy támadjon. Szucsánszki gól! Betörésből! A második Szucsánszki gól! 11,5 perccel a vége előtt, 3 az előny! 29-29 az állás, Votyié, Lönnborg, kell egy jó védekezés, lányok, Votyié tovább teszi, nincs jó védekezés. Holejova a második félidőben a 6 összességében 9-nél jár, a most ez a 9 már értékes, ez a 9 most már értékes. A csoda határán az Esztergom, de ebben a pillanatban szerte fosztanak a remények. Kigerik ugyanis Véri Faragó le a közbelövését. Hatalmasat küzd az Esztergom, de végül is holnap a bronzmérkőzésen lesz majd érintett. A Dijon pedig hazai pályán bejut a fináléba, és a címvédő Türingerrel találja majd magát szembe. 15 másodperc van hátra a mérkőzésből. Lönnborg még elindul, Holejova beteszi, le az itzen a szélre, és még ebből is jön egy gól. Csak hogy igazán fájjon, csak hogy nagyon-nagyon fájjon. Urbán a harmadik harmadik találatát szerzés pont, ezzel alakult ki a végeredmény. Nem jött össze a csoda az Esztergom számára a női kézilabda Európa Liga elődöntőjében. Dijon Mol Esztergom 33-30. Halejov a góljával indult a mérkőzés, Ballai Borbála gyorsan egyenlített, fej-fej mellett haladtak a csapatok a 15. percben, egy góllal 6-5-re a házigazda vezetett, hiszen Halejov a mellett egyébként lehetett dicsérni ekkor Lönnborg játékát. 9-6-nál egy picit izgultunk, hogy mi lesz az Esztergommal, hiszen 3-mal vezettek a franciák, ám pályára került Horváth Fanni, aki az első félidőben szerzett 4, összességében pedig 6 góllal zárt, szóval a horvát eredményes játékával visszajött az Esztergom a szünetre, mínusz 2-re 15-13 állt ekkor az eredményjelzőn. Bukowski Zincert védett a 33. percben, Horváth góljával lett 16-16, majd álomszerű esztergomi percek jöttek, Kisfaludi Anett góljával 18-17, Kovács Anett góljával 19-17, Varga Emilia hetesével pedig 21-18 volt, ide 3-mal vezettünk, sőt, Herceg Dili hetesvédett Faragó Lea betalált, a 43. percben 22-18-ra vezetett az Esztergom, 13 perc alatt a Dijon mindössze 3 gólra volt képes. Innen viszont egy óriási hajrát indított a házigazda, és elkezdett felzárkózni az 54. percben Holejova sokadik góljával, Holejova összességében 10-zel zárta a meccset, szóval 27-27-nél egyenlített a hazai csapat, 28-27-re Urbán góljával pedig már a Dijon vezetett. Innen csak kergette a házigazdát Ele Gábor csapata, amely végül is 3 gólos vereséget szenvedett. Dijon Esztergom 33-30.
6: Így aztán tegnap a bronzéremért léphetett pályára az Esztergom női kézlabda csapata a Viborg ellen.
13: Clara Thomsen góljával lesz 2-2 a mérkőzés állása. Horváth Fanni lehet vezetni, van még 15 másodperc az ember előnyből. Ballai most nagyon figyelnek arra, hogy ne tudjon bemenni, hát majd Horváth Fanni, ő bemegy, a védekapus a kipattolóját, Horváth összeszedi a saját labdáját, Horváth Fanni, és a második góljával vezet az Esztergom, még hozzá 7-6-ra. A labda a miénk lesz, ez a legfontosabb, és az, hogy nem sikerült 3-mal ellépnie a Vibornak, ez szintén egy örömteli információ, ami viszont még örömtelibb lenne, hogyha most például jönne egy Szucsánszki gól, vagy egy Ballai gól, vagy egy Faragó gól. Ott a Faragó gól, átlövésből beindult Faragó Lea, 3 gólos már, jön a nagy rohanás, és akkor megint a vonaljáték, a befutó szélső Fisker volt az, aki elrontja az icert, és a kapufára lövi, tudunk-e mi is rohanni? Faragó tovább teszi, Ballai! Szépen! A fölugró kapus lábai alatt Ballai Borbála! 9-9! Smolek lép ki a falból, 20 másodperc múlva kiegészülünk, Zsák! Horváth, Smolek csinálná neki a helyet. Faragó, nagyon betömörülünk oda középre. Horváth! Figyelnek rá, hogy az ő egyéni játéka ne tudjon érvényesülni, meg a jó cselezőkészsége. Zsák, Horváth, egy jó átlövés, és ez benn van a kapu bal oldalában. Horváth Fanni ma is az egyik legjobb esztergomi. Horváthot sikerül megállítani középen bent Borgnak, és akkor most 30 másodpercen belül, ami a kiállítást illeti, Faragó lövése fölé megy. Faragó azt mutatja, hogy egy védő hozzáértés blokkolt. Az első félidő végére alakulhat ki a legnagyobb különbség a két csapat között. Van még 10 másodperc a kiállításból, nem fogják kitalálni, mi történt. Sarah Hart kapott labdát beállóban. Ez a 8. gólja Sarah Hartnak. Nem is lesz gólja Vargának egyelőre. Fél perc van hátra, óriási homályt lőtt Varga is. A bal felső célozta, de nem találta el a kaput. Nagyon nagy kár azért itt az első félidő hajrájáért. Sokkal több volt ebben az első 30 percben, mint ami végül is kijött belőle. A 21. percben 11-11 volt a mérkőzés állása, és innen jutunk el úgy a félidőre, hogy 19-13. és ez a félidei eredmény, egészen döbbenetes. Az első félidő utolsó pillanataira teljesen leolvad az esztergomi csapat. 11-11 után nagyjából 10 perc alatt mindösszesen 2 darab esztergomi gól, szemben a 8 viborgi találattal. 30 perc játék után a női kézilabda Európa Liga bronzmérkőzésén Viborg, esztergom 19-13. Valahogy próbálkozhat, mert rontott már Varga kétszer, rontott már Faragó, hát van 3 kihagyott hetesünk a mai napon, Vallai lövőcsel nélkül a jobb alsóba. Vallai Borbála 4 góljával az esztergomi csapat volt versenyben legeredményesebb játékosa, és ezzel lesz 23-17. Vallai horvát, lassan ugye a múlt idő indokolt lesz, egy gyönyörű bejátszás, Smolek Apollónia a harmadik gólját szerzi. Smolek félfaultos zicseréből nem lesz gól, és akkor ebben a pillanatban pedig azt lehet mondani, hogy véget ér a találkozó a Viborg győzelmével. Álmodoztunk a csodáról, végül 4. helyen zár az esztergom a női kézilabda Európa Ligában a bronzmérkőzésen. Dijonban, Franciaországban Viborg, esztergom 35-30.
14: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
15: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás. Magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai. Kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
14: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
14: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: A hétvégén rendezték labdarúgó első osztályunk a Fizliga utolsó fordulóját, és az utolsó forduló még nagyon-nagyon fontos kérdésekről volt hivatott dönteni. Ki lesz a bajnok, Győr vagy a Ferencváros? Ki lesz a bronzérmes, a Paks, a Debrecen, esetleg a Zalaegerszeg? És hármajuk közül kimarad le a nemzetközi kupák selejtezőiről? Az utolsó fordulóról Cserjés Bendegúz összeállítását hallgathatják meg.
16: Az utolsó forduló első mérkőzését pénteken játszották, a Nyíregyháza már biztos utolsó helyen záró Kazinc Barcikát fogadta, és egy meglepően jó mérkőzés kerekedett ki belőle.
17: Nagy Dominik középre adja jobbal, kis hiány elrontotta ott a Kazinc Barcika játékos, egy lövés, és ott a vezetés, ugyanis a kifejelt labdát ballal, nagyon szép mozdulattal oda a bal alsó sarokba, bebombázza a Nyíregyháza játékosa. Az előbb még nem volt jó az a beadás, de aztán érkezett, ha jól láttam, Kvasina, és ugye említettem, hogy ilyen duó nem lesz Nyíregyházán, hát Kvasina most bizonyítja, hogy nem csak Tijaniról szól ez a mérkőzés, hanem róla is, mert hogy szép mozdulattal belövi, nem tudott hárítani Juhász István, a Kazinc Barcika a kapusa, a barcikai a kapusa, így aztán gyorsan megszerezte a vezetést a Nyíregyháza. Megkapják a barcikaiak, gyorsan elvégzik a szabadrugást, Klausz talán először ér a mérkőzésen labdához, de jól teszik a jobb oldalra, és Baranyai mehet most ott Kovács Réti mellett, Baranyai a 16-oson belül középre adja a labdát, és ott az egyenlítő találat, hát ez aztán a meglepetés. Gyorsan elvégezték ezt a szabadrugást, a játékvezető ugye, akivel most pörölnek, Antal Péter visszafújta azt a labdaszerzést az imént, elvégezték gyorsan ezt a szabadrugást, Baranyai ott maradt, túlságosan előre jött a nyíregyházi csapat, és a hosszú oldalra áttett labdát pedig már nem volt nehéz bejuttatni oda a kapuba. Laci, hát ez egy gyors és kontra volt, és egy formás támadás. 17 fok van egyébként, és majd 22 órakor fordulhat elő. És hogy mekkora gól! Egy gól, de óriási! Hát ez hihetetlen, mekkora gól volt! Miközben én beszélek az időjárásról, mert semmi nem történt a pályán, így szokott ez lenni, egy ilyen váratlan mozdulat, ebből lesz a gól, olyan gól volt, ami tájázik biztos az első helyek egyikére itt a mai, mostani bajnokságban.
18: Hát itt a nagypapa jut egyből eszembe, Ebedi Zoltán, mert Kovácsóki fantasztikus ballábas lövését láttuk 30 méterről a jobb felső sarokba, védhetetlenül. 30 méterről furcsán hangzik, gondolom rádión keresztül, hogy védhetetlen, de olyan elemi erővel.
17: Ott nem lesz könnyű dolga Draskovicsnak, mert hogy Ikoba nagyon erős játékos, most le is gyűri, beadja középre a labdát, ott a helyzet, egyenlít a Kazincz Barcika, mégpedig Trencsényi Bence jó voltából, hát elképesztő. Ikoba bejött, majdnem fejelt egy gólt, aztán legyőzte ott Draskovicsot, mondta, hogy nem lesz könnyű dolga, mert fizikálisan egy borzasztóan erős játékosról van szó. El is vitte, beadta középre, érkezett Trencsényi, és talán lehet hallani, hogy a barcikai szurkolók hogy tudnak örülni ennek a gólnak. Újra változik a mérkőzés képe, 2-2 az állás.

0: hogy az idény utolsó mérkőzésén nem tudott nyerni a Nyíregyháza együttese, 2-2-es döntetlennel zárult a találkozó.
1: Mindkét csapat egy pontot szerzett, ez azt jelenti, hogy a tabellán nem történt változás velük kapcsolatban. A Nyíregyháza 40 ponttal a 9. helyen zárta az idényt, a Kazincbarcika pedig utolsóként 22 pontot szerzett. Pénteken rendezték a másik olyan mérkőzést, amely nem döntött az első négy helyről. A Puskás Akadémia az MTK-t fogadta.
2: A jobb oldalon próbál felfelé igyekezni a hazai együttes, azonban elveszíti a labdát Szemel, és ez így már Jureké, aki bejátsza Molnárnak, Molnár tovább tudja tenni Németnek. Kis területen zajlik a játék, aztán visszakerül egészen Kádárig, majd Kovács Patrik kapja a bal oldalon. Kovács felnézve, hát klasszikus center hiányában nem nagyon lehet kinek beadni a labdákat a szélről, úgyhogy megint csak visszajátszák a védelembe. Az 57. percben hátuladogatnak az MTK játékosai. 0-0 az állás.
3: Viszont érdekes volt imént ez a próbálkozás, mert mintha a Puskás játékosai is megálltak volna. Nem tudom, Laci, te mit láttál ebből, közben Varjú kapott majdnem egy jó labdát, de végül az utolsó pillanatban kivágják előle. Jöhet egy újabb szöglettel az MTK. Kárut ugyan szabadított föl, és mutatja is Karakó, hogy álljunk csak meg, mert lehet, hogy ezt vizsgálja a VAR. Így van, ki is írják nekünk, hogy lehetséges büntető, és az volt az érdekes az iménti szituációban, hogy ugye egyből tüzelt Jurek, ezt követően, mintha a Puskás játékosai sem indultak volna meg nagy lendülettel kifelé, ami azért azt sejteti, hogy lehet, hogy valóban egy 11-esnek kell következnie, és hát eléggé úgy tűnik így a visszajátszást látva, mert Margráf hát megbotlott a saját lábában, és emiatt ugye kézzel próbált tompítani az esésnél, de végül ez a kéz elég messze volt a testétől, és hát teli belőtte az ő csuklóját. Még egyszer mondom, Jurek Gábor, akinek a lövés egyébként nem ment volna feltétlenül rossz helyre. Karakó ki is megy megnézni ezt az esetet. Innentől kezdve azért nem tudom, hogy hány százalék, Laci, azért te vagy ebben jó, hogy a varozásoknál hány százalék után szokott az lenni, hogy biztos, hogy megváltoztatják az ítéletet, de hát nekem az úgy tűnik, hogy büntető lesz. Ebben a pillanatban Molnár Ádén pedig megkapja a jelet, 59. perc legvége, oda totyog a labdához, aztán pedig elgurítja a bal alsó felé, illetve a jobb alsó felé, ezt ki tudja védeni Szappanos, de szegény magyar válogatott kapusnak pekje van, egészen oda Molnár elé ütötte vissza a labdát, ő pedig egy óriási fújtatással veszi tudomásul, hogy bizony gólt szerzett, annak ellenére is, hogy egy borzasztóan gyenge büntető volt, utána visszapattant elé, és szépen begurította a labdát a bal alsó sarokba. A mérkőzés 79. percében jöhet egy Puskás bedobás, amelyet már is végeztek a hazaiak. Margráf rúgja most már előrébb, aztán ott van most már Lukásnál. Lukás az, aki bepasszol a középre, és egy óriási gól. Fáján maradt egyes egyedül, ott a kapu előtt nagyjából 2 méterre a gólvonaltól. Itt igazából a paszt kell megdicsérni, mert kiváló átadás volt Lukás Dánieltől. Ő volt az, aki jobban bepasszolta ott az MTK játékos lába között a labdát. Emiatt ugye Hegyinek sem volt esélye arra, hogy ilyen gyorsan lereagálja azt, és Fáján az, aki az első lövésében ezen a mérkőzésen a 80. percben megszerzi az első gólját.
2: Molnár teszi át a túloldalra, ahol Átrok adja Kovács Patriknak, aztán már indul üres területbe Átrok, és Kovács indítja Átrok, remekül helyezkedik ott Hárutyunyán elé, és a bal oldalról teheti középre. Van lövés, kapufa, kipattanó gól. Ismét vezet az MTK a 82. percben, bár Plüsek lövése még kijött a kapufáról, Lehocki gólt kap az első mérkőzésén, Keresi az, aki végül az üresen maradt kapuba, vagy hát inkább úgy mondom, hogy a kapu üresen maradt bal oldalába lőtte a labdát, Lehockinak nem volt ideje reagálni. A 3 perc hosszabbítás már letelt, de Karakó még engedi. Hárutyunyán kapja a jobb oldalon, nem íveli be, inkább visszaadja Szemelnek, ő ívelhet a 16-oson belőle, elesik ott középen, és 11-est kap a Puskás Akadémia 94. percben. 96. perc, Lukács fut neki, és Lukács belövi a kapu bal oldalába, ezzel pedig megvan a Puskás Akadémia egyenlítő gólja, és Lukács Dániel szezonbeli 17. gólja, ezzel egyenlít a Puskás Akadémia a mérkőzés végén. A 2025-26-os szezon utolsó Puskás pillanata, tehát egy Lukács gól, hiszen Karakó lefújja a mérkőzést. A 96. percben egyenlített a Puskás Akadémia, Puskás MTK 2-2.
1: Lukács Dániel megszerezte az idényben a 17. gólját, ezzel a góllövő lista élére került. Igaz, másnap Ájos a Mátkó, az Újpest támadója is csatlakozott hozzá a maga 17 góljával. De erről majd egy kicsit később lesz szó, most még térjünk vissza a Puskás MTK meccsre, azon belül az MTK egyik játékosának értékelésére. Kádár Tamás gondolatai következnek, aki utoljára lépett pályára. hiszen bejelentette visszavonulását.
4: Valószínű, hogyha végzünk ezzel az interjú, és bemegyek az öltözőbe a csapathoz, akkor az

0: De szeretnék még egy pár szót mondani a csapatnak, akkor lehet, hogy kicsit érzelmesebb leszek. Azért nem sokan láttak sírni itt az elmúlt 36 évben, de az elmúlt pár napban egy párszor kijött a könycsepp. Most nem érzem annyira érzelmesnek ezt az egészet, valószínűleg még nem fogtam fel.
1: Ugye a magyar labdarúgás elmúlt bő 20 évének egyik meghatározó játékosa vagy. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra, ami volt a legmeghatározóbb?
0: Tehát itt állhatnánk még elég sokat, hogyha felsorolnám az egész olyan pillanataimat, amire szívesen emlékszek. Nyilván ugye a bemutatkozásom az egy örömteli volt 16 évesen. Kevesen tudják elmondani, hogy 20 év profi karriert le tudtak húzni, illetve ebbe vannak azért külföldi évek is, illetve hát ne felejtsük el a 2016-os EB-t. Mai napig hidegrázos, hogyha rá gondolok. Illetve itt az MTK-val is a befejezés itt az utolsó hetek azért érzelemdús volt. Úgyhogy minden pillanatra szívesen emlékszek vissza a negatívra is, mert abból lettem igazából erősebb, de persze az ember a pozitívra jobban emlékszik.
2: A mérkőzést követően a Puskás Akadémia maradt a 6. helyen 46 ponttal, az MTK pedig szintén nem mozdult sem erre, és a 10. helyen zárt 38-al. Az NB1 utolsó fordulójában pénteken 2 mérkőzést rendeztek, szombaton pedig 4-et. Mindegyiket egy azon időpontban 17 óra 15 perckor kezdték. Bár mind a 4 mérkőzés fontos pozíciókról döntött, a Kisvárda Győr mérkőzést kiemelt figyelem övezte. Az ETO ugyanis 66 ponttal várta a meccset, miközben a Ferencváros a második helyen egy ponttal lemaradva az ETI-et fogadta a Grupama arénában. A győzelem természetesen kötelező volt a bajnok aspiránsoknak. Nagy harcot vívtak a dobogó alsó fokáért is, amiért a Paks és a Debrecen küzdött, és mindketten 50 pontot birtokoltak a forduló előtt. A Paks a már kieső Diósgyőrnél vendégeskedett, a Debrecen pedig az Újpestet fogadta. A Nemzeti Sportrádióban pedig igazi körkapcsolást tartottunk szombaton, hiszen mind a 4 meccs történéseiről is első kézben, élőben számoltunk be. Erről hallhatnak most egy rendhagyó kreatív összefoglalót, amely mind a 4 mérkőzés történéseit bemutatja.
3: Idegenben, de mégis otthon, hiszen legalább 1500-2000 győri szurkoló jött el ide a Kisvárdai stadionba, hogy segítse csapatát a bajnoki cím megszerzésében 1963, 1982, 83 és 2013 után, és a 13 mint szám, mint szerencseszám most is él, hiszen 13 év után lehet újra bajnok a győri együttes itt 2026-ban. A kezdőknél mindössze annyi változás van, hogy Csinger ugye nem került a csapatba, ott van viszont Miangé. A győriek tulajdonképpen a legjobb összeállításukban lépnek pályára, és el is kezdődött a találkozó, de mi rohanjunk tovább a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzése Tóth Bélához.
4: A Ferencváros a 37. alkalommal lehetne magyar bajnok. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, de nincsen a saját kezében a sorsa az FTC-nek, mert ahhoz, hogy bajnok legyen a zöld-fehér gárda, ahhoz ma több pont ott kell gyűjtenie, mint amennyit az ETO szerez Kisvárdán. Röviden összefoglalva ez tehát a helyzet. Itt a csapatok már ott vannak a pályán, de felálltak egy gyász megemlékezéshez. Fazekas Lászlóra, aki nagyjából másfél hete hunyt el, őre emlékezünk, tehát itt a Grupama arénában. Ehhez álltak fel a játékosok a kezdőkör vonalához. Hát ha Debrecenben más a helyzet, Olasz Gergő.
5: Ha valahol, akkor Debrecenben biztosan nem más, hiszen Fazekas László az Újpest legendás játékosa is volt, rá emlékezünk ezekben a másodpercekben. Egyből adom is tovább a szót Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
6: A DVTK stadionban ebben a pillanatban ért véget a megemlékezés, és hogyha Cseszregi Balázs azt mondta, hogy otthon, de idegenben, vagyis idegenben, de otthon, akkor ugyanez igaz a DVTK-ra is, vagyis hogy itt játszik a Diósgyőr, de mint hogyha idegenben szerepelne, hiszen zárt kapus mérkőzéssel zárul az összecsapás, és 7 olyan fiatal áll fel a DVTK, aki a magyar ajánlásnak megfelel. A Paksnak nagyon egyszerű a dolga, hogyha bronzérmes szeretne lenni, akkor ezt a mérkőzést meg kell nyernie, és akkor nem kell a többi pályára figyelnie és nézegetni a többi eredményt. A mérkőzés rövidesen, pillanatokon belül kezdődik. A szó Kisvárdáé.
3: Itt pedig egyelőre azt látjuk, hogy a második percben a Kisvárdánál van többet a labda, ők próbálják beívelni középre azt, megpróbálja kifejelni, ott Kripics, ez sikerül is, de nem sokáig, hiszen a kisvárdai játékos már a 16-osnál megszerzi, és gyönyörűen cselezget, akár lőhet is 16 méterre, nagy helyzet, és Petrásnak kellett védenie, de kipattanott megint Petrás! Két óriási zicserrel kezdett a Kisvárda egyelőre. Úgy tűnik, mintha a várdaiak lennének motiváltában, aztán Nagy Krisztián lövése is lepattan a győri védőkről.
6: Az első percben vezetést szerzett a Paksi együttes, gyakorlatilag az első támadásból betaláltak. Kikerült a labda a 16-oson belülről a bal oldalra, honnan Zeke Mário egyből középre tekert, és a 11-es pont környékén pedig érkezett Hán János, aki a diósgyőri kapu bal sarkába továbbított. Tehát gyakorlatilag a Paks valóban a saját kezében akarja tartani a bronzérem sorsát, mert a mérkőzés első percében vezetést szerzett a DVTK otthonában.
3: Kripics pedig oldalt vált, hiszen átíveje Stefújhoz, illetve Sönhöz a labdát. Stőn a Várdai térfél közepén elindulna befelé, aztán inkább kiteszi a labdát, majd kéri vissza azt Stefújtól, 16-oson belül beteszi középre, és Bembuali góljával a 10. perc legelején az Eto megszerzi a vezetést Kisvárdán. Egy gyönyörű támadás végén Sön az alapvonalról középre tette a labdát, Popovics nem jól vetődött ki, lemaradt a labdáról, és Bembu Bembuálinak 3 méterről már nem okozott gondot a kapu közepébe tenni a labdát. 10 perc játék után tehát Kisvárda Eto Bembuáli góljával 0-1, Tóth Béla Grupama Aréna.
7: 12. perc, FTC támadás, Nagy Barnabás beadása, rossz helyre fejelik a védő, de aztán Skribek menteni tud. 12. perc, tehát a mérkőzésen Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, változatlanul, csupán egy zalaegerszegi helyzet, azt Dibusz hárította. Debrecen, Olasz Gergő.
8: A 13. percben a Debrecen 1-0-ra vezet az Újpest ellen, a 11. percben Mehiás Zsuzsák Balázs szögletéből szerezte meg a Loki vezető találatát. Marosréti Ervin, Miskolc.
6: Ahol már 2-0-ra vezet a vendég Paksi együttes, Kovalenko indult meg, tehát úgy nézett ki, hogy a Diósgyőr vezethet egy kontratámadást, de még a Paksi térfél közepén Gyurkics szerelte, visszafordult, és mivel Holdan Gergő nem támadta meg, csak hátrált előtte, jó 22-23 méterű Gyurkics lövésre szánta rá magát. Na most ez a lövés megpattant Holdanfon, ami védhetetlenül vágódott Bánhegyi Bogdán kapujába. Ezzel most már a Paks 2-0-ra vezet a DVTK ellen. Az elmúlt percben pedig Holdanf Gergő kapott sárgalapos figyelmeztetés. Most Bánhegyinek kell védenie, a kipattanót azonban Hán János gurítja be. Ezzel most már 3-0 a Paksnak. A rendkívül fiatal DVTK-t úgy néz ki tehát, hogy fél óra alatt szétzilálja a Tolnai együttes. Egy távoli lövés érkezett Bánhegyiről, Bánhegyihez a bal alsó sarok irányába. Talán egy kicsit meglepte a Diósgyőr fiatal kapusát ez a labda, ezért nem tudta fogni, hanem kiütötte, de szerencsétlen módon pontosan előre érkezett Hán János, és nem volt nehéz dolga az üres kapuba gurítani. Ezzel most már Diósgyőr Paks 0-3. Bánhegyi Bogdán a balra tartó lövést hárítani tudta, a Diósgyőr kapusa eltalálta az oldalt, le is ért az alsó sarokra, így Hán János nem tudott mesterhármast lőni, legalábbis eddig a mérkőzésen. DVTK Paks továbbra is 0-3, és egy kihagyott 11-est feljegyezhetünk a paksi csapat neve mellé, és le is fújják az első félidőt, úgyhogy itt 45 perc játék után DVTK Paks 0-3, Kisvárda Cseszregi Balázs.
3: Lassan itt is lefújja Csonka Bence, hiszen lejárt az előrejelzett 2 perces ráadás, és milyen gép pedig mutatja Petrásnak, hogy jöjjön. Csonka Bence meg azt mutatja Petrásnak, hogy ne jöjjön, ugyanis lefújta az első péridőt, azaz 45-22 perc játék után Kisvárda Eto Bembuáli 10. percben szerzett góljával 0-1. Egy fél lépést tett az Eto az 5. bajnoki címe felé, de hogy aztán mit válaszol erre a Ferencvárost, azt megtudják Tóth Bélától.
7: Ahhoz elsősorban rá kellene helyezni az Eto játékosaira a nyomást, ahhoz pedig gólt kellene szerezni a Ferencvárosnak. Itt is letelt a 45 perc, egyelőre a tartalék játékvezető nem mutatta fel a hosszabbítást jelző kis tábláját, úgyhogy 0-0-ás állásnál kezdődik meg a 46. perc, is nincs is tovább. Itt ér véget az első félidő, Bognár Tamás lefújta tehát az első játékrészt. Zalaegerszegi helyzetek, viszont gól még nem született, Ferencváros ZTE 0-0. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban a Ferencváros a második, még a Zalaegerszeg az 5. Debrecen, Olasz Gergő.
8: A 46. percben megszerezte a második találatát is a DVSC. egy baloldali beadást, amelyet Zsuzsák Balázs centerezett, Stronati fejelt az égbe, majd kapásból a hulló falevéle labdát Kocsis egyből ballábbal a kapuba juttatta. 50. mérkőzése ez a DVSC csapatában, egyből gólt szerz, és ez a félidei állás is, hiszen véget vett a játékvezető Bogár Gergő ennek a játékrésznek. A félidőben tehát két gólos debreceni vezetéssel, 2-0-ás állással vonulnak a csapatok az öltözőbe.
7: Megszerezte a vezetést a Ferencváros Viktori öngoljával, a bal oldalon Zakariasen lépett meg, az alapvonalhoz érve, az öt és feles vonalához érve próbált volna centerezni a norvég középpályás, aki csereként lépett pályára, és Viktoriról, aki becsúszva próbált megszerelni, olyan szerencsétlenül pattant fel a labda zalai szempontból, hogy a saját kapujába hullott, úgyhogy Gondel Takács Bence mindezzel szemben tehetetlen volt. Zakariaseni tehát a fő ér, nem mert, hogy ő volt a legutolsó ferencvárosi, aki labdához ért a gólt megelőzően, de mindez Viktori öngóljaként kerül a jegyzőkönyvbe. Vezet tehát a Ferencváros, úgy tűnik, hogy a címvédő a kötelezőt hozza, 1-0.
3: 85. perc, továbbra is 1-0 az Etónak, kontrázott egy Etó szögletből a Kisvárda, és amiről már többször beszéltünk, Petrás megvalósította, úgy jött ki, hogy kirúgta a stadionból konkrétan a labdát, úgyhogy Kisvárda bedobással folytatódik. 86. perc, Etó Kisvárda 0-1. Tóth Béla.
7: Szintén a 86. percben járunk, Ferencváros Zalaegerszeg 2-0, két perccel korábban Jusuf vágta egy káprázatos passzjáték végén Audouda passzából a jobb felső sarokba a labdát, azzal tehát kettő gólos előnyben most már a Ferencváros az Zalaegerszeggel szemben a Grupama arénában, és könnyen lehet, hogy itt a kérdőjelek helyére pont kerül az Üllői úton, és minden zöld-fehér szem lassan Kisvárdára szegeződik. 5 percnél is kevesebb van hátra a rendes játékidőből. 2 cserél Nuno Campos, könnyen lehet, hogy a portugál szakvezetőnek az utolsó mérkőzése ZTE kispadon, és ezt a két cserét már nem várjuk meg, mert hogy kapcsolunk Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
9: A 87. percben járunk, 3-0-ra vezet továbbra is a Paks. Kóli azonban még betör a 16-oson belőre, ott azonban leblokkolják a lövését, a kísérletét. 3-0 tehát a Paksnak, Debrecen Olasz Gergő.
8: Az Újpest 11-esből, amelyet Lang Ádám hozott össze, miután Tucsics barugott bele egyet a 16-oson belül. Matko értékesítette a büntetőt, így utolérte Lukács Dánielt a góllövő lista élén 17 találattal, egyaránt ők vezetik a Fizliga góllövő listáját. 2-1 most már a mérkőzés állása a 87. percben a Debrecen-Újpest találkozón.
7: Megvan a harmadik ferencvárosi gól, Zakariasen megérdemelte, mert nagyon jól szállt be, igazából ő a különbség a két csapat között a második félidőben. Jobb oldalról végzett el szabadrúgást, az FTC átívelték a hosszú oldalra, Jusuf nagyon szépen visszatette azt, és a második hullámban érkező Zakariasen ballal emelte be a kapu bal oldalába. 3-0 a Ferencváros, tehát némiképp ezzel az állással bosszút áll az Zalaegerszegen a korábban elszenvedett két vereség ért a bajnokságban, és a Magyar Kupa győzelem után, ugye a döntőben legyőzve a Zalaegerszeget, ezúttal egy hét múlva szintén megveri a ZTE együttesét az FTC. 3-0 tehát, de a végjáték Kisvárdán az izgalmasabb. Cseszregi Balázs.
3: Azt már nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, ahogy szoktuk ezt mondani, ezt már csak a játékvezető tudja megmondani, hogy mikor lesz vége ennek a találkozónak, hiszen most már a harmadik perc is a vége felé közeledik az előrejelzett hosszabbításnak, és Petrás az, aki el fogja végezni a szabad rúgást, mindenkit előre küld, mindenki mutogatja már az óráját a győri kispadon is, mindenki mutogatja az óráját a kisvárdai kispadon is, hogy az bizony csak ellenkező előjellel mutatja Csonka, hogy jöhet a kirúgás, tehát a varvizsgálat is befejeződött, hiszen ez azt jelenti, hogy nincs 11-es ebből a helyzetből. Közel volt egyébként Csonka Bence, és jól látta, hogy mi történt. Tóth a mérkőzés egyik legjobb, a Petres felrúgja a labdát, és bajnok a győr! Bajnok az Eto, miután 1-0-ra nyert Kisvárdán. Kisvárda Eto FC 0-1. Az ötödik bajnoki címét szerezte meg 1963, 1982, 1983 és 2013 után. Azaz 13 év elteltével az Eto FC csapata, a szó pedig Tóth Béláé.
7: A Grupa Arénában pedig a májusi eső ezüstöt ér. Itt már gratulált a helyi műsor közlő a ferencvárosi játékosoknak a kupa győzelemhez, a sikeres Európa Liga meneteléshez és a bajnokságban elért ezüstéremhez. Itt hamarabb véget ért a mérkőzés, mint Kisvárdán. Aztán a zöld-fehér játékosok gyülekeztek a kispadnál, várták a tájékoztatást, hogy mire jut az Eto a rétközi kisvárosban, és végül is miután megkapták azt az eredményt, hogy nyert az Eto, így aztán most már gyűjtik be a tapsot a lelátóról, itt körbe-körbe sétálva az üllői úton. 3-0-ra nyert a ferencváros az Alegerszeg ellen a Grupa Arénában, de mindez csupán az ezüstérmet jelenti, tehát a címvédőnek 2018 után először nem ferencvárosnak hívják a magyar bajnokság győztesét. Na de hogyan hívják a magyar bajnokság bronzérmesét, Marosréti Ervin?
9: Paksi FC-nek hívják a bronzérmes csapatot, mert hogy a DVTK elleni szezonzárót Bognár György együttesen nagyon magabiztos teljesítménnyel 3-1-re nyerte meg, mert hogy a DVTK a ráadásban Galántai Tamás révén szépíteni tudott. 3-1-es vendégsikerrel zárult a találkozó. A Paks tehát a bronzérmes. Debrecen Olasz Gergő Diós György ezzel búcsúzik.
8: Debrecen Újpest 2-1 a Fizliga utolsó fordulójában. Az első félidőben Mehiász Almint Kocsis talált be, pontosabban Komáromi, hiszen átírták a találatot, ezzel fél időben 2-0-ra vezetett a DVSC. Aztán a 86. percben még Matko büntetőből szépített, így alakult ki a 2-1-es debreceni siker az Újpest ellen. Matko lett a gólkirály, és akkor nem csak Debrecen, hanem a 2025-2026-os labdarúgó NB1-es idény is búcsúzik innen a negyerdei stadionból. Győr bajnoki címmel, ferencvárosi ezüsttel, paksi bronzzal, a Debrecen csak negyedik lett. A Magyar Kupát a Ferencváros nyerte, a Debrecen pedig bár nem lett érmes, de ünnepel a publikum. Debrecenből még egyszer búcsúzik tehát az NB1-es idény.
2: Rendhagyó körkapcsolásos összefoglalónkat hallották az NB1 zárófordulójáról, amelyen kiderült, hogy a Győr lett a bajnok. Hallgassák is meg Mohai Bence interjúját a vezetőedző Borbély Balázzsal.
10: Borbély Balázs, magyar bajnok edző. Összeállt már ez a fejedben?
11: Szerintem ez majd csak holnap fog, vagy valamikor később. Még most nem tudom igazából felfogni, hogy mi történt, de nem rossz érzés.
10: Elképesztő ünneplés volt rögtön a lefújás után. Valahogy így képzelted? Bár nyilván próbáltad kizárni előtte.
11: Hát ja, de ahogy közeledett a vége, éreztem, hogy ez már meg lesz, mert közel van, mert jól játszottak a fiúk, és teljesen nem 100-at, hanem 120%-ot adtak, és éreztem, hogy itt már komolyabb gond nem történhet, úgyhogy de próbáltam uralni az emóciáimat, kontrollálni, úgyhogy ura voltam a helyzetnek talán egész végig.
10: Most már megengeded magadnak, hogy felszabaduljanak ezek az érzelmek?
11: Nincs más választás. Hosszú az út hazafelé, úgyhogy muszáj.
10: Idáig is hosszú volt az út. Mi az az út, amit bejártatok ezzel a Győrrel?
11: Nem is tudom, honnan kezdjem. Most Satzper kb. 2 éve vagyok a klubnál. Visszaemlékszek, hogy 2 évvel ezelőtt Ajkán hasonlót ünnepeltünk, most meg itt Kisvárdán is egy osztálya feljebb, azért ez csodával határos dolog. Nem tudom, még kell egy kis idő, amíg ezt fölfogjam, kell egy kis idő, amíg ezt magamban meg tudom fogalmazni, hogy mi is történt igazából, de most ennyire nem is akarok vele foglalkozni, és köszönöm, meg szeretném élni a pillanatot, és ünnepelni, és átélni ezt az egészet.
10: Ezt meg tudod tenni? Tehát sikerül átélni ezt a pillanatot, sikerül teljesen belehelyezkedni. Nyilván ebben segít az, hogy rögtön előzönlötték a pályát a szurkolók, az öltözőben is nyilván zajlik az ünneplés. Sikerül megélni?
11: Próbálom. próbálom, de még benne van az adrenalin, nyilván kell egy kis idő, amíg kimegy, de próbálom, és ez a május 16-a, ez fontos nap a számomra, ugye 3 évvel ezelőtt született ezen a napon a kislányommal, van ma éppen 3 éves, úgyhogy innen gratulálok neki, és csókolom, puszillag Bellácska, és nem akartam már tetováltatni magáról semmit, de valószínűleg, hogy ezt a május 16-át, ezt valahova még kivarratom talán.
10: Most, amikor hazamész a születésnapos lányodhoz, így milyen apa fog hazamenni?
11: Boldog.
2: Most pedig Tóth Rajmond következik. Őt Cseszregi Balázs kérdezte.
12: Egészen elképesztő a történetet, hiszen középpályán mutatkoztál be, aztán kikerültél a jobb oldalra védőként. És amikor középpályán játszottál, már Marco Rossi rád nézett. te meg egy picit elkeseredtél a jobb oldali védő pozíciójába, aztán visszakerültél, és most válogatott vagy. Arról nem beszélve, hogy bajnok.
13: Hát igen, ez nagyon hosszú út volt számomra. Igazából egy nagyon, ilyen, hogy mondjam, kacipántos szezonom volt, tényleg ez a jobb oldali kitérőt, ezt nem nagyon úgy kezeltem, hogy kellett volna, nem voltam profi, de nehezen fogadtam el, utána pedig ott is elkezdtem szóval jól játszani, visszakerültem, szóval igen, kacipántos volt, nehéz volt, de hál' Isten sikerült.
12: Majdnem mindenkitől megkérdeztem, hogy hol hittétek el az idénynek, melyik pontján, pillanatán, hogy itt most már nem az éremért harcoltok, hanem a bajnoki címért is meg is lehet.
13: Köszönöm ezek nekem, nem tudom, hogy melyik volt az a pont, nem tudok konkrét szakaszt kiemelni, amikor úgy voltam, hogy meg lehet. Minden meccset meg akartunk nyerni, és amikor már láttuk, hogy igen, azért a harmadik, negyedik hely szakad le, akkor ott már szóval mindenki így vérszagot kapott, tudom, egyértelmű volt a cél, hogy meg akarunk nyerni a bajnokságot.
12: Azt látom az arcotokon, meg a viselkedés, hogy eufória van, de megnyugvás is van.
13: Köszönöm ezek azért, igen. Szerintem a meccs elejét is úgy kezdtük kicsit idegesen. Nehéz volt így érzelmileg stabil maradni egy ilyen mérkőzésen, főleg, hogy ennyi ember elutazott Kisvárdára, konkrét hazai pályát csináltak nekünk. Nagyon fontos volt ez is, de sikerült tényleg, és ott vagyunk.
12: És az, hogy egy Győr melletti faluban születve, Győrben felnőve játékosként lettél bajnok, ez egy plusz számodra?
13: Egyértelműen, hát én még jártam NB3-as meccsekre, amikor ugye volt ez a botrány, szóval nekem ezek külön ilyen pluszpont, és nagyon örülök ennek az egész.
12: A válogatottság meg a cseresznye a habon, nem a tortán?
13: Igen, ez most egy elképesztő hét számomra. Remélem, hogy meg tudom még koronázni a debütálásommal, és akkor azt mondom, hogy így kell lezárni a szezont.
2: Az immár magyar bajnok Tóth Rajmundot hallották, a Győr játékosát. Most pedig az ezüstérmes Nibusz Dénes következik. Csapata a Ferencváros hiába nyert 3-0-ra a Zalaegerszeg ellen. Ez a győzelem az ezüstéremhez volt elég. Kosos Kristóf kérdezte őt.
14: Dénes, kezdjük talán azzal, hogy a csapat ma megtette azt, ami tőle tellett, és a szezonban először 90 perc alatt legyűrte a Zalaegerszeget. Mi kellett ez, mennyire volt ez egyértelmű?
15: Végeredmény alapján egyértelmű volt, de a meccset látva azt gondolom, hogy egyáltalán nem. Ugye főleg az első fél időben elég komoly problémáink voltak, nagyon sokszor meg tudtak minket bontani, és az egyáltalán nem úgy nézett ki, mondjuk, ahogy a kupa döntő, ugye, hogy ott is az első fél időben azért viszonylag sokat birtokolt a labdát az Etede, de nem tud helyzeteket kialakítani. Hát most ez a mai napon azért máshogy volt, és jóval többször eljutottak a kapunkék, szerencsére nem tudtak betalálni, 0-0-val mentünk a fél időre, igyekeztünk kisebb változtatásokat eszközölni, hogy a második fél időben már a mi akaratunk érvényesüljön. Ugye azok után, hogy azért egy ilyen megpattanó beadásból sikerült megszerezni a vezetést, nyilván más lett a játék képe, és az azért egy kicsit nyugtatóan hatott. Szerencsére utána meg tudtuk duplázni az előnyt, és a végén még egy harmadikat is sikerült rúgnunk, de hát nyilvánvalóan a másik mérkőzés eredményét figyelembe véve ugye nem lehet nagy az örömünk.
14: Az jutott eszembe, és akkor rákanyarodom már a bajnoki versenyfutásra, hogy a válaszod első része az gyakorlatilag beilleszthető lett volna a szezon során rengeteg hazai bajnoki mérkőzés értékeléséhez, vagy legalábbis valami hasonló. Te hogy érzed, hol és mind ment el ez a bajnoki arany?
15: Hát főként talán ugye ősszel, ahol tényleg vereségeket szenvedtünk hazai pályán, amit mondjuk ugye semmi sem indokolt. Nem volt jó a játékunk, tehát én azt gondolom, hogy itt talán a szezon vége felé utolsó harmadában azért voltak jobb mérkőzéseink és olyan meccseink, amiken azért megmutattuk, hogy mondjuk nemzetközi szinten is miért tudott versenyképes lenni a csapat, de a szezon nagy részében viszont én azt éreztem, hogy a bajnoki kor egyszerűen nem volt meg az a játék, az a minőség, az intenzitás, az a lendület, az a játék, ami ahhoz kellett volna, hogy egy kiegyensúlyozottan és jól szereplő Győrt magunk mögé tudjunk utasítani.
14: A korábbi években is rendre nagyon sportszerűen méltattad azt a bajnoki versenyfutást, amit élvezhettek a szurkolók. Annak ellenére is, hogy ez a Ferencvárosra nézve nem feltétlenül jelentette azt, hogy egyre simább, hanem egyre szorosabb ez a versenyfutás. És idén a Győr tényleg végig tudta vinni ezt a projektet. ezt most megélni sok-sok egyértelműnek tűnő év után neked személy szerint milyen?
15: Nehéz, hát biztam benne, hogy nem kell már ezt megélnem, és így a karrierem végéig kitart az, hogy sorban nyerjük a bajnoki címeket, de ahogy az előbb is említettem, ha az egész szezon nézzük, akkor nem tudom azt mondani, hogy mi érdemeltük volna meg ezt a bajnoki címet. A Győr tényleg jó focit játszott, kiegyensúlyozott volt, gyakorlatilag nem nagyon tudnék rossz periódust mondani ugye a szezonukban, tényleg megérdemelten nyertek, és gratulálunk nekik. Nagyon igyekeztünk, hogy itt a végén esetlegesen forduljon a kocka, de nem volt elég erre már a hátra levő három forduló. Gratulálok a győrieknek, mert teljesen megérdemelten lettek bajnokok, és főleg így ugye, hogy azért próbáltunk rájuk végig nyomást tenni itt a végén. Elbírták, megbirkoztak vele, és végül meg tudták ezt nyerni.
2: Nagy csatát vívott a Paks is, a Debrecen is, a harmadik helyért végül a Paks ért oda, miután legyőzte 3-1-re a Diósgyőr csapatát. A mérkőzésen Hán János duplázott, igaz, egy büntetőt kiadott, tehát a Mesterhármas is meg lehetett volna neki. Szerintem oka nem lehet panaszra. Bobák Róbert kérdezte a 2025-ös 26-os idény bronzérmes játékosát, Hán Jánost.
16: Nagyon gyorsan nyomatékosítottátok, hogy meg akarjátok nyerni ezt a mérkőzést. Dupláztál, kérlek, mesélj a találatokról, és hát majd később a kihagyott 11-esről is.
17: Hát igen, így szerettünk volna belemenni a mérkőzésbe, hogy nyomást gyakoroljunk az ellenfélre. Tudtuk, hogy a Diósgyőr milyen helyzetben van, de nem úgy jöttünk ide, hogy lenézzük őket, hanem 100%-osan a győzelemért mentünk. Ez sikerült, mondhatom azt így utólag, hogy hamar lerendeztük. Nyilván bosszant a kihagyott 11-es, kicsit önző voltam, 2 rugott gól után szerettem volna egy harmadikat is, lehet, hogy át kellett volna engedni, de összességében a lényeg a bronzérem.
16: Újabb érem a bajnokságban. Mit jelent az ideje számotok részen? Nem volt teljesen egyértelmű, hogy az utolsó körben meg lehet a bronzérem, nagyot kellett hajrázni. Évközben azért volt egy kis hullámvasút, de összességében milyen volt ez az idény?
17: Hát igen, egy hullámvasút volt, főleg itt a tavasz. Azt gondolom összességében ez egy nagyon szép eredmény annak fényében, hogy milyen szezon közben milyen állapotban voltunk, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt így egyenesbe jöttünk a végére.
16: És jöttek idén is a Hán János gólok, 11 született ebben az idényben. Hogyan összegeznéd a saját teljesítményed?
17: Hát ahogy a csapatét, fele más, volt benne sérülés is, volt, amikor nem úgy ment a játék, de ahogy a csapatét is, az én egyéni teljesítményemet is örülök, hogy a végére kiegyenesedett.
16: A kommentátori állásban elhangzott, hogy valószínűleg nagyon jó hangulatú lesz a hazafelé út, majd az M3-oson és az M6-oson. Milyen lehet ez az út, mennyire lehet elengedni most már magatokat?
17: Hát most már nyilván el lehet. Tehát vége a bajnokságnak, megszereztük a bronzérmet, úgyhogy igazából minden megvan.
2: Szombaton 7 éves bajnoki címsorozata szakadt meg a Ferencvárosnak. Az NB1 2025-ös 2026-os idényét a Győr nyerte 69 pontot gyűjtve, mögötte a Ferencváros egy ponttal lemaradva, az ETI-et hiába legyőzve lett második. Mögöttük bronzérmes lett a Paks 53 ponttal. Szintén 53 ponttal, de egyel kevesebb győzelme miatt a Debrecen lett a negyedik, aztán az Zalaegerszeg, a Puskás Akadémia, az Újpest, a Kisvárda, a Nyíregyháza és az MTK. Már kieső, 11. helyen zárt 28 ponttal a Diósgyőr, az utolsó pedig a Kazincbarcika lett 22 ponttal.
18: A visszajátszás tábja gratulál a 2025-2026-os magyar bajnoknak, az Eto FC Győrnek, amely július 8-án kezd a BL selejtezőben, egy nappal később kezd, vagyis július 9-én a kupagyőztes Ferencváros az EL selejtezőben, és július 23-án kezdi meg szereplését a konferencialiga selejtezőben a Paks és a Debrecen. Hát ez volt a hét 2026 20. hete a sportvilágában, és ez volt a visszajátszás 2026 május 18-án, melynek végén az adás két társszerűen szerkesztője Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, továbbá a két hangmérnöke Antal Rihárd és Horváth Milán nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
19: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
20: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
19: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Guris Atti Gréta, olimpiai bronzérmes, magyar bajnok, világ és Európa bajnokságon is állt már dobogón. És ha benne vagy egy játékkal kezdenék, mondanék néhány nevet, néhány kifejezést, néhány földrajzi helyszínt, és pár mondatban mondd el, légy szíves, hogy mi jut eszedbe róla, jó? Mihók Attila?
21: Szenvedély.
1: Szenvedély?
21: Igen.
1: Kicsit bővebben?
21: Bővebben. Hát Mihiről ugye azt lehet tudni, hogy nagyon a végletek embere. Ugye aki látta már őt egy mérkőzésen meccselni, az pontosan tudja, hogy azért elég vehemens típus. Igazából ennyi.
1: Bíró Attila.
21: Bíró Attila, hát ugye Birgével még a mai napig azért tartjuk a kapcsolatot. Én azt gondolom, hogy a Birge volt, ha nem az egyik legjobb edzője a női vízlabda válogatottnak, hiszen vele nyertük az olimpiai bronzérmet, és ugye ez az egyetlen érme van eddig a női válogatottnak olimpiáról, úgyhogy én mindenképp azt gondolom, hogy, és ugye 8 évig volt a szövetségnek, vagy a szövetségi kapitány, szóval mindenképpen egy kiemelkedő személyisége szerintem a női vízlabdának. Én személyi szerint nagyon szerettem nála játszani, mindig vevő volt a poénjaimra, úgyhogy azzal tudtam egy kicsit oldani a csapatba a hangulatot, amikor éppen ilyen nehéz napok voltak, vagy nagyon hosszú kondi edzések voltak, de azt gondolom, hogy vele a közös munka az nagyon jó volt és hasznos volt.
1: Ha itt tartunk, akkor a következő Tokió.
21: Na hát Tokióról szerintem nagyjából az egész adást át tudnám beszélni. Nekem az első, amikor így kimondom azt, hogy Tokió, az érzés jut eszembe, amikor először beérkeztem a faluba. Nekem az egy nagyon áhított célom volt, hogy kiussak egy olimpiára, hogy ott legyek, és ez az egész, amikor úgy megvalósult, és ott voltam, és mindenhol föl volt rajzolva az öt karika, és mindenhol azt láttam, hogy iszonyatos élsportolók tömege jelenik meg a faluba, akkor valahogy úgy egy kicsit úgy elérzékenyültem, és azt gondoltam, hogy úristen, most ez a gyerekkori álom, ami eddig csak olyan tényleg álom volt, most ott van kézzelfoghatóan. Úgyhogy tényleg erről nagyon sokat tudnék beszélni, de nekem Tokió volt az a iszonyatosan sok munkának a gyümölcse, hogy ott lehettem, és annak ellenére, hogy ott előtte 11 héttel eltört az ujjam, és akkor még képlékeny volt, hogy akkor úristen, most tudok-e menni az olimpiára, vagy nem, úgy mindennel együtt ott az a pillanat volt, ilyen nagyon meghitt, amikor így beléptünk a faluba.
1: Párizs.
21: Párizsról nagyon sok jó élményem van, mert kicsit azt mondanám, hogy lehet, hogy ezzel most nem leszek kedvenc, de a vízilabdán kívüli része Párizsnak az csillagos tízes volt, tehát minden a vízilabdán kívüli dolgok, maga tényleg a falu, az elhelyezkedés, ahogy edzésekre mentünk, az zseniális volt, az nagyon jó volt, és sajnos az hiányzott igazából, amit mondjuk Tokióba átélhettünk, hogy egyrészt ugye ott vagyunk a négy között, másrészt, hogy éremmel vagy valami kézzelfogható dologgal jöhetünk haza, és sajnos ennek ellenére is azt gondolom, hogyha Párizsba ugye nem sikerült az érem, de ha mégis azt éreztem volna, hogy azt a formát tudjuk nyújtani, vagy úgy játszik a csapat, ahogy mondjuk előtte Dohába, de nem nyerünk érmet, akkor is egy kicsit jobb lelkiállapotba tér haza szerintem mindenki. Én azt gondolom, hogy ez inkább fájó dolog volt mindenkinek, mint sem egy ilyen felemelő világverseny sajnos.
1: Fradi család.
21: Fradi család, hát én bevallom, én nagyon imádok a Fradihoz tartozni, nagyon szeretem a szurkolókat, nagyon szeretem, hogy ilyen sokan kiállnak a meccseinkre, és nem csak akkor, amikor éppen a kupát lehet átvenni, hanem akkor is, amikor nehéz vagy egy vesztes mérkőzés után újra meg kell tölteni a Fradit, akkor is ott vannak a szurkolók, úgyhogy én nagyon hálás vagyok ezen vagy ezáltal is nekik, hogy ott vannak velünk mindig, és igyekszünk mindig meccs után a közös együtt énekléssel és tapsal meghálálni nekik, hogy ott vannak. Én azt gondolom, hogy a Dunajváros után nekem ez a lehető legjobb választás volt. Minden szempontból bevallom kicsit, amikor váltás volt, én nagyon féltem attól, hogy kisvárosból, tényleg egy családias közegből feljövök Budapestre, és nehogy elveszem az érzés bennem, hogy ez az összetartozás érzés, és ez abszolút nem így lett, úgyhogy jogtalan volt a félelmem, hanem inkább az, hogy egy új családot kaptam az által a Dunajvárosi után, úgyhogy én tényleg nagyon, nagyon szeretem azt az egész közeget, vagy amikor lemegyünk a Fradira, és a többi sportoló is gratulál az előző napi mérkőzéshez, és valahogy ez ilyen nagyon, nagyon jó atmoszférát ad a Fradinak.
1: Ennyi kifejezésünk volt, úgyhogy folytassuk veled, és egy picit talán maradjunk is a Ferencvárosnál, mert hogy olvastam egy nyilatkozatot pont a klubváltáskor tőled, ami úgy szólt, hogy azért jövök a Ferencváros, hogy bajnok legyek. És ez nagyjából össze is jött. De olyan sok időt eltöltöttél Dunaújvárosban, hogy ahogy említetted is, kellett, hogy legyen benned egyfajta, nem félsznek nevezném, hanem egy ilyen egészséges kíváncsiságnak, hogy mi lesz majd idézőjelben a nagyvárosban. Hát előtte azért a világot többször bejártad körbe-körbe, de hogy mertél belevágni ebbe?
21: Hát ez egy nagyon, nagyon nehéz döntés volt. Nyilván aki ismer annyira, vagy ilyen közelebbről ismer, az tudja, hogy én azért nagyon szerettem Dunaújvárosba felnőni, tehát magát azt, hogy a sportot ott nagyon imádom, nagyon szerettem azokat a játékosokat, akikkel együtt játszottam akkor, tényleg az egész utánpótlás korosztállyal szoros kapcsolatunk van, hiszen többször voltunk náluk edzést tartani, ők ugye folyamatosan jártak ki a mérkőzéseinkre, tehát ez egy nagyon, nagyon jó, és tényleg nagyon családias közeg volt, és nagyon sokszor ugye mondjuk ezt a család szót, de ez egy tényleg egy olyan közösség volt, ahova lement az ember, és minden nap kaptam rajzokat. Minden nap odaszaladt valaki, hogy úristen, ő most a négyes sapkába fog játszani hétvégén, ő most mindenképpen a suliba kellett írni, hogy ki a példaképed, ők engem írtak, és nekem ez egy olyan pozitív visszaigazolása volt, hogy én egy kicsit inkább attól féltem, hogy ez a varázs fog így Pesten elveszni, hogy valahogy nem lesz meg az a kapcsolatom a fiatalabb játékosokkal, vagy akár ugye a szurkolókkal, amit említettél, és hál' Isten, ugye nyilván most már így utólag tudom, hogy azért vagy ettől kár volt tartani. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz pillanat volt, mert nyilván ott volt egy megszokott rutin, akár a csapaton belül, akár az edzővel való kapcsolatom, akár maga az egész taktika, tehát ez egy megszokott dolog volt, de mégis azt éreztem, hogy valahogy úgy egy kicsit olyan monotonná vált a végén, és ilyen nem jó értelmében túl szokványos volt minden, és egy kicsit arra vágytam én is, hogy egy új edzőnek, egy új csapatnak meg tudjam újra mutatni azt, vagy egy új szurkolótábornak, hogy én miért is vagyok az a Gurisetti Gréta, és szerettem volna nyilván bajnokságot nyerni, ez volt a másik legnagyobb vágyam, ami sajnos Dunaújvárosban 14 év alatt úgy nem jött össze, pedig nagyon sok döntőt játszottam, de sajnos egyszer sem úgy alakult a vége, hogy szerettem volna, és hál' Isten most a Fradiba ez tavaly ez most megtört.
1: Mi volt a dunaújvárosiak első reakciója, amikor bementél, és mondtad, hogy hát én Budapestre igazolok a Ferencvárosba?
21: Hát sajnos nem volt túl jó ez az egész átmenet. Nyilvánvaló, hogy ők se szívesen engedtek el, de erről inkább most talán csak rosszabbat tudnék mondani, mint jót, de mindegy, talán annyi, amit így megemlítenék így utólag most már, hogy én nagyon szerettem volna, vagy szerettem is ugye ezt a csapatot, és szerettem volna egy elköszönni tőlük, úgyhogy én akit csak lehetett, meghívtam egy hát ilyen búcsúztatónak mondhatjuk az uszodába, és nagyon sokan eljöttek, és tényleg a polgármestertől kezdve azok az újságírók, vagy azok a tényleg ilyen szakmai stábból az emberek, meg az utánpótlás csapat ott volt, és sajnos a saját csapattársaim meg nem. Valamiért az edzőnk úgy döntött, hogy nem engedni el őket, hogy így oda jöjjenek, úgyhogy talán ez volt az egyetlen ilyen fájó pont ennek az egésznek, viszont az kárpótolt, hogy a több száz gyerek meg ott volt, és tényleg nagyon szívesen velem töltötték ezt az időt.
1: Erről a több száz gyerekről, meg a rajzokról eszembe jut egy másik mondásod. Egyszer azt mondtad, hogy mindössze 18 éves voltál, amikor odajött hozzád egy kislány, és azt mondta, hogy te vagy a példaképed, és ezzel nem hogy a napodat, de a hetedet, hónapodat is bearanyozta. Ennyire fontos neked, hogy a kicsik is észrevették azt, hogy te tulajdonképpen mit sugárzol ki?
21: Hát eléggé, igen. Én úgy nőttem fel, ugye, aki apukámról nem tudná, ő többszörös világbajnok, ugye paralimpikon, neki sajnos egy olyan balesete volt, hogy egy buvárpalack felrobbant, és térdalat elveszítette a lábait, de de én úgy nőttem föl, ugye, hogy ő mindig egy tök jó példa volt előttem. Tehát, hogy ő mindig egy olyan személyiség volt, aki annak ellenére, hogy mi történt vele, soha nem láttam rossz kedvűnek, soha nem láttam otthon ülni, soha nem láttam így magáboroskodva, hanem mindig pont azt láttam, hogy reggel ő felmegy, és, vagy felkel és csinálja a dolgát, hogy elmegy edzésre, állandóan viccelt velünk, hogy kifogyott a teljes doboz, akkor feltöltötte vízzel, és akkor nem tudom, reggel, amikor a műzlidre töltötted rá, akkor vízzel töltötted, rengeteg ilyen dolgot tudok mesélni róla, és előttem mindig egy olyan személyiség volt ő, hogy a nehézségek ellenére ő igenis egy életvidám ember maradt, és én nagyon szerettem volna ezt, vagy akár akaratlanul is, vagy tudattalanul is ezt visszaadni mondjuk a gyerekeknek azáltal, hogy én mondjuk milyen példát mutatok, vagy akár tényleg így lemenni hozzájuk edzést tartani, és ott milyen hangulatot tudok nekik csinálni. Úgyhogy igen, én nagyon szeretem, amikor egy olyan közegben vagyok, ahol tényleg mindenki így motiválja a másikat.
1: Tegyük ezt egészen pontos zárójelbe, ugye édesapád Gurisati Gyula, ő ugye búvárúszásban volt sokszoros világbajnok, történt ez a szörnyű baleset, és utána a parasportlövők között is megállja a helyét, lett olimpikon, és tartottok is egy világrekordot ti ketten, hogyha jól emlékszem.
21: Igen, ugye Tokióban volt az először, vagy hát Tokióban fordult elő az, hogy ha jól emlékszem, hogy 100 év után apja, lánya páros szerepelt, ugye ő a paralimpián, én az olimpián, és ugye most Párizsban most már mondhatom azt, hogy dupla rekorderek vagyunk, úgyhogy nyilván erre mind a ketten nagyon büszkék vagyunk, mert ez egy ilyen vágyunk is volt. Még a Rio volt az első olyan, én akkor még azért elég fiatal voltam, de Rio volt az első, amit így kitűztünk, hogy úristen, de jó lenne, és milyen vagány dolog lenne, hogy tényleg a fialánya ott van az olimpián. Tokióban ugye ez megvalósult, úgyhogy tényleg így... Tehát nem is tudok más mondani, hogy ugye nővérem is például világbajnok búvárúszásba, anyukám minden mérkőzésen, vagy sporteseményen ott van, tehát hogy tényleg, hogy az egész családunk valahogy egy ilyen nagyon jól működő ilyen kis motor, és mindenkinek megvan benne a saját dolga, hogy ő miben a legjobb, de amikor csak tudunk, ott vagyunk a másik mellett, és támogatjuk.
1: Gurisati Grétával beszélgetünk, akinek meglett a hőnállított magyar bajnoki címe, és beszélgettem itt kollégákkal, és kigyűjtögettük azokat a meghatározó neveket, akik a Fradiban játszanak veled, és az volt mindenkinek az egyetértő véleménye, hogy hát így könnyű. Mondom a neveket, Neszmély Boglárka, Váji Vanda, Keszthely Rita, Lejmeter Dóra, Kuna Szonya, Szilágyi Dorottya, Gurisati Gréta. Hát ezzel a csapattal edző nélkül magyar bajnok lennék, mondta az egyik technikus nálunk.
21: És ugye még vannak ugye a külföldiek is. Hát igen, mondhatjuk ezt, hogy könnyű, de azért a sport történetében azért már hallottunk olyat, hogy a legjobban úgymond összevásárolt csapat nem tudott elérni egy minimálisan kitűzött célt, mert valamiért a csapat kohézió nem olyan volt. Úgyhogy ugye, mint csapatkapitány, nekem ez egy nagyon nagy feladatom is volt, és egyébként bevallom, nem is főleg idén volt ez nagyon nehéz, vagy nehéz, hanem a tavalyi évben, hiszen volt egy edzőváltás nálunk is, ugye több új játékos is jött, és amikor én belekerültem ebbe a csapatkapitányi pozícióba, egyébként már előtte nyáron, anélkül, hogy tudtam volna, hogy ilyen leszek a csapatkapitány, összeírtam, nem tudom, legalább 40 dolgot, hogy mi az, amit biztos, hogy nem szeretnék, és mi az, amit biztos, hogy szeretnék. És úgy voltam vele, hogy bárki is lesz a csapatkapitány, én ezt így odadom neki. Aztán így utólag azt mondom, hogy hál' Isten úgy alakult, hogy én lettem, mert nagyon is élvezem ezt a szerepet, és a lányoktól is ez a visszaigazolás, hogy jól is csinálom, úgyhogy nyilván ez egy nagyon nagy érték, hogy ilyen szintű játékosok mondják ezt nekem, és érzem felőlük a bizalmat. Úgyhogy az eleje volt úgymond ennek az útnak nehéz, most inkább azt mondom, hogy mindenki már van annyira érett, és van annyira tudatos ebbe a csapatba, hogy apró kis terelgetésekkel vissza a középvonal felé, ez igazából már csak így tényleg nekem is így könnyebbség. Nyilván vannak nehezebb időszakok, vagy amikor olyan események vannak, nekem is előbb le kell reagálni bizonyos dolgokat, de összességében azért tényleg egy ilyen csapatnak az élén lenni az álomszerű.
1: Volt még egy érdekessége ennek a bajnoki címnek, ugye szokták mondani, hogy söpréssel nyertétek meg, de a mérkőzés előtt, talán az utolsó, a harmadik sorsdöntő mérkőzés előtt volt az edzőtöknek egy mondata, ami úgy hangzott, hogy 25 évvel ezelőtt én is itt lettem magyar bajnok, úgyhogy léci, léci. Valahogy így volt?
21: Igen, ugye Márko ezt egy csomószor elmondta nekünk, hogy mennyire jó lenne, ha most 25 évet is milyen kerek, és akkor én meg erre gondoltam, hogy aha, jó, köszi, én meg már nem tudom hány döntőt játszottam, én is léci, léci, igen. Úgyhogy abszolút egyetértettem vele, hogy én is most már nagyon szeretném ezt a címet így megnyerni. Egyébként én az utolsó meccs előtt én a lányoktól, vagy a lányoknak azt mondtam, hogy én tök őszinte leszek, nekem fogalmam sincs ahhoz, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki bajnok legyen, mert ha tudnám, akkor legalább egyszer már ezen kívül nyertem
1: hát igen,
21: volna.
1: Hét bajnoki döntőn voltál második végül is.
21: Így van, és ebből volt én, ami 5 méteres párbajban volt, ami hosszabbításban még ugye korábban, amikor volt még ilyen, úgyhogy volt, amikor az utolsó egy másodperces kapott góllal nem lettünk végül bajnokok, tehát azért nekem is nagyon sok ilyen nüanszom múlt már ez a cím, úgyhogy én is a lányok felé nem a léci-lécit használtam, én egy kicsit keményebb szavakat használtam az öltözőbe, de én azt gondolom, hogy a három meccsből egyik sem volt kérdés, és nagyon jó volt azt valahogy így megérezni, hogy úgy de kár, hogy csak három meccs van. És hogy úgy volt, hogy az első meccs után is, tehát nem az volt, hogy oké, jó, ez most megvan, hogy valahogy a kövit éljük túl, vagy ilyesmi, hanem hogy valahogy olyan flowba került a csapat, amit én már régen éreztem így csapatként, hogy így játszunk. A Fradiba talán ez volt az első, amit ennyire ilyen extázisba játszottunk végig egy csapatként, úgyhogy tényleg így a harmadik meccs után nyilván az egy euforikus pillanat volt, de úgy utána, amikor hazamentem, és úgy kicsit leültem, akkor úgy sajnáltam, hogy vége, és így játszottam volna még.
1: Ha már Matajs Márknál az edzőnél tartunk, Varga Dániel járt itt néhány nappal ezelőtt a stúdióban, és azt mondta, hogy a vízilabda tulajdonképpen nagyon egyszerű játék, hogyha fizikailag a csapatok a topon vannak, akkor utána csak szellemi történésekről van szó. És egy nagyon érdekes dolgot mondott, és a véleményedre lennék kíváncsi, azt mondta, hogy van olyan edző, aki keretek között szabadon engedi a játékosait játszani, hadd élvezzék a játékot. Tehát megszabja, hogy kell, de azon belül hagyja a játékost. És van a másik fajta edző, aki keretek között, de szabályozottan játszatja a játékosait. Te gondolom megélted mind a kettőt. Melyiket szereted jobban, azt, hogy kreatívan te azt csinálsz, amit akarsz, vagy mindig, amikor követni kell azt, amit mondott az edző, azt az utasítást?
21: Egyetértek egyébként azzal, amit a Dani mondott. Szerintem sokszor ez játékosok közötti képességkülönbség is. Tehát nyilván most így egy kicsit lebutítva, hogy nem mindenki tud annyira jól rögtönözni, nem mindenki tud annyira váratlan megoldásokat jó időben jó dönteni, és sok játékosnak az a stabilitás ad ilyen magabiztosságot, hogy tudja, hogy pontosan minden mozdulat le van rajzolva, le van kottázva, és hogy neki azt kell végigjátszani. Viszont nagyon sok olyan játékos van, és én azt gondolom, hogy ebből van egyébként kevesebb, meg talán ettől lesz valaki igazán nagyon jó, vagy ugye pont emiatt azért van, hogy van, aki így elmegy egy mérkőzés. Én egyébként annak a pártjában állok, hogy lehessen mindenfajta váratlan megoldást. Nyilván, ahogy idősödök, azért én is belátom, hogy mi az a váratlan megoldás, amiben több a rizikó, mint amennyinek mondjuk esélye az, hogy mondjuk egy jó megoldás szülessen. Tehát nyilván ezt én azt gondolom, hogy csak a korral méri föl az ember. Viszont nagyon sok olyan játékos van a női mezőnyben, akár a spanyoloknál, én őket emelném ki, akik tényleg így olimpiára mindig hoztak egy 16-17 éves játékost, akiben úgymond nincs félelemérzet, gondol egyet lő, és általában ezek bejönnek, és én azt gondolom, hogy a spanyol válogatott nagyon sokszor ebből tudott olyan helyzeteket, vagy olyan helyezéseket akár olimpián kihozni, amit mondjuk nekünk is el lehetne tanulni, hogy az a fiatalos lendület, az a kicsit eszetlenség, de pont amiatt, mert egy olyan váratlan dolog, amire nehéz reagálni, az ha bejön, akkor tényleg az egész csapatot magával rántja, hogy úristen, az a kis már bocsánat, szoros 16 éves, ilyen szemtelenül lőtt egy elnézős gólt, akkor nehogy már ne nyerjük meg ezt a meccset, és szerintem ezt a spanyolok nagyon jól át tudták venni. Én azt gondolom, hogy most már mi is próbáljuk, úgyhogy én abszolút ennek a pártján állok, viszont tényleg így ez az edzőnek a feladat, hogy ki az a játékos, akinek egy kicsit talán ezt jobban engedi, vagy ki az a játékos, akinek kifejezetten úgy megvan mondva, hogy ő általában ezekből a helyzetekből jó döntést hoz, és ki az, akinek mondjuk ez egy frusztrációt okoz, hogy nem tudja, hogy mi fog történni. Tehát egy csapaton belül ez szerintem egy nagyon érdekes kérdés, mert a játékosok között is szerintem elég megosztó vélemények vannak. Én például tudom kifejezetten, hogy a Leimeter Dóri ugye az egyik legjobb barátnőm, ő akkor érzi jól magát a vízbe, ha pontosan tudja, hogy mi a feladat, mi a védekezés, mi a támadás, és mik azok a lépések, amiket meg kell csinálni, úgyhogy tudom, hogy ő meg ebbe komfortos.
1: Ha már a spanyolokat említetted, de soha nem merült fel, hogy esetleg külföldre szerződj?
21: De, pont szabad elve, ugye a spanyol szerintem az egyik valaha volt legjobb csapat. Többször is volt róla szó, többször is hívtak, viszont akkor nagyon-nagyon Dunajvárosba gondolkodtam, és akkor semmiképp nem akartam elmenni. Amikor megjött a váltás, akkor meg valahogy, ugye addigra meg már a férjemet, meg is, vagy akkor még csak a párom volt, megismertem, és akkor nem szerettem volna már úgy akkor külföldre menni, így nélküle, úgyhogy igazából onnantól meg ugye a Fradi, és most már én azt gondolom, hogy nem tervezek máshova menni.
1: Ha már a férjedet említetted, ő is ugye a vízilabda kötődés, és megnéztem az Instagramon azt a kis filmecskét, ami az esküvőtökről készült, hogy a Pakson volt a buli. Igen. Hát az komoly volt, azt te szervezgetted előtte.
21: Igen.
1: Ugye, azt tudni kell, hogy azt a helyet egy korábbi kajakkenus működtető, ugye Kozmán Györgyről beszélünk, és valami elképesztő millió, ami ott van, de hogy jött össze, ott elég sokan voltatok.
21: Igen, hát ugye úgy volt, hogy előtte volt a világbajnokság, úgyhogy én a negyed döntő előtt szerintem egy pár órával még az ülésrendet így írkáltam össze, és küldtem el ugye a vőlegényemnek, hogy na jó, akkor figyelj, ez az utolsó, végleges, és akkor igen, az úgy szerintem vicces tud lenni, amikor egy ilyen sportoló tudja, hogy hazaér, és akkor jó, két hét múlva egyébként esküvön van, tehát hogy azért jó lenne, hogyha egyébként azzal is egy kicsit foglalkozna az ember. Erre egyébként nagyon tudatosan készültem, úgyhogy hál' Isten egyik irányba se villent el a balansz, úgyhogy amikor a vízlabdára kellett figyelni, akkor azon volt a hangsúly, amikor az esküvőre, akkor azon. Úgyhogy hál' Isten ez nem okozott ilyen nagy bonyodalmat, de nagyon jó hangulat volt, és nagyon jó buli volt, és bármikor újra élném azt a napot, úgyhogy nem is tudom, szerintem fél hétkor, vagy valahogy így feküdtünk le, vagy akkor ültem le egyáltalán először, úgyhogy nagyon, nagyon megünnepeltük azt a hétvégét.
1: A vízilabdázó Gurisatti Gréta a vendégünk. Három nyilatkozatoddal szembesítenélek, mert nagyon tetszett, de ez komoly. Nagyon tetszett, amit mondtál. Egyébként időben nem ugyanakkor. Az első így szól, fiatalabb koromban százszor nekirontottam ugyanannak az ajtónak, és századjára nagy nehezen sikerült betörnöm. Most csak kétszer futok neki, hátrébb lépek, és megnézem, van-e mellette egy nyitott ablak. Mire gondolt a költő?
21: Hát szerintem ezt majdnem mindenki elmondhatja magáról, hogy fiatalként, pláne fiatal élsportolóként azért van, hogy mindenki, vagy hogy úgy gondolja, hogy oké, ha mának élünk, és mindent egy lapra, és most mindenen átmegyek, nem érdekel, hogy mi meg hogy történik. Ez kifejezetten ugye ez arra vonatkozott, ez a mondásom, hogy nagyon sokszor van, vagy volt olyan, hogy egy csapatban én voltam a góllövő. Tehát ki volt mondva, hogy nekem az egyik erősségem, én abba vagyok ügyes, hogy nekem gólt kell lőni. És nyilván, hogyha próbálkozik az ember, és úgymond a csapattársa is, a közönség is, az edző is tőle várja azt, hogy na, jöjjön már meg az első gól, és akkor induljon el az egész. Én egyébként bevallom, én nagyon élveztem ezt a szerepet, viszont nyilván én is olyan vagyok, vagy mindenki olyan, hogy nem minden nap az ő napja. És ez kifejezetten arra szólt, hogyha lövés, lövés, lövés, és egyszerűen az Istenél se akar bemenni, mert van ilyen nap, hogy az Istenél se megy be, akkor egy idő után már tudtam azt, hogy oké, jó, akkor még két lövőcsel, és akkor hát, ha van valaki üresen. Vagy hát, ha valakiről beugrottak. Vagy teszem azt fel, már egyébként már mindenki már víz alatt van, hogy akkor ne egy nagyon erőset akarjak lőni, hanem egy nagyon picike, ilyen kis ejtésíves gól is nagyon jó. Szóval, hogy ez kifejezetten arra volt, ez a korral jár, hogy igenis az ember, ahogy idősödik, megtanulja egyrészt magát kezelni, megtanulja azt a stressz helyzetet kezelni, és megtanulja azt, hogy nem mindig lehet minden ugyanúgy, ahogy ő szeretné, hanem van, hogy az ellenfél is jó játékos, a kapufa mindig rossz helyen van, és a többi.
1: Akkor ugyanerre vonatkozott az, hogy figyelem magam, és tudom, milyen következményekkel jár, valamit túlzásba viszek. Igyekszem tanulni a saját hibáimból.
21: Hát igen, ugye pont ebből adódóan, mert én is egy idő után elvártam magamtól, hogy én vagyok az, akinek 4 gólt kell lőni, egy meccsen különben nem nyerünk, és nyilván az nagyon megviselt, ha ez nem jött össze, és nem nyertünk. Az sokkal inkább el tudom fogadni, ha nem lövünk 4 gólt, de nyerünk, az igazából sosem nagyon érdekelt, de a vereséget azt nagyon rosszul tűröm, azt is talán most már, ahogy idősödöm, azt el tudom most már lassan fogadni, de most lehet a családom röhög otthon, hogy aha, jó, akkor most nézzük meg a szentestei társaspartit, hogy akkor el tudom elviselni, hogyha más nyer. Szerintem egy év sportoló se szeret veszíteni semmibe.
1: Azt, hogy mennyire tervezed a jövőt, azt össze tudnám foglalni egy szlogenbe, vagy brandbe, ez pedig a Greita by Guri Satti. Erről mondj valamint, mert azt figyeltem, hogy talán 62 000 pár száz követőd van az Instagramon, és ott nagyon kedvelik ezt a márkát. Mi ez az egész?
21: Hát ugye létrehoztam egy saját ruhamárkát, a Greita by Guri Sattit, ahogy mondtad. 2022 óta van egyébként a ruhamárka. Akkor a hazai vizes világbajnokságra készültek úgymond az első termékek, ahol ilyen nemzeti színű pólók, szurkolói sálak és a többi volt, és hál' Isten már azon a világbajnokságon egyébként többen is a nézőtéren ebbe voltak, szóval az már
1: egyébként a magyar zászló pont belefér a logóba.
21: Igen, tök véletlenül. Igen, így van, úgyhogy azok voltak úgymond az első ilyen termékek, de a legelső termék az viszont az volt, hogyha már így a kapcsolódást keressük, hogy egy anyuka megkeresett még Dunaújvárosban,

0: És így gyakorlatilag nincs meg az a játékidő, nincs meg az a kicsi kikapcsolódás, és ezt ilyen nagyon kedvesen, ilyen nyíltan így 9 évesen így elmondta nekem, hogy neki nincs magánélete, és egyébként iszonyatosan cuki volt, úgyhogy én ezt valamennyire szépen így az anyukájának próbáltam elmondani, hogy nekem miket mondott, nem kiveszélve, de inkább segítve ezt az egész anyalánya kapcsolatot, és az anyukája elsírta magát, hogy ő nem is vette észre, hogy ennyire leterheli a kislányát, és hogy tök igaza van, és hogy 9 évesen miért nem hagyja még többet játszani, meg hogy tényleg, hogy valahogy ez a sok külön óra is, én azt gondolom, hogy nagyon jó, meg a szülő nyilván nagyon jót akar a gyereknek, de egy 9 évesnek lehet, hogy a plusz 2 angol óra, meg a zene óra, meg a rajztábor az nem ad annyit, mint mondjuk egy óra játszás csak otthon a szobádba, és akkor csináltattam egy ilyen kis motivációs hátizsákot, amire egy csomó ilyen apró ilyen motivációs szót szedtünk össze egy a barátaimmal, meg a szüleimmel, és akkor egy ilyen kis táskát így legyártottam neki, és akkor odaadtam neki, hogy amikor nincs kedve, akkor ezt a táskát így vegye elő, és akkor abba pakolja bele ugye az edzéstuccot, vagy a sulisztuccot, és hogy azzal menjen el otthonról, és ez annyira jól bevált egyébként, hogy ez az egyik legjobban fogyó darabunk azóta is a ruhamárkánál, úgyhogy ennek is van egy ilyen háttértörténete, tehát nem is ez egy ilyen kitalált dolog, hanem hogy ez tényleg így alakult, és ugye ezért is érzem azt, hogy a gyerekektől kapom én is a legtöbb motivációt, a legtöbb szeretetet, és szeretnék valahogy én is nekik is visszaadni valamit.
1: Úristen, Gréta, köszönjük szépen!
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: A Vasas lett a labdarúgó NB2 bajnoka. Újabb támadás sorozat érte Ukrajnát. Kellemes tavaszi idő lesz. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
2: Sporthírek.
3: Bár a magyar férfi kézilabda válogatott 31-30-ra győzött Szerbia ellen a világbajnoki selejtező veszprémi visszavágó mérkőzésén. Összesítésben azonban egy góllal a szerbek bizonyultak jobbnak, és szereztek indulási jogot a jövő januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. Nemzeti csapatunk így már csak abban bízhat, hogy megkapja a Nemzetközi Szövetség 2 szabad kártyájának egyikét, amivel ott lehet a VB-n, de a 2028-as Los Angeles-i 5-karikás játékokra a következő Európa-bajnokságra is kijuthat együttesünk. 4. helyen végzett az Esztergom női kézilabda csapata az Európa Ligában, miután a dijoni 4-es döntő bronzmérkőzésén 35-30-ra alul maradt a dán Viborggal szemben. A trófeát a házigazda francia Dijon hódította el, amely a fináléban félidei 9 gólos hátrányát ledolgozva 29-25-re múlta fölül a Faragó Lucát, Kucora Csengét és Szabó Annát is foglalkoztató címvédő német Türingert. A feljutást már korábban bebiztosító Vasas lett az aranyérmes a labdarúgó NB2-ben, miután az angyalföldiek a 30. zárófordulóban 2-1-re legyőzték az Ajkát az Illovszki stadionban. A szintén a bajnoki címért harcoló Budapest Honvéd meglepő 4-1-es vereséget szenvedett a Szőnyi úton a BVSC-től, így a kispestiek végeztek másodikként. A Vasas 64 ponttal zárt az élem, a Honvéd 59 pontot gyűjtött. Mindkét fővárosi csapat 3 év után jutott vissza ismét az élvonalba. A svéd Jakob Söderqvist nyerte meg a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, amelynek záró napján a Balatonalmádi és Veszprém közötti 5. 147 kilométeres szakaszán a belga Tim Merlier győzött. Az összetettben a legjobb magyar sportolónak járó fehér trikót a 9. helyen végző Walter Attila érdemelte ki, Petter Eriket pedig a legjobb hegyi menőként a piros trikó illette meg.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Sulyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő viszont fenntartja azt az álláspontját, hogy mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzet egységét. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonált

0: telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, az első alkalom online zajlik majd. A terce vezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Ismét több mint 500 drónnal támadt ukrajnai célpontokat az orosz hadsereg. Bár az eszközök többségét a légvédelem megsemmisítette, így is csak nem 30-an megsebesültek, főleg Nyipróban és Odesszában. A két térségben több lakóház, civil intézmény és ipari létesítmény is megrongálódott. Közben az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi-tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krími híd vasúti forgalmát. Földrengés rázta meg Dél-Kínát, két ember meghalt, négyen megsérültek. A Kuangxi régióban több mint 7000 embert kitelepítettek. Az 5,2-es erősségű földmozgás mintegy 8 kilométeres mélységben történt. Legkevesebb 13 épület összeomlott, több helyen földcsuszamlások akadályozták a közlekedést.
1: Közlekedés.
0: Az M0-es déli szektorán az M5-ös felé a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában az aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat. Kerülni a 6-os főúton keresztül lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül, az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Nem vívta ki a világbajnoki részvételt a magyar férfi kézilabda válogatott. A Vasas lett a labdarúgó MB2 bajnoka. Második meccsén is kikapott férfi jégkorong válogatottunk az elit világbajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Bár a magyar férfi kézilabda válogatott 31-30-ra győzött Szerbia ellen a világbajnoki selejtező veszprémi visszavágó mérkőzésén, összesítésben azonban egy góllal a szerbek bizonyultak jobbnak és szereztek indulási jogot a jövő januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. Nemzeti csapatunk így már csak abban bízhat, hogy megkapja a Nemzetközi Szövetség két szabad kártyájának egyikét, amivel ott lehet a VB-n, de a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra a következő Európa-bajnokságról is kijuthat együttesünk. Krakowski Bence háromszor vette be a szerbek kapuját, a tatabánya bal szélsője berőlemesének nyilatkozott.
2: Arra bármiféle magyarázatot te már találtál, hogy az 55. perc után miért nem tudtunk gólt szerezni?
3: Elég nehéz most mit mondanom, nem is nagyon tudok erre válaszolni. Biztos, hogy megnézzük majd a videót, hogy mink kellett volna változtatnunk, és sem aki talál majd valamit a következő mérkőzésre, és úgy gondolom, hogy erősebben fogunk majd újra pályára lépni.
2: Bent a pályán éreztétek, hogy valamit változtatni kell, de nem megy, vagy nem éreztétek, hogy mit kellene változtatni, hanem menjünk a végén majd bedarál.
3: Hajtott mindenkit a szíve, a lelke, megpróbált mindenki kitenni mindent a pályára, ami benne van. Sajnos voltak olyan helyzetek, amikor a szerbeknél valaki egy pluszt hozzá tudott tenni nekik, és talán ez lehetett az, hogy nem tudtunk ellépni mindig.
2: A szerb csapat, ez jobb, mint a magyar csapat? Nyilván most az eredmény alapján igen, de azért az utóbbi időben nem úgy szerepeltek világversenyeken, de azért ez egy nagyon jó csapat, nem? Tehát szégyenkezni semmiképpen nem kell, hogy alul maradtunk velük szemben, még hogyha nagyon szomorúak is vagyunk most.
3: Nem egy egyszerű csapat, nagyon jó játékosaik vannak, és ahogy említetted, nem mindig úgy jött nekik össze a lépés mostanában, ahogy nekünk akár, de nem szabad szégyenkeznünk, mert szomorúak vagyunk, hogy most nem jött össze ez a VB-re kijutás, de mindenképpen fel fogunk állni belőle.
1: A negyedik helyen végzett az Esztergom női kézilabda csapata az Európa Ligában, miután a dijoni 4-es döntő bronz mérkőzésén 35-30-ra alul maradt a dán Viborggal szemben. A trófeát a házigazda francia Dijon hódította el, amely a fináléban félidei 9 gólos hátrányát ledolgozva 29-25-re múlta fölül a Faragól utcát, Kucora Csengét és Szabó Annát is foglalkoztató címvédő német Thüringert. Kovács Anett 4-szer talált be a dánok kapujába, a jobb szélsővel német Kornél beszélgetett.
4: Amit így felépítettünk, lépésről lépésre haladtunk. Nagyon büszke vagyok a lányokra, mert nagyon sok munkát belefektettünk. Ez most sajnos így alakult, de attól függetlenül meg próbáltunk ebbe az utolsó mérkőzésben mindent beletenni.
5: Mennyi szufla volt? Mert úgy tűnt nekem 20 percig, hogy van szufla. Az első félidő utolsó 10 percig úgy tűnt, mintha se szufla, se fej nem lenne már hozzá elég, mert ott hirtelen ugye 6-ra nőtt a különbség.
4: Igen, ez így van. Én láttam már, hogy fáradtak vagyunk, és nem tudtunk a beálló játékot zárni, és emiatt is így a labdamozgás, tehát az, hogy a labda nélkül elindultak, nem tudtuk a vérekezésbe ezeket megoldani, és ez megbüntette, és emiatt is nagyon sajnálom, de hát próbáltunk felzárkózni, meg minden erőnket beletenni.
5: Sikerült is, mert a második félidőt egyébként sikerült megnyerni, még hogyha ezért nem osztanak semmilyen komolyabb színű érmet, mégis van ugye egy ilyen emlékérem a nyakadban. Mit jelent ez első bálózóként ennek a csapatnak, amelynek az átlag életkora egyébként számtelenül fiatal, és remélem, hogy nem vállalok fel túl nagy kockázatot, azt mondom, hogy valószínűleg nem az első ilyen megméretetése volt. Ahogy az utolsó, inkább így akartam mondani.
4: Igen, így van. Tudjuk nagyon jó, hogy nagyon sok fiatalból áll ez a csapat, és büszke vagyok rájuk, hogy ideig is eljutottunk. Amik ezen a két mérkőzésen voltunk, ebből tanulni kell, és fejlődni kell tovább.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A feljutást már korábban bebiztosító Vasas lett az aranyérmes a labdarúgó MB2-ben, miután az angyalföldiek a 30. záró fordulóban 2-1-re legyőzték az Ajkát az Illovszki stadionban. A szintén a bajnoki címért harcoló Budapest Honvéd meglepő 4-1-es vereséget szenvedett a Szőnyi úton a BVSC-től, így a kispestiek végeztek másodikként. A Vasas 64 ponttal zárt az élen, a Honvéd 59 pontot gyűjtött. Mindkét fővárosi csapat 3 év után jutott vissza az élvonalba. A harmadik helyét már korábban megszerző Kecskemét 3-0-ra kikapott Soroksáron, a másodosztálytól búcsúzó Budafok Székesfehérváron győzött 3-1-re a Videoton ellen, a másik kieső Békés Csaba pedig Mezőkövesden nyert 1-0-ra. További eredmények: Kozár Mislány Karcag 2-1, Szeged Csákvár 0-1 és Tiszakécske Szentlőrinc 1-2. Az ezüstérmes Budapest Honvéd vezető edzőjét, Feckó Tamást Farkas Márton szólaltatta meg.
6: Az elmúlt percekben picit megállt az idő, vagy át tudta adni magát ennek az egészen különleges hangulatnak itt a Honvéd tábora önt érteti percek óta.
7: Köszönöm szépen a csapat nevében is ezt a szeretetet, amit kapunk. Ez fantasztikus. Kívánom minden edzőnek és játékosnak, hogy ilyen tábor előtt tud játszani. Ez egyszerűen hihetetlen érzés.
6: A szereteten túl leginkább mit kapott itt a Honvédnál? A szurkolóktól, a klubtól, a csapattól?
7: A Honvéd az egy különleges közeg, hiszen a bizonyítás, ha dolgozol a címerért a klub, akkor azt meghálálják. Lehet bármilyen eredmény is, de látni kell a szurkolóknak azt, hogy te megteszel mindent annak érdekében, hogy a klub felemelkedjen. A másfél évben sikerült a bajnokság utolsó helyéről NBA-be felmenni a csapattal. Ez a játékosok érdeme, ugyanúgy, mint a stábtagoké. Mindenki nagyon becsületesen és sokat dolgozott ezért.
6: Közeljövőjét azt hogyan látja, mennyit tud már az elmúlt napokban, elmúlt hetekben, sok minden pletyka napvilágot látott, és talán a szurkolók reakciójából is érződik, hogy itt azért van valami a levegőben.
7: Ezt nem tudom, kell kérdezni. Nekem élő szerződésem van, új értékeseket kell benne kérdezni.
1: Nem hosszabbítja meg június végén lejáró szerződését Ádám Martin, a labdarúgó NB1-ben bronzérmes Paks támadója. A 31 éves, 28-szoros válogatott játékos iránt az NB2-ben szereplő Szeged érdeklődik.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A finnek elleni szombati 4-1-es vereség után tegnap Ausztriától 4-2-re kapott ki a magyar férfi jégkorong válogatott a Svájcban zajló elit világbajnokság második fordulójában. Nemzeti együttesünk legközelebb holnap 20 óra 20 perctől a bemaradás kiharcolásáért a legfontosabb összecsapáson, a szintén pont nélkül álló Nagy-Britanniával találkozik. Az osztrákok elleni meccs után csapatunkból Hadobás Zétényt és Vince Pétert kérdezte Virányi Zsolt.
8: Hadobás Zéténnyel kezdjük. Hát nézem az arcotokat, szerintem nagyjából ugyanazt érzétek, mint a szurkolók, hogy vereség és vereség között nagy különbség. Most mi döntött az osztrákok javára, meg megint nagyon szoros volt ez a meccs.
9: Amikor 5-5-ben tudtunk játszani, akkor szerintem mi voltunk egyértelműen a jobb csapat, viszont a sok kiállítás egyszerűen elfogyaszt minket. Egyszerűen az energiánk olyan helyre megy, amire felesleges, és szerintem ez volt a döntő, hogy sok volt a kiállításunk.
8: Arra utalsz, hogy a második harmadnak például háromszor is ember hátrányban kellett kivédekezni a szituációkat, aztán 3-1 után ott megvolt a kettős emlőnyből a gól, és még ugye időkérés után a szépítés, és mi kell ahhoz, hogy mondjuk a britek ellen ilyen helyzetben, vagy fordított esetben mi kerüljünk ki mindenképpen győztesen.
9: Remélhetőleg a britek ellen nem kerülünk ilyen helyzetekből, hogy ilyen kiállításokat csinálunk, másik pedig, hogy mi szeretnénk uralni végig a játékot, mi szeretnénk vezetni, akkor más lesz a játéknak a képe.
8: Hadobás Zétény után folytassuk Vince Péter, aki gólt ütött, ugye azzal 3-2 volt a vége, 4-2, neked milyen tanulság vannak ennek a mérkőzésnek?
10: Muszáj többet 5-5-ben játszunk, nem lehet ennyi kiállításunk, csak hogyha tényleg minden kötél szakad a támadó harmadból, ott limitálni kell a kiállításaink számát.
8: Mennyire fáradtottok el a meccs végére éppen miatt, hogy sokat játszottatok ember hátrányban is?
10: Szerintem eléggé, főleg azok, akik mennek hátrányba, nekik nagyon fárasztó.
8: A gólodról mesélj egy kicsit, ugye ott ember előny volt kettős, és kicsit döcögött a gépezet, aztán megkaptad a korongot. Mennyire működtek jól a speciális egységek mondjuk ilyenkor?
10: Sofi is lőtt egyet, meg a mi előnyünk is betalált, úgyhogy szerintem 100%-osan biztos, hogy jól működtek. Örülök neki, hogy sikerült betalálni, felrajzolt az edző, hogy mit csináljunk, és sikerült megvalósítani.
1: Egyenlített az atomerőmű a férfi kosárlabda NB1 bronz csatájában, miután a második mérkőzésen Pakson 113-92-re legyőzte a Kaposvárt. Az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharc így 1-1-ről folytatódik szerdán a Somogyiak otthonában.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A svéd Jakob Söderqvist nyerte meg a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, amelynek záró napján a Balatonalmádi és Veszprém közötti 5. 147 kilométeres szakaszán a belga Tim Merlier győzött. Az összetettben a legjobb magyar sportolónak járó fehér trikót a 9. helyen végző Walter Attila érdemelte ki, Fetter Eriket pedig a legjobb hegyi menőként a Prilos Tikó illette meg. A győztes Jakob Söderqvist így nyilatkozott.
11: Természetesen számítottunk arra, hogy a legnagyobb riválisok támadni fognak, és mindent megtesznek majd a sárga trikóért az utolsó szakaszon. Ez így is történt, talán Plap okozott több gondot, nem pedig Kosznefroa. Tudtuk, hogy nehéz lesz megvédeni az összetett elsőséget, de végül sikerült együtt a csapatommal.
1: A győztes svéd Jakob Söderqvist után hallgassák Vetter Eriket, aki a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen a legjobb hegyi menőként a piros trikót viselhette, a riporter Kreisz Bálint.
12: Ez gyönyörű végkimenetel, párszor nagyon mélyre kerültem, őszintén meg nagyon csalódott voltam, hogy mindig kis híján nem jött össze a tervünk, meg nem jött össze a nagy eredmény, ez két nap is megtörtént, nehéz volt ebből újra felállni, de szerettük volna pozitívan és egy kiemelkedő teljesítménnyel, meg eredménnyel zárni ezt a Tour de Hongriet a United Shipping csapatával, és ez, hogy így az utolsó napon minden összeállt, és meglett a piros trikó, és most már a tavalyi fehér mellett van egy piros, és ez szerintem tényleg így egy magyar csapatnak ez eszméletlen jó. Jól éreztem magam, szerencsére nagyon, és úgy voltam vele, hogy menni kell. Iszonyat nagy volt a szél, esett az eső, nyomni kell, csűrni kell neki, és szerencsére ez így összejött, hogy kialakult egy olyan szökés, ami tökéletes volt a piros trikóra való tekintettel.
13: Ez a piros trikó, hogy a karrieredben hova fog kerülni, milyen magas polcra?
12: Nagyon magasra, meg miket megjártunk így a csapattal, meg én is így személy szerint ez az öt nap során, hogy tényleg mindig pont széthullott minden, hogy összejön egy szakasz siker, összejön egy fehér trikó bebiztosítása, plusz egy piros trikó, és az, hogy a végén ilyen mélyről ennyire így fel tudtam, meg fel tudtunk állni. A történet miatt így visszagondolva erre, ez magas helyen fog szerepelni mindig így az emlékezetemben.
13: Hogy néznek ki a következő hetek számodra és a csapat számára?
12: Még nem tudom. Nekem egy hét pihenéssel, az biztos, mert tényleg nagyon durva, leterhelő egy hét volt. Szlovén körön láthattok majd én szerintem, de azon kívül még nem tudom pontosan a programomat.
1: Vetter Eriket hallották. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket. Viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkronika.

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobilon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: És ezúttal élőben Várhegyi Benyáminnal és Székely Dáviddal nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Az év egyik legjobb hetén vagyunk túl, hiszen a Tour de Hongrie a mögöttünk hagyott hétvégén kezdődött és ért is véget. És hát főleg a hétvégén elképesztően népszerű volt, hogyha az M4 Sport adását nézzük, azért az, hogy 73, valamint 83 ezer volt az átlagos nézettség, tehát nem a belenézők száma a szakaszoknak, az egy nagyon-nagyon kimagasló adat, aminek nagyon örülünk, és ez szerintem szintén aláhúzza azt, hogy a Tour de France is milyen jó, hogy majd az M4 Sporton is látható lesz. És csak hogyha vasárnapot nézzük, több mint 400 ezer ember nézett bele legalább egy perc erejéig, úgyhogy hát ha valami, akkor ez tényleg közszolgálati feladat volt, hogy megmutattuk, és teszem hozzá, azért alapesetben nem voltak igazán körömrágósak a szakaszok, a természet viszont tett azért és arról, hogy legyen izgalom, nem is akár milyen, de milyen volt ez az egész ott a helyszínen neked, Benni?
3: Köszöntöm a hallgatókat. Igen, ezekből a számokból az derül ki, hogy Walter Attila nem félre beszélt, mikor azt mondta, hogy egyre inkább elfogadottabb az országúti kerékpársport, és nyilván egyre nagyobb a rajongó tábora. Tehát ezek pontosan azt támasztják alá. Valamint szerintem az is egyébként, hogy ha mondjuk itt a pénteki szakasz második felétől nézem, akkor oké, Veszprémben itt tegnap a végén már azért jó idő volt, tehát ott nem volt eső, de ha megnézzük a rajtokat, vagy a pénteki célt, vagy a zombati egész napot, akkor hát mindenki látta, hogy brutális időjárási körülmények, tehát hideg volt, nem is az eső volt egyébként feltétlenül a probléma szerintem, hanem az eső, a hideg és a szél így egyben. És ennek ellenére is csomóan kim voltak, például ugye Pécsett is, tehát, de igazából szerintem sok versenyző számára nyilván meglepő volt az, hogy ennyien kiátogatnak erre a versenyre, tehát azt hiszem talán Szarvason rendezték be ott a vízi színháznál a rajtot, amit beszéltem a szervezőkkel, és mondták, hogy ez egy hát majd, hogy nem ez a 19-re lapot húzol eset, mert
2: mi van akkor, ha senki nem ül?
3: Tehát akkor viszont nagyon rosszul néz ki, és viszont gyakorlatilag tele volt. Tehát az egy nagyon-nagyon különleges rajthelyszín volt, vagy egész pontosan bemutató helyszín. A hét pedig, ahogy te is mondtad, az év egyik legjobb hete volt, és nyilván elfogultak vagyunk mindig a magyar körversennyel szemben, ezt aki hallgat minket, az már évek óta tudja, de mivel látjuk azt a folyamatot, illetve átéltük azt a folyamatot, hogy honnan, hova jutott el ez a verseny 2015 óta, amióta ugye újra szervezték, és látszik, hogy egy teljesen elismert verseny lett, és azt mindig el kell mondani egyébként, hogy egy nagyon jól szervezett verseny a Tour de Hongrie. Tehát a csapatok számára az, hogy az elszállásolás, az idekerülés, odakerülés, a biztonság, ezek mindig maximálisan meg vannak oldva, és azért ez nem mindenhol van így. Maga a verseny pedig, hát igen, beszéltünk róla múlt héten, és az útvonal az nem volt az igazi.
2: Igen, ezt egyébként mindent egybevéve, még akkor is, hogyha szerintem abszolút pozitív a megítélés, azért azt kijelenthetjük, hogy itt azért nem rágtuk le a körmünket, főleg az összetettel kapcsolatban, és itt azért mind a ketten mondtuk, hogy mezőnyhajra lesz a végén, és Merli akár négyet is nyerhet, hármat nyert végül, de az utolsót megnyerte, ami ilyen necces volt. Hát ott, ha nem fúj be az oldalszél, akkor igazából semmilyen kérdés nincsen szerintem.
3: Igen, itt azért volt megosztottság a szervezők között, amennyire én tudom. Tehát arra gondolok, hogy volt, aki azt mondta, hogy hát ez egy szét lesz szedve a mezőny ezen a szakaszon, és össze-vissza támogatják egymást, ami egyébként tulajdonképpen meg is valósult. Viszont az volt a terv, hogy azért itt lesznek különbségek az összetetben, ami viszont nem valósult meg. És volt a szervezők között olyan, aki mondta, hogy ez egy mezőnyhajrás szakasz azért. Tehát, hogyha csak azt nézzük szigorúan, hogy 1800 méter a szint, azért az manapság, amilyen szakaszokat csinálnak a legnagyobb versenyeken, egy sprinternek már ki kell bírnia.
2: Persze.
3: És ki is bírják. Tehát, hogy ezzel azért 1800 méter szinttel azért nehéz nagyon szelektívvé tenni egy szakasz. Nyilván ahhoz mondjuk kéne három olyan emelkedő, mint a pécsi, meg hát ugye mindenki tudja, hogy a Gellán olyan szintű szembeszél volt, hogy igazából gyakorlatilag lehetetlen volt. Tehát, hogyha mondjuk ott hátszél van, akkor lehet, hogy szelektívebb és nem jön össze. Ezt már nyilván sosem tudjuk meg. Elég kicsi az esély, hogy ez a mezőny pontosan ugyanazon a szakaszon egyszer végig megy, tehát ez így eldőlt. De az összetett kapcsán nyilván van hiányérzet, mert úgy dőlt el, ahogy. És nem azt mondom, hogy feltétlenül erről lesz emlékezetes ez az idei kiadása a Tour de Hongrinak, de azért...
2: Nagyrészt erről lesz.
3: De nagyrészt igen. Én is ezt mondom, nem azt mondom, hogy 100%-ban, inkább így fogalmazok, de nagyrészt erről, mert az szerintem azért kijelenthető, hogy ha itt bármilyen másik döntés születik, biztos, hogy nem Jakob Söderqvist nyeri meg ezt a versenyt. Persze. Tehát, hogy ez teljesen világos.
2: Úgy egyébként, hogy nem tartom kizártnak, hogy Jakob Söderqvistet mondjuk 5 év múlva egy Ganna szintjén fogunk majd látni.
3: Hát egyébként ez nem egy rossz gondolat, mert a felépítése
2: is volt. Az, hogy az emelkedőt így bírta, tényleg azért egy 180 centinél magasabb és 80 kilónál nehezebb versenyző. Tehát ő nem az, akire azt gondolnád, hogy ezt... És ahogy megnézzük egyébként, hogy mögötte mi lett a sorrend, oké, még Benito is hazaért, de azért nagyon közel kerültek a többi. Kicsit olyan, mint itt Kostnefroa. De hogy picit képbe helyezzük azokat a hallgatókat, bár biztos, aki ezt hallgatja, az pontosan tudja, hogy mi történt. Tehát az, hogy 20 kilométerrel a vége előtt, mivel az előző körben, lejtmenetben ketten túlvállalták magukat, és elég nehéz estek, ráadásul szakadékba estek egy 10 méter mélyre, azt a döntést hozatta a szervezők, hogy 20 helyett 5 kilométer van hátra, és már csak fölfelé kell menni, azért az nem a legszerencsésebb döntés volt. A biztonság mindenek előtt, ezt te is mondtad, és ezzel maximálisan egyetértek, de te magad a tegnapi interjúk egyikében mondtad, de szerintem a legjobb megoldás, hogy mi van akkor, hogyha azt csináljuk, hogy megmérjük, hogy mekkora a különbség az emelkedő tetején, a szökevények, valamint a mezőny között, azt mondjuk, hogy oké, lecsorgunk, ha kell, akkor 5 km per órával, megvárjuk, hogy legyen mentő, mert ugye ez volt a másik kifogás, és azt mondjuk, hogy srácok, Uzsgyi, akkor innentől kezdve megyünk azon a részen, ami inkább fölfelé megy, sík, és csak úgy lehet, hogy az tényleg aztán abszolút nem életveszély ezeknek a versenyzőknek, és akkor még be lehet fogni őket, mert én azt mondom, hogy tehát, ha Kostnefroa, az elmondása szerint, amit szintén neked nyilatkozott, abból jött rá, hogy itt a vége ennek a szakasznak, hogy másik irányba fordultak, mint kellett volna 300-zal a vége előtt, ott azért van baj. Valter Attila is elmondta, hogy Dina Mártontól tudta meg azt, hogy ez az utolsó kör. Igen. Tehát, hogy ez szerintem nem egy szerencsés, ideális helyzet, de a legfontosabb szerintem emellett az, hogy azt tudjuk mondani, hogy ide jött egy Sodal Quickstep, amelynek első számú sprintere, a világ egyik, ha nem a legjobb sprintere, Tim Merri az sérülését követően nem sokkal a visszatérése után megnyert 3 szakaszt, hogy senki nem sérült meg súlyosan, és a versenyzők úgy mehetnek haza, hogy tudják, hogy itt minden alá van rendelve adnak azért, hogy rendben hazaérjenek, és közben még versenyezzenek. És még egyet, bocsánat, kicsit hosszú hozzátennék, minden elismerésem azoké, akik az utolsó 30 kilométerén a versenynek tegnap az oldalszeret kihasználva elindultak és megpróbáltak hazaérni. Tehát itt Luke Plepp egészen nyugodtan csinálhatta volna azt, ugye Neilánc is ott volt is, meg Stricek is ott volt is, Stricekről azután
3: megtudtuk,
2: hogy a szerződésért is teker, de hogy itt, ha ezt elengedik, és egy sima mezőnyhajrá van, egy rossz szavunk nem lehet, és ők megpróbálták, Plepp ment az összetettért, volt is 25 másodperc előnye, csak aztán nyilván a többiek visszahozták, de hogy ez mutatja meg, hogy milyen mentalitás van egy profi kerékpáros versenyzőnek a világ élvonalában, hogy ilyenkor is még megpróbálja, és nekem ezért tett összességében nagyon-nagyon jó szájíze ennek a versenynek, mert egész egyszerűen lehetett itt nehézség, egy csomó, tényleg azért ez a körpályás unalmas volt, legyünk őszinték, tehát ott, amikor már negyedszer Tóth Vázsony, azért az már nem az, ami a nézőket még inkább felélesztő, hogy hú, akkor ez milyen extra, másképp, aki oda ment, meg 4-szer látta a versenyzőket, ez a pozitív része, de hogy szerintem azért az útvonal az nem most volt a legjobb, ezt kijelenthetjük, de az időjárás meg a versenyzők csináltak belőle egy-két nagyon-nagyon jó ilyen 1-1,5 órás részt. A Paksi is ilyen volt egyébként, ott a Cofidis ki lehet
3: emelni. Igen, az volt a 206 kilométeres szakasz, és ott az utolsó óra az parádé volt. Tehát
2: abszolút.
3: Arra semmi panasz nyilván. Tehát, mikor viszont mentek 60 kilit az autópályán, ahol mentünk le egyébként ugye Gyulára.
2: Igen.
3: Hát...
2: És hozzáteszem, az időjárásra is, igen, kell számolni egy szervező csapatnak, a túron is számolnak azzal, hogy oldalszél lehet.
3: Meg a Párizs-Nizzán, meg tudjuk, tehát mindenhol van ilyen.
2: Nincsen gond,
3: van.
2: Sőt, azt mondom, hogy nagyon profi, ettől még szerintem jövőre nem ilyen fajta lesz az útvonal, a három sprinter szakasz meg lesz, de hogy beletesznek rendes emelkedőt, abban egészen biztos vagyok. Én egyébként, és akkor visszatérve az alapproblémára, nem adtam volna oda annak a szakasznak az időeredményét senkinek. Én azt mondtam, hogy akkor legyen Merli a sárga trikós. Ez most így alakult, hogy Kostin Fram mondta, hogy ne olyan Merli legyen, aki 15, ezt nem tette hozzá, ezt én teszem, 16 percet kapott a negyedik szakaszon. Ez van. Tehát, hogyha ha az van, hogy nem azok a játékszabályok, mint amiket lefektettünk akár 20 perccel korábban, akkor megértem, hogy a szakasz menjen végig, de egyébként legyen az a döntés, szerintem, ez saját vélemény, hogy oké, srácok, a pontokat odaadjuk, mert azért nyilván lehetett
3: szakasz menni az elejétől kezdve. Lehet venni, aki kockáztatni szeretne.
2: De az időt nem, és akkor beelőzít. És akkor van egy taktika, hogy szakítsátok le Merliét. És egyébként nem kellett volna sok ahhoz, hogy Merliét leszakítsák, tehát hogy nekem az is izgalmas lett volna, én ezt a részét nem értettem.
3: Igen, ne felejtsük, hogy teljesen más az utolsó szakasz akkor. Tehát akkor...
2: 4 másodperc,
3: igen, azt hiszem. Annyi, tehát ott a nézi, figyeli az ember a bónuszokat, meg nem tudom, hogy Kostin Fram is az első pár napban bőséggel gyűjtögette ezeket, amikor csak tudta. És akkor az utolsó szakaszon biztos, hogy egy komolyabb versenyzést látunk, mert akkor az lett volna a cél, nyilván Tim Merlét le kell szakítani. Igen. Ami egyébként meg tudták volna oldani, főleg úgy, hogy a Sudal Quickstep ugye 4 emberrel maradt, mert Fallenberger és Lampard is feladta a versenyt közben. A döntési kapcsolatban igen, ez a lejtmenetes megoldás nekem eszembe jutott. Főleg ugye azért néz ki szerintem rosszul a sztori, mert a nap elején az volt, én kb. Nem tudom, reggel 8-9 fele kaphattam meg az üzenetet, hogy egyébként 1 órával később kezdődik a szakasz, és ez igazából teljesen jelentéktelen verseny szempontjában.
2: Így is hosszú volt ez a szakasz.
3: 40 kilométert leszették, tehát nem volt meg az egy kör, amikor besiklósa, meg ehhez hasonló dolgok. Ez majd nyilvánvalóan pótolva, meg Harkányban nyilvánvalóan pótolva lesz jövőre például. Tehát oké, ezekre mindig figyelnek a szervezők. De az volt a mondás, még a rajt előtti órában is, tehát én is valamelyik versenyzőnek én mondtam, valamelyik versenyző már tudta, hogy 147 lett a táv, amire módosítottak. Az első 65-öt letekerik, tehát maradni fog nagyjából egy ilyen 80-85 kilométer, és utána döntés. Na most ez végül nem az itt az első 65 kilométer után, hanem 14-30-kor, igen, amikor be is mondtátok, hogy mind a 4 kör mehet. Na most nagyjából 1 órával később pedig már nem így volt. És ez a probléma a csapatok, amennyire én tudom, egyébként kérték is, hogy a szakasz közben...
2: Már ne legyen.
3: Tehát olyan ne legyen, ebben ők is belementek, hogy rövidítsünk, mert tényleg így nagyon rossz idő volt ott délelőtt, kora délután, és abban is, hogy oké, akkor megnézzük, majd már addig előre jutnak oda a kocsik, hogy milyen az út, és az alapján hoznak egy döntést. De azt nem módosítsák, mert pontosan ezekből a történetekből, amit elmeséltek, derül ki, hogy hát lehetetlen ilyen időben, ilyen körülmények között egy körpályán átadni az információt, és csak 100-an voltak akkor már, tehát ne egy Tour de France mezőjének gondoljunk, ami 184 fővel indul.
2: De lesz tényleg, amit Attila is mondta, hogy szakadó eső.
3: Tehát valakinek a rádió sincs a fülében.
2: Nagyon-nagyon erős a hang,
3: nem hallod,
2: zaj.
3: Igen, közönségtől is, ha benn van, akkor se hallod. Nagyon rossz az idő. Egyébként hozzateszem, az internet kapcsolat ott fent a Bárány utcánál, tehát mindenkinek meghalt nagyjából, tehát telefonon, laptopon ilyen esélytelen volt. Nekem is az apertúrban az adásmenetre szükségem lett volna, de esélytelen volt, hogy megnyissam, mivel az internet egyszerűen nem jött be. Tehát, hogy ilyen problémák még vannak. És ez ugyanez igaz egyébként a rádiókra is, hogy lehet bármilyen program, ez bőven van, hogy elmegy. Tehát a lényeg esélytelen ezt továbbadni a versenyzőknek. És nyilván a szervezők meghozták ezt a döntést, mert nyilvánvalóan azért, mert megijedtek, mikor meglátták Kellen O'Brien bukását. Hozzáteszem, Luke Plepp is erről beszélt tegnap, hogy igazából nem azon gondolkozott, hogy most összetett ilyesmi, mert kettővel előtte esett O'Brien, és így eltűnt.
2: Igen.
3: Tehát ennyit látott, hogy így le az árokba, és nagyon-nagyon megijedt, tehát mikor visszament a buszba, és megtudta, hogy minden oké egyébként, akkor nagyon megnyugodott, és inkább egy ilyen megnyugvás volt, mint hogy úristen, most elvették tőlem, úgyhogy ugye papíron ezt a szakaszt, ugye Plepp nyerte volna, vagy ezt, igen, tudjuk mondani, mert
2: hát ezt se tudjuk, mert ha Kostin Fram tudja, hogy mennyi van át, ezt nehéz megmondani, de az, hogy Plepp csatázott,
3: igen,
2: volna, az biztos.
3: És az összetett ért is csatázott volna, tehát nyilván így csatázott, csak így azért nem igazán volt esélye az utolsó szakaszon megfordítani. De ezt a dolgot a szervezők döntötték el, hogy lefelében, tehát oké, nincs több kör, és utána pedig az UCI bírók döntöttek arról, hogy itt hogy lesznek kiosztva az eredmények. És nyilván az UAE teljesen ki van akadva, még hogyha ezt jól titkolták is viszonylag, mert érthető okokból.
2: Hogy?
3: Tehát, hogy... És nyilván egész nap nem ment két perc fölé például a szökés előnye, ami pontosan azt mutatja,
2: hogy utolérték
3: hogy ez
2: volna
3: kalkulálva volt. Tehát persze. Emlékszem, a második mászás talán ugye az így háromból, de alapvetően négyből, ott volt 1.50, és nem tudom, 1.42-re ment le. Tehát az ki volt találva, hogy nehogy véletlenül hamarabb utolérjük igen. őket, hanem az utolsó körben majd. És hát ne is kaptak, nem tudom, egy percet, kb. 4 kilométer. Hát
2: onnantól kezdve a végén, amikor jött a hír, hírte úgy begyorsultak, igen, hogy nem, az olyan volt, mint hogyha Mürdői előtt helyezkedtek igen. volna, hogy hogyan kell felérni. Én nagyon sajnálom, mert ez nyilván úgy lett volna tökéletes, hogyha vagy egy fölmenetel van, és tudjuk, hogy ott a vége, mert az is egyébként valid szerintem.
3: Igen, hát ez volt a terv, hogy vagy egy, vagy megcsináljuk igen. az összes. Ez a volt a félármas döntés.
2: És itt az a versenyző felelősség kérdése, hogy itt most az történt, hogy egyszerűen versenyzésre alkalmatlan volt, hogy a TUS például ezt írta ki az időjárás, akkor korábban be kellett volna fejezni, fölfelé az első után, vagy pedig a versenyző döntött hibásan, engedett meg túl nagy tempót egy Lampard, és legtöbben az interjúk alapján ezt mondják.
3: Például Walter Attila azt mondja, hogy oké, hogy egy Lampard elesett, de hát a Quickstep egyébként ugyanúgy ment tovább. Tehát a Lösserf, aki ugye előtte volt talán, és vagy mögött, Lampard mögött, ő azt a lyukat, hogy Lampard kiesett, és ott nyilván sokan behúzták a féket, megpróbálta kihasználni. Tehát, hogy nem az volt, hogy úristen, ez az út, ez versenyzésre alkalmatlan, és ezért esnek, mert ketten estek két kör alatt. Tehát nem az volt, persze. És ezért vannak itt...
2: Csak ugyanabban a körben. Tényleg az volt a baj, hogy ott nem rakták úgy ki a szivacsokat, hogy ne lehessen lecsúszni, de őszintén erre ki gondol előzetesen, meg egyáltalán akkor hány méternyi szivacs kell. Pici felelősséget se adnék a szervezőknek ebben. Itt inkább az a lecke, hogy esetleg határozottabban dönteni.
3: A proaktivitás jó. Tehát ez, hogy a Tour de Hongrie szempontjából, ugye Walter Atti beszélt erről. Oké. Most az, hogy így a... Azt is azért néha, amit talán mérlegelni kell, hogy mennyire sérül a sportszakmai része a dolognak, mert így azért sérült. Tehát, hogy ez döntötte el a verseny. Igen. És erre nem tudom azt mondani, hogy persze, hát nem szeretném elvenni se a Lidl-Trektől, se Söderqvisttől, mert amit a mentek a héten, köszönjük szépen.
2: Ekholm, Norsgaard, Söderqvist, Moszka, Mollema
3: is, tehát mindenki, az egész csapatuk. És ugye Albert Vittel Philipsen lett volna kiemelt ember, aki hát jobbulás neki, mert egy nagyon-nagyon ijesztő balesete volt az elmondása alapján, tehát hogy mindenki találgatott, hogy mert ő azt mondta, hogy ez az egyik főversenye az idén, amit szeretne megnyerni. Tehát vannak World Tour versenyzők, fiatalok ugyan, de akik így állnak a Tour de Hongriehoz, és ugye ő kiesett. És ezért a Lidl Tech megmondta, hogy nincs más opció, mint versenyezni kell. Tehát, hogy akkor valamiért itt vagyunk, sprintben nem fogunk nyerni. És hát lám-lám, tehát ők, nekik volt igazuk ilyen szempontból, mert megnyerték az összetettet. Mi akkor is, hogyha itt igen beszéltük a körülményeket. Szóval egy érdekes ilyen szempontból, meg sok beszédtémát szolgáltat. Még a Párizs-Nizzára visszaemlékezve meghallgatnék mondjuk egy Matteo Trentint, vagy egy Kwiatkowskit.
2: Fú, igen.
3: Ilyenben, hogy ők egyébként, tehát ők ezt hogy látják, mert ugye Trentinnek nagyon erőszavai voltak ott, azt azért egy darabig nem felejtem, amit márciusban ott mondott.
2: Hát igen, amikor lejjebb hozták a befutót.
3: Igen, meg az egész, egyébként az sokkal káoszosabb volt, mint volt.
2: Igen. Jó, ugorunk a magyarokra, hiszen itt azért mindenképpen Walter Attilát és Vettel Eriket szeretném kiemelni. Erik szerintem évek óta nem volt annyira biztató állapotban, mint most minden szempontból, és azért a verseny felét szökésben töltötte, 2,5 szökése volt. Ott a végén a paksi oldal, ahol a oldalszeres szakasznál, hogy gyakorlatilag még a dobogóért is ment, ott pár száz méteren volt.
3: Ott csalódott volt, de ott nagyon szomorú volt. Nagyon nagy eredmény összevetett volna.
2: És aztán utána ugye két szökés, az utolsó szakaszon pedig kétszer próbálkozott, senki más nem tette ezt így, úgyhogy abszolút megérdemelt, és nagyon-nagyon örülünk, és Walter Attila azért a legjobb 10 között zárt. Korábban nyerte ezt a versenyt, de akkor még nem volt az a szint, mint most.
3: Igen,
2: ezt gyorsan tegyük hozzá.
3: Még nem, így van.
2: És én azt mondom, hogy itt nem is az a legfontosabb az ő esetében, hogy eredményt tekintve fehér trikó meg legjobb 10, hanem az, hogy az érzést, azt a fajta pozitivitást megtalálta talán, majd hosszabb távon dől el, hogy mennyire, ami kell ahhoz, hogy túllendüljön azon a holtponton, amiben van, vagy most már talán mondhatjuk, hogy volt, ez majd 3-4 hónap múlva kiderül, de ez nagyon jól nézett ki szerintem, még úgy is egyébként, hogy Omzser az első szakaszon bukott, és még úgy is előtte zárt, hogy tisztasebb volt a feneke, meg az oldala is, tehát azért tudjuk ezt hol kezelni szerintem, mennyire vagy elégedett a magyarokkal úgy összességében. Itt egyébként még Kárpátit mindenképp kiemelném két
3: nagyszerű
2: sprinttel.
3: Igen, én is szerettem volna a magyar válogatottat is, meg igazából mindenki mutatta magát. Tehát, hogy Révész Ádi mutatta magát szintén, a válogatottból Kárpáti Bálint az, hogy egy legjobb tízbe bejön egy ilyen mezőnyben, az számára elképesztő. Tehát az messze élet eredményet. Tehát ugye az nem kérdés. A Dina Marci talán kicsit kevesebbet láttuk, de hát nyilván most, hogy így alakult, ugye oké, azaz nem is másfél óra volt, amiről ő beszélt, ami eldöntötte az összetettet, hanem 5 perc.
2: Hát most ha poénkodhatnék, azt mondjam, hogy ez a 3 másodperc, amíg úgy határoztak, igen, hogy akkor egyre kevesebb körben, és beleszámít.
3: És beleszámít, igen. Tehát, hogy nehéz értékelni. Megint ment egy viszonylag jó Bárány utca, de Ati gyorsabb volt egy picit. Igen. Én erre mondjuk nem számítottam így, de azért Walter Attila sem számított, és igen, az a lényeg, amit szerintem, amit beszéltük, hogy neki nagyon jót fog tenni, hogy a TDH-n indulhat. És végre itthon lehet itthoni közönség előtt, mert azért nyilván más, mikor az országos bajnokság van, és igazából az egy versenynap, még ha időfutamot mész, akkor 2, de azért ott a Debrecenbe körözgetés az nem ugyanolyan, mint amikor egy többnapos versenyen vagy itthon, és mindenki rád figyel. Szóval ez biztos, hogy jól jött neki. És igen, hát bizakodó igazából, amiket ő mondott, és emiatt nekünk is bizakodónak kell lenni, azt hiszem. Ő is elmondta, hogy ez egy tisztességes eredmény, de semmi több. Tehát azért, hogy ő sem szeretett volna úgy beszélni, hogy úristen, akkor visszatértem, ha lehet így fogalmazni, nem, azt mondta, hogy tisztességes eredmény, de ja, mert szeretne nyerni ő is, tehát hogy ez a fő cél igazából, és majd meglátjuk, annyit lehet tudni, hogy hát hamarosan megy egy magaslati edzőtáborba a Tejdére, és utána meg majd kiderül, hogy júniusban, vagy az OB előtt megy-e még versenyt, vagy az OB megy-e, gondolom igen, vagy utána mi lesz neki a program. Szóval ezt kíváncsian várjuk, de az biztos, hogy most talán még inkább ilyen extra motivációval fog belevágni a munkába, hogy oké, hát azért még nem kell teljesen temetni, tehát azért még van olyan, hogy egy versenyt élvezek is. Szóval az mindenképp jó volt. A Tusnak pedig ugye voltak szerencsétlenebb pillanatai, de hát Vetter Erika megmentette ezt a versenyt nekik. Igen. Meg Árvani Tús volt a 8. helye, meg Takás Zsombi is 10. lett egyébként.
2: Nem volt rossz, tehát az első számú emberük is.
3: Igen.
2: Nem nézett ki rosszul, a Tusnak tényleg itt Erik kellett nagyon, hogy vége legyen.
3: Az egy trikót elviszel egyébként, ami nem is a magyar trikó, tehát olyan, hogy mindenki mehet rá az egész mezőnyből, és ráadásul ilyen versenyzéssel viszed el, hogy Erik. Tehát, hogy neki volt az, hogy bármi történik, itt az utolsó szakaszon összeki, és megy a pontokra. És nyilván a pontokra nem volt nagy csata, mert a többiek nem voltak érdekeltek.
2: Engem meglepett a dologban, hiszen matematikailag még bárki megnyerette volna, de verte ki az előző, hát szerezhető volt 45 pont, és 30 pontja volt Benítónak. Oké, Fetteréknek volt 8, de ugye a második kategóri emelkedőknél 10-6 volt a sorrend.
3: Tehát azt nem tudod dolgozni, ha 3-at elhozol, már előnyben vagy.
2: Igen. Ez nekem egy picit meglepő volt, én azt gondoltam, hogy itt azért van
3: hát én is
2: sansz.
3: Főleg olyan csapatoknak, akik most egy Flanderses, vagy nem hát, is tudom, ne? Tehát hogy nekik igazából ez a cél, és nem is tudom, talán a Flandersé volt az elmúlt 2 évben
2: most
3: a trikó.
2: Most előre megy, hát te vertél, tehát igazából mehetett volna mesterhármasra, de Ártot se értettem, hogy ha már ott van, miért nem. Mindegy, ezt ők tudják. Maradt még 6 percünk, kicsit zsíroznék is, azaz árnánk ezt a részük, gratulálunk a szervezőknek, meg köszönjük, hogy van egy újabb ilyen évünk, meg mindenkinek, aki segített, hogy ennyi mindent meg tudtunk belőle mutatni. Igen. Mert azért ez az M4 Sportnak mindig egy különleges hét és időszak, és köszönjük mindenkinek az aktivitásokat, hiszen nyilván az is feldobja a közvetítést, és hogyha a számokat nézzük, nem csak a tévét, hanem a különböző közösségi adás eléréseit Tour d'Hongrie-nak, az megint kiemelkedő hetet hozott az M4 Sport Facebook, Insta és TikTok oldalának, amit érdemes követni egyébként. De akkor Giro, hát azt nyilván kevésbé követtük, de nem is nagyon volt mit követni, hogyha egészen őszinte vagyok, mert ha nagyon kibontjuk, akkor nyilván Jonas Vingegaard picit ilyen defenzívebb módon támadva, bármennyire is ez egy képzavar, azért 2 legfontosabb szakaszt, azt, ami neki kinézett, azt megnyerte, viszont okosan még nem rajta van a rózsaszín trikó, és magyar kedden egy időfutam, onnantól kezdve kell úgy igazán elkezdeni nézni. Gált mindenképp emeljük ki, aki sokkal jobb szerintem, mint az bárki várta. Egyébként hogyan tudtad követni, és mit láttál eddig te a Giroból?
3: Hát megmondom őszintén, hogy azért olyan túl sokat nem. Uh-huh. Tehát a fontos szakaszokat igen, meg az nyilván az megvan, hogy mi történt az adott szakaszon, mert azért voltak őrült napok, tehát ne felejtsük el, hogy még úgy mentünk neki a hétnek, hogy Guillermo Silván van a rózsaszín, na most következő nap Csikkónél lett, következő nap pedig Eulálión, és azért az egy elég őrült nap
2: volt. Az egy őrült nap volt.
3: Tehát, az így az egy emlékezetes szakasz volt erről a Giroról.
2: Praia Mare és Potenza között egy 180 km-es szökés.
3: Ott volt egyébként borzalmas idő volt, és az a bukás, meg az a tele kabaréba illő jelenet sorok, már bocsánat, hogy bukik Eulália, utána bukik Arrieta, utána, és ez visszajön, tehát hogy az elég kiszámíthatatlan nap volt, ráadásul egy ekkor előnyt adtak a szökésnek. Az, hogy nincsen rózsaszín Jonas Vingegaardon, szerintem mindegy, mert nem azért, mert elkalkulálták, de azt nem ússza meg se a dobogót, se az utána kötelező. És ami pedig talán a legfontosabb ebből a szempontból, ugye egy 40 kilométeres időfutam Viareggio, ha jól tudom, az vár ránk holnap, ami az egyetlen időfutama az idei Girónak. Milánóval nem sikerült megegyezni, oda is hasonló lett volna egyébként a terv.
2: 42 kilométer,
3: tehát hosszú, viszont ami a legfontosabb Jonas Vingegaard szempontjából, hogy nem mehet a saját mezében, tehát ne felejtsük el, hogy neki majd a kékben kell mennie, amit a szervezők hát nagy erőkkel csinálnak ilyenkor a versenyzőknek ma.
2: Mondjuk azt gyanítom egyébként, hogy az ő adatai megvannak, és azt már...
3: Biztos, hogy az övéi megvannak, viszont ugye mindig hozzáteszik azt, hogy ezzel ez jó pár watt, mikor nem a sajátodban mész, ami szélcsatornába teszteltek télen, stb. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Viszont azt is gondolom a másik oldalról, hogy ugyan nincs nagy előnye Jonas Vingegaardnak, tehát Gállal 35 másodperc, azért ez percekre fog nőni holnap.
2: Egyébként én többre számítottam így.
3: Én is, ilyenkor. Abszolút. Azt gondoltam, hogy a Brockhausen nagyobb különbségek lesznek, és volt egy-két nyilván a versenyző, aki ezért sokat kapott, meg sajnos a betegség az azért ott van egy Giro mezőnyben mindig, és mondjuk Giulio Pellizzarinak nem jött ki jól ez a nap.
2: Hát a tegnapi.
3: Tehát jó, jelen pillanatban ott tartunk, hogyha azokat az embereket nézzük, akiket alapból is oda gondoltunk az összetett elejére, akkor Jonas Vingegaard előnye 35 másodperc Gállal. Ez mondom, 2 perc felé fog nőni holnap, ebben szinte biztos vagyok. És a következő, aki összetett nagy név, Jai Hindley, aki viszont már most 2 perc van Vingegaardtól. És mondjuk azt gondolom, hogy egy Arensman, vagy hogyha Derek G is összeszedte magát a bukásokból, amiket elszenvedett még Bulgáriába, vagy utána, mikor megérkeztek Olaszországba, talán ők ketten lehetnek, akik jobb időt mehetnek esetleg, mint Jonas Vingegaard egy időfutamon. Az összes többi összetett esélyes kapni fog azért, ez várható, és onnantól kezdve pedig nyilván hatalmasra fog nőni az előny.
2: Onnan már tényleg csak teszi a kereket, és megvan.
3: Igen, és biztos, hogy ezt fogja tenni, mert egyébként a második hete a Girónak könnyebb, mint itt az első hét második fele volt. Szóval ez egy ilyen, nem azt mondom, hogy unalmasabb második hét lesz, de ez annyira hosszú ez az időfutam, tehát világbajnokságon szoktak ilyen távok lenni.
2: És ha itt rossz napod van, vége?
3: Ja, ha itt rossz napod van, akkor konkrétan vége a versenynek.
2: De ez nem olyan, mint mellé, hogy rossz napja van, a végére föltámad, hanem itt ha rossz napod van, nincs, aki segítsen, egyedül vagy az óra ellen.
3: Így van, és emiatt nagyon-nagyon veszélyes, tehát remélem mondjuk egy Pellizzari

0: De ahhoz egy nagyon rossz nap, egy megbetegedés kellene a Dántól, és még láttuk, hogy a tavalyi Vueltán sem, betegen sem volt problémája egyébként olyan különösebben, szóval azért erre építeni nem nagyon lehet, viszont a többiekkel szemben látszik, hogy Félix Gál jobb erőben van, ezért meg kell próbálni mindenhol, ahol időt lehet adni, és utána az időfutamot követően pedig mindenki mehet vissza, és újra tervezheti a dolgokat, hogy akkor a verseny második felében mik legyenek a célok. De egyébként nyilván az nehéz látni, hogy Jonas valaki megveri, de a Giron vagyunk, tehát bármi megtörténhet.
1: Na hát jövő héten majd többet beszélünk az olasz körről. Ennyi fért a mai adásunkba, köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok!
2: Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Bátorfi Zoltánt, a német női válogatott edzőjét, és egyben gratulálok is a centenáriumi világbajnokságon elért szenzációs harmadik helyezéshez. Zoli, mikor érkeztél? Van egy olyan érzésem, hogy szerintem legutóbb pont akkor lehettél Magyarországon az EB után, amikor ugyanígy ebben a stúdióban beszélgettünk, és akkor a VB-re engedtelek. Tényleg egy kicsit, mikor érkeztél, mióta vagy itthon, és milyen is volt ez a VB, csak így nagyon nagy általánosságban, mert aztán mindjárt belemegyünk majd a részletekbe.
4: Szerbusz, Kornél, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Vasárnap érkeztem, nagyon szépen köszönöm a gratulációkat. Igen, nagyon nagy boldogság van, és elégedettségevel a harmadik. Az igazság az, hogy éremért mentünk, tehát ez volt a célkitűzés, amit el is értünk. És külön emeli talán az éremnek a súlyát, hogy egy borzasztó nehéz ágon jutottunk be.
3: Hát volt itt ugye Malajzia, Hongkong, tehát ezekről majd mindjárt beszélünk, hogy pontosan mit is lehet tudni, viszont egy picit tényleg London, ha azt mondom, hogy a sportág bölcsője, akkor azzal nem lövök penli, ugye, vagy nem túlzok?
4: Nem.
3: Na, ehhez képest egy centenáriumi világbajnokságot úgy rendeztek meg, ahogy itt én hallottam egy-két ilyen zuhanyhíradós pletykát, hogy azért nem maradéktalan elégedettséggel, és akkor nagyon szociálisan érzékeny vagyok, ha így fogalmazok. Milyen volt ez a VB? Tényleg először a szervezési részét nézzük, azért egy 100 éves centenárium az egy nagyon komoly dolog kellett volna, hogy legyen, de nem volt az ezek szerint.
4: Így van. Azt kell, hogy mondjam, hogy főleg abból indult ki a probléma, hogy voltak a selejtező csapatok, és volt az első 8 kiemelt csapat. Mi az első 8 kiemelt csapat közé tartoztunk. Mi még nem panaszkodhatunk annyira, nekünk a szállásunk is nagyon jó volt, a terem és a főterem, ugye, ahol végül is a fő tábla játszódott, tehát mi nekünk azért...
3: Ez ugye az Ovo Arena volt a Wembley-ben.
4: Így van, a Wembley Arena. Az összes többi csapat másfél órára volt a selejtező alatt, álltak, borzalmas volt a hotelek, borzalmasak voltak, utána át kellett költözniük, majd miután lejátszották a selejtezőt, 3 vagy 4 nap szünetük volt, mert vártak ránk, hogy mi befejezzük a kiemelésért vívó meccseket, ami azért nem optimális. Amit mi érzékeltünk, hogy én ilyen világbajnokságon még nem voltam, ahol a beütés és a felkészülési csarnok ennyire kicsi lett volna, ennyire szűkös lett volna, és ennyire kényelmetlen lett volna. Abszolút nem volt optimális. Ugye erre kifejezetten szoktak figyelni, de ez most egyszerűen borzalmas volt. Természetesen a játék aréna, az összes többi körítés, az minden profi volt, csili-vili, ami látszódott a kamerákból, de ami nem látszódott, az azért
3: hagyott némi nemű kívánni maga után. Na Zoli, mikor és ki ellen kezdtetek, hogy nézett ki? Ugye említetted, hogy éremért mentetek a német csapattal, ez önmagában jelzi a német válogatott erejét, mikor és ki ellen kezdődött számotokra a világbajnokság?
4: Hát úgy kezdődött az egész, hogy volt 2-4-es csoport, és ott kijátszottuk a kiemeléseket, tehát még ilyenre se volt példa, hogy kvázi egy, ha lehet így mondani, egy picit értelmetlen meccseket játszottunk, mert
3: attól... Köszönöm, hogy te mondod, mert én bevallom őszintén, nem kell nagyon nagy dobira verjem, de hát ezt pontosan tudod, hogy nem vagyok megszállottja az asztalitani sportágnak, tisztességgel, becsülettel igyekszem felkészülni. Amikor én néztem ezt, hogy ez hogyan is nézett ki, így elgondolkodtam, hogy vajon jót látok-e, vagy jó eredményeket követek, úgyhogy örülök, hogy te mondod ki, hogy így kicsit nehezen lehetett érteni az elejét, hogy ott mi történik.
4: Hát senki nem értette.
3: Jó, megnyugodtam akkor.
4: Igen, jó, de a kiemelést kijátszottuk, mi másodikok lettünk a csoportba, a franciákat legyőztük, Japántól kikaptunk.
3: Angolokat is megvertük.
4: Ez a másik kérdés. Ugye az angolok, mint szervezők, ebben benne voltak az első 8-ban, abszolút nincs ott a helyük. Tehát mind férfiaknál, mind nőknél, talán a világ ranglistán a 20 és 30 hely között van.

0: annak, tehát abszolút irreális volt, és jöttek, voltak olyan csapatok ugye a selejtezőbe, akik sokkal, de sokkal jobbak voltak nála, és mindenki azt szerette volna, hogy majd a főtáblán az angolok felé menjenek, és abszolút nem volt reális a tábla, tehát voltak olyan ágak, ami bivajerős volt, és volt olyan ág nálunk is, hogy a miénk az például nagyon erős volt, ahol mi voltunk, közben másodikok lettünk ebben a kiemelési csoportban, és a franciák, akik harmadikak lettek, ők játszottak olyan csapatokkal, én nem is tudom, tehát európai középcsapatokkal játszottak, és úgy jutottak be a legjobb 8 közé, de mindenkinek azt kell megvernie, aki szembe jön, úgyhogy nem a franciák a hibásak, ezért egyszerűen ez a lebonyolítási rend, ez nem állja meg a helyét. Szerintem se.
1: Svájccal, Olaszországgal játszottak egyébként a franciák, csak hogy nevesítsük ezeket a csapatokat, akiket említettem, most gyorsan nézem.
0: Így van. Attól függetlenül a végeredmény abszolút reális lett, tehát a német csapatnak a harmadik helyen van a helye.
1: Most mondom a hallgatóknak, hogy nagy mosolyjal mondja minden stúdión vendége Bátorfi Zoltán, minden jó, ha a vége jó. Teljesen igazad van, említetted, hogy nagyon-nagyon nehéz ágon. Az, hogy Japán kis hiány csodát tett a kínaiak ellen a végén, erről majd mindjárt beszélünk, hogy a Japán már ízelítőt adott nektek itt a kiemelésére, amikor játszottatok, hogy milyen erőt is képviselnek, viszont az ág, amit említettél, tehát az, amikor Ázsiából ennyien jönnek, Malajzia, Hongkong, és még számomra egy kuriózum, és majd erről mindjárt részletesen is beszélünk, Észak Korea, ott azért úgy edző meg játékos legyen a talpán, fenekén, mindenén, hogy amikor vakarja a fejét. Hogy lehet egy észak-koreai csapatra, Zoli, felkészülni? Úgy, hogy azért tehát ott vannak egyébként, vagy ott szoktak általában lenni, de hogy két világbajnokság között azért olyan sok infót, én szerintem nem lehet róluk, vagy lehet róluk begyűjteni, vagy tényleg, hogy készültök Észak-Korea ellen?
0: Nagyon keveset lehet róluk begyűjteni. Annyit tudni kell, hogy a párizsi olimpián a kettes játékosuk 8 közt volt, tehát negyed döntőbe jutott, onnan már voltak felvételeink. Az egyes játékosuk, ő az aktuális Ázsia bajnok, ami azt jelenti, hogy megverte mind a kínaiakat, mint pedig a japánokat. Ez így van, ez tavaly volt.
1: Ez mondjuk egy antrénak nem olyan rossz.
0: Így van. Mindenki attól retteget, hogy Észak-Koreát kapja. De még meg vagyok róla győződve, hogy Japán nagyon-nagyon örült, hogy mi legyőztük őket. A harmadik játékosokról nem tudtunk sokat. Azt tudni kell, hogy a német csapattal utazik egy olyan szakember, aki így elemzi a játékosokat, az ellenfeleket, vagy akit mi megkérünk, akit az edzők megkérnek, és őt ráállítottuk a dologra. De nagyon jó volt, hogy volt ez a selejtező rész, mivel ott minden mérkőzésüket meg tudtuk nézni.
1: Ott már nem nagyon lehetett titkolózni.
0: És viszonylag nehéz csoportjuk is volt, a lengyelekkel és a spanyolokkal voltak egy csoportban, úgyhogy ott minden mérkőzésüket megnéztük, kielemeztük, és így készültünk fel.
1: Ez a 3-0, amit én itt látok, ha az eredményre pillantok, visszaadja a nagyon magabiztosnak tűnő győzelmet, vagy azért ez ennél jóval nehezebb szülés volt?
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy visszaadja, hogy tényleg a mérkőzések így alakultak, de azt tudni kell, hogy ha lejátszuk még többször ezt a meccset, nem biztos, hogy így alakul. Kellett ehhez, hogy az első mérkőzésen az egyik legfiatalabb tagja válogatottunknak, Anett Kaufmann, ezt az Ázsia bajnokot óriási játékkal legyőzte 3-1-re. Azt is tudni kell, hogy ennek az ázsiai lánynak egy olyan stílusa van, hosszú szemcsével, asztal fölött, véd, támad, itthon a berkekben azt szokták mondani, hogy túr, tehát így beletúrózik. Ő borzasztóan érzi ezt a játékstílust, és azért is írtuk rá. Amikor tényleg Anett nyert, akkor tudtuk már, hogy azért nagyon nagy gondok nem lehetnek, mert a kettes-hármas játékot valószínűleg a Sabine Winter, aki most 9. a világranglistán, és a Han Ying, aki ugyanúgy 20-ban van, valószínűleg le fogja hozni. De ha az Anett az első meccsen nem nyert volna, akkor ez már egészen máshogy is alakulhatott volna ez a meccs.
1: Nemzeti Sportrádió stúdiójában vendégünk Bátorfi Zoltán, a német női asztalitenisz válogatott edzője. Egyébként, ha már Wintert említetted, ő ugye egyéniben is kifejezetten jót ment, mert egyedüli európaiként bejutott a legjobb 4-be, úgyhogy ez szintén egy óriási teljesítmény. Na de vissza még...
0: Már hol? Már bocsánat, hol?
1: Rosszabb mondtam?
0: Hát most egy csapat VB volt.
1: Igen, de hogy az egyéni, ez egyéni teljesítményeket itt nem rangsorolták, amikor itt néztem.
0: Ja, lehet, én ezt is figyeltem. Tényleg? Mondnak ilyenek?
1: Nem tudom, hát mint ez... hogyha ezt néztem volna, jó, de lehet, hogy rosszat
0: biztos,
1: néztem.
0: Mert talán két meccset havesztett.
1: Na azért mondom, nézd el nekem. Viszont arról már beszéltünk, hogy Észak-Korea kuriózum, viszont amit ugye szintén említettem, hogy csupa ázsiai ellenfél. Erről, amikor legutóbb itt jártál, is sokat beszéltünk egy EB kapcsán, hogy nem is találtunk európai nevet az ellenfelek között, mert hogy honosított játékosok, itt viszont mindenki alanyi jogon ázsiai színekben versenyezhetett. Mit kell tudni a malá, illetve a hongkongi csapat erősségéről? Ugye a hongkongiak jöttek az észak-koreaiak után, de előttük még ugye a koreaiak, az észak-korea előtt volt ugye a malajzi elleni meccs.
0: Hát olyan sokat én sem tudok róluk mondani, természetesen azért láttam már őket, az egyes játékosokat többször, azért ők nem annyira borzasztó erősek. Egyébként engem megleptek, hogy én gyengébbre számítottam, mint ahogy játszottak. Mégis nem voltak olyan rosszak, középszerű csapat. A Hongkong viszont minket nagyon meglepett. Mint ahogy az előbb mondtam, hogy az a stílus differencia, ők nagyon jól rátaláltak a beírásnál, hogy ki kit érez, és a védőt kiérzi, mert ugyanállunk van egy védő, van egy antival játszó, ez lehet, hogy a hallgatóknak nem mond olyan sokat, ez egy egészen más borítás.
1: Nekem sem, úgyhogy kérlek, fejtsd ki, kérlek, hogy ez mit jelent, hogy megértsük.
0: A Sabine Winter egy évvel ezelőtt, vagy most már október másfél évvel ezelőtt egy borítást váltott, és föltött a fonák oldalára egy olyan borítást, ami egészen lassú, tehát nem úgy megy, ahogy te látod a tévébe, a normális borítás, a pörgetésnél, hanem egy ilyen borzasztó lassú, egészen nyesve van, és azóta tényleg szárnyal. Azt is eltalálták, hogy ki érzi ellene, úgyhogy mi úgy gondoltuk, hogy azért a hongkongi csapatnál sokkal jobbak vagyunk, és ezt én most is állítom, de mégis egy akkora meccs volt, hogy kikaphattunk volna 3-0-ra, és az első két
1: meccset
0: nyertünk, de az egyik meccset két meccslabdáról nyertük, a másik meccset úgy, hogy a Sabine Winter ellen 2-0-7-3-ra vezetett a Dohoi Kem, aki a legjobbjuk, a harmadik meccset meg el is vesztettük, úgyhogy benne volt, hogy akár 0-3-ra kikapunk. Hál' Isten, 3-1-re sikerült győzedelmeskednünk.
1: De ez a 2-0-7-3, ez körülbelül olyasmi lehetett, mint a férfi döntő, ahol egyébként 2-0-8-3 volt, és onnan Liang volt ez, aki valami irdatlan fordítással. Már csak, hogy a Kína megnyeri ugye a férfi, de most nyilván a nőiről beszélünk. Na, ha már eljutunk ide, akkor majd beszéljünk mindjárt a döntőről is, hogy az tényleg elképesztő csatát hozott Japán és Kína között, és kíváncsi vagyok, hogy szakemberként, de mégis egy picit kívülállóként, aki nem a japán vagy a kínai stáb tagja, hogy bele tudod-e magad képzelni, hogy a japánok mennyire érezhetik magukat frusztrálva Kína ellen, de előtte kicsit kérlek a japán elleni meccsről mesélj, hogy ez milyen volt.
0: Kikaptunk 3-0-ra, mert ugye a kiemelési csoportban is játszottunk velük, ott 3-1 volt, ott a Sabine Winter nyert egyet, most máshogy írtak be, máshogy állították föl a csapatot teljesen logikusan, tudtuk is, hogy így lesz. De érdekes módon ez szorosabb mérkőzés volt, hiába 3-0. Az első meccsen Hanning a világranglista 5. Harimoto ellen 1-0-10-9 volt. Ha esetleg 2-0-ja van, akkor lehetett volna valamit keresni, de ha ugye nem játszik. A Sabine pedig a Hayata ellen 2-1-9-9 volt, tehát az is egy abszolút nyílt mérkőzés volt. A harmadik meccs a simább volt, úgyhogy be kell vallani, hogy Kína és Japán azért
1: Kiemelkedik.
0: Ugye egy abszolút reális eredmény született.
1: Na és akkor innen ugorjunk ugye erre a bizonyos döntőre, mert az, hogy Kína és Japán egymásnak feszül a döntőben, ebben olyan nagyon nagy meglepetés nincs. Az, hogy Japán 2-1-es vezetésénél ott lóg a levegőben az a fajta meglepetés, vagy nem meglepetés, nem is tudom, amire nagyon régóta várnak már a japánok, az megint, hogy adja magát, de aztán a végén megint csak a kínaiak, akik sorozatban a 6. döntőjüket nyerték Japán ellen, és a 24. világban aki címet ünnepelték. Szóval, hogy lehet meg lehet fogni ezt a kínai csapatot, és kicsit azt érzem a japán női válogatottnál, mint az Újpest férfi labdarúgó csapatánál most, hogy a Fradit meg tudta venni a Zalaegerszeg a Grupa Marénában, a Nyíregyháza a Grupa Marénában, de az Újpest, ha a feje tetejére áll, sem tud kijönni 5 gólos vereségből. Tehát kicsit olyan, hogy a japánok akárkivel tudnak nagyon jó meccset játszani, vert helyzetből visszajönni, de valahogy Kína ellen akkor sem tudnak nyerni, amikor még előnyben vannak.
0: Azért ez az előny, hogy mondjam, én azért bentről látom egy kicsit. 2-1 volt, de a Suning-sa kiemelkedik, tehát Suning-sa a világranglista vezetője, azért lehetett tudni, hogy nem fognak tudni ellene nyerni. A Harimoto megverte a világranglista másodikat, az abszolút benne van a Wang Manyut. A harmadik helyen is a Hashimoto egy védekező játékos, az is benne volt, hogy nem véletlen, hogy őt játszották. Szerintem a japánok nagyon nagyot, tehát ki vagyok én, hogy azt mondjam egy japán válogatottra, hogy hibáztak.
1: A Nemzeti Sportrádió felkért szakértője ebben a pillanatban.
0: Akkor fel vagyok jogosítva. Nem igazán értettük mi, hogy az Odo egy játékosuk, aki talán 11. most a világranglistánk, volt már top 10-es, legutóbbi champion versenyen a Wang Manyut megvert 3-0-ra, hogy miért nem volt itt. Azt tudni kell, hogy Ázsiában ezekre a világversenyekre sokszor ilyen selejtező tornát rendeznek, és ott döntik el, hogy ki szerepel. Van, aki védettséget kap, a Harimoto biztos védettséget kapott, meg a Hayata is, és akkor ott lehet, hogy elvérzett az Odo, és jött egy olyan játékos, a Mende, akit szinte leszek, én még nem is nagyon ismertem. Szóval Japánnak lehetett volna esélye, szerintünk, hogyha Odóval állnak ki, vagy a Nagasakival egy másik játékos, de a Hayatával nem. A Hayata egy borzasztó játékos, Párizsban harmadik lett.
1: Bőségzavar az Odi, ezt jól fordítom le, hogyha egy kicsit laikusként mondom, mert hogy tehát az, amit mondasz, te szakszemmel látod, hogy lehetett volna, ők, akik benne vannak, és ugye próbálja hajszolni, hogy még jobb legyen, ha legyőzte akár egyiket, akár másikat, akkor azt elfogadják, hogy akkor ő a jobb. Tehát egy kicsit én azt érzem rajtuk, mint hogyha ez a bőségzavara
0: lenne. Ez így van. És azt most már én is érzem, a német válogatottnál, hogy amivel akkora problémában voltunk sokszor meccsek előtt, hogy most kijátszon, ki van jobb formában, hogy van stílus, mert annyi volt, négy nagyon jó, az ötödik egy picivel gyengébb, van jó, neki volt az ötös játékosunk, de Nina Mitám olyan nagyon jó formában volt az egész VB-n, azzal lett Kaufmannban meg nem voltunk annyira biztosak, mert sérült volt a világbajnokság előtt, tehát nem voltunk, de stílus, meg mit tudom, valószínűleg ez van a japánoknál is, meg az többi más csapatnál is. Látni kellett volna, hogy a Hayata nem fog nyerni. Tehát most nem, és be is igazolódott, mind a két meccset elvesztette 3-0-ra, oké, szoros, 8-9, de a végén nem tud ezen a szinten nyerni, mert nem olyan a stílusa. Szerintünk inkább a Nagasaki, inkább az Odo, ott lehetett valamit kezdeni, és abszolút benne volt. De nagyon nehéz egy olyan csapat ellen, egy ilyen Suning-s ellen, aki amúgy is jobb, mint az egész mezőny, egy icipicivel, most nem is egy icipicivel, jóval jobb, de ezen a döntőn meg aztán még fantasztikus. Én láttam a meccset, szóval egyszerűen lehetetlen volt itt ma azon a napon megverni.
1: Ami mindenképpen örömteli, hogy a Marosvásárhelyi Szőcs Bernadett vezetésével a román csapat végül is hozzátok hasonlóan ugye eljutott oda, hogy ők ugye Kínában mérkőztek, ti, mint a német válogatott, ugye Japánnal találkoztatok, tehát a közvetlen letaszíthatatlannak tűnő két ázsiai gigász mellett mögött sok-sok magyar érdekeltség is feltűnik, ez nagyon örömteli, és tudom, hogy az EB után is kicsit, hogy mondjam, ilyen külső szemlélőként nagyon röviden, de azért mégis engedd meg, hogy kérdezelek egy picit most a lányokról, a magyar lányokról, ugye nem jutott főtáblára, jól mondom, ugye, hogy nem jutott főtáblára.
0: Igen, bocsánat, még hozzá, időt kérek, hozzátenem, hogy én is, mi is borzasztóan örültünk, és mindenki nagyon örült a Berniek sikerének, a románoknak, mert nagyon-nagyon-nagyon rég volt, hogy két európai csapat állhatott fönn a dobogó. Én, ha nem csal az emlékezetem, talán a magyar válogatott volt utoljára így a hollanddal, de aztán lehet, hogy volt azóta is, még a nővérem, új Delhiben, meg még lehet, hogy Csibában is volt akkor is, akkor a francia-magyar válogatott, de az is ilyen a 2000-es években volt, tehát nagyon-nagyon rég volt, igen, Korea nem volt ott, Tajvan nem volt ott, Hongkong nem volt ott, úgyhogy ez egy nagyon jó jel, hogy Európa, ott vagyunk a nyakukon. Még jobb, még sokkal jobbak Japán és Kína, de mégis már így Hongkong, Tajvan, Korea, azokat már meg tudjuk le tudjuk győzni ezt Romániával.
1: Ne, azért mondom, nem véletlenül hangsúlyoztam azt, hogy két európai, és próbálva benne a magyar kötődést megtalálni. Sajnos most mi magyarok saját jogon piros-fehér-zöld címeres mezben vagy szerelésben nem. Milyennek látod ezt az egyébként fiatal és átalakulóban lévő magyar csapatot? Vagy milyennek látod?
0: Jó, most a magyar női válogatott. Igen. Hát ügyesek, tehetségesek. Azért szerintem még nem volt olyan, hogy Magyarország kikapott Svájctól női.
1: Hát ezt is nevén kell nevezni akkor a gyereket, hogy akkor ügyesek, tehetségesek, de azért igen. Van itt olyan, ami mindenképpen gondolat ébresztő kell, hogy legyen.
0: Hát igen, Svájctól még a magyar női asszisztens válogatott szerintem soha nem kapott ki. Azt is tudni kell, hogyha nem fiatalított, tehát hogyha a legjobb csapattal megy a magyar válogatott, Magyarország, mert magyar válogatott már egy nagyon női válogatott, én nem is tudom, hogy van-e, vagy nincs, vagy nem tudom, nem igazán látom át se a koncepciót, se a helyzetet. Tehát azért ennél a válogatottnál, aki kim volt, ez egy nagyon fiatal, ennél van egy jobb válogatott, tehát vannak jobb játékosok még, és az biztos, hogy nem kap ki a svájci együttestől, tehát arra nyakamat teszem. Valahol ezt így nekem nehéz feldolgoznom, hogy egy válogatott, mindenhol látom, hogy a legjobbak utaznak. Itt nálunk nem, most akkor fiatalitás, de akkor ennek ez az eredménye. Vegyesek az érzések.
1: Igen, azt látom rajtad, én látom is az arcodat, de szerintem a hallgatók is hallják a hangodból. Hogyan lehet eljutni nekünk magyaroknak oda, hogy előrébb lépjünk, de most maradjunk itt a két európainál, a Szőcs Bernadette vezette román csapatnál, vagy akár nálatok, hogy még szintet lépjetek. Mi kell ehhez? Mikor lehet ezt
0: nekünk megtenni? Vagy a magyaroknak?
1: Nektek. Tehát a magyaroknak is fejlődni kell, hogy főtáblások legyenek, ellenben nektek azért kell még dolgozni, hogy megéljük azt egyszer csak. Nem a két ázsiai gigász játsza a döntőt. Mert egyébként, ha a Japán kapcsán kérdeztem, hogy neked kívülállóként mi a meglátásod, és rögtön mondtad, hogy hol látod, érzed, érzitek azt, hogy a japánok hol hibáztak. Gondolom én, arra is van valami koncepció, vagy kell valami magyarázat legyen, vagy bármiféle elhatározás a fejekben, hogy hogyan lehet őket utolérni. Mert olyan utolérhetetlennek tűnnek, de aztán most már csak kiderül egyébként, hogy azért csak ott van ugye ez a két európai csapat. Szóval hogyan lehet ez?
0: Ott vannak, de azért még nem tudjuk a Japánt legyőzni, Kínát meg végképp nem. Hát de ezt már ezer milliószor mindenhol elmondtuk, hogy a japán iskola az lassan beéri a kínait. Most ezt nem tudom, hogy ez mind a kettő, Japán is fejlődik, Kína is egy picit kicsit visszaesett, főleg a férfiaknál. Szóval ez az ázsiai munkabírás is, amikor elkezdik. Tehát
1: ez annyira, nekünk Európában innen felfoghatatlan, ugye?
0: Igen, felfoghatatlan, meg ez Európában nem kivitelezhető. Tehát olyan nincs, hogy nem mész iskolába, meg a szülők se engedik, és valahol jogosan.
1: Há, persze.
0: És azért a végén összeadódnak, az órák összeadódnak, tehát hogyha te elkezdesz, nem tudom én, csacsacsázni, te 10 órába, én meg csak egybe, azért az ki fog jönni.
1: Megtisztelő, szerintem abban az egybe
0: de
1: is
0: nem lehet. Nem biztos azért, de na, most komolyra fordítva a szót.
1: Nem értem, világos.
0: És azt látni kell, és picit itt visszakanyarodnék a
1: de
0: magyar
1: nem,
0: helyzetet.
1: Bocsánat, Zoli, hogy közben szólok, nem csak az asztali teniszben ilyenek egyébként, tehát egy csomó olyan sportáguk van, hogy nem tudom én, a műugrás, vagy egy csomó olyan pontozásos sportág, ahol föltűnik is ilyen egyszer használatos, most elnézést, sokszorosan elnézést kérek a kifejezésért, mint egy ilyen egyszer használatos elem. Tehát kinevelünk valakit egyszer jó, utána, ha nem tudja meg, mint a futószalagról jönnének le egyébként.
0: Igen, borzasztó, és nagyon sokan vannak, és itt picit visszakanyarodnék a magyar helyzethez, hogy óriási a konkurencia. Tehát a konkurencia, a versenyhelyzet, attól mindenki csak fejlődik. Az, hogy most mi konkrétan Magyarországon azt mondjuk, hogy most oké, most mi fiatalítunk, de nem kell legyőzni az idősebb játékos, ez kontraproduktív, nem lesz attól jobb.
1: Hát a tokiói olimpiára nemrég volt itt stúdiónk vendége, sőt egy hétig beült ide reggeli műsort vezetni velünk Fazekas Marcsi, Fazekas Mária.
0: Igen,
1: minden áron kikérte magának, hogy akkor, amikor erről beszéltünk, hogy a Tokióba, hogy hogyan jutott ki, hogy ő már akkor is, hogy ő köszönte szépen, ott már ilyen mint egy ilyen csendes társ, vagy nem tudom, mert ő már túr volt a zeniten. Nyilván hölgyek esetében nem illik a korra jönni, és nem is neveztük meg, de mondtam neked, Marcsi, mondom, ha éppen nincs más, meg te szorítottál ki onnan mindenkit, meg amit most mond az Zoli, hogy nem tudod ki legyőzni, akkor ne tedd föl a kezed, meg kezdj el szabadkozni. Alanyi jogon, teljes jogon voltál annak a csapatnak a tagja, aki Portugáliát legyőzve ott és akkor kivívta az olimpiai rész azt a portugál csapatot, amely egy darab portugál nem volt éppen ott és akkor.
0: Három kínai volt. Igen. Akkor pontosan. Ez így van, tehát mindegy, hogy ki hány éves.
1: Persze.
0: De le kell győzni, és egy világverseny, de nálam hát mindig
1: főleg,
0: a legjobb.
1: Főleg ebben a sportágban azért ez nem tudom én szertorna, ahol valaki már 28 évesen annyira idősnek számít, meg már nem tudom, kevésbé hajlék, hogy még most éppen nem vagyok minden egyes részével tisztában, de hogy itt azért akkor tényleg egy olyan mutató, ami azért nem 18 és 28 között játsszák az asztali teniszt, hanem bőven 30 felett is lehet ezt magas szinten játszani.
0: És van konkrét példa, tehát nagyon sokan a 30 és 40 év között, például a Han Ying, ő 43 éves, ezért ő borzasztó sokat tesz, sokkal többet tesz, mint esetleg a fiatalabb társai, hogy ilyen kondiban maradjon, ilyen fizikummal legyen, mert az egyik alapvető annyira át megváltozott a sportágunk, hogy annyira a fizikai jellege lett, hogy ez az egyik alapvető feltétel, hogy ott lehessél az élvonalban.
1: No, hát én azt hiszem, hogy a centenárőmi világbajnokságot Angliából kiveséztük Bátorfi Zoltánnal, a VB bronzérmes női csapat edzőjével, felkészítőjével. Van egy nagyon pici időnk még, Zoli, hogy mi a következő feladat, ami vár a német csapatra, és addig, amíg ez a feladat eljön, nem tudom én, Balatonnál, Velencei tónál hol lehet téged megtalálni.
0: Hát ez még a sokára lesz.
1: Még
0: egy picit odébb van, igen. Hát ezek a VTT versenyek mennek. Ugye most is vannak következő héten, a következő nagy az a US Smash, az amerikai Smash. Előtte én megyek az U21-es.
1: Nem unatkozom.
0: U21-es EB-re. Hát azt nem mondhatnám.
1: Majd akkor én csacsacsázok helyetted a Balatonnál.
0: Jó.
1: De mondjuk azt én sem, mert most kezdődik a foci.
0: Adáson kívül lesz ehhez, vagy egy kis hozzáfűzni valami jól, te kis csacsacsázásodhoz.
1: Szóval, de tényleg mikor lesz, akkor viszont komolyra fordítva zárásként, mikor lesz egy kis pihenőidő?
0: Júliusban az amerikai Smash után van egy-két hét, amikor...
1: Hát az viszont annyira most már annyira két teli hónap, és akkor már is ott vagyunk, hogy lassan július. Bátorfi Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál és meséltél az angol élményekről, és még egyszer hatalmas gratuláció.
0: Köszönöm a meghívást.
1: A világbajnoki bronzéremhez.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Labdarúgás.
2: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Sziasztok, köszönök mindenkit, ez itt az m4sport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsor, a Box utca podcast. Futamunk most se volt, Forma 1-es futamunk cserébe azért történt egy-két dolog az autósport világában, úgyhogy kezdjük is Forma 1-en kívüli dolgokkal, és ott is nyilván első körben a Nürburgring 24 órás futammal, ahol ugye Max Verstappen is elindult, és hát ilyen 3-4 órányira volt a győzelemtől, és akkor adta meg magát alatta, vagy alattuk a technika, hogy a hármas számú Mercedes alatt. Addig viszont ugye Max Verstappen ismét bebizonyította, hogy mennyire egy világklasszis verseny, hogy mennyire jól vett az akadályokat. Úgyhogy erről is fogunk beszélgetni Kis Norbival, illetve Nagy Danival. Úgyhogy köszi, hogy eljöttetek. Mennyire néztétek ezt a 24 órás futamot, vagy követtétek az eseményeket? Mert ugye a helyszínen rekord közönség volt, ugye sold out volt a verseny történetében először a 24 órás futam. Ti mennyire követtétek, akár csak Verstappen miatt, akár csak az autósport szeretete miatt? Dani, te ugye vezettél ilyen Mercedes-t, úgyhogy azért most hozzád fordulok első körben.
5: Igen, és volt szerencsém menni is a Nordschleifén, de nem ezzel az autóval, hanem különböző túrautókkal. És annyira különleges ez a 24 órás futam, hogy szerintem aki valamennyire kedveli az autósportot, az nem tudja nem nézni. Tehát, hogy oké, nem ülünk ott 24 órán keresztül, lehet, hogy Norbi igen, nem tudom, de hogy nyilván nem néztem végig minden percét, de hogy így óránként ránéztem az összefoglalóra, és amikor volt időm, akkor egy-egy órára leültem és néztem. Ugye nagyon különleges, mert hogy a pálya önmagában nagyon nehéz, és az, hogy ugye ez a multiclass, ugye a több kategóriás versenyzésnek ez azért egy elég magas szintje, mert nagyon nagy különbségek vannak az autók között, ugye ott van a top kategória, SP9, ugye, hogyha jól tudom, a GT3-as autóknak, amik ugye nagyon gyors autók, és akkor ott van az a Dacia Logan például, ami sztárrá vált az interneten ismét. A legenda. Hát a hatalmas tempókülönbség van, a pálya nagyon szűk, nincsen bukózóna, nincs kivilágítva a pálya, ugye 24 óra, tehát éjszaka is mennek, úgyhogy nagyon nagy kihívás, nagyon sok különböző kihívás, folyamatosan esik az eső, a pálya egyik részén esik, a másikon nem, stickkel kell menni, nehéz eltalálni a gumi keveréket, és ugye azért a világ legjobb versenyzői vannak itt, ha már ugye Max Verstappenről beszélünk. Úgyhogy nagyon izgalmas volt, és tényleg ez egy olyan típusú versenyzés, ahol nem csak az eredmény miatt izgulsz, hanem tényleg folyamatosan érdemes nézni a belső kamerás felvételeket, mert itt a versenyzőknek nem csak a pályával, a körülményekkel, hanem ugye a folyamatos előzésekkel, megelengedésekkel is kell foglalkozni, úgyhogy szerintem ez egy szenzációs verseny.
4: Norbi?
6: Abszolút néztem, nekem ugye nagy kedvencem, ez már Verstappen érkezése előtt nagy kedvencem volt, és szimulátoron is az egyik kedvencem, hiszen minden évvel indulunk ugye az iRacing Nürburgring 24 órás, ugye most volt két hete, negyedikek lettünk top splitben egyébként a Győri Egyetem csapatával, Verstappenék nyertek természetesen, ugye Verstappen nem indult most, mert Miami-ban volt pont versenyezni, de a csapattársai ott voltak, és hát most is ők voltak a legjobbak. És most pedig hát az igazi versenyen le a kalappal Verstappen előtt, mert ugye nagyon sokan mindenféle kétséget fogalmaztak meg az ő szereplésével kapcsolatban, hogy majd hogy fog tudni helytállni ezen a versenyen, meg hogy fog tudni helytállni ugye ezek a rutinos világklasszis GT pilótákkal szemben. Ezen a nehéz pályán, meg ezen a nehéz versenyen, ugye Dani is mondott, hogy eleve a pálya irgalmatlan nehéz. És akkor még ugye hozzájön ehhez ez a multiklassz versenyzés, hogy ugye rengeteg fél autó megy a pályán, ugye 150 induló volt. 150 autó megy egyszer a pályán. Jó, igaz, 26 kilométer valamennyi a pálya, de hát azért óriási forgalom volt. Tehát, hogy rögtön a második vagy a harmadik körben már lekörözések voltak, mert ugye a kisebb kategóriák eltolva indulnak ugye 3 perccel később, és emiatt ugye még gyorsabban utoléri őket a mezőny. Úgyhogy gyakorlatilag tényleg negyed óra után már forgalom van, és lekörözések vannak, és ugye rengeteg balesetet láttunk ezek miatt. De tényleg nagyon-nagyon nehéz egy ilyen versenyen végigmenni. Tényleg a legfontosabb az, hogy az ember ne keveredjen bajba. És utána jön csak a második kérdés, hogy mennyire tudsz gyorsan menni. De Verstappen mind a kettőben ugye elképesztő volt. Tehát, hogy bajba se nagyon keveredett, és ugye elképesztő gyors is volt. Tehát a csapatársai közül a leggyorsabb volt. Ő futott a csapatukban a leggyorsabb kört egyébként, nem sokkal pont a kiesésük előtt, és a többi Mercedes-es versenyzőhöz képest is egyébként nagyon-nagyon gyors volt. De hát a másik csapatban is, ugye a másik Windwardos autóban, akik végül ugye nyertek már Engel vezetésével, ott ugye Engel volt a leggyorsabb, de ő is csak alig tudta tartani Verstappen a lépést, ha egyáltalán tudta. Nem, szóval minden alkalommal, amikor Verstappen ült az autóba, akkor biztos, hogy a hátrányból ha hátrányban voltak az elején, ledolgozott, és előzött, rengeteg brutális előzést mutatott, most is 4-5-6 olyan előzése volt, amik mind peregnek most ugye YouTube shortokban, meg mindenben, amik nagyon-nagyon látványosak voltak, és vakmerőek voltak, de működött mindegyik, és mindig úgy tudta átadni az autót a csapattársainak, hogy jobb pozícióban voltak, vagy nagyobb volt az előny, mint amiben előtte voltak. Úgyhogy elképesztőt ment Verstappen. Minden a negatív kritika az jogtalan volt abszolút, vagy minden kérdőjel, ami felmerült az ő szereplésével kapcsolatban, az végül alaptalan lett, mert hogy tényleg bebizonyította újra, hogy világklasszis versenyző, és nem csak a Forma 1-ben, hanem ugye ebben a GT versenyzésben is, és ráadásul az egyik legnehezebb verseny, ami létezik. Úgyhogy öröm volt nézni, tényleg, ahogy ment, nagyon sokat néztem, és éjszaka ugye, amikor már a többiek, ugye sokan kiestek egyébként sajnos már a futam első néhány órájába, ugye a gyári Porsche csapat, a Grello 911-es autó is már viszonylag gyorsan kiesett, a Lamborghini-k is, akik ugye nagyon gyorsak voltak, egykön leggyorsabbak voltak talán. Ők is rögtön az egyik az első körbe defektet kapott, pont egyébként talán Junkadellával értek össze egy picit a rajtnál, és amiatt a másik büntetést kapott, de hát, hogy egyébként sokan hibáztak rögtön az elején, vagy büntetést kaptak, vagy balesetbe keveredtek, és emiatt ugye 4-5 óra után már nem nagyon maradt sok kihívó, és éjszaka már ilyen 3-4 perces előnybe tudott menni a két Mercedes együtt, és ugye órákon keresztül csapatként összedolgozva, de aztán néhány olyan pillanat, amikor előzték egymást összeérve is.
5: Igen, az elég meleg volt.
6: De igen. Keményen, igen. Hát ugye azt tudjuk, hogy Maro Engel és Verstappen már ugye tavaly, amikor Verstappen elkezdett GT-zni, akkor ugye szócsatába vagy komment csatába keveredett az interneten, ugye azzal kapcsolatban, hogy milyen konfigurációval mentek Verstappenék, ugye amikor még Ferrarival kezdett menni. Úgyhogy biztos, hogy volt egy kicsi, hogy mondjam, feszültség köztük, amit most el kellett intézni itt élesben a versenyen, amiből egyébként Verstappen jött ki jobban, és nagyon látványos volt, hogy mentek együtt, és hogy a forgalmat kerülgetve próbáltak egymással küzdeni, és növelték az előnyüket folyamatosan. Tehát, hogy volt, hogy 5-6 perc előnyben is volt ugye a két Mercedes-es egység a harmadik helyzethez képest. Ugye a futam vége felé, akkor, amikor jött a technikai hiba Verstappenéknek, ami meg hát igen, tehát azt gondolom egyébként a technikai hiba nélkül egyértelműen nyertek volna. Tehát már akkor már a másik Mercedes-hez képest is ilyen 40 másodperc előnyben voltak kb. Amikor ugye jött ez a technikai hiba, ami meg hát ugye rögtön lehetett olvasni a kommenteket, hogy túl erőltette Verstappen, túl agresszíven vezetett, és emiatt ment tönkre az autó, meg ilyenek, de nem, tehát hogy ez nem az a kategória, de hát ezek a gyári versenyautókkal az első pillanattól kezdve így mennek. Pont láttam egy videót az első vagy a második körről, amikor még a GT3-as mezőny egybe volt, és a verseny elején, és a pály egyik legérdekesebb részén, ugye a karusszel utáni gyors eskanyaros részen van egy olyan kanyar kombináció, amit úgy hívnak, hogy Vipperman, ahol ugye baloldalt és jobboldalt is kerékvetett végig ilyen eskanyarok, baloldalt is kerékvető, jobboldalt is kerékvető, és ugratnak át, és jött a teljes GT3-as mezőny, és mindenki fullba állt a kerékvetőn, meg minden, de hát, hogy ez egy olyan kategória ezekkel a gyári versenyautókkal, ahol nem óvatoskodnak a pilóták, és mindenen átmennek. Vannak kisebb kategóriák, bocs, Dani, ahol ugye nem gyári versenyautók vannak, hanem ilyen saját építésű versenyautók, meg ilyenek, és akkor ott lehetett látni sokkal, hogy a karusszelbe sem mennek bele, hanem kint mennek, mert ugye a karusszel is nagyon ugye huplis, leír az autó alja, biztos, hogy nem tesz jót egy versenyautónak, és hogy sokan ezt kikerülik, akik nyilván nem vérre versenyeznek, hanem csak a fánért vagy a célba érésért, mert sokan vannak így is, de ezekkel a gyári versenyautókkal, ezekkel ugye mennek át, tökön babonádát, ezek erre csinálják.
5: Igen, ezt akartam mondani, hogy
6: ezeknek ki kell ezt bírni.
5: Hogy ezek az autók, ezek úgy vannak felépítve, és arra vannak felkészítve, hogy tulajdonképpen egy ilyen 24 órás Nordschleife futamot, ugye nem véletlenül viszik a szuperautógyárak az utcai autójukat is erre a pályára tesztelni, és nem csak a szuperautógyárak, hanem körülbelül mindenki, és hatalmas jelentősége van annak, akár elektromos, akár belső, és hogy bármilyen autóval, hogy milyen körrekordot, vagy milyen körre vagy képes a Nordschleife-n, majd valóban itt tesztelik ezeket az autókat, azért, mert ez az a pálya, ahol van letörés, van emelkedő, van magas kerékvető, van alacsony kerékvető, van gyors kanyar, van egyperces egyenes, minden van, ami létezik a világon típusú kanyar. és egyből mond százat csinál, tehát hogy elindul a mezőny, és ez tulajdonképpen egy 24 órás sprint versennyi alakul át, főleg a verseny első fázisában, amíg még tényleg együtt van a mezőny.
6: Az mezőnyben mindenképpen egyébként, tehát a top 3,
5: mindenki,
6: a top 5-ben
5: mindenki
6: nyélen megy.
5: Mindenki nyélen megy, és ugye ez a probléma, itt a Norbival beszéltünk adás előtt, hogy vajon mi lehetett, mert ilyen hivatalos, pontos információk nincsenek, de azt lehetett látni, hogy az autó féltengelyén dolgoznak, ugye a Diffi, ami összeköti tulajdonképpen a kereket, most nagyon leegyszerűsítve, és ugye ez valószínűleg megsérült, valószínűleg kiszakadt a gumiharang, és ami nekem még így lejött, meg lehetett olvasni egy-két ilyen szakvéleményt az interneten, hogy ezután ott szétvert bizonyos dolgokat az autó hátuljában. Elméletileg az ABS is meghibásodott, mert ugye, hogyha a kerék szögsebességi adó meghibásodik, akkor ugye onnan veszi élet, akkor az ABS sem működik, és csak azért akartam behozni, hogy én vezettem egyébként ABS nélkül nem féltengely hiba miatt, de ugyanúgy nem működött a kerék szögsebességi adó, ilyen GT3-as Mercedes, azt is egyébként ha csak fél körig kell így menni az autóval, aztán sajnos utána nem tudták folytatni, mert féltengelyt kellett valószínűleg cserélni, elképesztően nehéz. Tehát, hogy ezek az autók úgy vannak felépítve, hogy az ABS az folyamatosan működik, a verseny ABS nem olyan, mint az utcai autóban, egy finom hangolható, sokkal precízebb, sokkal kevésbé érzékeny ABS van az autóban, de egy ilyen pályán elképesztően nehéz lehetett vele menni, de hát azt nem bírták sokáig.
4: Ami még egyébként jó volt, vagy így érdekes volt olvasni, hallani ezzel kapcsolatban, hogy más Forma 1-es versenyzők is ugye nyilatkoztak, hogy mennyire jó, kicsit irigykednek is Verstappenre, hogy mehet itt Forma 1-es szezon közben, hogy Norrisék mentek már itt idén a Nordschleifén, és mondta, hogy iszonyatosan élvezte, de ugye ott van Berman, illetve Antonelli, és akinek az édesapján a GT csapata van, hogy akkor ő is, Antonelli mondta, hogy egyszer úgy, de jó lenne Verstappennel
5: menni. Stroll is GT autózott, nem olyan régen.
4: Ugye Russell is álmodozik ilyenről, de ott egyelőre Toto Wolff még kicsit szigorúbb vele kapcsolatban, és ugye Russell is elmondta, hogy először legyen meg egy világbajnoki cím, és majd ha talán neki is négy lesz a zsebében, akkor majd lehet, hogy vele is kicsit engedékenyebbek. És
6: Russell azt mondta, hogy neki Antonellivel kell majd megbeszélni ezt a kérdéskört.
4: Russell azt mondta, hogy neki nagy álma, hogy itt egy forma autóval menjen végig, és megdöntse az all-time körrekordot. De hát ez nem mostanában.
5: Hát az túl veszélyes.
6: Ez be van tiltva konkrétan.
4: De ezt nyilatkozott egy ilyen.
5: De amikor kibéled a pályát,
6: szerintem olyan
5: sem.
6: Nem. Hát Vettel ment nemrég, azt hiszem, bemutató köröket, de felvezető autó mögött mehetett ő is, ami azért lássuk be, hogy...
4: Nem az igazi.
6: Azért vicces, hogy egy világbajnok Forma 1-es pilótát is csak felvezető autó mögött engednek menni Forma autó a Nordschleifén, szóval én azt hiszem, hogy be van tiltva.
4: Ami
6: egyébként több mint vicces, mert hogy most már olyan képeket is láttam az interneten, hogy autók szembe mennek a forgalommal szembe mennek a Nordschleifén, meg hát ugye a turist fárton, amikor meg ugye bárki fölmet a pályára, hát ott meg olyan autókkal mennek, ami, hát nem tudom, de érdemes megnézni ezeket a videókat.
5: Igen, nagyon gyorsak és nagyon veszélyesek, és a biztonságban nulla.
6: A teherautón, igen. A kis teherautón keresztül, a kis buszon át.
5: És közben jönnek a GT3-es Porsche-kkal.
6: Minden szakadt gönccel mennek, igen, és közben jönnek a GT3-es Porsche-k, meg minden. Jobbnál jobb szupersportautók ezek az autók között, de hát hogy egyébként néha meg teljesen nonsense. Meg hát magán ugye a verseny is olyan egyébként, amit még az előbb akartam mondani, amikor van egy kód 60, mondjuk becsapódik valaki a szalagkorlátba, akkor ott ugye van egy kód 60 a szakasz, kiállnak ezek a kis teherautókkal, viszik magukkal a kis szalagkorlát darabokat, és akkor simán ott javítják és szerelik az emberek a szalagkorlátot, miközben ugye a versenyautók mögött, igaz csak 60-nal, de mennek el mögöttük, szóval, hogy egyébként a versenyt nem nagyon állítják meg egy ilyen szalagkorlát javítás miatt ugye itt a Nordschleifén, hanem berakják a kód 60-at arra a szakaszra, szalagkorlátot javítják,
4: és
6: hát az időjárás miatt maximum
5: általában ez az autó, ez megvan nektek a 919-es?
6: Igen.
5: Meg. Ezt azért hoztam fel, mert hogy ez az autó ugye a több mint 1000 lóerejével teljes hibrid forma egy, nem tudom, fejlettségű, vagy még annál is fejlettebb erőforrásával iszonyatos leszorító erőt képes generálni. Aki még nem látta ezt a rekordfelvételt, fel van a YouTube-on a teljes kör, nézzétek meg, mert olyan elképesztő sebességgel megy a Nordschleifén, hogyha ezt az autót felengedik, akkor...
6: Azt mondom, hogy átkaszni sem. Szerintem a forma autót azért nem engedik, mint nyitod.
4: Hát, vagy egy ilyen átalakított forma
6: autót. Mióta a kamion EB-n én versenyzek, ami azért már nem most van, mert már 15 éve, vagy nem tudom mióta, igen. De legalább 10 éve, minden évben könyörgök nekik, hogy a versenykamionnal menjünk már egy bemutató kötvét, tesztkört a Nordschleifén, és nem engedik, azt sem. De hát, hogy...
5: Mondjuk a ti kamionotokat, szerintem, hogyha bármi van, akkor ott nem áll meg, csak egy kis idő múlva valahol.
6: De nem is tudom gyorsan menni, 160-at tudom menni maximum, meg nem mért kört akartam menni, hanem csak egy bemutató kört, de nem megérik még az se, szóval, hogy egyébként kicsit furán gondolkodnak, tehát hogy megengednek olyan dolgokat, amikre én azt mondom, hogy amiket meg nagyon szívesen látnánk nagyon sokan, azokat a dolgokat meg nem engedik meg. Szóval.
5: Igen, egyébként maga a sebességkülönbségből fakadó veszély szerintem az alá van becsülve rendszeresen. Tehát amit te mondtál, Norbi, hogy egy ilyen sima turista napon olyan autók mennek föl, hogy az egyik az tényleg egy kis busz, vagy nem tudom, alig tud körbe menni a pályán, a másik megjön nyílen a új GT3 RS Porsche 200 km/h nagyobb sebességgel, tehát hogy szerintem ezek nagyon veszélyesek. Egyébként meg visszatér, ugye Forma 1-es versenyzőkre, meg mondjuk egy ilyen Nürburgring 24 órás indulásra, szerintem azért a legtöbben annyira mégsem vágynak erre így szezon közben. Tehát annyira sűrű, most persze volt nem egy 5-7 szünet, de hogy szezon közben annyira sűrű egy Forma 1-es versenyzőnek a beosztása, hogy szerintem azért a mezőny egy nagy része lehet, hogy vágyakozik, valószínűleg a szerződése nem teszi lehetővé, és valószínűleg nem engedik el a csapatot, és én teljesen egyetértek mondjuk Toto Wolffal, hogy rendben van George, tök jó, csak először próbáljuk meg koncentrálni a versenyzésre, legyen egy világbajnoki cím, vagy nem tudom, kicsit teljesedjen ki a karrierje, és akkor utána koncentrálja jobban akár a GT versenyzésre, hogyha szeretne. De egyébként szerintem én azt gondolom, hogy a legtöbb versenyző nagyon örül, hogyha egy kicsit pihenhet. Tehát nem mindenki gondolkozik úgy szerintem, mint Verstappen.
6: Ez egy más kategória. Egyébként egy Forma 1-es pilótának egy ilyen beindulni, csak veszteni valója van. Mert ha nem ő lesz a leggyorsabb, akkor mindenki csak le fogja szólni őt, és azt fogja mondani, hogy
5: és főleg így, hogy Verstappen ilyen magasra teszi a standard, nem?
6: Miért ő van a Forma 1-ben, mikor én gyorsabb voltam nála, mert nézzétek meg, a szabad edzésen is gyorsabb voltam nála, meg ebben a körben, abban a körben, abban a körben. Tehát egy Forma 1-es versenyzőnek egy ilyenen elindulni, hogy csak veszteni valója van. Kivéve Max Verstappennek, vagy kivéve, hogy tényleg valaki beül és tud úgy menni, hogy itt is a legjobbak között lesz, hanem a legjobb lesz. Tehát, hogy azért emiatt is egy picit egy Forma 1-es versenyzőnek mindig necces.
4: Hogy amár tényleg nincs sok beszélni való a Forma 1-ről, tehát itt most volt egy 3-hetes szünet, aztán, vagy egy 5-hetes szünet, most meg egy 2-hetes szünet, tehát ez egy lassan csordogál az élet a Forma 1-ben eddig, de aztán majd jön a brutál nyár. De hogy itt ugye felmerült, vagy hát itt többen felosztottak egy érdekes párhuzamot az előző szezonnal kapcsolatban, ahol ugye elindult a szezon, ugye Norris kikiáltották fő esélyesnek ugye a 24 szezon második fele miatt, de jött a igazából előre lesajnált, kicsit lesajnált csapattárs, és igazából a szezon első felében ugye Oscar Piastri dominált. Na most ugyanezt látjuk George Russell esetében is, hogy na most akkor George Russell a főesélyes, és jön Kimi Antonelli, és ugye 20 ponttal vezeti a világbajnokságot. Mennyire lehet szerintetek párhuzamot vonni a két év között? Mert szerintem azért annyira nem feltétlenül, mert ugye Russellnek inkább volt bal szerencséje per technikai meghibásodása, Norris pedig a saját démonjaival küzdött, és ezt az esélyesség terhét próbálta. Hát ezzel próbált megbirkózni, ami nem annyira ment, főleg így a szezon első felében, de hogy mondjuk Russell, ha azt néz, mondjuk ha erőt próbál meríteni Norris tavalyi VB címéből, ez mennyire lehet reális azt látva, hogy ott végül az esélyes behúzta, csak hogy most azért az új szabályrendszer miatt itt a technikának is nagyobb szerepe van, és ugye ezzel azért Russell is szembesült.
5: Ez egy komplex kérdés nagyon, és komplex helyzet, ugye egyrésztről én mindig óvaintek mindenkit, aki az első néhány futam alapján szeretne hosszú távú következtetéseket levonni, mert például meghallgatva a McLaren kommunikációját, és akár Norris nyilatkozatait az idei évvel kapcsolatban, ami abszolút úgy tűnt, most a legutóbbi hétvégéig bezárulok, hogy Piastri nagyon ráérzett, Norris pedig nem igazán tudja tartani a tempó csapattársával. Miközben a háttérben az volt az a valóság, hogy azért Norrisnak nagyon sok olyan láthatatlan technikai hibája volt, ami azért nagyban nehezítette őt. Úgyhogy ezt nem látjuk még a Mercedes házatáján pontosan, meg ahogy te is utaltál rá, az Rins azért Russellnek is voltak bal szerencséi ott Japánban is, ugye a biztonsági autóval, időmérőn több alkalommal ugye kisebb technikai gond volt szintén, ami lehet, hogy hátráltatta Russellt. De mindezekkel együtt nekem például nem egyértelmű, hogy idén Russell az első néhány futam alapján lenne az esélyesebb, úgyhogy én itt kezdeném. Tehát, hogy én azért most Antonelliben nagyon látom azt a könnyedséget, azt a koncentrációt és azt a tempót, ami ahhoz kell, hogy felvegye a versenyt valójában Russell-el szemben. És nyilván az, hogy annak ellenére egy 20 ponttal vezeti a VB-t, és még így arról beszélünk, hogy mi kell ahhoz, hogy felvegye a versenyt Russell, hát vezeti a bajnokságot 20 ponttal, de nyilván tudjuk, hogy azért Russellnek jönnek olyan pályái itt Európán belül, ahol nagyon sokat ment Forma 1-es autóval, ahol tavaly is nagyon jól ment, ahol Kimi Antonelli tavaly inkább szenvedett, bár ugye most már egy évvel rutinosabb, és tavaly volt az első éve. Az olasz szuper tehetségnek, hogy a legtöbben hívják, úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy csata, és hogyha már beszéltünk korábban, hogy kinek milyen veszteni valója van akár itt az endurance bajnokságokban, hogyha indul Forma 1-es versenyzőként, akkor itt most Russellnek van veszteni valója, mert őtőle várja mindenki a teljesítményt, és gondoljatok bele, hogy milyen nehéz lehet az pszichológiailag, mentálisan, hogy itt vagy már több éve a Forma 1-ben, mindenki szuperlatívuszokban beszél rólad, megvered Lewis Hamiltont, és aztán végre most érkezik el először a karrieredben az a pont, hogy világbajnok esélyes konstrukcióban ülsz, ami tényleg tisztán VB esélyes, és ráadásul nem is kicsit esélyes jelenleg idén a Mercedes, és jön egy fiatal, nyeretlen, most már nem nyeretlen, de hogy egy teljesen újonc, aki sokkal fiatalabb nálad, és hirtelen elviszi a sót. Tehát ez egy hatalmas nyomás, ez egy hatalmas ter, amit le kell küzdeni a Russellnek, de én még összességében mindig azt érzem, hogy Russellnek szerintem több esélye van a világbajnoki címre, és meg kell nyugodnia, és ahogy te is fogalmaztál, Lőrinc, szerintem merítenie kell abból, amit tavaly lehetett látni a McLarennél, mert nagyon hosszú a szezon, és még nem tudom, 18 verseny hétvége van hátra.
4: Norbi, bármi hozzáfűzni való?
6: Igen, hát bűnös vagyok ebben én is egyébként, hogy ugye itt az első négy verseny hétvége után, három verseny hétvége után próbáltam hosszú távú jóslatokat tenni különböző csapatok kapcsán, de itt a Mercedes és George Russell kapcsán egyébként tartanám magam ahhoz, hogy amit most itt ugye a Dani a végén is mondott, hogy ezért ez hosszú a szezon, és már Antonelli tényleg nagyon-nagyon jó formában van, és jól sikerült neki az előző három verseny hétvége, azért egy pici szerencséje is volt, de hogy ha már párhuzamot vonunk a tavaly szezonnal, ahogy a Dani is említette, azért Antonellinek volt egy nagyon-nagyon rossz szériája, vagy mély pontja, vagy hullámvölgy a tavalyi szezon közepén, az lehet, hogy idén is valamennyire meg fog történni, és az, hogy a szezon meg egyébként hosszú, az mindenképpen a rutinosabb pilótáknak, a sűrű versenyek a rutinosabb pilótáknak kedveznek, amiben George Russell szerintem abszolút előnyben van, szóval hosszú távon én azt gondolom, hogy George Russell felülkerekedhet még azért ezen a történeten 20 pont, nem olyan sok, még azért a szezon mostani szakaszában, bár az a három futam győzelem egymás után. Úgyhogy ráadásul itt az utolsó kettőn Russell még csak a dobogóra sem tudott állni, tehát nem is az volt, hogy épp csak kikapott Antonellitől, és ott volt a közelébe, és egy második helyet, vagy egy harmadik helyet behozott, hanem a közelébe sem volt, tehát hogy ez most abszolút egy ilyen pici negatív két futam volt, vagy duplázás volt Russelltől negatív szempontból az elmúlt két verseny hétvégén, de szerintem ezen Russell felül tud kerekedni, de hát mert szerintem van annyira rutinos, volt sokszor olyan nehéz helyzetben, vagy kilátástal a helyzetben, főleg a Williamsnél leginkább, amiből azért biztos, hogy mentálisan mindig nehéz volt felállni, vagy aztán oda kerül a Mercedeshez, vagy akár ha csak nézzük az első Mercedes-es futamát, amikor ugye Hamilton helyett be tudott ugrani, amikor ugye Hamilton covidos lett, és ott is ugye elúszott a győzelem Russell számára, ami láthatóan megviselte, de aztán azért mégis össze tudta szedni magát. Szóval azért ő szerintem ebben sokkal rutinosabb, és ez az, ami segíthet neki a szezon közepén, a szezon vége felé abban, hogy Antonellit legyőzze. De hát ugye ezt is meglátjuk, hogy fog alakulni, mert hát a Forma 1 nagyon megváltozott idén az eddigiekhez képest, és az eddigi tapasztalatainkat.
5: Mire gondolsz?
6: az eddigi tapasztalatainkat és az eddigi tendenciákat, vagy az eddigi rutinszerűen történő dolgokat lehet, hogy elfelejthetjük, mert hogy az idei szezon eddig mindenképpen nagyon különleges volt és változatos volt, az autók ugye nagyon-nagyon mások, mint eddig voltak, nagyon más, hogy működik az egész, és hogy emiatt lehet, hogy az egész világbajnoki csatának is teljesen más dinamikája lesz, mint az előző években volt.
5: Mondd. Bocsánat, csak egy dolgot, hogyha hozzátehetek, hogyha a világbajnoki címet nézed a Forma 1-ben, akkor nem az a nehéz, és bármennyire is nehéznek tűnik, és fontosnak, de nem az a nehéz, hogy egy versenyhétvégét jól felépíts, te legyél leggyorsabb, megverj tempóból egy George Russellt, aztán ne hibázz a futamon, és azt megnyer, de nem ez a nehéz. Hanem ezt megcsinálni 23-24 alkalommal úgy, hogy közben a nagyszámok törvény alapján egyszer kihagysz egy szabad edzést, egyszer két szabad edzés ugrik el technikai hiba miatt, egyszer, nem tudom, a versenyen belekaveredsz valamibe, és onnan vissza kell jönnöd, máskor pedig olyan rejtett technikai hibád lesz, amire egész verseny hétvégén nem jöttök rá. Tehát az ilyen nehéz helyzeteket kell tudnod jól kezelni, hogy bemész az erdőbe a beállításokkal, olyan pályára jössz, ami egyszerűen nem fekszik neked, bal lábbal kelsz el, beteg leszel. Tehát, hogy egy szezonban nagyon sok különböző kihívással kell megküzdened, és ez az, amiről szerintem Norbi is beszélt, hogy ezeket hogyan küzdöd le, és itt viszont olyan jellegű és mennyiségű tapasztalat előnye van Russellnek, amit meg lehet ugrani, de nagyon-nagyon nehéz. És szerintem nálam ez csökkent egyébként Antonellinek az esélyeit, úgyhogy szegény Antonelli erről nem tehet, és lehet, hogy meg fogja nyerni a világbajnokságot, és lehet, hogy simán végig fogja tudni tartani ezt a tempót, egy-két kivétellel, az is belefér most már, de ez az igazán nehéz szerintem a Forma 1-ben egy egész szezont így végig tolni hibátlanul.
4: És ezt mondták is, hogy Antonellinek most nagy szüksége van a körülött lévőkre, akár család, barátok, hogy egyrészt azt, hogy ugye ne szálljon el, úgymond, tehát hogy még ne higgye, hogy ez már megvan, meg semmi, hanem ugyanúgy dolgozzon tovább leszegett fejjel, mint eddig, mert nagyon fiatal, nincs annyi tapasztalata, tehát itt még nagyobb szerep hárul azokra, akikkel dolgozik, akik a magánéletében ott vannak, úgyhogy ez is nagyon fontos, hogy a tapasztalatot picit ellensúlyozzák a körülötte lévő emberek, de hát szerintem már csak az édesapjával, meg Toto Wolffal, tehát inkább ilyen fogadott édesapja lett
5: Toto Wolff itt
4: a Forma 1-ben, tehát jó emberekkel van körülvéve. Még Norbira csatlakozva, hogy ugye itt jelen Merci belharcról beszélünk, de hogy ne zárjuk ki, hogy esetleg valamelyik csapat utolérheti a Mercedes-t. Nem mondom, hogy nagy esély van rá, de lehet.
5: Ez szerintem egyébként megtörtént,
4: de most ugye jön Kanada, és itt azért már felröppentek olyan hírek, hogy lehetett olvasni, hogy milyen fejlesztésekkel készül a Mercedes, és mennyivel, ami több tizedes gyorsulást hoz nekik. Ugye könnyebb lesz az autó, meg könnyebb váltószerelnek be, javítanak az aerodinamikán, tehát hogy nagyon sok infót lehetett már olvasni, ami viszont visszaállíthatja akár a dominanciának a mértékét megint csak a Mercedesnek. Dani, erről olvastál, vagy mit olvastál ezzel kapcsolatban, és mit tudsz erről elmondani? Ugye már a héten Kanada jön, tehát erre hamarosan fény is derül, hogy akkor ez mit jelenthet a Mercedesnek, ez a fejlesztési csomag.
5: Igen, ugye legutóbb Miami-ban a Mercedes volt a nagy csapatok közül az egyetlen, akik nem hoztak komoly fejlesztéseket, úgyhogy ennek biztos, hogy megvan az oka. Nem azért vártak ki, mert hátradőltek, és akkor a Toto Wolffnak volt egy ilyen poénja, ami nekem nagyon tetszett, hogy hát őket nem értesítette senki, hogy ez kényszer szünetben lehet dolgozni, ezért ők nem dolgoztak. ők is dolgoztak, és úgy találták megfelelőnek, hogy a Miami nagydíjat még megvárják, mert akkor Kanadában valószínűleg jobban összeáll az a csomag, amivel készültek. Én is úgy hallottam, hogy nagyon komoly fejlesztésekkel jönnek. Én főleg az aerodinamikát érintő fejlesztésekről olvastam, illetve onnan vannak egészen pontos információ, amiket most nem fogok részletesen megosztani, de hogy abban biztosak lehetünk, hogy egy nagy csomag, egy nagy fejlesztés érkezik a Mercedesre. Azt is biztosan lehet venni, hogy ettől a mérnökök több tízeres előrelépést várnak. Engem a váltó egy kicsit meglepne, de a hírek szerint ez
4: olvastam, egy külföldi oldalon olvastam, hogy
5: megtörténhet.
4: Könnyebb váltót szerelnek az autóba, ezáltal közelednek a minimum súlyhoz.
5: Ha ez így történik, akkor az egy nagyon fontos dolog, az meg ugye alacsonyan van ez az alkatrész az autóban, ez is valamennyit számíthat.
6: Igen, úgy, a Mercedes minimum súlyon volt már.
5: Igen, ennek...
6: De persze nyilván egy könnyebb autó mindig jó, több a ballaszt, de...
5: Meglátjuk, hogy mi az igazság. Ráadásul ugye igen, amit a Norbi mond itt fél szavakban, amit említette, hogy igen, hogyha az autó egyéb alkatrészeit ugye csökkented a súlyát, akkor a ballaszttal többet tudsz játszani, az autó egyensúlyával többet tudsz játszani, ezt a ballaszt ugye az autó alsó részéhez tudod elhelyezni, ugye a kokpitben, akár a versenyzőül, az utascellában. Úgyhogy én is ezt hallottam, aztán meglátjuk, és ugye melyik pályán, milyen típusú kanyarokban, ahol nyilván a súlykönnyítés az mindenhol, minden pályán, minden kanyarban teljesítményre váltható fejlesztés, az aero az inkább ugye a gyors kanyarokban fog segíteni, meglátjuk. Ugyan azért az elmúlt években a Mercedes nem arról volt híres, hogy feltétlenül a fejlesztésekkel kapcsolatos elvárásokba jöttek volna, de lehet, hogy az idei év ez ilyen szempontból más.
4: Sőt, elvileg egyébként a rajtokon is próbálnak segíteni.
6: Az még a legnagyobb gyenge pontja a Mercedes.
4: Hogy jobb, azok jobban menjenek, ez főleg egy ilyen elektronikai kérdés, amennyire olvastam, nem vagyok ugye nyilván szakértő. És ez ugye, hát ugye közeledik Monaco, ami ugye hát ott egy rossz rajt, az ott komoly hátrányt jelenthet, még talán ezek az autókkal is, már hogy itt oké, lehet jó józni, de hogy talán az előzés az Monacóban sem, továbbra sem lesz annyira könnyű, úgyhogy Hát kérdés, választ kapunk, ugye sprint hétvége lesz Kanada is, úgyhogy itt megint két rajtot majd láthatunk a hétvége során. Lesz Forma 2 is, úgyhogy hétvégén folytatódik a Forma 1-es szezon, úgyhogy az M4-en közvetítünk mindent, vagy az M4 pluszon, azt majd nézzétek, hogy mi hol kerül adásba, de az biztos, hogy mindent közvetítünk. Kis Torbinak és Nagyanyának nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és beszélgethettünk elég sok mindenről, köszönjük, de hát főleg itt ugye a Nürburgring volt a fő téma, úgyhogy nagyon érdekes volt erről is meghallgatni titeket, hogy mit gondoltuk egész magyar a versenyről, mindenről.
5: Norbi néhány óra múlva beülhet a szimulátor.
4: Így van, Norbinak majd szurkolunk.
5: Én reggel csatlakozom, jó, 8-kor.
4: Norbinak szurkolunk. Ti meg a hétvégén akkor hangoljatok az M4 Sportra, és jövő héten is jövünk Box Utca Podcast-tel, én Pattantyús Lőrinc voltam, sziasztok.
3: Ez volt a Box Utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: A köztársasági elnököt. Marad a felhős, napos, szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
0: Nem hosszabbítja meg a június végén lejáró szerződését Ádám Martin, a labdarúgó NB1-ben bronzérmes Paks támadója. A 31 éves 28-szoros válogatott játékos iránt az NB2-ben szereplő Szeged érdeklődik. Összetettben negyedik lett a magyar kéziszer csapat a ritmikus gimnasztikázók portugáliai világkupa versenyén. Az együttes a három karika, két pár buzogányszám döntőjében hetedikként zárt, míg öt labdával az ötödik helyen végzett, ami összetettben negyedik helyet ért. Mandár Anna megőrizte két héttel ezelőtti 58. helyét, míg Udvardi Panna három helyet előrelépve a 68. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. Gálfi Dalma két pozíciót javítva a 117. A férfiaknál továbbra is Marozsán Fábiánt hiányzik a legmagasabban a magyarok közül. Három helyet visszacsúszva az 52. Fucsovics Márton pedig kettőt rontva az 59. A listát a nőknél a fehér orosz Arina Szabalenka, a férfiaknál az olasz Janik Sinner vezeti.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő viszont fenntartja azt az álláspontját, hogy mivel az államfő egy párthoz volt lojális, és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. Nyílt levélben fordult a miniszterelnökhöz Krausz Franz. A Nobel-díjas tudós az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. Magyar Péter pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. A döntést bírálták az ellenzéki pártok. Egyeztetések kezdődnek holnap a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Közben Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös dróntámadások. Dnipróban és Odesszában csaknem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi-tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krími híd vasúti forgalmát. Tévhit, hogy összefüggés van az asszály és a jégkármérséklő rendszer között. Az Agrárkamara ismét emlékeztetett arra, hogy az ivatarfelhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét csökkentsék. A 8 éve beüzemelt rendszerrel csaknem felére esett vissza a jégkárral érintett terület aránya. Az idei tavaszi aszályban 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kapcsolták.
1: Közlekedés.
0: Erős a forgalom az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorpágynál, főleg a külső sávban. A kocsisor több kilométeren keresztül visszatorlódik az M0-ás autóútra. Itt is a külső sávon arra szólnak a járművek. Valamint az 1-es főúton Biatorvágy térségében az M1-es és az M0-ás találkozósának közelében egy kamion rakománya borult a burkolatra. Emiatt a 11-es kilométernél lévő körforgalomban sávzárásra és torlódásra kell készülni.
1: Időjárás.
0: Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos az idő. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz többfelé élénk széllel. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Sport Történelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt a Sport Történelem, mikrofonnal Elpap István. Turi Gábort köszöntöm szeretettel a stúdióban. Közeledünk az 1986-os, mindmáig utolsó magyar részvétellel zajló labdarúgó világbajnokság 40. évfordulójához. Eddig is végigkísértük Mezei György válogatottjának útját a selejtezőben, felidéztük a történelmi magyar-brazilt, ugye 3-0 volt a végeredmény. Most a közvetlen felkészülést elevenítjük fel az edzőmérkőzésekkel. Szervusz Gábor, most hol is tartunk időben?
2: Igen, hát még nem kaptunk ki a szovjetektől. Tehát ugye
1: még reménykedünk.
2: Tehát májusban az ausztriai Linzben magaslaton edzőtáborozott Mezei válogatott kerete, és napi 3 edzést végeztek el, ennek ellenére jó volt a hangulat. Május 4-én 2-0-ra győzött a Spital ellen a válogatott keret, ám Hanik Péter bokaszalag szakadást és térszalag húzódást szenvedett, és a szintén sérült Törőcsik András hazatért, tehát a linci edzőtáborból hamarabb hazatért, ám a szövetségi kapitányt jobban bosszantotta Nyilasi esete, hiszen az osztrák lapokból értesült, hogy Nyilasi már edz az Ausztria Wien együttesével, a kapitány dolgot idézem, pedig amikor a bécsiektől táviratot kapott, akkor azzal váltunk el, hogy kiutazik klubjához, rendezi ügyeit, és utána mi szeretettel várjuk itt az edzőtáborban. Ezek után még inkább várom otthonról az illetékes vezetőktől az értesítést, hogy miben is állapodtak meg a tudtom nélkül az Ausztria Wien vezetőivel. Azt hiszem, most már végképp elérkezett az ideje, hogy eldőjön, hova is tartozik Nyilasi ebben az időszakban. Tény, a 70-szeres válogatott Neil Gerinc műtétét követően Hans Holthaus erőnléti edző felügyeletével készült már Bécsben.
1: És ugye nem is utazott végül a világbajnokságra, viszont közben szinte futószalagon jöttek a mieink felkészülési mérkőzései.
2: Igen, a keret május 7-én a Rapid Linz ellen lépett pályára 11-1-re győzött. Mezei az első és a második játékrészben is különböző együttest játszott, akár csak 4 nappal később, amikor Kelet-Tirol válogatottja volt az ellenfél, 9-0-ás sikert értünk el. Május 13-án az MLS főtitkára Páncsics Miklós, a válogatott sajtófőnöke Király Ferenc és a menedzser Összreger Emil elutazott a világbajnokság színhelyére. Linzben minden a tervek szerint alakult, ám a Szovjetunióban nem egészen. A Népsport szerkesztőségében a torna szövetségi kapitányait bemutató sorozatban Eduard Malafejev pályaíve már elkészült, amikor kiderült, hogy felmentését kérte, helyére a jól ismert Valeri Lobanovszki került.
1: Ja, friss kekgyőztes Dinamo Kijev mester, ezt hogyan fogadták ezt a hírt Magyarországon?
2: Utólag sem deríthető ki pontosan a magyar szakvezetőség mekkora jelentőséget tulajdonított a váltásnak. Tény, a kijevi származású, a város legjobb együttesével, a Dinamo Kijevvel sikerre halmozó szakember csapatával 1975 után a VB évében 1986-ban is megnyerte a keket. A harmadik alkalommal került a nemzeti együttes élére. A Népsport nem tagadta, idézem, érthető, hogy most ráesett a választás. Jelenléte visszaadja a válogatottaknak az elvesztett önbizalmat, és biztosítja egyben a Dinamo Kijevre épülő mundiál együttes szervezeti játékfelfogásbeli egységét. A kinevezett szakember hangsúlyozta a teljes felelősségvállalás fontosságát. Megígérte egyúttal, hogy vezetési módszerében elvszerű lesz, továbbá, hogy legjobb tudása szerint dolgozza ki a mundiál stratégiát, és azt következetesen tántoríthatatlanul végre is hajtatja.
1: Közben a magyar keret ugye hazatért Ausztriából, és Mezei György május 16-án kijelölte az utazók névsorát.
2: Érdekesség, hogy a felépült Hanik Péter helyet kapott benne, viszont Törőcsik András és Nyilasi Tibor nem. A szövetségi kapitány hasznosnak ítélte a magaslati edzőtáborban elvégzett munkát, hozzátette, nagyon rosszul jött Nyilasi kiesése. Arra a felvetésre, hogy Lobanovszki veszi át a csoport ellenfél szakmai irányítását, így reagált. Vártam ezt a változást, mindazonáltal alig hiszem, hogy a rajthoz ennyire közel az új szakvezető Valeri Lobanovszki csodát tudna művelni. Legjobbjaink ünnepélyes búcsúztatásán kijelentette a szövetségi kapitány, válogatottunk 27 mérkőzésén 73%-os teljesítményt nyújtott, és ez a világon egyedülálló. A siker elsősorban értelmes, többre törekvő játékosok és áldozatkész vezetők közös munkájának eredménye. Hozzátette, mindenképpen a 16 közé várja együttesünket. A búcsúztatás végén Nagy Antal csapatkapitány elmondta, munkánkat elvégeztük, felkészültünk, elszántan, de elbizakodottság nélkül utazunk. Bizakodunk.
1: Mindenki bizakodott. Milyen volt a Mexikóba érkezés?
2: 19-én, május 19-én érkezett meg az 1.100.000 lélekszámú Leónba, mint egy 24 órás utazást követően. A landolást követően Détári Lajos fellélegezve mondta, idézem, nem rajongok a lepülő útért, főleg ha ilyen kalandos égdörgéssel van fűszerezve. Régi igazság, mindenütt jó, de legjobb a földön. Ezt követően a küldöttség szállás helyére a León városától 25 kilométerre levő Kamanhíjába buszozott. Az 1970-es mexikói tornán az NSK lakott itt, ahol két pozitívnak mondható hír is fogadta a csapatot. Enzo Bearzot, az olasz válogatott szövetségi kapitánya, a magyar együttest is besorolta a 10 csapat közé, amely az első háromban végezhet. Továbbá, hogy az Ovaciones lap Détári Lajost is beállította a világválogatottba, amelyet a selejtezőn nyújtott teljesítmény alapján állított össze. Az indoklása következő volt, a magyar csodacsatár helyzetfelismerő képessége, megoldásainak szellemessége vetekszik Pelés Puskás labdaművészetével. A mieink a Punta Verde klub létesítményeiben edzettek, a Leone El Heraldo így fogadta a magyarokat, idézem, a rokonszenves hungárok tavaly decemberben már kivívták a helyiek tetszését, mindent megteszünk, hogy jól érezzék majd magukat. Leonban vertek tanyát a franciák, szakvezetőjük Henri Michel megjegyezte, aki látta a magyarok játékát a brazilok ellen, az nem aludhat nyugodtan. A Szól című lap Diszlett Péter fényképével jelent meg, aláhúzva, hogy a szakállas kapuvédőt Európa egyik legjobb kapusaként tartják nyilván.
1: Akkor jelek szerint elég népszerű volt a válogatott.
2: Bizony, a magyarokat nagy szeretettel fogadták, az első edzést majd egy órás késéssel lehetett csak elkezdeni sajtósok nagy érdeklődése miatt. A Népsport szerint a helyi sportiskola tanárnői is a mieinkért szorítottak, egyikük meg is indokolta, miért, idézem, a decemberi Leóni mérkőzésen láttam először a magyar együttest, azon a találkozón, amelyet a földrengés károsultjainak javára ajánlottak fel a magyarok. Kedveseknek, jóképűknek találtam őket a barátnőmmel együtt, ráadásul a fociban is mesterek, így aztán eldőlt, értük szorítunk, saját fiaink mellett a mundiálon. Elmegyünk Irapuátóba is, ha lehet, minden edzésükön itt leszünk.
1: Hát ott túl sok örömük nem volt az irapuátói látogatásban, viszont a mieink szakácsa a menüt is elárult, ennek később lett jelentősége,
2: igen,
1: a tészta így, ugye?
2: Így van, igen, tehát ugye a legenda szerint futballisták szinte csak tésztát ettek, tehát ime egy napi összeállítás, reggelire sajt tojással különböző hazai felvágottak, ehhez kávé és kakaó dukál, délben szárnyas ragulevest kapnak a fiúk, majd sülcsirke lesz vaja zöldborsóval és gyümölcssalátával, vacsorára húsleves, bolonyai makaróni és gyümölcs következik.
1: Annyi tészta nincs is benne, a bolonyai makaronit talán leszámítva. Mikor mutatkozott be a VB helyszínén Mexikóban a csapat?
2: Május 21-én lejátszotta első edzőmeccsét a válogatott Punta Verde León együttes ellen is 9-1-re nyert, illetve néhány vélemény szerint nem is biztos, hogy 9-1 volt az eredmény, mert Mezei György kérte a nyilvánosság teljes kizárását. Ezzel indokolta a kérést, nem mérkőzést játszottunk, hanem ahhoz hasonló feltételek között akartuk felmérni, hol tart a társaság a Népsport szerint. Ebben az időpontban játszunk majd a Szovjetunió ellen is, a 30 fokos melegben, jó hangulatban, felszabadultan játszottak a fiúk, fityethányva tűző napra, a füllesztő kánikulára. Persze a futball kémeket nem lehetett kizárni, ha a magyar újságok nem is a külföldiek megírták az összeállítást, Mezei állítólag tombolt dühében.
1: Hát a lényeg, hogy jó hangulatban játszottak a fiúk. Miként birkoztak meg a körülményekkel? Mit mondtak?
2: Néhány játékos nyilatkozatát idéznem. Kardos József, az elmúlt fél évben gyakran tapasztaltam, hogy a szurkolók közül sokan a fellegekben járnak. Olyan igényeket fogalmaznak meg velünk szemben, hogy attól tényleg megremeg az ember lába. Közvetlenül a Mexikóba utazásom előtt beültem egy taxiba, és a sofőr 2 percen belül már a VB döntő esélyeit taglalta, aztán nyíltan kimondta, csak akkor lenne elégedett velünk, ha legalább negyedikek lennénk. Amikor lehűtöttem, hogy én már a 16-ba jutást is sikeresnek tekinteném, azt hitte, hogy csak szerénykedem vagy viccelek. Láttam az arcán a csalódást, egyszerűen nem akarta elhinni, hogy miért nem szárnyalok együtt vele. Péter Zoltán enyhébbnek vélte a szurkolói nyomást, idézem, Azt hiszem, a szurkolók döntő többsége ennél higgadtabban ítéli meg a csapat helyzetét, és nem vérben forgó szemekkel hirdeti, hogy legyőzhetetlenek vagyunk. Az eddigi eredmények jogos igényeket támasztanak a szurkolókban, s a csapat ezt el is viseli. A baj csak az, ha azok vesztik el a mércét, akik a közvéleményt befolyásolják. Kovács Kálmán az arany középutat fogalmazta meg. A túlzott követelmény vagy a felelősségérzet teljes levétel a játékosok válláról egyaránt hiba. Szerencsére Mezei György sohasem tett békjókat ránk, nem támaszt velünk szemben teljesíthetetlen követelményeket.
1: Mit lehetett tudni ekkor az első ellenfélről, a szovjetekről?
2: Megérkezett a szovjet válogatott, és az első tréninget követő sajtótájékoztatón Valeri Lobanovszki sajtótájékoztatót tartott többek között elmondta, délben 35 fokos melegben nem lehet annyit futni, inkább a labdát kell mozgatni, mert aki nem osztja be jól az erejét, az a mérkőzések hajrájában nagyon kínos perceket élhet át. Persze egy jól felkészített sportolónak szerintem itt is, ilyen körülmények között is kifogástalanul helyt kell állnia.
1: Mit mondott erről Mezei György?
2: Mezeit is megkérdezték a találkozók időpontjáról, ezt válaszolta, a labdarúgással és a játékosokkal szembeni felelőtlenség. Hogy miért? Nagyon egyszerű a magyarázat. Korunk futballjához hozzátartozik az iram, az agresszivitás, ennek a gyönyörű játéknak ezek lettek az igazi elemei. Itt Mexikóban sokkal lanyhább tempó következik a nézők számára, érthetően elkeserítő lesz a színvonal visszaesés. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy ez árt a labdarúgás fejlődésének. A 4 évenkénti futballünneptől, a mundiáltól sokat várnak a szurkolók. A kapitány leszögezte, a meleg ellen nincs új taktika.
1: Na, mi történt a második tesztmérkőzésen?
2: Május 23-án Mexikóban a CD Tepatitlán ellen 4-0-ra nyert a csapat már 38 fokos melegben. A 4 gólos magyar siker után az ellenfél edzője Humberto Hernández ezt mondta a mieinkről. Tehetséges csapat, sok nagyszerű labdarúgóval. Taktikailag igen fegyelmezett társaság, mindenki tudja, hogy mit akar játszani. Valószínű, hogy a világbajnokságon közönség sikert aratnak a magyarok. Kívánom nekik a kitűnő szereplést. Mivel, hogy Mezei kifejezésével élünk, a meleg ellen nincs új taktika, ismét mérkőzés következett május 24-én a León tartalék csapat ellen immár 40 fokban. A 4-2-es győzelmet Eszterházi Márton így kommentálta. A hőség mellett az oxigén hiány is fellépett a mai mérkőzésen. 40 fokban az az érzés az embernek, mintha a pólusai is tüzelnének, és a tüdejéből lánglövelne ki. Főleg a második félidőben esett vissza csapatunk, ugyanazt tudom mondani, amit Mezei György mondott a mérkőzés után, még legalább 4-5 nap kell ahhoz, hogy formába lendüljünk.
1: Nincs írórokon ennek az Eszterházinak, de ez van. A láng lövelnek ki, ez az
2: így
1: a
2: van,
1: tüdőből,
2: így
1: ez
2: van,
1: gyönyörű.
2: Így
1: na,
2: van.
1: Mindeneste május 26-án az FC León volt az ellenfél.
2: 6-1-es győzelem után a Népsport elismerően írt. Détári vezérletével 45 percig sziporkázott a magyar csapat, igazán reménykeltően futballozott. Kiprik József szerint belül a pályán is érezhető volt, mennyire gördülékenyek a támadásaink, felszabadultan játszottunk. Sokkal jobban éreztem magam, mint a korábbi edzőmérkőzéseken, egyre inkább kezdek hozzászokni a klímához. Nem éreztem azt az olmos fáradtságot a mérkőzés után, amit korábban. Meggyőződésem a 2 hetes ausztriai magaslati edzőtábornak köszönhető, hogy gyorsan akklimatizálódtunk, kifogástalan az erőnlétünk. Beszélt egyébként a táplálkozásról is Kipu. Kevesebb húst fogyasztunk, és lényegesen több tésztát, szénhidrátot. Ez a Navratilova Lendl-féle recept, a két világhírű teniszező esküszik rá, hogy ettől lényegesen jobb az erőnléte, növekszik a teljesítő képessége, és nincsenek súly problémái. A helyieknek viszont egyáltalán nem tetszett, hogy a magyar újságírókat leszámítva senkit sem engedtek be a nézőtérre.
1: Hát ezen nem csodálkozunk. Mi várt a mieinkre az első találkozó?
2: Arra a felvetésre, mit vár az első mérkőzésen, Kiprich így reagált, idézem, jól ismerem a szovjet labdarúgókat, hiszen az ifjúság és az utánpótlás válogatottal legalább 20-szor szerepeltem ellenük. Technikailag ragyogóan képzettek és elég kemények, korszerűen futballoznak. Ám az ifjúsági válogatottal és az utánpótlással is többször legyőztük őket. Egy szóval kellő tapasztalattal rendelkezem ahhoz, hogy ne remegjen a lábam.
1: Hát már május 30-át írunk, már csak 3 nap van június 2-ig, amikor jönnek a szovjetek, de még León vegyes csapata vár a válogatottra.
2: Arról hogyan álltunk fel, nincsen információ, mert Mezei György még a Népsport helyszíni tudósítót is titoktartásra kérte. A szaklap úgy látta, a mérkőzés után idézem, válogatottunk fegyelmezetten és céltudatosan játszott megszokott stílusában, s főleg a második félidőben sziporkázott. Ugyanakkor nem tagadta a kolléga, Mezei György a magyar újságírók számára már-már megszokott, szárkozottsága a külföldi kollégák körében nem örvend valami nagy népszerűségnek, úgy tűnik a kapitány magatartása idegen, sőt visszataszító, főleg a mexikói újságíróknak. Képtelenek voltak megérteni, miért nem mondja meg az összeállítást, és miért titkolja el előttük a góllövőket és a gólperceket.
1: Sajnos a 6 szovjet góllövőt, pontosabban 5+1, mert a bajongól is volt, azt már nem sikerült eltitkolni. Hát akkor itt tartunk most, közeledik a 40. évforduló, természetesen a sporttörténelemben azzal is kiemelten foglalkozunk majd.
2: Borzasztó lesz.
1: Borzasztó lesz, sajnos borzasztó is volt, talán most már annyira nem lesz borzasztó, mint 40 évvel ezelőtt. Turi Gábornak köszönöm szépen, Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
0: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Női kézilabda.
0: A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dóm ad otthont a kontinens négy legjobb csapatának, ahol a feszültség szinte tapintható. Ez nem csak egy torna, hanem a világ legjobb játékosainak és a leglelkesebb szurkolótáboroknak a találkozása. Élő közvetítés a női kézilabda bajnokok ligája négyes döntőjéről a Nemzeti Sportrádió.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, 15 óra van, kezdődik a mai Hazafutás, a mikrofonnál Szabó Szilvia, és telefonos vendéggel kezdünk, kézilabdáról fogunk beszélni Danyi Gáborral, az M4 Sport szakértőjével, de már mondhatom, hogy a Nemzeti Sportrádió szakértője is Gábor, hiszen nagyon sokszor hívjuk kézilabda és tenisz ügyben. Szia Gábor, köszönjük, hogy beszélhetünk.
4: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: Ugye hamarosan majd az M4 Sporton is láthatnak a nézők, hiszen a 17 óra 45 perckor kezdődő kézilabda magazin vendége is leszel, hogy egy kicsit promózzuk azt a műsort is, úgyhogy úton vagy, ha jól hallom, Budapest felé. Igen. Szia Gábor! Hát mi történt szerinted Veszprémben? Ugye ami a szikártényeket illeti, 31-30-ra nyert ugyan a magyar válogatott, férfi kézilabda válogatottunk Szerbia ellen, azonban a VB-s elejtező párharc első meccsén két góllal kikapott Csema Rodriguez együttese, így összesítésben a szerbek lehetnek ott az olimpiai kvalifikáció szempontjából nagyon fontos világbajnokságon. Szóval mi történt tegnap Veszprémben két gólos hátrányból, amikor kezd egy válogatott, akkor mi lehet a felépített taktika?
4: Hát nyilván itt egyet aludva rá, és én tegnap a stúdióban is mondtam, hogy azért én mindig tartózkodok attól, hogy ott melegébe esetleg az ember nem a realitás talán marad, és olyanokat mond, ami hát nem inkább az emóciókra, mint sem inkább a tényekre alapozva. Hát egyet aludva rá, hát egy óriási lehetőséget szalasztottunk el sajnos, de ha a négy fél időt nézzük, és ugye ez egy oda-visszavágós párharc volt, azt el kell ismernünk, hogy sajnos a szerb csapat megérdemelte. Nagyon-nagyon piciken múlott, nem csak az első mérkőzés első fél ideje, vagy a második mérkőzés, a tegnapi veszprémi mérkőzés közepe, eleje, vagy végjáték, ott egy-egy labdán múlt, hanem összegészébe kell nézni, és meg kell állapítani, hogy sajnos a szerb válogatott ezekből a periódusokból, ha négy fél időt nézzük, jobban jött ki, jobban érvényesítette az akaratát. Azt nem mondom, hogy feltétlenül mindig jobban kézilabdázott, de nem is ez számít. Ugye a sorsolásnál már tudtuk, hogy talán a legnehezebb ellenfelet kaptuk. A szerb válogatott tele top játékosokkal, a Bundesligában játszanak játékosok, veszprémi játékos is van, tehát egy nagyon jó csapatokban, nagyon jó meghatározó játékosok, elég, ha csak Miloszávijevre vagy Marcenicre gondolunk, és hát bizony a rutinjuk, a tapasztalatuk, a lélek jelenlétük is nagyon sokat tett hozzá. Nagyon-nagyon sajnáljuk, mert Veszprém most már sokatszor bizonyította be, hogy egy fantasztikus házigazda, nagyon-nagyon szeretik a kézilabdát, tehát azon nem múlt semmi, mint ahogy egyébként az első mérkőzésen Nisbe is egy nagyon fanatikus hangulat volt a szerb részről, de hát ez sajnos most tudomásul kell vennünk, és le kell nyernünk a pirulát. Sok összetevős volt, egyetlen egy indokot nem tudok mondani, hogy mi volt a konkrét indoka, hogy nem sikerült.
3: Uh-huh. Sok mindent mondtál, Gábor, többek között ezt a lélek jelenlétet, és én is azt láttam, ott voltam Veszprémben, így ahogy mondod, a hangulatra, a szurkolók buzdítására nem lehet panasz, mert olyan fantasztikus hangulat volt tényleg, ami segítette a magyar válogatottat, hogy a szerbek nem akartak semmi más csinálni, csak tartani a lépést, közel maradni a magyar válogatotthoz, hogy ez a két gól mondjuk a hátrány a hajrában is meglegyen, és akkor minimálisan lehessen csökkenteni. Én valami ilyesmit láttam.
4: Abszolút, egy nagyon, nagyon meghatározó és nagyon jellemző részt fogtál meg. Ez egy döntő momentum volt. Nyilván a játékosok, és hát nem utolsó sorban Raúl González, aki hát bajnokok ligája győztes férfi edző, és bárhol volt a világon, a játékos koráról nem is beszélve, egy rendkívül okos, nagyon komoly taktikai érzékkel megáldott edző. Nem mintha egyébként Chema Rodriguez nem ez lenne, de például az, hogy a második félidő végén tudatosan a 7-6-ot, a játék lassítását, tördelését választották, ez egy nagyon komoly húzás volt a részükről, és sajnos egy döntőnyerő momentum volt. Nagyon jól játszották, nagyon jól lassították, nem is volt ugye olyan szintű csere lehetősége Raúl Gonzálesnek, mint például nekünk. Ők gyakorlatilag 8-9 játékossal játszották le ezt nagyon, nagyon okosan, nagyon higgadtan végig. A döntő szituációkra volt egy Miloszávijevük a kapuban, és hát sajnos el kell ismerni, hogy az ő akaratuk érvényesült.
3: Uh-huh. Amikor Hajdú Jánossal latolgatta el Pap István kollégám az esélyeket a visszavágó előtt, Jani azt mondta, hogy az, hogy két gólos hátrányban vagyunk, az olyan szempontból lehet, hogy jó, hogy nem altatja el a magyar válogatottat, ami esetleg akkor jöhetett volna elő, ha mondjuk előnyből érkezünk haza Nisből. Tehát ez a két gólos hátrány, ez egy olyan még közeli, ledolgozható hátrány, ami szerintem szerencsés volt, hogyha te lennél, vagy te lettél volna a kapitány, te milyen taktikát alkalmazol, Gábor, hogy ezt a két gólt, ezt próbáljuk meg már gyorsan ledolgozni, azt tartani, tegyünk közé 3-4 gólt, szóval tudom, hogy könnyű így mondani, és nyilván máshogy alakulhat a meccs, de egy két gólos hátrányból indítani egy visszavágót, azt hogy kell elképzelni kapitányi szemmel?
4: Igen, és a Jani nyilván egy nagyon rutinos, nagyon tapasztalt edző kollega is, és tehát ugye ennek egy nagyon komoly és reális aspektusa van ennek, amit a Jani mondott, és valóban egy folyamatos. Csak itt ugye az volt a probléma, hogy amikor mérkőzésen belül volt két gól, három gólos előnyünk, voltunk kettős ember előnybe, ahol egy minimum egy 2 vagy 3-0-ás periódus lehetett volna hozni, abszolválni, az sem sikerült. És az, hogy két gól, az gyakorlatilag az semmi a kézilabdába, de számtalanszor lett volna arra lehetőségünk, hogy ezt a két gólt ledolgozzuk, előny, és már is forduljon, és már is a szerb válogatottat nyomja az, hogy na, most már nekik kell kapaszkodni, nekik kell menni a továbbjutásért, és esetleg mi tudjunk úgy annak megfelelően játszani, de nem tudtuk érvényesíteni azt, ami abban a helyzetben, abban a szituációban volt. Nekem mindig meggyőződésem az, hogy egy csapatban kell, hogy legyen olyan variációs lehetőség, hogy bizonyos játékhelyzetekben, például egálnál, -2-nél, +2-nél, olyan játékokat játszunk, olyan játékosaink legyenek, akik nyilván az adott periódusra alkalmasak, akár az eredmény tartására, hosszabb lefolyású támadások, vagy gyorsan gólt tudjanak lőni, vagy a gyors rátékra képesek. Ebben én egy picit azt éreztem, hogy tegnap Fazekas Gergőn kívül úgy az Onlódi János Kuti az első fél időben ő nagyon sokat vállalt, ebben is kevesek voltunk. A szerb válogatottban volt, ugye bal szélen az Ilics, Miloszávjev, akkor hát Tesmálbek, aki ugye egy nagyon szimpatikus játékos, akkor, amikor a Veszprémi mez van rajta, hát most, hogy a szerb válogatotté volt, így most kevésbé, de el kell reálisan ismerni, hogy nagyon-nagyon jól játszott. Nagyon sok problémát okozott nekünk, hármas védőbe, reálóba gyakorlatilag nem tudtuk tartani, nagyon okosan odaállították az Imre Bencére, ahol a Bencének ott szélen volt 30 centi és 30 kiló deficitje, vele szembe esélye nem volt, és a szerb válogatottban 2-3 meghatározó játékos volt. Ez hiányzott nálunk sajnos, ez is hiányzott.
3: Ugye azt szoktátok mondani, meg mindenki, nem csak a szakemberek, hogy jó kapus teljesítmény nélkül nagyon nehéz győznie egy csapatnak. A tegnapi meccsen nem nagyon brillírozott egyik csapat sem a meccs nagy részében, azonban a hajrában, ahogy említetted, Miloszávjev elkapta a fonalat, és két olyan döntővédése volt, amely kulcs momentum volt, és a kinti meccset is, hogyha nézzük, Palasics Kristófnak nem volt az igazi jó meccse, azonban ott is a hajrában Kristóf vezérletével tudtuk ledolgozni azt a nagy hátrányt. Szóval a kapusok szerepéről mondj kérlek néhány szót.
4: Igen, hát egy nagyon komoly fundamentuma a teljesítménynek, egy nagyon komoly meghatározója a kapus teljesítmény. Ha 15 alatt vannak a védések, akkor az egyik csapatban, a másikban meg fölötte, akkor hát nagyjából el szokott dőlni, vagy lehet százalékba, 30-40 százalék fölött véd az egyik csapat kapusa, a másiké meg mondjuk 20 vagy 25 alatt, akkor ez nem is kérdés, hogy melyik csapat nyert. Na most ebbe a helyzetbe valóban a védett lövések száma, vagy a százalékok alig-alig tértek el, de ahogy mondtad, az első félidő, vagy az első mérkőzés hajrájába Palasics védéseinek köszönhetően alakult úgy az eredmény, hogy visszajöttünk a meccsbe, így pedig valóban a két kapus teljesítmény között nem volt akkora különbség, viszont hogy mikor védett a Miloszávjev, pont akkor sajnos, amikor a legjobban szüksége volt a végjátékba a szerb válogatottnak. Hozzáteszem, nem volt igazán ott a Szitazozónak az a lövése, nem volt igazából jó, belekényszerítették egy lövősávba ott a kapunak a jobb oldalába, és hát ott feküdt a Miloszávjev, nem is kellett kézzel hozzáérnie, annyira tudta, hogy oda megy. Hát ez egy világsztár kapusnak a sajátja, hogy lehet, hogy nem hozza azokat a számokat, meg azokat a százalékokat, amikről itt az elején beszéltem, viszont akkor, amikor nagyon fontos, nagyon kell, akkor oda teszi magát. Ez most a Miloszávjev volt.
3: És a véghajrá, ugye? Palasics Kristóf értékelt nekünk tegnap a mérkőzés után, hallgassuk meg most ezt a rövid nyilatkozatot.
5: Nyilván minden meccs más. Gondolom, mai meccsnek ugyanúgy megvoltak a nehézségei. Szerintem rengeteg, most így hirtelen nagyon sok gólt kaptunk 6 méterről, félfaltos lövésekből, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy bőven maradt bennünk jelenlétet, ami jelenleg nagyon fáj. Úgyhogy nehéz mérkőzés volt, nyilván szerettünk volna kihozni magunkból a maximumot, de ez most sajnos annyira volt elég.
3: Az első meccs után mit beszéltetek, mik azok a hibák, amiket mindenképpen javítani kell?
5: Nyilván a beálló körüli játékon kaptunk az első mérkőzésen is rengeteg gólt, a mai mérkőzésen is nem tudom hány beállós gólt kaptunk, úgyhogy ezekből, illetve azok, amikre mi készültünk, azokból mi az, ami működött az első meccsen, mi az, ami nem működött, és ennek függvényével próbáltunk készülni erre, hát nem tudom, hogy
3: Mik voltak azok a pontok szerinted, ami nem tudott átbillenni egy megnyugtató előnyé?
5: Én azt gondolom, hogy mindig, amikor ott voltunk annak a kapujába, hogy esetleg elmenjünk öt góllal, vagy ilyesmi, valahol valami lefett akár a védekezésben, akár a támadásban, és nyilván nem mindegy az, hogy ha négy góllal vedesz, vagy már öttel egy ilyen mérkőzésen, és onnan a szervek pedig visszatudtak folyamatosan kapaszkodni kettőre, ami végére elég is lett nekik.
3: Amikor mindig arról beszélünk, tudod, hogy családias a hangot, és nagyon jó az egység, ezt így érezted-e a pályán, hogy együtt vagytok, itt csináljátok, csak valami mindig úgy hiányzott.
5: Igen, abszolút azt gondolom, hogy erre nem lehetett balanszolni, hogy közöttünk az utolsó pillanatig, mint bármikor máskor. Most én azt gondolom, hogy ezt ugyanúgy lehetett érezni a pályán belül most is, csak nyilván nem ebből álltsuk a kézilabda.
3: Palasics Kristófot hallhattuk. Tehát igen, ez mindig jellemezte a magyar kézilabda válogatottat, amióta Csema Rodriguez a kapitány, hogy egymásért küzdenek, tehát ezzel tényleg nem volt gond. Menjünk tovább egy kicsit a posztokon. Imre Bencét már említetted. Ugye a kinti meccsen kihagyta az első 2 7-méterest Bence, ha jól emlékszem, de bízott benne a kapitány, és azt követően azt hiszem 5-ször is eredményes volt Bence. Most megint hiányoztak értékesített 7-méteresek, szóval megint vannak ilyen kis kulcs momentumok, amiket oda lehet tenni az okok mellé, hogy miért nem sikerült.
4: Igen, én azért avval kezdem, hogy az Imre Bence egy nagyon jó karakter, egy nagyon jó versenyző típus, ugye ne felejtsük el, egy nagyon fiatal emberről van szó, aki belecsöppent a Bundesligába, és ott sem vallott szégyent az elmúlt 2 évben. De nyilván ő is emberből van, tehát az, hogy kihagy egy helyzetet, vagy egy zicsert, és utána ugyanúgy odaáll, ez egy nagyon komoly képesség, mert van, aki ilyenkor bemegy az öltözőbe, és nem, hogy hetest nem akar lőni, hanem semmit nem akar csinálni. Ő fölvállalja, de hát ő is, még egyszer mondom, ő sem gép. Ami nekem probléma volt például az Imre Bencével, hogy nem használtuk. Tehát gyakorlatilag én úgy emlékszem, hogy nem lőtt kapura. Tehát a jobb oldalunkat nem használtuk ezen a mérkőzésen, és azért a Bence egy nagyon komoly és egy nagyon biztos pontja. Ugye ennek is nyilván sok oka van, hogy egy szélső miért nem kap labdát, nyilván a taktika, nyilván a bizonyos helyzetek, hogy az irányító merre kezdi a mozgásokat, és merre vannak a befejezések, de azért az elég ritka, hogy egy jobb szélső ne is lőjön egy mérkőzésen kapura fölállt fal ellen, vagy indulásból. Ez most megtörtént, de nem az, hogy az Imre Bence kihagyott 1 vagy 2 hetest, nem ezen múlt. Ilyenből kihagyott helyzetből, vagy nüanszból, vagy kihagyott értékesített, vagy nem értékesített zicserből, technikai hibából nagyon-nagyon sok volt a 2 meccsen, a 4 fél idő alatt. És ugye, ha összevesszük, a legvégén összeszámoljuk, akkor igazából 1 gólon múlt, hogy ne legyen hosszabbítás már, mint hogy 7 méteresek. Tehát nagyon-nagyon sok összetevős, és ugye ebből látszik, hogy mennyire hiányoznak azok a kihagyott helyzetek, nüanszok, rossz döntések, eladott labdák, technikai hibák egy egész mérkőzés folyamán, és itt a végelszámolásnál meg hajlamosak vagyunk csak az utolsó 10 perc, 5 perc történéseire, hogy mi lett volna, ha, pedig amikor elemzést készítünk, az egész mérkőzést, illetve itt mind a 2 mérkőzést kell néznünk, de ezek a kihagyott helyzetek, illetve hetesek, szintén csak egy momentumai voltak ennek a 2 mérkőzésnek.
3: És azért érdekes, amit mondasz, hogy Bence nem kapott labdát, és szélről nem voltak lövéseink, hogy a szerbek ellenben szélről nagyon eredményesek voltak, különösen azt hiszem az első fél időben.
4: Igen, sajnos igen, és ugye itt is látszik, hogy mennyire felkészült, és mennyire jó taktikát választott Raúl González, és hogy mennyire működött ez. Sajnos túljárt az eszünkön.
3: A szerb válogatottban játszott Uros Borzas, aki a junior válogatott korabeli csapatban még a magyar válogatottat erősítette, azonban később úgy döntött, hogy a szerb válogatottban szeretne játszani. Ő is értékelt nekünk a meccs után.
5: Szerintem nagyon nehéz volt, mivel volt egy gólos hátrányunk az első meccsen, és sajnos nem tudtunk megtartani. Mindenki tudott, hogy két gól, ilyen magyar válogatott ellen nagyon nehéz ezt megtartani, de hál' Istennek megtartottunk, és kijutottunk a VB-re, ami egyetlen cél volt. És arra is számítottunk, amikor vezetnek kettővel, akkor döntetlen van, szóval hárommal kellett volna vezetniük, de kigadtak már ott a fejünkben is, és hál' Istennek, ahogy mondtam. Nagyon nehéz mérkőzés volt, ugye mentálisan felkészülni erre, mindenki tudott, hogy milyen hangulat lesz itt Veszprémben, szóval szerintem az egyik legjobb, hanem a legjobb hangulat a világon itt Veszprémben, főleg amikor Veszprém játszik meg a magyar válogatott is, szóval nem nehéz volt. Azt gondolom, amióta megérkezett a Raúl mester, összerakott minket, és mi is követjük a plánt, amit ő megmutat, és szerintem az egyetlen titkunk, ami, és az erősségünk is, mindenki tudja, hogy milyen játékosunk vannak, milyen klubunkban. Nagyon sok kvalitásunk van, és
3: Uros Borzast hallhattuk, aki megint kiemelte azt, hogy tudták, hogy milyen légkör várja majd őket Veszprémben. Tudták azt, hogy három gólnál nem szabad jobban elengedni a magyar válogatottat, és talán ő is ezt a fegyelmezettséget mondta, amiről már mi is beszélgettünk.
4: Igen, és ez egy nagyon, nagyon komoly, hát hogy mondjam, egy jellemzője a mostani, amellett, hogy kiválóan kézilabdáznak, de ugye egy szerb csapatnál a fegyelem az egy nagyon komoly, hát hogy mondjam, összetevője volt a sikereknek, illetve amikor nem volt fegyelem, akkor a sikertelenségnek egy nagyon nagy szerepe volt. Most, hogy van egy olyan edzőjük, akire nagyon hallgatnak, és nagyon mennek, utána betartják a taktikát és fegyelmezettek, ez egy nagyon fontos dolog. Ebben is egy nagyon komoly változás hozott Raúl González, ugye spanyol létére, hogy elfogadják, és hogy mennyire megbecsülik a szerbek. Ez azért elég ritkaság számba megy, azt kell, hogy mondjam. De ha már ugye Uros Borzas, aki annak idején itt a Balatonbogláron pallérozódott, és hát nyilván rájött, hogy esetlegesen a magyar válogatottban nem sok lehetősége van, akkor a szerb válogatottat választotta, nincs ebben semmi probléma, de ő például nála azért egy picit úgy, hogy mondjam, úgy elszakadt a célna, amikor ott a Fazekas Geri kétszer is ugye Zicserbe autolta, és volt is belőle egy kis kakaskodás utána, de általában az jellemző a szerb válogatottra, hogy nem csak, hogy jól kézilabdáznak, hanem hogy fegyelmezettek is, egy irányba mennek, és ilyenkor még veszélyesebbek.
3: Hát igen, ezt láthattuk sajnos tegnap is. Jelenállás szerint tehát Szerbia lesz ott a 2027-es németországi világbajnokságon, és 2015 után először fordulna elő, hogy Magyarország nem VB résztvevő. Azonban van egy nemzetközi szövetség által kibocsátott vagy elérhetővé váló szabadkártya. Erről mit lehet tudni, Gábor? Ha jól tudom, kettő ilyen szabadkártyát osztanak ki, és a magyar szövetség pályázik, vagy kéri, vagy számít arra, hogy esetleg a magyar válogatott szabadkártyásként ott lehetne.
4: Igen, hát én úgy tudom, hogy ez be is van adva, ez a kérelem a szövetség részéről, és igényelni fogjuk. Hát igen, nagyon-nagyon régóta nem fordult elő, hogy nem vagyunk ott egy világversenyen, és hát nyilván meg kell ragadni minden lehetőséget, hiszen egy világverseny már ugye kvalifikációs helyezést, meg lehetőséget nyújt az olimpiára, utána az Európa-bajnokság, ami hát nagyon-nagyon kemény, még a VB-nél is keményebb, és hát látjuk, hogy a VB-re kijutni is már milyen nehéz, az EB meg maga az erősebb, mint az olimpia, úgyhogy ne felejtsük el, hogy rajtunk kívül például Hollandia, Ausztria, Montenegró sem lesz ott, tehát nagyon komoly kézilabdás nemzetek meg nem sikerült kivívni a kvalifikációt, nem mintha ez bármi gyógyírt is jelentene nekünk. Ez inkább abból a szempontból jelenthet még plusz problémát, hogy biztos vagyok benne, hogy ezek a csapatok is fognak folyamodni wildcard érés. Nyilván én azt gondolom, hogy a Magyar Szövetségnek jó esélye van, hiszen a lobby ereje, illetve azok a tradíciók, amik a felnőtt és az utánpótlás világversenyek rendezése és az ott ért eredmények. Én azt gondolom, hogy ha az reálisan latba esik pozitív értelemben, akkor jó esélyünk van, de hát innentől kezdve a sportdiplomácia.
3: Szurkolunk természetesen, hogy ez meglegyen. Még egy kicsit a nemzetközi mezőnyre tekintsünk, egy picit érintetted már, Gábor. Feröer-szigetek első alkalommal lesz ott világbajnokságon. Ők Bosznia-Hercegovina ellen vívták ki a kvalifikációs jogot. A görögök a hollandokat ejtették ki a VB-selejtezőn, a lengyelek pedig Ausztriát. Tehát mindenképpen van egy olyan fajta átrendeződés, amire figyelni kell. És most nem azt mondom, mert az nem hangzik jól, hogy most már mindenki megtanult kézilabdázni, de az, hogy olyan nemzetekkel is számolni kell, akikkel esetleg pár éve még nem számoltunk, az biztos.
4: Az biztos, így van, és ezek a csapatok, hát főleg Európa, és Európából is ugye a lengyel kézilabda megint nagyon erős lett, ugye éveken, 10-15 évvel ezelőtt ők világbajnoki dobogón voltak, aztán volt egy visszaesés, most úgy néz ki, hogy megint nagyon szépen építkeznek és jöttek vissza. Ugye hát a görögök, hát nem is hallottunk a görögökről, és tessék, most azt a Hollandiát verik ki nagyon magabiztosan, akik ellen 3-4 éve meg mi szenvedtünk, sőt kikaptunk a hazai rendezésű Európa-bajnokságon, egy kiváló csapat, Lückstein, Spines, tehát csak sorolni lehet, olyan világsztárok játszanak ott. A Feröer-szigeteket láttuk itt az elmúlt 1-2 évben, hogy hát az, hogy harcosok, és hogy küzdenek, és hogy ugye maga Feröer lakossága is, hát egy nem tudom én megyényi, egy Magyarország megyényi, de hát mellette megtanultak kézilabdázni, Bundesliga top csapatokba játszanak, Skipa Doku, a Kiel irányítója, Afteigum, ő a Füchse Berlin jobb szélsője, tehát top kézilabdába, és hát nagyon komoly átrendeződés van, vagy ha csak az olaszokat említjük, akik évekkel ezelőtt hát a futball, a kosárlabda, 2-3 éve pedig kézilabdába is gyakorlatilag nagyon komolyan oda kell figyelni minden európai csapatnak, hogyha meg akarja venni az olasz válogatottat. Egy kiegyenlítődés van, egy átrendeződés, a középmezőny nagyon erős lett, és a középmezőny teteje a közvetlen világélvonalhoz nagyon komolyan hát beköszönt egy jó pár olyan csapat, akik eddig lejjebb voltak, úgyhogy hát mindenkinek föl kell kötni a gatyáját, a magyar kézilabda csapatnak is, de nem féltem a fiúkat és a magyar kézilabda erejét, és hát nagyon bízok bennük. Minden csapat életében van egy hullámvölgy vagy rosszabb periódus. Én azt gondolom, tekintsük most ezt annak, hogy ami most történt sajnos, Ezt tudomásul kell vennünk, ki kell elemezni, fel kell állni és dolgozni tovább is, menni előre.
3: Mi minden esetre továbbra is szurkolunk a magyar férfi kézilabda válogatottnak, és jó volt tegnap látni, hogy a közönség sem fordult el a fiúktól, hanem ugyanolyan szeretettel ünnepelték meg őket a győztes, de VB kiutást nem érő mérkőzés után. Danyi Gábornak nagyon szépen köszönjük az elemzést, és számítunk legközelebb is a szakértelmedre, Gábor. Köszönjük szépen, hogy beszélhettünk.
4: Minden jót, viszlát, szervusztok!
3: Mi pedig jövünk a hírek után, az a futással újra.
1: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Lőrincz Tamás olimpiai bajnok! Gyere Kristóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ!
2: Olimpiai bajnok a magyar női kajakéges! Fantasztikus versenyzéssel!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Bartal és István számára véget ért a jégkorong világbajnokság. Tárgyalják a kárpátaljai magyarok jogait. Marad a szeles, felhős napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
5: Nem hosszabbítja meg a június végén lejáró szerződését Ádám Martin, a labdarúgó NB1-ben bronzérmes Paks támadója. A 31 éves támadó 2020 nyarán Kaposvárról érkezett először Paksra, ahol második idényében 31 találattal gólkirály lett a magyar élvonalban. Sajtóhírek szerint a 28-szoros válogatott játékos iránt az NB2-ben szereplő Szeged érdeklődik. Visszavonul a válogatottságtól Vojvoda Dávid, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Albafehérvár csapatkapitánya. A 35 éves bedobó 17 éven át játszott a nemzeti csapatban, melyben 160 alkalommal lépett pályára, és két Európa-bajnokságon szerepelt. A svájci jégkorong elit VB tegnapi Ausztria elleni mérkőzésén súlyos sérülés szenvedett Bartal és István, a magyar csapat csatára. Ezzel számára véget ért a világbajnokság. A helyére az utolsó keretszűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A mieink a hétfői szünnap után holnap este 20 óra 20 perctől a bentmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen a szintén nullpontos Nagy-Britannia ellen lépnek jégre. Bondár Anna megőrizte két héttel ezelőtti 58. helyét, még Udvardi Panna három helyet előrelépve a 68. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. Kájfi Dalma két pozíciót javítva a 117. A férfiaknál továbbra is Marozsán Fábiánt hiedzik a legmagasabban a magyarok közül, három helyet visszacsúszva az 52. Fucsovics Márton pedig kettőt rontva az 59. A listát a nőknél a fehér orosz Arina Szabalenka, a férfiaknál az olasz Jannik vezeti.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Megkezdik a magyar-ukrán kétoldalú szakértői egyeztetéseket a kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről, tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter, aki ukrán kollégájával állapodott meg erről. A tárgyaló delegációk első egyeztetése holnap online lesz. A laborvizsgálatok megerősítették, hogy hantavírussal fertőződött meg egy romániai férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfinál az európai vírustörzset mutatták ki. Állapota stabil, öntudatánál van és együttműködő. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteget karanténba helyezték. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a Hondius óceánjáról észlelt góchoz, ahol az andoki vírustörzs okozta a fertőzést. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátó helye még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is.
0: Közlekedés.
5: Erős a forgalom az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorbágynál, főleg a külső sávban. A kocsisor több kilométeren keresztül visszatorlódik az M0-ás autóútra. Itt is a külső sávon arra szólnak a járművek.
0: Időjárás.
5: Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt, többnyire napos az idő. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Holnaptól naposabb,

0: Ez a idő lesz többfelé élénk széllel, éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kézilabdával folytatjuk továbbra is a hazafutást, mégpedig az Esztergom női csapatának teljesítményével, hiszen hétvégén Dijonban az Európa Liga 4-es döntőjében szerepelt Ele Gábor együttese, ahol végül a negyedik helyen zárt. Mindkét találkozójukat élőben közvetítettük itt a Nemzeti Sportrádióban kollégánk Német Kornél jóvoltából. Kornél ott van még mindig a helyszínen, és a hazaútra vár, úgyhogy kihasználjuk ezt az alkalmat, és beszélgessünk egy kicsit. Szia Kornél, köszi, hogy itt vagy velünk.
4: Bonjour, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
3: Na hát jól gondolom-e, hogy nagyon bizakodva és nagyon motiváltan érkeztél te is, ugyanúgy, ahogy az Esztergom csapat a Dijonba. Ele Gábor előzetesen úgy fogalmazott, hogy nem szeretnének szimpatikus vesztesek lenni. Úgy alakult, hogy ez így történt, de azt gondolom, hogy csak a büszkeség és az elismerés szavaival illethetjük Ele Gábor együttesét. Milyen volt az ő teljesítményük a helyszínen?
4: Teljesen jól összefoglaltad, ez egész egy ilyen tudathasadásos állapot, hiszen normál esetben talán túlzás nélkül mondhatom, hogy nem is Dijonban kellett volna Ele Gáborral beszélgessek, vagy éppen bármelyik játékossal, hiszen az Esztergom, mint első válogatott csapat, az, hogy eljutott egyáltalán a négyes döntőbe, a Final Four-ba, az már önmagában egy óriási, tényleg hatalmas dolog. Persze, hogy mindenki nagyon elszánt volt, persze, hogy mindenki nagyon szerette volna, de azért az első bálozók minden, hogy is mondjam, nyűgét nyavajáját megtapasztalta ez a csapat saját magán, meg a saját bőrén, kezdve azon, hogy 24 óra leforgása alatt két mérkőzést kell játszani, kezdve azon, hogy ezeket a fiatal játékosokat azért nem nagyon ismerik még nemzetközi szinten, hát a játékvezetés, vagy a játékvezetői felfogás is azért helyenként, hogy is mondjam, nem volt számunkra kedvező, tehát hogy kevésbé védték ezeket a fiatal játékosokat egy-egy szituációban. De ez mind összeadódott, és ugye az Esztergom játszott az első nap a második elődöntőt a házigazda Dijon ellen, aztán utána másnap ugye a bronzmérkőzésen a korábbi meccset, tehát ott a Viborg, amely egy gyors játékot játszó északi csapat, dán csapat, benne norvég játékossal, feröeri játékossal, tehát mindenféle ilyen északi náció képviselheti magát. Ráadásul még többet is pihenhettek. Tehát azért mondom, hogy minden olyan dolog, amin át kell menni, ami egy tanulási folyamat, amit nem lehet edzésen modellezni, vagy amit nem lehet begyakorolni, szóval ez mind szembe jött az Esztergommal, és akkor a konklúzió pedig az, amit Ele Gábor mondott, vagyis egy ilyen köztes konklúzió, hogy egyszer biztos, hogy nagyon fognak majd örülni annak a csapattagok, a játékosok, ő maga is, hogy ott voltak, hogy megélték ezt az egészet, de nyilván ez tegnap késő délután, kora este, ott a bronzmérkőzés után senki nem tudott igazán boldogani. Nyilván felemelő érzés volt, amikor az esztergomi szurkolók, akik végig tapsolták, végig énekelték a teljes hétvégét, több mint 100-an elutaztak és képviseltették magukat, ami egy óriási dolog. És mondom, a Viborggal jöttek körülbelül 20-an Dániából, a Thüringerrel, a címvédő német csapattal azért a Esztergomihoz hasonló mennyiségű szurkoló érkezett, tehát ott azért ők 100 fölötti létszámmal voltak. Tehát persze ez egy felemelő pillanat volt, ott már lehetett azért mosolyt látni egy-két játékos arcán, de mindent egybevetve talán ez a kifejezés adja vissza a legjobban, ez a vagy tudathasadásos állapot, vagy ez az ilyen óriási kettősség, hogy nem jó negyediknek lenni, mert két mérkőzést elveszíteni, na, hogy nem jó, De hát önmagában az, hogy ott volt a csapat, az meg egyszerűen a csodával határos.
3: Így van. Mielőtt a két meccsről is beszélünk, vagy a négy meccsről, egy kicsit a helyszínt mutass be nekünk, kérlek. Ugye a tavalyi négyes döntőt Grazban rendezték bántóan üres lelátók előtt, és sokan azt mondták, hogy hát ez a női kézilabda értékét meghatározza. Na most Dijon erre rácáfolt, hiszen a televízión keresztül is lehetett látni, illetve a te közvetítésedben hallani, hogy itt teltház jó hangulat volt. Tehát a helyszínválasztás, az mondhatjuk, hogy tökéletes volt, ugye?
4: Nem. Igen, nem? Értem, okay. Hogy mire mondod. Nem értem, hogy mire mondod, hogy tökéletes, és olyan értelemben, ahogy te akarod érteni, olyan értelemben egyértelmű, illetve a Grazzal összehasonlításképpen persze, tehát ilyen értelemben tökéletes. Azért gyakorló speakerként, sportcsarnokok, különböző sportcsarnokok, különböző mérkőzések hangjaként, vagy hangulatfelelőseként azért én kikérem magamnak. Viszont rendezett magának egy négyes döntőt, a helyi speaker franciául hergálta a saját közönségét. Azért itt ez egy négyes döntő, tehát aki uh-huh. volt már kint bajnokok ligája négyes döntőt, ami több mint 10 éve rendez Budapest, nyugodtan lehet nevesíteni Petur Andrist, aki ott a helyi speaker szokott lenni, tehát pártatlanul, egyforma elfogultsággal vagy elfogulatlansággal, egyforma lelkesedéssel, és ahogy azt egy ilyen rendezvényen kell áll mindegyik csapathoz, holott az is napnál világosabb, hogy a Győr, amikor bejut, vagy amikor 2023-ban ott volt a Fradi is, a csarnok 90% a magyar sikerért szorít. De nem Hergedi, meg nem ő a győri szurkolóknak a vezérszónoka, vagy ő az, aki diktálja a tempót. Na, itt most ez történt, tehát uh-huh. ez nekem nagyon-nagyon unszimpatikus volt, borzasztó unszimpatikus volt, mert hogy természetesen a sportcsarnok azért lehetett tele, mert hogy ugye nagyon sok francia nézőn kijött, és nagyon várták azt, hogy az előző szezon bronzérme után itt most valamivel szebb érmet kapnak, vagy akasztanak, majd a nyakukba szereznek meg maguknak. És ezért mindent meg is tettek egyébként, szóval ugye az Esztergomban játszották az elődöntőt, nyilván ez egy sorsolás után alakult ki, a házigazdával játszani semmilyen tornán nem könnyű, ez most sem volt az, pláne úgy nem, hogy francia földön két román játékvezetővel küzdeni egy magyar csapatnak, meg szintén nem volt az, nem a játékvezetésen múlt, és nem a játékvezetés miatt alakult úgy az elődöntő, ahogyan alakult. Azért tényszerűen, és nem én mondom, mint műkedvelő, hanem Marosán György állandó szakértőnk mondta azt, hogy a végén az utolsó 6-7 percben két kiállítást kapott az esztergomi csapat, vagy két kiállítást adtak ajándékba a Dijonnak, ebből főleg az egyik az teljesen nonsense volt. Tehát, hogy ezek azok a pontok, amikor ugye a rendezés, a pozitív csillagzat uh-huh. a franciák irányába mutatta, vagy mutatott, és mi meg saját bőrünkön tapasztaltuk. Ami a helyszínt illeti, hogy kérdezted, hogy mutassam be, kívülről, péntek este érkeztem meg Dijonba, kívülről, amikor megnéztem ezt a sportcsarnokot, kicsit az volt az érzésem, mintha Tatabányára csöppentem volna, és a régi földjémre csarnokot látnám. Toldozgatták, foldozgatták, szépítgették ott péntek késő délután, kora este, semmi, de az ég egy adta világon semmi nyoma nem volt annak, hogy ott másnap Európa Liga négyes döntőt játszanak. Aztán másnapról kipupálták úgy, ahogy az egész történetet. Ez egy 5000 fős csarnok, régi építésű, emlékeim szerint a 70-es évek végén, 80-as évek elején készült. Olyan is volt az egész, tehát hogy a jóhoz könnyű hozzászokni, meg mi el vagyunk kapatva a vadonatúj sportcsarnokainkkal Magyarországon, és azért ez nem egy ilyen jellegű létesítmény volt, de hogy egyébként meg lehetett oldani, és a végül is teltházzal ment mind a két nap, tehát ez uh-huh. azt jelenti, hogy 5000 fő volt kint szombaton is, és vasárnap is.
3: Na hát innen mi Magyarországról csak ezt láttuk, hogy jó volt a hangulat, de ezért jó, hogy beszélünk veled, mert akkor te megvilágítod itt a hátteret is. Akkor folytassuk ezzel az elődöntővel. Ugye azt lehetett látni, hogy a Dijon rendkívül gyors kézilabdát játszott, amivel az első percekben, vagy az első periódusban nem nagyon tudott mit kezdeni az Esztergom, de szépen tartotta a lépést. És a második fél időben plusz 4 és plusz 3 gól is volt az Esztergom előnye. Na ott mi történt? Miért nem tudták megtartani a miénk azt az előnyt? És hogy alakult végül úgy, hogy 3 gólos dijoni siker született az elődöntőben?
4: Nehéz ezt visszaidézni, vagy felidézni, hogy mi lehetett volna, vagy mi lehetett volna a megfejtés, főleg a döntő ismeretében, ahol a Dijon olyan feltámadást produkált, ami erre én nem emlékszem, pedig azért nem két darab kézzelben mérkőzést láttam már életemben. De maradva az elődöntőnél először, nagyon jól kezdett működni a második fél elején Horváth Fanni bátor és szemtelen irányító játéka, bevitt mindent, be is lőtt mindent. Az a nagyon kevés védés, ami jött az egész hétvégén, mert sajnos azt is ki kell mondanunk, hogy a hétvége egyik probléma forrása, vagy fő probléma forrása az bizony a kapus teljesítmény volt, illetve a kapus teljesítmény hiánya. Az esztergomi csapatnál sem Bukovszki, sem Herceg nem nagyon tudott érdemben hozzátenni csapat a teljesítményéhez. Tehát ez azért alapvetően meghatározó dolgokat negatív irányba, illetve ott az elődöntő második fél idejének elején pedig pozitív irányba billentette a dolgokat. Azért, ha már beszéltünk a hangulatról, illetve a közönségről, az speakertől, vagy hangulatfelelőstől, vagy helyi műsorközlőtől független, hogy azért egy 5000 fős csarnokban a 4800-an vagy 4700-an franciául beszélnek, és franciául kezdenek el szurkolni, akkor az azért a hazai csapatra jó hatással van. Itt persze, ahogy elkezdtek felzárkózni, azt nem lehet tőlük elvenni, hogy volt egy olyan vibrálás a levegőben, meg egy olyan hangrobbanás, ami egyértelműen abban az irányban mutatott, hogy persze, hogy az energiákat szabadít fel belőlük. Olajovával sajnos, aki az egész torna, vagy az egész Final Four legértékesebb játékosa lett, őt választották az MVP-nek, nem tudtunk mit kezdeni, és a második félidőben, ami igazán megfecsételte az Esztergom sorsát, az az, hogy a Dijon az utolsó 14 támadásából 14 gólt szerzett. Tehát 14 támadás, 14 gól. Uh-huh. Azt hiszem, hogy ez önmagáért beszél sajnos negatív irányban, vagy előjelen.
3: És akkor említetted, hogy a két meccs, tehát az elődöntő és a bronzmérkőzés között nem telt el 24 óra. Ele Gáborral beszélve, mi történt ez alatt az idő alatt? Mennyire kellett a lányokat felrázni, nyilván csalódottak voltak, mennyire kellett motiválni őket a bronzmérkőzésre? A fizioterapeuták mennyi munkát tettek bele abba, hogy a lányok megfelelő állapotban legyenek a másnapi meccsen? Szóval ez a pár óra hogy telt, mit láttál?
4: Hát sok mindent nem, mert hogy a csapat egy Dijon külső részén lévő szállodában volt, szálláson volt, úgyhogy velük ott, és akkor már nem találkoztam. Amit hallottam az, hogy természetesen, hogy nyilván amennyire tudtak, dolgoztak a regeneráción, hiszen azért ez nagyon fontos volt. Hát gondoljunk bele, 18 órás volt a szombati elődöntő, 8 óra körül ért véget a mérkőzés, este 8 körül, fél 9-kor még levezetős utás rendelt el a szakmai stáb a lányoknak, tehát még ott voltak benne a pályán, majd másnap délután 3-kor már kezdő sípszóra el kellett indítani a mérkőzést. Tehát nem, hogy 24 óra nem telt el, hanem jóformán most nem akarok nagy szavakat használni, de épp, hogy 12. Uh-huh. Mert ugye ne legyen kétségünk afelől, most nem álltam ott, vagy erre így nem kérdeztem rá konkrétan, de hát tehát ilyenkor az adrenalin dolgozik a játékosokban, ezt mindig mindenki el szokta mondani. Nem az van, hogy visszaérnek a szállodába, 9-kor megvacsoráznak, és azonnal lefekszenek aludni, tehát a televe a fizioterapeuták munkája, és a többi, és a többi. Tehát éjfél előtt szerintem biztos, hogy nem került ágyba senki sem, és a keretek után rakjuk össze, hogy 15 órakor meg már játszani kell.
3: Uh-huh. Hát úgy, nem egyszerű.
4: Amit lehetett, Gábor úgy fogalmazott el, Gábor, hogy megpróbálják összedrótozni a csapatot, hogy megpróbálják összedrótozni a lányokat, és akkor meglátják, hogy mire lehet ez elég. Hát ez láttuk, hogy mire lehet elég, tehát szépen tartotta magát nagyjából 20 percig az Esztergomnak, úgy nézett ki a meccs eleje, hogy egy jó mérkőzés lesz, egy szoros mérkőzés lesz. A beállós azt már láttuk, hogy Háldal nem nagyon tud mit kezdeni a csapat, de hát az első félidő második felében, sőt az első félidő utolsó 10 percében jött egy olyan komoly leolvadás, vagy jött egy komoly vibor roham, amit nem tudott megállítani az Esztergom, és tulajdonképpen utólag már látjuk, hogy ott dőlt el a bronzérem sorosan, mert a második fél időt ugye egy góllal, aztán emlékeim szerint egy góllal meg is nyerte az Esztergom, de ugye ez kevés volt az üdvösséghez.
3: Így van, tehát 6 gólos hátrányba került már Ele Gábor együttese a fél időre, és hát 12 góllal járult hozzá sikerhez, végül 35-30-ra nyert a Viborg. Mindenképpen szerintem azt lehet mondani, egyrészt fiatal a csapat, hiszen ahogy említetted, Horváth Fannit 20 éves mindössze, Faragó Lea szintén, Balai testvérpár 23 éves, tehát ez egy nagyon fiatal, és mondhatjuk, hogy rutintalan csapat volt, hiszen újoncként voltak nemzetközi tornán, de hogy szokták mondani, hogy vagy nyersz, vagy tanulsz, tehát ebből a négyes döntőből mindenképpen tovább lehet lépni, és szerintem kimondhatjuk, hogy az Esztergom letette a névjegyét a nemzetközi porondon is, nem?
4: Maximálisan egyetértek veled, ez most olyan tanulás volt, vagy olyan lecke volt, amit ahogy már fogalmaztam, amit nem tudsz megspórolni, amit nem tudsz mit csinálni vele, hanem csak és kizárólag úgy tudsz ebből építkezni, vagy ebből tanulni, hogyha ezeken a folyamatokon átvész, és ezeket a dolgokat megéled. Ha ezeket a lépcsőfokokat kihagyod, akkor nem leszel egyszerűen jobb vagy rutinosabb játékos. Mondok egy nagyon egyszerű példát, Varga Emília nagyon biztos kézzel értékesítette a legtöbb hetesét egészen a Final Four-ig, a négyes döntőig. A négyes döntőben a Dijon ellen, amikor már megfordította a házigazda francia csapat, odaállt mínusz egynél, a mi szempontunkból mínusz egynél, kapufára lőtte a hetest. Mit mondasz erre? Tehát nem mondhatod neki azt, hogy nem jól lőtted, hát most a kapufa az benne van, tehát a legnagyobb játékosok is lőttek már kapufát, meghagytak ki helyzeteket, tehát nem tudod ezt mondani. Tehát ez igen. Fájdalmas, nagyon-nagyon fájdalmas, de muszáj ezeket a tanulási fázisokat, lépéseket megtenni azért, hogy aztán utána még jobbak lehessenek. Igen, egyébként maga az Európa Liga közösségi felületein is így jelent meg, hogy azt hiszem talán így fogalmaztak, hogy they are the future, tehát hogy ők a jövő, és akkor pont egy Ballai, Faragó, Horváth keresztjátékból született góllal tették ezt ki. Hát egyértelmű, tehát 20 évesen nem lehet csodát várni. Az is csoda, mondom, hogy ott voltak egyáltalán a négyes döntőben.
3: Így van, és akkor beszéljünk egy kicsit a döntőről. Ugye a Thüringert nem vádolhatjuk azzal, hogy nincs nemzetközi rutinja lévén, hogy a címvédőként érkeztek. Vezettek is magabiztosan, ugye mennyivel? 9-el vezettek. Végül a Dijon nyert 29-25-re. Na, az milyen meccs volt?
4: Nem, hát Szilvi, tehát, hogy én mondom, veszem a bátorságot, és kérlek erősíts meg, hogy nem tegnap óta ismerjük egymást, hogy azért tényleg láttam már jó pár mérkőzést, de ilyet én, mint hogy egy csapat 9 gólos félidei vezetésről így leolvadjon, és néggyel elveszítsen egy döntőt, szóval ez szavakat nem talált. Ezt úgy tessék elképzelni a kedves hallgatóknak, hogy a fél időben 15-6 állt az eredményjelzőn, negyed óra után, vagy 17 perc után 2 vagy 3 lőtt gólnál tartott a Dijon. Tehát a Thüringert vitték előre a magyar játékosai. Szabó 3 góllal kezdett rögtön az elején szérlő csodálatos gólokkal. Faragó tesót, hiszen ugye le az Esztergomban, Luca a Thüringerben szintén eredményes volt. Kucera Csengének is volt egy gólja, bár neki azért ez nem élete négyes döntője volt, azt is szóvá kell tenni. Tehát 15-6 állt az eredményjelzőn, és ott olyan, és nem mondom, hogy elpingelte mindenki, mert Szabó Nyokával beszéltem a döntő után, azt mondta, hogy ha őt kérdezem meg a fél időből, biztos, hogy szólt volna előre, hogy ez még nem lefutott. Hát mondtam neki, mondom, a legnagyobb tisztelet mellett, hát mondom, ebben a Dijonban mindent kiéreztem, csak azt nem, hogy mondom, itt bármiféle feltámadás lesz, és akkor elkezdett olvadni a Thüringer előnye, egyre csak fogyott, és hát ott a közönség is egyre inkább rákapcsolt, illetve a már említett helyi hangos, hangulatfelelős hangos bemondó kolléga is ugye elkezdte űzni, hajtani a saját közönségét, és aztán, amikor jött az egyenlítés 21-21, milyen 10 perccel a vége előtt, hát ott olyan meccs hangulat volt, hogy az valami brutális, az valami elképesztő, és aztán utána nyertek 4 gólnak. Úgyhogy egyetlen nagyon pozitív, vagyis nem sok pozitívum van, de talán a legpozitívabb része ennek a hétvégének, hogy elmondhatjuk, hogy ez egyáltalán nem magyar betegség, ugye ezt mennyiszer hallgattuk, Sydney, Olimpia, Zágráb világbajnoki döntőn, erre csak magyarok meg a magyar nők képesek. Nos, erre nem csak a magyarok és csak a magyar nők képesek, hanem mások is képesek oltári olvadásra is, mondom. Tehát az, hogy ugye emlékezzünk, csak megint sajnos van emlékképünk például a Veszprém 9 gólról, a kiállt szellem.
3: Ezt akartam mondani, ne csak a nőket emlegesd.
4: De egyértelmű, azért mondom, hogy tehát van sajnos mennyi olyan példánk, amit megéltünk saját bőrünkön, de mondom, ezt most így, hogy végignéztem, ez ilyen kis, hogy mondjam, átpótlás, hogy nem is tudom, mi a legjobb kifejezés. Arra, illetve ez egy történelmi tett szerintem, vagy történelmi eredmény, tehát ilyen nem néztem utána, de ilyen azért nem nagyon szokott előfordulni, pláne nem ilyen széttel bíró meccsen, hogy mínusz 9-ről valaki plusz 4, tehát 23-10-re nyerte meg a Dijon a második félidőben. Gondoljunk bele, 6 gólt lőttek az első félidőben, vagy 6-ot szereztek, és azt meg 4 szerezték a második félidőben.
3: Tehát, hogy igen. Még a kézilabda szakértők is szerintem elemzik pár napig, hogy ott mi történhetett, de az Esztergom elmondhatja, hogy a végső győztestől kaptak ki végül is az elődöntőben. Németh Kornélnak nagyon szépen köszönjük egyrészt a közvetítéseket, másrészt a bejelentkezést, és azt kívánjuk, hogy az Esztergom jusson be hasonlóképpen bármelyik nemzetközi kupa 4-es döntőjébe, esetleg rendezőként vegyen részt, mert ugye azt hiszem idén is pályáztak, ugye? Azt meg tudod erősíteni?
4: Végül nem nyújtották be, én úgy tudom, mert hogy a dijoni ajánlat az szabad szemmel jól látható összegről szól, de ezek nem hivatalos információ, úgyhogy ez csak inkább ilyen tájékoztató jelleggel merem mondani, de egyébként minden szabaddal egyetértek, és így zártuk egyébként Ballai Borbálával, aki 8 gólt szerzett a bronzmérkőzésen, hogy most beszélünk, de remélem, hogy nem utoljára beszélünk akkor, amikor az Esztergom nagy nemzetközi sikerkapujában áll.
3: Legyen ez a végszó, így kívánjuk, és drukkolunk az Esztergomnak is, és valamennyi kézilabda csapatunknak, Németh Kornélnak köszönjük szépen, és jó utat hazafelé. Szia, Kornél!
4: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kellemes rádiózást kívánunk továbbra is mindenkinek, ez a hazafutás, a mikrofonnál Szabó Szilvia, és kezdődik a Nemzeti Sportkör. Szöllősi Györgyöt köszöntöm, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Bitman Emilt, a Nemzeti Sport híradó főszerkesztőjét, és Elpap Istvánt, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjét. Sziasztok! Hát sokan sokfélét gondoltak a labdarúgó NB1-es bajnokság utolsó fordulója előtt, ugye sokféle forgatókönyvet felvázoltatok ti is. De ami a szikár tényeket illeti, a Győr nyerte a labdarúgó NB1-es bajnokság, a Fizliga 2025-26-os idényét, miután az utolsó fordulóban 1-0-ra nyert Kisvárdán, és bár a Ferencváros is 3-0-ás győzelmet aratott a ZTE ellen, a Győr megőrizte egy pontos előnyét, és 5. bajnoki címét ünnepelheti a klub, Borbély Balázs együttese. Hát mit láttatok? Maradjunk a hétvégénél, aztán egy kicsit majd az egész idényt elemezzük.
3: Nekem az volt a megérzésem, köszöntöm a kedves hallgatókat, talán itt mondtam el a múlt héten, hogy valamiért azt gondolom, hogy a Győr már 2-0-ra vezet majd a szünetben Kisvárdán, és így simán megnyeri ezt a meccset. Hát gyorsan jött az első gól, azt nem követte több, de elég volt. Igazából azok az eredmények születtek a utolsó játéknapon, amit mindenki várt. Tehát a Ferencváros magabiztosan nyert, egyébként így a Győr győzelme is az volt, úgyhogy nagyon nagy meglepetés nem volt. Erről majd úgy is beszélünk, hogy a Ferencváros nem ezen a hétvégén veszítette el a bajnoki címet.
4: Hát az, hogy mindenki nyert, akinek nyernie kellett, ez ebbe szerintem magában nincs különösebb meglepetés. A Paks is gyakorlatilag másodpercek alatt eldöntötte Diósgyőrben a meccset, az Debrecennél se volt különösebb vita, és a Fradi Zetén se. Egyébként a Zalaegerszegető roppant módon sajnálom, mert az egész idény egyik legnézhetőbb, részemről legalábbis legkedveltebb társasága volt, és nagyon sokáig bajnoki dobogóért és Magyar Kupa trófeáért voltak harcban, és aztán végül ők aztán tényleg két szél között pad alá, mert még a nemzetközi kupaindulásról is sikerült lecsúszniuk, ettől még semmi szégyenlivaló nincs persze a 2025-26-os produkcióban. De így aztán egyáltalán nem lehetnek elégedettek, mert azért a Fradinak mégis ott van a Magyar Kupa, meg mégiscsak Európa Liga indulás, hát most oké, hogy nem nyertek 8-szor bajnoki aranyat, az sehol se volt kőbevés, vagy meg kell nyerniük, ráadásul idén aztán tényleg minőségi kihívójuk volt, aki most már nem kihívó, hanem éppen bajnoki címvédő, és a Paks is. Hát ha valaki március-április környékén azt mondja, hogy a Paks be fog jönni harmadiknak, amik éppen úgy nézett ki, hogy jó, persze semmi veszély nem fenyegeti őket, már ilyen, így értem, hogy bennmaradásilag. De ha valaki akkor azt mondja, amikor ilyen abszolút mély gödörbe voltak, ehhez képest a végén meg halálsimán bejöttek harmadiknak, persze ez kellett, hogy jó megverjék a Debrecent mondjuk.
3: Az volt a kulcs, igen.
4: Így van a vége előtt. És a Debrecen is mondjuk, a Debrecen szerintem szeretett volna azért dobogón végezni, de mindent összevetve azért az európai kupa indulása nem lehetnek különösebben elégedetlenek, és hát hagyom a végére a Győrt, a Győr pedig még szép. Azt nem mondom, hogy mindent vitt, mert ez akkor lett volna, hogyha jobban rúgja a 11-eseket a Fradi ellen, és megnyeri a kupát is adott esetben, de azért alig ha cserélték volna el a kupa győzelmet a bajnoki címre, azon meg semmit sem kell magyarázni, mert különösebb hullámvölgyek nélkül a szoros kiki meccseket szinte kivétel nélkül a maguk javára fordítva, ahhoz egyébként persze, ahhoz már egy kis szerencse is kell, de a szerencse meg a jók mellett van, és nagyon sokat tettek azért, hogy így végezzenek. Óriási kérdés, hogy mert a Győr az most egy hihetetlen vonzó portéka, már nem a Győr, hanem a játékosai, hogy mennyire tudják egybetartani ezt a társaságot, mert ha igazak azok a hírek, és itt 4-5 játékosról is szó van, ha csak 3 elmegy, ez azt jelenti, hogy pont akkor kéne csapatot építeni, amikor erre rámegy majd az európai kupa szereplés. Ezt láttuk már sokszor a magyar kluboknál. Úgyhogy szerintem Győrben most persze ünnepeljenek, de ugye egyébként nagyon észnék kell lenniük, hogy a következő hetekben milyen terveik vannak a 26-27-es idényre nézve, mert gondolom én, hogy jelentős terveik vannak, hát egy magyar bajnoknak milyen legyen, hanem jelentős terve.
2: Gyuri?
5: Igen, hát amikor évekig találgattuk, hogy mikor és ki lesz az, aki letaszítja a Fradit a trónról, akkor hosszú ideig egyáltalán nem gondolt senki az Etóra, hiszen két éve még a másodosztályban szerepelt. Ehhez képest mondjuk a Puskással szemben, amelyik évekig ostromolta, vagy a hagyományos nagy ellenféllel, az Újpesttel szemben, vagy a nagyjából hasonló rajt pozícióból induló Videotonnal szemben, amelyik hát évekig a másik nagy magyar csapatnak tűnt, sőt sokáig az első számú nagy magyar csapat volt. Végül mégiscsak az Etónak sikerült, ami óriási fegyvertény szerintem, tehát nem lehet eléggé méltatni Borbély Balást, valószínűleg a klubvezetést is, amely mögött azért elsősorban mégiscsak Világi Oszkárt sejti, látja az ember. És ami nem sikerült neki hosszú-hosszú éveken át Szlovákiában a Dunaszerdahelyjel bajnokságot nyerni, egy hasonlóan legyőzhetetlennek tűnő ellenfél, mint a Slovan Bratislava ellen, az a Fradi ellen a Győrrel sikerült, viszonylag hamar sikerült. Szerintem az egész ország, vagy legalábbis a futballkedvelők rokon szemvét kivívta a Győr ebben az idényben. Jól játszottak, sokszor szépen játszottak, csatárokat, támadókat adtak a magyar futballnak, még a válogatottnak is. Vitálist az év felfedezettjének mondta Bozsik Péter az M4 Sportban, de a rangadó gálán, ami talán holnap lesz, megtudhatjuk, hogy valójában hány győri lesz majd az idény legjobbjai között, akiket kitüntetnek, úgyhogy szerintem ez nagyon nagy dolog. Én nekem is felül kell vizsgálnom azt az álláspontomat, amelyet folyamatosan itt hangoztattam, hogy végül azért csak bejön majd a Fradi, amióta az egymás elleni meccsüket megnyerte a Győr, ami tulajdonképpen döntött a bajnoki címről, és ami ilyen módon igazságosan döntött róla, hiszen ott mind a két csapatnak meg volt a lehetősége arra, hogy megmutassa, hogy jobb a legnagyobb vetélytársánál, és ez a Győrnek sikerült. Azóta azért már a Fradi futott az eredmény után, és már nem a saját kezében volt a sorsa. Maga biztos szép volt az utolsó meccs, ez a 3-0 lett, ugye?
6: Igen.
5: De igazából a Győrnek meg a mentális erejét is az egyéb erényei mellett dicséri az, hogy végigbírta ezt a versenyfutást, és például a Kisvárda ellen sem egy egyszerű feladat behúzni a kötelezőnek mondható győzelmet, de végül is sikerült. Hát itt emlegettük már a korábbi nagy győri sikerkovácsokat, Hidekuti Nándort, Verebes Józsefet, akinek két bajnoki cím is összejött, és aztán Pintér Attilát legutóbb, ez így összesen 4 eddigi győri bajnoki cím, de 3 nagy korszak, és a kérdés az, hogy lesz-e ebből is nagy korszak, vagy egy hasonló fellángolás lesz csupán, mint a mondjuk a Pintér féle. A Hidekuti félét nem mondanám fellángolásnak, mert azért ott egy back elődöntő is követte a bajnoki címet, ami azért nem semmi.
4: Fellángoltak a back elődöntőjében. Egyébként csak most jutott eszembe, hogy ugye Verebes valamikor Ferencvárosi játékos volt, Pintér Ferencvárosi játékos, és Borpé is valamikor a Ferencváros utánpótlásra volt edző, de Hidekuti mondjuk még véletlenül sem, de mondjuk ennek egyébként az ég adta a világon semmi jelentősége. De valóban, és egyébként az 5 bajnoki aranyból 4-et a Ferencváros ellenében nyert meg a Győr, tehát ki alapon a Ferencváros ellenében, ami aztán nyilván külön boldogsággal tölti el őket. De nem, tényleg szívből gratulálni lehet nekik, és szerintem nincs olyan forgatókönyv, hogy itt ne Vitális Milán legyen az év labdarúgója gyakorlatilag minden fórumon, hiszen hát ki legyen, hanem a bajnok meghatározó válogatott, ráadásul látványposzton futballozó.
5: Ami több, mint az én felfedezetje, mert a felfedezetnél még lehetnek jobbak.
4: Az is lehet Győri adott esetben.
5: Egyúttal a legjobb játékos.
4: Persze, és hát az se véletlen, hogy ugye Marco Rossi is hát nyitott szemmel jár a világban, tehát csak 4 győri van ott a friss válogatott keretben, közülük Vitális Speciál már egyáltalán nem meglepő, mert azért ő már olyan értelemben alapember, hogy a keretben mindenképpen, Sőn ugye már győztes gólt rúgott Szlovéniának idén, Csingert most már jóisten se menti meg attól, hogy a válogatottba bemutatkozzon, és szerintem adott esetben be is épülhet, mert egy nagyon, nagyon megbízható, nagyon stabil teljesítmény nyújtott egész évben, és ugye most már Tóth is ott van, Úgyhogy meglátjuk, tehát a győriek a válogatottban is ott vannak, csak Győrben is ott lesznek-e, mondom, mert itt az a nagy kérdés, hogy közülük hányat akar és hányat tud megtartani az Eto.
5: Ja, itt egy csomó mindenről, egy csomó minden eszembe jut, amit Pista mondott. Ez nagyon érdekes, hogy három volt ferencvárosi futballistából lett győri sikeredző.
4: Na, Borbé csak edző volt.
5: Igen, bocsánat, tehát csak, Ferencvárosnál megforduló. Viszont nagyon érdekes volt, valahol szembe jött az interneten, hogy Hajnal Tamással viszont csapattársak voltak.
4: Így van, Kaiserslautern-ben.
5: Ez is hihetetlen, tényleg a futball egy nagy család, hogy
4: csapattársak.
2: És annó Hajnal hívta a Ferencvárosra, ha jól emlékszem, nem?
5: Igen, viszont Lakat Károly pedig, aki a Fradinak a nagy sikerkovács, ő pedig Győrből érkezett, ha nem tévedek.
4: Így van.
5: És hát persze Hidegkuti nem játszott a Fradiba, de azt hiszem a Fradi pályán volt először válogatott, amikor lehívták a lelátóról egy sérülés miatt.
4: A fa lelátó.
5: Meg a magyar futball egyik legnagyobb alakja, aki se nem játékos, se nem edző volt, viszont sportvezető, menedzser, sportszervező, Ösztreicher Emil, ő is győri, azt hiszem talán már utcát is neveztek ott erről. Szóval óriási hagyományai vannak a győri futballnak, és hát most ez a hagyományos nagy fellegvár újra uralja a magyar labdarúgást, és ha itt Csingert, meg Vitálist, meg Világi Oszkárt, meg Borbé Balást emlegettük, akkor őket meg nagyjából Dunaszerdahelynek köszönheti az NB1, meg a győri foci.
2: Az biztos, hogy az elfogulatlan szurkolók körében az a szó, hogy megérdemelt, az hangzott el a legtöbbet a győri sikerrel kapcsolatban. Tóth Rajmond az M4 Sporton mielőtt elrabolták a szurkolók, még annyit el tudott mondani a mikrofonban, hogy érzelmileg nagyon nehéz mérkőzés volt, és amikor arról beszéltünk, ugye, hogy a Győr került előnybe, és ő lett az üldözött, az mennyire lesz majd teher nekik, és mentálisan mennyire fogják bírni, és az bizonyosodott be, hogy ezzel nem volt probléma, tehát mindig az adott meccsre koncentráltak, ők csak a maguk dolgával foglalkoztak, és egyébként érdekes volt, hogy Borbély Balázs szintén az M4Sport riporterétől kérdezte meg, hogy mennyit játszott a Ferencváros. Tehát annyira nem figyelték a másik pályán lévő eredményt, csak magukra koncentráltak, hogy talán ez lehetett hát a
4: nagyon
2: kulcs, nem?
4: Nagyon nem kellett figyelniük, mert amire elkezdték volna figyelni, már vezettek. Onnantól teljesen mindegy volt, ugye, hogy mit játszik a Fradi. És szépen végig is vitték ezt az 1-0-át, és a nagy megingásuk még az elején. De akkor voltak még kisfádai lehetőségek, amikor azt még bőséggel a Győr ki tudta volna javítani, ha ott valami történik. A végén már nagyon, nagyon, nagyon feszült figyelemmel kísérték a saját meccsüket, úgyhogy itt Fraditól teljesen függetlenül ezt ők nagyon profin beúzták. Ezzel együtt tény, hogy ugye hajszányi különbség volt a két csapat. Tulajdonképpen annyi különbség volt, hogy Bánáti labdája bement Győrben ott a vége előtt 10 perc, vagy lehet, hogy 10 perc se volt. Ma az nincs, akkor ugye a Fradi a bajnok, és még akkor is, ha nyert volna Debrecenben a Győr, mert utána ott még ugye volt neki egy döntetlenje. Hát kérdés, mi van, ha Varga és Tóth Alex nem megy el téden, és főleg kérdés, hogy mi van, hogyha nincs az MLS-nek a magyar ajánlása, pontosabban gyanítom, hogy akkor a Fradi ugyanígy bajnok lett volna, mint az elmúlt években, de volt. És igaz, hogy jó későn derült ki, legalábbis Kín számára, mint kiderült, mert azért lehetett tudni, több hét volt rá átalakítani a keretet, de szerintem a Fradinál úgy voltak, hogy így is megoldjuk. Hozzáteszem, még Tóth Alexel és Vargával számolva, meg a kapusukkal, az már három olyan ember, akihez fogható, alig van egy a többi csapatban, tehát gondolhatták, hogy ez elég. De aztán ősszel, amikor egyébként ezt már hajlamosak az emberek elfelejteni, az Európa Ligában egyébként fantasztikusan teljesített ebben az idényben a Fradi, de amikor az Európa Ligában fantasztikusan teljesített, akkor ugye össze-vissza cserélgetve a csapat felét, vagy egyharmadát a hétvégék meg a csütörtökök között, a bajnokságban teljesen megmagyarázhatatlan vereségeket szenvedett. Hát hazai pályán gyakorlatilag csak az nem verte meg a Fradit, aki nem ment oda, másképp is idegenben cserébe meg jók voltak. És aztán amire mindenki egyenesedett, már olyan értelemben, hogy már viszonylag sikerült játékrendszerbe kiváltani Tóth Alex és Varga távozását, már nem voltak Európa Liga körök, akkorra ugye a bajnokság utolsó harmadában, tehát az utolsó 11 meccsből, most lehet, hogy rosszul emlékszem, de mintha Fradi 9-et nyert, egy döntetlen, egy vereség, tehát a végén szuperül teljesítettek, csak egyrészt a Győr is, másrészt az egy vereség az éppen Győrbe volt.
3: Nagyon sok minden elhangzott, amire szeretnék reagálni, az egyik, hogy az öt magyaros szabály mögé bújni szerintem nagyon kellemetlen. Azt mondani egy vezetőedzőnek, hogy hát ő néhány nappal az NB1 rajtja előtt tudta meg, az is kellemetlen, mert ebben a történetben akkor ott valaki nem mond igazat. A másik pedig, hogy a Győr nem panaszkodott erre. akkor meg kell kérdezni, hogy kik azok, akik a nyári igazolásokat csináltak a Népligetben. Miért hoztunk olyan játékost, akiről az összes fradi szurkoló azt állítja, hogy nem Ferencváros szintű, mégis minden meccsen ő kapott lehetőséget. Tényleg nincs olyan fiatal? Tehát, hogy itt azért nagyon sok minden nem úgy alakult a Népligetben, ahogy azt tervezték. Volt egy elképesztő Európa ligájuk, mert az vitathatatlan. Ugyanakkor, hogyha a tavaszi szezont nézzük, akkor a legfontosabb meccsen kikaptak Győrben a bajnokságban, illetve 9 külföldivel felállva csak 11-esekkel tudták megverni a Győrt a kupa elődöntőbe. Tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy na lám, itt van akkor a teljes teljes Ferencváros, és megverték a Győrt, nem. És nekem az elmúlt héten egy NB1-es edző mondta, a nevét fedje jótékony homály, hogy nem is kérdés, hogy egy Győr a jobb csapat. Tehát még akkor is, ha az utolsó fordulóban a Kisvárda megfricskázta volna az Etótnál, akkor is a Győr volt a bajnokság legjobb csapata. És még egy nevet szeretnék kiemelni, Borbély Balázs személyét, mert amellett, hogy és itt térnék arra vissza, hogy üldözöttek vagy üldözőnek lenni, hogy azért itt az öltözőben nagyon jól lett kezelve a dolog. És ha megnézzük, hogy azok a játékosok, akik a keze alá kerültek, tudtak előrelépni, és nem véletlen a 4 válogatott meghívó, nem véletlen, hogy olyan légiósokat tudtak szerződtetni, akik magyar szinten is húzó emberek. Akár a Bembo Alit nézem, de még lehetne sorolni az Eto légiósait, és sikerült egy olyan csapatot összerakni, amely tényleg szép futballt játszott, eredményes futballt játszott, és nem véletlenül, és tényleg megérdemelten lett bajnok, és stabil. És ha volt is hullámvölgy a Győrnél, az lehet, hogy egy fél idő volt, vagy egy mérkőzés. Ami nekem egy picit a félelmem, és egy picit nézzünk előre, pont most néztem, hogy június 16-án kap majd ellenfelet a Győr a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában, és július 5 vagy 6 az első játéknap. Na most, ha a Győrben úgy alakulnak a dolgok, ahogy, akkor lehet, hogy 4 válogatott játékos még Debrecenben június 9-én érdekelt lesz. Uh-huh. Lehet, hogy most kapnak, sőt, szerintem most kapnak egy kis pihenőt, de azért ez nem ugyanaz. Tehát a győri kezdőcsapatnak egy jelentős része még június 10-én kezdheti meg a jól megérdemelt nyári szabadságát, és kapnak mondjuk egy hetet, és összesen 3 hét múlva jön a BL selejtező első fordulója, lehet, hogy a román bajnok otthonában.
2: Vagy az ír.
4: Semmiképp se kiemeltként, ugye?
3: Semmi is, így van, tehát azért, és akkor még nem beszéltünk arra, hogy kik azok, akik maradnak és mennek, tehát én egy picit féltem attól a Győrt és Borbély Balást, hogy majd ott június balanyadékán, amikor elkezdődik a felkészülés, akkor a kulcsemberek sorsa még nem dölt el, mert elfogadjuk az ajánlatot, vagy nem fogadjuk el, tehát úgy csapatot építeni, úgy neki menni egy óriási lehetőségnek, szóval az egy nagyon nehéz helyzet, és ne felejtsük el, hogy a 4 kupaindulónk közül a Debrecennek szintén nincs most edzője, mert ugye elhangzott, hogy nem hosszabbítanak vele. A Ferencvárossal kapcsolatban azért, bár Robi Kín azt mondta, hogy amit mondott, azt sem tudjuk még, hogy ott hogyan alakulnak a dolgok. Egyedül Paksol, tudjuk, hogy
4: ott mindenki hosszabbított.
3: Ádám Martin távozik, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Bognár György egyébként tényleg jogosan szokta azt elmondani, hogy általában az Európa Liga vagy Konferencia Liga első selejtező körében ők még csapatot építenek, és a felkészülés része, úgyhogy nagyon jó lehetőség, hogy akár 2 magyar csapat legyen főtáblán szeptemberben. Ezt most egy nagyon picit távolinak érzem, nem akarok pesszimista lenni, szurkolok, hogy Győrben is úgy alakuljanak a dolgok, hogy egy erős csapat legyen ott majd a BS-e lehet az első körében, de azért itt még sok a kérdője.
5: Igen, hogyha attól féltettük a Győrt a magyar bajnokságban, hogy talán nem olyan hosszú a kispadja, hogy mondani szokták, mint a Fradinak, vagy nem annyira erős a keret, akkor a nemzetközi mezőnyben ez még inkább jelentkezik, ez az aggodalom, vagy ez a potenciális probléma. Most próbáltam itt puskázni, ha minden igaz, akkor 13 év óta először nyert magyar edző NB1-et a csapatával.
4: Pintér volt.
5: Bocsánat, 12 év óta, és 13 éve volt Pintér, tehát utána még valakinek, így van. Tehát 12 éve magyar, és 13 évvel ezelőtt Pintér a Győrrel, és a magyar futball újjáépítése kapcsán, amikor sokaknak sokféle hiányérzete van, én azt szoktam első helyen mondogatni, hogy a szürke állomány az, amiben még talán az infrastruktúránál is nagyobb és nehezebben pótolható hiánya volt a magyar futballnak, és amikor szeretnénk a jó szakembereket, edzőket, klubvezetőket, utánpótlás szakembereket, sportigazgatókat bevonzani a magyar futballba, miután mindegyikből kevés van, aki igazán felkészült és világszínvonalú teljesítményre képes, akkor igenis jobban hozzá kellett volna nyúlni már korábban, egyrészt amíg voltak emigráns nagy magyar futball személyiségek, nagyjából mostanra már kihaltak, elfogytak, pedig volt még néhány olyan közülük, nem akarok most mélyebben ragadni ennél a témánál, akik igenis tudtak volna segíteni a magyar futballnak, csak itt a közeg mindig egy kicsit olyan volt, hogy nem nagyon fogadta be ezeket a kívülről jövő, még oly felkészült szakembereket.
4: Szinte utolsóként Fazekas László most hunyt el a minap, ugye?
5: Igen, igen, őt is akár mondhatjuk ebbe a körbe, de mindig elmondom, hogy mondjuk Bölöni László, aki még aktív, bár ő is már viszonylag idős, soha egyetlen egy előadás sem tartott, egyetlen magyar edzőképző tanfolyamon sem, pedig azért mégiscsak belga bajnok, portugál bajnok, Cristiano Ronaldo nem kellett valószínűleg felfedezni, de mégiscsak ő tette először a felnőtt csapatba, és a külhoni területekről is úgy látszik, hogy lehet meríteni akár tehetségeket, akár jó szakembereket.
4: Szerintem egyébként az, hogy Bölöni, most ez csak az én véleményem, az, hogy Bölöni, mert volt olyan, amikor keresték, akkor neki nem volt alkalmas, amikor jött volna, akkor meg nem volt, ahova jöjjön.
3: Most egy szövetségi kapitányról is beszélgetünk?
4: Hát persze, persze. Én szerintem Bölöninek kifejezetten rosszat tett, hogy Jene Imrénél kevés rosszabb megítélésű szövetségi kapitánya volt a magyar futballnak, meg kevés eredménytelenebb. És valahogy nyilván összekapcsolták a kettőt, hogy na hát a Jenei, aki beket tudott nyerni, azt elvon, még az is, azzal is mire ment a válogatott, és szerintem ez a mindentől függetlenül, politikától
5: függetlenül. Abból az időből is van pozitív példám is, mert például Sándor Pista bácsi, akit szerintem a magyar futballban azelőtt senki nem ismert, egy tisztességes kárpátaljai szakember.
4: Sándor György édesapja, egész jó kis, többen ismerik.
5: Igen, egész jó kis Tadler csinált. Igen, a talán egyetlen kárpátaljai születésű
4: Magyar válogatott,
5: bár Kalocsai Géza is Kárpátalján született, ez túl bonyolult, de mondjuk lehet, hogy úgy kéne fogom, ez az egyetlen szovjetunióbeli születésű magyar válogatott.
4: Majdnem Koman Vladimir is,
5: ja, igen,
4: aki 89-ben született, de azt hiszem már Szombathelyen.
5: Ez így van.
4: Igen, ott focizott a Szabáriában a papa.
2: Hogyha azt elemzi valaki, hogy a Győr miért nyerte meg a bajnokságot, a Ferencváros miért nem, akkor milyen faktorokat kell említeni? Ugye Emil mondta, hogy a nyári igazolásokban a Ferencváros ezt vagy azt esetleg nem csinálta jól, de akkor nyilván még hozzátartozik, hogy nem lehetett azzal számolni, hogy Varga Barnabás és Tóth Alex távozik. Ez mennyire volt kulcs, hogy a téli átigazolási időszakban a Győr állítólag, bár rengeteg kérő volt, nem engedte szanaszét a csapatot, a Ferencváros ugyanakkor, és bár mindenki elmondja, hogy nem volt választási lehetőség, de mégis két kulcsjátékosától vált meg.
4: Tóth Alextől mindenki megvált volna, mert egész egyszerűen olyan sok pénzt fizettek érte, hogy magyar labdarúgóért ennyi pénzt nem szoktak fizetni. És hozzáteszem, Tóth Alex tulajdonképpen az ő posztján, bár nagyon jól játszott, de pótolható. Varga volt, aki nem pótolható, csak Vargát nem lehetett itt tartani, mert én persze azt nem tudom informálisan milyen megállapodások voltak.
2: Ígéretet kapott,
4: és mindenképp menni akart. Nyilván, mert az, hogy itthon azt mondják, hogy Jézus Mária, mennyit keresnek a ferencvárosi játékosok, természetesen bárhol a világon ennél valószínűleg jellemzően többet keresnek, hogyha egy hasonló színvonalú klubhoz mennek, tehát az AEK-ba természetesen többet keres Varga, mint a Fradiba, különben esze ágában nem lett volna oda menni. És egyébként görög bajnok legalább lett, majdnem magyar is, de magyar ugye így végül nem. Szerintem a Varga és a Tóth távozása egyébként az nagyba befolyásolta, vagy nagyba növelte a Győr esélyeit, inkább így mondom. Lehet, hogy akkor is a Győrbe húzta volna, mert a Győr pont annyit teljesített, amennyit kellett. Ez a magyar ajánlás, ez sokkal inkább, most függetlenül attól, hogy ezt kirontotta el az Üllőjúton, de miután ők a Fradinál az Európa Ligára, vagy nem az Európa, nem lehetett még tudni, hogy hol indulnak, de az Európai Kupára fókuszáltak, a keretet egyetemen arra alakították ki, különösebben nem foglalkoztak a magyarokkal, ott a magyarok közül ráadásul tavasszal még Ötvös is megsérült, azt még ne felejtsük el, tehát a fix magyar játékosaik közül az egyik az utolsó 2-3 hónapban nem volt, így a kapuba is ott sem volt teljesen egyértelmű, hogy mi legyen, mert vissza kellett rendelni Varga Ádámot Debrecenből, Dibut de sérült volt. Igen, az magyar-magyarra, csak hogy még a kapusposzt is pont ugye Gróf a Braga visszavágóra, ahol az igazi áttörés lett volna, azért mégiscsak két gólos előnnyel ment oda a Fradi, ott a Gróf elég jelentősen betlizett. Nem tudom, én például egyáltalán nem értem, hogy Botka Endre miért nem kapott egyáltalán lehetőséget. Egy volt válogatott, nem 50 éves, abszolút fradista lett, szurkolók szerintem kedvelik, ahol a ahol Botka játszhatott volna, ott olyan hüdejó teljesítmények egyébként nem voltak, se a jobb szélen, se a jobb oldali belső védőben, egy idő után már igen, mert cserébe Gomez és Rámákersz mondjuk az vitán felül minőséget képviselt, ott nem volt, ott amire hátul végre összeállt a Fradi, addigra elől lettek problémák, mert régebben ott nem volt gond, régebben az volt, hogy hihetette lyukas volt a védelem. Szóval valami gond mindig volt a Ferencvárossal, hiába vannak már rengetegen, minimum 10-zel többen, mint kéne Európa Ligában mindennel együtt, de hát és a Nagy Barnabás az teljes mellélövés szerintem egy Ferencváros szintű csapatban, de oda se annyira jó, tehát a bal oldala a Fradinak, ott már ilyen kaduk játszottak majdnem kényszerből sokszor, szóval ott se volt a Fradi kisegítve. Osvát szerintem ahhoz képest, hogy nem is kapott annyi lehetőséget, mert nem is játszott annyira jó, mondjuk benne azért több van szerintem. Gruber Detto, aki szintén egy olyan tehetséges gyerek, és sok gólt szerzett, és sok pontot hozott a Fradinak.
3: És de, a kupa döntőben ő volt az egyik magyar, ugye a másik meg a Ringhus, tehát az a két magyar, akivel nyilván...
4: Hát amire nyertek, addigra már sokan voltak a pályán is, mert ugye amire a győztes gól esett, addigra már voltak vagy négyen. De mindegy, szóval a lényeg az, hogy ezek egyik se olyan ember, hogy most akkor, mondjuk egyik se vitális szint, mert a Varga vagy a Tóth Alex az vitális szint, az nyilvánvaló, csak ezek elmentek. Csak ezek elmentek. Tehát ennyiből ez belejátszott abba, hogy ez lett a végeredmény.
5: Igen, már az előbb mondani akartam, és utólag persze könnyű okoskodni, de talán visszakereshető, hogy akkor is mondtam hasonlókat, hogy Varga Barnabást talán nem kellett volna eladni. Most más kérdés, ha ő mindenképpen menni akart, de én azt találtam volna a helyzet megoldásának, és talán utólag már nem is tűnik ez túlzónak, hogy igen, amennyit Aténba kap, annyit adjon meg neki a Ferencváros.
4: És nyáron mehet.
5: És nyáron mehet, mert annyira fontos játékos, annyira hiány van jó magyarokból, és annyival nem jobb, meg nincs nagyobb nemzetközi perspektíva sem az AEK Atén előtt, szerintem. Tehát a görög futballban uralkodó hangulat, ott bajnoki címet nyerni, az lehet, hogy még nagyobb őrületet jelent, meg több pénzt, mint a Fradival, de igazából a Fradi nem alacsonyabban jegyzett csapat, vagy nem sokkal, és Varga Barnabással meg valószínűleg a Fradi bajnok tudott volna lenni. És
4: kérdés, hogy az AEK belement volna-e abba, hogy csak nyáron jöjjön?
5: Igen, meg Varga Barnabás belement volna abba, de azt nem tudom, hogy olyan valaha elhangzott-e, és például Dárdai esetét állítom ezzel párba, amikor a magyar válogatottot elhagyta a Hertha kedvéért, hogy ilyenkor elhangoznak-e a magyar vezetők része azok a mondatok, hogy mi is megadjuk ugyanazt, vagy akár még egy kicsivel többet. Mert hogyha nem, akkor igazából nem, bár természetesen érzelmi alapon szeretnénk elvárni, hogy fontosabb legyen neki és maradjon, de valójában valljuk meg, hogy nem lehet elvárni. Egyébként visszatér az előző témára, a Bölönivel is ez volt a helyzet, hogy mindig azt mondták neki, hogy hát te magyar vagy, érzelmileg kötődsz ide, gyere ide sokkal olcsóbban, mint amennyit Katarban, Belgiumban, Portugáliában kapsz, ami szerintem nem fair elvárni Varga Barnabástól, Dárdaitól, akárkitől, hogy olcsóbban dolgozzon. Lehet, hogy a szurkolók nem értenek velem egyet. A másik, a Pista említette Botka Endrét, szerintem évek óta volt egy olyan jelenség, hogy mintha a Fradi nem becsülné meg kellőképpen a válogatott játékosait, vagy nem tartaná ott a keretben, mondjuk a kispadon. Ilyen volt Vécsei, aki aztán a Paksal volt, hogy megverte a Fradit, ilyen volt szerintem Lovrencsi, csak egy csupaszív ember volt. Én a kispadon még úgy éreztem, hogy még ott elücsöröghetne akár egy-két évig, mert egy fél órára bármikor, szinte bármelyik posztra behozhattad, annyira jó mentalitású játékos volt.
3: És a szív meg
5: volt
3: benne, mint Botka Endrében a szív.
5: Igen,
3: tehát amit a Fradi szív, ami egyre inkább kialóban van, de akár a Sigérnél, a Rovencsicsnél, a Botkánál mint megvan.
5: Hát és őt mondok egy Szentség törésnek hatót, Böde Dániel többször megverte a Fradit, ahol már nem is tudom hány évvel ezelőtt leírták őt. Tehát ha 4-5 ilyen...
4: aki a Paksba 20 percre fér be, tudom, hogy volt, amikor kezdett, akkor majdnem bele is halt, mondta, hogy ez borzalmas volt, de aki oda azért...
5: Ez igaz, ennél talán egy szinten még jobb játékosnak számított Lanzafán, akit aktuális gólkirályként is elküldtek, mert mondta Rebrov, hogy most már ez ide nem lesz elég, tehát én ezt is megértem, de ha most ült volna a padon 4-5 volt válogatott fél órára, egy fél időre bevethető magyar, akkor lehet, hogy nem ez a vége.
2: Emil még a hírek előtt van.
3: Igen, még egy gondolat, hogy szerintem abban egyetértünk, hogy a Ferencváros nem tavasszal, hanem ősszel vesztette a bajnokságot, amikor pedig Varga Barnabás és Tóth Alex is az FTC keretének tagja volt.
5: Ez is jogos.
3: Ha Tóth Alex és Varga Barnabás van a tavaszi Győri meccsen, akkor el tudom képzelni, hogy nem az a végeredmény, de alapvetően az a sok őszi hazai vereség azt pecsételte meg a Ferencváros sorsát szerintem. Egyébként pedig Vargát most hívták, most kellett mennie, Tóth Alexet meg szerintem az átigazolás az egy, remélhetőleg az egy sikertörténet lesz, és az első lépését láttuk.
5: De akkor megint az van, hogy a bajnokság és az Európa Liga nem ment együtt.
2: És kérdés, hogy ez az ár, vagy az, hogy elengedték, az annak milyen ára lett? Na de ezt majd folytatjuk.

0: Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban.
1: A magyar mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
2: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
1: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikiválkozik egy-két lépést itt a poron.
3: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy nagy jelenet.
4: Úgy táncol, mint én.
5: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19:45 a Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Bartal és István számára véget ért a jégkorong világbajnokság, vasútfejlesztési korszakot hirdetett Vitézi Dávid. Marad a szeles, felhős napos idő, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
6: Sporthírek.
7: Nem hosszabbítja meg a június végén lejáró szerződését Ádám Martin, a labdarúgó NB1-ben bronzérmes Paks támadója. A 31 éves támadó 2020 nyarán Kaposvárról érkezett először Paksra, ahol második idényben 31 találattal Gór király lett a magyar élvonalban. Sajtóhírek szerint a 28-szoros válogatott játékos iránt az NB2-ben szereplő Szeged érdeklődik. Visszavonul a válogatottságtól Vojvoda Dávid, a férfi kosárlabdán B1-ben szereplő Albafehérvár csapatkapitánya. A 35 éves bedobó 17 éven át játszott a nemzeti csapatban, melyben 160 alkalommal lépett pályára, és két Európa-bajnokságon szerepelt. A svájci jégkorong elit VB tegnapi Ausztria elleni mérkőzésén súlyos sérülést szenvedett Bartalis István, a magyar csapat csatára. Ezzel számára véget ért a világbajnokság. A helyére az utolsó keretszűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A Mieinka hétfői szünnap után holnap este 20:20-től a bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen a szintén nullpontos Nagy-Britannia ellen lépnek jégre. Mondár Anna megőrizte két héttel ezelőtti 58. helyét, míg Udvardi Panna három helyet előrelépve a 68. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. Gáfi Dalma két pozíciót javítva a 117. A férfiaknál továbbra is Marozsán Fábiánt jegyzik a legmagasabban a magyarok közül, három helyet visszacsúszva az 52. Fucsovics Márton pedig kettőt rontva az 59. A listát a nőknél a fehér orosz Arina Szabalenka, a férfiaknál az olasz Janik vezeti.
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Nincs olyan alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondását, ezt Sulyog Tamás mondta az Indexnek. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, az eskü az egész politikai nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez. Magyar Péter május 31-ig szabott határidőt az államfői és több más közjogi méltóság távozására. A miniszterelnök reagált a köztársasági elnök interjújára. Azt írta, Sólyog Tamás az emberi, a jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is megbukott. Ezért távoznia kell. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása. A többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét. Egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Hangsúlyozta, azt szeretné, hogy 2027. január 1-én már ezekkel a változásokkal kezdhessék meg az új évet. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. A tervezetnél előbb végeztek az átalakítással, így már a BKV Ferencvárosi telephelye is alkalmas az új kaffvillamosok ideiglenes tárolására. A régebbi járműveknél nagyobb méretű és tömegű szerelvények miatt több helyszínen is korszerűsíteni kell a háttérinfrastruktúrát. amíg

0: az ehhez szükséges forrásokat megkapják, a közlekedési társaság átmeneti fejlesztésekkel üzemelteti az új generációs villamos flottát.
1: Közlekedés.
0: Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet.
1: Időjárás.
0: Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshogy többnyire napos az idő. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, többfelé élénk széllel, éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kinek hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Folytatjuk a Nemzeti Sportkört, vendégeink továbbra is Szüllősi György, Bitman Emil és Álpap István, és a bajnok esélyeseket talán, vagy a bajnoki címért folyó versenyben résztvevő két csapatot kielemeztétek. Beszéljünk a bronzérmesekről. A Paks szerezte meg végül is a bronzérmet, és Emil, te a csütörtöki sportkörben ugye megvédted őket, hogy nem azt jelentette, hogy már kiküldték előre az esetleges ünneplés helyszínét, hogy ittak előre a medve bőrére, meg egyszerűen előkészítették, és elő kellett készíteni szombatról vasárnapra. Ugye az ünnepés pontos részleteit, úgyhogy behúzta a Paks és hozta a kötelezőt, úgyhogy magyar szabály ide vagy oda, ők köszönik, de szín magyar csapattal odaértek a dobogó harmadik fokára.
4: Igen, és hát ugye ez a terv folytatásban is Pakson, és bár azt még nem látjuk, hogy milyen gazdasági helyzetből tudják majd folytatni a magyar NB1-es csapatok a következő idénytől, de talán a Paks egy picit nyugodtabb lehet a riválisainál. Most is azt gondolom, hogy csak egy pici előre gondolkodás volt az a meghívó, és igazából tényleg nem volt kérdés, hogy itt már utaltunk rá a műsor első felében, hogy a Paks tényleg úgy ment oda a Diósgyőrbe, hogy itt amennyire csak lehet gyorsan lezárja a mérkőzést. Hány János gyorsan tett arról, hogy meglegyen az a nagyon fontos három pont, és hát ugye ott február-március környékén, amikor egymás után azt hiszem 7 vagy 8 meccsen nem nyert a bajnokságban a Paks, és még a kupából is kiesett, pont a Diósgyőrrel szemben, azzal a DVTK-val szemben, amelyet ebben a naptári évben, illetve ebben az idénben pontosabban most vertek meg először a hétvégén. Úgyhogy szerintem a Paks megérdemelten lett bronzérmes, de egyébként, hogyha az Zete futott volna be a harmadik helyre, akkor most fura lesz, de akkor is azt mondtam, hogy az Zete is megérdemelte volna. Olyan szép futballt játszottak, szépen felépítettek valamit, hogy az Zetét is jó volt nézni, és hát igen, két szék között a padán esett az Alegerszeg, mint a maratoni futó, akiről szól az első 41 kilométer, és a végére egy picit kipukkad, és hárman négyen megelőzik, de megcsinálta a maratont, és erőn felül teljesített, de most nem kap semmit, ez az Zete. Úgyhogy, és a Debrecen pedig szintén jó idényt futott, bár szerintem ebből a három csapatból, hanem a Debrecen volt a képzeletbeli dobogón mondjuk a harmadik, tehát az ötödik, az Zetének jobban tetszett a futballja, de a Paks megérdemelten lett szerintem bronzérmes, és valahogy Bognár György megint úgy rakta össze a kirakót a legvégére, hogy az a bronzérem meglegyen, ezért pedig feltétlenül jár a dicséret és a taps.
5: Igen, nem először hajrázott nagyot a Paks, és az óriási erény, az a két kupadöntő például, amit a Fradival szemben megnyertek, abszolút esélytelenként, talán ez nem túlzás kijelenteni, az óriási bravúr volt, hasonló bravúr volt most visszahozni dobogós helyezéssé formálni ennek az idénynek a teljesítményét, ami nemzetközi szereplést is ér. Valóban Pistának és Emilnek igaza van, az Ete a nagy vesztes. De az, hogy a Paks visszajött a végére, az szerintem hasonlóan nagy fegyvertény, mint a két kupa győzelem. És hát ha a magyar edző között említettük Borbé Balást, aki 12 év után tudott magyarként bajnokságot nyerni, akkor Bognár György szerepét is meg kell említeni, aki sokszor a jobb lehetőségekkel gazdálkodó külföldi edzőket megelőzött már ilyen évedzője szavazásokon, ami sokan talán igazságtannak vagy túlzásnak gondoltak, de valószínűleg pont ebből a gondolatmenetből következtek ezek az évedzője címek, hogy ahhoz képest, hogy milyen keret áll a rendelkezésére, és például amennyit gyengült az utóbbi időben a Paks, hiszen a vetétársakat tömte tulajdonképpen játékosokkal, és ez, hogy újra és újra képes, ütőképes csapatot kiállítani és megújulni a Paks, azért ez nyilván a vezetők érdeme is, Haraszti Zsolt és kollégái érdeme, de elsősorban Bognár György érdeme, aki valóban megint csodát tett.
6: Sorozatban harmadszor lettek bronzérmesek, ugye? Ezt jól mondom?
7: Azt most nem tudnám megmondani fejből, okay. De nagyjából...
5: De indulnak a nemzetközi kupában, és viszont ha minden dicsetet megérdemelnek ezekért a bajnoki meg kupahajrákért, akkor azt meg rögtön hozzáteszem, hogy ott viszont mindig hiányérzetem van, hogy aztán jön a román másodosztályú, nem tudom én, román kupa győztes szembe, és rúg nekik egy négyest, meg azt hiszem Baszentségre pont megint romániai ellenfél volt, mert mi volt? Hunyad volt, meg Kolozsvár, és elég simán kaptak ki mind a kétszer. Ennél viszont többet várna az ember a nemzetközi porondon.
4: Ugye Bognár György erre azt mondja, és szerintem ebben azért van igazság, hogy amikor csapatot építesz, de te már rögtön a legelején játszol, akkor melyik ujjadba harapjál, és nyilván mi, akik szeretnénk a magyar csapatokat minél tovább versenyben látni a nemzetközi kupaporondon, nekünk azt nyilván nem jó látni, hogyha mondjuk egy-egy magyar csapat gyorsan elhullik a sorozatban, miközben arról szól a kommunikáció egész idényben, hogy szeretnénk nemzetközi kupaindulást érő helyen szerepelni, aztán ez egy vagy két fordulót jelent, de azért
5: most... Igen, a magyar futballnak általában szurkolóknak az egész bajnoki menetelésnek az az értelme, hogy aztán végül nemzetközi porondon mutassa meg a csapat.
4: És ugye itt a menet közben még akkor új csapatot építesz, mert Ötvös Ostvát, vagy korábban Barga Barnavást, tehát kulcsemberek mindig távoznak, új szappanos csapatot kell építeni. Igen, szappanos. Most kíváncsi leszek, hogy hogyan fog átalakulni a Paksnak a kerete. Szerintem most azért nem lesz akkora mozgás a keretben, úgyhogy ilyen értelemben talán viszonylag jobb pozícióba kezdheti majd meg a kupa szereplést a Paks, illetve azok a magyar csapatok, ahol kevesebb vagy nincs válogatott játékos, gyakorlatilag nekik ez a hét már pihenő. Tehát most viszont ugye a foci VB miatt optimista volt nyilván az MLS, is úgy írta ki a versenykírást, hogy legyen elegendő ideje a magyar válogatottnak felkészülni a VB-re, hogyha kijut. Ez ugye sajnos nem sikerült.
5: Túzott elővigyázatosság.
4: De most mondjuk van egy tényleg két és fél olyan hét, amikor tényleg lehet pihenni, tehát most viszont van idő felkészülni.
7: De ha tényleg kijutottunk volna a VB-re, akkor hogy néztek volna ki az európai kupa csapataink?
4: Bár csak az lenne a vita témánk, hogy akkor...
7: Hát most komolyan, igen. Mert a BL selejtező meg az Európa Liga selejtező az ugyanakkor.
5: Az a világcinizmus, hogy a VB meg az EB alatt elkezdődnek ezek az előselejtezők, és ha valaki véletlenül érdekelt, talán volt is ilyen a magyar bajnokságban, akkor ott a válogatott játékosokat, vagy
7: Joseph
5: egyiket másiknak különözni kell.
4: Azt hiszem, a Ben Buali-nak is van még esélye, nem arra, hogy válogatott kerettag legyen? Most a Győr egyik meghatározó játékosa.
7: Hát pillanatjak Duarte biztos, és Joseph biztos.
4: Azt hiszem, Joseph is csak bő keret, vagy ott már szűkítettek?
7: Szerintem ő ott lesz, de
5: összintelek. Hogy ott lehet bizakodni, hogy az ő válogatottjaik
6: nem fognak.
7: Á, nem.
5: De az ő válogatottjaik nem fognak olyan sokáig menetelni, hogy aztán majd hiányozzanak.
7: Nem valószínű, hogy Joseph VB elődöntője miatt csúszik le az Európa Liga selejtezőn.
4: 28-29-30-ig akkor is ott lesz, tehát hogy magyarán
5: ez igaz.
4: Július elején tudja elkezdeni a pihenést, ha egyáltalán lesz neki, mert lehet, hogy lendületből vissza kell jönni, és ez nyilván...
6: De akkor meg az időeltolódás fog.
5: Viszont ha összegzünk, nem tudom, hogy még összegzünk-e, akkor ugye ez az idény arról is emlékezetes lesz, hogy a magyar szabálynak, meg a magyar szabálya kapcsolatos különféle előírásoknak minden eddiginél erőteljesebben próbált meg érvényt szerezni. Elsősorban egy személyben Szalai Ádám, aki vívja a maga küzdelmét, de hát azért mögötte ott állt a sportállamtitkárság, meg ott állt az MLS is valamilyen mértékig, és szerintem léptünk is előre ez ügyben. Volt is egy-két nagy átigazolás, ami ezt az egész rendszert húzza fölfelé, vagy ami motiválja a magyarokat, de azt néztem, hogy azon túl, hogy most a Győrben is dicsérhetünk friss válogatottakat, a Vasas és a Honvéd feljutása révén egy csomó magyar fiatal érkezik.
7: Azért te is tudod, hogy nem ezek a játékosok, vagy nem ezekre fog épülni feltétlenül az első osztályú Vasas.
5: Mert a Vasas legutóbb csak magyarokkal feljutott, hát, vagy csak magyarokkal kiesett, persze. Tehát nyilván ők is tanultak ebből. De az, hogy ilyen 16 éves embereket cserélgettek be, meg nem tudom, azért az bizakodásra ad okot, hogy itt sok magyar fiatal kipróbálhatja magát, és közülük talán többen be is válnak.
7: De ebbe az a legszebb, hogy amikor az Eto jutott fel, az Eto azt mondta, őt nem érdeklik az ezért járó pénzek, föl kell jutni ahhoz, meg
4: az NB2-ből.
7: Ezért gyakorlatilag magyarok nélkül jutott fel a kis túlzással a Győr az NB1-be, aztán eljutott odáig mostanra, hogy hát több külföldivel játszott az NB2-ben, mint mostanáig a Fradi az NB1-ben. És amikor meg NB1-es lett, akkor meg egyszer csak az egyébként évek óta ott pallérozódó, meg valamikor ott kezdő, de máshol kiteljesedő, de alapvetően saját nevelésű Győrben megforduló akademistákat szépen beépítette a csapatba. És most vidáman magyar bajnok, és ne felejtsük el, még Kerkez Milos is töltött ott a szem egy évet, ugye ezen a győri az akadémián, és Kerkez maga mondta, hogy az ő fejlődésének az egyik legmeghatározóbb időszaka az volt. Ráadásul.
6: Na, ha már segítettél átkötni az angol labdarúgó bajnokságra, ugye sok felé avattak már bajnokot, Magyarországon, Spanyolországban is, Emil, a polódra nézek, ami szerintem akkor téged örömmel tölt, a németeknél
5: is. Kicsit
6: az angoloknál viszont még semmi nem dőlt el, és a Liverpool, hát nem azt mondom, hogy messze került attól, de minden esetre még veszélyben van a BL indulást jelentő hely, hiszen az Aston Villától hát nem túl elegáns módon ugye 4-2-re kikaptak, és Arne Slot önkritikusan úgy fogalmazott, hogy nem is volt esélyük.
7: De ez az Aston Villa egy fantasztikusan jó csapat, tehát ezen nincs szégyennivaló, jobb csapat, mint a Liverpool. Tehát ez az Aston Villa, ez szenzációsan is játszott ráadásul, tehát kifutballozta magából a maximumot. Ezzel együtt én nem hiszem el, hogy a Liverpoolnak bármi problémán legyen a BL helyel, bár matematikailag egyébként még Tóth Alex Bornemus, de a City-vel játssza az elmaradt meccsét a Bornemus, és a City aztán, ha valamit akar, így sem látom túl sok esélyt arra, hogy angol bajnok tud lenni az idén, mégis csak ma játszik este, ugye a Burnley-vel az Arsenal, ha ott nyer, akkor már bajnok, ha a City kikap a Bornemusztól, ha meg...
4: X, akkor is szerintem, akkor már illetve X-nél.
7: Hát azt hiszem...
4: Az Arsenal nyer, és a City
7: onnan... Igen, mert két pont van köztük, pontosan. Az a létező legjobb, mert akkor a Liverpoolnak megvan...
4: Mindenki jól jár, nem?
7: Hát mindenki nem, mondjuk a City például nem.
4: De most magyaros szemüvegen keresztül nézve.
7: Úgy igen, és akkor az Arsenal mondjuk még a Crystal Palace-hoz, vagy hova megy a hétvégén, hát az egy vállalhatatlan turné, főleg, hogy az arany múlik rajta, tehát körülbelül olyan, mint a Kisvárda Győr.
4: A Palace-nak pedig a bajnokság szempontjában minden, viszont még van egy nemzetközi kupa döntője a következő szerdán, úgyhogy...
7: Enyhén szólva is.
5: Én még leragadtam a magyar idényzárásnál, ami persze összefügg a előbb említett csapatokkal, az Arsenallal is, meg a Liverpool magyarjaival is. Mert ugyan van kupa győztesünk, van bajnokunk, de sajnos a VB-n nem vagyunk, de lesz két válogatott meccsünk, ami azért az utóbbi időben akkor is ünnep, hogyha csak idézőjelben barátságos meccs, mert a magyar futball külföldön játszó sztárjait, Csalai Roland, aki török bajnok lett, Szoboszlai, Kerkez, Tóth Alex, akik Angliában játszanak, Varga, aki görög bajnok lett, szóval őket végre láthatja a magyar közönség. Vargát azóta nem láttuk, hogy elment Görögországba. Ráadásul még egy BL döntő is lesz Budapesten, sőt az lesz előbb, május 30-án jövő szombaton, és aztán két válogatott meccs, úgyhogy ezzel lesz végül is vége a futballidénynek Magyarországon, azért ez három minden túlzás nélkül ünnepnapnak nevezhető meccsnap még.
7: Hát nem tudom, engem például lehet, hogy kinevettek engem a BL döntőn, de nem hoz lázba. Az, hogy Pesten van, az egyáltalán nem izgat különösebben, de maga a meccs se. Tehát egyik csapatot se kedvelem különösebben.
5: Majd amikor a PSG huligányai elárasztják a metrót, és nem tudsz hazamenni ügyeletből, akkor...
7: Nem metróba járok hozzá az ügyeletből egyrészt, másrészt PSG huligányai, hát az aztán...
6: Meg nem arra mész.
7: Főleg nem megyek át a Duna másik felére, ahol a PSG huligányai lesznek.
5: Na mindegy, ezt elmondom, a múltkor bennem ragadt. Ugye láttuk, hogy a döntőbe jutás után volt ez a törés zúzás Párizsban, vagy nem is tudom.
7: Persze.
5: Ami egy kicsit ijesztő, ugye azzal hogy mondjam, nyugtatgatjuk magunkat, hogy ezek nem azok a PSG szurkolók, akik majd ide utaznak, hanem
7: ezek ott sincsenek meccsen, ezek a városban vannak.
5: Igen, viszont egy nagyon furcsa tapasztalatunk volt, amikor Csisztus Zsuzsa kolléganőnkkel, zárójel, aki egyébként a ma sokat emlegetett Varga Barnabástól hoz Athénból egy exkluzív anyagot, ami a Nemzeti Sportban is a napokban meg fog jelenni, zárójel bezárva, amikor a párizsi olimpián meglátogattuk a Lékip szerkesztőségét, ami költözött az elmúlt években, sajnos ezek a hagyományos nagy lapok valamikor a belvárosi nagy székházaik palotákból, hát például mondjuk Chicagóba van erre nagyon jellemző példa, ezek szépen szorulnak ki a külvárosokba. Emlékszem, régen, akkor már kijebb volt ugyan a Lékip, de messziről látszott, hogy az erőerrel ment az ember, a hatalmas felirat, hogy hol van a szerkesztőség. Na most háromszor körbe mentünk a háztömbbe, mert nem találtuk a bejáratot, a címet tudtuk, de sehol nem volt kiírva. És kiderült, hogy azért, mert valahogy a Paris Saint-Germain szurkolóknak az útjába esik, meccsek előtt után, és amikor olyanjuk van, akkor törnek, zúznak, volt, hogy bejöttek az épületbe, ott randalíroztak, és egész egyszerűen sunyognia kell a Lékipnek, álcáznia kell magát, mert a szurkolóktól tartani kell.
6: Szemem előtt van, hogy a budapesti cégek leszedik a táblákat, hogy nehogy a Paris Saint-Germain vonulási útvonalába beleessen, de reméljük, hogy a futballról fog szólni minden május.
5: Régen, tehát volt olyan az 51-es VB döntő után, amikor a népsport testesítette meg a szurkolók elkeseredésének a céltábláját, és akkor ott volt tüntetés a Blaha-Lujza téren. Nem hiszem, hogy ilyen okból törnek zúznak a mai PSG szurkolók a Lékipnél, de valahogy mégiscsak ez a helyzet, bocs.
7: Én arra emlékszem, hogy az egykori Duna TV-nél, amikor éppen ott volt a futball, egyszer megjelent a hétfői, egyébként általam szerkesztett esti sportmagazin alatt egy olyan 120 ultra a Duna TV bejáratánál.
6: El lehet mondani, melyik klubhoz tartoztak, vagy ne? Ne, az mindegy.
7: Ezt el lehetne mondani, a probléma az, hogy nem emlékszem rá. De nem ez a lényeg.
4: Az ijegység miatt?
7: Nem, hát nem tudtak bejönni, mert azért nem volt az olyan nagyon egyszerű, de bejutni, de ott kint, ott álltak, és ott skandáltak ezt a számat.
6: Mi volt a probléma?
7: Már azt se tudom, de valami, uh-huh. A lényeg, hogy valami proklamációt akartak élőadásban beolvasni, hát ahogy ez szokott lenni.
4: Uh-huh. Hát magyarán a klubban, a csapatukkal volt
7: persze, probléma. Persze, azt hiszem a Fradi volt, de még az sem biztos, hogy a Fradi volt, de tényleg nem
6: tudom. Akkor lehet, hogy összeálltak.
7: És az biztos, hogy nem. Nem, ez valamelyik nagypesti klub volt. Itt Honvéd, Újpest vagy Fradi, de azt hiszem talán Fradi. De nem ez a lényeg, hanem ott bent meg ott tanakodtunk, hogy mi legyen. Hát ez nem úgy működik, hogy az utcáról bejön egy ember, aztán mindenféle beolvas a televízióban, hogy egyik biztonsági őr, egy ilyen viszont kisebb ember. Mondtam, majd ő kimegyek, beszélek velük. És akkor kiment, diskurágatott, mert az üvegen keresztül néztük. Majd egyszer csak a 120 ember elment. Visszajött a biztonsági őr, itt mondták, hát megbeszéltem velük, hogy nem ez a módszer, és megértették, elment. Mondom, ez így működik. Én azt hittem, hogy mindjárt ránk törik.
6: Csak egy jó szóra vártak, láttam, de ez volt el.
4: Kommunikáció
6: így kérdés. Van.
7: Biztonsági őr egy ilyen másfél perc alatt elrendezte azt, már egy órája ott voltak, másfél perc alatt elrendezte azt, úgy nem mondom, hogy négy szem közt, mert 242 szem közt, uh-huh. hogy most jobb lesz, ha hazamennek, és haza is mentek.
6: A Liverpool szurkolók ellenben azért sokszor kinyilvánítják azt, hogy nem elégedettek sem a vezetőedzővel, sokszor egyes lépésével, sem a csapat idei teljesítményével, és Gyenge Balástól tudjuk, hogy ezért ez a mérkőzéseken meg is jelenik a lelátókról, szóval a Liverpool továbbra sem azt a teljesítményt nyújtja, amit címvédőként elvárnánk.
4: És Xabi Alonsót ugye elbukták, mert hogy kinevezték a Chelsea edzőjének. Én magam egyébként azt gondoltam, hogy Xabi Alonso valamiért ennek Liverpool lehet, vagy lesz a végállomása. Úgyhogy szerintem most sok jel mutat arra, hogy itt a liverpooli vezetőknek eszük ágában sincs edzőt váltani.
7: Xabi Alonsónak meg legalább nem kell bibelődni európai kupával, mert a Chelsea jelenállás szerint még a konferencia ligában sem.
4: Minden jel arra mutat, hogy ezt is.
6: 5 percünk maradt, egy kicsit kézilabdázzunk, hiszen tegnap a férfi válogatott bár nyert 1 góllal Szerbia ellen, a VB-selejtező első mérkőzésén 2 gólos hátrányt szedett össze, és így összesítésben Szerbia mondhatja el, hogy ott lesz a 2026-os világbajnokságon. A Magyar Szövetség az Európai illetve a Világ Kézilabda Szövetségének szabad kártyájában bízik, nem tudom ebben mennyi esélyt láttok, a korábbi eredményekre volt tekintettel sokak szerint van esély erre. Milyennek láttátok ezt a két párharcot?
4: Hát én olyan szomorú vagyok, mert igen, lehet bízni a szabadkártyában, majd nyilván arról is beszélünk egy pár gondolatot, de azért ez nagyon rossz hír, hogy itt tartunk, hogy egy VB selejtezőt elbukunk. Egyébként nagyjából ennyi volt a két csapat között, ez az egyetlen egy gól, de hogyha összeszámoljuk, hogy hány hetest hagyott ki a magyar válogatott, mennyi technikai hibája volt, akkor ebben hogy nem volt kapus teljesítmény. Egyik szerkesztőségünk egyik tagja azt mondta, hogy az nem fér vele, hogyha 120 percből, 110 percben nincs kapus teljesítményed. Mind a két kapusunk padra szorult a Melsungenben, ugye visszajött a Simics, aki az legutóbbi idén kijött a sérülés miatt, és ez nem fér bele. A másik oldalon pedig a Milosavljev, aki egyébként Európa egyik legjobb kapusa, igazából ez a pici hiányzott, és tartom, amit mondtam az elmúlt hetekben, hogy nekünk nincs világklasszisunk, tehát hogy nagyjából a magyar férfi kézilabda válogatottnak ez a hely az európai 7-13, 6-13, ebben mozgunk, néha van egy kiugró teljesítmény, és nagyjából Csemar Rodriguez ezekből a játékosokból tud főzni, tehát most nem mondhatjuk azt, hogy miért nem hívta be őt vagy őt. Itt sokan elmondták, hogy talán Mikler Roland még tudott volna segíteni 41 évesen, elképzelhető, de nagyjából ez a keret, amiből gazdálkodnia kell. Ami a szabadkártyát illeti, 2025-ben az amerikaiak kapták meg. Ugye most két szabadkártya van, a jó írja, hogy az amerikai Egyesült Államok kijutott önerőből a világbajnokságra. Egyébként a 28-as olimpia miatt elképzelhető, hogy ők kapták volna az egyiket, úgyhogy ezt a kettőt, ezt valószínűleg két európai csapat fogja kapni.
7: Akkor abban benne is lehetünk.
4: A hollandok, osztrákok, svájciak, észak-macedónok és vagyunk mi. Ebből az ötös fogadból én is azt gondolom, hogy ha a múltat nézzük, és mondjuk az elmúlt 10 évet, tehát nem...
7: Akkor mi vagyunk elő.
4: Akkor igen. Kérdés, hogy...
7: Sportdiplomáciában hogy állunk.
4: Igen, hogy itt most milyen szempontokat vesznek figyelembe, ez egy nagy kérdés. És azt tegyük hozzá, hogy ha kint vagyunk az EB-n, vagy a VB-n, az egy óriási dolog lenne, és nagy lehetőség, de piszok nehéz csoportba fogunk ám kerülni, de legyünk ott, mert itt most az olimpia tét.
7: Uh-huh. Szabadkártyában nyilván a legalsó kalapba, onnantól, de hát mondjuk bárcsak már ott tartanánk. Hát hozzáteszem, bárcsak ott tartanánk, hogy kijutottunk. Az más kérdés, hogy gyakorlatilag minden párharcból simán kijutottunk volna, de mi pont a szerbeket kaptuk, az egyetlen olyat, akik ellen lehetett rögtön tudni, hogy ez piszok nehéz lesz, és 50-50.
4: Egyébként ez igaz, tehát tényleg a leginkább a két...
7: Hát itt az elmúltban ilyen Izrael, meg Litvánia, ilyeneket szoktunk verni, hát azokat most is oda-vissza... ezeket most is nagyjából oda-vissza vernénk, de egy pár harc alapján üzembiztosan, és nem egy gólon körömrágva. Itt ettől még itt is konkrétan ebből a meccsből is kijuthattunk volna a VB-re. De amikor éppen át tudtunk volna lendülni, vagy át tudtuk volna lépni az ányunkat, akkor Imre Bence hetest hibázott, amikor legközelebb, akkor megint, akkor a végén, amikor kihozhattuk volna legalább X-re, hogy hetes párbaj döntsön, akkor labda eladás, és hátul pedig gyakorlatilag ami kapura ment gól volt, úgyhogy Miroslavljev, aki fantasztikus kapus, de ő se védett egyébként jól. Csak
6: a végén kettőt.
7: A végén, a legfontosabb pillanatokban, védett fantasztikusan.
4: Ezt szokták mondani a kézilabda szakemberek, hogy nem mindegy, hogy mikor véd. Tehát, ja, lehet, hogy csak 8 védett labdája volt, de az abból 5 az utolsó 10 perc, és nem a tegnapi meccsről beszélek, azzal tudsz döntő faktor lenni.
7: Hát és mint fazekas papa Izland ellen, aki egyáltalán nem védett jól azon a meccsen, csak a végén kivette a hetest, mint a 7 másodperccel a vége előtt. És azért sem tudom, hogyan egyenlítettünk, és aztán bejutottunk a 4 közé.
6: És azért én megvédeném Palasics Kristófot, mert a kinti meccsen viszont az ő hajrájában hozott védései kellettek, igaz, akkor már 7 gólos hátrányban
7: 55 percig vagy 50 percig ott se védtünk semmit.
6: Az látszódott egyébként, hogy a szerbek annyira fegyelmezettek voltak, hogy egyszerűen nem engedték, hogy a magyar válogatott elmenjen, és tudták azt, hogy ha a hajrában 1 vagy 2 gól lesz a különbség, ott akkor
7: meg ott már a hazai pálya nem számít, igen, szerintem, amikor már egy labdás a meccs.
5: Hát és mind a két meccs nagyon szoros volt. Félszemmel néztem, és amikor néztem, éppen továbbjutásra álltunk, ugye volt ilyen.
7: Volt hát.
5: És aki kim volt, az azt mondta, hogy dacára annak, hogy nem jutottunk ki a VB-re, nagy ünnepe volt a kézilabdának, és nyertünk, és teltház, és minden. Nem akarok politizálni, de sport politizálni talán annyit lehet, hogy ez volt az új miniszterelnök első sportesemény, amin hivatalosan megjelent.
4: Nyilvánosan, igen.
5: Nyilvánosan. Szerintem ő is arra számított, hogy nyerni fogunk egyrészt, másrészt talán lehetett ennek egy olyan üzenete, nem biztos, hogy túl kell gondolni, de szerintem lehetett, hogy nem futballeseményen jelent meg elsőként, hanem egy másik sportág fontos nemzetközi magyar érdekeltségű eseményén, és hogyha Kucsák Krisztián lenne, vagy őt nevezték volna ki sportállamtitkárnak, addigra már, mert ő is kint volt, akkor ez lett volna a magyar sportirányítás új vezetőjének is az első nyilvános megjelenése. De azt hiszem, hogy ebben a pillanatban, amikor itt élőben beszélgettünk, akkor még mindig nincs sportállamtitkár. Majd legközelebbre lesz, akkor beszélünk róla is.
6: És még mindig nem tudjuk, ugye, hogy a szabadkártyát kikapja, de hát drukkolunk annak, hogy tényleg
4: egy,
6: a magyar...
4: Egy apró gondolat, hogy 25-ben nagyjából 10-14 napon belül meglett a szabadkártya, mert most azt hiszem június 10-e környéken sorsolnak, tehát itt ez most viszonylag hamarabb el fog dőlni, úgyhogy nem bízom benne, hogy a magyar férfi kézilabda...
7: Gyorsan kell hívni az
6: IHF-et. Holnap lesz kézike, de a magyar kézilabda a szövetség sajtó eseménye, úgyhogy ott majd megkérdezzük, hogy milyennek a menete.
4: De szurkolunk a válogatottnak, hogy valahogy megkapja az esélyt, mert ott kell lennünk valahogy az olimpián.
6: Így legyen. Ez volt a mai Nemzeti Sportkör. Szőlősi Györgynek, Bitman Emilnek és Elpap Istvánnak köszönjük szépen a részvételt.
1: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
6: Folytatjuk az a futást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Május 30-án a Puskás Aréna ad otthont a Bajnokok Ligája döntőjének, az európai klubfutball csúcseményéig hátralévő időben itt a Nemzeti Sportrádióban felidézzük a sorozat 1956 óta íródó történelmének fináléit. Szabó Bence összeállításának segítségével most a 2014-es Real Madrid-Atletico Madrid döntőre emlékezünk.
8: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: BL döntő 2014. A német házi döntő után ebben az évben spanyol házi döntőt rendeztek, de kezdjük az elején. Magyarországot a sorozatban ekkora Győri Eto képviselte, igen rövid ideig. Pintér Attila csapata a BL első körében az izraeli Maccabi Tel Aviv ellen 2-es vereséggel búcsúzott. A Real Madridnál 12 éve vártak már a 10. Meg BL trófára. Az együttes vezetőedzője a 2013-14-es idényre az olasz Carlo Ancelotti lett, aki számára adva volt a feladat. Ahogy a spanyol fővárosi csapatnál szokás, minden címet meg kell nyerni. A blankóknak a BL-ben igazán nem volt nehéz útja a döntőig. A csoportkörben a Juventus-t, a Galatasarayt és a Kopenhágát utasították maguk mögé. Majd következett az egyenes kieséses szakasz, ahol egy különleges feladat sor állt Ronaldóék előtt. Ugyanis az élet úgy hozta, hogy a döntőig vezető úton a Real három német csapatot is felülmúlt, sorrendben. A Szalai Ádámmal felálló Schalkét, majd a Dortmundot, végül pedig a Bayern Münchent úgy, hogy hazai pályán 1-0-ra veszített, majd ezt követően a visszavágon 4-0-ra kiütötte a bajorokat az Allianz Arénában. Nézzük a másik oldalt. Az Atletico Madridnak valamivel nehezebb volt a sorsolása, azonban Simeone együttese ebben az idényben elképesztően teljesített. A bajnokságban a két nagyot megelőzve 1996, vagyis 18 év kihagyás után győztek újra a matracosok. Nézzük a BL-t, ahol a Zenit Porto Austria Wien 4-esben végeztek az első helyen. Majd a kieséses szakaszban jöttek a komoly riválisok. Először az AC Milan, majd a Barcelona, végül pedig az elődöntőben a José Mourinho irányította Chelsea. A kékeket a hazai 0-0 után idegenben 3-1-re győzték le, ami azt jelentette, hogy az indiánok becenévre hallgató klub 40 év után szerepelhetett újra a BEG BL sorozat döntőjében. Egyébként a sorozat történetében most először fordult elő az, hogy egy város két csapata játssza egymás ellen a finálét. Ez a város a spanyol főváros Madrid. A lisszaboni finálét közel 61 ezer néző előtt rendezték. Hallgassuk meg a találkozó összefoglalóját.
1: Sergio Ramos to the rescue. Di Maria. He's gone all the way here. And Bale! It's Gareth Bale with a big moment. And Marcelo carves a way through and Courtois can't keep it out. It's La Decima now. Two. There it goes. It is 4-1. It looks like a rout. That doesn't tell the whole story.
0: A Real Madrid nyert tehát hiába vezetett Godin góljával az Atleti. A 93. percben érkezett Ramos fejese, majd a hosszabbításban Bale, Marcelo és Ronaldo is betalált 11-esből. A portugálnak ez volt a 17. gólja a sorozatban, amivel gólkirály lett, és 51 éves rekordot adott át a múltnak. A Milan játékosa Altafini 1963-ban szerzett 14 gólt, majd ezt Van Nistelrooy és Messi is beállította, azonban csak Ronaldo döntötte meg. A vezetőedzői poszton pedig Carlo Ancelotti a legeredményesebb edzővé vált, ugyanis Bob Paisley mellett ő volt az egyedüli edző, aki 3 győzelmet ért el, ráadásul 2 különböző klubbal. A Real győztes vezetőedzője így nyilatkozott erről a fináléről évekkel a döntő után.
2: I think the pressure was not for the final. I think the pressure was before, because when I arrived Madrid, we are 12 years.
3: Azt gondolom, hogy nyomás igazán nem volt rajtunk a döntőben, inkább az oda vezető úton volt. Amikor Madridba érkeztem, a szituáció egyszerű volt. 12 éve még csak döntőbe se jutottak. Mindenki kicsit megszállott volt abban az irányban, hogy a bajnokok ligájában kell valami nagyot alkotnunk. Nem a bajnoksága fontos, hanem a BL. Ez az, amit megtapasztaltam már a Milánnál is. Nagyon fókuszáltunk erre, ez pedig remek motivációt adott. Ahogy visszaemlékszem, jól alakult a spanyol kupa döntője is, mivel a Barcelonát legyőztük, ez pedig a Bayern elleni elődöntő előtt még nagyobb magabiztosságot adott. Csodálatos csapatunk volt, nagy szurkolói támogatással, így győztünk. Ezután jött a döntő az Atletico ellen, amely mindig egy elképesztően nehéz párharc. Nagyon jó védekeznek, mindig agresszívak, és a meccset is remekül kezdték egy góllal. Nagyon komplikált feladat volt, hogy visszajöjjünk a meccsbe. Azt mondtam a csapatnak, hogy látom rajtuk az idegességet, azt kértem, hogy nyugodjanak meg, és higgyenek a játékunkban, mert meg lesz az eredménye. Csináltunk pár cserét, és jobban működött a támadójáték ezután, majd pedig jött Ramos, aki minden meccsen vezére volt a csapatnak, és ezúttal is megmutatta a karakterét. Ha akarna, simán játszhatna a csatárt is. Minden képessége megvan erre. Azt éreztem ezután, hogy nem veszíthetjük el a döntőt, a hosszabbításban pedig még 3 gólt szereztünk, amivel nyertünk. Érdekes volt látnom Simeonét, akin azt éreztem, hogy tudja, veszíteni fog. Olyan volt, mintha saját magam látnám évekkel ezelőtt a kispadon. Egészen biztos voltam benne ezután, hogy mi győzünk.
0: A fináléről Elpap Istvánnal, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjével is beszélgettem.
4: Mourinhónál ugye Sami Khedira és Xabi Alonso volt a védelem előtt játszó 2 játékos, ekkor Xabi Alonso már nem volt ott, Modric játszott, aztán később állt be a Modric Kroos, de akkor már Casemiroval 3-asba, tehát akkor már máshogy néztek ki. Akkor ők voltak 2, és hát elől abszolút arra építettek, hogy ott sebességben egy Di Maria, egy Bale vagy egy Ronaldo azért tényleg olyan sebességet képviselt, amelyet valószínűleg a világ akkoriban egyetlen csapata sem. Más kérdés, hogy egy tömörülő a védekezést, ahol lehet lekettőző Atletico ellen, ez mennyit ért? Sokáig egyébként semmit, hiszen ott azért nem a sebességen múlik, hogyha két vastag láncba védekezik az ellenfél. Tegyük hozzá, hogy Diego Costa és David Villa játszott az Atletico-ba elől, de egyébként is az Atletico nagyon magas minőséget képviselt, hogy akkor Courtois volt a kapusa, aki aztán később a Reállal is nyert bőséggel ezt-azt, de Gabi Koke vagy Raúl García, tehát ott olyan emberek játszottak, akik ellen egyrészt nem van nagyon jó futballozni, másrészt nagyon jól tudnak futballozni. Ott minden négyzetcentér meg kell küzdeni. Hosszú távon nyilván ez a Ramos gól, az nyilván kellett egy kis szerencse is, mert olyan, ott már szerencse is kell, hogy valaki az utolsó másodpercekbe egyenlíteni tudjon, de az olyan gátakat szakított át a Reálnál, és nyilván annyira demoralizálta az Atlétikót, hogy már gyakorlatilag már nem az egyik füle a kupának, hanem már szinte mindkét füle a kupának a kezükbe volt, hogy ezek után szinte törvényszerű volt, hogy aztán a hosszabbításba a Reál maga javára fordítja ezt a meccset.
0: Én magam kevésbé hiszek ebben, de ugye a Real Madriddal kapcsolatban mindig van egy ilyen, hogy a kupa már alapból nekik jár.
4: Ezt ők mondják,
0: ezt ők mondják alapvetően, igen. Míg az Atletico-ra pedig azt szokták mondani, hogy az örök vesztes. Ez szerinted valaha megfordul? Vagy már ha nem is megfordul, de legalább mondjuk az Atleti egyszer tud-e B-ját nyerni?
4: Én úgy mondom, hogy a múlt gyönyörű, és a múlt alatt nem lehet eléggé idézgetni, de önmagáért kell idézgetni, mert semmiféle következtetést a jelenre nézve ebből nem szabad levonni, hiszen már szó volt róla, a Real Madrid, amelynek jár a kupa 1966 és 98 között 32 évig egyetlen egyszer sem nyert peket vagy bajnokok ligáját, sőt döntőben is talán csak egyszer volt. Ilyen UEFA kupákat nyertek a Videoton ellen, tehát ez volt a nemzetközi porondon a legnagyobb sikerük. Az Atlético meg azért a 2010-es évekre tudott végérvényesen kitörni a spanyol magas középcsapat kategóriából, mert azért most már kitört, de amikor 1974-ben először döntőt játszott, ugye ez a Bayern München, a nagy Bayern München, a Beckenbauer, Mayer, Gerd Müller, Breitner féle Bayern München elleni. A Bayern München első Beck győzelme volt, akkor nyertek sorozatba 3-at, és ugye ez a Beck BL történelem, vagy hát BL-ben ilyen már nincs, de a Beck történelem egyetlen megismételt döntője, ahol egyébként az Atlético legalább annyira fogta már a kupát, mint 2014-ben, mert ott is vezetett az Atlético, és ott is az utolsó másodpercekben egyenlített Schwarzenbeck, és aztán 2 nappal később megrendezték a megismételt meccset, az pedig simán 4-0-ra megnyerték a németek, úgyhogy ott is ugyanaz volt, hogy gyakorlatilag az Atlético összetört a tudattól, hogy megvan miénk a trófea, és aztán mégsem.
0: Most pedig következzen László Csaba, labdarúgó edző.
5: Ugye mindig mindenki a bajnokokra emlékszik, és mindenki a Real Madridról beszél, de lényegében akkor az Atlético tényleg magasságokat döngetett, és az, hogy kikaptak a döntőbe, de ez volt az első olyan döntő, amit egy városból származó csapat, ugye a Real Madrid, Atlético Madrid játszott. Lényegében a mérkőzésre én tökéletesen emlékszem, tényleg én nem vagyok se Atlético, se Real Madrid szurkoló, mind a két csapatnak a futbola nagyon tetszik, lány az Atlético Madrid. Mindig azt mondtam, ez nem egy spanyol csapat, mert amit a Simeone ott felépített, az teljesen eltér klasszikus spanyol taktikától, futballtól. Tényleg ez egy egyedi, ami ma is működik, de attól függetlenül azt kell mondjam, hogy ezen a mérkőzésen is Ramos érkezett az utolsó pillanatokban, hogy jött ugye az egyenlítő gól, és utána a végeredményt azt hiszem mindenki ismeri, 4-1, és mindenki úgy kezeli ezt a mérkőzést, hogy tényleg ez egy egyszerű mérkőzés volt, de abszolút nem volt egy egyszerű mérkőzés. És az az igazság, hogy mind a két csapat, ugye akkor még csoportkörök voltak és elindultak, én úgy éreztem, hogy az Atlético Madrid meg fogja ezt a döntőt nyerni, mert lényegében egy nehezebb csoportból is került tovább, hogyha Portóról meg a Zenitről beszélünk, ugye akkor azt mondhatjuk, hogy abban a korszakban is a pláne a Zenit egyik meghatározó csapata volt az európai futballnak. A másik oldalon a Real Madridnak egy kicsit könnyebb volt, attól függetlenül, hogy a Juventus ott volt, de igazából nem volt nagyon erős ellenfele. Ami nagyon érdekes, hogy a döntőig az út az Atlétikónak nagyon nehéz volt. Ami a legérdekesebb, és szerintem ez a történelem könyvekbe is, vagyis a futball történelem könyvébe bekerült, hogy a Real Madrid három német csapatot kellett megharcolni. Ugye volt a Schalke, a Borussia Dortmund és a Bayern München. Ami a legérdekesebb, és nagyon-nagyon is emlékszem, hogy a Schalke ellen a két mérkőzésen 9 gólt lőtt a Real Madrid, de akkor is ez az ág sokkal könnyebb volt, és sokkal könnyebbnek nézett ki, és ezért meg is voltam győződve, hogy ez egy olyan év, ahol végre az Atlético Madrid meg fogja nyerni a döntőt, de hát nem így jött, pláne a hosszabbításba ugye hengerelt a Real Madrid, de úgy összességében azt kell mondjam, hogy ez egy szenzációs élmény volt szerintem, aki látta ezt a mérkőzést. Nem csak azért, mert két spanyol csapat találkozott, és egy városból, hanem összességében azok a játékosok, akik a pályán voltak. Hogyha most csak a Real Madridnak három csatárát, a Cristiano Ronaldo, a Benzema és a Bale felsorolom, ugye a 4-3-3-at játszott a Benzema, ugye a Bale és a Ronaldo, hát nem kell senkinek bemutatni, akkor még a Iker Casillas volt a kapus, de nagyon érdekes, hogy ugye a Courtois volt az Atlético Madrid kapusa, és az Atlético Madrid se szegénykedett azért, mert ott játszott a Koke, a Diego Costa, David Villa, Filipe Luis, ugye a brazil, egy nagyon-nagyon-nagyon jó csapat volt, hát lényegében szerintem ez volt az egyik legjobb Atlético Madrid, amit én ugye az utóbbi évtizedben láttam. Én nagyon sajnáltam, hogy akkor ezt a döntőt így elveszítették, de hát ilyen a futball. Azért azt kell mondjam, hogy Angelotti megint egy jó csapatot rakott össze. Hát ezt tudjuk, hogy a Real Madridnak mindig is jó csapata volt, de ez egy nagyon-nagyon különleges mérkőzés volt.
0: Nézzünk egy kicsit nagyobb történelmi áttekintést, és azért azt tudjuk mondani, hogyha ránézünk a 2010-es évek futballjára, és megnézzük, hogy mely csapatok nyertek bajnokok ligáját, akkor egy erős spanyol dominanciát látunk. Ugye a Barcelona nyert 2-t, és a Real Madrid nyert még 4-et, tehát 6 olyan év volt a 2010-es években, amikor spanyol csapat dominált, és győzött végül. Ugye ez is egy spanyol döntő volt, amiről beszélgetünk. A spanyol futballnak ez egy ilyen aranykora volt, ugye a világbajnokságok tekintetében 2010-ben Spanyolország világbajnok, előtte EB, és utána is EB győztes lett. Ez az évtized, mondhatjuk, hogy a spanyol futballról szólt?
5: Igen, mondhatjuk így, de azért legyünk őszinték. A németek se koptak meg, az angolok például. Én úgy érzem, hogy az angolokat nagyon sokan lebecsülik, ugye az angol Premier League, mondhatjuk azt, hogy Európa legjobb bajnoksága. Attól függetlenül a spanyol futball, ahogy te mondtad, a 2010-es években tényleg azt lehet mondani, hogy ott abszolút legyőzhetetlennek voltak. A spanyol futballnak az érdekessége, és ezt mai napig is azon gondolkodom, hogy tudnak ennyire tényleg fönnmaradni, mert mindenkinek mi jut eszébe, Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Real Madrid, aztán jön az Atlético Madrid. De lényegében, hogyha megnézzük akkor is, hogy például, és engem mindig érdekelt, hogy így a saját nevelésű játékosok, vagy hogy hány olyan játékos van, aki Spanyolországba született, akkor azt kell mondjam, hogy mind a két csapatba, pláne a Real Madridba, akkor abban az időben tényleg azt mondhatjuk, hogy a csapat fele mindig spanyol volt, ez nagyon sokat segítette a válogatottat is. Így könnyű volt a szövetségi kapitányoknak, a mindenkori szövetségi kapitányok válogatottat felépíteni, és ugye ez a rövid passzos játék, és ezek a játékosok abszolút pláne a középpályán tényleg ennek a játék stílusnak a világklasszisai. A spanyolok indították el ezt a dolgot, ami most nagyon érdekes, amit mondom, nagyon sokat nem gondolnak rá. Nagyon sokáig az angol Premier League, a német Bundesliga felvásárló liga volt. Habár most is vannak olyan játékosok, és megveszik az olyan játékosok, akik sztárok, de termelnek. Vagyis rájöttek arra, hogy nekünk is termelni kell, és nekünk is kell egy kultúránk, identitásunk megmaradjon azért, hogy a válogatottunk is jobb legyen. Ez nagyon sokat, vagyis a spanyol futball nagyon sokat segített az európai futballon, az európai futball gondolkodáson, és megváltoztatta nagyon sok embernek a gondolkodás módját, hogy igenis több hangsúlyt kell fektetni a sajátunkra.
0: Ismétlésképpen tehát a Real Madrid nyerte a 2014-es bajnokok ligáját az Atlético Madrid ellen 1-1-es döntetlen után hosszabbításban 4-1-re. Holnap a 2015-ös BL döntő történetét is bemutatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban.
6: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Ádám Martin távozik Paksról. Bartalis István számára véget ért a jégkorong VB. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Nem hosszabbítja meg június végén lejáró szerződését Ádám Martin, a labdarúgó NB1-ben bronzérmes Paks támadója. A 31 éves támadó 2020 nyarán Kaposvárról érkezett először Paksra, ahol a második idényében 31 találattal gólkirály lett a magyar élvonalban. Sajtóhírek szerint a 28-szoros válogatott játékos iránt az NB2-ben szereplő Szeged érdeklődik. Ádám Martin a tegnapi éremátadó után nyilatkozott az M1 stábjának.
2: Azt gondolom, hogy ha az egész szezon nézzük, akkor ez egy bravúr, hisz átalakulóban volt, van a csapatunk, több fiatal játékos is szerepet kapott, úgyhogy azt gondolom, hogy a végén ez a harmadik hely megszerzése. Ez egy bravúrnak számít, nyilván örülünk neki, úgyhogy folytatódni fog szerintem ez a csapat átalakulása, nyilván a fiatalabbak már kicsit érettebbek, úgyhogy ilyen szempontból pozitívan várassuk a folytatást. A szerződésem az június 30-án lejár, és távozni fogok a Pakstól. Nem hosszabbítsuk meg a szerződésemet. Igaz, a Paks szerette volna, de közös megegyezéssel mondhatom így a családdal elbeszélve. Úgy gondoljuk most jónak, hogy nem maradok Pakson. Nagy szívfájdalom, ha mondhatom így, hisz Pakson lettem valaki, hogyha mondhatom így, tehát válogatott játékos, stb. Gólkirály, évjátékos, tehát lehetne sorolni, de szép eredményeket értem el itt. Ez az időszak sajnos most lezárul, de majd nyílik egy újabb az, hogy Szeged vagy más, ez majd a jövő zenéje.
1: A Puskás Akadémiában szereplő Lárosz Duarte, valamint a Videoton korábbi játékosa Stopira is ott van a Zöldfoki Köztársaság labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretében. A VB újonc Zöldfoki Köztársaság az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő június 11-én rajtoló tornán a H csoportban szerepel, Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával közösen. Déli szomszédaink keretében pedig ott van az áprilisban arccsonttörés szenvedett Luka Modric is. A horvátok először június 17-én lépnek majd pályára, az ellenfél Anglia lesz, a csoportban pedig Panama és Gána szerepel még. Visszavonul a válogatottságtól Vojvoda Dávid, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Alba-Fehérvár csapat kapitánya. A 35 éves bedobó 17 éven át játszott a nemzeti csapatban, melyben 160 alkalommal lépett pályára és két Európa-bajnokságon szerepelt. A svájci jégkorong elit VB tegnapi Ausztria elleni mérkőzésén sérülés szenvedett Bartalis István, a magyar csapat csatára, ezzel számára véget ért a világbajnokság. A helyére az utolsó keretszűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A miaink a mai szünnap után holnap este 20 óra 20 perccel a bentmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen a szintén nullpontos Nagy-Britannia ellen lépnek jégre. Virányi Zsolt Stipsic Bencével beszélgetett, a hátvéd már előre tekint, de azért az osztrákok elleni vereség is szóba került.
3: Itt kell arra figyelni, hogy ne kerüljünk ennyit emberhátrányba. Nem mondom, hogy radikálisan meg kell változtatni dolgokat, csak nem szabad emberhátrányba kerülni, és nem szabad egyszerű helyzeteket adni az ellenfélnek.
4: Egy-egy után ott a harmadik harmadban figyelmeztető jel az is, hogy kétszer is bal oldalról lőhettek, és abból mind a kettő gól lett, és hát takarnak természetesen a kapu előtt. Hogyan lehet ezt egy kicsit jobban megoldani?
3: Az ember hátrányos lövést van, amit föl kell adni, egyre többen vannak, az egy olyan szituáció, ahol azt a lövést föladjuk a rövid fele, most pont azt a fél centi, ami ott volt a brunya válla fölött, azt megtalálták. A második nem volt emberről, és az egy odmáras volt, és ráadásul a mi védőnkről pattant be, szóval ott is ez...
4: Mondom, nem
3: szabad,
4: a védőnk korcsolyájára.
3: Igen, nem szabad ilyen helyzeteket adni, hogy emberfölényes szituációval el tudjanak szaladni ellenünk.
4: 3-2-nél ott mi múlik, csak hogy még gyorsabban, vagy már ott tényleg hiányzik az a lendület a végén, hogy be tudjuk lőni az üres kapu szituációban a 3-2-nél, hogy mondjuk hosszabbításra mentsünk egy meccset?
3: Hát szerintem ott volt körülbelül 8 gól helyzetünk abba a szekvenciába. Ha az egyik 2-3 centivel arrébb megy, akkor ott van. Nem az volt, hogy nem dolgoztunk ki egy helyzetet se ott üres kapunál, egyszer nem mentek be, ugyanúgy erőlködni kell tovább, és ez az utolsó egy centi, ha egy picit jobban talál, de egy picit jobban pattanjon, de ez nem olyan, hogy akkor most mindent meg kell változtatni, mert megvoltak ott a helyzeteink. Többet kell kreálnunk alapból 5 az 5-be.
4: És egyébként eddig ezen a B-ben, aki az első gólt ütötte, az nyerte meg a mérkőzést. Nem csak emiatt a statisztika miatt, de ugye nekünk kellene vezetni a britek ellen is. De nyilván ilyen görcsben nem kell játszani, hát erre készültetek az egész szezon után a B-re, hogy jön majd a brit meccs, ami nyilván sorsdöntő.
3: Így van, hát a hokiba az a fő. Tehát az százalékosan az nyert több meccset, aki az első gólt szerzi. Nekünk valahogy meg kell szerezni majd a vezetést. De én azt gondolom, hogy talán az utóbbi két meccsen, amiből erőt meríthetünk, hogy mind a kettő hátrányban voltunk, és nem törte meg igazán a lendületünket. Tehát vissza tudtunk jönni mindig, és kaparni, küzdeni, visszamászni. Most már nem volt elég ott a végén, de én azt gondolom, hogy az, hogy a bekapott gól után nem estünk össze, az fontos, az kell továbbvinni, de igen, hát szerencsésebb lenne a vezetni. Természetesen azt akarunk minden meccsen.
4: Mennyi pihenő kell? Ugye egy nap most jön, és sőt, hát majdnem kettő, mert kedden késő este játszottak 20-20-ra a britek ellen.
3: Igen, hát most van egy szünnapunk, ott van lehetőség kielemezni az elmúlt két mérkőzés, megnézni, mi működött, mi nem, lesz lehetőségünk talán edzeni is egyet, szóval egy picit dolgozni dolgokon, és felkészülni a britekre. És fizikálisan is egy picit segít, azért back-to-back-ek azok nehezek, fárasztó, akit elég magas tempó ezeken a meccseken, szóval jót fog tenni, remélhetőleg rengeteg energiát tudunk összegyűjteni abban abba.
1: Most pedig vízilabda. A hétvégén a Ferencváros bejutott a női bajnokok ligája 4-es döntőjébe, miután az első kiütéses győzelme után a visszavágót is megnyerte az UVS-e otthonában. Leimeter Dóra, a Fradi balkezes szélsője, a Nemzeti Sportrádió vendége volt, Tóth Bélával beszélgetett.
5: Sokkal jobb csapat az UVS-nél, azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk azon a mérkőzésen szinte minden húzásunk bejött, és nagyon tényleg összeszedetten és koncentráltan tudtunk játszani. És tudtuk azt, hogy lesz ugye egy hónapos szünet a két meccs között, és főleg így utólag visszagondolva is azért nagyon jó, hogy ez egy 7 gólos különbség lett, mert azért nagyon nem jól kezdtük mi ezt a második mérkőzést, és nyilván tudatalattiban szerintem azért mindenkiben benne volt, hogy a 7 gól azért az nagyon sok, és nyilván más lelkülettel száll bele mindenki egy ilyen mérkőzésbe, és az UVS-e pedig úgy kezdte el, ahogy neki el kellett kezdenie, hogy tényleg így nekünk esett, és mindent egy lapra feltett, és nem is voltunk még mi azon a hőfokon a meccs elején, és pont amiatt is jó, hogy volt ez a 7 gól, hogy azért 6-3-nál, 5-2-nél nem kellett azon izgulni, gondolkozni, hogy azért itt elfogyott az előny, hanem hogy még mindig tudtunk gazdálkodni, és ezáltal volt nekünk időnk így a mérkőzésbe belejönni, úgyhogy nagyon kellett az, hogy mi azon az első meccsen ennyire jól tudtunk játszani.
6: Egymást követő 2 évben sikerült bejutni a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe. Van ilyenkor időtök megállni, és mondjuk visszatekinteni, értékelni, hogy azért ez óriási siker?
5: Mi szeretünk azért erre időt szánni, igen, hogy tényleg azért nagyon gyorsan jönnek egymás után a meccsek, azért most is ugye csütörtökön már a bajnoki döntőben vagyunk érdekeltek, de tényleg ezek ilyen akkora sikerek, és igenis meg kell ezeket ünnepelni, mert azért az ember életében nem feltétlenül sokszor van ilyen, hogy bejut egy Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, úgyhogy mi ennek igyekszünk teret adni, hogy tényleg ezeket át tudjuk élni, hiszen ezért dolgozunk minden nap, hogy ezeket elérjük, és hogy erre úgy tekintünk, hogy jó, ez is megvan, akkor tényleg nem szabad ezt saját magunkban úgymond ledegradálni, hogy jó, ezt is elértük, és ez a kötelező, mert ez egyáltalán nem egy kötelező valami, hogy mi bejutunk a Final Four-ba, úgyhogy mi nagyon igyekszünk tényleg ennek teret adni, hogy át tudjuk ezt élni, és tényleg úgy tudjuk ezt értékelni.
6: Milyen célkitűzése vágtatok neki egyébként ennek a Bajnokok Ligája idénynek? Gondolom azért a 4-es döntő ott lebegett a szemetek előtt, mint egy elérhető cél, de vannak ennél mondjuk vérmesebb remények.
5: Azért úgy indultunk neki, főleg a tavalyi szezon után, ott azt gondolom, hogy azért egyáltalán nem volt elvárható tőlünk, hogy bekerülünk a 4-es döntőbe, ott az nem is az, hogy csoda volt, de azért az egy nagyobb bravúr volt, azért idén úgy lett összerakva a csapat, hogy amellett, hogy már egy nagyon jó magja volt a csapatnak, azért nyilván olyan játékosokat igazoltunk, akik segítenek nekünk ahhoz, hogy érmet tudjunk nyerni a Final Four-ba, úgyhogy igazából így kimondatlanul ez a cél, hogy idén az érmet azt sikerüljön elhoznunk valamelyik szint.
1: Leimeter Dórát hallották, a teljes beszélgetést 18 órától hallhatják a Nemzeti Sportrádió Körkapcsolás című műsorában. Bondár Anna megőrizte 2 héttel ezelőtti 58. helyét, míg Udvardi Panna 3 helyet előrelépve a 68. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. Gálfi Dalma 2 pozíciót javítva a 117. A férfiaknál továbbra is Marozsán Fábiánt jegyzik a legmagasabban a magyarok közül, 3 helyet visszacsúszva 52., Fucsovics Márton pedig 2-t rontva az 59. A listát a nőknél a fehér orosz Arina Szabalenka, a férfiaknál az olasz Jannik Sinner vezeti. Udvardi Panna és Bondár Anna is bejutott a 8-at döntőbe a rabati salakpályás női tenisztornán. A 7. helyen kiemelt Udvardi a belga Van den Winkel ellen nyert 6-4-6-2-re, míg az 5. rangsorolt Bondár ellenfele, a szlovén Herzog 1-1-es játszmaránynál feladta a mérkőzést. A strasbourgi tornán Stolnár Fanni, az amerikai Asia Muhammad oldalán pedig 4-döntőbe jutott, miután döntő rövidítésben vertek egy japán-tajvani párost. Kedves hallgatóink, ennyi fért most a Nemzeti Sportkrónikába. Én ezzel megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
7: valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. A Liverpool labdarúgó csapata a hétvégén az Aston Villa vendégeként 4-2-es vereséget szenvedett a Premier League-ben. Így továbbra sem biztos még Szoboszlai Dominikék BL indulása a következő idényben. Laki Barbara gyenge Balástól először azt kérdezte, a helyszínen mennyire tűnt reménytelennek a Liverpool helyzete az Aston Villával szemben.
10: Igazából nem volt a Liverpool kezében gyakorlatilag egy pillanatra sem a meccs. Jól lehet, ott az egyenlítés után volt még egy kapufája a Liverpoolnak, és akkor talán úgy tűnt, hogy ott van valamennyi keresnivalója, de igazából a meccs összképét tekintve sem az egyenlítés pillanatáig, sem pedig gyakorlatilag utána nem tűnt úgy, hogy

0: vagy a csapat teljesítményt a végtelenségig képesek lerontani. Tehát alaphelyzetben, hogyha ez a Liverpool találkozik egy olyan kvalitású csapattal, amelyik azért egyéni szinten és csapatszinten is tud, azt mondanám, hogy az átlagnál jobb teljesítményt nyújtani, akkor katasztrofális helyzetbe hozhatja a Liverpoolt, és most gyakorlatilag ez kulminálódott ezen a mérkőzésen, mert az, hogy 4-2 lett a vége, azt mondom, hogy még hízelgő a Merseyside-partiakra nézve, mert lehetett volna sokkal több az Aston Villának, és kevesebb a Liverpoolnak.
1: Egyelőre ugye még úgymond biztonságban van a Liverpool, hiszen továbbra is BL indulást érő helyen vannak a tabellán, viszont holnap a Bournemouth játszik a Manchester Cityvel, és ha esetleg győzni tudnak, akkor egy pontra megközelítik a Liverpoolt. Veszélyben lehet a Liverpool BL indulása a Bournemouth által?
0: Igen, hát ez most, ahogy mondani szokták, az 1 millió dolláros, vagy ebben a helyzetben 1 millió fontos kérdés, mert nagyon-nagyon sok minden dőlhet el a Bournemouth-i mérkőzésre, mert ne felejtsük el, hogy a Manchester City pedig a bajnoki címért küzd. Tehát itt a Bournemouth akármilyen eredményt ér el, valamelyik nagy csapatnak kellemetlenséget fog okozni. Adott esetben mind a kettőnek, mert ugye, hogyha legyőzi a Manchester City-t, akkor egyrészt a City kerül a bajnoki versenyfutásban igen kellemetlen helyzetben. Most, amikor ezt a beszélgetést folytatjuk, ugye még az Arsenal mérkőzésének az eredményét sem tudjuk, de tekintve, hogy az Arsenal a Burnley-vel játszik, feltehetően bezsebeli a 3 pontot, tehát a City-nek tartania kell a tempót az él lovassal. Na most, hogyha a Bournemouth nyer, akkor sakkba helyezi a Liverpoolt, nem csak, hogy sakkban tart, de sakkba helyezi a Liverpoolt, mert ugye az 1 pont, az viszont azt jelenti, hogy a Liverpool az utolsó mérkőzésén, hazai pályán a Brentford ellen győzelmi kényszerben lép pályára, illetve hát annak tekintetében, hogy a Bournemouth eredményétől függetlenül tudja bebiztosítani a Bajnokok Ligája indulást. Na most a Bournemouth az utolsó fordulóban az Aston Villával játszik, tehát egy lényegesebben könnyebb ellenfél vár rá, mint most a Manchester City. Tehát a Liverpool nem engedheti meg magának azt a könnyelműséget, hogy akár csak döntetlen térjen el majd a Brentford ellen, mert adott esetben, hogyha a Bournemouth nyer, akkor megelőzi a Liverpoolt, és akkor bizony egy elég kellemetlen helyzet állna elő, de megjegyzem, itt még mindig van egy menekülési lehetőség a Liverpool számára, mégpedig az, hogy az Aston Villa megnyeri az Európa Ligát, mert akkor a 6. helyezett is Bajnokok Ligáját érő helyezés sem végez, ami azt jelenti, hogy hát ha nem is dicsőségesen, de éppen csak becsúszna a Liverpool a Bajnokok Ligájába a következő idényben. Az más kérdés, hogy főleg egy címvédő és a legtöbbszörös angol bajnok csapat szempontjából ez egy dicstelen tett lenne, vagy dicstelen eredmény lenne, legalábbis a módját tekintve, de mindenképpen az a helyzet jelenleg, hogy inkább az a valószínű, hogy a Liverpool ott lesz a Bajnokok Ligája következő évadjában, mint hogy nem.
1: Azért ez a szituáció, ami most előállt a Liverpoolnál, látszólag a játékosokra is kihat. Például itt gondolok Salah kritikájára, amit Arne Slot irányába fogalmazott meg. Ez esetleg inkább egy pillanatnyi frusztráció lehet, vagy már mélyebb feszültségekre és gondokra is rámutathat csapaton belül?
0: Nem, ez most már mélyebb, egyértelműen mélyebb törésvonalakat, vagy mélyebb törésvonalakra mutat rá, mert ugye nem ez az első eset, hogy Mohamed Salah kirohanást intéz. Igaz, hogy megint csak indirekt módon, de egyértelműen, aki tud a sorok között olvasni, már pedig itt azért nem olyan nehéz, a szakvezetővel szemben fogalmaz meg kritikát, és hát most nem azt mondom, hogy megalapozottak ezek a hírek, de ma már arról lehet hallani, olvasni Liverpoolban, hogy Mohamed Salah akár még a maradás mellett is dönthet, amennyiben

0: Liverpool Arne Slottal viszi a dolgot kenyérszedésre. Na most azért ez egy teljesen új szenárió, és hát azért itt sok minden megtörténhet, akár csak az elkövetkező napokban, de nem is beszélve a bajnoki végkifejlett tekintetében, mert az egyenlőre olyan félig meddig megerősített hír, hogy amennyiben a Liverpool bajnokok ligája indulást érő helyen végez, akkor a vezetőség kitartana a szakvezető mellett. Na most, hogyha egy ilyen helyzettel kell szembesülni, hogy akkor a csapat legendás játékosa maradjon-e, avagy az edző, ez egyenlőre nem volt kérdés, még korábban nem volt kérdés. Na most azért azt is látni kell, hogy Salah idei teljesítménye viszont nem feltétlen predesztinálná azt, hogy a vezetőség egyértelműen amellett döntsön, hogy az egyiptomi maradjon a keretben. Tehát ez megint egy komoly fejfájást okozó tényező a vezetőségnek, mert egyébként a szurkolók, és ezt azért fontos megjegyezni, olyan hálát éreznek Salah iránt, hogy adott esetben elfogadnák őt jövőre is, annak ellenére, hogy az idei idényben mutatott teljesítménye, illetve számai köszönő viszonyban sincsenek azzal, amit itt az elmúlt időszakban, vagy mondjuk akár csak a tavalyi idényben tett le az asztalra. És amit egyébként még a vezetőségnek komolyan mérlegelnie kell, az az irdatlan fizetés, amit megadnak Salahnak, mert jelenleg a Liverpool bértömegét pont az egyiptomi fizetése terheli meg a leginkább. Na most, hogyha ez egy átlagon aluli teljesítménnyel párosul, akkor megint csak én nem látom feltétlen biztosítva annak a lehetőségét, hogy Salah maradjon. De a lényeg, hogy itt egy olyan kritikus helyzet kezd előállni, amit egyre nehezebb lesz kezelni, és most így előzetesen megmondani, hogy mi lesz a végkifejlet, azt mondom, hogy pokoli nehéz, de az sincs teljesen kizárva, hogy sem Arne Slot, sem pedig Mohamed Salah nem marad a Liverpool keretében, de az biztos, hogy itt a nyáron a tavainál is nagyobb földindulás várható a Liverpoolnál. Ne felejtsük el, hogy tavaly közel 500 milliárd euróért erősítették meg a Liverpool keretét, és nagyjából 300 millió euró értékben adtak el játékosok játékjogait, tehát azért elég nagy volt a fluktuáció a kereten belül, de lehet, hogy ezt most egy a tavainál is nagyobb mozgás és változás fogja követni.
1: Ugye a Liverpoolnál a sérülések is rendre beleszólnak a helyzetben. Melyik posztra lenne érdemes a vezetőségnek elgondolkozni, hogy újabb játékosokat igazoljanak a nyáron?
0: Egyből azt mondanám, hogy a jobb szélső pozícióját azt gyakorlatilag majdhogy nem, akkor is muszáj lenne egy olyan kiporrott játékossal megerősíteni, aki akkor is a klubhoz érkezne, ha Salah maradna, mert ugye most jelenleg találja ez a pozíció, de figyelembe véve, hogy nem lesz fiatalabb, és igen kicsi a valószínűség arra, nem túl életszerű, hogy egy ilyen lefelé tendáló idény után hirtelen megtátosodjon, és Fönix madárként a hanvaiból térjen vissza a tavaly mutatott formájához, tehát ebben a helyzetben egyértelmű, hogy a Liverpoolnak a jobb szélső pozíciót meg kell erősítenie. Persze itt még azért ugye nagyon fontos kérdés az, hogy akkor mi lesz edzőfronton, mert egyértelmű, hogy mindig az edzői filozófiához és elképzeléshez érdemes a keretet alakítani, és ugye jelenleg nem lehet tudni, hogy ki lesz a szakvezető, ő milyen elképzelésekkel, milyen játékrendszerrel kezdi el majd a következő idényben a csapatot felépíteni, de azért a modern futballban óhatatlan, hogy a széleken gyors, megbízható játékosok játszanak. De most a bal szélre ebben az idényben én úgy látom, hogy főleg itt az idény vége felé Rio Engomoa gyakorlatilag berobban, ő vele legfeljebb annyi lehet a probléma, hogy fizikumában, mivel ugye egy 10 éves srácról beszélünk, azért még egy komplett idényt nem lehet feltétlen egy az egyben ráépíteni, főleg nem egy olyan terheléses rendszerben, ahol mondjuk Bajnokok Ligája és Premier League meccseket kell játszani, tehát az sem egy teljesen bebiztosított hely, de ettől oda még vannak, azt mondom, alternatívák. A csatár pozíció igazából most is jól el van látva, de az általad említett sérülések ugye nagyban befolyásolták, hogy a Liverpool nem tudta kiállítani teljes erejében sem Ugo Ekitikét, sem Alexander Isakot. Na most, hogy elindulunk visszafelé a posztokat tekintve, akkor persze mindenhol mondhatjuk, hogy érdemes vagy lehetőséget lehet látni abban, hogy igazoljon a Liverpool, mert leszámítva az egyszem Szoboszlai Dominikot, gyakorlatilag ebben a Liverpoolban senki nem teljesített úgy, ahogy a bajnok csapattól az elvárható lett volna, és akkor innentől kezdve gyakorlatilag mindenkire mondhatnánk, hogy le lehet cserélni. De a neuralgikus pontokat kiemelve még megemlíteném azt, hogy a jobboldali védőhelye Trent Alexander-Arnold távozása óta Jeremy Frimpong érkezésével nem lett sikeresen pótolva, tehát azért itt is el kell gondolkodni azon, hogy erősítsen a csapat. Arról nem is beszélve, hogy a két középső védő közül Ibrahima Konaté még mindig nem írta alá a szerződés hosszabbítását, Virgil van Dijk csapatkapitány pedig szintén túl van már a zeniten, bár azt azért vélelmezem látni, hogy ő még talán a következő idényben ellátja az egyik középső védő pozícióját. És ne feledjük, hogy a baloldali védő helyén pedig Andrew Robertson elhagyja a klubot a következő idényben, és ugyan Kerkezmir a szemében már érkezett egy megfelelő játékos erre a pozícióra, de hogyha a veterán poszttárs távozik, akkor megint csak deficitben marad a Liverpool. Tehát most csak így nagyságrendileg soroltam föl gyakorlatilag a komplett liverpooli csapatot, tehát ezért mondom, hogy itt gyökeres változásokra lehet majd számítani a nyáron.
2: Kerékpárral megyünk tovább. Tegnap ért véget a Tour de Hongrie kerékpáros országúti verseny, amely több szempontból is izgalmas volt. Erről készített összeállítást munkatársunk Kreisz Bálint.
3: Megvan a magyar kerékpáros körverseny történetének első skandináv győztese, két honfitársunk is megkülönböztető mezben zárt. Különlegesen sikerült a 47. Tour de Hongrie. Kedden a gyulai csapat bemutató még senki nem sejtette, hogy milyen változékony napok várnak a mezőnyre. Nagy várakozás előzte meg Walter Attila visszatérését, aki legutóbb 2020-ban járt a magyar körön. Akkor a kékestetőn emlékezetes szakaszt nyert meg, és az összetettet is elvitte, azóta pedig sok minden történt vele, túl van több csapatváltáson is, és első szezonját teljesíti a Bahrain Victorious együttesénél. Az elmúlt hónapok kihívásairól így beszélt Walter Attila.
4: Már nagyon-nagyon hiányzott, úgyhogy tényleg ahhoz képest is, hogy senkit sem megbántva, azért az ország nagyon szélén vagyunk. Nagyon sokan itt voltak, és nagyon sokan szurkoltak nekünk, úgyhogy még egyszer indult a verseny, és már kapjuk a szeretetet. Szerintem sok csapattársam meg is lepődött, hogy milyen komoly csapatbemutató van itt a verseny előtt.
5: Amikor közeledett a verseny, akkor így mennyire kezdtek el eszedbe jutni az emlékek, amiket akár a kékesen szereztél, akár pedig nem tudom a korábbi alkalmakkor?
4: Igazából nem többször, mint máskor. Azért egész sokszor eszembe jut, vagy valaki megjelöl egy régi képen, vagy bármi ilyesmi. Azért annyi felé utazok, annyi felé edzek, hogy nem tudtam túlzott fókusz helyezni erre a versenyre, ami szerintem nem is baj, hiszen ezt ott kell átélni, mikor ott van az ember, nem pedig ezzel a fejében élni napi szinten. Más versenyekre se gondolok így előre túl sokat, úgyhogy most élem meg igazán, hogy ide jöttem így a héten, úgyhogy nyilván múlt héten már eléggé bennem volt, de ezt akkor kell mindent megélni, amikor tényleg ott van.
5: Egy csapatváltás utáni hónapokban vagy miben más mondjuk a csapat működése a Bahrainnél, mint amilyen mondjuk a Wismánál volt az elmúlt éve? Mik mondjuk a legfőbb különbségek?
4: Hát szerintem ezt olyan emberek tudják megérteni, akik már voltak World Tour csapatban, szóval igazából akár egy ilyen interjú során nem sok értelme van ezt magyarázni. Külső szemmel szerintem semmi különbség nincs. Tényleg azok a különbségek, akik már éveket töltöttek el így a World Tourba, ők értik meg. Nyilvánvalóan más országokból vannak a szereplők, talán ez, ami legszembetűnőbb egyből. Itt sokkal több a szlovén, az olasz, a horvát, személyzet, masszőr, szerelő. Nyilvánvalóan ez tök más, mint egy egy német, belga, holland, akár az előző csapataimban, vagy teljesen más, mint akár a FDZ színeiben, ahol majdnem mindenki francia volt. Úgyhogy ezek azért nyilvánvalóan okoznak különbséget, de tényleg nagy vonalakban nagyon-nagyon hasonlóan dolgozik mind az összes World Tour csapat.
5: Néhány héttel ezelőtt őszintén beszéltél a kiégésről és a hasonló dolgokról, amivel meg kell küzdeni egy profi sportolónak. Most hogy érzed magad, amikor felülsz a kerékpárra? Milyen érzések kavarognak benned?
4: Igazából a kerékpárra soha nem haragudtam, sőt, se a csapatokra, se a sportra, se semmire. Igazából kicsit inkább olyan elveszett voltam, tényleg ez a kiégés talán egy jó szóra. Nem tudom, hogy miért volt, és hogy mitől múlt el, mert nagyon azt érzem, hogy ez elmúlt, és egyszerűen csak jól érzem magam a bőrömben. Sok mindent tanultam, sokkal több mindent az elmúlt egy évben, mint előtte bármikor. Abban is teljesen biztos vagyok, hogy ezzel nagyon-nagyon sok ember küzd, vagy talán mindenki. Csak ez nem jön ki, amikor nem sportolsz, vagyis nem vagy úgy reflektorfény. Tehát egy sportoló nyilván meglátszik, hogyha csökken a teljesítménye, lehet, hogy én is elvégeztem 100%-osan az összes edzésemet, csak nem volt bennem egy akkora energia, mint akár az elmúlt években, és ez egyből kijönne az eredményeken. Itt egyből könnyű ítélkezni is, vagy következtetéseket levonni, viszont szerintem ezzel mindenkinek szembe kell nézni az életébe valamelyik részével. Lehet, hogy nekem ez talán hamarabb jött el így sportolóként, mint a legtöbbünknek.
6: Végül szerdán kezdődött el a 47. Tour d'Hongrie, Gyulán volt a nagy rajt, és a kerékpárosok Békés Csabára érkeztek 143 km megtétele után. Az első szakasz Timmerlé nyerte, aki hatalmasat hajrázott a szinte teljesen sík utolsó métereken. Másnap is az Alföldön köröztek a sportolók, a Szarvasi Vízi Színháztól indultak, és 205 km megtétele után érkeztek Paksra. Itt az oldalszél volt az egyik főszereplő, amely 20 km-rel a vég előtt megszakította a sort. A káoszba végül Benoît Cosnefroy jött ki a legjobban, aki szépen zárta a napot, és elsőként haladt át a célvonalon. Pénteken Kaposvár és Szekszárd között 152 km várt a sportolókra, itt ugye már voltak kisebb emelkedők, de ezúttal is mezőnyhajrá döntött. És nem meglepetés, hogy ismét az egyik legerősebb sprinter, Timmerlé nyert. Szombaton jött a legnagyobb káosz, a heves esőzések miatt már a rajt előtti órákban lerövidítették a távot. A mohácsi indulás és a Pécsi befutó megmaradt, de 188 km helyett úgy volt, hogy 147-et tesznek csak meg. Ez a változtatás viszont nem érintette a közkedvelté váló bárányúti emelkedőt, amelyet négyszer terveztek megmászni. Ám a szakadó eső és az erős oldalszél miatt a lejtmenetben volt két komolyabb bukás is, emiatt hirtelen döntést hoztak a szervezők, törölték az utolsó kört. Így néhány másodperc alatt 25 kilométerről 5-re csökkent a hátralévő táv. Ez hatalmas segítség volt a szökevényeknek, akiket így nem tudtak utolérni. Ebből Jakob Söderqvist jött ki a legjobban, aki így hazaért. Sokáig kérdéses volt, hogy az eredmény beleszámítson az összetettbe, de végül az UCI úgy döntött, hogy igen, így Söderqvist lett a sárga trikós. Erről a különleges helyzetről Eisen Kramer Károly a versenybefejezését követően nyilatkozott.
7: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Igazából az én véleményem inkább csak jóváhagyás volt. Bár én a verseny főszervezője, de a verseny alatt van egy versenyigazgató státuszban Szilasi László, egy hajós kapitány, akkor ő a versenykapitánya, és ő dönt olyan kérdésebb idő verseny megállítása. Ez az ő hatáskörébe tartozik, de nyilván ezért engem megkérdez, a véleményet megkérdezi, de most nem volt vita, nem volt vitánk ebben, mert amit a TV-n képernyőjén a kocsiban láttunk, az elég egyértelmű volt, hogy az a lejtő azokban a percekben egyik percről a másikra olyan mértékben vált járhatatlanná a hirtelen szakadó eső miatt, hogy nem volt nagyon mozgásterünk. Hát azt felvállalni senki sem merte volna, hogy egy ilyen bukásokat látva még egyszer leengedjük a mezőnyt ezen a lejtőn. Ezért azt gondolom, hogy a lehető legjobb döntést hoztuk. Még akkor is, ha tudjuk, hogy ez egyébként nyilván szakmai zsűri számára feltett néhány kérdés, hogy oldják ezt meg, de hát nem volt más lehetőség. Tehát a versenyző biztonsága, az életbiztonsága az első, és hát aki látta a versenyt, látta az is, hogy úgy tűnt el egy versenyző a szalakorlát alatt az országútról, vagy a 80-as tempóval, hogy az az óriási szerencse, hogy életben maradt. Szerencsére már tudjuk, hogy törés nélkül megúszta, és láttam este a vacsoránál a csapattársaival együtt jött le, de hát azért jó nincs. Szóval ezért ez egy nagyon veszélyes üzem, és ügyelnünk kell a sportolóinkra, ez a mi felelősségünk is.
6: Az utolsó szakasz Balaton-Almád és Veszprém között rendezték, 147 km volt a táv. Az etapot az időjárás és a szél is nehezítette, ezúttal sem voltak kegyesek a körülmények a kerékpárosokhoz. A napszökésében Fetteredék is ott volt, és mivel sok hegyi hajrá volt, amelyeket kivétel nélkül megnyert, így övé lett a legjobb hegyi menőnek járó piros trikó. Most őt hallják.
8: Ez tényleg gyönyörű végkimenetel, tényleg párszor nagyon mélyre kerültem. Őszintén meg nagyon csalódott voltam, hogy mindig kis hiány nem jött össze a tervünk, meg nem jött össze a nagy eredmény. Ez két nap is megtörtént, tényleg nehéz volt ebből újra felállni, de tényleg szerettük volna ezt pozitívan, és egy kiemelkedő teljesítménnyel, meg eredménnyel zárni ezt a Tour de Hongrit a United Shipping csapatával, és ez, hogy így az utolsó napon minden összeállt, és meg lett a piros trikó, és most már a tavalyi fehér mellett van egy pirosunk, és ez szerintem tényleg így egy magyar csapatnak ez eszméletlen jó. Jól éreztem magam, szerencsére nagyon, és úgy voltam vele, hogy menni kell. Iszonyat nagy volt a szél, esett az eső, és úgy voltam vele, hogy nyomni kell, csűrni kell neki, és szerencsére ez így összejött, hogy kialakult egy olyan szökés, ami tökéletes volt a piros trikóra való tekintettel.
5: Ez a piros trikó, hogy a karrieredben hova fog kerülni, milyen magas polcra?
8: Hát magasra, nagyon magasra. Meg tényleg az, hogy így miket megjártunk így a csapattal, meg én is így személy szerint ez az öt nap során, hogy tényleg mindig így pont széthullott minden, hogy összejön egy szakasz siker, összejön egy fehér trikó bebiztosítása, plusz egy piros trikó, és az, hogy a végén így ilyen mélyről ennyire így fel tudtunk állni. Maga ez a történet miatt így tényleg így visszagondolva, ez magas helyen fog szerepelni mindig így az emlékezetemben.
6: Az összetett eredménye nem változott, Jakob Söderqvist megtartotta a sárga trikót, vele Várhegyi Benjamin beszélgetett.
9: Gratulálunk, megnyerted az összetetted, de azért egy igazán feszült utolsóra volt. Először is hogy vagy? Láttuk, hogy elestél, de nagyon jól megoldottad a csapattal együtt a helyzetet. Elég jól vagyok, persze beütöttem magam, de igazából csak stresszes voltam, mert nagyon nagy munka volt, hogy egyáltalán ott legyek elől, hogy Pleppel és Kosztofával együtt tekerjek. Természetesen már az, hogy túléljünk, óriási küldetéssel indultál. És aztán nehéz helyzetbe kerültünk azzal, hogy mennyire erős volt a szél. Tényleg az utolsó centikért harcoltunk az úton, és aztán utána én kerültem a földre. Igazán hektikus helyzet volt, de minden igazán a csapatmunka volt. Mentem magam tegnap, de ma semmire nem mentem volna a csapat nélkül. Úgyhogy igen, van miért ott dolgozni. Egy ilyen rajt után láttuk azt, hogy Kosznefroa támad már ott a szakasz elején. Erre is készültetek? Persze, igen. Viszontottunk a riversünktől valami hasonlóra, meg is tették. Plepp egy kicsit erősebb, mint Kosztefroa, az UAE gyorsan akart változtatni a taktikáján, inkább Molano felé, ezt láttuk a hajrában. Plepp viszont tényleg mindent beleadott, esetleg az összetett is meglegyen. Nagyjából, ahogy számítottunk rá, nagyon jól kezeltük együtt.
6: Az öt trikót a három szakasz sikerrel záruló Timmer Lévi vette haza, a legjobb magyar pedig Walter Attila lett, aki fehér trikót nyert. Most ő következik.
5: Ati, gratulálok, fehér trikóban zártad az idei Tour d'Hongrit, 6 év után itt értél vissza. Hogyan láttad a mai szakaszt, azért a körülmények most sem voltak könnyűek?
10: Hogy is a magyarul, proper racing, egy igazi belevaló versenynap volt. Tényleg már az elejétől kezdve nagyon jól haladtunk. Már itt egyből kiemelni Fetter Eriket, aki minden támadásban benne volt, nagyon-nagyon jól ment.
5: Az első. Értél vissza, hogyan láttad a mai szakaszt, azért a körülmények most sem voltak könnyűek?
10: Hogy is a magyarul, proper racing, egy igazi belevaló versenynap volt. Tényleg már az elejétől kezdve nagyon jól haladtunk, már itt egyből kiemelni Fetter Eriket, aki minden támadásban benne volt, nagyon-nagyon jól ment. Az elsőben nem tetszett az UAE-nek, úgyhogy ezt összezárták, majd utána el tudott menni a síkon a szökés, mi is benne tudtunk lenni Niki a szárttal. Egy kicsit ott megnyugodott a mezőny, de azért nagyon kemény nap volt. Én brutálisan fáztam az elején, nagyon-nagyon hideg volt így a szélben, meg az esőben. Utána egy picit azért javult az idő is, meg a Gellán kifejezetten könnyű voltam úgy menni, mert brutális szembeszél volt azon a részen, inkább az utána lévő részeken kellett figyelni, de ott meg nem volt igazán olyan hely, ahol lehetett volna szétszikíteni nagyon a mezőnyt, vagy különbséget kialakítani, úgyhogy így az a részen mindenki érezte, hogy szerintem kivárásra játszunk, és mindenki várja az oldalszeles részt, ami így is lett. Tök jól tudtam egész jó helyen bekanyarodni, aztán gyorsan előre is mentem, és tök jó helyen elő voltam, viszont az UAE-sek letették szélre, és az ő saját emberük megszakította, ugye pont még a Söderqvist el tudott menni, az saját csapattársam a Jakob Omzsellel, úgyhogy az első bolyról egy picit lemaradtam, de a bukás után ugye már csak hárman maradtak el, úgyhogy hát maxot mentünk a végéig, és végül összezártuk el, utalértük Plappékat, úgyhogy fú, nem is tudom, annyi minden történt, ma tényleg brutálisan kemény verseny volt, és az egész hét egy nagyon-nagyon komoly verseny lett így a végére.
5: Ezúttal is megkülönböztető mezzel mész el Magyarországról, 6 év után ismételtem. Mit adott neked ez a néhány nap, mert azért nem gyakran teljesítettél több napos versenyt itthon?
10: Hát igen, nagyon rég voltam ugye Magyarországon, ugye a Giro volt az utolsó több napos verseny, ami Magyarországon volt, azelőtt pedig a Tour de Hongrie. Hát nagyon örülök, tényleg elképesztően hálás vagyok, boldog vagyok, nagyon-nagyon sokat adott nekem ez a hét, az emberek szeretete, az, hogy mennyire szurkolt mindenki, az, hogy mennyien támogattak minket, az, hogy mennyien voltak alapból az úton, és nekem, és nyilván az összes többi magyarnak, mindenkinek, úgyhogy nagyon-nagyon érezhető volt a

0: támogatás, úgyhogy örülök, hogy meg tudtam hálálni ezt egy top 10-zel. Nyilvánvalóan én is nagyon örülnék, ha nyerni meg tudnám újra ezt a versenyt, és a sárga trikóban állhatnék a dobogón, de az elmúlt években nagyon azt próbálom megtanulni, hogy ne legyek egyrészt telhetetlen, ami nem ugyanazt jelenti, hogy feladjuk a küzdést, meg a célokat, de nagyon hálás vagyok, hogy ilyen tisztességes eredménnyel tudtam zárni ezt a versenyt.
1: Izgalmas néhány napon vannak túl a kerékpársport szerelmesei, és emeljük ki a szurkolókat, mert nagyon jó volt azt látni, hogy milyen sokan kíváncsiak a sportolókra, még akkor is, amikor fagyban és esőben kellett az utak mellett állni. Az biztos, hogy 2027 májusában jön a 48. Tour d'Hongrie, de hogy milyen útvonalon, az majd néhány hónap múlva derül ki.
2: Ez volt már a Hazafutás, a szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében köszönöm a figyelmüket, hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, hiszen már is kezdődik a körkapcsolás, vendégünk lesz Leimeter Dóra válogatott vízilabdázó, a Ferencváros kiválósága, majd 19 órától foci óra, Simon Zoltánnal és Albert Gáborral. Tóth Béla műsorvezető kollégám várja majd önöket, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
5: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább. Ha-hó!
6: Ha-hó!
7: Hova igyekszel, öcsi?
5: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
8: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
5: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
9: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
5: Utazzon velünk térben és időben.
10: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
5: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
11: Kellemes hétvesti rádiózást kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. Kezdődik a körkapcsolás május 18-án, a szerkesztő Szabó Szilvia. Hamarosan a vízilabdáé lesz a főszerep adásunk első órájában, de aztán, hogy mi vár ránk 10:30-ig, arra is érdemes kitérni. 19 órától foci óra, ahogyan azt megszokhatták, érkezik a stúdióba Albert Gábor és Simon Zoltán, velük beszélem majd át a magyar futballidény legfontosabb történéseit. Emellett visszatekintünk még az elmúlt egy hét legfontosabb történéseire, tenisszel is foglalkozunk majd, körüljárjuk Jannik Sinner római diadalát, valamint a sportvilág legfontosabb történéseivel is várjuk önöket itt a körkapcsolásban a Nemzeti Sportrádióban. Előtte viszont akkor vízilabda.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
11: A körkapcsolás első órájában pedig az olimpiai és Európa-bajnoki bronzérmes, világbajnok ezüstérmes vízilabdázó a vendégünk, Leimeter Dóra. Szia!
6: Sziasztok!
11: A Ferencváros női vízilabda csapat ugyanis bejutott a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, méghozzá úgy, hogy a hétvégén a negyed döntő visszavágóján is legyőzte az UVS-ét, és párját ritkító módon az FTC férfi és női vízilabda együttese is ott lesz majd a BL máltai 4-es végjátékában, mert hogy most már egy helyszínen Máltán rendezik meg a Final Four-t, a 4-es döntőt a férfiak is, a nők számára is, méghozzá június második hétvégén, na de beszéljünk akkor természetesen a női csapatról is, arról, hogy a negyed döntőben az UVS-ét, a honi közvetlen riválist, azt úgy sikerült megverni, hogy az első mérkőzésen egy 7 gólos előnyt szereztetek, ráadásul azon a mérkőzésen meg ennél is nagyobb volt a különbség a záró negyedre ráfordulva, 11 gólos differencia. Na hát ez mennyiben módosította mondjuk a felkészüléseteket a visszavágóra, és mennyire volt ez mondjuk szokatlan, hogy ekkora különbség van a két együttes között?
6: Hát szokatlan egyébként, szerintem az a 11 gólos differencia egyébként, ami ott kialakult ezen a mérkőzésen, az egyáltalán nem reális, mert azért egy sokkal jobb csapat az UVSN-nél. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk azon a mérkőzésen szinte minden húzásunk bejött, és nagyon tényleg összeszedetten és koncentráltan tudtunk játszani. És tudtuk azt, hogy lesz ugye egy hónapos szünet a két meccs között, és hát főleg így utólag visszagondolva is azért nagyon jó, hogy ez egy 7 gólos különbség lett, mert azért nagyon nem jól kezdtük mi ezt a második mérkőzést, és nyilván tudatalattiban szerintem azért mindenkiben benne volt, hogy a 7 gól azért az nagyon sok, és nyilván más lelkülettel száll bele mindenki egy ilyen mérkőzésbe, és az UVS-e pedig úgy kezdte el, ahogy neki el kellett kezdenie, hogy tényleg így nekünk esett, és mindent egy lapra feltett, és nem is voltunk még mi azon a hőfokon a meccs elején, és pont amiatt is jó, hogy volt ez a 7 gól, hogy azért 6-3-nál, 5-2-nél nem kellett azon izgulni, gondolkozni, hogy azért itt elfogyott az előny, hanem hogy még mindig tudtunk gazdálkodni, és ezáltal volt nekünk időnk így a mérkőzésbe belejönni, úgyhogy nagyon kellett az, hogy mi azon az első meccsen ennyire jól tudtunk játszani.
11: Nyertetek is 18-16-ra az UVS-e vendégeként. Ráadásul ugye egymást követő két évben sikerült bejutni a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe. Van ilyenkor időtök megállni és mondjuk visszatekinteni, értékelni, hogy azért ez óriási siker?
6: Mi szeretünk azért erre időt szánni, igen, hogy tényleg azért nagyon gyorsan jönnek egymás után a meccsek, azért most is ugye csütörtökön már a bajnoki döntőben vagyunk érdekeltek, de tényleg ezek ilyen akkora sikerek, és igenis meg kell ezeket ünnepelni, mert azért az ember életében nem feltétlenül sokszor van ilyen, hogy bejut egy Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, úgyhogy mi ennek igyekszünk teret adni, hogy tényleg ezeket át tudjuk élni, hiszen ezért dolgozunk minden nap, hogy ezeket elérjük, és hogy erre úgy tekintünk, hogy jó, ez is megvan, akkor tényleg nem, tehát hogy nem szabad ezt saját magunkban úgymond ledegradálni, hogy jó, ezt is elértük, és ez a kötelező, mert ez egyáltalán nem egy kötelező valami, hogy mi bejutunk a Final Four-ba, úgyhogy mi nagyon igyekszünk tényleg ennek teret adni, hogy át tudjuk ezt élni, és tényleg úgy tudjuk ezt értékelni.
11: Milyen célkitűzése vágtatok neki egyébként ennek a Bajnokok Ligája idénynek? Gondolom azért a 4-es döntő ott lebegett a szemetek előtt, mint egy elérhető cél, de vannak ennél mondjuk vérmesebb remények.
6: Igen, azért úgy indultunk neki, főleg a tavalyi szezon után, ott azt gondolom, hogy azért egyáltalán nem volt elvárható tőlünk, hogy bekerülünk a 4-es döntőbe, ott azt mondom, nem is az, hogy csoda volt, de azért az egy nagyobb bravúr volt, azért idén úgy lett összerakva a csapat, hogy amellett, hogy már egy nagyon jó magja volt a csapatnak, azért nyilván olyan játékosokat igazoltunk, akik segítenek nekünk ahhoz, hogy érmet tudjunk nyerni a Final Four-ba, úgyhogy igazából így kimondatlanul ez a cél, hogy idén az érmet azt sikerüljön elhoznunk valamelyik szint.
11: Beszélünk majd a csapatról, meg annak a fejlődéséről, mert azért jól látható módon, amikor te 2022-ben megérkeztél a Ferencvároshoz, akkor még a bajnoki címért, Magyar Kupa győzelemért harcoltatok, most már azért az látszik, hogy Magyarországon belül is mondjuk az UVS-e, meg hát a BVSC is a hátatokat nézi, de erről majd egy picit később, most még maradva a Bajnokok Ligájánál, ugye az már ismert, hogy majd az elődöntőben a spanyol címvédő, a Sant Andreu következik számotokra, egyébként pedig egy másik spanyol, a Mataró, és a görög Olimpiákosz van ott még a 4-es döntőben. A Sant Andreu az milyen ellenfél? Mit vársz ellenük? Azért egy címvédő együttesről van szó, a spanyol válogatott gerince ott játszik. Örültetek ennek a sorsolásnak, hogy így alakult?
6: Hát szerintem egyébként itt a négyes döntőben már nem tud olyan ellenfelet kapni az ember, akinek kimondottan sejtettem. Örülne. Ugye mi tavaly is a San Andreóval játszottuk az elődöntőt, ugye ott nem sikerült nyernünk, de azért ott mi nagyon még kis friss csikók voltunk. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy idén mennyivel vagyunk előrébb. Szeptemberben voltunk így egy spanyolországi edzőtáborban, ott egy ilyen körtúrát mentünk mindenkinél, akkor végül X lett az a hivatalos, félhivatalos edzőmérkőzésünk. Nyilván azért az nagyon régen volt, egy jó pár hónappal ezelőtt, de legalább így ismerjük őket, tehát hogy el tudjuk azt mondani, hogy találkoztunk velük idén. Hát biztos, hogy nehéz mérkőzés lesz, de azt gondolom, hogy fel fogjuk tudni őket mérni, és meg fogjuk tudni találni a gyenge pontjaikat, és nagyon sokat fog számítani, hogy tavaly már voltunk egy Final Four-ban, és nem első áldozóként megyünk oda, hanem most már igenis tudjuk, hogy nekünk itt van a helyünk, és hogy ezt megérdemelten vagyunk itt, és tényleg nekünk nagy céljaink vannak.
11: Azért így, hogy beszélsz róla, ez egy érési folyamat is, nem? A Bajnokok Ligája döntőfázisába oda kerülni. Mivel több a mostani Ferencváros, mint az egy évvel ezelőtti?
6: Hát mindenképpen a tapasztalat az most már mellettünk szól. Azért a tavalyi évi csapatból szerintem egy játékosunk volt, talán a görög légiósunk, aki játszott már Bajnokok Ligája. Igen, négyes döntőt, rajta kívül szerintem senki más, vagy legalábbis a csapatnak a nagy része biztos, hogy nem. És én azt éreztem tavaly, hogy így oda mentünk, hogy így aranyosak voltunk, és így, hogy itt tényleg annak örültünk, hogy bejutottunk a négy közé, és hogy így nem álmodtunk mi nagyobbakat ennél, és ez mindenképpen most szerintem mellettünk szól, hogy ezt már tudjuk, hogy milyen egy ilyen lebonyolítás, annak ellenére, hogy most azért egy kicsit más lesz, hogy a fiúkkal együtt van, de tudjuk azt, hogy itt milyen ennek a felépítése, milyen a körítés, úgyhogy ez biztos, hogy ez sokat fog számítani, hogy ez már mellettünk szól. Illetve amit én nagyon remélek, hogy nem fogjuk, annak ellenére, hogy szeretnénk érmet nyerni, nem fogjuk teherként ezt megélni, mert mi akkor tudunk jól játszani, hogyha nem rakunk magunkra felesleges terheket, hanem igenis tudjuk, hogy miért mentünk, tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, és ahhoz ragaszkodunk, és teljesen mindegy, hogy alakul egy adott mérkőzésen belül, mert azért nyilván ismerjük a női vízilabdát, az elég hullámzó tud lenni, hanem hogy nekünk igenis ragaszkodnunk kell a saját dolgainkhoz, amit mi kitaláltunk.
11: Van még addig, hát most már szűk egy hónap, mert június 10-én rendezik majd az elődöntőket Máltán. Említetted már egy fél mondatban, hogy ugye a fiúkkal egy időben rendezik majd ezt a négyes döntőt, ez előny vagy hátrány? Máltára átkerült a négyes döntő, nyitott úszoda, hát azért teljesen más éghajlat, mint mondjuk egy budapesti, tehát azért ez a máltai négyes döntő mennyire öröm számotokra?
6: Hát majd megmondom utána, hogy előny volt-e, vagy hátrány. Én szerintem egyébként mindenképp előny lesz, mert tényleg az, hogy ez is, ebben is látszódik, hogy igyekeznek a női vízilabdának is nagyobb teret adni, és sokkal jobban előtérbe helyezni. Én szerintem így magának a körítésnek, meg a női vízilabdának biztos, hogy jót tesz az, hogy a fiúkkal együtt van, mert sokkal több néző fog kilátogatni, illetve akár így, nem tudom, streamen keresztül is sokkal többen fogják nézni, abban biztos vagyok. Nekünk nyilván ezzel a részével, abból a szempontból nem szabad foglalkozni, hogy milyenek a körülmények, vagy hogy most nyitottban játszunk, biztos, hogy fogunk előtte nyitottban is edzeni, mert azért mi ugye ahhoz nem vagyunk hozzászokva, tehát nyilván azért egy-kettő edzés fog kelleni nyitottban, hogy milyenek a körülmények, de azért mindenki elég sokat látott már nálunk a csapatban, tehát azért fogunk tudni ehhez alkalmazkodni. Viszont azért mi itthon, hál' Istennek, ugye nekünk olyan szurkoló táborunk van, hogy mi hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy minden mérkőzésünkön óriási a hangulat. Úgyhogy ez biztos, hogy nekünk segíteni fog, hogy kint is nagyon sok fradi szurkoló lesz.
11: Ugye, hogyha megnézzük a menetrendet, illetve a naptárat, a versenynaptárat, akkor az látszik, hogy például az UVS-e elleni két negyeddöntős mérkőzés között majdnem egy hónap eltelt, ami rendben, hogy volt ott egy válogatott világkupa selejtezőtorna, de mégiscsak azért a klubban maradó játékosoknak ez hatalmas nagy távolság két tétmérkőzés között. Az, hogy ennyire széttagolt a menetrend, a versenynaptár, az mennyire leküzdhetetlen akadály számotokra, mert gondolom azért, hogy kiveszik a ritmus a folyamatos tétmérkőzések elmaradása által, az azért nem segíti a munkátokat.
6: Hát nem, és főleg a védekezésben látszanak ezek a szünetek, tehát is ez a 18-16-os mérkőzés is, én szerintem azért vízilabdázom.
11: Lassan már kézilabda mérkőzés.
6: Igen, és én vízilabdázom egy pár éve, de szerintem én nekem nem volt még ilyen nagy gólszámú mérkőzésem az ilyen, nyilván az ilyen felnőtt szinten, úgyhogy azért a védekezésen abszolút látszik, hogy azt tud először szerintem szétesni, és ahhoz kell sokkal több idő, hogy mindenki ráérezzen a másikra, meg így tényleg visszavegye a ritmust. Meg inkább az a része nehéz, hogy különböző terhelésből érkezünk, tehát akik itt maradnak a klubban, nyilván őket sokkal nagyobb terhelést kapnak. Mi másképpen kapunk terhelést, szerintem inkább mentálisan, amellett, hogy nyilván a sok meccs fizikálisan is megterheli az ember, de szerintem nekünk ezek inkább mentálisan nehezek, és még az a része nehéz, hogy ezt így szinkronba hozni, hogy meglegyen nekünk is a kellő pihenő azért, hogy föl tudjunk pörögni, de közben nyilván akik itt maradtak, ők meg már játszanának, meg előre lépnének, úgyhogy ez a része nehéz, hogy így tényleg így egyensúlyba hozni mindenkinek a mentális és a fizikális állapotát.
11: Leimeter Dóránval, a Ferencváros válogatott vízilabdázójával beszélgetek, és visszatérve még egy pillanatra a Bajnokok Ligája negyed döntőjére, az UVS-e azért tényleg az elmúlt években közvetlen honi riválisotok volt, nagyon sokszor bajnoki döntőben mérkőztetek meg az UVS-ével, sokszor törtek borsot az orrotok alá, és az, hogy most még a bajnoki döntőbe sem jutottak be, mert hogy ott a BVSC az elődöntőben felülmúlta őket, az azt jelenti, hogy így hosszabb időre átrendeződhet némiképp az erőviszony a magyar női vízilabdán belül, vagy egyszerűen ez egy rosszabb szezon az UVS-e számára, tehát mennyire figyelitek így az ellenfeleket, mert láthatóan most, mintha lenne valami változás a riválisok körében.
6: Hát nyilván mindenkit figyelünk, mert azért nekünk sem mindegy persze, hogy ki ellen kell játszani, hiszen minden csapat különböző játékstílust képvisel. Érdekes egyébként, hogy ez most igen, ez így alakult az UVS-ének ez a szezonja. Nyilván azért ők is éveken keresztül voltak egyeduralkodói a női vízilabdának, és tényleg ők is sorra nyerték a bajnokságot, úgyhogy valahol törvényszerű, hogy egyszer van egy ilyen váltás. Meg ilyenkor az emberekben biztos motoszkál az, hogy azért most nem tudom, hogy mekkora népvándorlás lesz mondjuk ugye játékazolások szempontjából a csapatok között, de azért ilyenkor szoktak elkezdődni így a tárgyalások, úgyhogy az is lehet, hogy valakinek ez elvitte a fókuszt így az adott időszakban, vagy csak egy picit nem oda koncentrált. Úgyhogy annyira egyébként így valahol, most oké, ez most kicsit ilyen, nem tudom, egoistán hangzik, hogy magunkat kiemelem, mint Ferencváros, de egyébként a másodiktól az ötödik helyezett csapatokig igazából annyira szoros a verseny, hogy bármikor bárkit le tudnak győzni, egyébként akár a Ferencváros is, mert volt már rá példa. Úgyhogy szerintem ez most ilyen annyira ilyen adott, vagy hogy így nem lehet előre kiszámítani, hogy éppen mi fog történni a bajnokságban, és én ezért is jó szerintem ez a női vízilabda, hogy tényleg így gondol valamire az ember, és annak lehet, hogy a tök ellenkezője fog megtörténni.
11: Ja, az UVS-e tele van válogatott játékosokkal, a BVSC-ben is van válogatott játékos. Az meglepő volt számotokról, hogy a bajnoki döntőben majd a zuglóiak következnek?
6: Nem volt egyébként annyira meglepő, mert főleg az idei szezonban azért nagyon közel álltak egymáshoz ez a két csapat. Többször találkoztak egymással, ugye a Magyar Kupának a bronzmérkőzését is egymás ellen játszották, ott is nagyon kicsi döntött, illetve a bajnoki mérkőzéseken is, úgyhogy egyáltalán nem volt ez szerintem meglepő, hogy elérkezett így annak az ideje, hogy így a BVSC el tudta kapni az UVS-ét.
11: A bajnoki döntő az majd következik már ezen a héten számotokra. Egyelőre ugye úgy tűnik, hogy hát a pálya előnnyel azzal mindenképpen lehet számolni már a bajnoki döntőben is, mert ti kezdtek majd otthon a Népligetben. Milyen bajnoki döntőre készültök, mennyire lesz ez megterhelő így a szezon végén számotokra?
6: Hát biztos, hogy nehéz mérkőzések lesznek. Én azért arra számítok, hogy a BVSC ezzel, hogy bejutott a döntőbe, biztos, hogy sokkal felszabadultabban fog tudni játszani, és azért szerintem annál veszélyesebb csapat nincsen, amelyik tényleg így felszabadultan tud játszani, és semmi veszíteni valója nincsen. Úgyhogy, de nekünk is így kell ehhez hozzáállnunk, hogy nem szabad rágörcsölnünk erre az egészre, mert akkor biztos, hogy kevésbé fogunk tudni érvényesülni. nekünk az lesz a fontos szerintem, hogy a saját játékunkat azt rá tudjuk erőltetni az ellenfélre, amennyire lehet, de hogyha ha meg nem sikerül, akkor se kezdjünk el pánikolni, hiszen 3 mérkőzést kell megnyerni, tehát a legrosszabb esetben is 5 mérkőzés, ezért az nagyon hosszú idő, tehát azért nem szabad nekünk arra gondolni, hogy az első meccsen nekünk mindent meg kell csinálni, és ha az ott nem sikerül bármi, akkor bajba kerülhetünk, hanem ugyanúgy nyugodtan kell a mi játékunkat játszani.
11: Szóba került már, hogy ugye 2022-ben érkeztél a Ferencvároshoz a BVSC-től. Az, hogy te most már 4 éve játszol a Ferencvárosban, és láthatóan folyamatosan épül egyébként az együttes, mert hogy közben azért klasszisok is érkeztek, csak néhány tényleg Keszthely Grita, Beortiz, már említette Eleftheria Plevritu, tehát folyamatosan erősödik az együttes. Milyen ez, hogyha visszatekintesz most már erre a mögötted lévő lassan 4 évre, hogy hát végül is a Ferencvárosnak a gerince az mindig adott volt, de folyamatosan erősödött gyakorlatilag bele az összes fiatal játékos, meg az érkező igazolások. Milyen volt ezt mondjuk végigélni, vagy szoktál-e ezen gondolkodni?
6: Szoktam, igen, és szerintem egyébként ennek az egésznek így a fő része az tényleg, hogy a csapatnak a magja az végig most már 4 éve ugyanaz, és szerintem akkor lehet jó csapatot építeni, hogyha van egy stabil 5-6-7-8 játékos, aki tényleg már tudja, hogy mikor mit kell csinálni, hogy mire számíthat. Annak ellenére, hogy közben állunk, ugye is volt nálunk is volt egy edzőváltás, de akkor is így tudjuk az elképzeléseket nagyjából, és van ez a 8 ember mondjuk, aki tényleg így már úgy ismeri egymást, tudja, hogy mit fog csinálni, és akkor könnyebb szerintem játékosokat építeni, hogyha van egy stabil alap, és nálunk talán egyébként így az idei évre érkezett el ez, hogy tényleg most már tudunk annyira, tényleg van egy annyira stabil alapjátékunk, amire sokkal könnyebben tudunk már építkezni, vagy mást kitalálni, de hogy van egy, amihez mindig vissza tudunk térni, hogyha bármi probléma lenne, és én ezt most érzem először egyébként ebben a szezonban, hogy ez így ki tudott alakulni.
11: Ez a legerősebb Ferencváros, amióta ott játszol a zöldfehéreknél?
6: Igen.
11: Említetted ugye az edzőváltást, Matajsz Márk érkezett Gerendás György visszavonulás óta, és azért az szembeötlő, hogy ott mintha szintet lépett volna a csapat. Természetesen ez nem független attól, hogy időközben sokat erősödött játékos állomány tekintve is az FTC. De mi az, amit másképp csináltok Matajsz Márkkal? Mit hozott ő egyébként a csapatba Gerendás György távozása után?
6: Hát szerintem sokkal jobban rendszerben játszunk, ami egyébként vannak olyan edzők, vagy olyan játékosok, akik nem biztos, hogy ebben teljesen otthonosan érzik magukat, hogyha van egy keretrendszer, de szerintem nekünk egyáltalán nem baj, hogy bizonyos, nyilván nem azt mondom, hogy le vagyunk korlátozva, mert egyáltalán nem, csak vannak bizonyos keretek, amikhez igenis tartanunk kell magunkat, és szerintem az látszódik a mérkőzéseinken, hogy sokkal összeszedettebben tudunk azóta játszani, hogy tényleg tudjuk, hogy mire számíthatunk a másiktól, és nincsenek meglepetések. Úgyhogy ez mindenképpen, illetve az, hogy talán jobban lettek tisztázva a szerepek, hogy kinek milyen szerep jut itt a csapaton belül, és senki nem akar több lenni, mint ami neki kell, és szerintem ez nagyon fontos egy csapat életében, hogy tényleg, amikor mindenki el tudja azt fogadni, hogy neki az adott edző az adott csapatban milyen szerepet szán, ha ezt el tudjuk fogadni, és a saját egónkat félre tudjuk tenni, akkor tud folyamatosan előrelépni a csapat, és ez az, amit a Márkó is behozott, hogy tényleg mindenkinek megvan az, hogy mit kell csinálnia, és ezt el is tudtuk fogadni, és ez nagyon fontos.
11: Te melyiket szereted inkább, a sematikus játékrendszereket, amikor meghatározott a dolgod, a szerepköröd, vagy a virtuózabb, ötletszerűbb, improvizatívabb játékokat?
6: Én egyébként szeretem, hogyha vannak keretek, bár igen. Én nem is vagyok szerintem az a játékos, aki így nagyon hirtelen ki tud valamit találni. Persze vannak olyanok, amikor annyira flóban vagyok én, igen, is meccs alatt, hogy így jönnek a dolgok, de összességében én magánemberként is olyan vagyok, aki szeretem, hogyha tudom, hogy mire számíthatok, és akkor azon belül én sokkal jobban meg tudom találni a helyemet, úgyhogy nekem ez jó, hogy így vannak.
11: Amikor nézek mondjuk videókat arról, hogy milyen a hangulat a női vízilabda csapatnál, a Ferencvárosnál, főleg ugye Gurisati Gréta különféle közösségi médiás felületein lehet ilyenekkel találkozni, mert ő enged betekintést, nagyobb betekintést a csapat életében, az, akkor azért az látszik, hogy nagyon jól összeszokott, összecsiszolódott játékosok, akár baráti emberi kapcsolat is kialakult már a játékosok között. Mennyire, vagy mennyire lehet ezt jól leírni, hogy milyen a hangulat az öltözőn belül?
6: Hát nehéz egyébként ezt így megfogalmazni. Nyilván azért hát mi is itt a Ferencvárosban már oké, hogy mondjuk ez a csapatnak a magja 4 éve van itt mondjuk, mint a ferencvárosi csapat, de egyébként 1000 éve ismerjük egymást, tehát hogy azért a legtöbb játékos, aki most itt van a Ferencvárosban, már együtt játszottunk mondjuk az utánpótlás válogatottakban is, tehát hogy azért ez az ismeretség nekünk már több mint 10 éves, úgyhogy ennyi idő alatt azért tényleg így nagyon kiismeri a másikat az ember, és igazán tényleg már önmaga lenni ilyen adott szituációkban, és tényleg ez így leginkább ez, hogy nem kell megjátszania magát az embernek így most már a többiek előtt, hogy persze ott is tudjuk, hogy mikor van ott a helye annak, hogy most lehet egy kicsit lazábbnak lenni, és mikor kell komolynak lenni, de tényleg, hogy így mindenki most már mer önmaga lenni.
11: Említetted, hogy le vannak tisztázva azért a szerepkörök így a csapaton belül. Neked milyen szerepköröd van, akár az öltözőben, akár ugye a merencében?
6: Hát én az öltözőben azért így, azt kell mondani, talán ketten vagyunk így a Grétával, akik így, nem is azt mondom, hogy a hangadók vagyunk, csak hogy akik így jobban kimerünk állni, vagy ki tudunk állni így a többiek elé, és a Gréta az, aki inkább így a mentális részét szokta megfogni így a dolgoknak, én meg vagyok ez a gyakorlatiasabb oldala, úgyhogy ebben is egyébként szerintem itt tök jól kiegészítjük egymást, illetve nekem a vízben is ez a szerepem, hogy így irányítsam a többieket, és egy kicsit így összefogjam a társaságot, és pont amiatt, mert én nem vagyok ez a minden áron góllövő típus, hanem én tényleg azt nézem, hogy a csapatnak mi a jó, és a csapatnak mire kell odafigyelnie. Én ebben nagyon otthon is érzem magamat, hogy így a többieket tudjam irányítani, és át tudjam adni azt, amit én látok. Szerencsére nagyon nyitottak is erre, tehát nem az van, hogy így elzárkóznának attól, amit én mondok. Úgyhogy nekem így ez, hogy így a csapatot így próbáljam irányítani, amennyire csak tudom.
11: Akkor gyakorlatilag ketten Grétával, Gurisati Grétával ti vagytok a vezéregyéniségek, de azért gondolom a szerepek még a csapaton belül, akár a játékrendszerekben úgy le van tisztázva, hogy balkezesként neked egy hangsúlyos szereped van mondjuk a támadásokban, a támadás befejezésekben. Mennyire épül rád mondjuk egy-egy játékrendszer?
6: Hát vannak bizonyos olyan taktikai elemek, amik igen arra épülnek, hogy esetleg én vagyok a befejező, vagy én vagyok a kiszolgáló ember. Ezért is jó nyilván, hogyha van egy balkezese a csapatnak, mert azért sokkal sokrétűbb tud lenni a repertoár, és inkább az, hogy mi válogatottban is, meg a Ferencvárosban is már nagyon sokszor volt arról szó, hogy ne legyen úgymond egyoldalú a játék, hogy ne csak az legyen, hogy a kapás oldaliak, a jobbkezesek érvényesülnek, hanem muszáj az, hogy mind a két oldal hangsúlyos legyen, hogy az ellenfeleknek nehezebb legyen. Úgyhogy erre is igyekszünk odafigyelni, hogy tényleg, hogy mindig legyen egy-két olyan taktikai elem, amit elő tudunk húzni, hogyha azt érezzük, hogy egy kicsit így eltolódtak a hangsúlyok és a szerepek.
11: Egy balkezes az a vízilabdában mindig kincs, ezért látjuk néhány nemzetnél, hogy hát gyakorlatilag, hogyha feltúrják az egész vízilabda generációt, akkor sem találnak egy jó balkezest. Magyarországon meg, mintha a földből nőnének ki. Leimeter Dórával, a Ferencváros vízilabdázójával hamarosan folytatjuk, és majd beszélgetünk a válogatottról is a híreket követően.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Világ Kristóf megkezdi a hajrát! Nincsen francia!

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Bartal és István számára véget ért a jégkorong világbajnokság. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós pénzek hazahozataláról. Marad a szeles, felhős napos idő. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
4: Nem hosszabbítja meg a június végén lejáró szerződését Ádám Martin, a labdarúgó NB1-ben bronzérmes Paks támadója. A 31 éves támadó 2020 nyarán Kaposvárról érkezett először Paksra, ahol második idényében 31 találattal gólkirály lett a magyar élvonalban. Sajtóhírek szerint a 28-szoros válogatott játékos iránt az NB2-ben szereplő Szeged érdeklődik. Visszavonul a válogatottságtól Vojvoda Dávid, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Albafehérvár csapatkapitánya. A 35 éves bedobó 17 éven át játszott a nemzeti csapatban, melyben 160 alkalommal lépett pályára és két Európa-bajnokságon szerepelt. A svájci jégkorong elit VB tegnapi Ausztria elleni mérkőzésén súlyos sérülést szenvedett Bartal és István, a magyar csapat csatára, ezzel számára véget ért a világbajnokság. A helyére az utolsó keresztszűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támogatása.

0: Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az EB péntekig Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását és az uniós pénzek hazahozatalát. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy kikészítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu per igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. A nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Közölte, a kormány azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztését. A cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. Az osztrák bányákból származó azbeszttel szennyezett kőzúzalék legalább 3 megyében több száz helyen jelenthetett meg. A kormány szóvivő hozzátette, az érintett területeken azonnali kockázatcsökkentő intézkedésekre van szükség. A közigazgatási államtitkárok mielőbbi kinevezését sürgette a Fidesz frakció vezetője Facebook bejegyzésében. Gulyás Gergely szerint jelenleg nincs államtitkári szakmai irányítása a minisztériumoknak, miután a korábbi vezetőket május 15-én felmentették. Hozzátette, ilyen helyzet a rendszerváltás óta nem fordult elő. Bejegyzését azzal zárta, hogy a kinevezéseket a köztársasági elnöknél kellene kezdeményezni. Közlekedés. Az M7-es autópályán Budapest felé az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agárt csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt lezárták. Kerülő útként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár Dél-Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni.
1: Időjárás.
0: Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos még az idő. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél, majd holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, többfelé élénk széllel. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: Folytatódik a körkapcsolás, a mikrofonnál Tóth Béla, vendégünk a stúdióban Németh Dóra, a Ferencváros válogatott vízilabdázója, akivel éppen ott tartottunk, hogy már a válogatottra rátérve lesz majd egy szuperkupa, szuper döntő a világkupában, Sydneyben, méghozzá nyáron, júliusban, amire már megvan a keret, a szövetségi kapitány Cseh Sándor kihirdette a névsort, abban viszont te nem vagy benne, ahogyan Cseh Sándor fogalmazott, egy előre egyeztetett egészségügyi szünet miatt kimaradtál. Na erről mit lehet tudni, mi az, ami publikus?
4: Hát nem tudom, melyik része publikus, meg melyik nem. Nyilván azért a vízilabda világa kicsi, és mindig minden hír körbe megy. Úgyhogy szerintem egyébként ez ilyen nyílt titok, hogy nekem lesz egy válműtétem majd a Bajnokok Ligája után, úgyhogy ezért maradok most ki a keretből.
3: Melyik válladról van szó? Melyiket fogják műteni?
4: A lövővállamat, nyilván. Sajnos, igen. De hát azért, hogy az elkövetkezendő 2 évben ott tudjak olyan szinten lenni és teljesíteni, ahogy egyrészt én azt magamtól elvárom, és ami a válogatottnak szerintem szükséges, muszáj most ezt a műtétet most, nem is tudom, útba helyt.

0: segíteni, vagy hogy milyenre a jó kifejezés.
1: Igen, mert hogyha végignézzük majd a következő két évet válogatott szinten, azért az látszik, hogy jövőre világbajnokság, ráadásul hazai medencében, utána lesz még egy Európa-bajnokság, aztán a Los Angeles olimpia 2028-ban, azt hiszem, hogy az meg a fő cél, na meg az, az az állomás, ami egy kiemelt helyen szerepel egy vízilabdázó számára. Na de ugye a válogatottban teljesítve azért az látszik, hogy te hosszú-hosszú évek óta már a gerincében ott vagy a nemzeti csapatnak, és bárki is a szövetségi kapitány rendre számít rád. Rotterdamban is ott voltál a világkupa selejtezőn, ahol némi szerencse azért kellett ahhoz, hogy meglegyen a szuper döntőben való részvétel, mert hogy az amerikaiaktól, a spanyoloktól és a görögöktől elszenvedett vereség után az ausztrálok ellen éltetek az adódó lehetősége, hogy ugye tudni illik, az ausztrálok nagy különbséggel megverték a görögöket. Mi volt egyébként ennek a selejtező tornának a nehézsége? Szóba került már az, hogy itt ugye a két UVS elleni BL negyedöntő között rendezték meg ezt Rotterdamban, egy olyan szakaszában a válogatott életét figyelembe véve, amikor Cseh Sándor azért több fiatalt is kipróbált, és próbálja már őket beépíteni a csapatba, tehát hogyan gondolsz vissza arra az egyhetes tornára?
0: Hát először is nyilván így, és ezt a csapatban is beszéltük, hogy jó, hogy éltünk ezzel a lehetőséggel az utolsó mérkőzésen, hogy kiharcoltuk a továbbjutást, mert hogy milyen jó erről később úgy beszélni, hogy volt egy adódó alkalom, és éltünk vele, mint hogy, és nem sikerült, úgyhogy ez mindenképpen azért jó, hogy tényleg a végsőkig kiélezett volt ez a kérdés, és hogy nem ijedtünk meg a végén végül is ettől az adódó lehetőségtől. Abból a szempontból szerintem nem volt sem a szövetségi kapitány könnyű helyzetben semmi, hogy tényleg így igazából így a klubszezonból érkeztünk, és mi mindig akkor tudunk a válogatottban szerintem jól játszani, hogyha van időnk egy közös felkészülésre, mindenki félre tudja tenni a sérelmeit, amit adott esetben akár az egymás elleni mérkőzésekből hozunk, vagy a klubból hozott magával, mert mondjuk volt egy sikertelenebb mérkőzés vagy bármi, hogy nekünk mindig az tett jót, hogyha volt közösen időnk ezt így elfelejteni és egymásra hangolódni. Ez most ugye nem adatott meg, mert igazából 3 napot voltunk itthon, utána mentünk egy görög edzőtáborba, utána pedig onnan egyből szinte mentünk Rotterdamba, úgyhogy emiatt nagyon azért nehéz volt ez a erre így felkészülni, mert nem is mondhatnám igazán talán felkészülésnek, mert tényleg így 5 napunk volt talán így közösen edzeni, úgyhogy ez mindenképpen nehéz volt, és ebből a szempontból a fiataloknak is nehéz volt, illetve nem volt könnyű dolguk, hogy így konkrétan bele kellett csöppenünk ebbe a válogatottságba, és hogy mit játszunk, azért nekik sem volt idő az végigvenni minden egyes taktikai elemet, hogy mikor mit szeretnénk, úgyhogy azért ez így tényleg így összerakva így nagyon nehéz volt.
1: Annak ellenére viszont, hogy folyamatosan jönnek a fiatalok, tényleg épülnek be, hogyha megnézzük mondjuk a keretet, amellyel most dolgozik Cseh Sándor, és összevetjük a 4 évvel ezelőtti kerettel, azért látunk jó néhány eltérést, de az eredmények azok folyamatosan jönnek, és ott vagytok a világbajnokságok, vagy éppen bármilyen világversenynek a végjátékában, és egységes csapatbenyomását keltitek. Ez minek köszönhető, hogy a változások ellenére mégiscsak az egység az mindig ott van a válogatottban?
0: Igen, és azért itt is megfigyelhető az, hogy azért vagyunk jó néhányan, 5-6-7-8-an itt is, akik azért már elég régóta itt vagyunk a válogatottban, és nyilván mi egymást nagyon, tényleg nagyon-nagyon jól ismerjük, és mindannyiunk szerintem olyan személyiség, aki könnyen alkalmazkodik ahhoz, hogy milyen úgymond a partról. De ami szerintem így ebben a válogatottban most nagyon más, és nagyon fontos, hogy Cseh Sándor nagyon figyel ránk, mint emberekre. Tehát nem csak mint játékosok foglalkozik velünk, hogy kinek miben kell fejlődnie az adott poszton, vagy így a csapaton belül, hanem mint emberek is nagyon figyel ránk, és nagyon tényleg támogató velünk szemben, és szerintem főleg egy női léleknek ez nagyon sokat segít, és nagyon-nagyon számít az, hogy tényleg érzi azt az ember, hogy nem csak mint sportoló, vagy mint játékos van jelen, hanem mint ember is, és az is érdekli a szövetségi kapitányt, hogy tényleg így vele, mint emberrel mi történik.
1: megütötte a fülemet, hogy női lélekkel foglalkozni, az azért ugye külön terület az edzői szakmán belül, de tényleg, hogyha végig gondolom, akkor a vízilabdán belül, vagy a te pályafutásodat végignézve rendre férfi edzőid voltak, és nem nagyon emlékszem arra, hogy női szakvezető lett volna. Nehézség ez egyébként? Kinek nehézség inkább, az edzőnek, vagy a játékosnak?
0: Hát erre most azért nehéz válaszolni, mert nekem még így klubon belül sem volt kifejezetten női edzőm. Női másodedzőm volt, de ugye azért az megint más, mert más, hogy viselkedik egy másodedző nyilván, mint egy főedző. Úgyhogy, de így egészében a női vízilabdában nem nagyon jellemző most még a női edzőknek a jelenléte. Azért nyilván nekem is most már nagyon sok olyan csapattársam van, aki tanulja ezt a vízilabda edzősködés szakmát, tehát, de a legtöbb ugye még játékos, tehát azért mire szerintem ez a generáció oda fog tudni kerülni, hogy ők lesznek az edzők, hát nyilván én már nem fogok játszani, azért azt most így kimerem jelenteni, úgyhogy de én nagyon remélem, hogy egy idő után ez is, tehát hogy így az edzői szakmában is teret nyernek a nők, mert azért szerintem nagyon tényleg számít az, hogy a nő nővel hogy tud, hogy talán jobban meg tudja magát értetni, vagy jobban tudja, hogy mi zajlik mondjuk egy női játékos fejében.
1: Igen, főleg, hogyha mondjuk egy futballpéldát hozok, de az hatalmas nagy feltűnést keltett, hogy az egyik német Bundesliga csapatnál, az Union Berlinnél egy női vezetőedzőt neveztek ki, tehát azért viszont azt látjuk, hogy fordított esetben gyakorlatilag az általános, hogy egy női csapatnak férfi edzője van, bármelyik sportágról beszélünk, mégis nektek ez a megszokott, tehát azért ehhez alkalmazkodni is kell, és említetted már az alkalmazkodást a válogatotton belül is, mert hogy itt azért, ha végignézzük azt, hogy hogyan változott a keret, illetve a szövetségi kapitányoknak a sora, hogyha azt a dátumot nézzük, amikor te bemutatkoztál a nemzeti csapatban, azért az látszik, hogy hát folyamatos a változás körülötted a válogatotton belül. Merész Andrásnál mutatkoztál be, majd Bíró Attilával is dolgozhattál együtt, aztán rövid ideig ugye Mihó Katila volt az egyik szövetségi kapitány, most pedig Cseh Sándor. Mindegyik edzőtől azért gondolom lehetett ellesni dolgokat, de mégis mi az, ami most a válogatott keretén belül teljesen egyedi? Van egyáltalán ilyen dolog, ami egyelőre az egész válogatott pályafutásodon belül nem volt jellemző ez idáig?
0: Hát egyébként nincs nagyon szerintem ilyen, nekem abból a szempontból talán szerencsém van, a balkezességemből adódóan, hogy nekem azért nem mondom, hogy olyan nagyon szűkre szabott, hogy én mit tudok csinálni, de azért közben mégis, tehát hogy nekem talán így tényleg az volt a jó, hogy én akármelyik edző volt, nekem igazából ugyanazt kellett csinálnom, és talán azért is tudok ilyen régóta ott lenni a válogatottban, mert tényleg megtanultam azt, hogy mire számítanak tőlem, mit várnak tőlem, hogy nekem mit kell ahhoz hozzáadnom, hogy a csapat sikeres legyen, és én ezt így megtanultam kezelni, vagy megtanultam ebben élni és dolgozni, úgyhogy nekem ebből a szempontból szerencsém van. Amikor Mihó Katilla volt az edző, ott volt egy, és azt mondom, hogy nagyobb váltás lett volna, én ott egy picivel többet bekkeltem, ami egyébként tőlem nem áll messze, mert én nagyon szeretek bekkelni, és nekem volt is olyan időszakom, akár klubban, hogy mind bek voltam jelen, tehát igazából az sem volt olyan nagy változás, nyilván egy kicsit más volt, mint amit nekem kellett csinálni, és nyilván ez így most is jelen van az én játékomban, tehát hogyha kell, akkor abban a pozícióban is beszoktam segíteni, de tényleg inkább az, hogy én tudom azt, hogy nekem mit kell csinálnom ahhoz, hogy én tényleg a csapatot tudjam segíteni.
1: Leimeter Dóra válogatott vízilabdázóval beszélgetek. Rátérve még arra, hogy ugye a válogatotton belül te azért már a rutinosabb játékosok közé tartozol, repül az idő, mert hogy tényleg mondjuk a tokiói olimpiára még úgy készülhettél, hogy te voltál az egyik feltörekvő fiatal, és aztán most már mondhatjuk azt, hogy a rutinos, tapasztalt játékosok közé tartozol. A te szerepköröd a válogatotton belül milyen? Van-e arra példa, hogy a fiatal játékosok oda mennek hozzá egy tanácsért?
0: Van egyébként, hál' Istennek. Nyilván nekünk tapasztaltabb játékosoknak kellett úgymond először szerintem nyitottabbak lenni a fiatalabbak felé, hiszen én is tudom, hogy amikor én voltam fiatal, én sem mertem oda menni az idősebbekhez, hogy akkor mi merre hány méter, hanem nekem is az segített, hogyha láttam, hogy ők nyitottak, és ők szeretnének segíteni. Úgyhogy én is ezt így igyekeztem, vagy ezt a stílust igyekszem képviselni, hogy én is, ha azt látom, hogy így van rá igény, vagy akkor próbálok így nyitottabb lenni feléjük, és nem feltétlenül csak taktikai dolgokban, mert azt egyébként nagyon szívesen fogadják a tanácsokat, és sokszor kérdeznek is, de én igyekszem így kicsit így magánemberként is nyitottabb lenni feléjük, mert tényleg akkor fog, vagy tudom, hogy akkor működik jól a csapat, hogyha azért mindenki kapcsolódik mindenkivel. Nyilván tudom azt, hogy nem lesz mindenki mindenkinek a legnagyobb barátnője, és ez nem is baj, meg nem is kell szerintem, de az, hogy egy minimális kapcsolódási pont legyen mindenkivel szemben, az szerintem nagyon fontos, úgyhogy én erre nagyon igyekszem odafigyelni.
1: Beszéltünk arról, illetve hogyha végignézzük a menetrendet, akár a válogatotton, akár a klubon belül, azért az látszik, hogy az elmúlt években, főleg a Covid, a járványhelyzet után feltorlódtak a világversenyek. Gyakorlatilag tényleg fél évenként volt egy világverseny, EB vagy VB, aztán ugye olimpia. Hosszú és megerőltető szakasz van azért a hátatok mögött, mert most lesz majd az első nyár hosszú idő után, amikor nincsen egy Európa-bajnokság vagy egy világbajnokság, és ugye neked kimarad majd a világkupa szuperdöntője is. Hogy ez alatt az időszak alatt mit lehetett azért tenni, hogy te ne zsigerelődj ki minden áron, vagy hogy elkerül mondjuk a kiégést?
0: Hát szerintem ami a legfontosabb az az, hogy bármikor, amikor pihenőidő volt, akkor tényleg a vízilabdát azt ki kellett tudni kapcsolni. Tehát nekünk például a válogatottban a szövetségi kapitány mindig úgy engedett el minket a pihenőkre, hogy konkrétan mondta, hogy most nem lehet vízilabdával foglalkozni, hogy most konkrétan pihenni kell, nem most kell elmenni, külön futni, külön kondizni, nem tudom, hanem tényleg ezt az időt, ezt adjuk meg magunknak arra, hogy kikapcsolódunk, és nekem is amúgy ez nehéz volt az elején, hogy oké, hogyha mondjuk pihenő van, akkor egyáltalán ne foglalkozzam a vízilabdával, de rá kellett jönnöm, hogy tényleg muszáj az, hogy ha pihenő van, akkor azt igen, és azt tényleg így nullára csökkenteni így a vízilabda körüli bármit, és nekem is nehéz volt azt is elfogadni, hogyha pihenő van, akkor ne edzek semmit, mert én nem szeretem, ha hosszabb kihagyás van, mert én abból sokkal nehezebben térek vissza, de rá kellett jönnöm, és ki kellett tapasztalnom, hogy viszont muszáj, mert a testem egyszerűen nem fogja bírni egy idő után. Úgyhogy leginkább ez, hogy tényleg, hogyha pihenő van, akkor az vízilabdamentes élet legyen.
1: És hogyan pihensz?
0: Hát én általában hazamegyek a családhoz, és akkor nekem az a kikapcsolódás. A tesó még ugye egy helyen laknak nagyjából anyukámmal, úgyhogy így könnyű, hogy csak egy helyre kell hazamenni. Ráadásul náluk van két gyerek, úgyhogy ők nekem mindig az, akik így feltöltenek engem, és mivel azért elég, nem azt mondom, hogy nagyon ritkán találkozunk, de nyilván azért így havonta mondjuk egyszer-kétszer, úgyhogy amikor én otthon vagyok, akkor én vagyok nekik a minden, úgyhogy az nekem ilyen tényleg aktív feltöltődés az, hogy velük kell lenni, velük tudok foglalkozni, akkor együtt elmegyünk sétálni, vagy bármi, úgyhogy nekem így az szokott lenni a feltöltődés.
1: Van arra példa egyébként, hogy szabad időtben vízilabdát nézel, vagy mennyire jellemző az, hogy te a vízilabdát kívülről szemléled, tehát hogy a medence partról is kíváncsi vagy rá, hogy mi zajlik a vízben?
0: Hát egyébként, hogyha tudom azt, hogy mondjuk tényleg a férfiaknál mondjuk olyan mérkőzés van, amit ad a tévé, vagy nem tudom, akkor azt beszoktam kapcsolni. Azért magamtól, hogy most én kimegyek helyszínre vízilabda meccset nézni, azért az nem szokott előfordulni. Én például az idei szezonban is ugye több meccset kihagytam a Fradinál, akkor nyilván azokat ugye helyszínen megnéztem a csapatot, de azért az nyilván egy megint más szituáció, mert nyilván ott vagyok a csapat mellett, úgyhogy hát én igenis, meg nem is. Tehát, hogyha tudom, hogy jó meccs van, vagy adja a tévé, akkor azt megnézem, de így magamtól nem megyek ki.
1: És más sportágakat? Vagy te egyáltalán mennyire vagy egyébként ez a sport őrült? Igen?
0: Nagyon.
1: És milyen más sportágakat szoktál akár kipróbálni egyébként?
0: Hát kipróbálni nem sokat, mert azért az...
1: Nem ajánlott?
0: Igen, nem ajánlott, igen. De múltkor például kint voltunk a női kéziseknek az egyik BL bajnokok ligája meccsén, akkor volt egy ilyen félidei játék, akkor kiválasztottak, hogy én voltam az egyik dobó, azt vállaltam, mert azt gondoltam, hogy az azért menni fog a szárazföldön dobni. Jól ment, hogy nyertem egy ilyen kis labdát. Úgyhogy az jó volt. Egyébként én kézilabdát nagyon sokat nézek, úszást szoktam, dárcot szoktam, kosárlabdát, ha most ugye megy a Tour de Hongrie, vagy a Giro, akkor azt is szoktam nézni, úgyhogy Forma 1-et, az régen ráadásul ilyen nagy családi sportesemény volt, úgyhogy ilyen sportot néz egyébként, azt nagyon szeretek.
1: És akkor kipróbálással azzal még várni kell majd a vízilabda karrier után, igen, vagy azért mondjuk néhány sportágat azért ki lehet próbálni, gondolom kerékpározás az nem tiltott egy vízilabdázó számára, tehát az olyan a sérülés veszélye nem jár?
0: Nem, az nem. De nem szoktam elmenni azért otthon. Hogy amikor ez a karantén időszak volt, akkor volt, hogy nálunk például a válogatottnál is megvolt az, hogy milyen edzéseket kell végezni, és akkor például volt, hogy heti 3-szor vagy 4-szer, vagy 40 perc futás volt, vagy másfél óra bicikli. Úgyhogy így abban az időszakban azért jellemző volt, hogy így többet eljártam, de én például itt, nyilván ez az én elkényelmesedésem is, de én Pesten belül ugye mindenhova kocsival járok, úgyhogy így. Úgyhogy ritkán. Kerékpározni azért ritkán. Kerékpározok.
1: Leimeter Dórával, a válogatott fizilabdázójával beszélgetek, és így a beszélgetés végére azért még bennem felvetődött, miközben böngésztem, kutatgattam a pályafutásodat, hogy végig ugye hazai medencében, magyar csapatoknál, BVSC, aztán pedig Ferencváros, és azért a Ferencváros most egy olyan név a női vízilabdában, amely azért a csúcsok egyik csúcsa. De mennyire vonz téged mondjuk a külföldi karrier lehetőség, a külföldi lét, vagy egyáltalán elgondolkoztál-e már rajta, hogy kipróbáld magad, akár Magyarországon kívül?
0: Hát egyébként azért sok embert vonz, meg ugye akik voltak külföldi játékosok, ők nagyjából mindannyian elmondták, hogy szerintük érdemes egyszer az embernek kipróbálnia magát külföldön. Voltak is megkereséseim, de igazából egyik sem jutott el azon kívül, hogy megkerestek, és jó lenne, mert vagy mindig volt szerződésem, mert azért, ami például külföldön nem jellemző, az itthon abszolút, hogy ugye több évre köt egy klub szerződést a játékossal. Tehát engem, hogyha így megkerestek, akkor mindig volt szerződésem így az adott időszakra, amit lehet, hogy meg lehetett volna beszélni a klubban, hogy most engedjenek el, vagy hadd próbáljam ki magamat, de így ennyire ilyen szinten sosem foglalkoztatott. Mostanában azon szoktam gondolkozni, hogy majd így a pályafutásom vége fele, vagy nem is azt mondom, hogy így levezetésképpen, de
1: ez már így. Ezt foglalkoztat téged? A pályafutásod vége?
0: Hát most már azért muszáj vagyok elgondolkozni rajta időközönként, hogy mi lesz, hogyha vége lesz, mert hát most azért ez azért nem titok, vagy ezt ki lehet mondani, hogy nyilván azért bennem már mondjuk feltétlenül még egy olimpiai ciklus, még egy 4 év, a 28-as után nem biztos, hogy bennem van. Úgyhogy azért már el kell kezdenem néha ezen gondolkozni, és azt így el tudom képzelni, hogy így az utolsó 1-2 évre, amikor mondjuk válogatott már nem szeretnék lenni, akkor még azért 1-2 évet külföldön akár elvízilabdázni, de az biztos, hogy akkor olyan helyre megyek, ahol van tengerpart.
1: És hogyha már így a távolatokban gondolkodva, akkor a tervek azok 2028-ig szólnak a Los Angeles olimpiák? Tehát addig látod magad előre, vagy azért még mondtad, hogy újabb olimpiai ciklus, nem biztos, hogy végig csinálsz, de hogyha most belőnéd valahova a karriernek a végét, az mi lenne, milyen céldátum?
0: Hát én most egyelőre 28-ig látok előre, aztán, hogy utána mi lesz, azért az nyilván 2 év, ami egyrésztről nem sok, másrésztről meg mégiscsak sok, úgyhogy majd meglátjuk, hogy 2028-ban hogy érzem magamat, hogy alakulnak nyilván akár a klubban a játékosok, akár a válogatottban, úgyhogy azért az még sok kérdőjelet van maga után.
1: És Los Angeles mennyire foglalkoztat?
0: Az nagyon. Azért is igyekszem ezt a nyarat, vagy nem is az, hogy rászállni, de hogy tényleg az, hogy mindenképpen már a következő évi hazai világbajnokságra is olyan állapotba kerüljek, de nyilván a 28-as olimpia az abszolút cél, és azt tényleg szeretnék olyan állapotba lenni, hogy reális esélyem legyen a csapatba kerülésre, és a csapatot segíteni olyan játékkal, amit én tudom, hogy képes vagyok.
1: Sok sikert ehhez. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Leimeter Dóra, Ferencváros válogatott vízilabdázója volt a vendégünk.
2: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: Egy perccel múlt 19 óra, a mikrofonnál továbbra is Tóth Béla. Foci órával megyünk tovább. A stúdióban vendégünk Elbert Gábor, a Pécsi Tudományegyetem docense. Szia!
2: Szia, jó estét kívánok!
1: Valamint Simon Zoltán, az NBA.hu felelős szerkesztője. Szia!
3: Szárbusz, sziasztok!
1: Véget ért a 2025-26-os magyar futballidény NB2, NB1 szintén, tehát a két kiemelt osztályban lezárultak a küzdelmek, megvan a bajnok mind a két osztályban, az Eto FC, hát valami tényleg csodás szezonnal 13 év után ismételten bajnok lett, míg a Vasas végül is a záró fordulóban az izgalmak elmaradása mellett, de teljesítette a kötelezőt az Ajka ellen. Beszéljünk először az NB1-ről és annak a záró fordulójáról, amikor ugye szombaton összesen 4 mérkőzést rendeztek egy időben, egyik döntött, illetve az első két mérkőzés döntött a bajnoki aranyéremről, a másik kettő pedig a bronzról. Hát végül is a bronzcsatában hamar lezárultak a nyitott kérdések, úgyhogy azt hiszem, hogy inkább a bajnoki címmel kezdjünk, mert ott az utolsó pillanati kérdés volt. Hogyan szemléltétek ezt a bajnoki versenyfutást?
3: Én az Eto meccsét választottam, mégpedig azért, mert Eto bajnoki cím ünneplésen picit régebben voltam, mint Ferencváros bajnoki cím ünneplésen. Gratulálok az Etónak az első helyéhez. Azt sajnálom, hogy nyáron a bajnokság előtt, amikor Elbert úr ugyanígy mellettem ülve mondta, hogy a Ferencváros legnagyobb és egyetlen kihívója az Eto lesz, akkor nem mentünk tovább még egy fél percig, hogy talán az Eto meg is nyerheti a bajnokságot, mert ugye mind a ketten ennyit mondtunk. A Ferencváros legnagyobb kihívója az Eto lett, csak le is győzte végül a bajnokságban. Én ott voltam 13 évvel ezelőtt Győrben a bajnoki cím ünneplésekor. Az is frenetikus élmény volt, de ez a kisvárdai örömünnep is az volt, a megsérült és súlyos sérüléseket szenvedett szurkolóknak innen is mielőbb kívánok teljes és mielőbbi felépülést. Ez egy nagyon jó feszült mérkőzés volt, a kisvárda egészen pontosan úgy futballozott, ahogy egyébként mi ezt a Gáborral szintén elére vetítettük, hogy nem abból kell kiindulni a kisvárdával kapcsolatban, hogy milyen mérkőzések után érkezik meg az utolsó fordulóra, mert valahogy mindig úgy alakul, hogy a várdának mindig éles az utolsó meccs.
2: Az utolsó meccs.
3: Igen, vagy a Kazincbarcik ellen, tavaly ugye az NB2-ben végül a Kazincbarcika jutott föl, vagy bennmaradásért küzdő csapatok ellen játszottak most bajnoki címért harcoló csapat ellen, és akik a Kisvárda mezét magukra öltötték, pályára léptek, vagy a keret tagjai voltak, szintén minden elismeréstől megérdemelnek. Az más kérdés, hogy ez a csapat egybe tud-e maradni, én úgy tudom, hogy még onnan 4-5 játékos távozása várható. Volt egy gyönyörű szép szerelés, ugye Tóth Rajmund révén a legutolsó percben, én azt az év szerelésének gondolom, nem csak a kivitelezése miatt, hanem a döntő mérkőzés, egyik döntő mérkőzés utolsó pillanatában ugye a hosszabbításban volt, és ez is azt mutatja, hogy nagyon jó döntéseket hoztak meg az Eto vezetői, amikor sem őt nem engedték el, ugye Mexikóba sem télen nem engedték el a Ferencváros által kiszemelt játékosokat. Ez ugyanúgy döntő faktor volt, mint amikor Borbély Balást a gyengébb bajnoki rajt után nem küldték el. Tehát az állandóság az mindig sikerélmény alapja.
1: Beszélünk majd az Etóról is, hogy mekkora utat jár be ez a Borbély csapat. Te Gábor, a zárófordulót hogyan nézted?
2: Hát valóban így volt múlt nyáron, hogy azt mondtuk, hogy a Fradi lesz a bajnok, és ezt tartottuk magunkat egész évben. Tehát én azt gondolom, hogy azzal együtt, hogy Győr ezt abszolút megérdemelte, és tényleg azt előre vetítettük, hogy a legfőbb kihívó a Győr lesz. Nekem ez továbbra is meglepetés, és azt gondolom, hogy a Fradinak ezt illett volna megnyerni. Tehát, hogy annyival több játékosa van, erősebb a kerete, nagyon-nagyon sok pontot veszített el otthon. Ez semmit nem von le egyébként az Eto érdemeiből, és azt gondolom, hogy...
1: Sőt, hogyha megnézzük az egymás elleni meccseket, az Eto 3-ból 2-szer megverte.
2: Hát az utolsó meccs, ugye, vagy a legutóbbi, ezt itt mindig joggal kijavítottuk, a legutóbbi meccs Győrött, amit megnyert az Eto, én azt gondolom, hogy az egy bajnoki döntőnek illet be, onnantól volt lépés előnye a győrieknek. Ez szerintem óriási dolog. Azon megint csak sokan vitatkoznak, hogy persze a magyar futball érdeke az lenne, hogy a Fradi, amelyik ugye itt most az adás előtt megbeszéltük, hogy nem indult volna rögtön a tábláról a BL-ben, de hogy elég jó pozícióból indulhatott volna, de szerintem legalább annyi esélyt jelent a magyar labdarúgásnak az, hogy a Győr a BL-ből indul, és a Fradi kiemeltként indul az EL-ben, hogy ez meg jó esélyt ad arra, hogy két csapatunk lehessen ott, és akkor még az én szívem csücske Paksot ne felejtsük el, amelyik ugye playoffig már eljutott legutóbb, és amikor először játszottunk, akkor én dolgoztam ott az Európa Ligán 2011-ben, akkor meg a legmesszebbre jutott a magyar csapatok közül. Tehát, hogy szerintem az, hogy az Eto a bajnok, a Fradi Európa Ligás, ez a magyar futballnak adhat egy plusz esélyt arra, hogy esetleg két csapata maradhasson sokáig állva, és az mind a koeficiens pontok tekintetében, amiben egyébként Ausztriához elég jól állunk, tehát hogy már az sem lehetett, hogy legközelebb egyel több csapatunk indulhat majd.
1: Sőt, hát hosszú idő után először fordulhat elő, hogy Ausztria mögöttünk van. Igen. A koeficiens rangsorban.
2: Tehát, hogy én azt gondolom, hogy vannak ennek jó jelei, az valóban szóval teljesen egyetértek, hogy kétféle filozófia van akkor, amikor egy csapat sikeres. Az egyik az, hogy együtt tartjuk és megerősítjük. A másik, amit Szima Gábor csinált annak idején Debrecen, és az is megállt teljes mértékben, hogy akkor van értéke a játékosoknak, és mindegy, hogy mi lesz, majd fölépítünk egy új csapatot, de akit lehet, azt adjunk el sok pénzért. Ami, ha kritikát kell mondanom a Fradival kapcsolatban, akkor pont ez az, hogy én nem látok ebben a keretben olyan játékost, akit komoly pénzért el lehetne adni. Tehát talán Abufáni a legértékesebb, és akkor az baj. Miközben korábban volt azért, tehát hogy adtak el komoly helyekre játékosokat, talán Uzuni volt az, aki szerintem a legjobb futballista volt, akit a spanyol első osztályba tudtak eladni. Itt most gazdaságilag ez is egy érdekes, és ha igaz az, hogy BL csoportkörre tervezték a költségvetést, akkor azért itt lesz mind gondolkodni, hogy ez összejöjjön.
3: Már csak azért is, mert volt két jó játékos, Varga Barnabás és Tóth Alex, ugye ők a télen értékesítve lettek. Nagy kérdés, hogyha ők maradnak, akkor milyen eredményt ér el a Ferencváros, de az is nagy kérdés, hogy azért ők kapott pénzt, ugye mire és hogy tudják majd felhasználni. Abufáni szerintem is az a játékos, aki egyedül értékesíthető úgy, hogy abból jól jöjjön
2: igen,
3: ki a Ferencváros.
2: Igen, de az sem akkora pénz, ami...
3: Nem akkora, igen, de ki szerintem. A következő, mert nekem a Zakari eszen jutna eszembe,
2: de... Ezek elmúlt 30 igen, éves, előbb mondom, lesz magyar, mint
3: igen,
2: értékes
3: futballista piacon. Lehet, hogy jövő héten már magyar lesz, bár most nincsenek meccsek, de szóval, hogy nekem Zakari eszen jut az eszembe második játékosként a Fradiból, akit szerintem lehet értékesíteni. Ott a keleti piac felé
2: de
3: is lehet
1: még
3: nézni,
1: mi
3: ugye...
2: Igen, igen, de most a viccet félretesszük.
3: De mi mindig csak nyugatra igen. Nézünk, lehet keletre is értékesíteni.
2: Hát, mint az MTK ugye Vitályost eladta a Sparta Prahának.
3: Hát most én egy picit keletebbre gondoltam.
2: Orosz
3: nem északra,
2: gondoltam,
3: nem, nem, igen, igen, igen, a közel keletre, tehát oda is lehet. De én szerintem a...
2: Hát a 30 év fölötti Fradi játékosok, az idegenlégosokat leginkább oda lehet.
3: Hát ezért mondom, igen. Tehát
2: de
3: Európa
2: az sem akkora pénz.
3: De valamennyi bevétel, már pedig bevételre minden klubnak szüksége lesz. És nekem az a modell, amit például az MTK csinál ezen a szinten, ugye lehet, hogy nem teljesítette a csapata célkitűzését, szakmai célkitűzését, viszont találkoztam Polyák Balázzsal a Vasas Ajka mérkőzésen, és azt mondtam neki, hogy gratulálok, és a jövőtök miatt, mert az a felfogás, amit az MTK képvisel, ugye négy fiatal játékost el tudtak adni, azért az MTK költségvetése akkor is biztosított lenne, hogyha Zakor Sándor, a futballcsapat tulajdonosa ezt nem erősítette volna meg, hogy valóban így van. Úgyhogy ez lesz a járható út. Úgyhogy bár még a élmezőnyről beszélünk, igen, én az MTK-t is egy-két térmű, azért bőven oda várom.
2: Tényleg? Szóval, ha visszatérünk a Fradira, a Varga Barna eladása teljesen érthető, és azt gondolom, hogy neki járt az, mert tett annyit a magyar futballére, Paksére, Fradire, hogyha még 30 éves kora után el tud menni talán magasabb szintre futballozni, és hangulat a Fradion is óriási, de azért ami Athénban lehet, amikor bajnokságot nyernek, azt nehéz pótolni, de hogy a Varga Barnát viszont nem sikerült, tehát hogy ő hiányzik ebből a Fradiból. Én azt gondolom, hogy a Tóth Alexet így vagy úgy azért lehet pótolni a Fradiban, de egy Varga Barnát nem sikerült, tehát ott elől szerintem jóval gyengébb képességű, mind mezőny munkában, mind a 16-oson belüli tevékenységben, mind a góllövésben, tehát hogy ő hiányzik ebből.
1: És nekem tartozik, nagyon. Hogy ugye azt mondtátok, hogy még a Varga Barnabásért és Tóth Alexiért kapott összeget még el kell költenie a Ferencváros.
2: Szerintem az sikerült.
1: Télen már költöttek, uh-huh. Igen, tehát úgy érkezett Franko Kovacsevics.
2: De hogy például Kovacsevics, te látod őt játszani, tehát hogy azért szerintem a...
1: Elton Akolece szintén, tehát voltak már érkezők, jelentős összeget le kellett tenni ezekért a játékosokért, és hát hogy most mennyire vált be Gyakolece vagy egy Kovacsevics?
2: Én azt gondolom,
3: három év múlva nem beszélünk róluk.
2: Nem, hát most félig viccesen azt kell mondjam, hogy a Fradiba is, ahogy mondjuk elmegy valaki a Premier League-be, akkor kell egy fél év, hogy akklimatizál, hogy megszok, hogy hol van, lehet, hogy a Fradinál is kell nekik. Nem látom igazolva.
1: És még egy játékos mondanék, akit nem említettetek, mint értékes portéka, az szerintem Kanikovszki.
2: Kanikovszki olyan... jó futballista valóban, de hogy ő sem az a, nem is az a posztja, meg nem is olyan típusú, akiért sok pénzt fogsz kapni, egy rendkívül hasznos játékos. Én nem gondolom, hogy a Kanikovszki típusú játékosokért fizetnék a legtöbbet.
3: És azért nem, mert
2: egyetértve azzal, amit mondasz, hogy az egy nagyon jó futballista.
3: Igen, tehát és beszéltünk is róla, pont nem te vezetted a műsort, amikor leigazolta a Ferencváros, vagyis szerződtette. Azért is értek egyet azzal, amit a Gábor mond, mert vannak olyan pozíciók, olyan képességek, kvalitások a futballban, akikből, amilyen tulajdonságokkal rendelkező futballistákból sokkal több van, mint mondjuk Babekből, vagy gollövő csatárból, vagy kapusból, és minél jobban a tengelyben vagy, minden irányból, ez annál jobban igaz. Tehát ott a legkönnyebb, tehát amikor ha egy hatost vagy egy kipörgő nyolcas nézel, mert ugye most már számokkal jelöljük a pozíciókat, üdvözlöm a fedezet elleneseket,
2: akkor sok ott olyan dolgot hallasz most, ahol nincs fedezet.
3: Akkor ott sok, nagyon sok a választék. Tehát például most az én kis fasosom baloldali védőt keres, kérdezgettem szurkolókat, te hangzottak nevek, erre az Ajka ellen az U17-es válogatott erősség a Balogáron első meccsén, amikor kezdő volt. Olyan szinten volt a mezőn legjobbja, hogy majd arról beszélek zene után.
1: Mindenképpen. Na de a Ferencvárosra, mert már rákanyarodtunk a csapatra, tehát hogyha már egy picit értékeljük tényleg ezt az idényt az FTC-nél, akkor, tehát volt egy, nevezzük nevén, sikeres Európa Liga az Európa Liga 8-döntő oda tartozik. A Magyar Kupát végül is vére verejték, de behúzták az Alegerszeg ellen, Ramakers góljával.
2: De figyelj, azt se kell magyarázni. Tehát a kupát nyersz, kétszer egymás után ugye a Paks ellen nem sikerült, megnyered a kupát, azt nem kell magyarázni, senki nem fog arra emlékezni, hogy a mérkőzés az mennyire volt nézhető, vagy nem. Arra fognak emlékezni az emberek, hogy 2026-ban a Magyar Kupát a Ferencváros nyerte. Pont.
3: Megérdemelten. A döntőben is megérdemelten győzte le a Zalaegerszeget. Én szerintem is azt azért tegyük hozzá, hogy amilyen hangulat a Puskás arénában volt, ugye az közelítette a magyar válogatott mérkőzéseit, és most félre ne értse senki, amit is ahogy mondok, bizonyos szegmensben még túl is tett rajta, mert ugye most két szurkolótábor volt. Igen. Akik még együtt is szurkoltak, ugye, amiért nagyon megtapsolták egymást, de például a Vasas Újpest szurkol együtt, az meg ciki. Pedig vice versa.
2: Na szóval, ha akartál kérdezni is valamit, tehát nem hagytuk,
1: bocsánat. A bajnoki teljesítményt illetően, hogy a Ferencváros most 68 pontot gyűjtött, tavaly úgy lett bajnok, hogy 69-et szedett össze, tavaly rugott 64 gólt és kapott 31-et, most rugott 67-et és kapott 31-et, a győzelem döntetlen vereség mutató most 21-5-7, tavaly pedig 20-9-4. És tehát majd szinte ugyanaz.
3: Nagyon jót mondta, ez a 69 ponttal lett ugye az Eto is most, és mindig azt mondtuk, hogy 36 pont mindig kell a bennmaradáshoz, a 10. MTK 38 pontos. 36-ot beszéltünk a nyáron.
1: De most azért a Diós Györmennek
2: az intvorcika. De hogyha beszélünk a kiesésről, akkor majd tehát az is, ott szerintem igen. Az Olival nem fogunk egyet érteni.
3: De jó!
1: Na de itt igazából nem arról van szó tényleg, hogy az Eto tudott olyan szintet megugrani, amit eddig sem a Puskás Akadémia, sem a Paks, sőt a Ferencváros egyetlen kihívója sem.
2: Ez biztosan így van, tehát az Eto az folyamatosan erősödött, ugye ők is meghúzták azt, hogy idegenlégősökkel játszottak még másodosztályban is, ha emlékeim nem csalnak, mert azt mondták, hogy lemondanak pénz. A feljutás évében ott volt ugye egy nagyon vitatott esemény Győrött a Győr Vasas meccsen a végén, amikor a játékot nem adott meg egy 11-esnek látszó esetet, mert azt hitte, hogy van VAR, aztán miután megfordult, jött rá, hogy az MB2-ben nincs. De hogy ez nem von le semmit abból, amit Borbély mester csinált ezzel a csapattal. Tehát én nagyon szeretem azokat az embereket, máshogy fogalmazok, nagyon tisztelem őket, akik a fejükbe vesznek valamit, és azt mindenen keresztül csinálják, bárki bármit mond. Ezt szoktam mondani Révész Attiláról is, hogy én azt gondolom, hogy nagyon kevés dologban értünk egyet, de én rendkívül onnan tisztelem az Attilában azt, hogy a fejébe vesz valamit, és azt csinálja. És így már volt a Kisvárd és második, és a nemzetközi porondon is egészen jól nézett ki. De visszatérve a kérdésre, én azt gondolom, hogy mindezzel együtt, amit mondasz, és ez igaz, hogy az utóbbi évben nem volt ilyen erős kihívó, mint a Győr. Azért, ha ezt mi láttuk az Olival nyáron, feltételezem, hogy a Népligetben és az Ülőtön is láthatták.
1: Tehát, hát, ha nem nyáron, télen mindenképpen kellett volna.
3: Vagy hallaniuk,
2: hogy
3: hallgatnak minket, de...
2: De hogy én azt gondolom, még egyszer mondom, hogy nem kisebb, vagy picit sem a Győr érdemeit, hogy a Fradinak ezt a bajnokságot meg kellett volna nyerni. Tehát ez a Fradin múlott elsősorban. Annyit hibázott a Fradi a magyar bajnokságban, és lehet, hogy benne volt az a reflex, amire talán utalt az, amit mondtál, hogy az elmúlt években ez belefért.
1: Igen.
2: Idén meg nem fért bele, mert és amit szeretnék a Győrnél kiemelni most, ugye én foglalkozom mentális felkészítéssel és sportolóknál, és ezt elmondtam a Győr-Fradi 1-0 után, hogy innentől a Győrnek az a fő kihívás, hogy egy egész más mentális feladatot kell megoldani. Tehát nem üldöző vagy, hanem az a helyzet van, mint a teniszben, amikor az utolsó adogató játékot következik, és ki kell szerválni. Tehát, hogy ezt meg kellett csinálni. És ezt egészen parádésen csinálták meg. Én azt gondolom, hogy a Kisvárdának, amiatt le a kalappa volt, tehát a Petrás védett 3-4 nagyot az első fél időben, tehát a Kisvárda mindent megtett, nem tudom, hogy remegtek-e a lábak a győrieknél, azt is meg tudnám érteni, de az előtte lévő meccseket, azokat nagyon simán húzták be, pedig ez nem egyszerű dolog, amikor az van, hogy figyelj öreg, kezedbe van, tehát csak rajtad múlik, a 3-ból 3-at megnyersz, akkor bajnok vagy.
1: És a legjobb pillanatban jött a gól is a Kisvárda ellen. Abszolút, az első 10 perc végén, akkor tehát, amikor tényleg túl
2: tehát,
1: voltak.
2: Hogy én azt gondolom, hogy Győr előtt kalapot kell emelni, tehát ez így nagyon rendben van, és én olyan folyamatokat vélek felfedezni, amelyek alapján ez a csapat együtt marad. És egyébként eszembe jutott, hogy ki az, akiről nem beszéltünk az adását, hogy ki megy még a VB-re, hát a Bembouali az algériaiakkal.
3: Igen, és
2: az... Tehát, hogy ez és onnan lehet, hogy egy olyan élmény sorozattal jön majd haza, ami másnap rögtön játszhat majd BS-selejtezőt nagyjából. Tehát én nagyon szurkolok a Győrnek, és ha picit meg tudják még erősíteni a csapatot, akkor szerintem nekik lehet esélyük a nemzetközi porondon, hiszen tavaly is ezzel a kerettel
1: a
2: Rapid ellen estek ki, és az úgy nézett ki, hogy akár dőlhetett volna el másképp is. Na, bocsánat, lejössz.
3: És az Eto'val kapcsolatban ugye mi úgy nőttünk föl, hogy akkor kezdtek el légiósok futballozni Magyarországon a 90-es évek elején egyre nagyobb számmal, és hangsúlyozom, itt nem azzal van a baj, hogy valaki légiós, tehát ugye ez egy nagyon rossz beidegződés lenne, hogyha valaki azért nem szeret valakit, mert légiós, én teljesítményből és viselkedésből indulok ki, de attól még tényleg akkor jöttek először légiósok, aztán arra kaptuk fel a fejünket, hogy már vannak, akkor úgy mondom, hogy nem magyar vezetőedzők is a kluboknál, a most az Eto'tól van egy új fricska, hogy ott a vezetőségben is, ugye Belgiumtól, Hollandiától kezdve végig ott van a szaktudás, mert ha arról van szó, hogy nem jók a magyar edzők, nem jók a magyar futballisták, de ezt meg magyar vezetők állítják, és nagyon le tudjuk szűkíteni a kört, hogy a magyar vezetőkben akkor nem volt hiba, vagy nincs hiba. A magyar újságírókban is van, bennem is, félre ne értsen senki, csak én ezt fölvállalom, meg egész nyugodtan beszélek róla, meg nem menekülök el a kérdések elől, mert csak az menekül, aki nem tudja a válaszokat. Viszont szerintem az Eto' sikeréhez ez is kellett egy ilyen szemléletmód, egy győztes típusú nyugati szemléletmód, mert ott olyan vezetők dolgoznak a stábban is, az operatív vezetésben, a szakmai vezetésben is, akik azt tanul meg, hogy jó győzni, és ezért tegyünk meg mindent, és ne ijedjünk meg az innovációtól, meg hogyha valaki új dolgot mond, és attól se, hogyha nem közülünk való. A labdarúgás az egy multikulturális, globális terméklet. Nekem ez nem feltétlenül tetszik, hogy ennyire üzleti, sőt, én a szívből jövő focit szeretem, de attól még a valóság most ez, és ehhez kell alkalmazkodni. A Ferencváros pedig nagyszerűen szerepelt az európai porondon, a magyar kupa győzelme pedig teljesen megérdemelt. Mind a 4 nemzetközi kupában induló csapatunknak azt kívánom, hogy mindannyian legyenek csoportkörösök, és szerezzenek sok örömet a magyar szurkolóknak, és nekem teljesen mindegy, hogy azt a csapatot hogy hívják. És ugye csak itt, játszom benne minél több magyar.
1: Itt a belga sportigazgatóra gondoltál, azt a Van Haarenre, aki ugye akkor
3: de érkezett azért. A hollandáról létjegyző a stábban is vannak annyian, hogy itt most nem a nevekre akartam kitérni, hanem a funkciókra és az ideológiai megközelítésre.
2: És Borbély Balázsra is úgy szólta, hogy a szlovák sportsajtó, hogy szlovák edző nyert magyar bajnoki.
3: De igazad volt, hogy a néven említés is fontos, úgyhogy köszönöm neked.
1: És maradva most már Borbély Balázsnál és az Etónál azért tényleg óriási utat jártak be. Az NB2-ben nevezték ki még Borbély Balázst akkor, amikor az utolsó 5 mérkőzés és nyerni kellett. Hozták a nagyon fontos Vasas elleni rangadót, és még a legvégén Ajkán is nyertek 1-0-ra, begyötörve azt a nagyon fontos találatot,
3: nagyon
1: ami kellett
3: hasonló meccs volt, mint
1: igen,
3: a mostani.
1: A feljutáshoz. És még utána, amikor, amit már említett Zoli, hogy az első 7-8 fordulóban nem volt győzelmük az NB1-ben, akkor is ragaszkodtak Borbély Balázshoz.
2: Nekem mindig az jut eszembe erről, amit mondasz, hogy nem fogom tudni, nevet szégyellem. Egyszer, sok évvel ezelőtt a Salzburg rúgott egy sima hármast az Ajaxnak a BL-ben. És akkor Salzburg edző, és egész más letámadás játszott, a 90 percig fönt voltak, tehát magas pressing, ma ezt úgy mondják. És azt kérdezte az osztrák riporter, síjelni voltunk, azért osztrák tévét néztünk, hogy ezt eddig nem láttuk a Salzburgot, hogy ez honnan, meg hogyan. És azt mondta, hogy másfél éve gyakoroljuk, és hagyják. Tehát, hogy ennek ez titka, hogy azt meg kell érteni a sportot csinálóknak. Egyrészt az, hogy sportot csinálni, ez egy szakma, én nekem ez régi mániám, tehát tök jó, amikor a térdsebész az ügyvezető egy sportklubnál, mert nekem operálták 3-szor a térdemet, de ebből nem következik, hogy én mernék térdet operálni.
3: Én sem vinném az enyémet hozzá egy nyugodban.
2: Ez teljesen normális, de hogy egyébként meg sportklubot meg viszünk olyanhoz, aki látott sok futballmeccset, csak más a szakmája. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a türelem az, hogy a sportban idő kell, tehát, hogy az a büdös kölyök az 9 éves, és akármi csinálsz, 11 év múlva lesz 20. És hiába akarod te sürgetni, hogy 3 év múlva eredmény kell, nem lesz, mert föl kell nőni. És ezek folyamatok. Vannak sporták, ahol gyorsabbak a folyamatok, mert hogy mondjuk fiatalabbak sportolnak, de a labdarúgás az kifejezetten olyan, hogy mondjuk ha most elkezdesz valahol egy munkát, akkor az a 3-5 év az, amire tervezni kell, és utána lehet eredménye. Ugye ezt látjuk a Dárdai Paliéknál az Újpesten, hogy mindig elmondja a Pali, hogy nyugi, tehát ez nem csodatevés van, ez idő kell. És azért ő azt látta viszonylag közelről.
1: De ezt látok egyébként a Ferencvárosnál is.
3: Igen, meg hát ez nagyon sok embernek az együttműködése, hogy egy futballcsapat jól szerepeljen. Szerintem a csapatsportágok közül a legtöbb ember szükségeltetik ehhez.
2: Hát Európában játszottak
3: igen,
2: közül.
3: Igen, Európában játszottak közül. És amikor látod, hogy ott a jobboldali középpályán, vagy a középpálya jobboldali részén 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, majd elmondják a XG-sek, hogy ezt milyen számmal kell mondani, tehát hogyha a középpálya jobboldalán látod, hogy ott gondok vannak, akkor az feltételezhetően azt jelenti, hogy a kispadról sem tudsz olyan minőséget oda küldeni, vagy átcsoportosítást kell végrehajtanod, de ezt nem tudod megtenni azonnal, mert lehet, hogy várnod kell még 2 hónapot, igazolsz valakit, megsérül. Tehát ezek annyira összetett folyamatok. Laboratóriumi körülmények között fél év alatt lehet csinálni egy világverő csapatot, hát mindjárt összeállítok itt neked egy olyan Atletico Madridot, hogy csak a Boca Juniors állíthatja.
1: Azt hittem, hogy idén olyan csapatát fogod mondani.
2: De hogy ez, amit az Oli mond, ez azért is érdekes, mert talán, ha valamiben a Győr menet közben stabilabb volt, mint a Fradi, az ez. Ugye a Fradinál sokat foglalkozott, főleg a vezetőedző azzal, hogy a magyar szabály így, a magyar szabály úgy. Győrben bárki kiesett, akkor azt tudták, hogy volt egy stabil kezdőcsapat. Hozzáteszem, nyilván óriási előny volt a Győrnek a Fradival szemben, hogy a Fradinak ugye 2 porondon kellett helytállni, és azt, amikor értékelünk, ne felejtsük el, hogy amit az Európa Ligában csináltak, az nagyon rendben volt. Azzal együtt is, hogy a Braga ellen végül csúfos lett az utolsó meccs, de hogy odáig eljutottak, ameddig nagyon régen jutott el magyar csapat, ezt ne felejtsük el. Ott ez a, hogy elég erősek-e a magyarok, és hogy az a sok-sok pénz, amit utánpótlásra elköltöttünk, abból lett-e elég magyar a Tóth Alexen kívül, azon lehet vitatkozni. Tehát, hogy ez ilyen kettős a Fradinak az értékelése, mert a nemzetközi porond az csillagos ötös, szerintem a hazai az meg négyes lett.
1: Ezért is lehet az egyébként, hogy a Ferencváros most csupán második lett, mert a játékrendszerét meg az egész csapatot úgy építette fel szerintem, ami a nemzetközi porondra kell.
2: De erről beszélt,
1: a magyar, igen, erről beszéltünk már nagyon sokszor, hogy a magyar bajnokságban teljesen más kell.
2: Erről tavaly a kupadöntő után.
1: Igen, és most azért azon kell majd elgondolkozni a Ferencvárosnak, hogy két külön csapatot kellene menedzselni.
2: Pont ezt mondta Kubatov Gábor tavaly nyáron, vagy május végén.
1: És nem csak nevekben játékosokban, hanem játékrendszerben az, is azért, teljesen más.
2: Megint csak igazad van, mert ugye kint a nemzetközi porondon a mérkősek nagy részében
1: nem, náluk van a
2: másod szándékkal futballozik a Fradi. Itt meg beállnak ellenük, és valahogy föl kell törni a felátvédelmet.
1: Ez két külön belső védővel nem fogják sose. Tehát nem,
2: hát ezekkel nem. De van olyan belső védő azért a világon, aki ebben részt tud venni. Nyilván ez még sajnos nekünk Magyarországon nem elérhető szint, de hogy ez egy nagyon nehéz feladat egyébként, azt megoldani, hogy két egész más felfogásban futballozó csapatot játszas, vagy hogy az a csapatod, amelyik van, az képes legyen két egymástól nagyon jól elkülöníthető játékot magas szinten csinálni.
1: Még egy picit a kiesőkről itt a híreket megelőzően, mert nagyjából a Eto-Ferencváros kiveséztők, illetve hát most, hogy ránézek a tabellára, még egy-egy gondolat, a Paks lett a bronzérmes. Ők is messziről érkeztek, a Debrecen és a Zalaegerszeg tűnt nagyon sokáig, úgyhogy a dobogó alsó fokára jó eséllyel pályáznak. Aztán egy Paksi győzelem a Debrecen ellen az nagyjából ezt meg is fordította, és Diós Görben.
2: Hát ha lehet szólni a Paksról, szóval nekem a szívem csücskét sosem titkoltam, dolgoztam ott háromszor. Ez a Paks szerintem gyengébb volt, mint a tavalyi. Tehát nagyon hiányzott gyengébb. Ötvös Bence, és nagyon hiányzott egy ballábas belső középpárs, aki a Mezei Szabolcs volt, aki nem volt, hogy mondjam, a világ legjobb futballista, de az, hogy a belső középpen ballábbal tudta kivenni a labdát, az szerintem fontos volt. Két olyan eleme volt a történetnek, vagy talán három. Az egyik a Böde Dani kiválás egy időre, ami szerintem egy súlyos veszteség az öltözőben, függetlenül attól, hogy játszik vagy nem, de nincs bent minden nap. A Böde Dani nagyon-nagyon fontos karakter Pakson. Ha valaki figyeli a Paksot, akkor a Vas Gábor kiesése a védekezésbe az alapvetően bontotta meg a Paks védekezés,
1: és amikor nem volt, is
2: meg a Lenzsér Bence is, aki szintén szerintem egy rendkívül jó futballista, de hogy ahogy a Vasi visszatért a sérülésbe, elkezdtek újra nyerni. Lehet, hogy véletlen az egybes, és szerintem nem. Tehát ő is egy rendkívül jó karakter és saját nevelés, és a harmadik elem, ez a Kindl István, aki eddig az MB3 edzője volt éveken át, korábban az U17, U19, aki ezeket a gyerekeket a pályán fölnevelte. Tehát a Gyurkics Gergő, aki hatalmas gólt rúgott megint a hétvégén, a Szendrei Ákos, a Vas Gábor, ők a saját nevelés, a Galambos Janika, ott van a kezében a Wiesner Balázs, aki még nem mutatkozott be az NB1-ben, nagyon fiatal gyerek. Tehát, hogy azt ne felejtsük, hogy ott van egy ember, aki ezeket a gyerekeket összerakjám szakmailag. Én szerintem nekem meglepetés, hogy a Paks megint harmadik tudott lenni, hogy ez a többi csapat kritikája, vagy a Bognár Gyurinak egy speciális zsenialitása, ezen lehet vitatkozni, de az, hogy ez a csapat megint harmadik tudott lenni, szerintem ez óriási dolog, és ebben a német kornél szoktunk vitatkozni, szerintem megint túl teljesítették azt, ami járható lett volna.
3: Túl teljesítették, én azt vártam a Pakstól, hogy kiesési gondjai azért nem lesznek, és hozzátettem, szeretek visszaemlékezni azokra, amiket mondtam, főleg éles helyzetekben, hogy viszont a dobogóért való csatába nem biztos, hogy beleszól majd, elég volt a végére odaérni, addig csöndben figyelte a fejleményeket.
2: Sokáig ott voltak, igen, ugye volt nekem, egy mély.
3: Igen, nekem nagyon tetszik a folyamat Debrecenben, most az, hogy az edző miért és hogy nem maradt, ugye az...
2: Nem lesz a Honvéd edzője?
3: Az egy másik kérdés. Az NB1.hu úgy tudja, igen, hogy Feckó Tamás és tábját nemrég elküldték.
1: Beszélünk majd róla.
3: Igen, és a Zete, amiről ugye én még szintén azt mondtam, hogy nem tudom, hogy mire lesznek képesek, de a dél-amerikai modell jól szokott lenni. A kiesőkben nincs számomra meglepetés. A Diós Győrnek azt a vezetőjét viszont most megkérdezném, aki szintén helyeselt, hogy osztályozó legyen majd, hogy akkor most Mizu.
1: Még egy A kérdés a végére. A két kieső közül melyik fog hamarabb visszatérni?
2: Szerintem ez azért nehéz kérdés, mert hogy az, hogy egy jut föl direktben 16 csapat közül, és egy osztályozott játszik, az szerintem NB2-es szemmel nézve nehezen vállalható, a Videóton nehezebb lesz eladni valós tulajdonosnak, mert ugye felét éri a klub abban a pillanatban.
3: Én úgy tudom, hogy megvan a Vidinek a pénze, 3 befektető jelöltet tárgyaltak, egyik sem sincs megállapodás, jövőre a bajnoki cím lesz a tét, ezeket az infókat ma tudtam meg, Kecskemét Vidi feljuttási harcot várok majd.
1: És a DVTK-val akkor nem kell számolni.
3: Barcika majd maradjon bent az MB2-ben, a Diósgyőr pedig stabilizálja magát, hogy utána 1-3 éven belül ismét följusson az élvonalba, mert a sokszor mondtuk Gáborral, hogyha milliárdosok lennénk, mind a ketten Diósgyőrben csinálnánk futballt, de arról még nem beszéltük, hogy együtt. Mikor leszünk milliárdosok?
1: Vezetői válságban.
2: Amikor Diósgyőrben klubot tudunk csinálni.
3: Akkor. Óriási.
1: Innen folytatjuk majd, mert hogy a pontos idő 19 óra 31 perc, vendégünk Elbert Gábor és Simon Zoltán, és az idény álomcsapatát is összeállítjuk majd, de csak a hírek után.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Bartal és István számára vége.

0: Arábiával közösen. Déli szomszédaink keretében pedig ott van az áprilisban arccsonttörést szenvedett Luka Modric is. A horvátok először június 17-én lépnek pályára, az ellenfél Anglia lesz. A csoportban még Panama és Gána szerepel. Az olasz Andrea Maldera személyében először neveztek ki külföldi szövetségi kapitányt az ukrán labdarúgó válogatott élére, amely a Nemzetek Ligája második vonalában ősszel azonos csoportban szerepel majd a magyarokkal. Maldera korábban 5 évig a jelenleg a szövetségi elnökeként dolgozó Andrei Szevcsenko másodedzője volt az ukrán nemzeti 11-nél. A svájci jégkorong elit VB tegnapi Ausztria elleni mérkőzésén sérülést szenvedett Bartalis István, a magyar csapat csatára, ezzel számára véget ért a világbajnokság. A helyére az utolsó keret szűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A mieink a hétfői szünnap után, holnap este 20 óra 20 perctől a bennmaradás szempontjából a kulcsfontosságú mérkőzésen, a szintén 0 pontos Nagy-Britannia ellen lépnek jégre. A világ és Európa bajnok Érdi Mária a hétfői nyitónap után 9. helyről várja a folytatást a Castellában zajló Ilka 6-os vitorlázó Európa bajnokságon. A férfiak ugyanis zajló Ilka 7-es hajóosztályának versenyeiben az ötkarikás és világbajnoki 4. Vadnai Jonatán jelenleg a 22. a kontinens rangsorban.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az EB péntekig Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását és az uniós pénzek hazahozatalát. Holnap délelőtt hozzák nyilvánosságra a kegyelmi ügy dossziéját a kormány.hu per igazságtétel oldalon, jelentette be Magyar Péter a kormányülés után. A miniszterelnök elmondta, hogy az igazságügyi minisztériumban lévő dossziéből kiderült, hogy Novák Katalin korábbi köztársasági elnök ismeretlen okokból annak ellenére adott kegyelmet K. Endrének, hogy azt az igazságügyi miniszter nemlegesen terjesztette fel. A kormányfő felszólította Sólyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a Sándor palotában lévő bővebb dossziét is az ügyről. Több döntést is hozott mai ülésén a kormány. Az igazságügyi minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtási rendszer átalakítását célzó törvénymódosítást. A Tisza frakciója pedig javasolni fogja a kilakoltatások felfüggesztését is, amíg az új törvény hatályba nem lép. Átalakítják a közjegyzői rendszert is. Magyar Péter miniszterelnök felkérte a pénzügyminisztert a költségvetés valós helyzetének felmérésére. A kormány megvizsgálja a paksi atomerőmű körüli munkákat és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Döntöttek arról is, hogy kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottság előtt. Szigorítják a kék villogó és a honvédségi repülőgépek használatát is.
1: Közlekedés.
0: Az M7-es autópályán Budapest felé az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agárd csomópont felhajtó ágát aszfaltozás miatt lezárták. Kerülő útként Letenye felé kell elindulni, és a 60-es kilométernél lévő Székesfehérvár dél Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni.
1: Időjárás.
0: Amíg északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Majd holnaptól már naposabb, szárazabb idő várható, többfelé még élénk széllel, éjszaka 6-13, napközben pedig 19 és 23 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjú, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: A mikrofonnál Tóth Béla 8 perccel.

0: Múlt 7:30, a foci órával folytatjuk, és továbbra is vendégünk Elbert Gábor és Simon Zoltán. NB1-es idény álomcsapattal folytatjuk, tehát azért...
1: Köszi!
0: Igen, megkaptátok a feladatot így délután, hogy jó lenne összeállítani egy olyan 11-et, ami az NB1 legjobb játékosait fogja össze, és azt hiszem, hogy itt már ti, amellett, hogy gondolkodtatok, egy másik szűkítő elhatározás mellett is döntöttetek, hogy csak magyar játékosokat
2: választok. Igen, ez egymástól függetlenül, és nem azért, mert a külföldiekkel bajunk lenne, de hogy annyira gyorsan forognak, vagy a nagy részük, hogy én azt gondolom, hogy inkább az a jó, hogyha azt megnézzük, hogy a magyar futball számára milyen értékek keletkeznek.
1: Hát én 27 éve állítom össze az NB1.hu-nál az év csapatát, és mindig csak magyar játékosokat írtam bele, ugyan ebből kifolyólag, de rólam tudni kéne, hogyha egyszer az UEFA vagy a FIFA elnöke leszek, akkor én mindenféle légiós szerepeltetést így vagy úgy, de megtiltanék, tudom, hogy nem lehet. De én
2: meg
1: abszolút
2: nem is leszel ezek után.
1: Igen, hát gondolták ezt már valakiről, de az van, hogy én a klubmodellben hiszek, hogy neveljünk ki klubokat, vagy játékosokat, és tudjuk értékesíteni őket, és nem az a bajom, hogyha valaki légiós, hanem az a bajom, hogyha valaki nem jobb, mint a magyar, vagy ha túl van fizetve, és mondjuk ül a kispadon.
0: Amellett, hogy akkor csak magyarok, döntsük amellett is, hogy 4-4-2, tehát milyen felállásban válogassuk össze a játékosokat, vagy akkor menjünk először.
2: Én mondtam, hogy nekem az a nehézség ebben, majd... hogy nem találtam baloldali védőt, de lehet, hogy a Zolinak van, és akkor megoldódik ez. Ki a kapussal kezdjük, nem? Nem,
0: kapussal kezdjük, aztán majd odaérünk.
2: Kapussal kezdjük?
0: Na, kapus nálatok ki az idén legjobbja, Zoli?
2: Én, ha mi... Ja, bocsánat, Zoli ötlet, akkor én csöndbe vagyok.
1: Hát, most, hogy ki a legjobb, vagy kikből állítanék én össze egy válogatottat?
2: Ez nem mindig esik egy, én a legjobb, én a szerint a számomra legjobb teljesítményt nyújtót választottam. Nem biztos, hogy ha én ülnék Márkoroszi székében, akkor őt hívnám meg a magyarok közül az NB1-ből, de hogy nálam Gundel Takács Bence volt az, aki a legtöbbet hozzátette magyarként a saját csapatához.
1: És milyen bravúrjai voltak, ugye emlékeztetünk a Magyar Kupa döntőre is, és az nagyon fontos dolog, hogy Zalaegerszegen teljesen új klubmodellt és új csapatot építettek, és abszolút betartották azt, hogy a jó kapus vagy védj egy jó kapus, vagy tartsd meg ott a jó kapust, ugye, vagy bízzál meg a jó kapusban, és a kis Gundi és... szerintem minden bizalommal élt. Tehát én szerintem olyat ugrott, hogy az valami
2: így van.
1: Elképesztő, és ezért kérdeztem, hogy mi legyen, mert hogyha például én lennék a magyar bajnokság válogatottjának a szövetségi kapitány, akkor én őt és Dibusz Dinit hívnám és... meg. Uh-huh. A Dinit egyértelműen a rutinja miatt, egy elképesztő pályafutás van mögötte, ugye 350 meccs a Ferencvárosban, voltak hibái.
0: Az
1: Írország elleni meccsen ugye nem csak az övé volt. Én kettőjük közül választanék, de a Gundi mellett tenném a voksomat a kezdőcsapatban.
2: Tehát én szerintem az MTK nem maradt volna benn, hogyha nem Hegyi Krisztián a kapuban. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az érek az valami elképesztően jó kapus.
0: Az ilyen meglep.
2: Nem baj.
1: Ő a jövő.
2: Nem baj. Lesz még szerintem olyan, ami meglepő lesz abban a névsorban, amit én itt próbáltam hirtelen összerakni. Én azt gondolom, hogy egy rendkívül rossz MTK mögött védettő magabiztosan. Szerintem neki abban a két eleme van annak, hogy az MTK stabilan bennmaradt. Az egyik Hegyi Krisztián, a másik a Diós Győr.
1: Igen, igen.
0: Én azért mondanék még három kapust. Szapponos Péter, nem?
1: Nem.
0: Varga Ádámot, azért, mert ő ősszel Debrecenben kiválóan védett,
2: igaz.
0: És én a helyében nagyon dühös lennék, hogy ő tavaszra visszavitték a Ferencvároshoz.
1: Szerintem a Loki egyik legjobbja volt,
0: igen?
1: Egyértelműen. És
0: itt az a kérdés, hogy ez a fél idény mennyire esik számításra.
1: Nekem, tehát a képességei megvannak, de ugye abból indulunk, hogy a kapus védjen, és ugye jó formában lévők kell a kispadon, és próbáljunk ilyen picit szövetségi kapitány fejjel gondolkozni, tehát kapus poszton szerencsére jók vagyunk, mindig is jók voltunk az én megítélésem szerint, az NB1-ben is jó kapusok vannak, magyar kapusok is vannak jók, de például Szentics a Diós Győrben, ő nagyon jó képességekkel megáldott kapus.
2: Igen.
1: És akkor
2: kevéssé népszerű most Diós Győrben azért, és nem csak azért, mert a csapat kiesett, hanem Sokféle, semmit nem tudok, de sokféle mendemonda van arra, hogy a képességei jók, de ezeket nem mindig használják.
1: Igen, igen, tehát hogy ezért mondom, ez egy nagyon összetett dolog.
2: Igen, én
1: is bekattam, hogy nagyon jó képességei vannak, de én itt abba hagytam, és a Gábor
2: által... én a Vargával egyet tudok érteni.
1: De Varga hegyi is, de szerintem a Gombi a legjobb. Én összes, szerintem...
2: És ki a harmadik, akit akarsz?
0: Juhász Bencét mondtam volna még. Ugye a Kazincz Barcikában neki voltak kifejezetten jó mérkőzései, hibái is, természetesen, ami abból is fakadt, hogy fiatal.
2: Igen, igen, de én azt gondolom, ha az a két kapus, aki ott védett, ugye Juhász Bence és Gyollai Dániel, akiben én egyébként sokkal többet láttam, mint amennyit az NB1-ben mutatott számomra, hogy bármelyikük... valóban nagyot alakított volna, akkor több esélye lett volna a Barcikának a bemaradása, vagy később írjuk le őket végleg.
0: Na de akkor én ebből úgy érzékelem, hogy Gundel Takács Bence mellett a voksotokat.
2: Okay. Ki lesz az NB1.hu-nál a két belső védő?
0: Na tessék.
2: Vagy hát belső védők.
1: 4-4-2-tőzünk, vagy hogy? Én szerintem ez az egy felállás van, mert abból minden vonatkozik támadásban és
2: védekezésben. Megpróbálom erre átadni.
1: Megmondom a Frankot.
2: Te vagy a megrendelő, úgyhogy az van, amit mondasz.
1: Innentől kezdve én szűkítem a kört, hogy az adás előtt is mondtam az Etóra és a Paksra, ugye a magyar játékosok miatt. Most a Ferencvárosból is gondolkozom, ugye olyan teljesítményre, hogy a baloldali védőt mondta a Gábor, egy nagy barna eszembe jutott, de sem egyszer folyamatosan meg nem olyan teljesítmény nyújtott.
0: Hát 29 mérkőzése még csak
2: nekem
0: lett az NBA-ben.
2: Nekem, de ez ízléskérdés, tehát nem bántásból mondom, de hogyha balhátvédet keresek, nekem nem jut eszembe ő.
0: De a
1: Vas Gabi most akkor melyik oldalon szerepel?
2: Hát Vas Gabi jobblábas, ő hatosabb posztja, de...
1: Akik a Paksban, ott a Paksban nem játszott mindenki két meccsen ugyanazon a poszton.
0: Na már lassan Szabó János lesz a balhátvéd.
2: Hát, ha érzelmi kérdést csinálunk a dologból, akkor nem figyelj, kérdés, hogy a Gianni a balhátvéd.
1: A Csinger az Attőból.
2: Vasi Csinger nálam is bent
1: van. És nálam a Szabó Mester van baloldalon. Belső védőbe pedig...
2: Hát belső védő a Vas Csinger nálam.
1: Igen, de...
2: És akkor jobb oldalon nálam a Kusnyír vagy a Bodnár, ha már akkor beszéljünk így. Uh-huh. A Kusnyír Debrecen, és a Bodnár ugye Zalaegerszeg Újpest. Mert ugye Újpesten játszott tavaly, extra mind a kettő. Ugye a Kusnyír egy hosszú sérülésből jött vissza, és ő eredetileg szerintem támadó középpályás.
1: Igen.
2: De szerintem a Vas Csingerbe biztos meg tudunk egyezni, hogy Vas nélkül ez nem...
1: Nincs
2: bronzérme
1: a Vasi nélkül nekem nincs.
2: És a Csinger meg hosszú távon szerintem stabil ember lesz a magyar labdarúgó válogatottban.
1: Nagyon jó úton jár, és nekem azt tetszik a játékában, hogy végig maga biztos, és fönt van a feje. És nagyon jól kommunikál a társakkal, ami kétszer láttam ez a tőt helyszínen, és én nem csak a labda útját figyelem, ugye, hanem azt is, hogy milyenek a többi mozgások, mert ugye 87 percig nincs nálad a labda úgy, vagy futballista egy mérkőzése, hanem cserélnek le, és nekem, mivel ezzel foglalkozom, az egymás közötti kommunikáció az végtelenül fontos történet, és ebben a Vasi is
2: meg a Csinger is jó. A hátvéd, figyelj, én nem tudok erre
0: Vas neked válaszolni. Csinger, akkor úgy tűnik, hogy ez a belső védőpáros.
1: Szabó.
2: Vas Csinger a belső, persze Kusnyír vagy a Bodnár nálam
0: egy
2: a jobb.
0: Egy ötlet, aztán vagy elvetitek, vagy elfogadjátok. Margráf Ákos, aki ugye bal hátvéd pozícióba került be a védelem tengelyébe most ebbe az idényben.
2: Nekem ő még nem meggyőző.
1: Nekem meg ő ilyen 3-5-2-ből, tehát amikor egy picit följebbről indul, mert ugye az nem ugyanaz. Bocs, hogy rátérek, mai beszélgetésem volt a Vasasnál doktori Csáról, és mondták, hogy mögé kell egy védő. Mondom, nem, az Áron akkor tud futballozni, a 70-80 métert kell megfutni. Az nem ugyanaz, mint a 30 méterről cselezget.
2: Szóval ez egy nagyon nehéz dolog egyébként, és a magyar labdarúgásban szerintem évtizedek óta hiányposzt. Mindig igen, volt akire én emlékszem, ugye Tóth József, utána Varga Kacsa, Péter Zoltán, most Kerkez Milos, de hogy nagyon ritka, mondjuk a Varga József és Péter Zoltán voltak nagyjából egy időben, tehát a mezei csapatnál a négyes mez az vagy egyiken, vagy másikon.
1: Voltak jó
2: pillanatok. De hogy egyébként szerintem nem, tehát az összes többi poszton sokkal több játékos tudsz felsorolni az elmúlt évtizedekből, és én nem nagyon találtam az NB1-ben, de segíts!
0: Magyar játékost én szintén Nagy Barnabást írtam fel, Tehát
2: nálam ő biztos nem.
1: Hát Spariba jobban játszott, én azt gondolom.
2: Más kellett, van, nem, hogy védekezni kellett, a Fradi megtámadik.
1: Ő védekező játékos.
0: A Spartakuszban megkapta a bizalmat, azért itt a Ferencvárosban nekem nagyon furcsa volt, hogy ő egyetlen egy nemzetközi kupa mérkőzése nem tudott.
2: Szerintem odaférni. Szerintem engem nem lepett meg. Tehát szerintem ő nem az a szint.
0: De ha összevetem a oda-oda teljesítményével, olyan hatalmas nagy differenciát én nem látok. De
2: csak az a különbség, amikor a nemzetközi szinten az ellenfél játékos azt olvasod oda-oda, meg az ő CV-jét, meg megnézi a nagybarnáit, akkor máshogy fog
0: Barnabás
2: hozzáállni. Máshogy fog hozzáállni, tudod? Tehát ez a, igen, Levente Schulz, ez volt, amikor annak ide először a Fradi bejutott a BL-be, és akkor Schulz Levi mindig ült a padon, és nem nagyon cserélték be, és mindig ezt mondták a külföldi barátok, hogy ki lehet ez Levente Schulz.
0: Nagyon más magyar játékost én sem tudok oda mondani.
2: Hát Nagy Zsoltot tudnád mondani, de nálam, mert ő eredetileg balhátvéd, hát hogy ez a szezonja nem volt meggyőző.
0: Zeke már jó talán, hogyha a Paksi vonalon haladunk, de...
2: Hát ott van még ott a Sierik is, meg ott a Szabó Jani is, de hogy... És Szabó Janit én nagyon nagyra tartom, de...
1: Védő, mondjuk így, jó?
2: De most nagyon sokat volt a Hinnora Kristóf a baloldali futópozíciában ezen a mérkőzésen, úgyhogy a Sie meg a jobb oldalon.
0: Tehát biztos, hogyha lehetne légiós ebben az államcsapatban, akkor Daniel Steffuj lenne egyébként.
2: Lehet egyébként, lehet. Csak... Tehát majd akkor neki adunk.
1: Lehet, csak kiszállok a részvényeimmel.
2: Igen,
1: szóval hét alatt
2: én,
1: adjunk neki
2: magyar állampolgárságot. Én csak ezért raktam fel eredetileg egyébként a három védős, mert nem találtam balhátvédet.
0: Akkor ezt most hagyjuk egy picit parlagon a balhátvédet. Vas Gábor, Csinger Márka belső védőpáros, és nem tudom, hogy letettétek-e a szavazatotokat, vagy Kusnyér, vagy Bodnár mellett.
1: Ott igen. Igen.
2: Ne, Kusnyér, ez az Zoli válasz, nekem bármely.
1: Jobbról indultam, ugye, de a Vasi akkor belül nekem. Na. Bodnár.
2: Azért gondolom, hogy elfogadom az Zoli véleményét, mert hogy a Bodnár végigjátszotta a szezont, Kusnyér sokáig sérült volt Debrecenben, de hogy ő nagyon-nagyon jó futballistám. Tehát, hogy a következő debreceni, akit szeretnék a válogatott keretben lenni, az, látni az ő, mert ráadásul középpályás volt, tehát hogy tudja is a focit fejben.
0: Na és hogyha tartjuk magunkat a 4-4-2-höz, ami már itt valahol megbicsatlik a bal hátvénnél, de maradjon akkor még egyelőre ez a szisztéma. A két belső középpályás. Na itt lesz szerintem a legnagyobb fejtörés.
2: Nem. Hát valójában sok lesz a név. Szerintem itt nagyon sok jó teljesítmény.
0: Ezért mondom, hogy ebből kell kiválogatni ugye kettőt, és akkor mondok néhányat. Szűcs Tamás, Tóth Rajmund, Szendrei Norbert, Vitális Milán, Windeker József, Pap Kristóf.
2: Igen.
0: Hát Zsuzsák Balást is el lehet ebbe a pozícióba helyezni.
2: Persze, volt
1: Szűcs
2: az idő.
1: Vitális.
2: Hát én meg, ugye én nálam három ilyen belső középes ott eredetileg, akiket mondtál, majdnem mindenki. De szerintem a Szendrei Norbert, ugye a Honvéd Akadémiára került az ETH-hez, játszott jobb hátvédet, bal hát mindent játszott, és végre rájöttek, hogy ő egy belső középes elképesztő futó teljesítménnyel. Én azt gondolom, hogy a Vitális Milán játéka megint csak olyan, ami extra volt. A Szűcs Tamást szerintem egy éve mondjuk, vagy majd egy éve mondjuk, hogy ő válogatott szintű futballista. Tehát, hogyha a Tóthért kaptak ennyit a Fradinál, szerintem a Szűcs Tamást az több pénzért el lehetne adni, szerintem ő jobb futballista. És ezért senki ne bánts, és nem bántom a Bonmuszt, meg a kiigazolt egyébként rendkívül színpadon és végtelen intelligens fiú, aki kiment a Fradiból.
0: Tóth Alex.
1: Nagyon-nagyon sok sikert.
2: De hogy a Szűcs Tamás szerintem jobb futballista. A másik ilyen szívfájdalom az, hogy a Pap Kristóf meg Windeker József soha nem játszott válogatottban.
0: És még egy német Hunor, őt kihagytam.
2: Bocsánat. Német Hunor rendkívül... Én neki pont annyira szurkolok, mint a Német Andrásnak. Nem azért már, hogy névrokonok.
0: Ne legyen ugyanaz.
2: De hogy mind a kettőnek nagyon szurkolok, mind a kettő elképesztő képességű játékos, mind a kettő külföldön mutatott már magából tizenévesen sokat. Tehát itt a belső középpálya... Én lehet, hogy három belső középest, vagy lehet, tehát mondom, eredetileg ilyen 3-5-2-t, vagy valami ilyesmit raktam fel, hogy 3-4-3-at, de tudok hozzád alkalmazkodni, nem okoz gondot.
0: Haladunk-e felé? Zoli, hogy... te nagyon magabiztosan mondtad, hogy Szűcs,
1: igen, és én a Szendreit jobbról indítottam.
2: Szendreit jobbról, és akkor megvan a bal is nekem, igen.
1: Igen, balra, bal oldalra.
2: Cibla.
1: Bezony.
2: Hát gyerekek, hát az valami csoda.
1: Szerintem a bajnokság egyik legnagyobb felfedezettje.
2: Én amikor és először... Szendre jobb oldalnak a Kusnyit föl tudott tolni.
1: Igen,
2: oda.
1: És amikor először láttam őt játszani, így hoppá, mint a Zsuzsit láttam először, akkor is ez volt, hogy hoppá, mondjuk róla Herceg András előre tájékoztatott, hogy mindenképpen figyeljem a játékát, és ezt nagyon szépen köszönöm neki. De egyébként itt, ahogy a listát írtuk, tehát itt itt eddig mondjuk a 8 játékosból, vagy 7-ből, akiben megállapodtunk, azért 4-5-en a jövőt képviselik, és ez szerintem nagyon jó.
2: És azért gondolom, hogy érdemesebb erről beszélni, mint sem, hogy azt mondjuk, hogy egy 30 éves külföldön van sok egész jó futballozó külföldi, de hogy mi, bocsánat, hogy így egymástól függetlenül így értelmeztük a feladatot. Nem volt benne kiírásban.
0: Engem meglep azért Cibla Flórián, őt nem értem fel, mert neki viszonylag kevés mérkőzése volt.
1: De azok
2: hogy...
1: milyenek?
2: De mondjál jobbat, hogyha azt mondja, hogy 4-4-2 a bal oldalra.
0: Bal oldalon? Aha. Szerintem Molnár Ádi vagy Skribek Alen egyértelműen számításba jöhet.
1: Számításba jöhet. De ezen a poszton mindenképpen lenne csere, ha más nem a 60.
0: biztos,
1: percben.
0: Igen.
1: Ugye? Mert ugye nem csak az számít, kik kezdenek, kik fejezik
2: mind a
1: be a meccset.
2: Mind a kettő, akit mondasz, szerintem tehetséges játékos, nagyon hullámzó teljesítménnyel. A Skribek Alennek hosszú idő után az
0: éppen
2: első.
0: Ez, hogy Ciblánál sem láttuk még, hogyha tényleg játszik egy 30 mérkőzéses idényt, akkor...
1: Adunk neki esélyt. Fiatal szabály.
2: Én az érveidet abszolút el tudom fogadni.
0: Bár eddig Bodnár Gergővel, meg Vas Gáborral is.
1: Nem.
0: Hát Vas Gáborral nem, Bodnárral igen,
1: megfelelünk. Sok pénzt keresünk, fiatal szabályra.
2: Vasival már nem, ő 2004-es, igen.
1: Őt eladjuk, azért keresünk sok pénzt.
2: Jó, hát én nem tudok, tehát akiket mondták két név, most Skribek Alennek ez az első olyan szezonja, amiben több a jó meccs, mint a rossz. Egy rendkívül tehetséges fiú, eddig ígéret volt. Ki volt az MTK-ból, akit mondtál?
0: Molnár Ádi.
2: Neki nagyon jó villanásai volt, tehát ő megmutatta azt, hogy ő igen, belőle lehet jó futballista.
0: De ő is elsősorban ősszel.
2: Igen, de hogy én a Ciblában valamiért jobban bíznék, még csak azt sem mondom, hogy többet látok, mert teljesen egyetértek, hogy a másik két fiú is nagyon sok van.
1: Én nézném meccseken, tehát nem értek egyet azzal, hogy nyári meg téli színet van a magyar labdarúgásban, de az ő játékát nézem, tehát őt szerintem
2: és gondolom, hogy van-e még
1: feladatok, de őt egy picit edzésben kellene tartani, mert annyira jól beépült, de nem tudok a fizikai mutatóiról, az
2: ukrajnai
1: adatairól.
2: Ukrajnai, láttam egy teljesen véletlen riportot vele, amikor ilyen 8-10, tehát nagyon korán került ide Magyarországra, és nagyon cuki módon nyilatkozott arra, hogy mi akar lenni, és most ott tart.
1: Igen, és most is jól nyilatkozik. És én nem veszem észre azt, hogy meg lenne illetődve a kamera előtt sem, ami egy nagyon fontos dolog, mert én még annó voltam akadémiákon előadást tartani nyilatkozatokról, meg minden, és utána mondtam is kluboknak, hogy figyeljetek, én a srácoknak tartottam előadást, ne az ügyvezető döntse már el, hogy mit, hogy meg meddig, mert az megint egy másik szakma, tehát hogy a Gábor szokta mondani, hogy attól, hogy operálták a térdét, nem lett sebész, legfeljebb sebészeti esztéta, de itt azért ha valaki előre megmondja, hogy mi szeretne lenni, meg is valósítja, és ezt karakánon, de nyugodtan prezentálja, akkor ott én céltudatosságot vélek felfedezni. Szerintem jelenleg a világ legjobb kosárlabdázója Nikola Jokic, aki 7 éves korában már a Denver pólójában feszített, és Denverrel lett ugye NBA győztes, és megmondta, hogy engem nem érdekelnek az NBA üzleti szabályai, vagy itt játszom, ameddig kosárlabdázom, vagy hazamegyek Szerbiába. Na most ő hozzá azóta nem nyúl senki. Tehát lehet így is.
0: Hát akkor szerintem meg vagyunk, akkor a középpályán. Szendrei, Szűcs, Vitális és Cibla, és akkor a két csatár.
2: Nálam az egyértelmű Lukács Bárány.
1: Bezony.
2: Nem mondjál neked, látom a szemeden, van még neked.
0: Gruber Zsombort írtam föl, de...
2: Azt tiszteletbe tartom, hogy fölírtam.
1: Őt több helyre is be tudjuk, cserélni.
2: De igaza van az Olinak, meg neked
1: csere is.
2: Ő akkor tudott nagyot nyújtani, amikor csereként.
1: Bezony, új lendületet vitt be, és ugye tükörszélsőként, meg rendes szélsőben is.
2: Bárján mondom, a Papkistófér és vagy a Windeker Józsiér azért lobbiznék az Olinál.
0: És még felírtam Hán Jánost.
1: A magyar válogatottba, tehát ne a mi válogatottunkba.
2: Janót is imádom, az megint rúgott 11 gólt, ugye észre se vetted, hogy pályán volt.
1: Igen, két műtét között, meg nincs befejezve a műtét.
2: És tavaly a Nemzetközi Kupában sérült meg csúnyán, egy óriási 11-es nem adtak meg nekünk, amikor ott őt eltakarították a 16-oson belül. De Pakson bármelyik csatárt odaülteted a padra, mert becserélt gólt fog rúgni. Tehát, hogy a kispadot azt úgy kezdeném, hogy Böde Dániel. Tehát ez nem kérdés.
0: És hát itt azért vannak olyan külföldi teljesítmények csatárposzton, amit szerintem érdemes megemlíteni. Benzoliról volt szó.
2: Győr. Igen. Nem ez a három klub, ahogy szóba lehet.
0: Mátko és hát Tijani, valamint Kvasina az...
1: Na ők jó, hogy itt vannak. Tehát ők ugye? Nagyon jók, hogy itt vannak. És tőlük lehet tanulni, fel lehet rájuk ketten, nézni. Nem elveszik a helyet. Igen, és nem elveszik a helyet a fiatalok előtt. Tehát ha most gondolj bele, a Matkót látod Újpesten, ott edz egy másik pályán, szedsz neki labdát, megsimogatja a fejedet. Tehát nekem a Galasek Peti meg a Váci Zoli simogatta meg annó a fejemet, meg a Farkasházi a BVSC-be, a Simon Tibi, meg egy Mezei Gyuri bácsi, meg a Dárdai Pali rugott föl a első edzésen, amikor fölvittek az első csapathoz, hát a Szőnyi útra átrepültem a Tatai útra a villamos sinek fölött, érted, és ezek meghatározó élmények.
2: És ez egyébként jó néhány évvel ezelőtt a magyar jégkorongban egészen tudatosan csinálták, hogy olyan idegenlégosokat hoztak, akik azon túl, hogy jobb játékosok voltak, mint a magyarok, egyébként olyan személyiséggel is bírtak, hogy tudták nevelgetni a magyar játékosokat, megmutatni nekik, hogy mi az, hogy ice hockey. Tehát, hogy amikor
0: teljesen más sportág.
2: És azt gondolom, hogy ezekre, vagy az ilyen típusú idegenlégosok szükség van. Nekem Miroslav Grumics volt ilyen, akivel dolgozhattam Pécset. És ő ugye most a Szent Lőrincnek a sportigazgatójaként, tehát Magyarországon maradt. Elképesztő jó futballista volt, világi jó ember volt, és nagyon sokat segített a gyerekeknek. Azt, hogy főleg a támadóknak megmutatni, hogy veszed labdát, hova lépsz. Ez extra ember volt. Tehát igen, kellenek idegenlégosok, és nem az a mérője egy futballistának, hogy milyen nemzetiség, hanem az, hogy mit tud.
1: Bizony.
0: Megvagyunk akkor. Egy edző kell még, de szerintem abban nem lesz nagy vita, és a bal hátvéd pozíciójában továbbra is várjuk.
1: Balada Szabó nálam, Balbek.
0: Végül is kell, tényleg.
1: Vezetőedző Borbély Balázs, sportigazgató Bognár György, ügyvezető Haraszti Zsolt és Balogh Judit, technikai igazgató Karsz József, pályaedző Kis Tamás, és nagyjából így meg is vagyunk szerintem.
2: És akkor bal hátvéd Gálidi György.
1: És csapatépítés Pakson.
0: Nagyszerű. Akkor ismertethetem az álom 11-et. A kapuban Gundel Takács Bence, a négyvédő Bodnár Gergő, Vas Gábor, Csinger Márk és Szabó János. Lehet, hogy ő lesz a csapatkapitány ilyen rutinban.
2: Nem lesz olcsó neki egyébként szerintem ezek után. Elmegyek Paksa vele ebédelni, és ő fizet.
0: Szendrei Norbert, akkor Szűcs Tamás, Vitális Minán, Cibla Flórián a középpályán, elől Lukács és Bárány, és Borbély Balázs az edző, hogyha erre bólintotok.
2: Mondom, tehát mindig, ha megjegyezhetjük, hogy a méltánytalan Pap Kristóf és Windecker József el nem ismertsége mondjuk válogatott szinten, akkor rátok bólintani, ezt a megjegyzést megtehetem a végén.
1: Picit duzzogok, hogy a Vasasra nem jut idő, de elfogadom akkor lesz gyorsan. Idő.
2: Jövőre, amikor beszélünk az NBA-ről.
0: Már kereken 20 óra, de lesz idő, mert ráhúzhatunk, tehát jön a hosszabbítás.
1: Igen?
0: Az NB2-vel.
2: Ja. Egyrészt... Nekem nem jó, mert én dolgozom 20 óra tisztől, de az olyan
0: az viszont nektek. Még egy gondolat akkor előtte Feckó Tamással kapcsolatban, mert ő úgy tűnik, hogy távozni fog mindenképpen.
1: Mi úgy tudjuk, hogy már menesztették.
2: Ő is úgy tudja, szerintem a nyilatkozataiból ez kiderült, amikor muchas gracias.
0: Azt tehát
2: volt már ilyen, amikor a Nyíregyházát Lucsánszky Tamás főütött az NB1-be, és minden indoklás nélkül nem ült az NB1-ben a padon. De sokszor van ilyen, bele kéne látni. Azért ott nagyon, mondjuk így karakteres emberek vannak, a Sanyi, aki a tulajdonosi képviselő, meg a Feckó Tamás is nagyon erős karakter. Ha ők nem stimmelnek össze, akkor az a jobb, ha valamelyikük megy, mert hogy abból előbb-utóbb baj lesz. Azt gondolom, hogy a Tamás azt a feladat, amit vállalt, azt tökéletesen teljesítette, hiszen a Honvéd följutott az első osztályba, és majdnem bejutott a kupadöntőbe, majdnem ugye a sportban nem játszik, de
0: hát
2: 80 múlva. Másodperc, igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ő el tud számolni ezzel, ami történt, ha viszont a vezető meg az edző nem stimmelnek össze, abból jó nem tud kisülni, tehát akkor korrekt, nem korrekt, de hogy valószínűleg észszerű.
0: És valóban még azért egy záró gondolat a Vasassal kapcsolatban, ott szakvezető kérdés nincsen. Erős Gábor úgy tűnik, hogy
1: marad,
0: már tervezi a következő
1: időbeli
0: csapatot.
1: Meghosszabbítódott a szerződése. 4 játékos érkezik majd a Vasashoz, mindannyian magyarok lesznek, ugyanannyi játékosnak távoznia kell. A költségvetés 1/3, ugye még kérdéses, itt a televíziós jogdíjakról van szó, és az egyéb MLS által biztosított támogatásokról, a Vasa stabil csapat lesz, gazdasági értelemben mindenképpen. Én nagyon remélem, hogy az lesz, ami a racionalitás, és ezt is kommunikálja Nagy Miklós sportigazgató és Erős Gábor vezetőedzés, hogy az első évben a biztos bennmaradás. Tehát így kell neki indulni, semmilyen más olyan cél, ami nem teljesíthető és majd számon kérhető a Vasasnál. Nagyon fontos, hogy ez így legyen, ugye 77-ben volt az utolsó bajnoki cím, 80-ban az utolsó kupa győzelem.
2: Azt meg tudod mondani, kirúgta az utolsó 11-es, de minden tudsz.
1: Jó. Igen, a Ferencvárosnak, oda a keleti felüli kapuba, igen, oda, ahova kell, és azóta az van, hogyha megnézném a idényelei, vagy a téli ígéreteket, na most abban torony magasan a Vasas lenne az első. De abból is, hogy mennyi nem teljesült.
2: Igen, de hogy azt a javára írhatod egyébként Nagy Miklósnak, hogy most amikor összefoglalta, hogy mi vezetett oda, hogy bajnokságot nyerjenek, akkor pont azokat a dolgokat mondta el, amit kritikaként mi jó néhány hónappal ezelőtt megfogalmaztunk. Tehát, hogy és egyébként én örülök, mert mindkét szülőm Vasas szurkoló volt, tehát, és a Markos az jó barátom, úgyhogy én nem vagyok szomorú, ha a Vasasnak sikerül valami.
0: Elbert Gábornak és Simon Zoltánnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és továbbra is a labdarúgás lesz a téma, mert hogy hát ahogyan azt már érintettük, az NB2-es bajnokság is véget ért, ezt értékelte Bobori Balázs, a Nemzeti Sport főmunkatársa Erdei Márknak.
3: Kezdjük talán a legfontosabbal, hogyha a labdarúgó NB2, ugye a két feljutó, a Vasas, valamint a Honvéd, az angyalföldiek három, a kispestiek pedig két év után jutottak vissza az NB1-be. Mit gondolsz erről a két csapatról? Kezdjük mondjuk a Vasassal, ugye az gyakorlatilag a tegnapi napig kérdéses volt, hogy vajon elsőként vagy másodikként fog feljutni a Vasas. Végül ők lettek a bajnokok, hiszen be tudták húzni az utolsó meccsüket az Ajka ellen 2-1-re. Nagyon furcsa éveken van túl a Vasas, rengeteg válogatott játékost igazoltak, sok tehetséges NB1-es játékost, és valahogy nem jött meg az az áttörés, ami kellett volna. Lehet, hogy ez az áttörés, ez pont Erős Gábor személyéhez köthető?
4: Mindenképpen dicsérni kell Erős Gábort, ugye tavaly Kazincz Barcikán is bebizonyította, hogy egy nagyon felkészült és remek fiatal edző. Úgy tűnik, hogy ő tud valamit, amit talán a pályatársai közül kevesebben. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jól ért a játékosok nyelvén, hogy játékos párti, viszont kiérdemli azt a tiszteletet, aminélkül egy öltözőben nem alakul ki egészséges hierarchia, aminek természetesen a tetején a vezetőedzőnek kell lennie. És hát ő azért egy remek futballista volt, egy irányító középpályás, aki látta ezt a játékot, és tényleg vezényelt karmesterként a pályán is. Úgy tűnik, hogy ezekből a tulajdonságokból maradta az edzői pályára is. Egy olyan remek eredményt ért el, hogy a tavalyi feljutás után most ismét sikerült osztályt váltani az aktuális csapatával, viszont most már bajnokként is ünnepelhet, tehát ez az aranyélem, ez mindenképpen megerősítés számára is, meg hát természetesen az egész magyar szakma számára, amelynek most már mindenképpen még jobban respektálnia kell Erős Gábor eredményeit. Amit mondtál, hogy a Vasas furcsa éveket ért meg, hát én is ezt gondolom, de hogyha most óvatosan és jótékonyan szeretnék fogalmazni, akkor azt mondom, hogy fogjuk fel ezt úgy, mint ez egy tanulási folyamat volt. A Vasas volt az a csapat, amelyik az élvonalból aktuális gólkirályokat tudott igazolni, vagy éppen válogatott játékosok választották az NB2-t az élvonal helyett. Viszont ez az út úgy tűnt, hogy nem hozza meg az eredményt, és pontosan egy-másfél éve kezdődött el az a folyamat az angyalföldieknél, amikor próbáltak inkább a fiatalabb generáció felé fordulni. Az mondjuk mindig jellemző volt a Vasasra, hogy a saját utánpótlásából is építkezik, viszont valahogy ezeknek a tehetségeknek nem sikerült az áttörés. Most én úgy látom, hogy egy olyan játékos politikát folytatott a Vasas, amelyben nagyon sok fiatal volt, nagyon sok sikerélyes fiatal volt, ezekhez sikerült megtalálni azokat a rutinosabb játékosokat, akik szintén még bizonyítani akartak, és tudták, hogy nagyon fontos, hogy a Vasas visszakerüljön az élvonalba, hiszen egy ilyen háttérrel, egy ilyen szép stadionnal és természetesen múltan rendelkező egyesületnek nem lett más a célja, csak hogy az élvonalba szerepeljen. Mindent összevetve természetesen ehhez az egészhez kellett Erős Gábor személye, úgyhogy azt gondolom, hogy egy teljesen megérdemelt bajnoki cím és feljutás a Vasasé.
3: Ilyenkor viszont el szoktunk azon gondolkozni, hogyha feljut NB2-ből NB1-be egy csapat, hogy vajon a nyáron mennyire fogják szétkapni ezt az együttest, hány játékost fognak mondjuk majd leigazolni. Én azt vettem ki a szavaidból, hogy itt a Vasasnál kevésbé félő ez a probléma, mert azért, hogyha követtük egész évben a Vasast, akkor azért az érezhető volt, hogy a pénzügyi háttér az akár NB1-ben is meglehet. És vannak valóban olyan játékosok, akiket említettél, rutinos játékosok, például mondjuk Urblik neve mellett nehéz elmenni, vagy az olyan tehetséges fiatalok, nem tudom, hogy mennyire mondhatjuk őt is már azért rutinosnak, például Tóth Milánt, akiket hogyha sikerül megtartani, akkor jövőre simán lehet ebből akár egy felsőház is az NB1-ben, nem?
4: Igen, én is azt gondolom, hogy a Vasas biztos lábakon áll, biztos a háttér. Úgy gondolom, hogy pont azok a játékosok, akiket említettél, nem szívesen ugranának fejest az ismeretlenbe, egyrészt mert ők élnek minden nap a klubban, ott vannak a pályán, ott vannak a klubházban, pontosan tudják, hogy azzal nem kell foglalkozniuk, hogy esetleg bármiféle anyagi probléma felmerülne, vagy nem sikerül megfelelően megerősíteni ezt a keretet. És hát azért egy klubváltás, egy fejes az ismeretlenben sok bizonytalansággal járhat. Én azt gondolom, nincs jobb motiváció most egy Vasas játékos számára, mint hogy megmutassa azt, hogy ami az NB2-ben sikerült, az eredményes lehet az élvonalban is. Minden további pedig azon múlik, hogy a klubvezetők, az edző, vagy éppen a játékos megfigyelők divatoszóval élve a scoutok hogyan dolgoznak most, mert hogyha ez a csapathoz tényleg érkezik 4-5 minőségi futbalista, akkor ennek a Vasasnak nem lesznek kiesési gondjai, ebben biztos vagyok. És hát azt is látni kell, hogy a Vasas mögött még mindig van egy óriási szurkolói tábor, egy társadalmi támogatottság, mondhatjuk így, angyalföldön, és hát rengeteg Vasas szurkoló van szerte az országban. Vagyis, hogy ez a csapat stabil, jó szereplést tud nyújtani az élvonalban, akkor a Fejér utcai stadion azért gyakran megtelik majd. Érdekes lesz a Vasast látni újra az NB1-ben. Én kíváncsi vagyok a nyári folyamatokra, hogy gondolkodnak, és milyen játékos politikát vagy stratégiát folytatnak majd a klubvezetők.
3: Hát ha a Fáji utcai stadion meg fog telni, akkor egészen biztosak lehetünk benne, hogy a Bozsik Aréna is hasonlóan lesz. Kicsit térjünk át a Honvédra, és hát át lehet igen valóban térni a stadionokról, át lehet térni az edzők személyéről is, mert azért Feckó Tamás neve mellett nehéz elmenni ezután a szezon után, és hát igazából inkább egy kérdőjelet kell tenni az ő jövője után, nem pedig egy pontot, mert nem tudjuk, hogy mi lesz vele. Mit gondolsz a Honvédról? Hogy teljesítettek idén? Mi lesz vajon Feckó sorsa?
4: Hát amikor én mondjuk a télen megkérdezték tőlem, hogy ki lesz az a két csapat, aki feljut az NB2-től, én akkor még csak egy csapatot mertem biztosra mondani, ez a Honvéd volt. Egy egészen elképesztő és stabil őszi teljesítményt mutatott, nem véletlenül vezette magabiztosan a tabellát, és hát nem csak az eredmények, hanem a mutatott játék is azt engedte sejtetni, hogy a Honvédnak nyílt egyenes az útja az élvonalba. És hát természetesen itt el kell ismerni Feckó Tamás munkáját, hiszen ő, amikor a Honvédhoz érkezett bő egy éve, most ő inkább másfél éve, akkor azért a Honvédnak kiesési gondjai voltak, és voltak olyan például, amikor kilátástalanak is tűnt ennek a csapatnak a jövője, és nagyon szépen összerakta ezt a brigádot. A nyáron úgy sikerült megerősíteni a kispestieket, hogy itt is azért a saját nevelésű tehetséges fiatalok mellé rutinos, sokat látott futballisták érkeztek, és úgy tűnt, hogy egy nagyon jó közösség is alakult ki az öltözőben. Ugye ez látszik a pályán is, és akár a testbeszéden, az eredmények után ünneplésen, akár a nyilatkozatokon, tehát ebből azért leszűrhető, még hogyha nem is vagyunk ott az öltözőben a mindennapokban, de azért érződik egy ilyen hangulat a csapaton. Aztán a tavasz valahogy elcsúszott itt a Honvédnál, így aztán azt biztos meg kell vizsgálni, hogy miért történt ez a visszaesés. Hát a jelek szerint azért úgy tűnik, hogy Feckónak távoznia kell. Nem tudom, hogy mennyire van ebben benne az, hogy a tavaszi eredmények nem úgy jöttek, esetleg személyi ellentétek adódtak, vagy valamilyen változás történt az öltözői hangulatban. Nyilván ez a kívülálló számára mindig csak találgatásra ad okot, tehát ezt nem tudhatjuk pontosan. Ugye volt egy sokat mondott nyilatkozat a Feckó Tamásnak itt az utolsó forduló után, amikor már spanyolul köszönt el az újságíróktól, és hát nem véletlenül, hogy előtte pár nappal felröppent, hogy spanyol vezetőedzője lehet a Honvédnak. Amikor a Vasasnál arról beszélünk, hogy véletlenül ez a csapat stabil és a nyár után is a magja együtt marad, és hogy talán még erősebb is lehet, és az élvonalban is meghatározó szerephez juthat. A Honvédnál azért már több a kérdőjel. Nem tiltatom azt, hogy az anyagi biztonság talán a kispestieknél is megvan. Ettől függetlenül, hogyha a szakmai koncepció most más kezekbe kerül, akár egy külföldről érkezett szakvezető kezébe, aki nem ismeri annyira a magyar bajnokságot, nyilván a stáb tele van olyanokkal, akik viszont igen, de ettől függetlenül azért egy új embernek, hogyha nehezebben akklimatizálódik, vagy éppen nem jól méri fel a magyar élvonal erejét, amire azért láttunk példát, hogy jöttek itt külföldről edzők, akik úgy gondolták, hogy bizonyos játékosok, bizonyos igazolások majd jól érvényesülnek itt a magyar bajnokságban, aztán csalódást okoztak. Szóval zárójelbe zárva én azt gondolom, hogy most sok a kérdőjel a Honvédnál, de hogyha ha jól fog játszani a Honvéd, és nem lesznek kiesési gondjai, akkor abban természetesen bízhatunk, és láttuk is, hogy a Kispest mögött is egy remek szurkolótábor áll. Úgyhogy ebben az esetben remek hangulatú meccsek lesznek a Honvédnál is, és senki nem utazhat majd úgy Kispestre, hogy biztosan begyűjti a 3 pontot, vagy könnyű dolga lesz.
3: És milyen érdekes azt is megnézni, hogy egy év múlva ilyenkor már mondjuk az MB2 második helyezettje nem nyugodhat meg, hanem még jön majd ugye egy osztályozó mérkőzés, hogyha jövőre lennénk mondjuk, és ugyanez a két csapat lenne, akkor lenne egy Diósgyőr Honvéd találkozó a bentmaradásért, illetve hát azért, hogy kiindulhasson jövőre a labdarúgó NB1-ben. Sokan féltették ugye emiatt a második számú csapatot, a másodosztályban szereplő csapatot, hogy majd csak magyarokkal hogy tudnak kiállni az élvonalbeli csapat ellen, ahol ugye légiósok is szerepelhetnek. Hát nem tudom, hogy te hogy gondolod, nagyon kíváncsi vagyok. Én azt gondolom, hogy ez a Honvéd most például le tudná győzni az első osztályú Diósgyőrt.
4: Én is így gondolom, bár ugye abban is biztos vagyok, hogy a Diósgyőr nem eresztett le volna, még önmagához képest sem eresztett le volna ennyire a bajnokság végén, mint amit láttunk tőlük. És hát ugye itt miután kiesett a Diósgyőr, itt abszolút elengedte. Én úgy láttam, hogy eredményeket érjen el, és próbált a magyar játékosoknak játék lehetőséget biztosítani, a fiataloknak játék lehetőséget biztosítani, akikre vélhetően a másodosztályban majd nagyobb szerep hárul. Tehát, hogyha most lenne osztályozó, én is azt mondom, hogy a Honvéd talán esélyesebb is lenne, de nyilván ezt így sok a ha, és nehéz ezt felmérni, mert mondom, a Diósgyőr valószínűleg nem így járt volna a bajnokság végéhez, hogyha tudja, hogy a osztályozott játszhat a bemaradásért. Egyébként a jövő évi rendszer teljességgel igazságtalannak tartom. Nem azonosak a versenyfeltételek ugye az élvonalbeli és a másodosztályi csapatok között, tehát ilyen szempontból itt hivatkozhatunk a külföldi bajnokságokra, de ilyen egyenlőtlenségek nincsenek a külföldi bajnokságokban, tehát nem lehet összehasonlítani ezeket a rendszereket egymással. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon rossz döntést hozott a Magyar Labdarúgó Szövetség ezzel. De hát azt azért látjuk, hogy itt az MB3-ból is nagyon nehéz felkerülni a másodosztályba. Most már a másodosztályból is nehéz, még nehezebb feljutni az élvonalba. Még úgy is egy nagyon kiegyensúlyozott másodosztály van, és azért ezzel nagyon sok nagy csapat megszenved, most is és az elmúlt években is, akik korábban nagyon sikeresek voltak az élvonalban, és nagyon nehéz a visszajutásuk. Én szerintem ez hosszú távon eredményezheti azt, hogy bizonyos kluboknak a saját motivációja csökkenni fog, és mivel azt látják, hogy nehezebb feljutni, vagy nincs is esély feljutni, esetleg reális esély arra a feljutásra, ezért kevesebbet is fognak áldozni, és kevesebb minőségi, igazán minőségi csapat küzd majd a feljutásért, nagyobbak lesznek az egyenlőtlenségek. Én nagyon remélem, hogy átgondolja majd a Magyar Labdarúgó Szövetség ezt az új határozatot, bár ahogy látom az élvonalbeli kluboknak azért nagyon erős a lobby ereje.
3: Hát igen, ez abszolút így van, és ha már említetted azt, hogy a középmezőnyben vannak azért nagy múltú csapatok itt az MB2-ben, ugye jövőre majd csatlakozhat hozzék a Kazincz Barcika, valamint a Diósgyőr, itt inkább nyilván nagy múlttal inkább a Diósgyőrre gondolok, de hogyha mondjuk megnézzük azt, hogy idén ugye ott volt a Kecskemét, Mezőkövesd, szívedhez közel áll mondjuk a Videoton, tehát akkor szerintem beszéljünk a fehérváriakról. Hát 4 vereséggel zárták ezt az évet, 8. helyen. Én nem hiszem, hogy a szezon előtt ez volt a cél.
4: Ahogy én emlékszem, azért a szezon előtt az volt a cél, már közvetlenül itt már júniusban, amikor Garancs István, a korábbi tulajdonos, hirtelen bejelentette a távozását, és nagyjából egy hetet adott az önkormányzatnak, vagy bárkinek, hogy átvegye a klubot, és megmentse, és egyébként nincsen indulás. Ebben a pillanatban 3 vagy 4 szerződtetett játékosa volt júniusban a Videótonnak, és hát egy ilyen, hát ez csúnya szóval mondva, egy nagyon gyors kukázásba kezdett ez a klub, hogy találjon olyan játékosokat, akikkel egyáltalán reális esélye van arra, hogy megkapaszkodjon az NB2-ben. Én azt gondolom, a Videóton hozott rossz döntéseket még ebben a helyzetben is a nyáron. Talán olyan szakmai stábot és szakembert kellett volna kinevezni akkor edzőnek, aki kötődik ez a városhoz és kötődik a klubhoz, aki ismeri a fehérvári viszonyokat. Nyilván Boyer Gábornak, az edzőnek, aki elkezdte a Videótonon ezt a szezont, nagyon nehéz dolga volt, hiszen tényleg, hát megint idézőjelesen mondom, egy szedett-vedett társasággal kellett neki futni a bajnokságnak. Szinte biztos volt, hogy a Videóton nagy problémák lesznek, amíg nem stabilizálódik a helyzete, és nagyon kellett a Vidinek egy edzőváltás is, illetve az, hogy elkezdjen dolgozni klubvezetőként Nikolics Nemanja, aki klublegenda, és nagyon a szívén viseli ennek a csapatnak a sorsát. És hát Pető Tamás is, aki igazából a Videótonban lett ismert futbolista, és korábban is volt a Videóton vezetőedzője, ő is nagyon erős fehérvári gyökerekkel rendelkezik. Én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat jelent még a modern futballban is, és úgy látom, hogy a télen egy jó folyamat indult el Székesfehérváron, de láttuk akár a Vasas vagy a Honvéd esetében, hogy az NB2 az tényleg olyan, mint egy dzsungel, amit nem lát az ember, csak megy előre, és folyamatos akadályokba ütközik, és annyira sűrű, hogy szinte nem is lehet kijutni belőle, csak óriási munkárán. A Vidinél itt nagyon nagy kérdés, hogy lesz a tulajdonos, hogy ki lesz a tulajdonos, mennyi pénzt áldoz rá, megtartja-e akár Nikolicsot, mint sportigazgatót, vagy Pető Tamás, mint vezetőedzőt, vagy abszolút új szakmai stábbal is menedzsmenttel kezdje az új munkát. Tehát rengeteg a kérdője a Fehérváron, és most egyelőre nehéz lenne azt kijelenteni, hogy jövőre mondjuk a Videóton a feljutásért fog küzdeni. Az alap, én úgy gondolom, hogy megvan ahhoz, hogy a feljutásért küzdhessen, de most még egyelőre megint nem hallani azokat a pozitív híreket Székesfehérvárról, hogy akár egy olyan tőkerős tulajdonos, biztos lábakon álló, gazdasági lábakon álló tulajdonos érkezne, aki megteremti a valós feltételeit annak, hogy ez a csapat mondjuk aranyesélyes legyen, és direkt be visszajusson az élvonalba. Én nagyon bízom benne, hát igen, ezt sokan tudják róla, hogy én fehérvári vagyok, én ott nőttem föl, és ebben a klubban is sportoltam sokáig, szóval én nagyon bízom benne, hogy a Videóton harcban lesz jövőre a feljutásért, és lassan visszakerül az élvonalba a Vasas, a Honvéd és a többi tradicionális klub mellé.
3: Hát igen, és hogyha már tradicionális klubok, és azt említetted, ugye, hogy voltak olyan klubok, amelyek nem tudtak kilábalni ebből a bizonyos dzsungelből, hát ez a kettő, ez a Budafok volt, valamint a Békés Csaba, elég szép múltú együttesek. A Budafok ugye 3 éve egy magyar kupa döntőt játszott a Puskásban, a Békés Csaba pedig hát rengeteg időt töltött annó az NB1-ben, most mind a két együttes az NB3-ban kénytelen folytatni. Hát ez is nagyon érdekes, de valóban az, amit mondtál, hogy közel vannak egymáshoz a csapatok, így igazából tényleg bárki kieshetett.
4: Igen, nagyon-nagyon sűrű a mezőny, és hát nekem a Budafok kiesése az talán meglepőbb, annyira stabil, természetesen nagyon szép eredmény volt, hogy feljutottak és játszottak az élvonalba, de nekem annyira stabil másodosztályú klub a Budafok, és tényleg minden évben ott vannak a középmezőnyben, bravúrokat okoznak, és van egy kialakult klubfilozófia, egy kultúra Budafokon, tehát hogy én sajnálom, hogy ők búcsúznak. Ennél egy picit jobban sajnálom, hogy a Békés Csaba kiesik, hiszen én még abban a korban nőttem föl, amikor akár csak a várostáblánál belépni már félelemmel járt, és remegett az ember lába, amikor Békés Csabán kellett játszani, hiszen egyrészt remek csapat volt, és hát olyan sok ezeres lelkes közönség, hogy egészen elképesztő hangulat alakult ki Békés Csabán a stadionban. Hát rossz látni azt, hogy ilyen városokban ennyire futball szerető közösségben harmadosztályú meccsek lesznek megint. Nem tudom, hogy mi hiányzott Békés Csabán, én biztos vagyok benne, hogy a gazdasági háttér nem annyira erős, hogy stabilan el lehessen várni ettől a csapattól a bentmaradást. Nyilván meg lett volna az esélye a Békés Csabának, hogy bent maradjon. A Soroksár például nagyon nagyot hajrázott, talán valahogyan ott jobban összeállt a csapategység. Talán Csabán, én nagyon-nagyon szeretem és tisztelem Csató Sándor, de lehet, hogy egy picit elkéstek az edzőváltással is. Nagyon nehéz ezt kívülről látni, hogy mik azok az apróságok, amik eldöntötték a kiesés sorsát. Az biztos, hogy nagyon kellene egy jó Békés Csaba magyar futballnak, és hogyha egy picit átköthetek arra, hogy még én mit szeretnék esetleg, hogy a magyar futballban változzon, én nagyon-nagyon pártolnám, hogy 16 csapatos legyen megint a magyar bajnokság. Pontosan ezért, hogy ezek a vidéki erős bázisok visszatérjenek a magyar futball vérkeringésébe, és hosszú távon ezekben a vidéki erős bázisokon még több gyerek kezdjen el futballozni, hogy lásson élvonalbeli meccseket, példaképeket, éljen meg sikereket, mert azt gondolom, hogy pontosan ezekben a tradicionális klubokban, a megyeszékhelyeken itt lehet megtalálni azokat a tehetségeket, meg azokat a fiatalokat, akik később a magyar futball kincsei lehetnek. És minél nagyobb számban jelentkeznek a gyerekek, hogy focizni szeretnének, annál könnyebb lesz megtalálni a tehetségeket.
0: Bobori Balázssal, a Nemzeti Sport főmunkatársával Erdély Márk beszélgetett. A pontos idő 20 óra 23 perc. Érdemes végig tekinteni, hogy hogyan alakult eddig a jégkorong világbajnokság mai versenynapja. Itt az elit világbajnokságra gondolok. Finnország, Amerikai Egyesült Államok 6-2, ez végeredmény, csak úgy, mint a Kanada, Dánia 5-1. Kanada tehát kiütötte a dánokat, és az első harmad első percében tart a Németország, Svájc, valamint a Svédország, Csehország találkozó mindegyik gól nélkül. Ugye Svájcban rendezik két helyszínen ezt az elit világbajnokságot. Mi elsősorban a zürichi csoportra figyelünk, mert hogy ott szerepel a magyar válogatott, holnap pedig 20 óra 20 perces kezdéssel jön egy sorsdöntő mérkőzés, a kiesés elkerülése végett a legfontosabb, Magyarország, Nagy-Britannia holnap tehát a jégkorong elit világbajnokságon. Mindkét magyar teniszezőnk tovább jutott, itt Udvardi Pannára és Bondár Annára gondolok, azon a rabati salakpályás női tenisztornán, ahol még az első fordulót rendezték meg. Udvardi Panna a belga riválisát két játszmában 6-4-6-2 arányban búcsúztatta, Bondár Anna ellenfele, a szlovén, a polona Herzog pedig 1-1-nél feladta a mérkőzést, úgyhogy Bondár Anna minimális teljesítménnyel, illetve minimális erőkifejtéssel van ott a következő körben a rabati salakpályás tenisztornán. A labdarúgás világában pedig ma egy fontos mérkőzést rendeznek még hozzá az angol bajnokságban. A bajnoki címért hajtó Arsenal a Burnley-t fogadja 21 órától. Nem szabad botlania a londoniaknak, mert hogy kettő fordulóval végelőtt két pont az előnyük a közvetlen üldöző Manchester City előtt, és ma a Burnley lesz az ellenfele, az Arsenalnak holnap pedig a Bournemouth otthonába látogat a Manchester City, kiélezett tehát a bajnoki hajrá az angol Premier League-ben is. 4 perc múlva kereken 8:30 jönnek a hírek, előtte viszont még az Easy Love.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió.
1: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
2: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
1: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
3: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy nagy jelenet.
4: Úgy táncol, mint én.
5: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Bartalis István számára véget ért a hoki VB. Holnap hozzák nyilvánosságra a bicskei kegyelmi ügy dossziéját. Holnap is kissé szeles, de naposabb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
6: A Puskás Akadémiában szereplő Laros Duarte, valamint a Videoton korábbi játékosa Stopira szintén ott van a zöld foki köztársaság labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretében. A VB újonc az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő június 11-én rajtoló tornán a H-csoportban szerepel Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával közösen. Déli szomszédaink keretében pedig ott van az áprilisban arccsonttörést szenvedett Luka Modric is. A horvátok először június 17-én lépnek pályára. Az ellenfél Anglia lesz, a csoportban még Panama és Gána szerepel. Az olasz Andrea Maldira személyében először neveztek ki külföldi szövetségi kapitányt az ukrán labdarúgó válogatott élére, amely a Nemzetek Ligája második vonalában ősszel azonos csoportban szerepel majd a magyarokkal. Maldira korábban 5 évig a jelenleg a szövetség elnökeként dolgozó Andrei Shevchenko másodedzője volt az ukrán nemzeti 11-nél. A svájci jégkorong elit VB tegnapi Ausztria elleni mérkőzésén sérülést szenvedett Bartalis István a magyar csapat csatára. Ezzel számára véget ért a világbajnokság. A helyére az utolsó keretszűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A miénk a hétfői szünnap után holnap este 20 óra 20 perctől a bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen a szintén 0 pontos Nagy-Britannia ellen lépnek jégre. A világ és Európa bajnok Érdi Mária a hétfői nyitónap után 9. helyről várja a folytatást a Kastellában zajló Ilka 6-os vitorlázó Európa bajnokságon.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Augusztus végéig lezárhatják a

0: nyilvánosságra a bicskei kegyelmű dossziéját a kormány.hu per igazságtétel oldalon jelentette be Magyar Péter a kormányülés után. A miniszterelnök elmondta, hogy az igazságügyi minisztériumban lévő dossziéból kiderül, hogy Novák Katalin korábbi köztársasági elnök ismeretlen okokból annak ellenére adott kegyelmet K. Endrének, hogy ezt az igazságügyi miniszter nemlegesnek terjesztette fel. A kormányfő felszólította Sulyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a Sándor palotában lévő bővebb dossziét is az ügyről. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, amelyre a kormány oldalnak lesznek jogszabályjavaslatai, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, korábbi vállalásuknak megfelelően módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá.
1: Közlekedés.
0: Az egyes főúton Biatorbágy térségében összeütközött két személyautó a 17-es kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad.
1: Időjárás.
0: Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz többfelé élénk széllel, éjszaka 6-13, napközben 19 és 23 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: A mikrofonnál pedig Tóth Béla. A pontos idő 20 óra 36 perc. A szlovén másodosztályban szereplő Lendva egy lépésre került attól, hogy bajnokként feljusson az első osztályba. Ehhez a hétvégén nagyon közel kerültek, azonban a második helyezett Brinyával szemben rangadót veszítettek. Szabó Bence kérdezte a Lendva edzőjét, Bozsik Józsefet.
4: Nagyon érzelmes és lüktető mérkőzés volt. Nyilván a másodosztály két legjobb csapata találkozott, és mondhatjuk, hogy az utóbbi évekhez viszonyítva azt gondolom, hogy a mindkét csapat átlag felett teljesít jelen pillanatban, ami a másodosztály elmúlt éveit illeti. Úgyhogy nagyon minőségi, magas tempójú, én azt gondolom, hogy első osztályú színvonal volt a mérkőzésen, és nagyon izgalmas és közönség szórakoztatóra sikerült.
5: Mi az, ami döntött az ellenfél javára?
4: Érdekes mérkőzés volt, ugye nekünk volt két hiányzónk, a Goran Stankovic, ugye a belső védőnk, és a keresztes Noel, aki már ugye hosszabb idősérüléssel bajlódik. Ugye ebből kifolyólag azért az ő karakterük fontos a csapatunk számára, főleg az ilyen mérkőzéseken, ezért egy kicsit karakterből vesztettünk abban a tekintetben, ami minket jellemez. Ettől függetlenül nagyon stabilak voltunk, jól kontrolláltuk az ellenfelet, és az első 20 percben jól kezdtünk, kapufát rúgtunk, helyzeteink voltak, tehát ott igazából megszerezhettük volna a vezetést. Egyébként a mezőnyben nagyjából egyenrangú volt a két csapat, de mi voltunk veszélyesebbek kapura, úgyhogy ebből a kicsi karakterhiányból, ami a védelmünk bal oldalát illeti, abból fakadóan kerültünk hátrány, volt egy rutintalanságból fakadó hiba, amit kihasznált az ellenfél, és vezetést szerzett. Majd sajnos a lehető legrosszabb, hogy a fél idő utolsó percében egy pontrugásból még növelték az előnyt, de igazából büszke lehet a csapat magára, hiszen megint megmutattuk, hogy milyen fából faragtak minket. A második fél időben teljesen benyomtuk őket a saját kapjuk elé, idegenben egy olyan csapatról beszélünk, aki a kupa döntőig ment ebben a szezonban, és ugye most már 5 éve építgetik a csapatukat, illetve hát ugye Szeferin úrnak a szülőhelyéről beszélünk, a minden igaz, a körül is azért ott a háttérben ott van a csapat mögött. Úgyhogy egy igen komoly ellenfél a Brinje. Ehhez képest a másik fél időben azért megmutattuk, hogy nem vehetne állunk a tabella élén. Gyorsan sikerült szépíteni, és a végén még az egyenlítésre is volt esélyünk, úgyhogy nagyon közel álltunk ahhoz,

0: hogy már tegnapi napon bajnoki címet ünnepeljünk, de sajnos nem sikerült, úgyhogy ma már a pénteki mérkőzésre fókuszálunk. Saját kezünkben a sorsunk, igazából ezért dolgoztunk egész évben, hogy ez az utolsó fordulóig így maradjon. Az első évemben, amikor sikerült feljutni, akkor sajnos ez az utolsó körben nem így volt. Most hál' Isten a saját kezünkben a sorsunk, úgyhogy egy győzelem kell a pénteken a feljutáshoz.
1: Az egy pont az nem lenne elég? Mi rangsorol most a szlovén másodosztályban?
0: Nem elég, mert ugye az első mérkőzésen egy-egyet játszottunk a Brinjével, most kikaptunk kettőt, és ugye
1: akkor az egymás ellen, ja. Igen.
0: Rangsorol, igen.
1: És akkor tényleg így a srácoknak milyen a hangulata így másnap ezután a vereség után, hogyan kell összeszedni őket arra a pénteki komoly mérkőzésre, ami ráadásul ugyanúgy egy rangadó, mert hogy a harmadik helyzettel játszotok.
0: Igen, de hozzá vagyunk szokva a rangadókhoz. Gyakorlatilag az egész szezonunk úgy zajlik, hogy mindig olyan csapatokkal játszunk, akik egy jó sorozatban vannak, győzelmi sorozatban. Sok csapattal a tabella első felében úgy találkoztunk, hogy 4-5-6 győzelemmel érkeztek hozzánk, és mi tudtuk megtörni a lendületüket. Abszolút nem félünk ettől a helyzettől, sőt, azt gondolom az az erősségünk, hogy kifejezetten szeretjük az ilyen jellegű kihívásokat, úgyhogy nagyon várjuk már a pénteket. Illetve hát a vereség, győzelem, mi mindig úgy állunk hozzá, és igazából egész szezonban ezt kommunikáljuk, hogy 24 óra, győzelem, vereség, mindegy, megyünk tovább, és utána már következő feladatra koncentrálunk. Én azt gondolom, hogy pontosan ez a kulcsa annak, hogy 28 fordulón keresztül ugye veretlenek tudtunk maradni, és nagyon bízunk benne, hogy pénteken még feltesszük a cseresznyét a habra.
1: Mindenesetre a csapatról el kell mondani, hogy nagyon jól alakult számotokra ez a szezonnak a második része, mert hogy volt 10 veretlen mérkőzésetek egymás után, és ráadásul ebből volt olyan, hogy 8-at nyertetek úgy, hogy sorozatban, úgyhogy ez mindenképpen egy olyan teljesítmény, ami egy bajnok csapathoz méltó. Ezt te hogyan láttad? Ugye beszéltünk még így a tavasz folyamán is arról, hogy azért, amit említettél is, hogy azért Čeferin úr csapatának azért talán könnyebb dolga lehet.
0: Igazából nincs ilyen jellegű probléma. Nagyon jó verseny alakult ki a két csapat között. Ez tényleg egy nagyon érdekes helyzet, hogy az elmúlt éveket nézve, mondjam, hogy ezzel a teljesítmény, amit nyújtunk, ezzel már gyakorlatilag fordulókkal előbb bajnoknak kellett volna lennünk. Azt mondom, hogy ez tényleg egy különleges év, hogy két csapat is ilyen kiemelkedően teljesít a másodosztályban. De azt gondolom, hogy amennyiben pénteken sikerül megnyernünk a mérkőzést, akkor ez csak növeli az értékét ennek a szezonunknak. Így is azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog, amit elértünk, hiszen azért az hozzátartozik a történethez, hogy 17 játékost cseréltünk ki a nyáron, ugye az első osztályból való kiesés után a legtöbb játékosunk szerződése érvényét vesztette, így ezért egy teljesen új csapatot kellett építenünk. Mindezt úgy, hogy a Brinje ugye most már 5. éve építi ezt a csapatot, tehát ott az a csapat 70-80% évek óta együtt játszik. Úgyhogy ezt tudtuk ellensúlyozni egy tudatos jó munkával, úgyhogy büszkék lehetünk arra, amit elértünk. Mondom, tényleg már csak az van hátra, hogy feltegyük az írappontot itt pénteken, úgyhogy nagyon várjuk már, hogy megkezdődjön a mérkőzés, és elérjük a céljainkat.
1: És hogyha egy kicsit a jövőbe tekintünk, ami nyilván így most vezetőedzőként nehéz, hogy nem alakult úgy, hogy már most tudtatok ünnepelni, de azért nagyobb az esély arra jelen állás szerint, hogy a Lendva az első osztályban szerepel. Mennyi változás várható, meg milyen jövő áll a klub előtt most szerinted?
0: Alapvetően nem látom azt, hogy nagy változások lesznek a játékos keretben, hiszen gyakorlatilag 22 profi szerződéssel rendelkező játékosunk van, és ha minden igaz, akkor ebből 18-nak élő szerződése van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igazából csak az arra 3-4 játékosra van szükségünk az első osztály tekintetében, akikkel szinte tudunk lépni, illetve nyilván attól fog függni az átigazolási időszakunk, hogy adott esetben kapunk ajánlatot játékosra, értékesítünk a játékost, vagy valaki elégedetlen a helyzetével, és szerződést akar bontani. Tehát ha lesz távozónk olyan, akinek élő szerződése van még ezek mellett, akkor én azt gondolom, akkor lehet még valamiféle játékos mozgás. Nyilván először legyen meg a feljutás, aztán utána látjuk, hogy milyen irányba tudunk menni. Ugye én is abban maradtam vezetésre, nekem is ugye lejár most a szerződésem június 30-án, úgyhogy mi is abban maradtunk, hogy ezt a másodosztály befejezésére fókuszálunk, legyen meg a feljutás, és utána egyeztetünk a jövőről.
1: Beszéljünk a magyar labdarúgó-bajnokságról olyan tekintetben, ugye, hogy azért neked volt az Alaegerszeghez bőven kötődésed, de ugye voltál vezetőedző Nyíregyházán is, illetve másodedzőjüként is dolgoztál ott. Hogyan láttad ezt a magyar bajnoki hajrát, ami nagyon izgalmasan alakult, ugye a Győr végül be tudta húzni 5. bajnoki címét?
0: Igen, nagyon jó volt az idei bajnokság szerintem. Nekem nagyon tetszik az, amikor olyan edzők kapnak szerepet a magyar első osztályban, elsősorban ugye külföldiekről beszélve, itt New York Campusról, vagy Debrecenben ugye Navarro-ról, akiknek nagyon nagy a szakmai hozzáadott értékük a magyar futballhoz. Tényleg mindketten olyat hoztak, ami újdonság volt. Hát újdonság volt, nem volt feltétlenül újdonság, de amit én hiányoltam a magyar bajnokságból, azt a fajta játéképítést, vagy azt a fajta tudatos védekezést, amit az ő csapataik bemutattak, és aminek nagyon örülök, az, hogy Borvé Balázs csatlakozott ehhez a szakmaisághoz, bizonyítva azt, hogy ezt a magyar edzők is tudják ezt a szintet, sőt, hát azt is bebizonyította, hogy a magyar edzők még többre is képesek, hiszen gyakorlatilag 3 nagy ágyút utasított maga mögé a Győrrel, ugye itt a Ferencvárosnál Robbie Keane, és a Debrecen, illetve a Zalaegerszegre való tekintettel, illetve annak is külön örülök, hogy a Paks idén is odaért a dobogóra, és Vognár Gyuri megmutatta Borbély Balázs mellett, hogy igenis a magyar edzők felveszik a versenyt az ideérkező külföldi edzőkkel, úgyhogy ebből a szempontból nem tetszett az idei bajnokság, nem csak szakmailag, hanem abban a szempontból is, hogy azért megmutatták a magyar edzők, hogy még mindig mi uraljuk a magyar bajnokságot.
1: Hát igen, ugye nagyon hosszú idő után nyert újra a magyar vezetőedző bajnokságot. Ha jól emlékszem, az utolsó Kondás Elemér volt 2014-ben, még akkor ugye a Debrecennek volt a vezetőedzője, és én még a mérkőzés előtt, még a hétvégi mérkőzések előtt kérdezgettem egykori labdarúgókat, hogy hogyan látják, hogy ezt a bajnokságot adott esetben a Ferencváros veszíti el, vagy a Győr nyerheti meg. Hát ugye ez végül bekövetkezett. Szerinted ebből a kettőből melyik inkább? A Fradinak volt egy nagyon rossz szezonja, vagy a Győr tényleg ennyire fölül teljesítés, és ennek bőven van edzői hozzáadott értéke, azt azért mindenképpen tegyük hozzá.
0: Nem érzem azt, hogy a Fradi alul teljesített volna. Sőt, hát ilyen nemzetközi porondon remekül szerepeltek. Én azt gondolom, hogy a Győrnek kijött az a tudatos szakmai munka, amit az elmúlt 2 évben Borbély Balázs vezetésével csináltak. Nyilván itt azért ugye ez a szabály módosítás annyiba segítette a Győrt, hogy azért Győrnél tudatosan építettek a fiatal magyarokra, és az ő fejlesztésükre és beépítésükre a csapatba. Ugye azért a Fradi az olyan minőségi légiósokat tudott igazolni minden évben, hogy ott sokkal, de sokkal nehezebb oda kerülni egy tehetséges magyar játékosnak. Látjuk, hogy vannak kivételek, ugye akár említettem Disztes vagy Tóth Alexet, akik meg tudták ugrani ezt a szintet, illetve a Fradi mindig próbáltam a játékosokat igazolni, akik kiemelkedtek a magyar mezőnyből, ugye, mint például Varga Barni, de sose tudtak azért 5-6, akár 8 olyan magyar játékost összeszedni, akikkel ők tényleg a nemzetközi porondon is tudják tartani azt a tempót, amit ők szeretnének. Ugye azért ezt láttuk, hogy ez most is így történt, hogy a nemzetközi porondon többnyire a légiósok kaptak szerepet, és inkább a bajnokikon szerepeltek a magyar játékosok. A Győrnél pedig a bajnokság tekintetében ugye ez egy előnyt jelentett, hogy ők sokkal jobban támaszkodtak a magyar játékosaikra, és gyakorlatilag úgy lehetne összegezni az egészet, hogy nem elég, ha jó légiósai vannak, jó magyar játékosok is kellenek, és mivel volt egy tudatos koncepció a Győrnél, ez az ő javukra billentette el a mérleg nyelvét. Fradinak ebben a tekintetben lépéseket kell tennie, illetve hosszabb távon kell gondolkozni, azt gondolom a magyar játékosok tekintetében.
1: Még csak most lett bajnok a Győr, de ezzel együtt is azért ilyenkor fel szoktak vetődni a kérdések, amire lehet, hogy nehéz válaszolni, vagy nehezen tudnék én is válaszolni, de azért neked fölteszem a kérdést, hogy szerinted ez a két csapat, akár a Ferencváros vagy a Győr, be tud jutni mind a két csapat egy európai kupa csoport körébe?
0: Szerintem a Ferencváros biztosan, hiszen ott ez is a koncepció. A Győrnél én azt gondolom, az lesz a kérdés most, hogy ők mennyire akarnak játékost értékesíteni, és mennyire fognak arra koncentrálni a keretépítés tekintetében, hogy megcélozzák a nemzetközi kupa szereplést. A jelenlegi keretükkel, és akár ezt egy kicsit megerősítve, a Győrnek szerintem ugyanúgy megvan az esélye, mint a Ferencvárosnak, de ugye tudjuk azt, hogy a Győrnél azért kiemelt feladat a játékos értékesítés is, abban a tekintetben, hogy akár még az eredményesség elé is helyezik ezt néha. Úgyhogy ez azért merőben fogja befolyásolni a nemzetközi kupa szereplésüket. Ugye a Fradi az pedig abszolút úgy szokott igazolni, hogy a nemzetközi kupa szereplés meglegyen. Ugye ez a céljuk is. Most az egy nagyszerű dolog volt, hogy Tóth Alexet Varga Barni tudták értékesíteni. A télen tényleg ezek komoly lehetőségek voltak. De azt gondolom, hogyha olyan helyzetben lett van a Ferencváros, mondjuk, hogy ez nyáron történik, és még az Európai Kupa szereplés nem biztos, akkor nem biztos, hogy nyáron értékesítették volna őket. Ez a téli értékesítés, ez már logikus volt. Ugye a Győrnél ez majd most kiderül, hogy állnak hozzá a nemzetközi kupa szerepléshez, és a játékos értékesítés fejlesztés egyensúlyához.
2: Bozsik Józseffel, a szlovén másodosztályú Lendva vezetőedzőjével Szabó Bence beszélgetett. Május 30-án a Puskás arénában rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, ehhez már tényleg nagyon keveset kell aludni, és az európai klubfutball csúcseseményén a két ezúttal legjobbnak bizonyuló együttes, a Paris Saint-Germain és az Arsenal veszi át majd a Puskás aréna gyepszőnyegét. A Nemzeti Sportrádióban pedig ezen alkalomból felidézzük a sorozat 1956 óta tartó történelmének legfontosabb döntőjét, mindegyiket, ezúttal Szabó Bence összeállításában a 2014-es Real Madrid Atletico Madrid döntőre emlékezünk.
3: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: BL döntő 2014. A német házi döntő után ebben az évben spanyol házi döntőt rendeztek, de kezdjük az elején. Magyarországot a sorozatban ekkora Győri Eto képviselte, igen rövid ideig. Pintér Attila csapata a BL első körében az izraeli Maccabi Tel Aviv ellen 2-es vereséggel búcsúzott. A Real Madridnál 12 éve vártak már a 10. Beck BR trófára. Az együttes vezetőedzője a 2013-14-es idényre az olasz Carlo Ancelotti lett, aki számára adva volt a feladat. Ahogy a spanyol fővárosi csapatnál szokás, minden címet meg kell nyerni. A blankóknak a BL-ben igazán nem volt nehéz útja a döntőik. A csoportkörben a Juventust, a Galatasarayt és a Kopenhágát utasították maguk mögé. Majd következett az egyenes kieséses szakasz, ahol egy különleges feladat sor állt Ronaldóék előtt. Ugyanis az élet úgy hozta, hogy a döntőig vezető úton a Real 3 német csapatot is felülmúlt, sorrendben. A Szalai Ádámmal felálló Schalkét, majd a Dortmundot, végül pedig a Bayern Münchent úgy, hogy hazai pályán 1-0-ra veszített, majd ezt követően a visszavágon 4-0-ra kiütötte a bajorokat az Allianz Arénában. Nézzük a másik oldalt. Az Atletico Madridnak valamivel nehezebb volt a sorsolása, azonban Simeone együttese ebben az idényben elképesztően teljesített. A bajnokságban a két nagyot megelőzve 1996, vagyis 18 év kihagyás után győztek újra a matracosok. Nézzük a BL-t, ahol a Zenit, Porto, Ausztria Wien 4-esben végeztek az első helyen. Majd a kieséses szakaszban jöttek a komoly riválisok. Először az AC Milan, majd a Barcelona, végül pedig az elődöntőben a José Mourinho irányított a Chelsea. A kékeket a hazai 0-0 után idegenben 3-1-re győzték le, ami azt jelentette, hogy az indiánok becenévre hallgató klub 40 év után szerepelhetett újra a Beck BL sorozat döntőjében. Egyébként a sorozat történetében most először fordult elő az, hogy egy város két csapata játssza egymás ellen a finálét. Ez a város a spanyol főváros Madrid. A lisszaboni finálét közel 61 ezer néző előtt rendezték. Hallgassuk meg a találkozó összefoglalóját.
1: Sergio Ramos to the rescue. Di Maria. He's gone all the way here. And Bale! It's Gareth Bale with a big moment. And Marcelo carves a way through and Courtois can't keep it out. It's La Decima now. Two. There it goes. It is 4-1. It looks like a rout. That doesn't tell the whole story.
0: A Real Madrid nyert tehát hiába vezetett Godin góljával az Atleti. A 93. percben érkezett Ramos fejese, majd a hosszabbításban Bale, Marcelo és Ronaldo is betalált 11-esből. A portugálnak ez volt a 17. gólja a sorozatban, amivel gólkirály lett, és 51 éves rekordot adott át a múltnak. A Milan játékosa Altafini 1963-ban szerzett 14 gólt, majd ezt Van Nistelrooy és Messi is beállította, azonban csak Ronaldo döntötte meg. A vezetőedzői poszton pedig Carlo Ancelotti a legeredményesebb edzővé vált, ugyanis Bob Paisley mellett ő volt az egyedüli edző, aki 3 győzelmet ért el, ráadásul 2 különböző klubbal. A Real győztes vezetőedzője így nyilatkozott erről a fináléről évekkel a döntő után.
2: I think the pressure was not for the final. I think the pressure was before, because when I arrived Madrid, we are 12 years.
3: Azt gondolom, hogy nyomás igazán nem volt rajtunk a döntőben, inkább az oda vezető úton volt. Amikor Madridba érkeztem, a szituáció egyszerű volt. 12 éve még csak döntőbe se jutottak. Mindenki kicsit megszállott volt abban az irányban, hogy a bajnokok ligájában kell valami nagyot alkotnunk. Nem a bajnoksága fontos, hanem a BL. Ez az, amit megtapasztaltam már a Milánnál is. Nagyon fókuszáltunk erre, ez pedig remek motivációt adott. Ahogy visszaemlékszem, jól alakult a spanyol kupa döntője is, mivel a Barcelonát legyőztük, ez pedig a Bayern elleni elődöntő előtt még nagyobb magabiztosságot adott. Csodálatos csapatunk volt, nagy szurkolói támogatással, így győztünk. Ezután jött a döntő az Atletico ellen, amely mindig egy elképesztően nehéz párharc. Nagyon jó védekeznek, mindig agresszívak, és a meccset is remekül kezdték egy góllal. Nagyon komplikált feladat volt, hogy visszajöjjünk a meccsbe. Azt mondtam a csapatnak, hogy látom rajtuk az idegességet, azt kértem, hogy nyugodjanak meg, és higgyenek a játékunkban, mert meg lesz az eredménye. Csináltunk pár cserét, és jobban működött a támadójáték ezután, majd pedig jött Ramos, aki minden meccsen vezére volt a csapatnak, és ezúttal is megmutatta a karakterét. Ha akarna, simán játszhatna a csatárt is. Minden képessége megvan erre. Azt éreztem ezután, hogy nem veszíthetjük el a döntőt, a hosszabbításban pedig még 3 gólt szereztünk, amivel nyertünk. Érdekes volt látnom Simeonét, akin azt éreztem, hogy tudja, veszíteni fog. Olyan volt, mintha saját magam látnám évekkel ezelőtt a kispadon. Egészen biztos voltam benne ezután, hogy mi győzünk.
0: A fináléről Elpap Istvánnal, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjével is beszélgettem.
4: Mourinhónál ugye Sami Khedira és Xabi Alonso volt a védelem előtt játszó 2 játékos, ekkor Xabi Alonso már nem volt ott, Modric játszott, aztán később állt be a Modric Kroos, de akkor már Casemiroval 3-asba, tehát akkor már máshogy néztek ki. Akkor ők voltak ketten, és hát elől abszolút arra építettek, hogy ott sebességben egy Di Maria, egy Bale vagy egy Ronaldo azért tényleg olyan sebességet képviselt, amelyet valószínűleg a világ akkoriban egyetlen csapata sem. Más kérdés, hogy egy tömörülő a védekezést, ahol lehet lekettőző Atletico ellen, ez mennyit ért? Sokáig egyébként semmit, hiszen ott azért nem a sebességen múlik, hogyha két vastag láncba védekezik az ellenfél. Tegyük hozzá, hogy Diego Costa és David Villa játszott az Atletico-ba elől, de egyébként is az Atletico nagyon magas minőséget képviselt, hogy akkor Courtois volt a kapusa, aki aztán később a Reállal is nyert bőséggel ezt-azt, de Gabi Koke vagy Raúl García, tehát ott olyan emberek játszottak, akik ellen egyrészt nem van nagyon jó futballozni, másrészt nagyon jól tudnak futballozni. Ott minden négyzetcentér meg kell küzdeni. Hosszú távon nyilván ez a Ramos gól, az nyilván kellett egy kis szerencse is, mert olyan, ott már szerencse is kell, hogy valaki az utolsó másodpercekbe egyenlíteni tudjon, de az olyan gátakat szakított át a Reálnál, és nyilván annyira demoralizálta az Atlétikót, hogy már gyakorlatilag már nem az egyik füle a kupának, hanem már szinte mindkét füle a kupának a kezükbe volt, hogy ezek után szinte törvényszerű volt, hogy aztán a hosszabbításba a Real maga javára fordítja ezt a meccset.
0: Én magam kevésbé hiszek ebben, de ugye a Real Madriddal kapcsolatban mindig van egy ilyen, hogy a kupa már alapból nekik jár.
4: Ezt ők mondják,
0: ezt ők mondják alapvetően, igen. Míg az Atletikóra pedig azt szokták mondani, hogy az örök vesztes. Ez szerinted valaha megfordul? Vagy már hát, nem is megfordul, de legalább mondjuk az Atleti egyszer tud-e B-ját nyerni?
4: Én úgy mondom, hogy a múlt gyönyörű, és a múltat nem lehet eléggé idézgetni, de önmagáért kell idézgetni, mert semmiféle következtetést a jelenre nézve ebből nem szabad levonni, hiszen már szó volt róla, a Real Madrid, amelynek jár a kupa 1966 és 98 között 32 évig egyetlen egyszer sem nyert Peket vagy Bajnokok Ligáját, sőt döntőben is talán csak egyszer volt. Ilyen UEFA kupákat nyertek a Videoton ellen, tehát ez volt a nemzetközi porondon a legnagyobb sikerük. Az Atlético meg azért a 2010-es évekre tudott végérvényesen kitörni a spanyol magas középcsapat kategóriából, mert azért most már kitört, de amikor 1974-ben először döntőt játszott, ugye ez a Bayern München, a nagy Bayern München, a Beckenbauer, Mayer, Gerd Müller, Breitner féle Bayern München elleni. A Bayern München első Beck győzelme volt, akkor nyertek sorozatba 3-at, és ugye ez a Beck BL történelem, vagy hát BL-ben ilyen már nincs, de a Beck történelem egyetlen megismételt döntője, ahol egyébként az Atlético legalább annyira fogta már a kupát, mint 2014-ben, mert ott is vezetett az Atlético, és ott is az utolsó másodpercekben egyenlített Schwarzenbeck, és aztán két nappal később megrendezték a megismételt meccset, az pedig simán 4-0-ra megnyerték a németek, úgyhogy ott is ugyanaz volt, hogy gyakorlatilag az Atlético összetört a tudattól, hogy megvan miénk a trófea, és aztán mégsem.
0: Most pedig következzen László Csaba, labdarúgó edző.
5: Ugye mindig mindenki a bajnokokra emlékszik, és mindenki a Real Madridról beszél, de lényegében akkor az Atlético tényleg magasságokat döngetett, és az, hogy kikaptak a döntőbe, de ez volt az első olyan döntő, amit egy városból származó csapat, ugye a Real Madrid, Atlético Madrid játszott lényegében. A mérkőzésre én tökéletesen emlékszem, tényleg én nem vagyok se Atlético, se Real Madrid szurkoló, mind a két csapatnak a futbola nagyon tetszik, pláne az Atlético Madrid. Mindig azt mondtam, ez nem egy spanyol csapat, mert amit a Simeone ott felépített, az teljesen eltér klasszikus spanyol taktikától, futballtól. Tényleg ez egy egyedi, ami ma is működik, de attól függetlenül azt kell mondjam, hogy ezen a mérkőzésen is Ramos érkezett az utolsó pillanatokban, hogy jött az egyenlítő gól, és utána a végeredményt azt hiszem mindenki ismeri, 4-1, és mindenki úgy kezeli ezt a mérkőzést, hogy tényleg ez egy egyszerű mérkőzés volt, de abszolút nem volt egy egyszerű mérkőzés. És az az igazság, hogy mind a két csapat, ugye akkor még csoportkörök voltak és elindultak, én úgy éreztem, hogy az Atlético Madrid meg fogja ezt a döntőt nyerni, mert lényegében egy nehezebb csoportból is került tovább, hogyha Portóról meg a Zenitről beszélünk, ugye akkor azt mondhatjuk, hogy abban a korszakban is a pláne Zenit egyik meghatározó csapata volt az európai futballnak. A másik oldalon a Real Madridnak egy kicsit könnyebb volt, attól függetlenül, hogy a Juventus ott volt, de igazából nem volt nagyon erős ellenfele. Ami nagyon érdekes, hogy a döntőig az út az Atlétikónak nagyon nehéz volt. Ami a legérdekesebb, és szerintem ez a történelemkönyvekbe is, vagyis a futball történelemkönyvébe bekerült, hogy a Real Madrid három német csapatot kellett megharcolni. Ugye volt a Schalke, a Borussia Dortmund és a Bayern München. Ami a legérdekesebb, és nagyon-nagyon is emlékszem, hogy a Schalke ellen a két mérkőzésen 9 gólt lőtt a Real Madrid, de akkor is ez az ág sokkal könnyebb volt, és sokkal könnyebbnek nézett ki, és ezért meg is voltam győződve, hogy ez egy olyan év, ahol végre az Atlético Madrid meg fogja nyerni a döntőt, de hát nem így jött, pláne a hosszabbításba ugye hengerelt a Real Madrid, de úgy összességében azt kell mondjam, hogy ez egy szenzációs élmény volt szerintem, aki látta ezt a mérkőzést, nem csak azért, mert két spanyol csapat találkozott és egy városból, hanem összességében azok a játékosok, akik a pályán voltak. Hogyha most csak a Real Madridnak három csatárát, a Cristiano Ronaldo, Benzema és a Bale felsorolom, ugye a 4-3-3-at játszott a Benzema, ugye a Bale és a Ronaldo, hát nem kell senkinek bemutatni, akkor még a Iker Casillas volt a kapus, de nagyon érdekes, hogy ugye a Courtois volt az Atlético Madrid kapusa, és az Atlético Madrid se szegénykedett azért, mert ott játszott a Koke, a Diego Costa, David Villa, Filipe Luis, ugye a brazil, egy nagyon-nagyon-nagyon jó csapat volt, hát lényegében szerintem ez volt az egyik legjobb Atlético Madrid, amit én ugye az utóbbi évtizedben láttam. Én nagyon sajnáltam, hogy akkor ezt a döntőt így elveszítették, de hát ilyen a futball. Azért azt kell mondjam, hogy Ancelotti megint egy jó csapatot rakott össze. Hát ezt tudjuk, hogy a Real Madridnak mindig is jó csapata volt, de ez egy nagyon-nagyon különleges mérkőzés volt.
0: Nézzünk egy kicsit nagyobb történelmi áttekintést, és azért azt tudjuk mondani, hogyha ránézünk a 2010-es évek futballjára, és megnézzük, hogy mely csapatok nyertek bajnokok ligáját, akkor egy erős spanyol dominanciát látunk. Ugye a Barcelona nyert 2-t, és a Real Madrid nyert még 4-et, tehát 6 olyan év volt a 2010-es években, amikor spanyol csapat dominált, és győzött végül. Ugye ez is egy spanyol döntő volt, amiről beszélgetünk. A spanyol futballnak ez egy ilyen aranykora volt, ugye a világbajnokságok tekintetében 2010-ben Spanyolország világbajnok, előtte EB, és utána is EB győztes lett. Ez az évtized, mondhatjuk, hogy a spanyol futballról szólt?
5: Igen, mondhatjuk így, de azért legyünk őszinték, a németek se koptak meg, az angolok például. Én úgy érzem, hogy az angolokat nagyon sokan lebecsülik, ugye az angol Premier League, mondhatjuk azt, hogy Európa legjobb bajnoksága. Attól függetlenül a spanyol futball, ahogy te mondtad, a 2010-es években tényleg azt lehet mondani, hogy ott abszolút legyőzhetetlenek voltak. A spanyol futballnak az érdekessége, és mai napig is azon gondolkodom, hogy hogy tudnak ennyire tényleg fönnmaradni, mert mindenkinek mi jut eszébe, Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Real Madrid, aztán jön az Atlético Madrid. De lényegében, hogyha megnézzük akkor is, hogy például, és engem mindig érdekelt, hogy így a saját nevelésű játékosok, vagy hogy hány olyan játékos van, aki Spanyolországba született, akkor azt kell mondjam, hogy mind a két csapatban, pláne a Real Madridba, akkor abban az időben tényleg azt mondhatjuk, hogy a csapat fele mindig spanyol volt, ez nagyon sokat segítette a válogatottat is. Így könnyű volt a szövetségi kapitányoknak, a mindenkori szövetségi kapitányok válogatottat felépíteni, és ugye ez a rövid passzos játék, és ezek a játékosok abszolút pláne a középpályán, tényleg ennek a játék stílusnak a világklasszisai. A spanyolok indították el azt a dolgot, ami most nagyon érdekes, amit mondom, nagyon sokat nem gondolnak rá. Nagyon sokáig az angol Premier League, a német Bundesliga felvásárló liga volt. Habár most is vannak olyan játékosok, és megveszik az olyan játékosok, akik sztárok, de termelnek, vagyis rájöttek arra, hogy nekünk is termelni kell, és nekünk is kell egy kultúránk, identitásunk megmaradjon azért, hogy a válogatottunk is jobb legyen. Ez nagyon sokat, vagyis a spanyol futball nagyon sokat segített az európai futballon, az európai futball gondolkodáson, és megváltoztatta nagyon sok embernek a gondolkodás módját, hogy igenis több hangsúlyt kell fektetni a sajátunkra.
0: Ismétlésképpen tehát a Real Madrid nyerte a 2014-es bajnokok ligáját az Atlético Madrid ellen 1-1-es döntetlen után hosszabbításban 4-1-re. Holnap a 2015-ös BL döntő történetét is bemutatjuk itt a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Ez itt a Körkapcsolás, a mikrofonnál Tóth Béla. Az elmúlt hét legnagyobb sportsikereiről és kiemelkedő egyéni teljesítményeiről készített összeállítás Szilágyi Dóra. Következzen a már szokásos hét hősei rovatunk.
8: Magyar bajnoki cím, bajnokok ligája 4-es döntő, minden idők legeredményesebb Európa bajnoksága. Ismételten bemutatunk néhány kiemelkedő sportteljesítményt, avagy a hét hőseit.
9: Pillanatokon belül kezdődik a labdarúgó Fizliga idei utolsó 4 mérkőzések.

0: a 10. perc legelején az Eto megszerzi a vezetést Kisvárdán.
1: Megvan a 3. ferencvárosi gól, Zakariasszony megérdemelte, mert nagyon jól szállt be.
0: Bajnok a Győr! Bajnok az Eto, miután 1-0-ra nyert Kisvárdán.
2: 1-0-ra győzött Kisvárdán az utolsó fordulóban a Győr, és megnyerte a bajnoki címet a labdarúgó NB1-ben. Az Eto így a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat majd. A magyar bajnok Tóth Rajmund Csesszági Balázsnak nyilatkozott a mérkőzés után.
3: Egészen elképesztő a történetet, hiszen középpályán mutatkoztál be, aztán kikerültél a jobb oldalra védőként. És amikor középpályán játszottál, már Marko Rossi rád nézett. Te meg egy picit elkeseredtél a jobb oldali védő pozíciójába, aztán visszakerültél, és most válogatott vagy. Arról nem beszélve, hogy bajnok.
4: Hát igen, ez nagyon hosszú út volt számomra. Igazából egy nagyon, kacipántos szezonom volt tényleg ez a jobboldali kitérőt. Ezt nem nagyon úgy kezeltem, hogy kellett volna, nem voltam profi, de nehezen fogadtam el, utána pedig ott is elkezdtem szerintem jól játszani, visszakerültem, szóval igen, kacipántos volt, nehéz volt, de hál' Isten sikerült.
3: Majdnem mindenkitől megkérdeztem, hogy hol hittétek el az idénynek melyik pontján, pillanatán, hogy itt most már nem az éremért harcoltok, hanem a bajnoki címért, és meg is lehet.
4: Összeveszek, nekem nem tudom, hogy melyik volt ez a pont, nem tudom konkrét szakaszt kiemelni, amikor úgy voltam, hogy meg lehet. Minden meccset meg akartunk nyerni, és amikor már láttuk, hogy igen, azért a harmadik, negyedik hely szakad le, akkor ott már mindenki így vérszagot kapott, tudom, már egyértelmű volt a cél, hogy meg akarjuk nyerni a bajnokságot.
3: Azt látom az arcotokon, meg a viselkedés, hogy eufória van, de megnyugvás is van.
4: Összeveszek, azért igen, szerintem a meccs elejét is úgy kezdtük kicsit idegesen. Nehéz volt így érzelmileg stabil maradni egy ilyen mérkőzésen, főleg, hogy ennyi ember elutazott Kisvárdára, konkrét hazai pályát csináltak nekünk. Nagyon fontos volt ez is, de sikerült tényleg, és ott vagyunk.
3: És az, hogy egy Győr melletti faluban születve, Győrben felnőve játékosként lettél bajnok, ez egy plusz számodra?
4: Egyértelműen, hát én még jártam NB3-as meccsekre, amikor ugye volt ez a botrány, szóval nekem ezek külön ilyen pluszpont, és nagyon örülök ennek az egész.
3: A válogatottság meg a cseresznye a habon, nem a tortán.
4: Igen, ez most egy elképesztő hét számomra. Remélem, hogy meg tudom még koronázni a debütálásommal, és akkor azt mondom, hogy így kell lezárni a szezont.
2: A Ferencváros 3-0-ra nyert hazai pályán a Zalaegerszeg ellen, és ezüstérmes a bajnokságban. Az FTC kupa győztesként az Európa Ligában szerepelhet a következő idényben. A Fradi magyar kapusa Dibusz Dénes Korsós Kristófnak adott interjút.
5: Dénes, kezdjük talán azzal, hogy a csapat ma megtette azt, ami tőle tellett, és a szezonban először 90 perc alatt legyűrte az Zalaegerszeget. Mi kellett ez, mennyire volt ez egyértelmű?
6: Végeredmény alapján egyértelmű volt, de a meccset látva azt gondolom, hogy egyáltalán nem. Ugye főleg az első fél időben elég komoly problémáink voltak, nagyon sokszor meg tudtak minket bontani, és az egyáltalán nem úgy nézett ki, mondjuk, ahogy a kupadöntő, ugye, hogy ott is az első fél időben azért viszonylag sokat birtokolta a labdát az Ete, de nem tudott helyzeteket kialakítani, hát most ez a mai napon azért máshogy volt, és jóval többször eljutottak a kapunkék, szerencsére nem tudtak betalálni, 0-0-ával mentünk a fél időre, igyekeztünk kisebb változtatásokat eszközölni, hogy a második fél időben már a mi akaratunk érvényesüljön. Ugye azok után, hogy azért egy ilyen megpattanó beadásból sikerült megszerezni a vezetést, nyilván más lett a játék képe, és az azért egy kicsit nyugtatóan hatott. Szerencsére utána meg tudtuk duplázni az előnyt, és a végén még egy harmadikat is sikerült rúgnunk, de hát nyilvánvalóan a másik mérkőzés eredményét figyelembe véve ugye nem lehet nagy az örömünk.
5: Az jutott eszembe, és akkor rákanyarodva már a bajnoki versenyfutásra, hogy a válaszod első része az gyakorlatilag beilleszthető lett volna a szezon során rengeteg hazai bajnoki mérkőzés értékeléséhez, vagy legalábbis valami hasonló. Te hogy érzed, hol és min ment el ez a bajnoki arany?
6: Hát főként talán ugye ősszel, ahol tényleg vereségeket szenvedtünk hazai pályán, amit mondjuk ugye semmi sem indokolt. Nem volt jó a játékunk, tehát én azt gondolom, hogy itt talán a szezon vége felé utolsó harmadában azért voltak jobb mérkőzéseink és olyan meccseink, amiken azért megmutattuk, hogy mondjuk nemzetközi szinten is miért tudott versenyképes lenni a csapat, de a szezon nagy részében viszont én azt éreztem, hogy a bajnoki kor egyszerűen nem volt meg az a játék, az a minőség, az az intenzitás, az a lendület, az a játék, ami ahhoz kellett volna, hogy egy kiegyensúlyozottan és jól szereplő Győrt magunk mögé tudjunk utasítani.
2: A labdarúgó NB1-ben a bronzérmet a Paks szerezte meg, miután 3-1-re nyert a Diósgyőr otthonában, és a konferencia liga selejtezőjében kezdhet a nyáron. A győztes csapatban Hán János 2 gólt is szerzett, és Bobák Róbertnek értékelt.
7: Nagyon gyorsan nyomatékosítottátok, hogy meg akarjátok nyerni ezt a mérkőzést. Dupláztál, kérlek mesélj a találatokról, és hát majd később a kihagyott 11-esről is.
8: Hát igen, így szerettünk volna belemenni a mérkőzésbe, hogy nyomást gyakoroljunk az ellenfélre. Tudtuk, hogy a Diósgyőr milyen helyzetben van, de nem úgy jöttünk ide, hogy lenézzük őket, hanem 100%-osan a győzelemért mentünk. Ez sikerült, mondhatom azt így utólag, hogy hamar lerendeztük. Nyilván bosszant a kihagyott 11-es, kicsit öző voltam, 2 rugott gól után szerettem volna egy harmadikat is, lehet, hogy át kellett volna engedni, de összességében a lényeg a bronzérem.
7: Újabb érem a bajnokságban. Mit jelent ez ideje számotok részén? Nem volt teljesen egyértelmű, hogy az utolsó körben meg lehet a bronzérem. Nagyon kellett hajrázni. Évközben azért volt egy kis hullámvasút, de összességében milyen volt ez az idény?
8: Hát igen, egy hullámvasút volt, főleg itt a tavasz. Azt gondolom összességében ez egy nagyon szép eredmény annak fényében, hogy milyen szezon közben milyen állapotban voltunk. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt így egyenesbe jöttünk a végére.
7: És jöttek idén is a Hán János gólok. 11 született ebben az idényben. Hogyan összegeznéd a saját teljesítményed?
8: Hát ahogy a csapatét, fele más, volt benne sérülés is, volt, amikor nem úgy ment a játék, de ahogy a csapatét is, az én egyéni teljesítményemet is örülök, hogy a végére kiegyenesedett.
7: A kommentátori állásban elhangzott, hogy valószínűleg nagyon jó hangulatú lesz a hazafelé út, majd az M3-oson és az M6-oson. Milyen lehet ez az út, mennyire lehet elengedni most már magatokat?
8: Hát most már nyilván el lehet. Tehát vége a bajnokságnak, megszereztük a bronzérmet, úgyhogy igazából minden megvan.

0: A Vasas FC.
1: A Vasas nyerte a másodosztályú labdarúgó bajnokságot, miután a zárófordulóban hazai pályán 2-1-re legyőzte az Ajkát. A győztes mérkőzés és bajnoki cím megszerzése után a piroskékek vezetőedzőjét, Erős Gábort, Török Olivér kérdezte.
2: Bajnok lett a Vasas, irány az NB1, azért ennél szebb szülinapi ajándék nincs a kisfiat számára.
3: Igen, remélem, hogy sikerült a kisfiamnak is szép születésnapi ajándékot adni és örömet szerezni, de én azt gondolom, talán a legnagyobb örömet a Vasas családnak tudtuk szerezni ezzel a feljutással és ugye a bajnoki címmel, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani a tulajdonosi körnek, a szponzoroknak, minden egyes játékosomnak, a stábtagoknak, és nem utolsó sorban a szurkolóknak, hiszen ez a siker továbbra is úgy gondolom, hogy közös, ez a Vasas családé, és talán nem vagyok vele nagyképű, azt mondom, hogy úgy gondolom, hogy megérdemelt siker. Nagyon szépen teljesített a csapat egész évben. Persze mindig voltak nehezebb periódusok is, de ha sikerült elérni ezt a célt, ezt azt gondolom, hogy ezért mindenki beletette a munkát, úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok mindenkire, és mindenkinek köszönöm a munkáját.
2: Jövőre meg kell erősödni a Vasasnak, hogy fel tudja venni a versenyt az NB1-es riválisokkal?
3: Én úgy gondolom, hogy ugye a tulajdonosi körrel egyeztetve pár igazolásra szükség lesz, hogy stabilizálni tudjuk magunkat az NB1-ben, de alapvetően nem szeretnénk természetesen nagy változásokat, hiszen ez a csapat kivívta a feljutást. Én úgy gondolom, hogy meg is érdemli azt, hogy az első osztályban ezek a srácok pályára lépnek, de elengedhetetlen, hiszen azt gondolom, hogy minden csapat életében, főleg egy osztályváltásnál szükség van bizonyos olyan erősítésekre, olyan játékosokra, akik esetleg jobb teljesítményre képesek, és magukkal tudják húzni ugye a többieket, úgyhogy ez lenne a koncepció, hogy maradnánk természetesen a magyar játékosoknál, tehát szeretnénk ezt tovább képviselni, ugyanúgy szeretnénk a fiatalokat építeni, mint ahogy ebben a szezonban is ez megtörtént, de egy pár rutinosabb, jó játékosra kiegészülve. Én úgy gondolom, hogy teljesen reális lehet. Tehát így közösen azt hiszem, hogy sikerül majd elérni azt a célt, ami ugye a stabil bemaradás lenne. Ez lesz a következő szezonban a feladatunk, és ezért fogunk megtenni mindent. De ezek azért az öröm pillanatai, úgyhogy örülök ennek a pezsgőfürdőnek is, mert ugye még egyszer mondom, azt hiszem, hogy mindenki megérdemli.
1: Az ezüstérmet a Honvéd csapata szerezte meg, a kispestiek 4-1-re kikaptak a BVSC vendégeként. A két fővárosi csapat 3 év után jutott vissza ismét az élvonalba. A Manchester City nyerte az angol labdarúgó FA kupát, miután 1-0-ra verte a Chelsea-t a döntőben. Az Inter nyerte a labdarúgó olasz kupát, miután a Rómában rendezett döntőben 2-0-ra legyőzte a Lazio együttesét. A milánói csapat története 10. kupa győzelmét ünnepelhette.
4: Argyropoulos, ő viszont már a kapuba lő. Vámos keresi a szöget, 5 másodperc még, megtalálta a lövő helyzetet, és aztán a felpattanó labdát De Torró húzza a kapuba. Ó, hát ezt meddig játszották ki a ferencvárosiak? Minden játékos a mezőnyből hozzáért, a befejező végül fekete volt.
1: Bejutott a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC keddeste magabiztosan 17-8-ra legyőzte Hannover csapatát, így egy fordulóval a negyeddöntős csoportkör vége előtt bebiztosította továbbjutó helyét. A mérkőzés után Nagy Ákost kérdezte Farkas Márton.
5: Elnézve a múlt heti egymás közti két kapuitokról készült beszámolókat, olyan nagy kétségünk nem volt, hogy pörögni fogtok az elején. Ott folytattátok, vagy még arra is rá tudtatok tenni egy lapáttal lett a mérkőzés elején mutatott formával?
6: Vérremenő mérkőzések voltak múlt héten is egymás között, de ez mindig teljesen más, amikor szurkolók előtt egy BL mérkőzést játszhatunk. De igen, így mondhatjuk azt, hogy továbbítjuk azt a lendületet, ami akkor volt, és nagyon jól megteremtettük ott azon a pénteki meg szerdai napon a hangulatot, amivel utána tudunk haladni mérkőzésre mérkőzésre, és a hőfokon tudjuk elkezdeni a mérkőzést, mint ahogy ma elkezdtük.
5: Szűk 10 perc alatt meg volt egy 4-0-ás előny, majd bő egy perc alatt kaptatok 3-at. Ott rátok ijesztettek, vagy mi történt?
6: Talán elhittük, hogy megnyertük a mérkőzést, annak ellenére, hogy még nagyon sok volt hátra, szétcsúszott a figyelem, mint ahogy mondtad is. Nyilván ezen dolgozni kell, ez nem fog beleférni Máltán, de nagyon boldogak vagyunk, hogy mehetünk Máltára, és mostantól elkezdjük élesíteni minden fegyverünket, hogy a lehető legjobbak legyünk kint.
5: Egy gólt azért hadd emeljek ki, mert ott egy időkéréses ember előnyt végletekig, de tényleg a végletekig játszottátok. Még neked is volt szíved szerintem egy méterről tovább passzolni a labdát. Ez volt megbeszélve, ezt gyakoroltátok, ez egy új figura, ez hogy jött?
6: Nyilván gyakoroltunk hasonló figurákat, de soha nincsen egy olyan, hogy olyan megmondva, hogy bármilyen helyzetet neki kell ellőnie, hanem mindig oda lyukadunk ki, hogy legyen legalább 2-3 opció, amiből utána lehet választani. És talán Manóta jött a passz, nem is emlékszem, de valahogy úgy összeállt az egész, nem tudok semmi okosságot mondani erre.
5: Csak azért is tovább passzoltad, hogy Fekete Gergő még nem ért hozzá?
6: Nem, mert úgy éreztem, hogy a jobb helyzetben van, mint én, és akkor egy ilyen isteni sugallat volt, hogyha valamit mondanom kell talán.
5: Utaltál már a Máté 4-es döntőre, ma vált biztos se, ugye harmadszor mehetsz a Fradival a Máté 4-es döntőre, de ha nem történik semmi rendkívül, akkor az első lesz, amikor mérkőzés is játszol, és hát ma is megmutattad, hogy egy nagyobb szerepet van ebben a csapatban. Neked személy szerint ez milyen cél ott a szemed előtt, vagy hogyan készülsz rá?
6: Nyilván ez hatalmas lehetőség nekem, és megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy megkapassam a bizalmat, és megháláljam a bizalmat, hogyha kapok. És tényleg ez a cél, hogy meccsről meccsre egyre jobb legyek, és egyre jobb legyen a csapat is, és nyilván fontosak a saját célok, és talán nem is saját magamat kellett volna először említenem. Ez a lényeg, hogy a csapat minél inkább fejlődjön, és mérkőzésről mérkőzésre egyre jobbak legyünk, és tényleg harmadjára is haza tudjuk hozni, és tényleg Málta legyen az a hely, ahol minden fradista szívesen jár vissza.
5: Ezért mégis neked személy szerint itt az elmúlt két szezonban is egyre többet játszol, ebben a szezonban végképp. Tényleg most már te is odaérhetsz ott a vízbe.
6: Igen, ez mint mondtad, így ez hatalmas cél, és úgy próbáltam felépíteni, meg Sini Bályek is úgy próbálták felépíteni az elmúlt két évet, hogy most ebben a szezonban úgy tudjak játszani, ahogy eddig szerencsére sikerült, és a végén ott lehessek Máltán, és tudjam segíteni a csapatot minden percben.
1: 4-es döntőbe jutott a Ferencváros a női vízilabda bajnokok ligájában. Az FTC 18-16-ra nyert az UVS a vendégeként, így kettős győzelemmel biztosította helyét a legjobb négy között. Ezen 3-12-re nyert, így a második meccsen is győzött a Budapest Honvéd hazai medencében a BVSC ellen a férfi vízilabda OB1 elődöntős párharcában, így bejutott a döntőbe, ahol a Ferencváros lesz az ellenfele. Ezt követően a Honvéd vezetőedzője Szívós Márton Farkas Mártonnak nyilatkozott.
5: Úgy jött ide egy fél mondata, hogy nehéz lesz, gondolom megszólalni, de hát a mérkőzés is nagyon nehéz volt, viszont valahogy végig kézben volt. Minek köszönhetően?
0: Hát a srácoknak. Nehéz megszólalni. Büszke vagyok a fiúkra.
5: Elsősorban a tett nagysága miatt, hogy 17 év után jut vissza ez a klub bajnoki döntőbe? 2007 után.
0: 19 évet várt a Honvédre, és ezek a fiúk rengeteget dolgoztak érte. Nagyon büszke vagyok rájuk.
5: Mérkőzés közben mi volt a megélésed? Mert most látom azt, hogy nyilván a meghatottság meg az elérzékenyülés, de amikor így a mérkőzés hevében voltatok, és azért a hőfok az talán még magasabb volt, mint egy héttel korábban.
0: Igen, én azt gondolom, hogy mindenki érezte ezt a mérkőzést, hogy ez egy döntő mérkőzés. Persze az előző is, az minden mérkőzés döntő nekünk. Mi azt kapadták a nézők, a szurkolók, amit vártak szerintem. Nem gondoltam azt, amikor elmentünk az elején, hogy ez egy sima meccs lesz. Honvéd BVSC vagy BVSC Honvéd mindig ilyen kiváló csapat a BVSC, kiváló edzővel. Ez nem kérdés. Nem véletlenül jutottak el a nemzetközi kupába, és majdnem sikerült nekik bejutni a döntőbe. Azt gondolom, hogy az is egy óriási tett volt. De én most, hogy beszéljek a fiúkra, zseniálisan játszottak. Ott volt a szívük, ott volt a fejük. Mi kell még?
5: Mérkőzés előtt az volt a kérésed, vagy az óhajod, hogy a srácok élvezzék a mérkőzést. És kívülről az volt a benyomásom, hogy tudják élvezni. Tehát azért nyilván ilyen tét helyzetben ez cseppet sem könnyű. De ahogy az akciógólok jöttek, centergólok az elején, ott tényleg arról tanúskodtak, hogy ezt most meglépte a csapat.
0: Igen, élvezték, látszott. A védekezésbe fantasztikus, amit beleraktunk szerintem, főleg a mérkőzés elején. Utána kaptunk pár gól, ami elkerülhető, de hát most melyik gól nem elkerülhető, és melyik gól nem mehet be. Van ilyen, tehát nincs ezzel probléma, de amikor kellett, akkor helyén volt a szívük, helyén volt az eszük. Örülök neki, hogy most nem olyanok voltunk, mint a gyaloggalobban a fekete lovag, és a végén kikapunk, hanem most úgy küzdöttünk, mint a fekete lovag, csak a végén mi nyertünk valahogy.
5: Biztos vagyok benne, hogy másfél hét múlva neki fogtok ugrani a Ferencvárosnak, de most meg lehet állni egy pillanatra? Meg lehet állni picit ünnepelni legalább a mai nap erejéig?
0: Mindenképpen, mindenképpen. Azért ez egy óriási eredmény szerintem, hogy bejutottunk a döntőbe egy ilyen nehéz bajnokságban, ennyi jó csapattal. Ezt mutatták az eredmények is, hogy ki kitől hogyan kapott ki. És büszke vagyok a srácokra, mert egy egész évet nekünk végig koncentrálni kell, és ahhoz, hogy eljussunk három döntőbe, az azt gondolom, hogy extra.
1: 7 arany, 3 ezüst és 2 bronzérmet szerzett a magyar válogatott a brandenburgi kajakkenu világkupán. A kajakosoknál megnyerte a versenyt királyszámban 1000 méteren Kopasz Bálint, 200-on Tótka Sándor és párosban 500-on Kuruc Levente és Fodor Bence. Ezüstérmes a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású férfi kajak 4-es és Kühan Jemese 5000 méteren. Kenu szakákban aranyérmet szerzett Kis Ágnes 200 méteren, majd Nagy Biankával 500 párosban nyert. A férfiaknál ugyanebben a számban a Fejes Dániel Hajdú Jonatán 2-es győzött. A hosszabb távon 5000 méteren Adolf Balázs és Csorba Zsófia végzett az első helyen. A Kis Ágnes, Nagy Bianka, Opavszki Réka, Csorba Zsófia összeállítású női négyesünk ezüstérmes lett. Para szakákban Kis Péter Pál arany, Varga Katalin bronzérmet vihet haza.

0: Jakob Söderqvist nyerte a Tour de Hungrit, és ezzel ő az első svéd, aki győzött Magyarország úti kerékpáros körversenyen. Ezt követően így nyilatkozott.
1: Természetesen számítottunk arra, hogy a legnagyobb riválisok támadni fognak, és mindent megtesznek majd a sárga trikóért az utolsó szakaszon. Ez így is történt, talán Plap okozott több gondot, nem pedig Cosnefroa. Tudtuk, hogy nehéz lesz megvédeni az összetett elsőséget, de végül sikerült együtt a csapatommal.
0: Tim Merlier nyerte a Tour de Hungary Balaton-Almádi és Veszprém közötti záró szakaszát. A belga kerékpárosnak ez volt a versenyen a harmadik szakasz győzelme. Az összetett legjobb magyarjaként a 9. Walter Attila érdemelte ki a fehér, Vetter Erik pedig a legjobb hegyi menőnek járó piros trikót. A díját adó után Kreisz Bálint elsőként Walter Attilát kérte értékelésre.
2: 6 év után itt értél vissza, hogyan láttad a mai szakaszt, azért a körülmények most sem voltak könnyűek.
3: Hogy is a magyarul, proper racing, egy igazi belevaló versenynap volt. Tényleg már az elejétől kezdve nagyon jól haladtunk. Már itt egyből kiemelni Vetter Eriket, aki minden támadásban benne volt, nagyon-nagyon jól ment. Az elsőben nem tetszett az UAE-nek, úgyhogy ezt összezárták. Majd utána el tudott menni a síkon a szökés, mi is benne tudtunk lenni Niki a szánttal. Egy kicsit ott megnyugodott a mezőny, de azért nagyon kemény nap volt. Én brutálisan fáztam az elején. Nagyon-nagyon hideg volt így a szélben, meg az esőbe. Utána egy picit azért javult az idő is, meg a Gellán kifejezetten könnyű voltam úgy menni, mert brutális szembeszél volt azon a részen. Inkább az utána lévő részeken kellett figyelni, de ott meg nem volt igazán olyan hely, ahol lehetett volna szétszikíteni nagyon a mezőnyt, vagy különbséget kialakítani, úgyhogy így az a részen mindenki érezte, hogy szerintem kivárásra játszunk, és mindenki várja az oldalszeles részt, ami így is lett. Tök jól tudtam egész jó helyen bekanyarodni, aztán gyorsan előre is mentem, és tök jó helyen elő voltam, viszont az UAE-sek letették szélre, és az ő saját emberük megszakította, úgyhogy pont még a Söderqvist el tudott menni, a saját csapattársammal, Jakob Omzsellel, úgyhogy az első bolyról egy picit lemaradtam, de a bukás után ugye már csak hárman maradtak el, úgyhogy hát maxot mentünk a végéig, és végül összezártuk, utalértük Plappékat, úgyhogy fú, nem is tudom, annyi minden történt ma, tényleg brutálisan kemény verseny volt, és az egész hét egy nagyon-nagyon komoly verseny lett így a végére.
2: Ezúttal is megkülönböztető mezzel mész el Magyarországról, 6 év után ismételtem. Mit adott neked ez a néhány nap, mert azért nem gyakran teljesítettél több napos versenyt itthon?
3: Hát igen, nagyon rég voltam ugye Magyarországon, ugye a Giro volt az utolsó több napos verseny, ami Magyarországon volt, azelőtt pedig a Tour de Hungary. Hát nagyon örülök, tényleg elképesztően hálás vagyok, boldog vagyok, nagyon-nagyon sokat adott nekem ez a hét, az emberek szeretete, az, hogy mennyire szurkolt mindenki, az, hogy mennyien támogattak minket, az, hogy mennyien voltak alapból az úton, és nekem, és nyilván az összes többi magyarnak, mindenkinek, úgyhogy nagyon-nagyon érezhető volt a támogatás, úgyhogy örülök, hogy meg tudtam hálálni ezt egy top 10-zel, nyilvánvalóan én is nagyon örülnék, ha nyerni meg tudnám újra ezt a versenyt, és a sárga trikóban állhatnék a dobogón, de az elmúlt években nagyon azt próbálom megtanulni, hogy ne legyek egyrészt telhetetlen, ami nem ugyanazt jelenti, hogy feladjuk a küzdést, meg a célokat, de nagyon hálás vagyok, hogy ilyen tisztességes eredménnyel tudtam zárni ezt a versenyt.
2: Hogy néznek ki a következő hetek számodra?
3: Most jön egy 2-3 nap pihenő, aztán pedig megyek a Teidére a magaslati edzőtáborba a szezon második felére készülve.
0: Walter Attila után halljuk a hegyi pont versenyben élen végző Vetter Eriket.
4: Ez tényleg gyönyörű végkimenetel, tényleg párszor nagyon mélyre kerültem, őszintén meg nagyon csalódott voltam, hogy mindig kis híján nem jött össze a tervünk, meg nem jött össze a nagy eredmény, ez két nap is megtörtént, tényleg nehéz volt ebből újra felállni, de tényleg szerettük volna ezt pozitívan és egy kiemelkedő teljesítménnyel meg eredménnyel zárni ezt a Tour de Hungrit a United Shipping csapatával, és ez, hogy így az utolsó napon minden összeállt és meg lett a piros trikó, és most már a tavalyi fehér mellett van egy pirosunk, és ez szerintem tényleg így egy magyar csapatnak ez eszméletlen jó. Jól éreztem magam, szerencsére nagyon, és úgy voltam vele, hogy menni kell. Iszonyat nagy volt a szél, esett az eső, és úgy voltam vele, hogy nyomni kell, csűrni kell neki, és szerencsére ez így összejött, hogy kialakult egy olyan szökés, ami tökéletes volt a piros trikóra való tekintettel.
2: Ez a piros trikó, hogy a karrieredben hova fog kerülni, milyen magas polcra?
4: Hát magasra, nagyon magasra, meg tényleg az, hogy így miket megjártunk, így a csapattal, meg én is, így személy szerint ez az 5 nap során, hogy tényleg mindig így pont széthullott minden, hogy összejön egy szakasz siker, összejön egy fehér trikó bebiztosítása, plusz egy piros trikó, és az, hogy a végén így ilyen mélyről ennyire így fel tudtam, meg fel tudtunk állni. maga ez a történet miatt így tényleg így visszagondolva, ez magas helyen fog szerepelni mindig így az emlékezetemben.
2: Hogy néznek ki a következő hetek számodra és a csapat számára?
4: Őszintén még nem tudom. Nekem egy hét pihenéssel, az biztos, mert tényleg nagyon durva, leterhelő egy hét volt. Szlovén körön láthattok majd én szerintem, de azon kívül még nem tudom pontosan a programomat.
0: Minden idők legeredményesebb Európa-bajnokságán van túl a magyar tékvendó válogatott. A múlt héten Münchenben 2 arany, 1 ezüst és 2 bronzéremmel zártak a mieink. Hétfőn a nyitónapon Salim Kamilla 46 kg-ban arany, Márton Luana 67 kg-ban ezüstérmet nyert. Kedden a 62 kg-os Márton Viviana állhatott a dobogó legfelső fokára. Szerdán Salim Omar Gergely a 63 és Patakfalvi Luca az 57 kg-os súlycsoportban is harmadikként végzett. Felkerült az észak-amerikai profiliga idei draft listájára a Seregély Mira, a magyar női jégkorong válogatott csatára. A 23 éves játékos az egyike annak a 235 jégkorongozónak, akikből a 2026-27-es idényben szereplő 11 együttes választhat. Ezüstérmet nyert Guzi Blanka az ötosázó bulgáriai világkupa versenyén. Az idei sorozat második állomásán a kairói világkupa nyitányon győztes Guzi 8 pont hátránnyal végzett a győztes török ellenfele mögött. A világ első Jannik Sinner nyerte meg a római salakpályás tenisztorna férfi versenyét, mivel a döntőben 6-4-6-4 arányban jobbnak bizonyult a norvég Kasper Rüdnél. A hazaiak kedvence ezzel sorozatban 34. sikerét aratta az ezres versenyeken, átadva a 24-szeres Grand Slam bajnok Novák Djokovic korábbi rekordját. Magyar bajnok a Győr a labdarúgó NB1-ben. Bajnokok ligája 4-es döntőbe jutott a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Minden idők legeredményesebb Európa-bajnokságát zárta a magyar tékvándó válogatott. Avagy néhány példa a hét hőseire.
5: Szilágyi Dóra összeállítását hallottuk.

0: Bormusszal játszik majd. Ennyit egyelőre az angol labdarúgásról, most pedig hírekkel megyünk tovább.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyekszel, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
1: A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Bartalis István számára véget ért a hoki VB. Holnap hozzák nyilvánosságra a bicskei kegyelmi ügy dossziéját. Holnap is kissé szeles, de naposabb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
7: A Puskás Akadémiában szereplő Leroz Duárt, valamint a Videoton korábbi játékosa Stopira is ott van a zöld foki köztársaság labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretében. A VB újonc az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő június 11-én rajtoló tornán a H csoportban szerepel Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával közösen. Déli szomszédaink keretében pedig ott van az áprilisban arccsonttörést szenvedett Luka Modric is. A horvátok először június 17-én lépnek pályára. Az ellenfél Anglia lesz. A csoportban még Panama és Gána szerepel. Az olasz Andrea Maldira személyében először neveztek ki külföldi szövetségi kapitányt az ukrán labdarúgó válogatott élére, amely a Nemzetek Ligája második vonalában ősszel azonos csoportban szerepel majd a magyarokkal. Maldira korábban 5 évig a jelenleg a szövetség elnökeként dolgozó Andrei Shevchenko másodedzője volt az ukrán nemzeti 11-nél. A svájci jégkorong elit VB tegnapi Ausztria elleni mérkőzésén sérülést szenvedett Bartalis István, a magyar csapat csatára. Ezzel számára véget ért a világbajnokság. A helyére az utolsó keretszűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A mieink a hétfői szünnap után holnap este 20:20-tól a bennmaradás szempontjából a kulcsfontosságú mérkőzésen a szintén nullpontos Nagy-Britannia ellen lépnek jégre. A világ és Európa bajnok Érdi Mária a hétfői nyitónap után 9. helyről várja a folytatást a Kastellában zajló Ilka 6-os vitorlázó Európa bajnokságon. A férfiak ugyanis zajló Ilka 7-es hajóosztályának versenyeiben az ötkarikás és világbajnoki 4. Vadnai Jonatán jelenleg a 22. a kontinens rangsorban.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az EB péntekig Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják kérni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását és az uniós pénzek hazahozatalát. Holnap délelőtt hozzák nyilvánosságra a Bicske

0: kegyelmi ügy dossziéját a kormány.hu/igazságtétel oldalon, jelentette be Magyar Péter a kormányülés után. A miniszterelnök elmondta, hogy az igazságügyi minisztériumban lévő dossziéból kiderül, hogy Novák Katalin, korábbi köztársasági elnök, ismeretlen okokból annak ellenére adott kegyelmet K. Endrének, hogy azt az igazságügyi miniszter nemlegesnek terjesztette fel. A kormányfő felszólította Sólyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a Sándor palotában lévő bővebb dossziét is az ügyről. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, amelyre a kormányoldalnak lesznek jogszabályjavaslatai, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, korábbi vállalásuknak megfelelően módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá.
1: Közlekedés.
0: Az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet.
1: Időjárás.
0: Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, de többfelé még élénk széllel, éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: A mikrofonnál Tóth Béla, 21 óra 41 perc a pontos idő, és továbbra is megállíthatatlan a világ első teniszező, az olasz Jannik Sinner, aki tegnap megnyerte a római ezres tornát is, salakpályán ráadásul, ezzel teljesítve a Career Golden Masters, tehát mind a 9 nagy ezres versenyt egyszer már megnyerte, ezt eddig egyedül csak a 24-szeres Grand Slam bajnok szerb Novák Djokovic tudta teljesíteni, hozzácsatlakozott most tehát Sinner. Jannik Sinnerről Somogyi Zsófia készített összeállítást.
4: Teljesítette a Career Golden Masters-t Jannik Sinner, a világ első olasz teniszező a római ezres tornát is megnyerte. Hazai közönség előtt a tegnapi döntőben a norvég Casper Ruudöt 6-4-6-4 arányban győzte le. Ez pedig azt jelenti, hogy 50 év és Adriano Panatta után győz ismét hazai játékos a római tornán. Ezzel pedig mind a 9 nagy Masters tornát megnyerte. Erre korábban csak a 24-szeres Grand Slam bajnok szerb Novak Djokovic volt képes, még 2018-ban, 31 évesen, 11 szezon alatt. Sinner alig 2 év alatt, 24 évesen érte el mindezt. Ráadásul zsinórban 6 nagy ezres tornát is megnyert, tavaly ősszel Párizsban kezdte, majd sorban az Indian Wells-i, a Miami, a Monte Carlo-i, a Madridi és a római tornát is megnyerte. Ez 34 meccses győzelmi sorozatot jelent, ami szintén rekord. Korábban Djokovic 31 győzelemmel volt rekorder. Az is igaz persze, hogy az olasz nagy riválisa, a spanyol Carlos Alcaraz csuklósérüléssel bajlódik, így ő már április 14-e óta nem játszott mérkőzést. Demoralizáló. Így jellemezte Sinner teljesítményét Topor Csaba teniszkommentátor, aki így nyilatkozott az olasz bámulatos sikere kapcsán.
5: Hát talán ami eszembe jut első szóra, az a demoralizáló. Egyrészt fantasztikus, mert az emberek ugye imádjuk a rekordokat. Folyamatosan ezt hajhászunk. Ki mennyit nyert, milyen sorozat és a többi. A valaha volt legnagyobb és a többi. De a szezon, a teniszrajongók és a mezőny többi tagja számára szerintem demoralizáló, amit Sinner csinál egyszerűen. Tényleg egy ilyen, szoktam azt mondani, hogy 2.0-ás Djokovic, de igazából szerintem 3.0-ás Djokovic, amit Sinner művel, mert hogy még fiatalabban, még brutálisabban, mindent még egyen jobban csinál, érinthetetlen, és hát azzal, hogy egyszerűen láthatóan a világ, mondjuk, ha most azt nézzük, hogy Alcaraz sérült egy jó darabig, második számú játékosa, mondjuk Zverev, ennyire esély nélkül, de ami még durván, nem tudom, hányan figyelték meg, hit nélkül játszik ellene, Én azt hiszem, ez mutatja azt, hogy jelenleg nagyon nagy veszély fenyeget, hogy a rekordok megdöntése mellett unalomba fullad a férfi tenisz egy időre. Ez persze nem van le semmit az érdeméből, sőt, ez inkább emel az érdemein, mert egy ilyen mezőnyt így ledarálni, hát az tényleg történelmi. Lassan elkezdhetünk egyébként azon gondolkodni, hogy Sinner tenisz történelmi figura lesz.
4: Újabb és újabb rekordok elérése jellemzi Sinner közelmúltját, és meg annyi állhat még előtte. Saját bevallása szerint azonban neki nem a rekordok a fontosak, de vajon mennyit számíthatnak mégiscsak az ilyen mérföldkövek?
5: Inkább azt tudom mondani, elmondani, hogy mi a tapasztalatom az elmúlt 20 évből. A fiatal játékosok rendre azt mondják, hogy nem érdekli őket a rekord, meg a történelem, meg a nagy történelem könyve a sportnak vagy a sportágnak, és egy bizonyos kor után elkezdi őket érdekelni. Tehát Sinner, én azt gondolom, ilyen tekintetben is egy tökéletes, de tökéletes alany arra, hogy 5 év múlva már hajszolja ezeket a rekordokat. Most még megy előre, teszi a dolgát, autopiloton, ilyen robotpilótán van, ami őrület, de általában ezeknél a játékosoknál később szokott eljönni, amikor hirtelen már az lesz a nagyon fontos számukra, hogy mekkora fejezetet, milyen betűmérettel írnak bele majd a tenisz történelem könyvébe. Nem hiszem, hogy most érdekli, ezt elhiszem, hogy nem érdekli, de nem hiszem, hogy nem fogja érdekelni, ha eljut oda.
4: Ami pedig még inkább fokozza ezt a földön túli teljesítményt, hogy bár a párizsi győzelem óta ugyan a nemezres tornán, de háromszor kikapott, Dohában a cseh Jakub Venšiktől, az Ausztrál Open elődöntőjében Novák Djokovicstól és egy bemutató tornán Carlos Alcaraztól, de megnyerte tavaly többi között a világbajnokságot is. Hogy mi a titka a Sinner stabil és domináns teljesítményének, arról is Topor Csaba osztotta meg gondolatait.
5: Szerintem itt a titok az, amit nem látunk, vagy amit nagyon-nagyon nehéz látni, már pedig az, hogy ez nem egy egyszerű stabil játék. Borzalmasan stabil, de nagyon-nagyon sok nagyon stabil játékos, aki labdát el nem tudott rontani, nem jutott el idáig. Szerintem az az ijesztő ebben, amit csinál, és válaszol a kérdésedre, az van a hátterében, hogy az ő alapjátéka az, amit álmából felkezdve, csukott szemmel is tud, már az is elképesztően jó, és már ott van a legjobb 5 szintjén. Tehát arra gondolok, ami egy másik játékosnál, Alcaraznál, hogyha rossz napja van, simán ki tud kapni a 20.-30.-tól. Ugye Fábián is meg tudta verni Alcarazt már. De ilyen Sinnerrel nincs. Tehát az ő alapjátéka is már olyan elképesztő erős, hogy egy-egy jobb napon, vagy egy-egy olyan napon, amikor rá kell tenni egy lapáttal, ő még mindig annyira komfortzónájában játszik, hogy a másik már a játék a tetején van, és még mindig van 4 sebességi fokozat a Sinnernek. Kevés szetvesztesség, meg párszoros meccs. Szerintem ez is egy nagyon fontos attribútum, hogy minden szoros szettet megnyert. Sokan elviszik őt tiebreakekig, sokan kerülnek break-előnybe ellene. Itt most Rüd is break-előnybe volt ellene, azt mi lett belőle? Pikpak ledózerolta. Tehát, hogy itt én azt látom a nagyon nagy dolognak, amit nem látunk, hogy elképesztő tartalékai vannak, mert az alapjátéka olyan erős. És így aztán nyilván nyugodt vagy, így aztán nyilván nem kell a tetején játszanod neked a tornán a döntőig, elődöntőig. Rengeteg energiás spórolsz, iszonyatos önbizalmad lesz. Nyilván van ez a verhetetlenség nimbusza, és hát van egy óriási szerencséje, hogy igazából egyetlen egy teniszező van a földön jelenleg, aki jó állapotban meg tudja őt néha verni, az Alcaraz. Egyszer Djokovic, de Djokovic-sal már nem lehet sajnos számolni túl sokáig.
4: Tanyi Gábor a Győrrel BL győztes kézilabda edző, a NECA női szakágának jelenlegi vezetője, igen nagy teniszrajongó. Olyannyira, hogy kint járt a napokban Rómában, és a helyszínen tekinthette meg többi között Sinner 2,5 órás bemelegítését is. Ő így számolt be az élményeiről. Elpap Istvánnal beszélgetett.
6: Hát fantasztikus, tehát aki már járt ott, az tudja, hogy maga az a hangulat. Nyilván mi, ugyanígy Barcelona vagy Pári, minden városnak megvan a maga hangulata, de ez a pezsgés és ez a fajta speciális, amit egy-egy ilyen olasz kávéház vagy maga a római ott az olimpikóba, fantasztikus. Sikerült egy erős 300 méterre a teniszcentrumtól szállásbérelnünk. Nagyon komoly hangulata van az egésznek, és hát maga a tenisz az pedig hát fantasztikus, tehát ahogy az meg van szervezve, én tehát sok-sok ezer embernek így ezt az élményt lelogisztikázni ennyi pályán, a kiszolgálás, nem is tudom, 30 padelpálya, figyúból, asztali teniszezni lehetett ott. Tehát minden arról szól, hogy aki oda bemegy, az, aki szereti a sportot, nyilván a tenisszel az élen, az jól érezze magát. Hát nekünk sikerült ott 4 napig. Láttuk ott az edzését, mert ugye protokollban ott a sok-sok pályán meg lehet nézni a meccseken kívül az edzéseket is, és hát a Sinner edzése, vagy mit tudom, egy párosnak az edzése, az is olyan élmény, hogy hogyan edzenek, milyen koreográfia szerint, meg az is fantasztikus élmény.
7: Hányan nézik Sinnert edzés közben Rómában?
6: Hát egy szűk ezren. Láttuk a Sinner bemelegítését, edzését, a protokollját, a levezetését, hát az egy 2,5 óra volt. Tehát az egy 2,5 óra effektíve, amit ott előtte, amit a bemelegítésnek prevencióban csinált maga az edzés, és edzés után még a levezetése, az minimum 2,5 óra volt.
7: Hát azért van ott, ahol hát van. De az edzés végén a trófea magasba emelését is gyakorolta, mert...
6: Szerintem azt már rutinból
7: az
6: meg.
7: Az megy neki, arra...
6: Az megy neki, pont félelmetes az a fiú, és tényleg még mindig egy pár évvel ezelőtt, 3 vagy 4 évvel ezelőtt Umagba szintén láttuk test közelből. Hát egy ilyen 8-os testnevelés, hát hogy mondjam, jó rendű, jó osztályzatot adtunk volna neki, és félelmetes, hogy ebben az alkattal, ami töltet van ebbe a fiúba, erő, dinamika, gyorsaság, ez valami félelmetes.
4: A korábban említett 6 nagy ezres tornán lejátszott 34 mérkőzésen Sinner 28 különböző ellenféllel találkozott, akik mindössze 3 szettet tudtak elvenni tőle ez idő alatt. A világranglista 3. Alexander Zverevvel 5-ször is játszott ez idő alatt, sőt, még a világbajnokságon is találkoztak, őt mindannyiszor 2 játszmában győzte le. Hogy mekkora a szakadék Sinner és a mezőn többi játékosa között, természetesen Alcaraz, mint legfőbb riválisát nem ide számítva, arról ismét toporcsavát hallják.
5: Hát szerintem ez majd kiderül egy másfél év múlva. Ez így folytatódik, akkor az már nem fog jót tenni a teniszrajongóknak se. A mezőny az meg úgy van vele, hogy nyilván itt mindenki egyfajta ragadozó. Sinner mutatta jeleit néha sérülésnek, döbbenet, de még így is megnyeri a meccseit. Arra várnak, hogy legyen egy megingás. Nem láttunk egyébként még olyat a tenisz történelme során, hogy ezek a sorozatok ne szakadtak volna meg. Tehát, hogy nyilván itt most mindenki arra vár, hogy egy kicsit kimenjen a szél a vitorlájából, legyen egy visszaesés, valaki megrángassa kétszer. Ezek illékony dolgok. Most egy őrületes flow-ban van, ahogy mondják Sinner. Ebből egy-két vereség, vagy egy rosszabb verseny, egy kisebb sérülés is ki tudja húzni. Nyilván a többiek ebbe bíznak. Az látszik, hogy a pályán, amikor jó, akkor nem fogják tudni megverni. Tehát ilyen tekintetben demoralizáló. Olyan tekintetben, hogy soha még ilyen ez nem tartott örökké, olyan tekintetben meg nem. Zverev ugye egy ilyen hídember, egy híd generáció, tehát ő nagyon fiatalon, ugyanígy berobbanva, hogy Sinner berobbant fiatalon. Ugye már egész fiatalon 20 éves korában Masters-eket nyert. Úgy tűnt, hogy na majd ő megveri Federer, Djokovicot, de nem verte. És most itt van ez a generáció, Zverev még mindig jókorban van, de őket se veri meg. Én azt gondolom, hogy ez inkább Zverev kritikája. Hogyha csak itt kapott volna, kire verte volna a nagyokat, nem verte. Én azt gondolom, Zverev fejben, mentálisan most már kijelenthetjük, hogy messze nem az a kvalitás, mint volt a nagy hármas, meg mint most a nagy kettes.
4: Sinner már nem csak kemény pályán, hanem salakon is rendkívüli dominanciára képes. Ráadásul a salak király 22-szeres Grand Slam bajnok spanyol Rafael Nadal után ő lett a második férfi teniszező, aki egy szezonon belül mind a 3 nagy salakos ezres tornát megnyerte. Ami pedig Sinner játékának a fejlődését illeti, az olasz kevesebb energiával, egyre nagyobb tempóval képes játszani.
5: Hát ugye egyrészt sokkal rövidebbek már a labdamenetek, átlag labdamenetei ütés száma alacsonyabb, mint 2 évvel ezelőtt volt. Tehát ezek számokban mérhető dolgok. Ugye az adogatásánál a második szervája is már sokkal-sokkal hatékonyabb, meg így csak számok. Amit látunk szintén számok alapján, hogy sokkal többet megy fel a hálóra, és hogyha ezt összerakjuk, akkor látszik, hogy lényegesen kevesebb energiával és lényegesen nagyobb tempóval teniszezik. Tehát pont azt, amit Djokovicnál láttunk, ezért is vicceltem, szerintem ezzel az 3.0, mert Djokovicnak is az volt a nagy lépés karrierjében, is vált a legnagyobbá, hogy javított a játékán, és a stabil, elnyűhetetlen alapvonal játékosból lett egy sokkal sokszínűbb, sokkal agresszívebb teniszező, színre sokkal hamarabb meglépi. 24 évesen már iszonyat, hogy fejlődik a játéka.
4: Fontos azt is hangsúlyozni, hogy Sinner dominanciájához mentális ereje is hozzájárul.
5: Én azt gondolom, hogy ebben megint a nagy előtt Djokovic példáját tudnám említeni. Tökéletes fizikai felkészültség nélkül csak mentális képességekkel nem lehet meccset nyerni. Csak fizikummal nem lehet ilyen nagyra jutni, mert akkor nagyon könnyű lenne. Ennek a kettőnek az összhangja kell, de az tény, hogy amennyire Sinner figyel az egészségére, nézzük meg Djokovicot, ugye nagyon sokan gúnytűztek belőle évekig, hogy ő mennyire holisztikusan kezeli a saját testét, a én testem, az én templomom, és jóga, tai chi, mindent megtett azért, hogy fit maradjon, nem véletlen egyébként, hogy 36-7 évesen ő migráncslemeket nyert. Tehát, hogy ilyen tekintetben én úgy gondolom, Sinner nagyon hosszú karrierre számíthat, és nyilván, ha tudod, hogy bízhatsz a testedben, akkor mentálisan is sokkal stabilabb vagy, akkor nem kell félned egy hosszú meccstől, nem kell félned egy hosszú szettől, egy elvesztett játszmától. Tehát ilyen tekintetben ez a kettő kéz a kézben jár, nyilván a fizikummal kell kezdeni, és ez látható, hogy már 24 évesen nőnála teljesen rendben van.
4: Jövő héten pedig megkezdődnek az év második Grand Slam tornájának, a Roland Garrosnak a főtáblás küzdelmei. A kétszeres címvédő Alcaraz hiányában semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy az olasz a legnagyobb favoritja a tornának. Még akkor is, hogyha mentálisan azt a terhet is el kell bírnia, hogy a karrier Grand Slamért játszik, vagyis hogy meglegyen mind a négy Grand Slam cím.
5: Nagyon érdekes számmal próbálom felépíteni. Ugye megcsinálta a karrier Masters Golden Slamet. Megvan az összes. Na de hogy csinálta meg? Igazából tulajdonképpen egyet nyert mindenből. Ez azt jelenti, jó, Miami-ból kettőt, de minden másból egyet nem. Azt jelenti, nem úgy épült fel a karrierje, mint Nadalnak, hogy salakmenő, és aztán szépen lassan alkalmazkodva tudott nagyon jó eredményeket elérni fűvön kemény pályán, vagy úgy, mint Djokovic, aki kemény pályán volt brutális, és aztán rakta hozzá a salakot, vagy Federer kemény pálya, fű és a salak volt a gyengébb. Ez az ember, ez minden egyes borításon, és azon belül is minden egyes különböző típusú jellegű pályán, mert kemény és kemény pálya is közt is van különbség, nyerte egy-egy Mastert. Én úgy gondolom, hogy univerzális a játékos, ilyen tekintetben tényleg csak azon múlhat a Garros, hogy lesérül-e vagy nem, vagy ki fog egy olyan rossz napot, amit nem láttunk tőle, nem hogy favorit, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy óriási meglepetés kell ahhoz, hogy ne ő nyerje. Ezt meg, hát ha Casper Ruudot így veri meg salakon, Ruud Roland Garros döntőt játszott, második volt a világon salak specialista, esélye nem volt Sinner ellen, akkor nem tudom, ki verni meg.
3: Jannik Sinnerről Somogyi Zsófia készített összeállítást.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: A mikrofonnál Tóth Béla, ez pedig a körkapcsolás. A magyar férfi jégkorong válogatott a Svájcban zajló elit világbajnokságon a finnek és az osztrákok ellen két vesztes mérkőzéssel kezdett. Virány Zsolt a mai szabadnapon elemezte az eddigi eseményeket és a miénk előtt álló találkozókat, valamint Bartalis István sajnálatos sérüléséről is beszélt Spiller Istvánnal.
3: Te milyen tanulságokat vontál le a mérkőzés után, mert azt hiszem, hogy ez egy eléggé idegesítő, egy fájdalmas vereség, de talán azzal sem lövök mellé, hogy megérdemelték az osztrákok a győzelmet, még ha ők sem sziporkáztak.
4: Okosabban kellett volna játszanunk több szakaszban is, mert ugye van egy olyan koncepció itt a magyar válogatottnál, hogy amiért mi saját magunk felelünk, és mi tudjuk úgymond kontrollálni, legalább abba tegyünk bele dolgokat, és azt a feladatot végezzük el jól. Az ellenfél ránk erőltett dolgokat, azzal nem tudsz mit csinálni, a szerencsefaktort se lehet kizárni ebbe a sportágba, de pont abban a szegmensben, amiben mi tudtunk volna irányítani, vagy a döntésekért saját magunk voltunk felelősek, ott különösen kritikus szakaszban voltak rossz döntéseink.
3: Például rögtön ugye az első gólnál, amit emberelőnyben lőttek szintén az ellenfél játékosai, tehát magyarán az osztrákok, ott is egy kilőhettük volna a korongat, tehát sikerült a kék vonalon lévő osztráknak odaadni.
4: Igen, például ilyenek, ott nem kergették bele ugye a magyarokat egy pánik kilövésbe, hogy akár a nézőtérre emeljük, mert volt ilyen is az osztrák részről.
3: A játék késleltetéses, azért büntetésje.
4: Pontosan, ugye mi így kerültünk dupla forba a hajrába, de ne rohanjunk ennyire előre, mert ez is egy olyan támadó harmadban elkövetett szabálytalanság volt, de ezzel együtt olyan gyorsan történt minden, hogy Horváth Milánt nem lehet ezért hibáztatni, hogy törött bottal még egy plusz mozdulatot tett. Nem is szök évente, évtizedenként egyszer, ha egy ilyen előfordul. Tehát ott abszolút nem. Ilyenkor a csapat többi részének kell kisegíteni. Bevágták. Az az igazság, hogy ez is egy olyan, hogy nem titok, elég sokszor beszélgettünk veled az első gól fontosságáról mostanában, és ezen a világbajnokságon valamennyi meccs úgy alakult, hogy amelyik csapat az első gólt megszerezte, az meg is nyerte a meccset. 16-ból 16, ez félelmetes mutató, hogy senki nem tud fordítani. Döntetlenre például mi is visszahoztunk egy meccset, de aztán pont nélkül maradtunk. Tehát ez is annak például, hogy kritikus szakaszban, hogy pici-pici hibák, egyesével még nem érnek gólt egyik sem, de ha ez összeadódik, akkor pont, hogy korong már ott táncol a kaputban, hiszen a kaputtól távol egy kiállítás, mondom, nem hibáztatva a magyar játékost, mert olyan gyorsan nem is lehetett volna elengedni a botot. Ez volt az első kis megingás, utána, hogy nem tudott kilőni, nem úgy pattan, meg még azonnal be is veri, tehát három...
3: Ebből ugye kiegyenlítettünk, sőt, ott az első harmad végén emberelőnybe kerültünk, Terbosnak volt egy jó lövése, de a második harmad elején meg az előnye majdnem 2 perc, az nem sokat ért, nem tudtunk felállni.
4: Igen, utána nem tört meg minket ez a bekapott gól, és nagyon viszonylag is tudtunk rá reagálni. Mi is elkezdtünk olyan tempót diktálni, hogy az emberelőnyt ért. Ugye, és mindjárt a VB első emberelőnye, mert a első meccsünkön a finneknél nem volt emberelőnyünk, mert a finnek úgy játszottak, hogy mi kerestük a korongot, és általában nem az szokott kiállítás sorsára jutni, aki nagyon-nagyon támad, előfordul, de nem. Tehát mindjárt a második meccsen, amikor megkaptuk az első forrunkat, ezt egy nagyon szép lekészítésen a VB újonc Csollák nagyon jó ütemben, szépen, jó szögben tálalt a Sofi elé. Azt akartam egy jelzőt keresni, hogy ez a shoot first mentality, ezt elnézést, hogy angolul mondom, de tulajdonképpen egy olyan típusú játékosról van szó, még így 38 évesen is, aki azonnal zsigerből, ha lát egy feléje közelítő korongot, és el tudja lőni, ő gondolkodás nélkül shoot first, és nem passz lehetőséget keres, vagy lekezel, és utána kezd el gondolkodni. Jó szögbe jött, abba anyait be lehetett adni.
3: Több mint 150 km/h sebességgel száguldott a pak.
4: Ki is írták ott a nagy kivetítőn, hogy 152,7. Aztán van ilyen csip a korongban, és ezt azonnal, ha megosztják velünk ezt az adatot, én ezt fel is jegyeztem.
3: Azért nem lehet ezt a pakkot most már eltenni zsebre, azt vissza kell adni.
4: Igen, ez most már, de adnak egy újat, ha kirepül a nézőtér, ez csak aki a helyszínen szurkol, az érzékeli. Tehát valóban egy VB újonc egy végtelen rutinos játékos elé tud állani, tehát ez is egy milyen kombinációja a fiatalságnak meg a rutinnak. Visszajöttünk a meccsbe egy-egy, és utána az viszont meg inkább a onnantól kezdve meg teljesen kiegyenlített mérkőzés folyt, hogy a második harmadban emberelőny ember hátrányt lehetett gyakorolni mindkét csapatnak, és így mentünk bele a harmadik harmadba, és akkor viszont több olyan szituációnk volt, hogy mi is megszerezhettük volna a vezetést, és akkor az jön, ami az örök törvény, hogy ilyen szoros meccseknél az apró pici momentumok tudnak dönteni, és olyankor nem szabad hibázni, hanem ha egy tenisz hasonlattal élnék, akkor igazából mindig add vissza a labdát, hogy majd az ellenfél vagy egy autótűt, vagy egy hálót. És ezt nem tudtuk a vasárnapi meccsen véghez vinni, ezért van bennem azért hiányérzet, hiszen amennyi munkát belefetszel mindenki, nem csak játékos, a szakmai stáb is, ott talán úgy fogalmaztam, hogy okosabbak is lehetünk volna, és ezt változatlanul tartom is.
3: Kevesebb, mint egy perc alatt kaptunk, ha jól emlékszem, két gólt ott a harmadik harmadban, és mind a kettőt ugyanonnan, bal oldalról lőttek, és ami még érdekes, hogy mennyi szerepe volt a vereségünkben annak, hogy azért ott, amit említettél, a középső harmadban háromszor emberhátrányban játszottunk, egy ki nem használt emberelőny után, tehát ott azért fogyott az energiánk, de nagyon jól védekeztünk, csak hát ment az energia.
4: Igen, általában ki van jelölve mondjuk 8 csapat fele, kb. 8 játékos, hogy ők a büntetésölők.
3: Speciális egysége.
4: Igen, és ezek a játékosok ebben a szakaszban azért sokkal többet voltak. Igen. Egyrészt a nagyjaidat nem is égeted akkor, hiszen a padot koptatják, mert ők nem jönnek be büntetést ölni. És ez majd mint ahogy beigazolódott a meccs későbbi szakaszában, az osztrákoknak kamatozott, nekünk meg nagyon máluszba került minden, és ott kellett döntéseket hozni, letámadásoknál például, és egy apró rossz döntés, azzal eldöntöd az első dominót, és utána kapsz belőle egy gólt, például, mert hogy ez történt, utána 44 másodperc az, amire utaltál, hogy két gyors gól, az ott egy kicsit, az az egy perc, az tulajdonképpen, ha nagyon sarkosan kellene fogalmazni, el is döntötte a három pont sorsát.
3: A harmadik osztrák gól, tehát a másodikat egymást követően, az nem is emberelőnyből volt, és olyan szerencsésen pattan nekik a kapussal, aztán ott a védő kisroland talán korcsoljára, és onnan pattant be.
4: Igen, előtték, onnan is ez egy szituáció, hogy vagy rövid felső sarkot lövöz, most a harmadik osztrák gólról beszélünk, vagy hosszú lapost. És a hosszú laposba, hogy Bál is beletette szépen a botját, hogy kivágódjon, a hátrafele csúszó kis Roland lábáról a saját kapunkba pattant, és akkor onnan egy kicsit nagyon jól reagáltunk rá, mert utána hokiba előfordulhat, sőt, ennél sokkal rövidebb idő alatt is tudsz kapni, vagy többet, vagy kettőt tudsz kapni 10 másodpercen belül. Nem éreztem akkor pánikot, sőt, a játék is azt mutatta, hogy még azért volt hátra, a hokiban természetesen sok időnek számít, nem másodpercek, vagy percek, nem sokkal több volt hátra, és onnan még egyszer föl tudtunk állni. Először egy emberelőnyt harcoltunk ki, és utána egy kivágott korong 6 másodperc, majd dupla fortért, amit aztán nagyon szépen kóra váltottunk. Vince Péter egy bödületes, ennél nem írták ki, hogy mennyivel, mert direkt figyeltem, és szépen bevágta a létsz alá, és utána, mivel ez a dupla forba esett, ezért még maradt egy szimpla előnyünk is. Ott is adódott lehetőség, és volt még helyzetünk. Aztán egyszer pedig a Bálizsnak kellett nagyot védenie, hogy maradjon ez a közte egy, és a végén maradjon esély akár kapus lehozatalra, akár egyenlítésre is. Az is megvolt. Aztán félpályáról ráemelték 2 másodperc a vége előtt, az nem osztott, nem szorzott. Ausztria így 1947 óta az legjobb VB rajtját követi el, 2 meccs, 2 győzelem, és vezeti a zürichi csoportot.
3: Azt azért tegyük hozzá, hogy számukra a két legkönnyebb ellenfél volt a brit és a magyar, a két csapat, amelyik ugye kedden este 20 óra 20 perckor mérkőzik. Mit vársz ettől a mérkőzéstől, a miénktől, úgy, hogy a legfrissebb hírek alapján tudjuk, hogy Nagy Krisztián pótolja majd a megsérült Bartalis Istvánt?
4: Csak egy rövid megjegyzés Bartalissal kapcsolatban, ugye az első meccset kihagyta. Szerdán volt Kanadával egy felkészülési meccsünk, ott sérült meg. Finnek ellen még pihentették, meg még volt ugye pihenőnap is. Utána az osztrákok ellen már beneveztük, az első harmadban még játszott néhány cserét, 4 perc, 4 másodperc, ott rajta van a statisztikai lapon, de a következő két játékrészben már nem játszott, de az az igazság, hogy nélküle is ezt meg kell oldani. A hokiban a sérülés az állandó faktor, és akkor most elmondhatjuk a briteknél, ők, nekik nagyon hasonló a sorsolásuk, és az eddigi, az osztrákok ellen ők nagyon rosszul szálltak bele, 10. percben már 0-3 volt az ő szempontjukból, de visszajöttek 3-2-re.
3: 37 másodperc alatt.
4: Egyint, tehát a mi meccsünkön 44, tehát egy percen belül itt nagyon sok minden fordulhat. És utána nagyon sokáig jól álltak az amerikaiakkal szemben is, 2/3. Tehát az az igazság, hogy hasonló játékerőt képvisel ez a két csapat. Ezzel együtt szerintem, ha mindenki okosan, fegyelmezetten, lényegre törően, tehát az, hogy nem kalandozik el a gondolat még egy pillanatra sem, hogy most merre menjek, hova menjek, akkor egy ilyen típusú játékkal ezt a brit válogatottat le kell tudnunk győzni. Kellemetlen stílusúak, nekik is ez egy, maradjunk egy angol kifejezés, do or die, vagy megcsinálod, vagy meghalsz típusú meccs, vagy győzöl, vagy szinte biztos, hogy kiesést ér a veresség, mert olyan hátralevő sorsolása van mindkét brigádnak, hogy bravúr lenne a pontszerzés, plusz a németek elleni meccs még nem is számít, hiszen ebben a csoportban van még egy 0 pontos a német, de a német nem eshet ki, mert jövőre rendező.
3: És ha már kiesés, amelyik csapat kiesik, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy utána meg a téli olimpia kapcsán is, ugye, hogy a franciák, akik a másik csoportban, a divízió, pontosabban egy lejjebb vannak, tehát hogy nekik majd jövőre vissza kell jutni, akkor is visszajutnak, ha durván, ha kiesnének a divízió egyperából, akkor is a következő évben, 2028-ban házigazdák lesznek az alcsoportos VB.
4: Igen, tehát a 27-es VB házigazdája Németország rendezőként ott van, a 28-as VB meg Párizs-Lyon, a franciák rendezőként ott vannak, független attól, hogy az előző évben, tehát 20 évben ők a divízió egyában fognak szerepelni, de csak egy feljutó lesz.
3: És akkor még az orosz-fehér-orosz kettősről semmit nem tudunk.
4: Igen, akik a világranglistán befolyásztásra, mert előttünk vannak, meg a britek előtt is természetesen. Ez még azért bizonytalansági tényező.
3: Magyarán, aki bemarad, az most azért nagyot nyerhet.
4: Foglalkozzon mindenki a saját dolgával, és szerintem Majoros Gergely szövetségi kapitány is erre utalt, hogy ne foglalkozunk senkivel. Csináljuk meg a saját feladatodat, mindenki, cserélől cserére, pályaterületről területre, mindenki feleljen a saját zónájáért, akkor is, amikor nálunk van a korong, akkor is, amikor nincs, hiszen vállalatlan egy olyan kiki meccs lesz, hogy azért mi is, nálunk is sokat lesz a korong, ez nem egy finn meccs lesz, ahol az ellenfél azért el tudja dugni percekre a pakkot.
3: Néha az osztrák is megtette, azt tegyük hozzá.
4: Nekünk is voltak azért jó beszorítós cseréink, és a britek ellen azért az az igazság, hogy tényleg nincs akkor az alcsoportban, jelen pillanatban helye a brigádnak, ha nem tudja megoldani a brit elleni mérkőzést.
2: Jégkorong után pedig kézilabda, a női NB1/B-ben az idén vége előtt két mérkőzéssel már matematikailag is biztossá vált, hogy az MTK és az Eger csapata szerepelhet jövőre az élvonalban. Az MTK vezetőedzőjével dr. Vott Péterrel és az egrieket irányító Kocsis Csabával Laki Barbara beszélgetett.
5: Aranyérmes lett, így tavaly kiesése után visszatért az MTK női kézilabda csapata az NB1-be. A fővárosi együttes végig meghatározott teljesítményt nyújtott, így sikeresen teljesítette a szezon előtt kitűzött célt, a feljutást. A csapat vezetőedzőjével, Vott Péterrel a feljutás kulcsáról és a szezon legfontosabb pillanatairól beszélgettem.
6: Hát még a nagy értékelésben nem fognék, mert két fordulónk azért hátra van. Nyilván a vezetőség mindent megtett azért, hogy olyan keretünk lehessen, amellyel szemben szinte elvárás, hogy visszakerüljünk az első osztályban. Örülünk, hogy meg tudtunk ennek felelni.
5: Ahogy mondtad, még két forduló hátra van. Mik a célok erre a két mérkőzésre?
6: Minden mérkőzésen eddig is ez volt a célunk, hogy győzelemmel távozzunk a küzdőtérről. Sajnos volt két megingásunk, ami elég rosszul érintett minket, de maradunk a kitűzött célnál, tehát szeretnénk minden meccset megnyerni.
5: Így, hogy a feljutás és az aranyérem már biztos, hogyan tudod motiválni a játékosokat még így a hátralévő fordulókra?
6: Nem túl egyszerű feladat, ez igaz, de igazából az egész bajnokság során ezzel küzdöttünk. Ez egy 16 csapatos bajnokság 30 mérkőzéssel, ami elég sok, és mi azért több ellenfelenknél tudtunk, hogy jobbak leszünk, ezért a motiváció fenntartása és a folyamatos 100% kérés a játékosoktól ez végig feladatot okozott. Nagyjából azt próbáljuk súlykolni mindig mindenképp, hogy saját magával szemben legyen annyi igénye, hogy az aktuális 100%-át adja, és akkor csapatszinten sem lehet gondunk.
5: Mi volt az a pont, akár egy mérkőzés a szezon során, ahol azt érezted, hogy itt már a feljutás nem csúszhat ki a kezetekből?
6: Hát ez elég régóta vagyok a szakmában ahhoz, hogy ilyet nem jelenthessek ki. Nyilván azt vártuk, hogy matematikailag is biztos legyen a történet, és azóta beszélünk konkrétan erről.
5: A tavalyi kiesés után igazából ez volt az elvárás, hogy mindenképpen visszajussatok az NB1-be?
6: Ez így van, tehát a vezetőségünk úgy dolgozott, hogy olyan keretünk maradjon, amivel szemben ez valóban elvárás volt. Tehát nem csak egy lehetőség.
5: És a tavalyi kiesés után miben érzed azt, hogy a legtöbbet fejlődött a csapat?
6: Hát nehéz erről, mert azért más személyek alkotják ezt a csapatot. Én abban bízom, és azért voltak ilyen jelzések kintről, hogy talán küzdő szellemében, illetve egységében más ez a csapat, mint ami tavaly végül is kiesett az első osztályból.
5: Mennyire kell változtatásokat eszközölni esetleg, hogy felkészítsd a csapatot a következő idényre? Az NB1-re?
6: Hát személyi vagy egyéb változásokról van szó, ez az egy kérdés, de azért játékosaink nagy része, sőt mindegyike játszott már az első osztályban, tehát nem fog meglepetést okozni nekik ez az osztály, tudják, hogy mire számíthatunk, illetve most már azt is tudják, hogy tőlem mire számíthatnak.
5: Mi volt a csapatod legnagyobb erőssége ebben a szezonban, ami végül az aranyérmet és a feljutást érte?
6: Hát én azt gondolom, hogy a mérkőzések nagy többségében a védekezésünk és mögötte a kapus teljesítmény az felette volt ennek az osztálynak az átlagában, és nyilván ebből kifőleg azért elég sok lerohanásból tudtunk lőni.
5: És mi lesz az MTK célja az NB1-ben? Mi az, amit el akartok érni a következő szezonban?
6: Én azt gondolom, hogy egy feljutó csapatnak nem lehetnek más céljai a feljutás után, mint hogy maradjon bent a feljebbi osztályban. Mi is így fogunk neki vágni, hogy mindenképp szeretnénk benne lenni az NB1-ben.
5: Az ezüstérmet pedig az Eger csapata szerezte meg, amely 7 év után ismét az élvonalban szerepelhet majd. A csapat vezetőedzőjével, Kocsis Csabával szintén a siker hátteréről beszélgettem.
7: Elégedettek vagyunk így a végeredménnyel. Úgy indultunk neki, hogy a tavalyi pozíciónkon javítsunk legalább egy helyet, tehát 6. hely volt a minimális célkitűzés. Nyilván szezon közben, ahogy elindultunk, jöttek az eredmények, és ez a cél ez egyre magasabbra került, és most már azért a vége felé eléggé csalódottak lettünk volna, hogyha ebből nem sikerül megszerezni legalább az ezüstérmet. Nyilván az aranyéremre azért az MTK mögött reális esély azért nem sok csapatnak lett, vagy sőt senkinek nem volt, így azért nekünk se. de örülünk neki, hogy a második helyet meg tudtuk szerezni és el tudtuk érni. Nyilván nem volt egyszerű, de a sok szezon közbeni tennivalókkal azért sikerült egy egyensúlyt, talán egy stabilitást megteremtenünk, ami azért a női NB1-ben azért azzal a stabilitással sok mindent el lehet érni, és talán ez nekünk ez most sikerült, és ezzel tudtunk ezt a pozíciót megszerezni.
5: Az Eger ugye 2019 után, 7 év után ismét visszajutott az NB1-be. Mennyire különleges és fontos ez a siker, hogy ideig el tudtad vezetni a csapatot?
7: Nekem is nagy örömet okoz, nyilván az egyetemnek is ez nagy örömet okoz, és hát a legfontosabb talán, hogy a játékosoknak ez mit jelent, és ezt talán most így, hogy matematikailag ezt sikerült bebiztosítani, így a mérkőzést követően azért a legtöbb játékoson örömkönnyeket hullajtott, és azért ez mutatta meg nekem is, meg talán ott az ott lévőknek is, hogy tényleg mennyit jelentett a játékosnak egy ilyen feljutás, egy ilyen eredmény a pályafutása során. Ez szerintem nagyon jól leírta, hogy tényleg mindenki szerette volna ezt így szezon közben már elérni, és egy nagy cél értünk el, és úgy tekintünk erre, hogy tényleg erre mindenki emlékezni fog valószínűleg elég sokáig. Nyilván így személy szerint nekem is egy nagy eredménynek számít, és így együtt dolgozva a stábtagokkal, vezetőkkel és a játékosokkal, azért ez mindenképpen egy szép esemény, egy szép szezonként fog bevonulni az emlékeinkbe.
5: Hol érezted azt a pontot a szezon során, amikor már érezted, hogy ez a feljutás nem igazán csúszhat ki a kezetekből?
7: Alapvetően óvatos típus vagyok, és azért amíg matematikailag nincs meg valami, addig azért én mindig a következő pillanatokra, következő feladatokra koncentrálok, és próbálom a játékosokat, akár a vezetőket, akár a környezetünket arra biztatni, hogy így tegyenek ők is, mert nagyon könnyen kicsúszhat bármi kezünk közül, amíg nincs meg matematikailag. Bármi történhet, akár sérülések, akár betegségek, formahanyatlás, stb. Tehát amíg nincs meg matematikailag, addig én ezt nem éreztem, hogy ez megvan, mert szerintem ez elég nagy hiba lett volna. És főleg úgy, hogy azért az elmúlt évtizedben kétszer volt itt ebben a klubban olyan, hogy az utolsó mérkőzésen csúszott el a feljutás, ahogy ezt mesélték, és vannak olyan játékos és edző kollégák is, akik ezt átélték, és nem szerették volna harmadjára ezt átélni, úgyhogy azért elég sok ilyen óvaintő jel volt, hogy ezt nem szabad elkövessük ezt a hibát, és szerencsére talán ennek megfelelően nem is követtük el.
5: Mi volt a csapat legnagyobb erőssége, miben fejlődött a legtöbbet, ami végül az ezüstéremig vitte őket?
7: Ugye 10 új játékossal indultunk, meg ugye én is új edzőként kerültem ide nyáron, tehát ott azért össze kellett csiszolni rögtön az elején, és ez talán jó is sikerült az elején, viszont nagyon sok problémával, sérüléssel küzdöttünk a szezon elejétől kezdve, tehát folyamatosan fejlődni és változni a kellett a csapat játékának mindelől, mint hátul, mert állandóság nem volt jellemző ránk így a szezon során. Tehát így a folyamatos kihívások, illetve aktuális problémáknak a megoldása, azoknak a menedzselése volt szerintem a legfontosabb dolog, és talán ebbe fejlődött is a csapat is, meg talán, sőt biztos én is, meg a vezetőség is. Itt rengeteg, nem csak sérülések, nem csak szakmai kérdések, itt azért voltak a csapatot érintő dolgok is, amiben folyamatosan fejlődnünk, lépnünk kellett, és én azt gondolom, hogy 2-3 alkalommal volt így a szezon során olyan tennivalónk így a szakmai stábnak, hogy oda kellett nagyon figyelnünk arra, hogy ne csúszson ki a kezünk közül bizonyos történés. De ezt leakalapta a csapat is, ezt jól kezelte, és jó alanya volt annak, hogy meg tudtuk ezt közösen ezeket a kisebb bökkenőket oldani, és talán én ezt mondanám, hogy ebbe fejlődhettünk így a szezonosan a legtöbbet, hogy alkalmazkodtunk az aktuális problémákhoz és azoknak a megoldásaihoz. Ez szerintem egy hatalmas tanulság akár nekünk edzőknek, akik itt a csapatnál dolgozunk, akár a játékosoknak is, hogy ezekre nagyon oda kell az ilyen részletekre figyelni, és akkor a nagy egész nem fog sérülni a végén.
5: A legutóbbi hétvégi mérkőzésen mennyire érezted a játékosokon azt, hogy a fejekben már ott van, hogy mekkora tétje is lehet ennek a mérkőzésnek?
7: Meg is lepett, meg talán nyilván ennek örültem is, talán érdekessége is ennek, hogy abszolút nem éreztem rajtuk, pedig elég sok fiatal játékosunk van, és mondom, az idősebbek meg már azért átéltek ilyen nehéz szituációkat, és nem éreztem őket abszolút feszültebbnek. Volt a szezon során azért egy-két ilyen kulcsmeccsnek nevezhető mérkőzésünk, a Békés Csaba elleni itthoni meccs például, vagy akár amikor azért az MTK-hoz mentünk tavasszal is, és hiába nagy a tét, mert gyakorlatilag egy-egy szezonon múlhat egy-egy ilyen eredményen, de nagyon jól tudták dolgozni a hét során a játékosok azt, hogy a hétvégén nem szabad, hogy görcsösé tegyen minket, vagy agyonnyomjon minket az adott meccsnek a súlya, igazából élvezni szerették volna, szerettük volna azokat a meccseket, és köztük ugye itt a legutolsó időben, itt az utolsó hétvégén, ahol ugye eldőlt a második helyünk, hogy ezt élvezni kell, mert egy játékosnak is, meg egy edzőnek se sok adatik meg pályafutás során, amikor ilyen nagy mérkőzéseket játszhat. Nem gondolnám egy pillanatig se, hogy így utólag sem, hogy ez nyomott minket, csináltuk a dolgot, próbáltuk élvezni, hogy sok nézőnk van, jó hangulat van, nagy a tét, és a végén hál' Istennek sikerült jó eredményt elérni, elég eredményt ahhoz, hogy már most tudtunk azért ünnepelni.
5: Mi az, amin érdemes lehet majd változtatni a következő szezon előtt, annak érdekében, hogy a csapat felkészüljön az élvonalra?
7: Nyilván ilyenkor mindig nehéz helyzetben van egy aktuális feljutó csapat, mert ugye időbelileg le vagyunk csúszva azért már a keret megerősítésének nagy lehetőségeiről, mert a legtöbb NB1-es csapat klub azért december-januárban azért ezeket a nagy kérdőjeket lezárja. Ugye biztossá most vált matematikailag, nyilván azért már elkezdtük a Békés Csaba mérkőzés után azért már ezeket átgondolni, tervezni, illetve lépéseket tenni. Mindenképpen szeretnénk még tovább erősíteni a csapatot, lesznek azért távozóink is, és szeretnénk azért egy olyan csapatot összetenni, bár még egyszer mondom, elég nehéz ebben az idősávban már olyanokat lépni, ami a teljes megerősítéshez vezetne, de szeretnénk egy olyan keretet összehozni, hogy a jövő szezonban azért fel tudjuk venni azokkal a csapatokkal a versenyt, akik valószínűleg a bennmaradásért fognak küzdeni, mert valószínűleg az első évben nem lehet más célunk, mint versenyképessé tenni magunkat ahhoz, hogy ne dőljön el, mondjuk ne írják ránk szeptemberbe azt, hogy kiesett az Eger.
2: Ez volt a Körkapcsolás, a műsorvezető Tóth Béla búcsúzik, a hangmérnök Bredák József és a szerkesztő Szabó Szilvia nevében. Maradjanak a Nemzeti Sportrádióval, a folytatásban ugyanis jön a Sportvilág Nyágúj Gergellyel. Viszont hallásra!
1: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: elég, mert jó. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Férfi kosárlabda.
0: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
2: Ádám Martin távozik Paksról. Lejmeter Dóra érmet nyerne a Ferencvárossal a vízilabda bajnokok ligája 4-es döntőjében. Bartalis István számára véget ért a jégkorong VB. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
0: Sportvilág.
2: Nem hosszabbítja meg június végén lejáró szerződését Ádám Martin, a labdarúgó NB1-ben bronzérmes Paks támadója. A 31 éves támadó 2020 nyarán Kaposvárról érkezett először Paksra, ahol a második idényében 31 találattal gólkirály lett a magyar élvonalban. Sajtóhírek szerint a 28-szoros válogatott játékos iránt az NB2-ben szereplő Szeged érdeklődik. Ádám Martin a tegnapi éremátadó után nyilatkozott az M1 stábjának.
3: Azt gondolom, hogy ha az egész szezon nézzük, akkor ez egy bravúr, hisz átalakulóban volt, van a csapatunk, több fiatal játékos is szerepet kapott, úgyhogy azt gondolom, hogy a végén ez a harmadik hely megszerzése, ez egy bravúrnak számít, nyilván örülünk neki, úgyhogy folytatódni fog szerintem ez a csapat átalakulása, nyilván a fiatalabbak már kicsit érettebbek, úgyhogy ilyen szempontból pozitívan várassuk a folytatást. A szerződésem az június 30-án lejár, és távozni fogok a Pakstól. Nem hosszabbítsuk meg a szerződésemet. Igaz, a Paks szerette volna, de közös megegyezéssel mondhatom így a családdal elbeszélve. Úgy gondoljuk most jónak, hogy nem maradok Pakson. Nagy szívfájdalom, ha mondhatom így, hisz Pakson lettem valaki, hogyha mondhatom így, tehát válogatott játékos, stb. Gólkirály, évjátékos, tehát lehetne sorolni, de szép eredményeket értem el itt. Ez az időszak sajnos most lezárul, de majd nyílik egy újabb az, hogy Szeged vagy más, ez majd a jövő zenéje.
2: És még mindig labdarúgás, de már a határon túlról. A szlovák Niké Liga utolsó fordulójában a hétvégén a Dunaszerdahely hazai pályán 3-0-ra legyőzte és így megelőzte a Trnavát, ezzel pedig ezüstérmet szerzett. A csapat magyar tulajdonosával, Világi Oszkárral Duduc Tibor beszélgetett.
4: A végén ezüst lett az érem. Hogyan értékeli az idényt?
5: Nehéz szezon volt, nehéz idény volt az elején. Volt egy olyan időszak, amikor rúgtunk 25 kapufát, amivel vezettük a bajnokságot, senki ennyi kapufát annyi idő alatt nem rúgott. Aztán jöttek a sérülések, és akkor ugye abból is nehéz volt felállni, 9 sérültel kezdtük a rént, és utána jött egy infekciós betegség, és ebből álltunk föl, ez így lettünk másodikok, és a utolsó meccsen nagyon egyértelműen jól játszottunk. Olyan játékosok nyújtanak, kitűnőkkel teljesítmények jövőre nézve, és nagy ígéretnek számítanak. Úgyhogy én azt gondolom, azt mondtam bent a kabinban, és most már először az, hogy van csapatunk, van olyan akarat, meg van olyan erő ebben a csapatban, hogy lehet erre építeni, és erre szeretnénk építeni, úgyhogy azt gondolom, hogy a következő szezon csak jobb lesz, és azt gondolom, hogy már megérdemeljük azt, hogy ne sújtson bennünk a sors, meg ne sújtson bennünk a bírók. A bírókat azt nem hiszem, hogy azt meg tudjuk oldani, de sorsok lehet.
4: Valamiben hiányérzéke valami ebben az idényben?
5: Én nekem sok hiányérzetem van ebben az idényben, de másodikok lettünk, és ettől kezdve nincsen semmilyen probléma.
4: Innen csak feljebb lehet lépni, ugye?
5: Ez a fontos, hogy olyan csapat vagyunk, hogy a második harmadjában a playoffnak igazán csapatként küzdöttünk, szóval is jobbak voltunk. Szerintem ez egy nagy ígéretes csapat, amely jövőre meg fogja mutatni, hogy képes minden.
4: Nyáron sok változás lesz a csapatban?
5: Erre építünk, majd fogunk változtatni, de nem akarunk. Azért van ennyi fiatal, ennyi jó képességű játékos. Szerintem majdnap megmutattuk, hogy mennyi jó játékos van ebben a csapatban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy építkezni fogunk persze, de a csapatunk már megvan.
2: Ami pedig a román szuperligát illeti, újoncként magabiztosan bent maradt a Csíkszereda, a hétvégén a Botoszáni elleni 2-0-as győzelem után viszont a siker letéteményese, I. és Robert vezetőedző elbúcsúzott a klubtól. Most őt hallják.
1: Mindenki szeret álmodni, sajnos ilyen szinten azért nehéz úgy, hogy valamit megálmodjál és alulra váljon. Itt azért sok faktor van, ami eldönti a csapatnak a teljesítményét, a csapatnak a játékát, úgyhogy úgy gondolom, hogy így összesítve kiemelkedett a csapatnak az utolsó hónapokban egy kiemelkedő teljesítménye. Ez persze kellett az új játékosok, akiket is még januárban igazoltunk. Így utólag most, hogyha visszanézek, akkor büszke vagyok, hogy mit hagyok magam mögött, és csak gratulálok.

0: soktól, a szurkolóktól, és akkor együtt azt szeretném is megköszönni a klubnak, a városnak, ki, akik mellettünk voltak, hogy rám bízták ezt a 3 éves tervet, ciklust, vagy nem tudom, hogy fejezzem ki magam. Ekkor a városnak azért büszkeség, hogy ilyen magas szinten első osztálycsapata legyen, jó teljesítsen, Románia bajnokát megverje, és még jó eredményeket elérjen, úgyhogy ez történelem fog maradni. Innen már csak fennebb lehet lépni, tovább sok sikert szeretnék kívánni a klubnak, a vezetőségnek és a szurkolóknak, és akkor is személyesen is szeretném megköszönni, amit adtak nekünk is, amit bíztattak.
1: És még mindig a határon túlon maradunk, de immár ezúttal délen, a szlovén másodosztályban a magyar tulajdonban lévő Nafta 2-1-re kikapott üldözője a Grosso Prie vendégeként elnapolva a tegnapi bajnokavatást. A feljutásra hajtó lendvaiak előnye még így is 2 pont az élen, az utolsó fordulóban pénteken a 3. Triglavot fogadják. A 4 magyar játékost, Bakti Balást, Dragóner Áront, Keresztes Noelt és Német Ervint foglalkoztató lendvai klubot a legendás Bozsik József unokája, a korábbi szövetségi kapitány Bozsik Péter fia, Bozsik József irányítja, akit ma Szabó Bencéért utalt telefonon.
2: Nagyon érzelmes és lüktető mérkőzés volt. Nyilván a másodosztály 2 legjobb csapata találkozott, és mondhatjuk, hogy az utóbbi évekhez viszonyítva azt gondolom, hogy a mindkét csapat átlag felett teljesít jelen pillanatban, ami a másodosztály elmúlt éveit illeti. Nagyon minőségi, magas tempójú, azt gondolom, hogy első osztályú színvonal volt a mérkőzésen, és nagyon izgalmas és közönség szórakoztatóra sikerült.
3: Mi az, ami döntött az ellenfél javára?
2: Érdekes mérkőzés volt, ugye nekünk volt 2 hiányzónk, a Goran Stankovic, ugye a belső védőnk, és a Keresztes Noel, aki már ugye hosszabb idősérüléssel bajlódik. Azért az ő karakterük fontos a csapatunk számára, főleg az ilyen mérkőzéseken, ezért egy kicsit karakterből vesztettünk abban a tekintetben, ami minket jellemez. Ettől függetlenül nagyon stabilak voltunk, jól kontrolláltuk az ellenfel, és az első 20 percben jól kezdtünk, kapufát rúgtunk, helyzeteink voltak, tehát ott igazából megszerezhetjük volna a vezetést. Egyébként a mezőnyben nagyjából egyenrangú volt a 2 csapat, de mi voltunk veszélyesebbek kapura. Ebből a kicsi karakterhiányból, ami a védelmünk bal oldalát illeti, abból fakadóan kerültünk hátrányba, volt egy rutintalanságból fakadó hiba, amit kihasznált az ellenfél és vezetést szerzett. Majd sajnos a lehető legrosszabb, hogy a fél idő utolsó percében egy pontrugásból megnövelték az előnyt, de igazából büszke lehet a csapat magára, hiszen megint megmutattuk, hogy milyen fából faragtak minket. A második fél időben teljesen benyomtuk őket a saját kapjuk elé, idegenben egy olyan csapatról beszélünk, aki a kupa döntőig ment ebben a szezonban, és ugye most már 5 éve építgetik a csapatukat. Szeferin úrnak a szülőhelyéről beszélünk, ha minden igaz, a körül is azért ott a háttérben ott van a csapat mögött. Úgyhogy egy igen komoly ellenfél a Brinje. A másik fél időben azért megmutattuk, hogy nem vehet nálunk a tabella élén. Gyorsan sikerült szépíteni, és végén még az egyenlítésre is volt esélyünk, úgyhogy nagyon közel álltunk ahhoz, hogy már tegnapi napon bajnoki címet ünnepeljünk, de sajnos ez nem sikerült. Úgyhogy ma már a pénteki mérkőzésre fókuszálunk. Saját kezünkben a sorsunk, igazából ezért dolgoztunk egész évben, hogy ez az utolsó fordulóig így maradjon. Úgyhogy egy győzelem kell a pénteken a feljutáshoz.
1: A Puskás Akadémiában szereplő Lárosz Duarte, valamint a Videoton korábbi játékosa Stopira is ott van a Zöldfoki Köztársaság labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretében. A VB újonc Zöldfoki Köztársaság az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő június 11-én rajtoló tornán a H csoportban szerepel Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával közösen. Déli szomszédaink keretében pedig ott van az áprilisban arccsonttörés szenvedett Luka Modric is. A horvátok először június 17-én lépnek majd pályára, az ellenfél Anglia lesz, a csoportban pedig Panama és Gána szerepel még. Az olasz Andrea Maldera személyében először neveztek ki külföldi szövetségi kapitányt az ukrán labdarúgó válogatott élére, amely a Nemzetek Ligája második vonalában ősszel azonos csoportban szerepel majd a magyarokkal. Maldera korábban 5 évig a jelenleg a szövetség elnökeként dolgozó Andriy Shevchenko másodedzője volt az ukrán nemzeti 11-nél.
4: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: Visszavonul a válogatottságtól Vojvoda Dávid, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Alba-Fehérvár csapat kapitánya. A 35 éves bedobó 17 éven át játszott a nemzeti csapatban, melyben 160 alkalommal lépett pályára és 2 Európa-bajnokságon szerepelt. 3 szezon után távozik a Honvéd férfi kosárlabda csapatától Zlatko Jovanovic vezetőedző. A bosnyák tréner 2023 nyara óta látta el feladatát, első idényében rögtön rájátszásba vezette a Honvédot, amelyel végül az 5. helyen zárt. Egy idénnyel később 10., a legutóbbiban pedig ismét 5. lett a csapat, amely ott volt a Magyar Kupa 4-es döntőjében is. A 42 éves szakember

0: mert összesen 104 bajnoki mérkőzésen irányította a Honvédot. Ifjabb Nagy Péter szövetségi kapitány 15 főse szűkítette a szerdán kezdődő Fonyódi Mevza tornára, valamint a júniusi Európa Ligára készülő magyar férfi röplabda válogatott keretét. A névsorban 3 légiós kapott helyet, a többiek a bajnoki ezüstérmes Mávelőre, a bronzérmes Kazinc Barcika és a negyedik helyezett Pénzű György játékosai. Most pedig vízilabda. A hétvégén a Ferencváros bejutott a női bajnokok ligája 4-es döntőjébe, miután az első kiütéses győzelme után a visszavágót is megnyerte az UV-ese otthonában. Leimeter Dóra, a Fradi balkezes szélsője, a Nemzeti Sportrádió vendége volt, Tóth Bélával beszélgetett.
1: Sokkal jobb csapat az UVS-nél, azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk azon a mérkőzésen szinte minden húzásunk bejött, és nagyon tényleg összeszedetten és koncentráltan tudtunk játszani. És tudtuk azt, hogy lesz ugye egy hónapos szünet a két meccs között, és főleg így utólag visszagondolva is azért nagyon jó, hogy ez egy 7 gólos különbség lett, mert azért nagyon nem jól kezdtük mi ezt a második mérkőzést, és nyilván tudatalattiban szerintem azért mindenkiben benne volt, hogy a 7 gól azért az nagyon sok, és nyilván más lelkülettel száll bele mindenki egy ilyen mérkőzésbe, és az UVS-e pedig úgy kezdte el, ahogy neki el kellett kezdenie, hogy tényleg így nekünk esett, és mindent egy lapra feltett, és nem is voltunk még mi azon a hőfokon a meccs elején, és pont amiatt is jó, hogy volt ez a 7 gól, hogy azért 6-3-nál 5-2-nél nem kellett azon izgulni, gondolkozni, hogy azért itt elfogyott az előny, hanem hogy még mindig tudtunk gazdálkodni, és ezáltal volt nekünk időnk így a mérkőzésbe belejönni, úgyhogy nagyon kellett az, hogy mi azon az első meccsen ennyire jól tudtunk játszani.
2: Egymást követő 2 évben sikerült bejutni a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe. Van ilyenkor időtök megállni és mondjuk visszatekinteni, értékelni, hogy azért ez óriási siker?
1: Mi szeretünk azért erre időt szánni, igen, hogy tényleg azért nagyon gyorsan jönnek egymás után a meccsek, azért most is ugye csütörtökön már a bajnoki döntőben vagyunk érdekeltek, de tényleg ezek ilyen akkora sikerek, és igenis meg kell ezeket ünnepelni, mert azért az ember életében nem feltétlenül sokszor van ilyen, hogy bejut egy Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, úgyhogy mi ennek igyekszünk teret adni, hogy tényleg ezeket át tudjuk élni, hiszen ezért dolgozunk minden nap, hogy ezeket elérjük, és hogy erre úgy tekintünk, hogy jó, ez is megvan, akkor tényleg nem szabad ezt saját magunkban úgymond ledegradálni, hogy jó, ezt is elértük, és ez a kötelező, mert ez egyáltalán nem egy kötelező valami, hogy mi bejutunk a Final Four-ba, úgyhogy mi nagyon igyekszünk tényleg ennek teret adni, hogy át tudjuk ezt élni, és tényleg úgy tudjuk ezt értékelni.
2: Milyen célkitűzése vágtatok neki egyébként ennek a Bajnokok Ligája idejének? Gondolom azért a 4-es döntő ott lebegett a szemetek előtt, mint egy elérhető cél, de vannak ennél mondjuk vérmesebb remények.
1: Azért úgy indultunk neki, főleg a tavalyi szezon után, ott azt gondolom, hogy azért egyáltalán nem volt elvárható tőlünk, hogy bekerülünk a 4-es döntőbe, ott az nem is az, hogy csoda volt, de azért az egy nagyobb bravúr volt, azért idén úgy lett összerakva a csapat, hogy amellett, hogy már egy nagyon jó magja volt a csapatnak, azért nyilván olyan játékosokat igazoltunk, akik segítenek nekünk ahhoz, hogy érmet tudjunk nyerni a Final Four-ba, úgyhogy igazából így kimondatlanul ez a cél, hogy idén az érmet azt sikerüljön elhoznunk valamelyik szint.
2: Ugye az már ismert, hogy majd az elődöntőben a spanyol címvédő, a Sant Andreu következik számotokra, egyébként pedig egy másik spanyol, a Mataró, és a görög Olimpiákosz van ott még a 4-es döntőben. A Sant Andreu az milyen ellenfél? Mit vársz ellenük? Azért egy címvédő együttesről van szó, a spanyol válogatott gerince ott játszik. Örültetek ennek a sorsolásnak, hogy így alakult?
1: Szerintem egyébként itt a 4-es döntőben már nem tud olyan ellenfelet kapni az ember, akinek kimondottan
2: sejtettem.
1: Örülne. Ugye mi tavaly is a Sant Andreuval játszottuk az elődöntőt, ugye ott nem sikerült nyernünk, de azért ott még kis friss csikók voltunk. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy idén mennyivel vagyunk előrébb. Szeptemberben voltunk így egy spanyolországi edzőtáborban, ott egy ilyen körtúrát mentünk mindenkinél, akkor végül X lett az a hivatalos, félhivatalos edzőmérkőzésünk. Nyilván azért az nagyon régen volt, egy jó pár hónappal ezelőtt, de legalább így ismerjük őket, tehát hogy el tudjuk azt mondani, hogy találkoztunk velük idén. Hát biztos, hogy nehéz mérkőzés lesz, de azt gondolom, hogy fel fogjuk tudni őket mérni, és meg fogjuk tudni találni a gyenge pontjaikat, és nagyon sokat fog számítani, hogy tavaly már voltunk egy Final Four-ban, és nem első áldozóként megyünk oda, hanem most már igenis tudjuk, hogy nekünk itt van a helyünk, és hogy ezt megérdemelten vagyunk itt, és tényleg nekünk nagy céljaink vannak.
2: Mivel több a mostani Ferencváros, mint az egy évvel ezelőtti?
1: Mindenképpen a tapasztalat az most már mellettünk szól, azért a tavalyi évi csapatból szerintem egy játékosunk volt, talán a görög légiósunk, aki játszott már 4-es döntőt, rajta kívül szerintem senki más, vagy legalábbis a csapatnak a nagy része biztos, hogy nem. És én azt éreztem tavaly, hogy így oda mentünk, hogy így aranyosak voltunk, és hogy itt tényleg annak örültünk, hogy bejutottunk a 4 közé, és hogy így nem álmodtunk mi nagyobbakat ennél, és ez mindenképpen most szerintem mellett mérkőzésünk szól, hogy ezt már tudjuk, hogy milyen egy lebonyolítás, annak ellenére, hogy most azért egy kicsit más lesz, hogy a fiúkkal együtt van, de tudjuk azt, hogy itt milyen ennek a felépítése, milyen a körítés, úgyhogy az biztos, hogy ez sokat fog számítani, hogy ez már mellettünk szól. Illetve amit én nagyon remélek, hogy nem fogjuk, annak ellenére, hogy szeretnénk érmet nyerni, nem fogjuk teherként ezt megélni, mert mi akkor tudunk jól játszani, hogyha nem rakunk magunkra felesleges terheket, hanem igenis tudjuk, hogy miért mentünk, tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, és ahhoz ragaszkodunk, és teljesen mindegy, hogy alakul egy adott mérkőzésen belül, mert azért nyilván ismerjük a női vízilabdát, ez elég hullámzó tud lenni, hanem hogy nekünk igenis ragaszkodnunk kell a saját dolgainkhoz, amit mi kitaláltunk.
0: A svájci jégkorong elit VB tegnapi Ausztria elleni mérkőzésén sérülés szenvedett Bartalis István, a magyar csapat csatára, ezzel számára véget ért a világbajnokság. A helyére az utolsó keretszűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A miaink a mai szünnap után holnap este 20 óra 20 perccel a bentmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen a szintén nullpontos Nagy-Britannia ellen lépnek jégre. Virányi Zsolt Stipsic Bencével beszélgetett, a hátvéd már előre tekint, de azért az osztrákok elleni vereség is szóba került.
3: Itt kell annak kell figyelni, hogy ne kerüljünk ennyit emberhátrányba. Nem mondom, hogy radikálisan meg kell változtatni dolgokat, csak nem szabad emberhátrányba kerülni, és nem szabad egyszerű helyzeteket adni az ellenfélnek.
4: Egy-egy után ott a harmadik harmadik figyelmeztető jel az is, hogy kétszer is bal oldalról lőhettek, és abból mind a kettő gól lett, és hát takarnak természetesen a kapu előtt. Hogyan lehet ezt egy kicsit jobban megoldani?
3: Az ember hátrányos lövést van, föl kell adni, egyre többen vannak. Az egy olyan szituáció, ahol azt a lövést föladjuk a rövid fele, most pont azt a fél centi, ami ott volt a brunya válla fölött, azt megtalálták. A második nem volt emberülés, az egy odmáras volt, és ráadásul a mi védőnkről pattant be, szóval ott is ez...
4: Mondom, nem szabad, a védőnk korcsoljájáról.
3: Igen, nem szabad ilyen helyzeteket adni, hogy emberfölényes szituációval el tudjanak szaladni ellenünk.
4: 3-2-nél ott mi múlik, csak hogy még gyorsabban, vagy már ott tényleg hiányzik az a lendület a végén, hogy be tudjuk lőni az üres kapu szituációban a 3-2-nél, hogy mondjuk hosszabbításra mentsünk egy meccset?
3: Hát szerintem ott volt körülbelül 8 gól helyzetünk abba a szekvenciával. Ha az egyik 2-3 centivel arrébb megy, akkor ott van. Nem az volt, hogy nem dolgoztunk ki egy helyzetet se ott üres kapunál, egyszer nem mentek be, ugyanúgy erőlködni kell tovább, és az utolsó egy centi, ha egy picit jobban talál, de egy picit jobban pattanjon, de ez nem olyan, hogy akkor most mindent meg kell változtatni, mert megvoltak ott a helyzeteink. Többet kell kreálnunk alapból 5-5-be.
4: És egyébként eddig ezen a VB-n, aki az első gólt ütötte, az nyerte meg a mérkőzést. Nem csak emiatt a statisztika miatt, de ugye nekünk kellene vezetni a britek ellen is. De nyilván ilyen görcsben nem kell játszani, hát erre készültetek az egész szezon után a VB-re, hogy jön majd a brit meccs, ami nyilván sorsdöntő.
3: Így van, hát a hokiba az a fő. Tehát az százalékosan az nyert több meccset, aki az első gólt szerzi. Nekünk valahogy meg kell szerezni majd a vezetést. De én azt gondolom, hogy talán az utóbbi két meccsen, amiből erőt meríthetünk, hogy mind a kettő hátrányban voltunk, és nem törte meg igazán a lendületünket. Tehát vissza tudtunk jönni mindig, és kaparni, küzdeni, visszamászni. Most már nem volt elég ott a végén, de én azt gondolom, hogy az, hogy a bekapott gól után nem estünk össze, az fontos, az kell tovább menni, de igen, hát szerencsésebb lenne a vezetni. Természetesen azt akarunk minden meccsen.
4: Mennyi pihenő kell? Ugye egy nap most jön, és sőt, hát majdnem kettő, mert kedden késő este játszottak 20 óra, 20 óra britek ellen.
3: Igen, hát most van egy szünnapunk, ott van lehetőség kielemezni az elmúlt két mérkőzés, megnézni, mi működött, mi nem, lesz lehetőségünk talán edzeni is egyet, szóval egy picit dolgozni dolgokon, és felkészülni a britekre. És fizikálisan is egy picit segít, azért back-to-back-ek azok nehezek, fárasztóak, itt elég magas tempó ezeken a meccseken, szóval jót fog tenni, remélhetőleg rengeteg energiát tudunk összegyűjteni abban abba.
0: Most pedig halljuk, hogy hogyan látta az eddigieket, illetve miben látja a fejlődés lehetőségét a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Spiller István.
5: Okosabban kellett volna játszanunk több szakaszban is, mert van egy olyan koncepció itt a magyar válogatottnál, hogy amiért mi saját magunk felelünk, és mi tudjuk úgymond kontrollálni, legalább abba tegyünk bele dolgokat, és azt a feladatot végezzük el jól. Az ellenfél ránk erőltett dolgokat, azzal nem tudsz mit csinálni, szerencsefaktort is lehet kizárni ebbe a sportágba, de pont abban a szegmensben, amiben mi tudtunk volna irányítani, vagy a döntésekért saját magunk voltunk felelősek, ott különösen kritikus szakaszban voltak rossz döntéseink.
4: Például például rögtön ugye az első gólnál, amit emberelőnyben lőttek szintén az osztrákok, ott is kilőhettük volna a korongát, tehát sikerült a kék vonalon lévő osztráknak odaadni.
5: Igen, például ilyenek, ott nem kergették bele ugye a magyarokat egy pánik kilövésbe, hogy akár a nézőtérre emeljük, mert volt ilyen is az osztrák részről.
4: Azért büntetésre.
5: Pontosan, ugye mi így kerültünk dupla forba a hajrába, de ne rohanjunk ennyire előre. Ez is egy olyan támadóharmadban elkövetett szabálytalanság volt, de ezzel együtt olyan gyorsan történt minden, hogy Horváth Milánt nem lehet ezért hibáztatni, hogy törött bottal még egy plusz mozdulatot tett. Nem is szök évente, évtizedenként egyszer, ha egy ilyen előfordul. Ilyenkor a csapat többi részének kell kisegíteni. Bevágták. Az az igazság, hogy ez is egy olyan, hogy nem titok, elég sokszor beszélgettünk veled az első gól fontosságáról mostanában, és ezen a világbajnokságon valamennyi meccs úgy alakult, hogy amelyik csapat az első gólt megszerezte, az meg is nyerte a meccset. 16-ból 16, ez félelmetes mutató, hogy senki nem tud fordítani. Döntetlenre például mi is visszahoztunk egy meccset, de aztán pont nélkül maradtunk. Ez is annak például, hogy kritikus szakaszban pici-pici hibák, egyesével még nem érnek gólt egyik sem, de ha ez összeadódik, akkor pont, hogy korong már ott táncol a kaputban, hiszen kaputtól távol egy kiállítás, mondom, nem hibáztatva a magyar játékost, mert olyan gyorsan nem is lehetett volna elengedni a botot. Ez volt az első kis megingás, utána, hogy nem tudott kilőni, nem úgy pattan, meg még azonnal be is veri.
4: Kiegyenlítettünk, sőt, ott az első harmad végén emberelőnybe kerültünk, Terbosnak volt egy jó lövése, de a második harmad elején meg az előnye majdnem 2 perc, az nem sokat ért, nem tudtunk felállni.
5: Utána nem tört meg minket ez a bekapott gól, és nagyon viszonylag jól is tudtunk rá reagálni. Mi is elkezdtünk olyan tempót diktálni, hogy az emberelőnyt ért, ugye, és mindjárt a VB első emberelőnye, mert a első meccsünkön a finneknél nem volt emberelőnyünk, mert a finnek úgy játszottak, hogy mi kerestük a korongot, és általában nem az szokott kiállítás sorsára jutni, aki nagyon-nagyon támad, előfordul, de nem. Tehát mindjárt a második meccsen, amikor megkaptuk az első forrunkot, azt egy nagyon szép lekészítésen a VB ugyan Csollák nagyon jó ütemben, szépen, jó szögben tálalt a Sofi elé. Egy olyan típusú játékosról van szó, még így 38 szívesen is, aki azonnal zsigerből, ha lát egy feléje közelítő korongot, és el tudja lőni, ő gondolkodás nélkül shoot first, és nem passz lehetőséget keres, vagy lekezel, és utána kezd el gondolkodni. Jó szögbe jött, abba anyait be lehetett adni. Ki is írták ott a nagy kivetítőn, hogy 152,7. Tehát valóban egy VB újonc egy végtelenül rutinos játékos elé tud tálalni, tehát ez is egy milyen kombinációja a fiatalságnak meg a rutinnak. Visszajöttünk a meccsbe 1-1, és utána onnantól kezdve meg teljesen kiegyenlített mérkőzés folyt, hogy a második harmadban emberelőny emberhátrányt lehetett gyakorolni mindkét csapatnak, és így mentünk bele a harmadik harmadba, és akkor viszont több olyan szituációnk volt, hogy mi is megszerezhettük volna a vezetést, és akkor az jön, ami az örök törvény, hogy ilyen szoros meccseknél az apró pici momentumok tudnak dönteni, és olyankor nem szabad hibázni, hanem tenisz hasonlattal élnék, akkor igazából mindig add vissza a labdát, hogy majd az ellenfél vagy egy autót üt, vagy egy hálót. És ezt nem tudtuk a vasárnapi meccsen véghez vinni, ezért van bennem azért hiányérzet, hiszen amennyi munkát belefetszel mindenki, nem csak játékos, a szakmai stáb is, talán úgy fogalmaztam, hogy okosabbak is lehetünk volna, és ezt változatlanul tartom is.
4: Kevesebb, mint 1 perc alatt kaptunk, ha jól emlékszem, 2 gólt. Ott a harmadik harmadban, és mind a kettőt ugyanonnan, baloldalról lőttek.
5: Ott kellett döntéseket hozni, letámadásoknál például, és egy apró rossz döntés, azzal eldöntöd az első dominót, és utána kapsz belőle egy gólt, például, mert hogy ez történt, 44 másodperc az, amire utaltál, hogy 2 gyors gól. Az az 1 perc, az tulajdonképpen, ha nagyon sarkosan kellene fogalmazni, el is döntötte a 3 pont sorsát. Nagyon jól reagáltunk rá, mert utána hokiba előfordulhat, sőt, ennél sokkal rövidebb idő alatt is tudsz kapni többet. Nem éreztem akkor pánikot, sőt, a játék is azt mutatta, hogy még azért volt hátra, a hokiban természetesen sok időnek számít, és onnan még egyszer föl tudtunk állni. Először egy emberelőnyt harcoltunk ki, és utána egy kivágott korong 6 másodperc, majd dupla fortért, amit aztán nagyon szépen kóra váltottunk, és utána, mivel ez a dupla forba esett, ezért még maradt egy szimpla előnyünk is. Ott is adódott lehetőség, és volt még helyzetünk. Aztán egyszer pedig a Bálizsnak kellett nagyot védenie, hogy maradjon ez a közte egy, és a végén maradjon esély akár kapus lehozatalra, akár egyenlítésre is. Az is megvolt. Aztán félpályáról ráemelték két másodperc a vége előtt az nem osztott, nem szorzott. Ausztria így 1947 óta a legjobb VB rajtját követi el.
4: Azt azért tegyük hozzá, hogy számukra a két legkönnyebb ellenfél volt a brit és a magyar, a két csapat, amelyik ugye kedden este 20 óra 20 perckor mérkőzik. Mit vársz ettől a mérkőzéstől, a miénktől, úgy, hogy a legfrissebb hírek alapján tudjuk, hogy Nagy Krisztián pótolja majd a megsérült Bartalis Istvánt?
5: Csak egy rövid megjegyzés Bartosra kapcsolatban, ugye az első meccset kihagyta. Szerdán volt Kanadával egy felkészülési meccsünk, ott sérült meg. Finnek ellen még pihentették, meg még volt ugye pihenőnap is. Utána az osztrákok ellen már beneveztük, az első harmadban még játszott néhány cserét, 4 perc, 4 másodperc, ott rajta van a statisztikai lapon, de a következő két játékrészben már nem játszott. De az az igazság, hogy nélküle is ezt meg kell oldani. A hokiban a sérülés az állandó faktor, és akkor most elmondhatjuk a briteknél. Nekik nagyon hasonló a sorsolásuk. Az osztrákok ellen nagyon rosszul szálltak bele, 10. percben már 0-3 volt az ő szempontjukból, de visszajöttek 3-2-re, és utána nagyon sokáig jól álltak az amerikaiakkal szemben is, 2/3-ig. Tehát az az igazság, hogy hasonló játékerőt képvisel ez a két csapat. Ezzel együtt szerintem, ha mindenki okosan, fegyelmezetten, lényegre törően, tehát az, hogy nem kalandozik el a gondolat még egy pillanatra sem, hogy most merre menjek, hova menjek, akkor egy ilyen típusú játékkal ezt a brit válogatottat le kell tudnunk győzni. Kellemetlen stílusúak, nekik is ez egy do or die, vagy megcsinálod, vagy meghalsz típusú meccs, vagy győzöl, vagy szinte biztos, hogy kiesést ér a vereség, mert olyan hátra levő sorsolása van mindkét brigádnak, hogy bravúr lenne a pontszerzés, plusz a németek elleni meccs még nem is számít, hiszen ebben a csoportban van még egy 0 pontos a német, de a német nem esett ki, mert jövőre rendező. Tehát a 27-es VB házigazdája Németország rendezőként ott van, a 28-as VB meg Párizs-Lyon, a franciák rendezőként ott vannak, független attól, hogy az előző évben, tehát 27-ben ők a Divíz 1A-ban fognak szerepelni, de csak egy feljutó lesz.
4: És akkor még az orosz-fehér-orosz kettősről semmit nem tudunk.
5: Igen, akik a világranglistán befolyásztásomat előttünk vannak, meg a britek előtt is természetesen. Ez még azért bizonytalansági tényező.
4: Magyarán, aki bemarad, az most azért nagyot nyerhet.
5: Foglalkozzon mindenki a saját dolgával, és szerintem Majoros Gergely szövetségi kapitány is erre utalt, hogy ne foglalkozunk senkivel. Csináljuk meg a saját feladatodat, mindenki, cserélő cserére, pályaterületről területre, mindenki feleljen a saját zónájáért, akkor is, amikor nálunk van a korong, akkor is, amikor nincs, hiszen válhatóan egy olyan kiki meccs lesz, hogy nálunk is sokat lesz a korong, ez nem egy finn meccs lesz, ahol az ellenfél azért el tudja dugni percekre a pakkot, és a britek ellen azért az az igazság, hogy tényleg nincs akkor az alcsoportban jelen pillanatban helye a brigádnak, ha nem tudja megoldani a brit elleni mérkőzést.
0: Ne feledjék tehát, holnap este 8:30 előtt néhány perccel a magyarok a nagyrivális Nagy-Britannia ellen lépnek majd égre, a britek egyébként ugyancsak 0 pontosak, az a mérkőzés döntően befolyásolhatja majd a bentmaradás sorsát. A mérkőzést természetesen az M4 Sporton és a Nemzeti Sportrádióban is élőben közvetítjük. A világ és Európa bajnok Érdi Mária a hétfői nyitónap után a 9. helyről várja a folytatást a Kastellában zajló Ilka 6-os vitorlázó Európa bajnokságon. A férfiak ugyanígy zajló Ilka 7-es hajóosztályának versenyeiben az 5-karikás és világbajnoki 4. Vadnai Jonatán jelenleg a 22. a kontinens rangsorban. Bondár Anna megőrizte 2 héttel ezelőtti 58. helyét, míg Udvardi Panna 3 helyet előrelépve a 68. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. Gálfi Dalma 2 pozíciót javítva a 117. A férfiaknál továbbra is Marozsán Fábián jegyzik a legmagasabban a magyarok közül, 3 helyet visszacsúszva 52., Fucsovics Márton pedig 2-t rontva az 59. A listát a nőknél a fehér orosz Arina Szabalenka, a férfiaknál az olasz Jannik Sinner vezeti. Udvardi Panna és Bondár Anna is bejutott a 8. döntőbe a rabati salakpályás női tenisztornán. A 7. helyen kiemelt Udvardi a belga Van den Winkel ellen nyert 6-4-6-2-re, míg az 5. rangsorolt Bondár ellenfele, a szlovén Herzog 2 játék után feladta a mérkőzést. A strasbourgi tornán Stollár Fanni az amerikai Asia Muhammad oldalán pedig 4. döntőbe jutott, miután döntő rövidítésben vertek egy japán-tajvani párost. Novemberben Budapesten rendezik meg az Európai Ökölvívó Szövetség éves kongresszusát. A Magyar Szövetség mai tájékoztatása szerint november 7-én több mint 40 európai ország vezetői és döntéshozói érkeznek majd a magyar fővárosba. Kedves hallgatóink, ennyi fért ma estére a sportvilágba. Én ezzel megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást, jó pihenést kívánok. Önök Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra.
6: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Kézilabdával folytatjuk mégpedig az Esztergom női csapatának teljesítményével, hiszen hétvégén Dijonban az Európa Liga 4-es döntőjében szerepelt Ele Gábor együttese, ahol végül a negyedik helyen zárt. Mindkét találkozójukat élőben közvetítettük itt a Nemzeti Sportrádióban kollégánk Németh Kornél jóvoltából. Szia Kornél, köszi, hogy itt vagy velünk.
2: Bonjour, köszöntöm a hallgatókat.
1: Na hát jól gondolom-e, hogy nagyon bizakodva és nagyon motiváltan érkeztél te is ugyanúgy, ahogy az Esztergom csapat a Dijonba. Ele Gábor előzetesen úgy fogalmazott, hogy nem szeretnének szimpatikus vesztesek lenni. Ez így történt, de azt gondolom, hogy csak a büszkeség és az elismerés szavaival illethetjük Ele Gábor együttesét. Milyen volt az ő teljesítményük a helyszínen?
2: Teljesen jól összefoglaltad, ez egész egy ilyen tudathasadásos állapot, hiszen normál esetben talán túlzás nélkül mondhatom, hogy nem is Dijonban kellett volna Ele Gáborral beszélgessek, vagy éppen bármelyik játékossal, hiszen az Esztergom, mint első bárózó csapat, az, hogy eljutott egyáltalán a négyes döntőbe, a Final Four-ba, az már önmagában egy óriási, tényleg hatalmas dolog. Persze, hogy mindenki nagyon elszánt volt, persze, hogy mindenki nagyon szerette volna, de azért az első bálozók minden, hogy is mondjam, nyűgét nyavajáját megtapasztalta ez a csapat saját magán, meg a saját bőrén, kezdve azon, hogy 24 óra leforgása alatt két mérkőzést kell játszani, kezdve azon, hogy ezeket a fiatal játékosokat azért nem nagyon ismerik még nemzetközi szinten, hát a játékvezetés, vagy a játékvezetői felfogás is azért helyenként, hogy is mondjam, nem volt számunkra kedvező, tehát hogy kevésbé védték ezeket a fiatal játékosokat egy-egy szituációban, ez mind összeadódott, és ugye az Esztergom játszotta az első nap a második elődöntőt a házigazda Dijon ellen, aztán utána másnap ugye a bronzmérkőzésen a korábbi meccset, tehát ott a Viborg, amely egy gyors játékot játszó északi csapat, dán csapat, benne norvég játékossal, feröeri játékossal, tehát mindenféle ilyen északi náció képviselheti magát, ráadásul még többet is pihenhettek, tehát azért mondom, hogy minden olyan dolog, amin át kell menni, ami egy tanulási folyamat, amit nem lehet edzésen modellezni, vagy amit nem lehet begyakorolni, szóval ez mind szembe jött az Esztergommal, és akkor a konklúzió pedig az, amit Ele Gábor mondott, vagyis egy ilyen köztes konklúzió, hogy egyszer biztos, hogy nagyon fognak majd örülni annak a csapattagok, a játékosok, ő maga is, hogy ott voltak, hogy megélték ezt az egészet, de nyilván ez tegnap késő délután, kora este, ott a bronzmérkőzés után senki nem tudott igazán boldogani. Nyilván felemelő érzés volt, amikor az esztergomi szurkolók, akik végig tapsolták, végig énekelték a teljes hétvégét, több mint 100-an elutaztak és képviseltették magukat, ami egy óriási dolog. És mondom, a Viborggal jöttek körülbelül 20-an Dániából, a Thüringerrel, a címvédő német csapattal azért a Esztergomihoz hasonló mennyiségű szurkoló érkezett, tehát ott azért ők 100 fölötti létszámmal voltak. Tehát persze ez egy felemelő pillanat volt, ott már lehetett azért mosolyt látni egy-két játékos arcán, de mindent egybevetve talán ez a kifejezés adja vissza a legjobban, ez a vagy tudathasadásos állapot, vagy ez az ilyen óriási kettősség, hogy nem jó negyediknek lenni, meg két mérkőzést elveszíteni, hogy nem jó. De hát önmagában az, hogy ott volt a csapat, az meg egyszerűen a csodával határos.
1: Így van. Mielőtt a két meccsről is beszélünk, vagy a négy meccsről, egy kicsit a helyszínt mutass be nekünk, kérlek. Ugye a tavalyi négyes döntőt Grazban rendezték bántóan üres lelátók előtt, és sokan azt mondták, hogy hát ez a női kézilabda értékét meghatározza. Na most Dijon erre rácáfolt, hiszen a televízión keresztül is lehetett látni, illetve a te közvetítésedben hallani, hogy itt telt ház jó hangulat volt, tehát a helyszínválasztás az mondhatjuk, hogy tökéletes volt, ugye?
2: Értem, hogy mire mondod, hogy tökéletes, és olyan értelemben, ahogy te akarod érteni, olyan értelemben egyértelmű, illetve a Grazzal összehasonlításképpen persze, tehát ilyen értelemben tökéletes. Azért gyakorló speakerként, különböző sportcsarnokok, különböző mérkőzések hangjaként, vagy hangulatfelelőseként azért én kikérem magamnak, viszont rendezett magának egy négyes döntőt, a helyi speaker franciául hergelte a saját közönségét, azért itt ez egy négyes döntő, tehát aki volt már kint Bajnokok Ligája négyes döntőt, ami több mint 10 éve rendez Budapest, nyugodtan lehet nevesíteni Petur Andrist, aki ott a helyi speaker szokott lenni, tehát pártatlanul, egyforma elfogultsággal, vagy elfogulatlansággal, egyforma lelkesedéssel. És ahogy azt egy ilyen rendezvényen kell áll mindegyik csapathoz, holott az is napnál világosabb, hogy a Győr, amikor bejut, vagy amikor 2023-ban ott volt a Fradi is, a csarnok 90%-a magyar sikerért szorít. De nem Hergedi, meg nem ő a győri szurkolóknak a vezérszónaka, vagy ő az, aki diktálja a tempót. Na, itt most ez történt. Uh-huh. Hát ugye ez nekem nagyon-nagyon unszimpatikus volt, borzasztó unszimpatikus volt, mert hogy természetesen a sportcsarnok azért lehetett tele, mert hogy ugye nagyon sok francia nézőnk kijött, és nagyon várták azt, hogy az előző szezon bronzérme után itt most valamivel szebb érmet kapnak, vagy akasztanak, majd a nyakukba szereznek meg maguknak. És ezért mindent meg is tettek egyébként, szóval ugye az Esztergomban játszották az elődöntőt, nyilván ez egy sorsolás után alakult ki. A házigazdával játszani semmilyen tornán nem könnyű, ez most sem volt az. Pláne úgy nem, hogy francia földön két román játékvezetővel küzdeni egy magyar csapatnak, meg szintén nem volt az, nem a játékvezetésen múlt, és nem a játékvezetés miatt alakult úgy az elődöntő, ahogyan alakult. Azért tényszerűen, és nem én mondom, mint műkedvelő, hanem Marosán György állandó szakértőnk mondta azt, hogy a végén az utolsó 6-7 percben két kiállítást kapott az esztergomi csapat, vagy két kiállítást adtak ajándékba a Dijonnak, ebből főleg az egyik az teljesen nonsens volt. Tehát, hogy ezek azok a pontok, amikor ugye a rendezés, a pozitív csillagzat a franciák irányába mutatott, és mi meg saját bőrünkön tapasztaltuk. Ami a helyszínt illeti, hogy kérdezted, hogy mutassam be. Kívülről, péntek este érkeztem meg Dijonba. Kívülről, amikor megnéztem ezt a sportcsarnokot, kicsit az volt az érzésem, mintha Tatabányára csöppentem volna, és a régi földimre csarnokot látnám. Toldozgatták, foldozgatták, szépítgették ott péntek késő délután, kora este. Semmi, de az ég egy adta világon semmi nyoma nem volt annak, hogy ott másnap Európa Liga 4-es döntőt játszanak. Aztán másnapról kipupálták úgy, ahogy az egész történetet. Ez egy 5000 fős csarnok, régi építésű, emlékeim szerint a 70-es évek végén, 80-as évek elején készült. Olyan is volt az egész, tehát hogy a jóhoz könnyű hozzászokni, meg mi el vagyunk kapacva a vadonatúj sportcsarnokainkkal Magyarországon, és azért ez nem egy ilyen jellegű létesítmény volt, de hogy egyébként meg lehetett oldani, és a végül is teltházzal ment mind a két nap, tehát ez azt jelenti, hogy 5000 fő volt kint szombaton is, és vasárnap is.
1: Na hát innen mi Magyarországról csak ezt láttuk, hogy jó volt a hangulat, de ezért jó, hogy beszélünk veled, mert akkor te megvilágítod itt a hátteret. És akkor folytassuk ezzel az elődöntővel. Ugye azt lehetett látni, hogy a Dijon rendkívül gyors kézilabdát játszott, amivel az első percekben, vagy az első periódusban nem nagyon tudott mit kezdeni az Esztergom, de szépen tartotta a lépést. És a második fél időben plusz 4 és plusz 3 gól is volt az Esztergom előnye. Ott mi történt? Miért nem tudták megtartani a mieink azt az előnyt? És hogy alakult végül úgy, hogy három gólos dijoni siker született az elődöntőben?
2: Nehéz ezt így visszaidézni, vagy felidézni, hogy mi lehetett volna, vagy mi lehetett volna a megfejtés, főleg a döntő ismeretében, ahol Dijon olyan feltámadást produkált, ami erre én nem emlékszem, pedig azért nem két darab kézben mérkőzést láttam már életemben. De maradva az elődöntőnél először, nagyon jól kezdett működni a második fél elején Horváth Fanni bátor és szemtelen irányító játéka, bevitt mindent, be is lőtt mindent. Az a nagyon kevés védés, ami jött az egész hétvégén, mert sajnos azt is ki kell mondanunk, hogy a hétvége egyik problémaforrása, vagy fő problémaforrása az bizony a kapus teljesítmény volt, illetve a kapus teljesítmény hiánya. Az esztergomi csapatnál sem Bukowski, sem Herceg nem nagyon tudott érdemben hozzátenni csapat a teljesítményéhez. Tehát ez azért alapvetően meghatározó dolgokat negatív irányba, illetve ott az elődöntő második fél idejének elején pedig pozitív irányba billentette a dolgokat. Azért, ha már beszéltünk a hangulatról, illetve a közönségről, az speakertől, vagy hangulatfelelőstől, vagy helyi műsorközlőtől független, hogy azért egy 5000 fős csarnokban a 4800-an vagy 4700-an franciául beszélnek, és franciául kezdenek el szurkolni, akkor az azért a hazai csapatra jó hatással van. Itt persze, ahogy elkezdtek felzárkózni, azt nem lehet tőlük elvenni, hogy volt egy olyan vibrálás a levegőben, meg egy olyan, olyan hangrobbanás, ami egyértelműen abban az irányban mutatott, hogy persze, hogy az energiákat szabadít fel belőlük. Hol a jóvával sajnos, aki az egész torna, vagy az egész Final Four legértékesebb játékosa lett, őt választották az MVP-nek, nem tudtunk mit kezdeni, és a második félidőben, ami igazán megpecsételte az Esztergom sorsát, az az, hogy a Dijon az utolsó 14 támadásából 14 gólt szerzett. Tehát 14 támadás, 14 gól. Uh-huh. Azt hiszem, hogy ez önmagáért beszél sajnos negatív irányban, vagy előjele.
1: És akkor említetted, hogy a két meccs, tehát az elődöntő és a bronzmérkőzés között nem telt el 24 óra. Ele Gáborral beszélve, mi történt ez alatt az idő alatt? Mennyire kellett a lányokat felrázni, nyilván csalódottak voltak, mennyire kellett motiválni őket a bronzmérkőzésre? A fizioterapeuták mennyi munkát tettek bele abba, hogy a lányok megfelelő állapotban legyenek a másnapi meccsen? Szóval ez a pár óra hogy telt?
2: Amit hallottam, az az, hogy természetesen, hogy nyilván amennyire tudtak, dolgoztak a regeneráción, hiszen azért ez nagyon fontos volt. Hát gondoljunk bele, 18 órás volt a szombati elődöntő, 8 óra körül ért véget a mérkőzés, este 8 körül. Fél 9-kor még levezetős utás rendelt el a szakmai stáb a lányoknak, tehát még ott voltak benne a pályán, majd másnap délután 3-kor már kezdő sípszóra el kellett indítani a mérkőzést. Tehát nem, hogy 24 óra nem telt el, hanem jóformán most nem akarok nagy szavakat használni, de 7 vagy 12. Uh-huh. Mert ugye ne legyen kétségünk, afelől most nem álltam ott, vagy erre így nem kérdeztem rá konkrétan, de hát tehát ilyenkor az adrenalin dolgozik a játékosokban, azt mindig mindenki el szokta mondani. Nem az van, hogy visszaérnek a szállodába, 9-kor megvacsoráznak, és azonnal lefekszenek aludni, tehát eleve a fizioterapeuták munkája, és a többi, tehát éjfél előtt szerintem biztos, hogy nem került ágyba senki sem, és a keretek után rakjuk össze, hogy 15 órakor meg már játszani kellett.
1: Uh-huh. Hát úgy, nem hogy, egyszerű.
2: Amit lehetett, Gábor úgy fogalmazott el, Gábor, hogy megpróbálják összedrótozni a csapatot, hogy megpróbálják összedrótozni a lányokat, és akkor meglátják, hogy mire lehet ez elég. Hát ez láttuk, hogy mire lehet uh-huh. elég, tehát szépen tartotta magát nagyjából 20 percig. Az Esztergomnak úgy nézett ki a meccs eleje, hogy egy jó mérkőzés lesz, egy szoros mérkőzés lesz. A beállós azt már láttuk, hogy Háldal nem nagyon tud mit kezdeni a csapat, de hát az első félidő második felében, sőt az első félidő utolsó 10 percében jött egy olyan komoly leolvadás, vagy jött egy komoly viborroham, amit nem tudott megállítani az Esztergom, és tulajdonképpen utólag már látjuk, hogy ott dőlt el a bronzérem sorsa, mert a második fél időt ugye egy góllal, aztán emlékeim szerint egy góllal meg is nyerte az Esztergom, de ugye ez kevés volt az üdvösséghez.
1: Így van, tehát 6 gólos hátrányba került már Ele Gábor együttese a fél időre, és hát 12 góllal járult hozzá sikerhez, végül 35-30-ra nyert a Viborg. Mindenképpen szerintem azt lehet mondani, egyrészt fiatal a csapat, hiszen ahogy említetted, Horváth Fannit 20 éves mindössze, Faragó Lea szintén, Balai testvérpár 23 éves, tehát ez egy nagyon fiatal, és mondhatjuk, hogy rutintalan csapat volt, hiszen újoncként voltak nemzetközi tornán, de hogy szokták mondani, hogy vagy nyersz, vagy tanulsz, tehát ebből a négyes döntőből mindenképpen tovább lehet lépni, és szerintem kimondhatjuk, hogy az Esztergom letette a névjegyét a nemzetközi porondon is, nem?
2: Maximálisan egyetértek veled, ez most olyan tanulás volt, vagy olyan lecke volt, amit ahogy már fogalmaztam, amit nem tudsz megspórolni, amit nem tudsz mit csinálni vele, hanem csak és kizárólag úgy tudsz ebből építkezni, vagy ebből tanulni, hogyha ezeken a folyamatokon átvész, és ezeket a dolgokat megéled. Ha ezeket a lépcsőfokokat kihagyod, akkor nem leszel egyszerűen jobb vagy rutinosabb játékos. Mondok egy nagyon egyszerű példát, Varga Emília nagyon biztos kézzel értékesítette a legtöbb hetesét egészen a Final Fourig, a négyes döntőig. A négyes döntőben a Dijon ellen, amikor már megfordította a házigazda francia csapat, odaállt mínusz egynél, a mi szempontunkból mínusz egynél, kapufára lőtte a hetest. Mit mondasz erre? Tehát nem mondhatod neki azt, hogy nem jól lőtted. Hát most a kapufa az benne van, tehát a legnagyobb játékosok is lőttek már kapufát, meghagytak ki helyzeteket, tehát nem tudod ezt mondani. Tehát ez mondom, ez igen, fájdalmas, nagyon-nagyon fájdalmas, de de muszáj ezeket a tanulási fázisokat, lépéseket megtenni azért, hogy aztán utána még jobbak lehessenek. Igen, egyébként maga az Európa Liga közösségi felületein is így jelent meg, hogy azt hiszem talán így fogalmaztak, hogy they are the future, tehát hogy ők a jövő, és akkor pont egy ballai, faragó, horvát keresztjátékból született góllal tették ezt ki, hát egyértelmű, tehát 20 évesen nem lehet csodát várni. Az is csoda, mondom, hogy ott voltak egyáltalán a négyes döntőben.
1: Így van, és akkor beszéljünk egy kicsit a döntőről. Ugye a Thüringert nem vádolhatjuk azzal, hogy nincs nemzetközi rutinja lévén, hogy a címvédőként érkeztek. Vezettek is magabiztosan. 9-re vezettek. Végül a Dijon nyert 29-25-re. Na, az milyen meccs volt?
2: Nem, hát Silvi, tehát, hogy én mondom, veszem a bátorságot, és kérlek, erősíts meg, hogy nem tegnap óta ismerjük egymást, hogy azért tényleg láttam már jó pár mérkőzést, de ilyet én még, hogy egy csapat 9 gólos félidei vezetésről így leolvadjon, és néggyel elveszítsen egy döntőt, szóval hát ez szavakat nem talál, tehát úgy tessék elképzelni a kedves hallgatóknak, hogy a fél időben 15-6 állt az eredményjelzőn, negyed óra után, vagy 17 perc után 2 vagy 3 lőtt gólnál tartott a Dijon. Tehát a Thüringert vitték előre a magyar játékosai. Szabó 3 góllal kezdett rögtön az elején szérről, csodálatos gólokkal. A Faragó tesót, hiszen ugye le az Esztergomban, Luca a Thüringerben szintén eredményes volt. Kucora Csengének is volt egy gólja, bár neki azért ez nem élete 4-es döntője volt, azt is szóvá kell tenni. Tehát 15-6 állt az eredményjelzőn, és ott olyan, és nem mondom, hogy elfényelte mindenki, mert Szabó Jokával beszéltem a döntő után, azt mondta, hogy ha őt kérdezem meg a fél időből, biztos, hogy szólt volna előre, hogy ez még nem lefutott. Hát mondtam neki, mondom, a legnagyobb tisztelet mellett, hát mondom, ebben a Dijonban mindent kiéreztem, csak azt nem, hogy mondom, itt bármiféle feltámadás lesz, és akkor elkezdett olvadni a Thüringer előnye, egyre csak fogyott, és hát ott a közönség is egyre inkább rákapcsolt, illetve a már említett helyi hangos, hangulatfelelős hangos bemondó kolléga is ugye elkezdte üzni-hajtani a saját közönségét, és aztán, amikor jött az egyenlítés 21-21, milyen 10 perccel a vége előtt, hát ott olyan meccs hangulat volt, hogy az valami brutális, az valami elképesztő, és aztán utána nyertek 4 gólnak. Úgyhogy egyetlen nagyon pozitív, vagyis nem sok pozitívum van, de talán a legpozitívabb része ennek a hétvégének, hogy elmondhatjuk, hogy ez egyáltalán nem magyar betegség. Ugye ezt mennyiszer hallgattuk Sydney, Olimpia, Zágráb világbajnoki döntő, hogy erre csak magyarok meg a magyar nők képesek. Nos, erre nem csak a magyarok és csak a magyar nők képesek, hanem mások is képesek oltári leolvadásra is, mondom. Tehát az, hogy emlékezzünk, csak megint sajnos van emlékképünk például a Veszprém 9 gólról, a kiállt szellem.
1: Ezt akartam mondani, ne csak a nőket emlegesd.
2: De egyértelmű, azért mondom, hogy van sajnos mennyi olyan példánk, amit megéltünk saját bőrünkön, de mondom, ezt most így, hogy végignéztem, ez ilyen kis, hogy mondjam, pártpótlás, hogy nem is tudom, mi a legjobb kifejezés. Arra, illetve ez egy történelmi tett szerintem, vagy történelmi eredmény, tehát ilyen nem néztem utána, de ilyen azért nem nagyon szokott előfordulni, pláne nem ilyen széttel bíró meccsen, hogy mínusz 9-ről valaki plusz 4, tehát 23-10-re nyerte meg a Dijon a második félidőben. Gondoljunk bele, 6 gólt lőttek az első félidőben, vagy 6-ot szereztek, és azt meg 4 szerezték a második félidőben.
1: Igen. Még a kézilabda szakértők is szerintem elemzik pár napig, hogy ott mi történhetett. De az Esztergom elmondhatja, hogy a végső győztestől kaptak ki végül is az elődöntőben. Németh Kornélnak nagyon szépen köszönjük egyrészt a közvetítéseket, másrészt a bejelentkezést, és azt kívánjuk, hogy az Esztergom jusson be hasonlóképpen bármelyik nemzetközi kupa 4-es döntőbe, esetleg rendezőként vegyen részt, mert ugye azt hiszem idén is pályáztak, ugye? Azt meg tudod erősíteni?
2: Végül nem nyújtották be, én úgy tudom, mert hogy a dijoni ajánlat az szabad szemmel jól látható összegről szól, de ezek nem hivatalos információim, úgyhogy ez csak inkább ilyen tájékoztató jelleggel merem mondani, de egyébként minden szabaddal egyetértek, és így zártuk egyébként Ballai Borbálával, aki 8 gólt szerzett a bronzmérkőzésen, hogy Most beszélünk, de remélem, hogy nem utoljára beszélünk akkor, amikor az Esztergom nagy nemzetközi sikerkapujában áll.
1: Legyen ez a végszó, így kívánjuk, és drukkolunk az Esztergomnak is, és valamennyi kézilabda csapatunknak, Németh Kornélnak köszönjük szépen, és jó utat hazafelé. Szia, Kornél!
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
3: Megvan a magyar kerékpáros körverseny történetének első skandináv győztese, két honfitársunk is megkülönböztető mezben zárt. Különlegesen sikerült a 47. Tour d'Hongrie. Kedden a gyulai csapat bemutatón még senki nem sejtette, hogy milyen változékony napok várnak a mezőnyre. Nagy várakozás előzte meg Walter Attila visszatérését, aki legutóbb 2020-ban járt a magyar körön. Akkor a kékestetőn emlékezetes szakasz nyert meg, és az összetettet is elvitte. Azóta pedig sok minden történt vele, túl van több csapatváltáson is, és első szezonját teljesíti a Bahrain Victorious együttesénél. Az elmúlt hónapok kihívásairól így beszélt Walter Attila.
4: Már nagyon-nagyon hiányzott, úgyhogy tényleg ahhoz képest is, hogy senkit sem megbántva, azért az ország nagyon szélén vagyunk. Nagyon sokan itt voltak, és nagyon sokan szurkoltak nekünk, úgyhogy még el sem indult a verseny, és már kapjuk a szeretetet. Szerintem sok csapattársam meg is lepődött, hogy milyen komoly csapatbemutató van itt a verseny előtt.
5: Amikor közeledett a verseny, akkor így mennyire kezdtek el eszedbe jutni az emlékek, amiket akár a kékesen szereztél, akár pedig nem tudom, a korábbi alkalmakkor?
4: Igazából nem többször, mint máskor. Azért egész sokszor eszembe jut, vagy valaki megjelöl egy régi képen, vagy bármi ilyesmi. Azért annyi felé utazok, annyi felé edzek, hogy nem tudtam túlzott fókusz helyezni erre a versenyre, ami szerintem nem is baj, hiszen ezt ott kell átélni, mikor ott van az ember, nem pedig ezzel a fejében élni napi szinten. Más versenyekre se gondolok így előre túl sokat, úgyhogy most élem meg igazán, hogy ide jöttem így a héten, úgyhogy nyilván múlt héten már eléggé bennem volt, de ezt akkor kell mindent megélni, amikor tényleg ott van.
5: Egy csapatváltás utáni hónapokban vagy miben más mondjuk a csapat működése a Bahrainnél, mint amilyen mondjuk a Vismánál volt az elmúlt évek? Mik mondjuk a legfőbb különbségek?
4: Hát szerintem ezt olyan emberek tudják megérteni, akik már voltak World Tour csapatban, szóval igazából akár egy ilyen interjú során nem sok értelme van ezt magyarázni. Külső szemmel szerintem semmi különbség nincs. Tényleg azok a különbségek, amiket akik már éveket töltöttek el így a World Tourba, ők értik meg. Nyilvánvalóan más országokból vannak a szereplők, talán ez ami legszembetűnőbb egyből. Itt sokkal több a szlovén, az olasz, a horvát személyzet, masszőr, szerelő. Nyilvánvalóan ez tök más, mint egy német, belga, holland, akár az előző csapataimban, vagy teljesen más, mint akár a FDZ színeiben, ahol majdnem mindenki francia volt. Úgyhogy ezek azért nyilvánvalóan okoznak különbséget, de tényleg nagy vonalakban nagyon-nagyon hasonlóan dolgozik mind az összes World Tour csapat.
5: Néhány héttel ezelőtt őszintén beszéltél a kiégésről és a hasonló dolgokról, amivel meg kell küzdeni egy profi sportolónak. Most hogy érzed magad, amikor felülsz a kerékpárra? Milyen érzések kavarognak benned?
4: Igazából a kerékpára soha nem haragudtam, sőt, se a csapatokra, se a sportra, se semmire. Igazából kicsit inkább olyan elveszett voltam, tényleg ez a kiégés talán egy jó szóra. Nem tudom, hogy miért volt, és hogy mitől múlt el, mert nagyon azt érzem, hogy ez elmúlt, és egyszerűen csak jól érzem magam a bőrömben. Sok mindent tanultam, sokkal több mindent az elmúlt egy évben, mint előtte bármikor. Abban is teljesen biztos vagyok, hogy ezzel nagyon-nagyon sok ember küzd, vagy talán mindenki. Csak ez nem jön ki, amikor nem sportolsz, vagyis nem vagy úgy reflektor. Tehát egy sportoló nyilván meglátszik, hogyha csökken a teljesítménye, lehet, hogy én is elvégeztem 100%-osan az összes edzésemet, csak nem volt bennem egy akkora energia, mint akár az elmúlt években, és ez egyből kijönne az eredményeken. Itt egyből könnyű ítélkezni is, vagy következtetéseket levonni, viszont szerintem ezzel mindenkinek szembe kell nézni az életébe valamelyik részével. Lehet, hogy nekem ez talán hamarabb jött el így sportolóként, mint a legtöbbünknek.
3: Végül szerdán kezdődött el a 47. Tour d'Hongrie, Gyulán volt a nagy rajt, és a kerékpárosok Békéscsabára érkeztek 143 km megtétele után. Az első szakasz Timmer Lé nyerte, aki hatalmasat hajrázott a szinte teljesen sík utolsó métereken. Másnap is az Alföldön köröztek a sportolók, a Szarvasi Vízi Színháztól indultak, és 205 km megtétele után érkeztek Paksra. Itt az oldalszél volt az egyik főszereplő, amely 20 km-rel a vég előtt megszakította a sort. A káoszba végül Benoît Cosnefroy jött ki a legjobban, aki szépen zárta a napot, és elsőként haladt át a célvonalon. Pénteken Kaposvár és Szekszárd között 152 km várt a sportolókra, itt ugye már voltak kisebb emelkedők, de ezúttal is mezőnyhajrá döntött. És nem meglepetés, hogy ismét az egyik legerősebb sprinter, Timmer Lee nyert. Szombaton jött a legnagyobb káosz, a heves esőzések miatt már a rajt előtti órákban lerövidítették a távot. A mohácsi indulás és a pécsi befutó megmaradt, de 188 km helyett úgy volt, hogy 147-et tesznek csak meg. Ez a változtatás viszont nem érintette a közkedvelté váló Bárány úti emelkedőt, amelyet négyszer terveztek megmászni. Ám a szakadó eső és az erős oldalszél miatt a lejtmenetben volt két komolyabb bukás is, emiatt hirtelen döntést hoztak a szervezők, törölték az utolsó kört. Így néhány másodperc alatt 25 kilométerről 5-re csökkent a hátralévő táv. Ez hatalmas segítség volt a szökevényeknek, akiket így nem tudtak utolérni. Ebből Jakob Söderqvist jött ki a legjobban, aki így hazaért. Sokáig kérdéses volt, hogy az eredmény beleszámítson az összetettbe, de végül az UCI úgy döntött, hogy igen, így Söderqvist lett a sárga trikós. Erről a különleges helyzetről Eisen Kramer Károly a versenybefejezését követően nyilatkozott.
6: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Igazából az én véleményem inkább csak jóváhagyás volt, bár én a verseny főszervezője, de a verseny alatt van egy versenyigazgató státuszban Szilasi László, egy hajós kapitány, akkor ő a versenykapitánya, és ő dönt olyan kérdésebben, például verseny megállítása. Ez az ő hatáskörébe tartozik, de nyilván ezért engem megkérdez, a véleményet megkérdezi, de most nem volt vita, nem volt vitánk ebben, mert amit a TV-n képernyőjén a kocsiban láttunk, az elég egyértelmű volt, hogy az a lejtő azokban a percekben egyik percről a másikra olyan mértékben vált járhatatlanná a hirtelen szakadó eső miatt, hogy nem volt nagyon mozgásterünk. Hát azt felvállalni senki sem merte volna, hogy egy ilyen bukásokat látva még egyszer leengedjük a mezőnyt ezen a lejtőn. Ezért azt gondolom, hogy a lehető legjobb döntést hoztuk. Még akkor is, ha tudjuk, hogy ez egyébként ez nyilván szakmai zsűri számára feltett néhány kérdés, hogy oldják ezt meg, de hát nem volt más lehetőség. Tehát a versenyző biztonsága, az életbiztonsága az első, és hát aki látta a versenyt, látta az is, hogy úgy tűnt el egy versenyző a szalagkorlát alatt az országútról, vagy a 80-as tempóval, hogy az a óriási szerencse, hogy életben maradt. Szerencsére már tudjuk, hogy törés nélkül megúszta, és láttam este a vacsoránál a csapattársaival együtt jött le, de hát azért jól nincs. Szóval ezért nagyon veszélyes üzem, és ügyelnünk kell a sportolóinkra, ez a mi felelősségünk is.
3: Az utolsó szakasz Balaton-Almád és Veszprém között rendezték, 147 km volt a táv. Az etapot az időjárás és a szél is nehezítette, ezúttal sem voltak kegyesek a körülmények a kerékpárosokhoz. A napszökésében Vetter Erik is ott volt, és mivel sok hegyi hajrá volt, amelyeket kivétel nélkül megnyert, így övé lett a legjobb hegyi menőnek járó piros trikó. Most őt hallják.
7: Ez tényleg gyönyörű végkimenetel, tényleg párszor nagyon mélyre kerültem, őszintén meg nagyon csalódott voltam, hogy mindig kis hiány nem jött össze a tervünk, meg nem jött össze a nagy eredmény, ez két nap is megtörtént, tényleg nehéz volt ebből újra felállni, de tényleg szerettük volna ezt pozitívan és egy kiemelkedő teljesítménnyel, meg eredménnyel zárni ezt a Tour de Hongrit a United Shipping csapatával, és ez, hogy így az utolsó napon minden összeállt, és meg lett a piros trikó, és most már a tavalyi fehér mellett van egy pirosunk, és ez szerintem tényleg így egy magyar csapatnak ez eszméletlen jó. Jól éreztem magam, szerencsére nagyon, és úgy voltam vele, hogy menni kell. Iszonyat nagy volt a szél, esett az eső, és úgy voltam vele, hogy nyomni kell, csűrni kell neki, és szerencsére ez így összejött, hogy kialakult egy olyan szökés, ami tökéletes volt a piros trikóra való tekintettel.
5: Ez a piros trikó, hogy a karrieredben hova fog kerülni, milyen magas polcra?
7: Hát magasra, nagyon magasra, meg tényleg az, hogy így miket megjártunk, így a csapattal, meg én is, így személy szerint ez az öt nap során, hogy tényleg mindig így pont széthullott minden, hogy összejön egy szakasz siker, összejön egy fehér trikó bebiztosítása, plusz egy piros trikó, és az, hogy a végén így ilyen mélyről ennyire így fel tudtunk állni. Maga ez a történet miatt így tényleg így visszagondolva, ez magas helyen fog szerepelni mindig így az emlékezetemben.
3: A szakasz végül ismét Tim Merlé nyerte, aki három etap sikerrel távozott Magyarországról. Az összetett eredménye nem változott, Jakob Söderqvist megtartotta a sárga trikót, vele Várhegyi Benjamin beszélgetett.
8: Gratulálunk, megnyerted az összetetted, de azért egy igazán feszült utolsóra volt először is, hogy vagy? Láttuk, hogy elestél, de nagyon jól megoldottad a csapattal együtt a helyzetet. Elég jól vagyok, persze beütöttem magam, de igazából csak stresszes voltam, mert nagyon nagy munka volt, hogy egyáltalán ott legyek elől, hogy Pleppel és Kosztofával együtt tekerjek. Természetesen már az, hogy túléljünk, óriási küldetéssel indultál. És aztán nehéz helyzetbe kerültünk azzal, hogy mennyire erős volt a szél. Tényleg az utolsó centikért harcoltunk az úton, és aztán utána én kerültem a földre. Igazán hektikus helyzet volt, de minden. Egy igazán a csapatmunka volt. Mentem magam tegnap, de ma semmire nem mentem volna a csapat nélkül. Úgyhogy igen, van miért ott dolgozni. Egy ilyen rajt után láttuk azt, hogy Kosznefroa támad már ott a szakasz elején. Mert is készültetek? Persze, igen. Viszont adtunk a riversünktől valami hasonlóra, meg is tették. Plepp egy kicsit erősebb volt, mint Kosznefroa. Az UE gyorsan akart változtatni a taktikáján, inkább Molano felé, ezt láttuk a hajrában. Plepp viszont tényleg mindent beleadott, hogy esetleg az összetett is meglegyen. Nagyjából, ahogy számítottunk rá, nagyon jól kezeltük együtt. What we
3: were expecting in a way. A zöld trikót a három szakasz sikerrel záró Timmer Lévi vihette haza, a legjobb magyar pedig Walter Attila lett, aki fehér trikót nyert. Most ő következik.
5: Hati, gratulálok, fehér trikóban zártad az idei Tour d'Anglit, 6 év után itt értél vissza. Hogyan láttad a mai szakaszt, azért a körülmények most se voltak könnyűek?
9: Hogy is van, hogy

0: nem volt igazán olyan hely, ahol lehetett volna szétszakítani nagyon a mezőnyt, vagy különbséget kialakítani, úgyhogy így az a részen mindenki érezte, hogy szerintem kivárásra játszunk, és mindenki várja az oldalszeles részt, ami így is lett. Tök jól tudtam egész jó helyen bekanyarodni, aztán gyorsan előre is mentem, és tök jó helyen elő voltam, viszont az UAS-ek letették szélre, és az ő saját emberük megszakította, ugye pont még a Söderquist el tudott menni, az saját csapattársam a Jakob Omzsellel, úgyhogy az első bajról egy picit lemaradtam, de a bukás után ugye már csak hárman maradtak el, úgyhogy hát maxot mentünk a végéig, és végül összezártuk el, utalértük Plappékat, úgyhogy fú, nem is tudom, annyi minden történt, ma tényleg brutálisan kemény verseny volt, és az egész hét egy nagyon-nagyon komoly verseny lett így a végére.
1: Ezúttal is megkülönböztető mezzel mész el Magyarországról, 6 év után ismételtem. Mit adott neked ez a néhány nap, mert azért nem gyakran teljesítettél több napos versenyt itthon?
0: Hát igen, nagyon rég voltam ugye Magyarországon, ugye a Giro volt az utolsó több napos versenyem, ami Magyarországon volt, azelőtt pedig a Tour de Hongrie. Hát nagyon örülök, tényleg elképesztően hálás vagyok, boldog vagyok, nagyon-nagyon sokat adott nekem ez a hét, az emberek szeretete, az, hogy mennyire szurkolt mindenki, az, hogy mennyien támogattak minket, az, hogy mennyien voltak alapból az úton, és nekem, és nyilván az összes többi magyarnak, mindenkinek, úgyhogy nagyon-nagyon érezhető volt a támogatás, úgyhogy örülök, hogy meg tudtam hálálni ezt egy top 10-zel, nyilvánvalóan én is nagyon örülnék, ha nyerni meg tudnám újra ezt a versenyt, és a sárga trikóban állhatnék a dobogón, de az elmúlt években nagyon azt próbálom megtanulni, hogy ne legyek egyrészt telhetetlen, ami nem ugyanazt jelenti, hogy feladjuk a küzdést, meg a célokat, de nagyon hálás vagyok, hogy ilyen tisztességes eredménnyel tudtam zárni ezt a versenyt.
2: Izgalmas néhány napon vannak túl a kerékpársport szerelmesei, és emeljük ki a szurkolókat, mert nagyon jó volt azt látni, hogy milyen sokan kíváncsiak a sportolókra, még akkor is, amikor fagyban és esőben kellett az utak mellett állni. Az biztos, hogy 2027 májusában jön a 48. Tour d'Hongrie, de hogy milyen útvonalon, az majd néhány hónap múlva derül ki.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Válmos Petra! Egyegyezés még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idegenben, de mégis otthon, hiszen legalább 1500-2000 győri szurkoló jött el ide a kisvárdai stadionba, hogy segítse csapatát a bajnoki cím megszerzésében 1963, 1982, 83 és 2013 után, és a 13 mint szám, mint szerencseszám most is él, hiszen 13 év után lehet újra bajnok a győri együttes itt 2026-ban. A kezdőknél mindössze annyi változás van, hogy Csinger ugye nem került a csapatba, ott van viszont Miangé. A győriek tulajdonképpen a legjobb összeállításukban lépnek pályára, és el is kezdődött a találkozó, de mi rohanjunk tovább a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzése Tóth Bélához.
3: A Ferencváros a 37. alkalommal lehetne magyar bajnok. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, de nincsen a saját kezében a sorsa az FTC-nek, mert ahhoz, hogy bajnok legyen a zöld-fehér gárda, ahhoz ma több pontot kell gyűjtenie, mint amennyit az Eto szerez Kisvárdán. Röviden összefoglalva, ez tehát a helyzet. Itt a csapatok már ott vannak a pályán, de felálltak egy gyász megemlékezéshez. Fazekas Lászlóra, aki nagyjából másfél hét te hunyt el, őre emlékezünk tehát itt a Grupa Marénában. Ehhez álltak fel a játékosok a kezdőkör vonalához. Hátha Debrecenben más a helyzet. Olasz Gergő.
4: Ha valahol, akkor Debrecenben biztosan nem más, hiszen Fazekas László, az Újpest legendás játékosa is volt, rá emlékezünk ezekben a másodpercekben. Egyből adom is tovább a szót Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
5: Köszönöm szépen. A DVTK stadionban ebben a pillanatban ért véget a megemlékezés, és hogyha Cseszregi Balázs azt mondta, hogy otthon, de idegenben, vagyis idegenben, de otthon, akkor ugyanez igaz a DVTK-ra is, vagyis, hogy itt játszik a Diósgyőr, de mint hogyha idegenben szerepelne, hiszen zárt kapus mérkőzéssel zárul az összecsapás, és 7 olyan fiatal alá fel a DVTK, aki a magyar ajánlásnak megfelel. A Paksnak nagyon egyszerű a dolga, hogyha bronzérmes szeretne lenni, akkor ezt a mérkőzést meg kell nyernie, és akkor nem kell a többi pályára figyelnie és nézegetni a többi eredményt. A mérkőzés rövidesen, pillanatokon belül kezdődik. A szó Kisvárdáé.
2: Épp pedig egyelőre azt látjuk, hogy a második percben a Kisvárdánál van többet a labda, ők próbálják beívelni középre azt, megpróbálja kifejelni, ott Kripics, ez sikerül is, de nem sokáig, hiszen a kisvárdai játékos már a 16-osnál megszerzi, és gyönyörűen cselezget, akár lőhet is 16 méterre, nagy helyzet, és Petrásnak kellett védenie, de kipattanott megint Petrás! Két óriási zicserrel kezdett a Kisvárda egyelőre. Úgy tűnik, mintha a várdaiak lennének motiváltábbak, aztán Nagy Krisztián lövése is lepattan a győri védőkről, és visszapattan az Radmanovachoz, és most már a győriek megnyugtatják a labdát, úgyhogy Tóth Béla, Grupa Maréna.
3: Itt pedig csak most állnak fel a csapatok a kezdéshez. Itt a legelején hadd fűzzem hozzá, hogy nekem egy picit furcsa, hogy a négy mérkőzésnek a kezdését nem sikerült összehangolni, mert itt nagyjából most fog megtörténni a kezdőrúgás. Ebben a pillanatban az Zalaegerszeg indította útjára a labdát. A vendégegyüttes építheti tehát az első támadását. Skribek passza után már Szendrei a 16-oson belül. 0-0-ás állásnál akkor, amikor 15 másodperc telt el a mérkőzésből. A helyzet tehát az, hogy a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzése még nem történt semmi érdemleges. Debrecenben már megtörtént a kezdés.
4: A kezdés megtörtént egy perce, és most jön ki a kapujából remekül Demjén, úgyhogy elhárítja az újpesti támadást. Az első perc végén megszerezhette volna a vezetést a Lila-Fehér együttes. Erről a találkozóról még nem mondtuk el, hogy a Debrecennek nem saját kezében a sorsa, de mindenképpen nyernie kell, ha egyáltalán esélyt szeretne arra, hogy ott legyen a harmadik helyen, kivéve természetesen, ha a Paks vereséget szenved. De hogy áll a Paks mérkőzése Miskolcon? Marosréti Ervin.
5: Az első percben vezetést szerzett a Paksi együttes, gyakorlatilag az első támadásból betaláltak. Kikerült a labda a 16-oson belülről a bal oldalra, honnan Zeke Mário egyből középre tekert, és a 11-es pont környékén pedig érkezett Hán János, aki a Diósgyőri kapu bal sarkába továbbított. Tehát gyakorlatilag a Paks valóban a saját kezében akarja tartani a bronzérem sorsát, mert a mérkőzés első percében vezetést szerzett a DVTK otthonában. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Hát itt pedig akár már 3 gólt is szerezhetett volna a Kisvárda. Az 5. percben járunk, és bizony azt hallották, hogy Soltész és Mesanovics lövése után óriásit kellett védenie Petrásnak, de a negyedik percben megint Petrás volt a főszereplő, és megint Mesanovics lövésénél kellett nagyot hárítania, aztán pedig megint jött egy szöglet a csúsztatás mellé ment. Most pedig a jobb oldalon G az, aki megíromadik Popola mellett. Popola fedezi a labdát és hátraadja azt Popovicsnak, majd pedig Popovics átfordítja a jobb oldalra Nagy Krisztián. Nagy Krisztián az, aki nézeget, és már hosszan megrúgja a labdát a kisvárdai játékos felé, de az hosszú oldalt kimegy a labda, így aztán győri bedobásra folytatódhat a játék, és mivel nem sokára bekapcsolódik a Kossuth Rádió és egy gyors kört az eredményekért, itt egyelőre nincs gól a Kisvárda Eto mérkőzésen. Tóth Béla.
3: Harmadik perc a Grupama arénában, FTC Zalaegerszeg egyelőre helyzet nélkül 0-0, Debrecen.
4: Harmadik perc, áll a játék, a pirotechnikai eszközök miatt 0-0 az állás a Loki Újpest mérkőzésen. Miskolc.
5: A negyedik percben járunk, a DVTK a Paks együttesét fogadja, és az első percben Hán János fejjel betalált a hazaiak hálójába, így a Paks 1-0-ra vezet a DVTK stadionban. Kisvárda.
2: Itt most már az Eto kicsit talán magához tért a rossz kezdés után, így aztán most többet birtokolja az elmúlt másodpercekben, percekben a labdát, de ugye Petrásnak már három nagy védése is volt ezen a találkozón, ráadásul volt egy nagyon szép fejes Bíró Bencétel, ami mellé ment. Tóth Rajmund, ugye ő az, aki bekerült a magyar labdarúgó válogatott legújabb keretében, negyedik győriként, Schön Vitális, illetve Csinger Márk mellé, utóbbi egyelőre nincs a kezdőben, valószínű betegség vagy egy kisebb sérülés miatt, de a kispadon helyet foglal. Gavrics teszi vissza a labdát Stefújnak. Szeretettel köszönjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Az arany, az ezüst és a bronzérem dől el a 17 óra 15 perckor kezdődött négy Fizliga mérkőzésen. Itt Kisvárdán egyelőre 6 perc elteltével Kisvárda Eto FC 0-0, és akkor most gyorsan fussunk körbe az eredményekért. Ferencváros ZTE, Tóth Béla.
3: Negyedik perc a mérkőzésen, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, Debrecen.
4: Debrecen Újpest az ötödik percben gól nélküli döntetlen 0-0 az állás. Miskolc, Marosréti Ervin.
5: Az ötödik percben járunk, és az első támadásából betalált a Paks, Hán János fejjel volt eredményes, így a DVTK vendégeként a Paks 1-0-ra vezet jelen pillanatban itt a mérkőzés elején. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: 6,5 perc telt el a mérkőzésből. Gyakorlatilag hazai pályán játszik az Eto, 1500-2000 győri van itt a kisvárdai stadionban. Ennek ellenére a hazaiak kezdtek jobban, a valódi hazaiak, hiszen Mesanovics kétszer is veszélyeztette Petrás kapuját, sőt volt egy fejes is Bíró Bencétől, ami éppen elment Petrás kapuja mellett. Petrás egyelőre három nagy védéssel jelentkezett, és az Eto talán most kezd magához térni, és egy bedobással jönnek majd a győriek a baloldalról, Bíró azt hátradobhatná, de nem teszi meg, és kevés a mozgás a győrieknél, végül keresi, talán G-ben találja meg a társát. 7 perc elteltével Kisvárda Eto 0-0, Tóth Béla, Grupama Arena.
3: Támad a Zalaegerszeg csonka, 16-oson belül egy nagy védés Dibusztól. A Zalaegerszeg első valamire való helyzete a mérkőzés 5. percében. Dibuszt Dénes gyűjti be egyébként a gratulációt a védőtársától, aztán megfeddi egész pontosan Nagy Barnabást, mert mellette ment el, és szögdel be a 16-oson belülre teljesen zavartalanul az a Csonk András, akit egy löbbölt labdával próbáltak indítani. Az első védés tehát a Ferencváros kapusáé, most pedig a másik hálóőrnél, Gundel Takács Bencénél a labda, ő ível előre. Egyébként az Zalaegerszegnél ugyanaz a kezdő 11, mint a Magyar Kupa döntőjében, a Ferencvárosnál 2 változtatás, bekerült a csapatba Korbu és Nagy Barnabás. De egyelőre 5,5 perc után Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, Debrecen Olasz Gergő.
4: A Debrecen Újpest mérkőzésen gól nélküli döntetlenre áll még mindig a találkozó 0-0, tehát az állás Krajcsovics most befele cselesz, próbál lőni, de nem jut el lövéshez, úgyhogy csak hátrafele tudja forgatni a labdát. Az elmúlt 5 percből nagyjából másfelet állt a játék a pirotechnika miatt, mert nem látott a pályán rendesen. A két együttes, Bogár Gergő ezért állította meg. A 6. perc, most már a 7. perc közepén, az állás tehát DVSC Újpest 0-0, Miskolc, Marosréti Ervin.
5: A 7. percben járunk a mérkőzésen, és továbbra is 1-0-ra vezet a vendég. Paksi együttes, a gól még az első percben esett, és azóta a DVTK rendkívül fiatal hazai csapat igyekszik stabilizálni a teljesítményét. Most egy jobboldali Paksi támadást láttunk, mely végén Bánhegyi Bogdánnál, a diósgyőriek fiatal kapusánál köt ki a labda, de a Paks gyors korai góllal megszerezte a vezetést, és egyelőre bronzérmesnek tekintheti magát. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Kripics adja haza a labdát Petráshoz, nem változott, egyelőre nincsen gól, tehát 0-0 a mérkőzés állása. Gavri csúsztatására viszont G futhat, de egyelőre Soltész Dominik gyorsabbnak tűnik, és haza is tette Popovics kapusnak a labdát, aki egyből kapásból felrúgta azt. Tóth Rajmund mellel tenné le Vitálisnak, Vitális kénytelen becsúszni, hogy ezt megszerezze, meg is szerezte, oda tette végül Tóth Rajmundnak. Kripics pedig oldalt vált, hiszen átíveje Stefújhoz, illetve Sönhöz a labdát. Stőn a várdai térfél közepén elindulna befelé, aztán inkább kiteszi a labdát, majd kéri vissza azt Csefújtól, 16-oson belül beteszi középre, és Bembouali góljával a 10. perc legelején az Eto megszerzi a vezetést Kisvárdán. Egy gyönyörű támadás végén Sön az alapvonalról középre tette a labdát, Popovics nem jól vetődött ki, lemaradt a labdáról, és Bembouali-nak 3 méterről már nem okozott gondot a kapu közepébe tenni a labdát. 10 perc játék után, tehát Kisvárda Eto Bembouali góljával 0-1, Tóth Béla Grupa Maréna.
3: Támad a Ferencváros egy szöktetés Gruber irányába, Kadutól ez túl hosszú, úgyhogy jöhet majd egy kirúgással az Alegerszeg. Itt a ferencvárosi szurkolók még nem értesültek arról, hogy a Kisvárda otthonában vezetés szerzett az Eto. Minden esetre jelenállás szerint bármit tesz itt a Ferencváros a Grupa Arénában, a bajnok az Eto FC Győr lesz. 8 perc telik el a mérkőzésből, egyelőre csupán egyetlen helyzet a találkozón az alegerszegi Csonk András előtt adódott. Dibusz nagyot hárított, egyébként pedig a Ferencváros egyelőre nem tudja átvenni a kezdeményező fél szerepét ezen a találkozón. 9. perc tehát, FTC ZTN 0-0. Mi a helyzet Debrecenben?
4: Több aspektusból is hasonlít a találkozó a Ferencvároséhoz. 0-0 ugyanúgy az állás, valamint teljesen tehetetlen. A Loki jelenleg hiába szerezné meg a vezetést, hiába nyerde több góllal is, mivel a Paks jelenleg, ahogyan majd Marosi Tervin is beszámol róla, vezet. Ezért bármit tesz a Debrecen a bronzcsatában, vesztésre áll, az kellene a Lokinak, hogy pontot veszítsen a Paks. 0-0 az állás, tehát a 10. percben a Debrecen-Újpest mérkőzésen. Marosréti, Ervin, Miskolc.
5: Továbbra is 1-0-ra vezet a DVTK stadionban a Paks, de a diósgyőriek egy veszélyes formás kontrát vezettek a bal oldalon, ami után Kis Bálint tört be a 16-oson belülre. Ott azonban a lövés helyett egy plusz cselt akart megcsinálni, ebbe belebonyolódott, így az ígéretes lehetőségből nem lett kaput eltalált lövés. Minden esetre a Diósgyőr most kezdi stabilizálni a játékát, a Paks azonban a gyors góljával ennek köszönhetően vezet a DVTK otthonában, méghozzá akkor, amikor a 10. perc is letelik. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Itt 1-0-ra vezet az Eto a 10. percben szerzett Bembouali góllal, és hiába kezdett jól a Kisvárda az első valamire való győri támadás végén a gólkirályi cím. Hát nem mondom, hogy várományos, hiszen Lukács 17 találattal vezeti az NB1 a Fizliga góllövő listáját, és ez csak a 15. gólja volt Bembouali-nak, de minden esetre a házi góllövő listát Győrben vezeti, az ő találatával vezet az Eto, és egyelőre ez egy picit talán megfogta a kisvárdaiakat, és még nagyobb erőbedobásra kényszeríti a győrieket. Most a bal oldalon Soltész passzolja le a labdát Bíró Bence felé, és Bíró Barnabás az, aki nem tudja kiengedni a labdát, Bíró Bence azt megszerezte, és aztán végül Soltész Dominikról pattan ki a labda, mondom én, de Csonka Bence játékvezető, hogy az ő neve is hangozon el, azt mutatja, hogy nem Soltészról, hanem Gavricsról ment ki. Jön egy nagy bedobás Soltész Dominiktól, ő az, aki nekifut, és nagyjából a 11-es ponttal egy magasságban az középre repíti, tovább csúsztatott labda, és egy lövés Boktól, aztán Miangé fejjel tolja meg. Hát a lövés az azért túlzás volt, és végül a bal oldalon Sön szerzi meg, de Söntől egyből visszaszedi Nagy Krisztián. Az biztos, hogy a kisvárdaiak tartják magukat ahhoz, amit Révész Attila ígért, miszerint kifejezetten, hát hogy mondjam, kifejezetten motiváltan fognak és a legjobb csapattal pályára lépni az Eto ellen. Ez egyelőre sikerült, és nagyon jól kezdték a találkozót. Nagy Krisztián kezében van a jobb oldalon most a labda, a bedobás után pedig Soltész kapja, visszateszi Nagy Krisztiánnak. Hátrafelé kénytelen focizni most a Kisvárda, Nagy Krisztián ballal középre íveli a labdát. Szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. A 14. percben az Eto Kisvárdán 1-0-ra vezet, a 10. percben szerzett Bembouali góllal. Úgyhogy megint rohanjunk körbe, mi a helyzet a Grupama Arénában a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzésen.
3: 12. perc, FTC támadás, Nagy Barnabás beadása, rossz helyre fejlik a védő, de aztán Skribek menteni tud. 12. perc tehát a mérkőzésen, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0, változatlanul, csupán egy zalaegerszegi helyzet, azt Dibusz hárította. Debrecen, Olasz Gergő.
4: A 13. percben a Debrecen 1-0-ra vezet az Újpest ellen, a 11. percben Mehiás Zsuzsák Balázs szögletéből szerezte meg a Loki vezető találatát. A 13. percben tehát Debrecen Újpest 1-0, Miskolc Marosréti Ervin.
5: Ahol ugyancsak a 13. percben járunk, és az első támadását gólra váltotta a Paks, Hány János fejelt a diósgyőri kapuba, ezzel vezet a táblázat harmadik helyen álló Tolnai együttes a DVTK stadionban. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Egyelőre áll a játék, egy győri néző rohan, de valamit mutogatva, hát ha jól láttuk, akkor az, hogy egy társa rosszul lett, és a mentők vitték ki a stadionból, és így aztán Csonka Bence labdaejtéssel folytatja majd a játékot. 15 perc telt el, 1-0-ra vezet az Eto'o Bembouali góljával. Tóth Béla.
3: A Zalaegerszegnél a labda, Calderón passzolja vissza Szendrejének, a csapatkapitány felnéz, nincs elől társ, akit megjátszhatna, úgyhogy Viktorihoz vissza a védelembe. 13. perc a találkozón. Nem tudom, hogy értesültek-e már arról a ferencvárosi játékosok, hogy hátrányban a Kisvárda. Minden esetre nem látszik a teljesítményükön az, hogy hát bármit tesz itt a Grupa Arénában jelen állás szerint az FTC, akkor ha megveri a Zalaegerszeget, akkor is az Eto'o a bajnok. Minden esetre a minimum célkitűzés az lehet a címvédő zöldfehérek számára, hogy megverjék az Zalaegerszeget és hozzák a kötelezőt. Most éppen egy Zsozsef labdaindítás, de ez Várkonyi részéről egy remek szerelés, úgyhogy ezt meghiúsította most az ETE védelme. 14. perc a találkozón, gól nélküli állás az FTC otthonában, ahol az ETE a vendég, Debrecen.
4: Szintén a 14. percben Debrecen Újpest 1-0, Mehiász a 11. percben szerezte meg a civisvárosiak vezetését. Jobb oldalról érkezett Zsuzsák Balázs, szöglette a hosszú oldalon, pedig teljesen egyedül volt Mehiász. Hiába volt ott a közelében, legalábbis egy újpesti védő nem fogta őt elég szorosan. Ezzel a góllal tehát vezet a DVSC az Újpest ellen 1-0-ra. A 15. percben Miskolc.
5: Zeke beadása után jön ki a kapujából Bánhegyi Bogdán, és Tóth Barna elő lehúzza a labdát. Negyed óra telik el lassan a mérkőzésből, továbbra is 1-0 a Paksnak, és a Tolnaiak előtt további helyzetek is adódtak. Hány János kontrázhatott, a jobbján érkezett Gyurkics, de nem adta, hanem egy csellel tisztára játszotta magát, 16-ról lőtt, de a diósgyőriek blokkolni tudtak, így szögletre mentettek a hazaiak. Legutóbb pedig Tóth Barna centerezését követően háttal a kapunak a csatár megtartotta a labdát, jól készített vissza Pap Kristófnak, aki érkezett, de a keresztléc fölé durrant. Ott így a 16. perc legelején a veszélyesebben futballozó Paks továbbra is 1-0-ra vezet Diósgyőrben. Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Itt pedig akár 2-0 is lehetne. Egyrészt most Tóth Rajmund került helyzetbe egy szép jobboldali győri támadás után, és Popovics védett nagyot a rövid saroknál. Másrészt a 16. percben Schön szerzett labdát, és gyakorlatilag végig viharzott a fél kisvárdai térfélen. Belépett a 16-oson belülre, és óriási zicserben Popovics megint hatalmasat védett. Most viszont majd egy győri szöglethez készülődnek a vendégek. Gavrics, illetve a szokásos vitális páros van ott a szögletnél, és vitális íveli majd középre a labdát. Egyelőre azonban még csak mutatja, hogy mi történik, aztán most fut neki a válogatott középpályás. Rövidnél Bembouali tovább csúsztatja, és fel tudnak szabadítani Mesánovics révén a hazaiak. Így aztán eltelt 18 perc a találkozóból, Kisvárda Eto'o FC 0-1, Grupa Maréna, Tóth Béla.
3: 16. perc, ZTE akció, Zsó Viktor kap egy szöktetést, a 16-oson belül Viktor mellé lövi. Dibusz zárta a szöget, a bal oldalról volt kénytelen ballal emelni Viktor a kapu irányába, és az oldalhálót találta telibe. 3-3 ellen támadott az ETE egy gyors akció végén. Egyébként Viktor a 16-oson belülre érve nagyjából 8-9 méterről próbálkozhatott, ezúttal Dibusznak nem kellett hárítania. A másik brazilnak, Maxwellnek is volt volt már egy helyzete, akkor finom mozdulattal jobban pörgetett a kapufa mellé. Egyelőre tehát a helyzetek aránya 3-0 a vendég ZTE javára, de most a Ferencváros akcióban Nagy Barnabás lép be a támadásba, egy az egyben nem tudja megverni Csonkát, Csonka szereli szabályos körülmények között, megint fordulhat az Alegerszeg, fellazult a ferencvárosi védekezés, Kisbence tartja magánál a labdát, átkeveredik a bal oldalra a labda, Zsoa Viktor mellett ott van Kálder, aki mindkét mérkőzésen betalált a korábbi párharcban egy két csapat között, most egy beadással próbálkozott a spanyol bal hátvéd, szereltek a védők, jöhet majd egy ZTE szöglet. 17. perc a mérkőzésen, tehát továbbra is gól nélkül a Grupama Arénában. FTC ZTE 0-0, Debrecen Olasz Gergő.
4: A 18. percben DVSC Újpest 1-0, Mehiasz a 11. percben volt eredményes egy szögletből, aztán a 15. percben sárga lapot kapott a gólt szerző játékos, nagyjából 21 méterre szabálytalankodott a saját kapujától, a szabadrúgást, amelyet az Újpest kapott, az pedig Mayer éppen hogy csak a felső rész fölé bombázta, így nem született meg egyelőre az első újpesti talált egyben az egyenlítő gól, így a 18. perc közepén DVSC Újpest továbbra is 1-0. Marosréti Ervin, Miskolc.
5: Ahol már 2-0-ra vezet a vendég Paksi együttes, Kovalenko indult meg, tehát úgy nézett ki, hogy a Diósgyőr vezethet egy kontratámadást, de még a Paksi térfél közepén Gyurkics szerelte, visszafordult, és mivel Holdan Gergő nem támadta meg, csak hátrált előtte, jó 22-23 méterű Gyurkics lövésre szánta rá magát. Na most ez a lövés megpattant Holdanfon, ami védhetetlenül vágódott Bánhegyi Bogdán kapujába. Ezzel most már a Paks 2-0-ra vezet a DVTK ellen, és újabb szöglet a tolnaiak részéről, amit Pető Milán húz ki a mezőnybe. Tehát úgy néz ki, hogy az első félidő első 20 perce után a Paks nagyon biztosan tartja a kezében a bronzérmet, hogyha lehet így fogalmazni. Diósgyőr Paks tehát 2-0, illetve bocsánat 0-2, Kisvárda Cseszregi Balázs.
2: 21. perc, egyenlíthetett volna a Kisvárda, de megint Petrás volt az, aki túljárt ezúttal Jordano veszélyén, hiszen a rövid saroknál nagyot védett egy szép jobboldali kisvárdai támadás végén, majd Gavrics lőtt a túloldalon 17-18 méterről ezért csúnyán fölé, úgyhogy 21 perc elteltével továbbra is Bemboli góljával Kisvárda Eto 0-1, Tóth Béla Grupama Aréna.
3: Az alegerszegi labdajáratás ismételten, sokkal többet van a labda a vendégeknél, és veszélyesebbek az alaiak. Most Amato forgatját a jobb oldalra, Kisbence pedig lelassítja ezt az akciót. 19. perc a mérkőzésen, az állás továbbra is 0-0. Egy dolog változott a kezdés óta, elkezdett esni az eső. Egyébként száraz körülmények között kezdődött a találkozó. Kisbence lő távolról fölé. Nagyjából 25 méterről próbálkozhatott az alegerszegi középpályás. Dibusz Dénesnek a pulzus száma nem emelkedett. Közelítve tehát a 20. perchez egyelőre zalaegerszegi helyzetek, a Ferencváros pedig jelenállás szerint ezüstéremmel fejezi be a bajnokságot, mert hogy FTC ZTE 0-0, mi a helyzet Debrecenben?
4: A 20. percben tekeredik középre Dzsuzsák Balázs szöglete, Batik fejeli éppen, hogy csak a léc fölé, kirúgással jöhet majd az Újpestit. Kettő dolog változott a kezdés óta. Mehiasz a 11. percben megszerezte a Debrecen vezető találtát, valamint elállt az eső. Így 20 percnyi játék után DVSC Újpest 1-0, Miskolc, Marosréti Ervin.
5: A 21. percben járunk a mérkőzésen, és baloldali szabadrugáshoz készülődhet a Paks együttese, amely jobban fotizik, mint a rendkívül fiatal átlag életkorú DVTK, és nagyon úgy néz ki, hogy Bognár György együttese már szeretné minél hamarabb, ha lehet, az első fél időben rendezni a vitás kérdéseket. Gyurkics most megjáratják a szabadrugás után a labdát, aztán beívelik középre, ott azonban egy diósgyőri fejről kicsúszik a labda az oldalvonalon túlra. A 21. percben tehát az első fél idő feléhez közeledve marad a 0-2, vagyis Diósgyőrben vezet a Paks. Kisvárda.
2: Bíró Barnabás kezében a labda, a félpályánál jön bedobással, az Eto és G-t játszotta meg, G pedig megpróbálja merre venni, Popola érkezik, bocsánat, Bok érkezett és szerelte, újabb bedobás, és ugyanonnan, ahonnan előbb Bíró Barnabás elvégezte, talán egy-két méterrel előbbre. A 23. percben járunk továbbra is, Kisvárda, Eto Bembueli 10. percben szerzett góljával 0-1, egy lépéssel vagy egy fél lépéssel közelebb a bajnoki címhez a győriek, de mi a helyzet a Grupama Arénában, Tóth Béla?
3: Megvolt az első kaput eltalált próbálkozása Ferencvárosnak, egy szabadrúgás után Gruber Zsombor kiszorított helyzetből tudott fejelni, Gundel Takács Bence húzta magához a labdát. Most a Ferencvárosnál a labda, viszont Kadu hazakénytelen gurítani Dibuszhoz, változatlanul tehát gól nélkül az Üllői úton, már a 22. perc kezdődik meg FTC ZTN 0-0, de mintha már kezdene magára találni a sokkal veszélyesebben játszó ellenfelével szemben a Ferencváros. Egy indítás Josefnek a 16-oson belül, már Korbunak visszapasszolja, Korbu lőhet, ellövi fölé. Ballal próbálkozott 20 méterről, voltak előtte védők, megpróbálta a felső sarok irányába tekerni, viszont a román válogatottba meghívott kapó középpályás nem találta a kaput, maradt tehát a gól nélküli állás. Változott-e a helyzet Debrecenben?
4: Nem változott semmi az előző kapcsolás óta. A 23. percben Debrecen Újpest 1-0, Mehiasz a 11. percben szerezte meg a debreceni vezető találatot. Most a jobb oldalon kap egy labdát, és veszi le remekül sarkad, ide jött a debreceni erősítés, úgyhogy ebből sem lesz újpesti egyenlítési lehetőség. 23. perc, tehát DVSC Újpest 1-0, Marosréti Ervin Miskolc.
5: Pap Kristóf rúgott oda Holdanf Gergőnek, Diósgyőri szabadrúgás következik, de a saját 16-osán belül a miskolciak, az eredmény nem változott. 23. perc, tehát az első félidő közepénél járunk. DVTK Paks 0-2 Kisvárda.
2: 25. perc, továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o Bembouelé 10. percben szerzett góljával. Egy győri szöglet után próbált kontrázni a jobb oldalon a Kisvárda, de Bíró Barnabás áttélt a túloldalról és róla pattant ki oldalra. A bedobás után pedig megint odaívelik arra a része a labdát, és Sőn ráadásul elég rosszul esik és fogja a bokáját, úgyhogy 25 perc játék után Kisvárda Eto'o 0-1, Tóth Béla Grupama Aréna.
3: Ferencvárosi szöglet, Gruber gurítja be a jobb oldalról Korbut, aztán az ismétlés már magasan száll a kapu elé, Ramakers elől csúsztatják ki a védők. Ferencváros oldalán pedig valamit jelez a játékvezető Bognár Tamás, hogy Ramakers vérzik, úgyhogy neki le kell jönni a pályáról. Vérző játékos ugyanis nem lehet a gyepen. 23. perc, áll a játék, FTC ZTN 0-0. Azt hiszem, hogy Debrecenben viszont zajlik a labdarúgás.
4: Zajlik, de nem a legmagasabb szinten, legalábbis az elmúlt percek alapján inkább vagdalkozó a játék, mint hogy a klasszikus értelemben, nagybetűs értelemben vett labdarúgásról legyen szó. Szóval a jobb oldalon Kocsis kap egy labdát, a 24. percben járunk. Debrecen Újpest 1-0. Kocsis egy szép csat megcsinál most, de aztán hosszantól nem lesz ebből sem újabb találat. Marad az 1-0-ás állás. Mi a helyzet Miskolcon?
5: 0-2 továbbra is vezet a Paks, most azonban Macsó Máté húzza meg a bal oldalon, tehát a DVTK próbál kezdeményezni. Kapnál vissza egy kényszerítő után a labdát, de ez is hosszú, úgyhogy kirúgással, paksi kirúgással folytatódik a találkozó. A 25. percben 2-0-es vendégvezetésnél Kisvárda, Cseszregi Balázs.
2: Hát itt mindenki azt figyeli, hogy vissza tud-e jönni Sőn Szabolcs, most már lábra áll, de hát majd kiderül, hogy kell-e cserélni, hiszen Borbély Balázs elküldte az összes cserejátékosát az Eto'o kapu környékére mögé melegíteni. Bedobással folytathatja majd a Kisvárda, menjünk tovább Tóth Bélához a Grupama Arénába.
3: 0-0-ás állásnál megvolt a Ferencváros eddigi legnagyobb lehetősége, viszont Gruber nem tudta kellőképpen sarokkal a kapu irányába terelni ezt a centerezést, miközben azért a bal oldalon gyorsít a hazai gárda. Kanikowski már a 16-oson belőlre, Gruber elől a mentés, nagyon szépen visszazár egyelőre az ETE védelme, most Gomez tör előre a ferencvárosi hátvédsorból, Korbu begurítja laposan, Grubert kereste volna a büntető területen belül, maradt támadásban az FTC Kadu, egyelőre nincsen centerezés, kicsiben az összjáték. Kanikowski mintha egy kézről pattant volna le, de Szendrei, teszem hozzá, hogy a testéhez szorította mind a két karját, úgyhogy hiába reklamál, illetve hát tüntet itt az egyébként több mint 10 000-es publikum. A játékvezető mutatja, hogy nincsen 11-es. 25. perc, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Jelen helyzetben tehát az Eto'o van jobb pozícióban a bajnoki aranyéremért folytatott versenyfutásban. Na, mi a véleménye erről az eddig elhangzottakról állandó szakértőnknek, Bene Ferencnek?
6: Nem tudok a megállapításoddal vitatkozni, ugyanakkor érdekes, mert mindkét fontos helyszínünkön, Kisvárdán is és az Üllői úton is a vendégcsapat kezdett jobban érdekes módon, de mintha hiányozna az élesség, hiszen az igazi komoly célja vagy veszíteni valója mind a Ferencvárosnak, mind az Eto'nak van csak, és gyakorlatilag az Eto'o a második helyzetét rögtön kihasználta, és ezzel vezet 1-0-ra. Az a Zalaegerszeg ezzel szemben három nagy nagyon-nagyon komoly gólhelyzetet hagyott ki, és azt látom, hogy nem is jó döntéseket hoznak a támadók. Ugye Csonka volt, aki nem támadóként került oda a gólhelyzetbe, de Maxwell is nagyon-nagyon rossz megoldást választott, viszont az elmúlt 5-6 percben jelentősen feljavult a Ferencváros, főleg a középpályán, ennek köszönhető, hogy most a Fradi nyom, és most már olyan tempomban futballozik, hogy hazai pályán kellene, de egyelőre a középpályás védekezése az nagyon nem működik. Lehet, hogy megint bele kell nyúlni a Robikinnek, hogy a kupa döntőn.
3: 26. perc a találkozón, tehát FTC ZTN 0-0. Mi a helyzet a bronzért folyó párharcban? Először Debrecen, olasz Gergő.
4: A 27. percben nem áll jól a Debrecen szénája, ugyan vezet 1-0-ra, de ez egyelőre nem tűnik elégnek, hogy miért, arról majd beszámol Marosejti Ervin. Mehiás egyébként a 11. percben volt eredményes, ezzel 1-0-ra vezet a DVSC. Most egy ápolás zajlik, de az előbb Krajcsovics 20 méterről egy óriási löketet eresztett meg a hazaiak kapusának, Demjénnek a kapujára. Demjén nagyot tornázva hárította, úgyhogy nem született újpesti találat. DVSC Újpest a 28. percben 1-0, Marosréti, Ervin Miskolc.
5: Hasonló időpontban járunk, vagyis itt is a 28. percben Hán János és Gyurkics Gergő góljaival DVTK Paks 0-2, az elmúlt percekben pedig jobbára a mezőnyben zajlott a játék, úgyhogy a Paks maga biztosan őrzi két gólos vezetését. Kisvárda.
2: Itt továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o, a 30. perc közepén járunk, Bembo elé a 10. percben szerezte a gólt, és amilyen jól kezdődött a találkozó, az első 20-25 percen kifejezetten élvezetes focit láthattunk sok helyzettel mindkét oldalon. Most egy kicsit elcsendesedett a mérkőzés. Miengé az, aki átlép a kisvárdai térfélre, aztán röviden választja a Gavricsot kicsiben, a bal oldalon fejlődik fel az Eto'o támadás, a Stefuj teszi vissza a labdát Schönnek, az egy picit hosszú volt, de Schön azért megjátszotta. Tóth Rajmund, Bíró Barnabás, Bíró is inkább visszafordul, megint Tóth Rajmundot választja, egyelőre passzolgat az Eto'o a kisvárdai térfél közepén, úgyhogy menjünk megint Tóth Bélához a Groupama arénába.
3: João Viktor kezében a csukája, azért, mert hogy a korábbi támadásnál leesett a cipő a lábáról, és bár sokáig mutatta a ferencvárosiaknak, akik járatták a labdát, hogy illene kirúgni azt, egyelőre még ott játék közben próbálja valahogy visszavarázsolni a lábára a brazil támadó a cipőjét. Tehát időközben pedig az Alegerszegnél a labda, Szendrei veszi át, Skribek forgatja át Kishez, és nincsen ferencvárosi szerelés, oda-oda egy pillanatra azért közben tudott piszkálni. João Viktor pedig most már hát fél térdre ereszkedve összekötötte a fűzőit a cipőjének, és most már minden rendben, tudja folytatni a játékot annak rendje és módja szerint. Közelítünk a fél órához, továbbra sincsen gól a Groupama arénában. Megint az Zalaegerszegnél egy lehetőség, hogyha itt a bal oldalon Calderón centerezik, de egyelőre kivár, és nincsen ebből beadás második szándékból sem. Skribek hiába mutatja a társaknak, hogy merre kellene mozogni, úgyhogy ZTA támadás, de gól továbbra sincs a mérkőzésen. Ferencváros, Zalaegerszeg 0-0, Debrecen.
4: Debrecen, Újpest a 30. percben 1-0, Mehiasz a 11. percben volt eredményes, azóta nem történt jelentősebb esemény a mérkőzésen, sem egyenlítési lehetőség, bár egy Krajcsovics lövést azért fel lehetett jegyezni, de a Debrecen egyelőre nem jutott el addig, hogy egyáltalán megduplázhassa az előnyét. A 30. percben tehát DVSC Újpest 1-0, Miskolc.
5: Túl az első fél órán a Paks továbbra is 2-0-ra vezet a DVTK ellen, és ezzel bronzérmesnek érezheti magát. Az elmúlt percben pedig Holdanf Gergő kapott sárgalapos figyelmeztetés. Most Bánhegyinek kell védenie, a kipattanót azonban Hán János gurítja be. Ezzel most már 3-0 a Paksnak, a rendkívül fiatal DVTK-t úgy néz ki tehát, hogy fél óra alatt szétzilálja a tolnai együttes. Egy távoli lövés érkezett Bánhegyiről, Bánhegyihez a bal alsó sarok irányába. Talán egy kicsit meglepte a Diósgyőr fiatal kapusát ez a labda, ezért nem tudta fogni, hanem kiütötte, de szerencsétlen módon pontosan előre érkezett Hán János, és nem

0: oldalon beadta a középre érkező labdát. Bembuali megfejelte, Popovics pedig egészen elképesztő bravúrral kiütötte a létszalót, de most egy újabb győri szöglet, Vitali szöglete, ez pedig az érkező Kripics lövi felé, fölé olyan 7-8 méterrel, úgyhogy továbbra is 1-0-ra vezet az Eto, és akkor csak egy nagyon gyors pillantás Bene Ferencre. Azért az, hogy Kripics így előre tudott menni, így adta be, az meglepte a kisvárdaiakat, de ugye sokszor dicsértük Kripicset pontosan a támadó játéka miatt is.
1: Igen, kétségtelenül így van, annak ellenére, hogy most inkább Stefújt kellene megdicsérni, hiszen nagyon-nagyon jól működik az Eto bal oldala, és a gól is onnan jött, meg különböző további gólhelyzetek is, de Kripics főleg a pontrugásoknál, illetve a labdakihozataloknál kult szerepet játszik az Etónak a támadó játékában. Nagyon úgy néz ki, hogy uralja a mérkőzést az Eto, és kontroll alatt tartja a találkozót, levegőbe lógott a második góljuk is. Igazából egyelőre az első 5 percen nem tudnak elszámolni, de ott, ott Petrás segített rajtuk, úgyhogy ezért most igazából körvonalazódik az Eto arány.
0: Borbé Balázs nyugtatgatta Csonka Bence, 35. percen járunk, Kisvárda Eto 0-1, és a szó megint Tóth Béláé.
2: Budapesten pedig egyre jobban zuhog az eső, de a helyzet továbbra is változatlan, ami az eredményt illeti. 0-0, megkezdődik a 33. perc a Ferencváros és a Zalaegerszeg összecsapásán, és a Zalaegerszegnek volt egy újabb lehetősége, a védelem mögé ívelték be a labdát a vendégek, Csonka nem tudta átvenni, túl hosszan elpattant tőle a labda, egyébként zicserben lépett volna ki. Fel kellett segíteni a földről Szendrei Norbertet, a magyar válogatott keretében meghívott zalaegerszegi csapatkapitányt egy ütközés után. Áll a játék, mert hogy szabadrúgásra várunk. A Ferencváros egyelőre tehát a vezetést sem tudta megszerezni, és az aranyért folytatott versenyfutásban sem áll jól a szénája a zöld-fehér címvédőnek. 33. perc, Ferencváros ZTE 0-0. A bronzharc is kezd eldőlni, de Debrecenben mi a helyzet?
3: A 34. percben 1-0-ra vezet a DVSC az Újpest ellen, a bal oldalról jöhetne egy beadás Krajcsovicstól, de bele tudott még csúszni az utolsó pillanatban Terca, úgyhogy egy szöglettel jöhet majd az Újpest. Mehias a 11. percben volt eredményes egy szögletből, ezzel a góllal vezet továbbra is a Loki, de nem áll túl jól a szénája a bronzcsatát illetően, és hogy miért, arról beszámol Marosréti Ervin Miskolcról.
4: Mert hogy 34 perc játék után a Paks már 3-0-ra vezet a DVTK ellen, itt a bajnokság utolsó fordulójában. Hán János kétszer volt eredményes, rajta kívül pedig Gyurkics Gergő talált be Bánhegyi Bogdán és a DVTK kapujába. Így alakul ki a jelenlegi állás. Diósgyőr Paks tehát 0-3, Kisvárda Cseszregi Balázs.
0: 37. perc, nem változott az eredmény, vezet az Eto Bembuali góljával, ami feltűnő, nagyon sokat csúszkálnak a játékosok, elsősorban a győriek. Egy előre ívelt labdát fejel el, ott Klumecki volt, aki elfejelt a Bembuali elől, de győri bedobást már el is végezték Stefújnál. Sőn kapná vissza, de pontatlan volt Stefúj labdája. Ugye a 37. perc közepén Kisvárda Eto SC 0-1, Tóth Béla Grupama.
2: A labda Rámakersznél, 35. perc a találkozón, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Egyelőre kevés szó esett arról, hogy a Zalaegerszegnek a szénája sem áll jól, mert hogy ugye a bronzért, ha nem is feltétlen harcolhat a Zalaegerszeg, de a nemzetközi kupaindulást jelentő pozícióért igen, és ez jelen pillanatban a negyedik helyezés lenne a tabellán, de azzal, hogy a Debrecen vezet az Újpesttel szemben, azzal szemben most a Zalaegerszeg is tehetetlen, mert hogy ahhoz, hogy a Zalaegerszeg odaérjen a nemzetközi kupába, ahhoz a Debrecennek ki kellene kapnia az Újpest ellen, a Zalaegerszegnek pedig győznie kellene a Grupama Arénában. Hát ahhoz még nagyon, nagyon sok tényezőnek kellene megvalósulni a zalai szempontból. A labda a Ferencvárosnál, de a félpályán, távol a kaputól tehát a hazai csapat. 35. perc, Ferencváros ZTE 0-0, Olasz Gergő.
3: A 36. percben Debrecen Újpest 1-0, továbbra is Sarkadi jól tart meg most egy labdát az újpestiektől a szögletzászlónál, az ellenfél szögletzászlajánál, ráadásul egy cselt próbál meg Gereiroval szemben, nem sikerül neki, de egy szögletet azért kiharcol. Jöhet egy újpesti sarokrúgás majd tehát. A 36. percben DVSC Újpest 1-0, Miskolc.
4: Jobboldali szögletből Pető Milán veszélyeztetett, a kipattanót pedig Macsó Milán tenné vissza, de újabb szöglet következik a DVTK, tehát élet

0: Kérdezik valamennyire, Pető Milán húzott el a jobb oldalon, Sajbán lövését blokkolták a paksiak, tehát a Diósgyőr is eljut a kapu közelébe, viszont a gólokat a Paks szerezte, így 37 perc játék után DVTK Paks 0-3, Kisvárda Cseszregi Balázs.
1: 39. perc közepe, Kisvárda Eto továbbra is 1-0, Klumecki íveri fel a labdát, Mesánovic felé a bal oldalon vele, Biro Barnabás fut, de kint van a labda, nem tudta Mesánovic levenni, Győri bedobása, Győri 16-ossal, illetve inkább az 5-össel egy magasságban Biro Barnabás kezében a labda, egyelőre ő ezt nem fogja elkapkodni, úgyhogy nyugodtan menjünk tovább a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésre, Tóth Bélához.
2: Várkonyi Bencénél a labda, a zalaegerszegiek közép hátvégénél, Gundel Takács Bence a saját büntető területén belül ível előre, mellen leveszi Maxwell, mintha kézzel csapott volna bele. Jött egy sípszó, szabadrúgás az ETL javára, mert a Grámekers látta szabálytalannak Bognár Tamás játékvezető, és még egy gondolat a Zalaegerszeg nemzetközi kupaindulást jelentő reményeihez fűzve, ugye, hogyha Debrecen esetleg döntetlent játszik az Újpesten, a Zalaegerszeg pedig nyer, az is üdvözítő lehet a Nuno Campos féle együttes számára, mert győzelemben akkor felülmúlnák a Debrecent, és egy pontazonosság alakulna ki, ez pedig ugye a Zalaegerszeg számára lenne tehát kedvező. De hát tényleg nagyon messze állunk attól, hogy ez így alakuljon. 8 perc van még hátra az első félidőből. Ferencváros ZTE 0-0. A szó Olasz Gergőjé.
3: Itt most egy nagyobb csetepati, Fenyő Noah kap sárgalapot. Ugyanúgy a 38. percében jár a mérkőzés, mint ahogy lassan a Grupama arénában is jár majd. Továbbra is 1-0-ra vezet a DVSC az Újpest ellen Mehiász találatával, és éppen egy ápolás zajlik, úgyhogy ez tökéletes alkalom arra, hogy menjünk át Miskolcra, Marosréti Ervinhez.
0: Ahol pedig a Paks készülődik egy bedobása, úgyhogy éppen itt is áll a játék. 3-0-ra vezet Bognár György együttese, és jelenállás szerint bronzérmes a paksi gárda, de jön egy beadás középre, élesen belőtt labda, amiben Bánhegyi Bogdánnak kell beleütnie, majd Szakos továbbítja szögletre. Szóval ettől függetlenül, hogy 3 góllal vezet, továbbra is nyom a Paks, és újabb gólokat igyekszik szerezni. De menjünk át, menjünk tovább Kisvárdára, Cseszregi Balázshoz.
1: 41. perc közepén 1-0-ra vezet az Eto Bembouali góljával, amelyet a 10. percben szerzett, és hát nem kapkodnak a győriek, hátul passzolgatnak, egészen Petrásig visszament a labda a bal oldalon. Miangé kapja meg, és ő az, aki megnyújtja Bembouali felé. Bembouali-val Klumecki ment felfejelni, végül el is tudta azt fejelni. Mesánovic próbálná tovább tenni, de már megszerzi azt Vitális, és a jobb oldalon elindulna Popola mellett. Biro Popola azonban nagyon szépen lépett be, és szerezte meg tőle a labdát, és megint Mesánovic bal oldalon. Biro visszaért, és kiért már szerelni Tóth Rajmund is, róla pattan ki, így aztán a Győri térfélen a felező vonaltól mindegy 6-7 méterre Kisvárda bedobással folytatódik a játék. 1-0-ra vezet az Eto, a 42. perc is elkezdődött már, de mi a helyzet a Grupama arénában a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzésen, Tóth Béla?
2: 6 perc van még hátra a szünetig, változatlanul 0-0, egyre inkább vigasztalanul ömlik alá az eső, a ferencvárosi szurkolók pedig szakadatlanul buzdítják a csapatukat, hogy a zalaegerszegiekkel jó kapcsolatot ápolnak a ferencvárosi szurkolók. Egyébként villangás a két szurkolótábor között, nincsen békés a hangulat, és békés most a hangulat a Gyepen is, mert hogy hát úgy járatja a labdát a házigazda, hogy nincsen zalaegerszegi nyomás. Na most Rommens megtalálta Josefet, Josef van előtte terület, zárkózik a ZTE 16-osához, a jobb oldalon Kadu, megcsinálja a cselt Calderonnal szemben, aztán Skribek besegítés szerel. 40. perc, Ferencváros ZTE 0-0. A helyzet tehát az, hogy a Ferencváros csupán ezüstérmes lenne. Debrecen.
3: A 41. percben DVSC Újpest 1-0, és jelenleg bármennyire is vezet, és győzelemre áll, a DVSC nem bronzérmes a tabellán, hiszen a másik mérkőzésen úgy áll a találkozó sorsa, de erről beszámol Marosréti Ervin Miskolcról.
0: 3-0-ra vezet a Paks, és úgy néz ki, hogy Hán János pedig egy büntetőt is elvégezhet, mert hogy egy szöglet utáni kavarodásnál a mérkőzés játékvezetője látott valamit, de hát a varvizsgálat, mire ezt leellenőrzi, visszanézi, megerősíti vagy megcáfolja, addig percek telhetnek el. Úgyhogy jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy 3-0-ra vezet a Paks, és könnyen lehet, hogy 11-est rúghat, de addig még lemegy szerintem egy kör itt a körkapcsolásban. Cseszregi Balázs, Kisvárda.
1: Akkor egy kicsit pörgessük meg 44. perc is elkezdődött, és Bíró Barnabás próbált labdát szerezni Soltész Dominiktól, utóbbi kénytelen volt hazatenni a labdát Popovicsnak, aztán átforgatja azt Radmanovácshoz, Radmanovács pedig Popolát választja. Ez minden a kisvárdai térfél közepén történik, aztán Soltész megint visszateszi inkább a labdát Hlumeckinek. Hlumecki most hosszabb megnyújtja, méghozzá Bíró felé, Bíró elől azonban Stefúj elfejeli, de rossz helyre, mennyik szedi össze a győri térfél közepén. Cselezget egy picit, aztán kénytelen megfordulni, mert visszaért Tóth Rajmund. Popola kapja a labdát Bok közbenjárásával, megindul a bal oldalon Soltész, de nem kapja, megint Bok, aztán Melnyik, 30 méter, a középre ívert labda lepattan Tóth Rajmundról, tovább teszi fejjel Mesanovics, majd Miangé tolja meg, és ez már Sőné, azonban Sönt a Nagy Krisztián elválasztja a labdától. 45. perc kezdődik Kisvárdától, 0-1 Tóth Béla, Grupa Maréna.
2: 42. perc a mérkőzésen, Ferencváros Zalaegerszeg 0-0. Most az elmúlt percekben inkább a Ferencvárosnál a labda, de nem mutatkozik meg mindez a fölény helyzetekben. A mérkőzés eddigi összképét tekintve azt lehet elárulni, hogy a Zalaegerszeg játszik veszélyesebben, főleg a találkozó első fél órájában több helyzetet kidolgoztak a vendégek. A Ferencváros játékából pedig az igazán az élesség hiányzik, méghozzá a vendégek kapuja előtt. Gruber egyetlen fejesét leszámítva nem igazán adódott dolga Gundel Takács kapusnak. 43. perc már a találkozó 0-0, tehát Debrecen.
3: Szintén a 43. percben Debrecen-Újpest 1-0 született, 11-es ítéltek a büntetőt Miskolcon. Marosejti Ervin.
0: Ítéltek bizony, sőt Hán János már ki is hagyta, úgyhogy Bánhegyi Bogdán a balra tartó lövést hárítani tudta, a Diósgyőr kapusa eltalálta az oldalt, le is ért az alsó sarokra, így Hán János nem tudott mesterhármast lőni, legalábbis eddig a mérkőzésen. DVTK Paks továbbra is 0-3, és egy kihagyott 11-est feljegyezhetünk a paksi csapat neve mellé. Kisvárda Cseszregi Balázs.
1: Dár is szerzett labdát a kisvárdai térfél közepén, Popola volt az, aki szabálytalankodott vele. Itt már a hosszabbításban járunk, 2 percet jelzett a játékvezető, a 45 plusz első percen pedig győri szabadrúgás a kisvárdai térfél közepéről, de egyelőre dr. Csonka Bence nagyon türelmesen elmagyarázza Mesanovicsnak is, meg Melnyiknek is, hogy miért jár vitálisnak ez a szabadrúgás, úgyhogy nyugodtan menjünk megint a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzésre, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a két meccses bajnoki döntő második mérkőzésére.
2: Ahol továbbra sincsen gól, most Ramakers hozzáállt az ETA térfelére, Ákpe Viktori próbálta keményebben szerelni, Gruber kap egy szabadrúgást a Ferencváros, Viktori hiába reklamál, a játékvezető nem fogja megváltoztatni a döntését. 44. perc a mérkőzésen, továbbra is arról tudok beszámolni, hogy ömlik az eső, viszont gólt nem láthatott a Grupa Maréna közönsége, Olasz Gergő.
3: A két meccses bronz csatában hiába vezet a DVSC az Újpest ellen, egy Nóra Mehiasz 11. percben szerzett találatával a 45. minutumban, továbbra sem túl fényes a helyzete. Arról, hogy miért, megint beszámol Marosréti Ervin Miskolcról.
0: Mert hogy a Paksa DVTK stadionban 3-0-ra vezet, és ezúttal Tóth Barna volt az, aki fejjel veszélyeztette a Diósgyőr kapuját. Futószalagon jönnek tehát a paksi helyzetek a rendkívül fiatal átlag életkorú DVTK ellen. Ugye a Diósgyőr számára már tét nélküli ez a mérkőzés, hiszen a csapat búcsúzott, és le is fújják az első fél időt, úgyhogy itt 45 perc játék után DVTK Paks 0-3, Kisvárda Cseszregi Balázs.
1: Lassan itt is lefújja Csonka Bence, hiszen lejárt az előrejelzett 2 perces ráadás, és Miangé pedig mutatja Petrásnak, hogy jöjjön. Csonka Bence meg azt mutatja Petrásnak, hogy ne jöjjön, ugyanis lefújta az első péridőt. Azaz 45 plusz 2 perc játék után Kisvárda Eto Bembuali 10. percben szerzett góljával 0-1. Egy fél lépést tett az Eto az 5. bajnoki címe felé, de hogy aztán mit válaszol erre a Ferencvárost, azt megtudják Tóth Bélától.
2: Ahhoz elsősorban rá kellene helyezni az Eto játékosaira a nyomást, ahhoz pedig gólt kellene szerezni a Ferencvárosnak. Itt is letelt a 45 perc, egyelőre a tartalék játékvezető nem mutatta fel a hosszabbítást jelző kis tábláját, úgyhogy 0-0-ás állásnál kezdődik meg a 46. perc, is nincs is tovább. Itt ér véget az első félidő, Bognár Tamás lefújta tehát az első játékrészt. Zalaegerszegi helyzetek, viszont gól még nem született, Ferencváros ZTE 0-0. indul. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban a Ferencváros a második, még a Zalaegerszeg az ötödik. Debrecen Olasz Gergő.
3: A 46. percben megszerezte a második találatát is a DVSC. Egy baloldali beadást, amelyet Zsuzsák Balázs centerezett, Stronati fejelt az égbe, majd kapásból a hulló falevéle labdát Kocsis egyből ballábbal a kapuba juttatta. 50. mérkőzése ez a DVSC csapatában, egyből gólt szerz, és ez a félidei állás is, hiszen véget vett a játékvezető Bogár Gergő ennek a játékrésznek. A félidőben tehát két gólos debreceni vezetéssel, 2-0-ás állással vonulnak a csapatok az öltözőbe.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Valóban elkezdődött a második félidő, és Tóth Rajmund teszi hátra a labdát Petráshoz. A szlovák kapus meg jó nagyot bikáz bele, de talán még Bembo Ali meg tudja csúsztatni. Nem, Radmanovac volt az, de ő is végül Vitált választotta. A jobb oldalon pedig már Gini-nél a labda, rálép, egy kicsit visszafordul vele. 1-0-ra vezet az Eto'o Bembo Ali találatával továbbra is, és kiugratná Gavricsot G. Ez azonban hosszú volt Gavricsnak, a szerb játékos nem is futott érte, Popovicsal pedig felszedetik a labdát, kirúgással jön a Kisvárda, a 47. perc is lassan elkezdődik, az Eto'o 1-0-ra vezet továbbra, és a Kisvárda ellen természetesen, amint kezdődik a többi mérkőzés, csatlakoztak be sorban, de most megyünk vissza Német Kornélhoz Dijonba.
3: 16 perc telik el kereken a mérkőzésből, passzívnál támad az Esztergom, Ballai megpróbálna bemenni, csak szabad dobás. Ballai nagyon szeretett volna egy 7 méteres kiarcolni, 16 perc, 12 másodperc telik el a meccsből, áll az óla törlés miatt, 11 másodperc múlva letelik Kisfaludi kiállítása, Bukovszki jön vissza a kapuba, mert hogy passzívnál az Esztergom, 2 darab passz maradt, ezt még megvárjuk, aztán megyünk vissza a labdarúgó helyszínre. Faragó, egy megpattanó átlövés! Rabó Lea, jó ide nagyon kellett! 7-6 tehát, 16 perc, 20 másodperc játék után Csesszegi Balázs labdarúgás!
2: Nézhetünk egy Kisvárda lövést és egy Tóth Rajmund blokkot, elcsúsztak ugyanis a győriek, visszaszerezték a kisvárdaiak, jött a lövés, de Tóth Rajmund a 16-oson blokkolni tudta, és most egy győri kirúgás jön, majd Miangé lesz az, aki ezt a kirúgást elvégzi, még egyelőre passzolgatnak egymással Petrásnak, Petrás kapja Miangétól, és ő az, aki felzúdítja a labdát megint Bembo Ali felé, de megint Klumecki nyerte ezt a párharcot, aztán megfordul Mesanovic a bal oldalon a labdával, kénytelenek visszafelé menni a kisvárdaiak, egészen Klumeckihez kerül, Radmanovac kéri tőle a labdát, de ez a kisvárdai térfélen most lép át Radmanovac az Eto'o tér felére, kiteszi a bal jobb oldalra a Nagy Krisztiánnak, ő már íveli is középre, Kripic azonban el tudja fejelni, de csak Popoláig, Popola 30 méterre a kaputól, ő is inkább visszafelé fordul, és hátra teszi a labdát Klumeckihez, és már folytatódik a többi labdarúgó mérkőzés. Megyünk ismét Tóth Bélához a Grupama Arénába, a bajnoki döntő másik mérkőzésére, Ferencváros Zalaegerszeg.
4: 2 perc telik el a második félidőből, egy zalaegerszegi indítás követett egy ferencvárosi indítást, egyik sem lett igazából gyümölcsöző. Egyetlen csere, Robikin Zakariasennek szavaz most bizalmat a második félidőben Rommens helyén, úgyhogy megpróbálja valamelyest a középpályát aktívabbá tenni az ír szakvezető. A helyzet változatlan, Ferencváros ZTN 0-0, jelen pillanatban csupán tehát az ezüstéremmel kellene beérnie a címvédőnek. Elkezdődött-e a második félidő Debrecenben? Olasz Gergő válaszol.
5: Elkezdődött bizony a 48. percben, DVSC Újpest 2-0, Mehiasz a 11. Kocsis pedig a 46. minutumban volt eredményes, ezzel a két találattal vezet a hazai együttes. A félidőben kettőt változtatott az Újpest vezetőedzője, Szélesi Zoltán, Fenyő és Brodics hagyta el a játékteret, és Ademi valamint Tucsics jött a pályára. A 49. percbe lépünk most már, DVSC Újpest 2-0 továbbra is, és akkor én most Miskolcra, Marosréti Ervinhez passzolom a labdát.
6: Köszönöm szépen, a 49. percben járunk, tehát itt is elkezdődött a második játék része. Macsó és Vécsei fejelt össze, ezért zajlott tápolás a pályán. Továbbra is 3-0-ra vezet a Paks a DVTK ellen. A hazaiak két cserét hajtottak végre a szünetben, két fiatal jött le, Komlósi Bence helyett Szatmári érkezett a védelembe, Kis Bálint helyén pedig Bokros Szilárd ugyancsak a védelem szélén. De a Paks továbbra is magabiztosan 3-0-ra vezet, kézilabda Német Kornél.
3: Szintén 3 gól a különbség a házigazda Dijon javára, a 20. percben járunk, Dijon Esztergom 9-6, Ele Gábor meg is unja és időt kér, az elmúlt percekben egy-két elrontott támadás és egy-két gyors hazai befejezés következtében tartunk itt, tehát a mezőny legeredményesebb jelenleg Düri a maga 3 góljával, az időkérés miatt viszont nálunk áll a játék, Kisvárdán azonban zajlik a meccs, Csesszegi Balázs folytatja.
2: Méghozzá Sőn volt az, aki labdát szerzett a saját alapvonalánál, de aztán eladják a győriek. és el is esik a 16-os vonalánál Popola, úgyhogy kisvárdai szabadrugás jön az alapvonaltól nagyjából egy olyan 17-18 méterre a jobb oldalról, ezt egy ballábas akár kapura is tudja majd csavarni, hiszen hiába szerzett Sönlabdát és passzolt jól végül ott Bíró Barnabásék, illetve Vitális valamint Kripics elügyetlenkedték közösen. Egyelőre a második félidőben még nem volt dolga Samuel Petrásnak, aki az első félidő elején 3-4 nagy védést is bemutatott. Ott van Soltész, illetve ott van Jordanov a labdánál, ugye közülük Soltész az, aki ezt ballal akár kapura is tudja csavarni. Háromtakú sorfal a győrieknél. Soltész fut neki. Lő! Petrás! A rövid sarokra csavarta, és a felső sarok elől Petrás kiütötte. Soltész ezúttal egy szögletet tud elvégezni. Petrásnak ez már a sokadik nagy védése volt, és jöhet Soltész Dominik szöglet rúgása. Ezt még várjuk meg, és utána megyünk tovább, mert hogy ezekből a szögletekből az első félidőben is azért volt bőven baja a győrieknek. Nagy Krisztián kapja kis szögletben a labdát, majd leteszi. Ott egy lövés, az lepattan Bembuali fejéről. Nagy Krisztián, Bíró, Jordanov, és a középre rúgott labdát Bembuali tudja kifejelni, de Sőn nem veszi át, hanem megint Jordanov hátra Boknak, úgyhogy mi pedig menjünk, ha nem is hátra, hanem innen egy kicsit nyugatra, Budapestre, a Groupama Arénába.
4: Volt valami a levegőben abban a pillanatban, amikor Petrás érett, mert azzal egy időben Zakariasen találta magát helyzetben, próbálkozhatott tiszta helyzetből, tiszta lövő helyzetből 13 méterről, viszont itt is a kapus járt túl a támadó eszén, úgyhogy véret gondolt Ács Bence. Marad a 0-0, 52. perc a mérkőzésen, most az zalaegerszegi akció, Szendrét választ ki a labdától Gruber, és próbál már Korbu gyorsítani a jobb szélen, egy indítás kísérlet, Zsozef felé ez túl hosszú, és már Akpe Viktori veszi el tőle a labdát, úgyhogy ezt az újabb Ferencvárosi előretörést meghiúsítja az ETE védelme. Jelen pillanatban tehát az FTC annak ellenére áll ezüstérmes pozícióban, hogy hát illetve pont azért áll ezüstérmes pozícióban, mert vezet az Eto Kisvárdán, és még egy hazagurított labda Gundel Takács Bence lövi a lelátóra. És akkor a bronz párharcban pedig sorrendet változtatunk, mert minden debreceni éremesé a miskolciak kezében van, úgyhogy most Diósgyőrbe megyünk Ervinhez.
6: Pontosabban a Paks kezében, mert ők álltak ugye a fordulót megelőzően a harmadik helyen, és úgy néz ki, hogy ezt a lehetőséget nem is akarják kiengedni a kezükből. 3-0-ra vezet továbbra is a Paks, a DVT-k ellen most pedig egy keresztbe ellőtt labda Tóth Barna részéről, de ez is kimarad az 53. percben, de a DVTK is éledezik, mert volt egy baloldali szöglet, ami után átcsúszott a labda a hosszú oldalra, Bárdos Bence pedig a keresztléc alá visszalőtte, Gyetvánnak kellett hatalmasat védenie, hogy 0-3 maradjon az eredményjelzőn, de védett, így 0-3 maradt az eredményjelzőn. Úgyhogy menjünk tovább Debrecenbe, Olasz Gergőhöz.
5: Az 53. percben Ademi kapsárgalapos figyelmeztetést a csereként beszállt játékos 7,5 percet bírt ki büntetőlap nélkül. 2-0-ra vezet a DVSC továbbra is az Újpest ellen Kocsis valamint Mehiasz találatával. És hogyha Kisvárdáról Budapest egy kicsit nyugatra van, akkor Debrecentől Dijon nagyon nyugatra. Menjünk Németh Kornélhoz.
3: Dijoni 7 méteres és gól méghozzá Szélin Szivercen a találat szerzője. 10-7 megint csak közte 3. 2 kihagyott Kovácson egy zicser után fogtuk a fejünket, téptük a hajunkat, de nem tudott a lehetőségekkel érni a Dijon együttese. Most viszont ugyanúgy, mint ahogy 9-6-nál 10-7-nél is közte 3. A nagyobb baj, hogy Smolek kiállítása miatt ember hátrányban az Esztergoma labda Ele Gábor csapatánál. Szucsánszki horváthoz teszi, ő most a jobb átlövő. Szucsánszki próbálna egy 2 perces kiállítást kiharcolni. Kovácshoz viszont lemegy a labda a szélre, és most Rossz Rájsz lábai mellett gólt szerez Dijon Esztergom 10-8. Irány Kisvárda, Cseszegi Balázs.
2: Itt 1-0-ra vezet továbbra, és az Eto'o az 55. percen járunk. Tóth Rajmundnál a labda a kisvárdai térfél közepén, kiteszi balra Stefújnak. Stefúj elindul befelé, Gavrics kapja tőle a labdát, vissza Tóth Rajmundhoz. Tóth Rajmund szokásos szívén rengeteget melózik, megindul a labdával, akár lőhet is, hanem inkább leteszi a labdát a 16-oson belül, átsorgó Stefújnak, ő íveli át a túloldalra. Ez azonban hosszú volt és magas volt Bembuarinak, Popovics lépett ki a kapujától, kapujából, és már rúgja is előre, és Miangénak bizony futia kell, mert futott Melnyik is, aztán Miangé az egyszerűt választja, sallangmentesen kirúgta a lelátóra a labdát. 56. perc, Kisvárda Eto'o 0-1, Ferencváros ZT-je, hogy mennyi, azt majd Tóth Bélától.
4: 0-0, 10 perc telt el a második félidőből, az imént Kis Bence szólózott, engedték őt a ferencvárosi hátvédek a 16-os közelébe érni, viszont ott megtorpant Kis, és a kapu mellé emelt, úgyhogy marad a 0-0-ás állás. Az FTC, mintha a második félidőben bátrabban játszana, hát nincs is más választása a ferencvárosiaknak. Mindenképpen gólt kellene lőniük és nyerniük ahhoz, hogy aztán szurkolhassanak a Kisvárdának. Most Gomez feszül meg a labdáért, viszont nem tudja bentartani a csapattárs Kadu, de ezek szerint bentartotta, megálltak a zalaegerszegiek, viszont a játékvezető egyértelműen mutatta, hogy a vonalon túl nem került a labda. Mindez abból a szempontból indiferens, hogy továbbra is 0-0, és nagyon messze a labda a kapuktól, éppen most zalaegerszegi lábokon. 56. perc a találkozón, Ferencváros Zalaegerszeg tehát 0-0, és miskolci feltámadás kellene a debreceni éremhez. Maros Réti Ervin.
6: És három gólos Paksi vezetéssel zajlik a találkozó. Már az 57. percben tartunk, és a csendes eső mellett szépen csordogál a mérkőzés is. Most azonban Hinora betör a 16-oson belőre, Kovalenko vele szemben védekezik, aztán Bárdos Bence is besegít neki, laposan teszi ki a labdát, Pap Kristóf pedig ugyan belekap, de nem tudja megmenteni, bedobásra csúszik. Szóval az 57. percben járunk, és a Paks a félidei vezetését továbbra is őrzi. 3-0-ra vezetnek a tolnaiak a DVTK stadionban. Debrecen, Olasz Gergő.
5: Az 57. percben éppen arról tudok beszámolni, hogy a Debrecen már háromszor is eljuttatta az Újpest kapujába a labdát, de ebből csak kettőt szerzett érvényesen a Loki, hiszen Kocsis Dominik találta előtt már a játékvezető. Bogár Gergő a sípjába fújt, szabálytalan volt az egyik újpesti játékos, de nem előny szabályt ítélt a bíró, hanem visszafújta szabadrugásnak azt a lehetőséget. Most pedig egy újpesti szabadrúgás jön majd. Az 57. percben tehát DVSC Újpest 2-0, sportágot váltunk, kézilabda, Németh Kornél.
3: Ugyanúgy, ahogy Debrecenben, Dijonban is 2 gól a különbség, a házigazda francia csapat 12-10-re vezet az Esztergom ellen a női kézilabda Európa Liga elődöntőjében. A címvédő Thüringer a német csapat várja ellenfelét, az Esztergom most eladja a labdát, egy pici lépéssel, skével átlép kerül attól, vagy távolabb kerül attól, hogy döntőt játszhasson majd holnap. 4 perc van hátra az első félidőből, egy jó védekezés kellene, most viszont csereberélnek a hazaiak, szóval kereken 4 perc az első félidő vége előtt Dijon, Esztergom 12-10, labdarúgás, Kisvárda, Csesszegi Balázs.
2: Megpróbálja az Eto'o megzavarni már a kisvárdai térfélen a hazaiakat, ez azonban nem sikerül. Popovics pedig jól előre dugta a labdát, de ez Miangéig kerül, Miangé pedig Petrást választja, Petrás pedig egyből vissza azt Schön felé, ez kicsit szélesnek, meg magasnak is tűnik, de Schön lefeli a labdát Nagy Krisztián elől, azonban ez csak Radmanovácé lehet, aki megint eljutatja azt kapusáig Popovicshoz, aki egyébként egyelőre 9 kapott gól nélküli mérkőzéssel büszkélkedhet, és ugye ez nem is fog már nőni, hiszen 1-0-ra vezet az Eto'o az 59. percen a bajnokságban, de minden esetre ez egy nagyon szép teljesítmény, ugyanennyi van egyébként Samuel Petrásnak az Eto'o kapujában. Stefúj 25 méterre a kaputól, kiteszi a bal oldalra, már az alapvonalnál Schön középre teszi, kirúgja azt az érkező Radmanovac, és erre a labdára Gavrics is sprintel, és Bíró Bence is sprintel, Bíró Bencéről ment ki a labda, győri bedobás a kisvárdai térfélről, egészen pontosan az Eto'o kispadja elő. Érkezik majd Stefúj, mi meg megyünk tovább a Grupama Arénába Tóth Bélához.
4: Ahol megszerezte a vezetést a Ferencváros Viktori öngoljával, a bal oldalon Zakariasen lépett meg, az alapvonalhoz érve, az ötésfeles vonalához érve, próbált volna centerezni a norvég középpályás, aki csereként lépett pályára, és Viktoriról, aki becsúszva próbált megszerelni, olyan szerencsétlenül pattant fel a labda zalai szempontból, hogy a saját kapujába hullott, úgyhogy gondolkodott Lindel Takács Bence mindezzel szemben tehetetlen volt. Zakariás Szené tehát a fő érdemet, hogy ő volt a legutolsó ferencvárosi, aki labdához ért a gólt megelőzően, de mindez Viktori öngóljaként kerül a jegyzőkönyvbe. Vezet tehát a ferencváros, úgy tűnik, hogy a címvédő a kötelezőt hozza, 1-0 a Zalaegerszeggel szemben, akkor, amikor negyed óra telik el a második félidőből, innentől kezdve szurkolhatnak a ferencvárosiak a Kisvárdának. Szurkolnak-e mondjuk a miskolciak annak, hogy, illetve a debreceniek annak, hogy a Miskolc valamelyest fordítson az álláson? Maros Réti Ervin árulja el.
6: Egész biztos, hogy így van, de tartja stabilan a háromgólos vezetését, amit az első félidőben szerzett meg a paksi együttes, annak ellenére, hogy a DVTK már többet is cserélt, frissített, most például Galántai Tamás lépett pályára, fél óra játék lehetősége lesz ezen a mérkőzésen. Az egyébként jól mozgó Nazár Kovalenkót, ugyancsak fiatal perces játékost váltotta a Galántai Tamás. Paksi szabadrúgás, de nem kapkodnak, nem sietnek Bognár György fiai, hiszen magabiztosan 3-0-ra vezetnek a DVTK stadionban. Debrecen, Olasz Gergő.
5: A 60. percben DVSC Újpest 2-0, most már a 61. minutumban járunk, egy óriási kakaskodás az újpesti térfél közepén, egy picit átment vagdalkozósba a játék, egyik csapat képviselői sem kímélik a másikéit, most éppen Szűs Tamás hergeli a hazai publikumot is, úgy látszik ebből majd legalább egy, de lehet, hogy kettő sárgalap is kinéz. Flajter érkezett közben a pályára, Krajcsovics helyére egy változtatás megint át Szíresi Zoltántól. A 61. percben DVSC Újpest 2-0, és esztergomi egyenlítés reményében kapcsoljunk Németh Kornélhoz Dijonba.
3: Sajnos nincs egyenlítés, mert ez Tine Lönnborg megszerzi a második gólját, pont egy Lönnborgi a különbség. Dijon Esztergom 14-12, mindig sikerül visszajönni, vagy legalábbis az elmúlt két alkalomból sikerült mínusz egyre visszajönni, de utána nem jön a jó védekezés. Kovács Anett, Varga Ben most Faragó helyén támadásban, Varga kezéből kiesik a labda, és jöhetnek nagy lendülettel most a hazaiak. Mi lesz a vége? Lönnborg a lerohanás végén neki megy faltörő kosként, fejjel előre Szucsánszkinak, csak szabad dobás, itt Szucsánszki kérdően néz a játékvezetőre, hogy ugyan már nehogy hetest ítéljen, nem ítélt 7 méteres, csak szabad dobást. 1 perc és 5 másodperc az első félidő végéig, adom is a szót, hát ha még visszaérünk, mielőtt itt véget ér az első félidő, Dijon Esztergom 14-12.
2: Jön az Eto, Gavrics indítja Bembualit, de lecsúszik egy picit a lábáról a labda, a Nagy Krisztián azonban odafelé Vitalisnak, 30 méter, 16-oson belül G, akár lőhetne is, de visszaér Jordanov, és kirúgja G-től, aki hosszan vette át a labdát, a jobb oldalról jöhet majd egy Jőri szöglet, de Vitalis nagyon-nagyon lassan megy ki, úgyhogy megint Ferencvár, a Zalaegerszeg és Tóth Béla.
4: Megtörtént az első sárgalap kiosztása a mérkőzésen, Mariano Gomez kapta Osvát, valamint Yusuf csereként pályára lépett az immáron vezető Ferencvárosban. 63. perc Viktori öngoljával, Ferencváros ZTE 1-0, Miskolc, Marosi Réti Ervin.
6: Az egyik oldalon Tamás Márk, a másik oldalon pedig Tóth Barna sárgult be. Ennyi történt az elmúlt 1-2 percben, amíg végig futott a kör. Az eredmény azonban nem változott, Diósgyőr Paks továbbra is 0-3, ezzel pedig a Paks jelen pillanatban a bronzérmes. Olasz Gergő, Debrecen.
5: A 63. percben DVSC Újpest 2-0 továbbra is, komáromi valamint Mehiász volt eredményes. Eredetileg úgy volt, hogy az első fél idő utolsó percében Kocsis kapás lövéséből szerez még egy találatot a DVSC, de később kiderült, hogy komáromi is beleért még abba a labdába, amelyiket Kocsis továbbított a kapura, úgyhogy övé lett a találat. Komáromi és Mehiász góljával, tehát DVSC Újpest a 63. perc végén 2-0. Dijon, Németh Kornél.
3: Horváth Fanni góljával alakul ki a félidei eredmény, Dijon Esztergom 15-13, Holajova góljával a házigazda francia csapat került előnybe, ezt követően Ballai Borbán egyenlített a 15. percben, 6-5-re vezetett a Dijon, a 20-ban pedig már 9-6-ra, de Horváth Fanni eredményes, bátor és jó játékának köszönhetően Horváth 4 góljával jelen pillanatban nem csak az Esztergom, hanem a mezőny legeredményesebbje, szóval visszajött az Esztergom 2 gólra a szünetre. Dijon Esztergom 30 perc játék után 15-13, negyed óra múlva jön majd itt a folytatás, addig irány Kisvárda, Csesszegi Balázs.
2: 65. perc, 1 perc alatt 2 gólt is rúghatott volna az Eto. egy G kapufa a felső lécről pattant ki, G18 méteres emelése, majd egy első félidejéhez hasonló kísértetiesen hasonló szőnhelyzet, és 11 méterről lőtt már csak gyakorlatilag Popovics állta útját, de ő állta is, fölé ütötte a labdát, és most jön egy szöglet pont ebből a helyzetből. Vitális íveli be, ott egy eleső kisvárdai játékos a kéz érintést reklamálnak a győriek, de közben már a jobb oldalon megindulhat Jordanov, aki a félpályáról megpróbálta ráívelni, úgy látta, hogy Petás kapus nagyon kínált, a lövés pedig nagyon fölé és mellé is ment, közben pedig Csonka Bence mutatja, hogy nem történt semmi, vitális érdeklődött, hogy annál a helyzetéhol kezezést reklamáltak, volt-e valami, de nem, úgyhogy győri kirúgás majd Petras elvégzi, de menjünk tovább a Groupama arénába.
4: 65. perc a mérkőzésen Gundel Takácsot tornáztatta meg Zakariasen, aki nagyon jó cserének bizonyul egyelőre. Ezt a lövést végül is a ZTE kapusa Újbeggyel kitolta. Szöglet következik a jobb oldalról. Itt vezet tehát a Ferencváros 1-0 arányban a Zalaegerszeggel szemben Viktori öngoljával, viszont mindez hiába való, mert előnyben az Eto Kisvárdán jön a szöglet. Egy kanyarítás után, amit Kanikovszki eresztett meg, próbált volna fejelni Ramakers, elsurrant mellette a labda a feje mellett, aztán Jusszuf visszaszerezné, de szabálytalanul teszi mindezt, Kist lökte el a labda felől, labda fölül, az a Jusszuf, aki szintén csereként van ott a pályán, szabadrúgás a zalaegerszegi csapatnak. 66. perc, tehát a második félidő derekán, Ferencváros ZTE 1-0 Viktori öngoljával. Miskolc, Marosi-Réti Ervin.
6: Továbbra is 3-0-ra vezet a Paks, de támad a DVTK, igaz, Pető Milán akciója megtorpan, és a paksiak vissza tudnak rendezni, visszazárnak. Bognár György egyébként a 3 gólos vezetés ellenére behozta a nehéz tüzérséget, érkezett Ádám Martin, Böde Dániel, és még Bévárdi is pályára léphetett, Hány János, Vécsei és Tóth Barna helyett a második félidő derekán. Debrecen, Olasz Gergő.
5: A 66. perc végén DVSC Újpest 2-0, Komáromi és Mehiász volt eredményes az első játék részben, jöhet egy baloldali sarokrúgás, ezt villám gyorsan akkor megvárjuk, hiszen Mayer már ott is áll a labda mögött, és felemelte a bal kezét, úgyhogy jöhet középre a szöglet. Tekeredek is be, de jól jön a kapujából Demien, lerántja, és egy kontratámadással már indul is Zsuzsák Balázs. Demi, ezt nem várjuk meg, hiszen a bajnoki csata ennél sokkal izgalmasabb, és német Kornél híján kapcsolunk akkor Cseszregi Balázshoz Kisvárdára.
2: 68. perc, továbbra is 1-0-ra vezet az Eto Bembu Ali találatával, amit még a 10. percben szerzett, kettőt cserélt a Kisvárda, jött Matanovic is, illetve ő Mesanovic helyére, illetve Biro Bence helyére Novotny Soma lépett pályára, és Radmanovac az, aki néző, hogy lehet-e ívelni, és íveli is fel a labdát, ami pontatlan volt, Stefuj fejeli, de nagyon rosszul Popolának, Popolát üldözik Vitálist, Popola most már 20 méterre a kaputól visszafordul a labdával, leteszi Melnyinek, Melnyi ki a jobb oldalra, ott már Matanovic elindul az alapvonal felé, és érkezik Kripics, illetve Stefujhoz bocsánat, egészen parádés volt a szerelés, aztán már akár megszerezhette volna Bembu, de végül megelőzte őt Klumecki, megint

0: Tibusz Dénes lenyelte. Egyébként most ezt a viszonylag a fordulatszámokat tekintve visszább kapcsoló két csapatot 13.157 néző figyeli az Üllői úton, és mindannyian azt látják, hogy Viktori leült a földre, és nem tudom, hogy kell leápolni, feltehetően nem, de áll a játék, bő 20 perc van még hátra, FTC ZTE 1-0, de ez az állás csupán ezüstérmet érne a címvédőnek. Mit ér egy győzelem a Paksnak? Maros Réti Ervin árulja el.
1: Természetesen bronzérmet, hiszen a Paks a fordulót megelőzően is a harmadik helyen állt, és most már itt Diósgyőrben az első percben vezetés szerzett, majd újabb gólokat lőtt a paksi csapat, jelen pillanatban 3-nál járnak, a DVTK pedig azért küzd, azért harca, hogy legalább egy szépítő gólra fussa az erejéből. Erre nagyjából 20 perce van a diósgyőrieknek, akik mezőnyben szépen adogatnak, de igazából ez semmit nem ér, hiszen a Paks maga biztosan őrzi a vezetését, és ezzel együtt fogja a medálnak a szárát, a bronz medálnak a szárát éppen a Debrecen elől, de mit mond a debreceni meccsről Olasz Gergő, hiszen ott az Újpest vendég szerepel.
2: A Győrnek egy esetleges győzelem, aranyérmet, a Ferencvárosnak egy győzelem, ezüstérmet, a Paksnak bronzérmet, a Debrecennek pedig 3 pontot érhet egészen pontosan, hiszen ha minden így marad, akkor a Debrecen hiába nyer, kénytelen beérni a tabella 4. helyével, és a 70. percben arról tudok beszámolni a nagyerdei stadionból, hogy DVSC Újpest továbbra is 2-0, most tercát ápolják, úgyhogy itt áll a játék Debrecenben, éppen hogy csak látjuk a pályát, hiszen a Loki szurkolói kitesznek magukért. Hatalmas pirotechnikai showt mutattak be itt néhány perccel ezelőtt. A 70. percben, tehát DVSC Újpest 2-0, Kisvárda.
3: Nagy Krisztián kapott sárga lapot, a meglóduló Stefújt akadályozta. Stefúj nagy lendülettel ment a kisvárdai kapu felé, de itt még olyan helyzetben tudott vele szabálytalankodni, hogy azt nem lehet közvetlenül kapura lőni. Az biztos, hogy kettőt cserélnek, majd a győriek érkezik, ma Piscsúr is és Vladojú is, de a szabadrugást nyilván még megvárja az Eto Borbé Balázs révén. 71. percben járunk, Vitális és Sőn a labda mögött, és Vitális fogja majd valószínűleg azt középre ívelni, bár éppen Sőn mutatja, és Sőn fogja, vagy pedig lepasszolja. Nem, íveli méghozzá egész jól, azt az ívelést meg tudják csúsztatni a kisvárdaiak, és szöglettel folytatódik a játék, de mi rohanjunk szerintem egy kört. Tóth Béla.
0: Szöglethez bandukol ki Kanikovszki, a Ferencváros középpályása. 71. perc, tehát beléptünk a mérkőzés utolsó 20 percébe. Ferencvárosi szöglet a jobb oldalról. 1-0-ra vezet a házigazda Zalaegerszeggel szemben Viktori öngoljával. Kanikovszki egyelőre csak megigazította a labdát, most már azért beemelheti oda az ETE kapuja elé. Az izraeli nekifut, ívelődik a labda, egyfejes Gomez, és lehúzza Gundel Takács a golvonalon, úgyhogy ez a helyzet kihasználva marad, és egyelőre hiába vezet a Ferencváros 1-0-ra, az Zalaegerszeggel szemben csupán az ezüstéremmel kellene beérnie a zöld-fehér brigádnak, az Zalaegerszegnek pedig az 5. helyjel, mert hogy ugye a Debrecennel szemben a fordulót megelőzően még 2 pont hátrányban volt az ETE az 5. pozícióban, de úgy tűnik, hogy a nemzetközi kupaindulás jelentő pozíciókról is lemarad a Zalaegerszeg azzal, hogy itt nem szerez pontot. Van még hátra tehát 18 perc a rendes játékidőből, FTC ZTE 1-0, Maros Réti Ervin következik Diósgyőrből.
1: Szakos Bence indította volna meg Holdan Fott, de Pap Kristóf lestoppolta a labdát, és már is kontrázik a Paks. Ádám Martin lövi el nem sokkal a jobb felső sarok mellé, illetve fölé. Remek kis támadás volt, hosszú percek után végre ismét futballt láthattunk. A Paks érdeke azonban már csak az, hogy leperegjen ez a hátra lévő szűk 20 perc, mert 3-0-ra vezetnek, és jelenleg bronzérmesek a bajnokságban. Debrecen, Olasz Gergő.
2: A 73. percben egy jobboldali sarokrugást végezhet el, az Újpest jön is középre a labda, de Batika röviden kifejeli. 2-0-ra továbbra is vezet a DVSC az Újpest ellen. Egy változás történt, Gordics elhagyta a játékteret a Debrecen csapatából, és Bermejo, Alex Bermejo érkezett a helyére. De egyébként az állás változatlan, tehát a 73. percben DVSC Újpest 2-0, Kisvárda, Cseszregi Balázs.
3: Itt továbbra is 1-0-ra vezet az Eto, 74. percben járunk, és kettős csere után egyből helyzetbe kerül sikerült. Piscsúra fejesét védte Popovics, a kipattanott pedig Stefúj rúgta fölé balról körülbelül 12-13 méterről, aztán jött egy kettős csere a Kisvárdánál is, lement a Nagy Krisztián és Bok jött Balogun.

0: illetve Szőr Levente. Ennyi történt az elmúlt másodpercekben, percekben. 74. perc, Kisvárda Eto 0-1, Tóth Béla.
1: A labdával Gomez, de időközben Skribek került a földre, nem volt ott a labda, lehet, hogy begörcsöl Skribek, cserét mutatnak, úgyhogy változtatnia kell Nuno Camposnak. Van még hátra bő negyed óra mérkőzésből, de most abban a szakaszában tart ez a találkozó, amikor mintha egyik csapat sem tudna igazán mit kezdeni a labdával meg a másik csapattal, úgyhogy 74. perc, FTC ZTE 1-0, Skribek ápolása miatt áll a játék. Felteszem, hogy zajlik viszont Miskolcon, Marosréti Ervin.
2: Így van, és egyre erősebb nyomást gyakorol a Paksa DVTK-ra. Körbejátsszák a 16-ost a tiszta zöldben futballozó tolnaiak. Keresik a helyet, hogy hol juthatnának oda Bánhegyi Bogdán kapujának közelébe, Bévárdi ad középre, Bárdos Bence kifejeli, Macsó Máté pedig igyekszik megtartani, valamint a csereként beállt Lamin Kolli indult volna el, de nem sikerül, mert hogy a paksiak nagyon hamar megállítják és lestoppolják a DVTK kontráját, úgyhogy 75. perc, DVTK Paks továbbra is 0-3, Debrecen Olasz Gergő.
3: A 75. percbe lépve DVC Újpest 2-0, megint csak be tudok számolni egy történésről, de ismételten nem találatról. Mucsányi Miron érkezett a pályára, és Mayer hagyta el a játékteret a középpályán, posztra cserélt, tehát a vezetőedző Szélesi Zoltán. Batik közben egy szenzációs cselt megcsinál, sőt Bermejo volt az, és ezzel kapura is törhet akár, de kicsit kisodródik, és így Stronati könnyedén szereli. A 75. percben marad az állás, a DVC Újpest találkozón 2-0. Kisvárdán történt elváltozás az állás szempontjából.
0: Nem történt, 1-0-ra vezet továbbra is az Eto, picit csendesedik a mérkőzés, de az első fél időben is mondtam ilyet, és utána rögtön jöttek a helyzetek. Most például hát majdnem kirúgta a lelátóra a labdát Piscsúr, a bedobás után pedig már Radmanovát hozza fel azt, és vezeti felfelé a labdát, megtámadja őt Bembuali, ez pedig lehetőséget ad arra, hogy megkérdezzük Bene Ferencet, hogy hogy látja eddig a második fél időt, hogy látja a bajnoki cím esélyeit.
4: Rendkívül érdekes a találkozó, és a Ferencváros mérkőzésről talán annyit, hogy Rommens helyett bejött Zakariasen, és Gruber helyett Yusuf, és ezzel a két cserével nem egyszerre, de egymás után Robikin gyakorlatilag helyre rakta a csapatát. Azóta kontrollat tartja a mérkőzést a Fradi, és újabb Ferencváros gól is akár levegőbe lóg. Viszont a Kisvárda-Eto találkozó rendkívül érdekes. A Kisvárda játékosainak a testbeszéde, az arca mind-mind azt mutatja, hogy rendkívül módon szeretnének gólt szerezni, tehát maximálisan motiváltak továbbra is. És az Eto pedig, amiről beszéltem még az első fél időben, illetve a szünetben, hogy Borbé Balázs úgy gondolkodik, hogy nem kibekkelni szeretné és számolni a perceket visszafelé, hogy mikor lesznek bajnokok, hanem újabb gólt szeretne. Itt ennek érdekében Piscsúrt is becserélte már, tehát egy rendkívül érdekes és izgalmas véghajra várható.
0: Bár szerintem Piscsúrt azért is, amit most történt, egy szöglet után kifejelte a labdát, és ő indul el vele, le is futja Melnyiket, gyakorlatilag lebirkózza Piscsúr. Jó adja a labdát, jól adja, nem adja jól a labdát Sőnnek, de még így is Vitálishoz kerül a jobb oldalon. Vitális elindul az alapvonal felé, Popola majdnem tudja szerelni, de mégis Vitálishoz kerül, majd róla megy ki a labda, mondom én. A játékvezető azonban azt mutatja, hogy itt a szakadó esőben szöglettel jöhet az Eto, méghozzá jobb oldali szöglettel a 78. percben. Ez akár Bembuálinak, akár Piscsúrnak is jó lehet. Vitális lesétál oda, úgyhogy egy gyors kör, Tóth Béla.
1: Hát miközben Kisvárdán elerett az eső, itt a második fél időben megszűnt az esőzés, és egyébként akkor, amikor van még hátra egy negyed óra a találkozóból, a Ferencváros Viktori öngoljával továbbra is 1-0-ra vezet az Onegerszeggel szemben, és érdekesség, hogy ezzel kapcsolatban a Ferencváros most tehetetlen, mert hogy ahhoz mindenképpen kellene a címvédőnek egy kisvárdai gól, hogy tényleg aranyról lehessen beszélni, és hogy arról, hogy a május eső itt valójában mit is ér, aranyat vagy ezüstöt. 78. perc, tehát Ferencváros ZTE 1-0, Akpe Viktori öngoljával lecserélték a vendégek Skribeket, aki megsérülték, befejeződött számára pályafutása eddigi legeredményesebb idénye, a helyén Lima és Maxfeldt hozta még le Nuno Campos, a helyén pedig Alfonso, ez a két változtatás tehát a zalaegerszegieknél. Közelítünk az utolsó 10 perchez, hol tart a találkozó Miskolcon, Marosréti Ervin.
2: A 79. percben járunk, és továbbra is 3-0-ás paksi vezetést mutat a stadion eredményjelző táblája. Hán János kétszer, Gyurkics egyszer volt eredményes, és ezt a mérkőzést 104 paksi szurkoló előtt rendezik meg. Ugye a DVTK drukkereket szurkolói bekiabálások miatt nem engedték be erre a találkozóra, így az ő részükről zárt kapus, de 104 paksi drukker láthatja azt, hogy vezet a csapatuk és közelednek, gőzerővel robognak a bronzérem felé. Debrecen, Olasz Gergő.
3: 104-nél több néző van itt azért a Nagy Erdei stadionban, de ahhoz a 13.170-hez képest, ami a Groupama arénában helyet foglal, az ez kevés itt a Nagy Erdeiben. Viszont 2-0-ra vezet a DVSC az Újpest ellen a 79. percben. Két csere a debreceni oldalon, Szuhodovszki, valamint Szécsi Márk érkezett a pályára, Dzsuzsák és Terca hagyta el a játékteret, és a 79. minutóban járunk, tehát amikor Komáromi próbálna támadást építeni. Most már elkezdődött minden bizonnyal a második játékrész is, a női kézilabda Európa Ligában. Dijonba megyünk, Németh Kornélhoz.
5: Bizony-bizony elkezdődött, és ha már a 104 szóba került, szerintem legalább ennyi esztergomi szurkoló biztos, hogy van itt. Az 5000 fős csarnok nagyobb részét viszont a franciák töltik meg. 1 perc és 3 másodperc telt el a második félidőből. Fél percig még ember hátrányban támadhat a Dijon együttese. Lönnborg passzívnál nem maradt passzuk. Lönnborg kiviszi lehetetlen helyről, Bukowski vér, vissza lehet jönni egy gólra. Faragó talán lendületből végig lehet ezt vinni. Faragó 9 méteren, Faragó megáll, Szucsánszki a balátlövő helyén, Faragó, Horváth benne be, gól! Horváth Fanni ott folytatja, ahol az első félidő végén abba hagyja. Hiába véd Dosreis 38%-os hatékonysággal az első félidőben. A második játékrész első gólját az Esztergom szerzi. Dijon Esztergom 15-14, labdarúgás Cseszvegi Balázs.
6: 81. perc, Kisvár Lehetó továbbra is 0-1 Bembuali góljával az elmúlt percek inkább mezőnyjátékot hoztak. Most pedig egy kisvárdai szabadrúgást Popovics végzi el a saját térfele közepéről. Már íveli is fel Soltész Dominik felé, Vladoju elől, aztán megszerzi a labdát Balogun, érkeznek ott a győriek, és kifelé szabadrúgás, mert hogy Balogun, ha jól láttam, ő kap egy sárgalapot, belerugott. Végül Vladojub ez a mérkőzés második sárgalapja, Csonka Bence nem dobálta a sárgalapokat, de egyébként kifejezetten hát sportszerű volt eddig a találkozó. Vladojú lent van a földön, ugye ő Bíró Barnabás helyett érkezett a pályára, és hát nagyon reméli, gondolom, Borbély Balázs, aki most vakargatja a fejét, hogy nem kell majd lecserélni, de ápolni azt egészen biztos, hogy kell. Elkezdődik a 82. perc is, de hát itt áll a játék. Mi a helyzet a Groupama arénában? Ferencváros, Zalaegerszeg, Tóth Béla.
7: Belétünk a mérkőzés utolsó 10 percébe, Szalai jön Nagy Barnabás helyére, cserélegett tehát Robikin. Nem tudom, hogy van-e még kakaó mondjuk a Ferencvárosban, és szeretne még gólt lőni az FTC. Áll a játék, mert Jusuf került a földre, szabadrugásra jön majd a házigazda, és továbbra is 1-0-ra vezet a Ferencváros az Zalaegerszeggel szemben, mert hogy a Rénszarvasok hazájából származó Zakariasen lódult meg a bal oldalon, centerezett, és a centerezett Ákpe Viktori lábáról pattant a ZTE kapujába, tehát egy öngollal előnyben az FTC, mindez viszont csupán az ezüstéremre elég a címvédőnek. 82. perc, FTC ZTE 1-0, Miskolcon van-e változás?
2: Nincs változás, továbbra is 3-0-ra vezet a Paks a DVTK ellen, viszont volt mind a két oldalon egy-egy csere. Hinorát Szendrei váltotta a Paksi részről, Macsó Mátét pedig az ugyancsak fiatal, alig 19 éves Kis László a DVTK-nál. A Diós Győr megy előre a szépítésért, a Paks azonban továbbra is, mint az elmúlt percekben, talán az egész félidő során őrzi magabiztos 3-gólos vezetését, és közel került most már valóban a bronzéremhez. Ennek nyilván Debrecenben kevésbé örülnek. Olasz Gergő, DVSC Újpest.
3: Sok mindennek örülhetnek Debrecenben, például annak, hogy közel 10.000 néző látogatott el az idénybeli utolsó hazai találkozóra, valamint annak, hogy 2-0-ra vezet Aloki továbbra is az Újpest ellen, Komáromi valamint Mehiász találatával, de annak nem, hogy érmet szerez, hiszen ez már gyakorlatilag borítékolható, hogy negyedik lesz a DVSC a Fizliga 25-26-os 2025-2026-os idényében. Két változtatás, amiről még gyorsan beszámolok, Manzanára érkezett Kocsis helyére a Debrecenbe, valamint Mehiász hagyta el a pályát, és Szakál jött az ő helyére. A 83. percben DVSC Újpest 2-0, tehát Németh Kornél kézilabda.
5: Szivercen 7 méteresiből gól születik, 17-16-ra vezet ezzel most a Dijon. Történt ugyanis, hogy Bukovszki Zicsert védett a 33. percben, a megszerzett labdából pedig Horváth Fanni megszerezte saját maga. A 6. csapata a 16. gólját, azzal lett át a döntetlen. 4,5 perc telik el a második félidőből, egyel vezet a Dijon, amikor ember előnybe kerül a magyar csapat. Wojtyé kap 2 perces kiállítást, Szucsánszki minden rutinjával odament a franciához, megtáncoltatta, hiába fütyülnek, hiába fújjanak itt most 4500-an. Wojtyé kap egy 2 perces kiállítást, és akkor ebből lehet újra egyenlíteni. Remélem a labdarúgó barátoknak van egy pici türelme, ezt a támadást mindenképpen megvárnám, hogy lesz-e belőle egyenlítés, és utána megyünk tovább. Szucsánszki le a szélre, Ballai Anna! Lesz egyenlítés! 17-17! Akkor, amikor kereken 5 perc telik el a második félidőből. Na mi a helyzet Kisvárdán, Csesszegi Balázs?
6: 85. perc, továbbra is 1-0 az Etónak, kontrázott egy Etó szögletből a Kisvárda, és amiről már többször beszéltünk, Petrás megvalósította, úgy jött ki, hogy kirúgta a stadionból konkrétan a labdát, úgyhogy Kisvárda bedobással folytatódik. Mennyik jött Molnár Gábor egyébként most a Kisvárdába, méghozzá Jordanov fejére. Popola íveli föl a labdát, hát ugye mondjuk Balogun el is tudja azt fejelni, Vladojú elől lefejelik a kisvárdaiak, a bal oldalon a 16-os csücskénél Soltész futtatja pont Molnár Gábort, visszakapná Soltésztől, de elhagyja a labdát, és kirúgja azt Piscsúr felé, Tóth Rajmund Piscsúr meg is szerzi, akár le is futhatná, nem futja le Radmanovacot, Radmanovac azonban becsúszik, és oldalra kimegy a labda, Győri bedobás, és Piscsúrnak tökéletesen megfelel a 86. percben. 1-0-ra vezet tehát az Eto'o Bemboli 10. percben szerzett góljával. Ugye ilyen eredmény már volt a két csapat között ebben a bajnokságban, méghozzá a legutóbbi találkozásuk Kor Győrben, akkor 1-0-ra tudott nyerni az Eto'o Schön góljával, de hát az itteni mérkőzésen 2-0-ra vezetett a Győr, aztán 3-2-re nyert a Kisvárda, tehát még mindig bármi lehet. 86. perc, Eto'o Kisvárda 0-1. Tóth Béla.
7: Szintén a 86. percben járunk, Ferencváros Zalaegerszeg 2-0, 2 perccel korábban Jusuf vágta egy káprázatos passzjáték végén Aldouda passzából a jobb felső sarokba a labdát, azzal tehát 2 gólos előnyben most már a Ferencváros a Zalaegerszeggel szemben a Grupama arénában, és könnyen lehet, hogy itt a kérdőjelek helyére pont kerül az Üllői úton, és minden zöld-fehér szem lassan Kisvárdára szegeződik. 5 percnél is kevesebb van hátra a rendes játékidőből. 2 cserél Nuno Campos, könnyen lehet, hogy a portugál szakvezetőnek az utolsó mérkőzése ZTE kispadon, és ezt a két cserét már nem várjuk meg, mert hogy kapcsolunk Miskolcra, Maros Réti Ervinhez.
2: A 87. percben járunk, 3-0-ra vezet továbbra is a Paks. Kóli azonban még betör a 16-oson belőre, ott azonban leblokkolják a lövését, a kísérletét. 3-0 tehát a Paksnak, Debrecen Olasz Gergő.
3: Az Újpest 11-esből, amelyet Lang Ádám hozott össze, miután Tucsics barugott bele egyet a 16-oson belül. Matko értékesítette a büntetőt, így utolérte Lukács Dánielt, a góllövőlista élén 17 találattal egyaránt ők vezetik a Fizliga góllövő listáját. 2-1 most már a mérkőzés állása, 87. percben a Debrecen Újpest találkozón. Németh Kornél, Dijon kézilabda.
5: Csíp a dijoni mustár, de nem az esztergomiak szemét, vagy bármilyen testrészét. Dijon Esztergom 17-19, 8 perc telik el a második félidőből. A kapuban is, a védőmunkában is, meg a támadó játékban is jönnek az extrák, és most támadásban a magyar csapat hárommal el lehet lépni. Faragó! Csak szabad dobást ítélnek a játékvezetők. Kisfaludi Anett góljával sikerült megszerezni a vezetést, és az imént egy körülbelül fél perccel ezelőtt Kovács Anett a jobb szélről kilőtte a jobb alsó sarkot, és ezzel közte 2, de most már ide törlés miatt áll a játék, úgyhogy menjünk addig Kisvárdára, Csesszegi Balázshoz.
6: Itt a 88-al is, sőt már a 89. perc is elkezdődik, és Petrás kirúgása után Popola fejeli vissza a labdát, aztán Kripics is belefejel.
0: Bembuali mögül elfejlik a kisvárdaiak, de még így is Vladojuhoz kerül, ő is jó nagyot rúg bele, valaki levehetné, srácok, már ezt a labdát. Egyelőre még senki nem teszi meg, na most Szőr Levente a középpályán, de odaadja azt Miangénak, Miangé pedig nem kapkod, Tóth Rajmund kapja vissza, Miangé Győri térféren a labda, és megnyújtja azt Piscsúr felé, vagy Bumba felé. Bumba jött be az imént, ugye Sőn Szabolcs helyett. Matanovic a visszafejelt labdával nem tudja megcsinálni a cselt, Vitális mellett, sőt, Vitális visszafelé üldözi Matanovicot, aki kénytelen középre beadni Klumeckinek, Klumecki egészen haza Popovicsra, Popovics megint elég kacskán találja el a labdát, ez Borbély Balázsnak lehetett volna jó, de ő sem vette le. A 89. perc végén továbbra is 1-0-ra vezet az Eto'o Bembouli góljával itt Kisvárdán, a szó pedig Tóth Béláé.
7: 89. perc, Ferencváros Zalaegerszeg 2-0. Ebben a bajnokságban először verheti meg az ETE gárdáját a címvédő, de igazán fájhat az a zalaegerszegi siker a Ferencvárosnak, amit ugye ebben a stadionban aratott az zalai együttes még tavaly októberben, mert könnyen lehet, hogy az ott elvesztegetett pontok hiányoznak itt a bajnoki versenyfutás végén, ahhoz, hogy címet végjen Robikén együttese. Utolsó percébe lépünk lassan a rendes játékidőnek, 2 gól, tehát a különbség a Ferencváros vezet, de hiába való mindez, mert hogy a bajnok jelen pillanatban az Eto'o FC. Mi a helyzet a bronz csatában, van-e bármilyen változás? Maros Réti Ervin árulja el Diós Györből.
2: 3-0-ra vezet továbbra is a Paks, és a rendes játékidő utolsó percében járunk, sőt, a paksiak ott tartják a labdát a Diós Győri térfélen, úgyhogy itt azt gondolom eldőltek a vitás kérdések. Debrecen Olasz Gergő.
3: 90. perc, hiába nyer a Debrecen, jelenállás szerint 2-1-re az Újpest ellen nem lesz bronzérmes. Komáromi és Mehiasz volt eredményes a Lokiból, az Újpestből pedig Matko szépített a 86. percben, és még talán az újpestiek ünnepelhetnek majd a végén, legalábbis egy gólkirályt adhatnak a bajnokságban Matko révén. 90. perc, tehát DVSC Újpest 2-1. Németh Kornél.
5: Az Esztergom nyer, biztos, hogy nem hiába nyer, mert az Esztergom 2-vel vezet. Extázisban az esztergomi szurkolók itt közvetlen mögöttem egyébként, és időkérés miatt állt a játék az elmúlt másodpercekben. A hazaiak mesterek, nem a Alcacer kellett, hogy időt kérjen, és hozzá kellett, hogy szóljon. 9 perc 34 másodperccel a második félidő kezdete után. Szeretném jelezni, hogy 15-13-mal fordultak a csapatok, tehát a második félidőben ez jelenleg egy 7-3-as esztergomi rohanás. A labda azonban most a hazaiaknál. Na de vajon mennyi lesz a ráadás Kisvárdán, ahol a bajnoki címhez nagyon-nagyon közel jár az Eto'o?
0: Az előrejelzett hosszabbítás az 3 perc, egy picit hosszabb lesz, mert sikerült bedobni a győri szurkolóknak. A 3205 szurkolóból nagyjából 2000 győri a petárdát, nem petárdát, bocsánat, ilyen füstfákját, és mutogatják is a győri kispadról, hogy nem kell ezt bedobálni, hiszen már zajlik a hosszabbítás, és Petrás az, aki próbálja a kirúgást majd elvégezni, ha Csonka Bence játékvezető ezt engedélyezi. Oda hívja magához Vitális Milánt elmondani, hogy mi a helyzet, és hogy legyen szíves, tegyen rendet. De ez tulajdonképpen már megtörtént, és mutatják, mondom, a kispadról is, hogy nem kell, nem kell. Egyébként már több mint másfél perc eltelt volna ebből a 3 percből, de hát így nem. És aztán Tóth Béla, Ferencváros.
7: Megvan a harmadik ferencvárosi gól, Zakariasen megérdemelte, mert nagyon jól szállt be, igazából ő a különbség a két csapat között a második félidőben. Jobb oldalról végzett el szabadrúgást, az FTC átívelték a hosszú oldalra, Yusuf nagyon szépen visszatette azt, és a második hullámban érkező Zakariasen ballal emelte be a kapu bal oldalába. 3-0 a Ferencváros, tehát némiképp ezzel az állással bosszút áll az Zalaegerszegen a korábban elszenvedett két vereség ért a bajnokságban, és a Magyar Kupa győzelem után, ugye a döntőben legyőzve a Zalaegerszeget, ezúttal egy hét múlva szintén megveri az ETE együttesét az FTC. 3-0 tehát, de a végjáték Kisvárdán az izgalmasabb. Cseszregi Balázs.
0: Vezető, hogy nincsen 11-es, sőt, Klumecki kapott sárgalapot reklamálásért. Nagyon határozott volt Csonka Bence, de Balogun is ott van a 16-oson belül, meg Tóth Rajmund is ott van. Tóth Rajmund már felkelt, gondolom ez jó hír. Marco Rossi szövetségi kapitánynak, csak sikerült kimondanom a nevét a kapitánynak. Azt már nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, ahogy szoktuk ezt mondani, ezt már csak a játékvezető tudja megmondani, hogy mikor lesz vége ennek a találkozónak, hiszen most már a harmadik perc is a vége felé közeledik az előrejelzett hosszabbításnak, és Petrás az, aki el fogja végezni a szabadrugást, mindenkit előre küld, mindenki mutogatja már az óráját a győri kispadon is, mindenki mutogatja az óráját a kisvárdai kispadon is, hogy az bizony csak ellenkező előjellel mutatja Csonka, hogy jöhet a kirúgás, tehát a VAR vizsgálat is befejeződött, hiszen ez azt jelenti, hogy nincs